0: napos kora őszi idő várható, jönnek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A vízgazdálkodás és az aszály elleni küzdelmet nevezte a következő évek egyik legfontosabb nemzeti ügyének a kormányfő Szolnokon, országjárásának újabb állomásán. Magyar Péter úgy fogalmazott, nincs idő egymásra mutogatni. A Tisza kormány első 134 napjáról azt mondta, kisebb-nagyobb botlásokkal, de haladnak előre. Hangsúlyozta, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítást tervezett, közölte a belügyminiszter. Pósfai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A miniszter szerint a változtatásokkal a különböző állománycsoportok közötti különbségeket is enyhítenék, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét is. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról az amerikai elnök. Teherán azt ígérte, hogy egy héten belül megnyitja a forgalom előtt a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát, cserébe pedig azt kérte Washingtontól, hogy oldja fel a perzsa kikötők blokkádját, valamint indítványozta az olajexport szankciók eltörlését is. Donald Trump szerint Teherán a gazdasági nehézségek miatt akar gyors megegyezést. Irán és az Egyesült Államok a hét elején több órás közvetett tárgyalást folytatott, amit a Fehérház pénteken még pozitívnak és konstruktívnak nevezett. Idehaza már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyi azonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyi világát lehet megismerni a Buhera című kiállításon. Hajnalban elszórtan pára és kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után ismét sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 4-10, délután 22 és 25 fok között alakul majd. 2:04.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jelenlét. Romák és a közélet.
3: Dévle szerekhaftumén romali, noroksi szanatácsi buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. 27 év tapasztalata a gyermekszegénység ellen. Ritók Nóra, az Igaz Gyöngy Alapítvány vezetője beszél a Hajdú-Bihar megyei Toldzsákfaluban végzett munkáról. Ha kialakul egy értékrend, egy norma egy közösségben, akkor az a közösség fejlődik. Ez bizonyosodott be az Igaz Gyöngy Alapítvány 27 éve tartó munkájában. A szervezet 1999 óta dolgozik a gyermekszegénység felszámolásáért Kelet-Magyarországon, a Berettyóújfalui régióban. L. Ritók Nóra vezetésével komplex társadalmi modellfejlesztést és esélyteremtő programokat valósít meg a Hajdú-Bihar megyei Toldzsákfaluban. Ezen a település

0: 30-40 évben. Berettyóújfaluban, meg a környékén, például Told településen. Hát lehet, hogy futni fogunk a témákban is, kicsit csapongani, mert nehéz lesz összeszedni. Miért vállalták fel ezt a munkát itt? Hiszen innen mindenki elmenekült, a helyi lakosok is. Nagyon jó az a szó ide, hogy macerás volt idejönni és elkezdeni valamit. Mondjuk olyan 15-20 évvel ezelőtt.
1: Ez így van, egy folyamat volt. Ugye én az állami oktatásban kezdtem el tanítani. Egy nagyon rövid ideig Körösszakában, majd Berettyóújfaluban. Olyan iskola volt mind a kettő, ahol magas volt a hátrányos helyzetű gyerekek, roma gyerekek aránya is. Nekem mindig is a munkám fókuszában volt az, hogy lehet-e valamit kezdeni, mondjuk a művészeti úton, vagy a művészettel neveléssel, az ő esélyteremtésükkel. Ez vezetett oda, meg még nagyon sok minden, a változások, igazgatóváltás, az egyház iskola visszavétele, hogy úgy döntöttem 99-ben, hogy megpróbálkozok egy alapítványi művészeti iskolával, és létrehoztam az Igazgyöngy Alapítványt. Ez el is indult, 10 évig oktatáson belül dolgoztunk, elértük a 650 körüli tanuló létszámot 6 településen, és itt ugye érdekesség volt, hogy a gyerekek 70%-a hátrányos helyzetű, ennek fele halmozottan hátrányos helyzetű, zömében szegregált körülmények között élő gyerek volt. Aztán 10 év után volt egy olyan érzésem, hogy hiába próbálunk az oktatáson keresztül a gyerekekre hatni, nem elég, és akkor 10 év után kezdtük el a szociális munkát mellé tenni az oktatásnak. Ez egy fordulópont volt, és itt jön a...
0: Munkaidőn kívül.
1: Természetesen. És itt jön a képbe Told is, mert hamar telepet kellett ennek találni, és akkor körbenéztünk a településeken, szándékoltan egy nagyon nehéz települést akartam. Azért is, mert már akkor láttam, hogy a felzárkóztatásra irányuló programok nem veszik figyelembe a szegénység szintjeit. És általában mindenki csak a felszínen kapirgál, ahol van fogadókészség, ugye ezt szokták mondani, aki akar, csak azon lehet változtatni, és ezért a generációs szegénység legmélyén levő emberek, családok nem igazán férnek bele ebbe az akarom vagy nem akarom témába. Megnéztük a településeket, a Rostán 2 maradt, mint nehéz település rajta, az egyik az Told volt, a másik Hencida. Hencida átjárható, Told egy zsákfalu, és még egy dolog volt mellette, említette, hogy ez iskolán kívül ment, nyilván a költségek is fontosak voltak, hogy a Bihaj keresztesen volt telephelyünk, a hencidai vonalon viszont nem, onnan a Hencidáról Berettyóújfaluba jártak a gyerekek, itt viszont kijártunk Bihaj keresztese Berettyóújfaluból, általános iskolában van egy telephelye az iskolának, és ehhez már Told csak 5 kilométer volt. Úgyhogy Told nyert, mondjuk így. Amikor feltérképeztük a problémákat, ami itt van, akkor ki lehetett mondani, amit azóta és tartok, nem találkozunk olyan mély szegénységhez kötődő társadalmi problémával, ami ne lenne meg ezen a településen. És akkor azt mondtam, hogy ha itt tudunk eredményt felmutatni, akkor a többi településen, ahol nem ilyen mélyen van létszámban a lakosság, mint ahogy Toldon, könnyebb lesz ennek a módszertanát átvenni vagy átültetni. És akkor kezdtük el 17 éve azt a tanulást, mert ez egy hatalmas tanulás volt, amiben próbáltuk megérteni, mit jelent az, hogy generációs szegénység, mit jelent az, hogy szolgáltatás hiány, mit jelent az, hogy szétesett közösség, mit jelent az, hogy szürke és fekete zónában felépített túlélési stratégiák, mit jelent az, hogy szegregátumban élni.
0: Voltam itt önnel a kezdetekkor, foglalkoztunk mi azzal, hogy briket programot indítottak, tehát hogyan lehet fűteni télen, azt egyáltalán hogyan lehet azt elmondani az embereknek, amit mondott, hogy szétesett a közösség és találkozzanak. Megvásároltak itt ingatlanokat az évek alatt, foglalkoznak a helyiekkel. 17 év után mit mond Nóra? Van eredmény? Más, mint amikor először végig autózott a településen?
1: Sok minden nem változott, de nagyon sok minden változott. Tehát én nagyon jól emlékszem a 17 évvel ezelőtti időszakra, amikor még egy pár évig az is előfordult, hogy nekünk is a rendőrséget kellett hívni, mert minket is megtámadtak, megfenyegettek. Iszonyatosan magas volt az agresszió szint. Tehát az, amikor a nélkülözésben, az egyik napról a másikra élésben, családok között, családokon belül konfliktusok alakulnak ki, a rendőrség hetente 3-4-szer kellett, hogy kijöjjön. És akkor ebbe kellett valahogy megérteni, és valahogy megpróbálni. Fogalmam nem volt, hogy mit csináljak.
0: De akkor ők sem tudták, hogy önök mit keresnek itt.
1: Nem. Ők sem értették. Azt is el kellett fogadtatni, hogy mi jót akarunk, és ez sem volt egyszerű. Az sem, hogy egyáltalán hogy fogjak hozzá, vagy hogy legyen. Hát eleinte én jártam még ki egyedül. Ruha nélküli gyerekek, a nagyon szegényesen berendezett házak, a folyamatosan túlhangos és túl agresszív, veszekedő attitűd, amivel értek, ez borzasztó volt. Az elvadult kertek, és akkor én is csak mit tudtam csinálni? Hát egy szociálisan érzékeny ember vagyok, a gyerekeket kezdtem el ruhaadománnyal, játékadománnyal, ahol tudtam élelemmel, gyógyszerrel segíteni, nyilván először a kapcsolatrendszerembe, utána a kollégák kapcsolatrendszeréből, aztán ahogy

0: Örültünk folyamatosan, egyre több adományt hoztunk, de az is nagyon hamar kiderült, hogy az adományozás az nem fog megoldani semmit. Tehát ez csak szította a konfliktusokat.
1: Te kaptál, én nem kaptam.
0: Pontosan, mit kaptam, drágábbat adtál, te eladtad, te nem érdemelted meg, és egyszerűen nem tudtam, hogy mit csináljak, éreztem, hogy nem jó a vonal, de nem tudtam mit csinálni, mert nem volt tapasztalatom, tudásom erre. Nem tudtam, hogy a romugrók és az olajcigányok között ellentét van. Tehát egy csomó tudás hiány volt bennem. És akkor egyszer volt egy ilyen kegyelmi pillanat, amit mindig elmondok, mert talán innen tudott, ez volt egy fordulópont az egészben. Jöttem ki szintén adományokkal, és akkor elébe állt egy pár asszony, és azt mondta, hogy beszélni akarunk magával, mert maga nem jól adományoz. És akkor hát tudtam, hogy baj van, de nyilván nagy színészi képességgel mondtam, hogy hát úristen, hát mi a baj, és minden próbálok hozni, hát azért, mert magát becsapják. El se tudja képzelni, hogy mi van, mikor maga innen hazamegy. Hát mondtam, hogy ezt tényleg nem tudom elképzelni, úgyhogy segítsenek nekem, hogy kell jól adományozni, írjuk le. Segítenek, és azt mondták, hogy persze, és akkor leültünk, és akkor innen kezdődött az a közösségi mag, akinek volt egy elve. Nem jár a segítség, hanem azért tenni kell valamit. Na most ezt nem nekem kell kimondani, hanem azok, akikkel segíteni szeretnék, hogy ők tenni szeretnének valamit, megmutatni, hogy mit tesznek, akkor ez már egy hihetetlen dolog. És akkor innen indult el, hát ha most nagyképű akarnék lenni, azt mondanám, hogy egy ilyen íratlan etikai kódex, de inkább úgy fogalmazunk, hogy egy igazságossági szabályzat arról, hogy segítsünk. És ez lett a magja az egésznek, mert hozta egyik dolog a másikat maga után, mert ahhoz, hogy megmutassák, hogy ők akarnak változni, ahhoz nyilván lehetőségeket kellett adni. Közösségi foglalkozásokat, a gyerekeknek tanodát, munkahelyet, ahol lehet mutatni, hogy ők akarnak változást. És a változást kellett támogatnunk. Tehát annak a rendszerét kialakítani, hogy a változásban vagyunk partnerek, és ezt megértetni, hogy aki semmit nem csinál, otthon ül és kér, és követel, konfliktusokat szít, hogy ő többet kapja, az nem partner. A partner az, aki segít élhetőbbé tenni ezt a falut, és megvannak azok a pontok, amit a közösség pontosan lát, ahol lehet csatlakozni. És akkor innen indult el egy közösségfejlesztési fókuszú modell, amiben én nagyon hiszek, mert azt gondolom, hogy nagyon sok problémát akkor tud megoldani a magyar társadalom, akár a társadalmi leszakadást nézem, akár mást, hogyha a közösségi értékrend, a közösségi norma kialakul. Ennek van egy ilyen mennyiségi mutatója is, mert hogyha egy bizonyos létszámot elér az ehhez csatlakozók száma, egy ilyen kritikus pontot, akkor utána azok, akik ingadozóak, azok is elkezdenek besorolódni ebbe, és azok, akik meg szembe mennek vele, azok elkezdenek elszigetelődni. Most ez egy nagyon hosszú folyamat, mire...
1: Mint egy politikai kampányban.
0: Olyasmi. Minden közösségi működés azt gondolom ezen alapul. Én ezt megtapasztaltam egyébként még az állami oktatásban, a tantestületben is. Ez fontos tudás volt nekem ahhoz, hogy az igaz gyöngyben milyen cégkultúrát vagy attitűdöt építsek fel, mert ez nagyon fontos. A mag, aki elköteleződik az alapértékek mellett, és az ő hatása, ami terjedhet a többiekre is, mert így lesznek pozitív változások.
2: Hányan dolgoznak Toldon az alapítványtól?
3: Eszenyi Katalin vagyok, Toldi operatív vezető. 5 állandó munkatársunk van, 3 női munkatársunk, és van 2 fiú munkatársunk is. Őket szokták kiegészíteni, főleg a mezőgazdasági területen, alkalmi munkavállalók, amikor nyáron a szezon az megkívánja, és akkor jönnek a kertbe segítkezni nekünk.
2: Van 2 ingatlan, 2 régi ház, amit birtokolnak, kifestettek, rendbe hoztak, és így zajlanak a programok. Most, amikor megérkeztem, akkor itt asszonyok segítségével csalamádét készítenek. Ez is része a programnak?
3: Természetesen, elég szerteágazó programunk van, és ez az egyik ilyen. Ők az együttműködő családjaink közül 3 olyan anyuka, illetve 4 vannak összesen, akiknek ez az első évünk ebben a fenntartható konyhában. Szeretnénk megtanítani, hogy elsajátítani azokat a zöldségeket, amiket megtermelünk, azokat eltegyük télire, de ezeket ki is egészítjük, tehát voltunk például, mivel epret nem termelünk, de attól függetlenül lepellekvárt, azt már eltettük, ezért szintén egy edukációs program keretében elmentünk egy Szedd Magad nevezetű programra, amely egy másik településen zajlik, ez például a Bocskai kerten volt, hogy lássuk azt, hogy ez nagyban hogy működik, az, hogy együtt legyünk több száz emberrel, és akkor együtt szedtük meg például az epret, és abból pedig készítettünk itt epellekvárt, és most pedig a csalamádén van a sor, de már tervezzük a csemegeuborkát, éppen tervezzük a szilvalekvának is az elkészítését, ugyanis nagyon fontos az, hogy én megpróbálom úgy megtanítani nekik ezeket a befőtteket, amiket ők is el tudnak otthon készíteni. És a szilvalekvár az egy olyan lekvár, amivel nagyon sok időbe telik nekik az, hogy elkészítsék, és kint ez nagyon nehézkes, nincs hozzá eszközük, nem tudják 24 órán keresztül ezt kavargatni, rengeteg a darázs, és most találtunk egy olyan receptet, amit a sütőben lehet elkészíteni. Úgyhogy ezt fogjuk például most majd a közeljövőben megcsinálni.
2: Mi mindenre kell megtanítani a helyi asszonyokat, a helyi közösséget? Mennyire szerte áll? ágazó, az, amibe bele kell nyúlniuk.
3: Ugye nekünk most van a kertprogramunk, ez az, amiről beszéltem, de természetesen van a közösségfejlesztés, van családi csődvédelmünk, tehát a tudatos pénzgazdálkodás, a tudatos családtervezés, tehát az életvitel, az önfenntartás az, amit szeretnénk megtanítani nekik.
2: És hallgatnak erre?
3: Igen.
2: Vagy most már hallgatnak erre, mert jó ideje itt vannak.
3: Eddig is hallgatnak, mert mindig próbálunk úgy segíteni, amire nekik valóban az élet gyakorlatilag kihozza, és arra van szükségük, és akkor azokat tanítjuk meg nekik, és azokban segítünk. Tehát az élet folyamatosan hozza azokat a megoldandó feladatokat, nem problémákat mondok, hanem feladatokat, amikben segítünk, és akkor együtt elindulunk. De ez legyen akár egy időpontfoglalás mondjuk.
2: Azt is,
3: igen, egy orvosnál, vagy egy bármilyen intézménynél, ahol nem mi vagyunk azok, akik ezt megtesszük, hanem ott vagyunk, segítünk, ha kell, akkor telefont is adunk hozzá. És így együtt, az a lényeg, hogy együtt csináljuk, tehát nem helyettük, hanem együtt csináljuk ezeket, és utána pedig majd önállóság útjára lépnek.
2: Három asszony van itt, aki részt vesz ebben a munkában, ígérem, hogy nem nagyon fogom önöket föltartani. Milyen viszonyban vannak az igaz gyöngyösökkel? Most itt van, el lehet mondani.
4: Én szoros kapcsolatban.
5: Hát mi is.
2: Hát amikor megérkeztek 17 évvel ezelőtt Tolt településre, akkor még azért nem volt ennyire rózsás a hangulat. Meg kellett ismerni egymást. Emlékeznek erre az időre, vagy meséltek erről?
4: Én hamar megismertem, beéleszkedtem.
2: Igen? Miért fogadták el nehezebben őket a többiek?
4: Most is sok a roma itten, és így nehéz volt, hogy így új embert befogadjanak ide.
2: A romák nehezen fogadnak be idegeneket?
4: A régebben úgy volt, hogy így nehezebben fogadták el.
2: Vannak olácigányok a településen, meg romungrók. Mi az ellentét közöttük? Ezt nehezen értjük mi. Vagy van-e egyáltalán?
6: Nem, én nem tudok ebbe segíteni, mert ugye én nem törzsgyökeres vagyok. Én nem tudom ezt megmondani.
2: Honnan jön való egyébként?
6: Komádi.
2: Komádi egy nagyobb település a megye déli részén.
6: Igen.
2: És hogy csöppent akkor ide?
6: Hát úgy, hogy ide jártam Keresztesre gimnáziumba, és ott ismertem meg a páromat.
2: Akkor a szerelemről van
6: a
2: itt
6: szerelem,
2: szó.
6: Igen.
2: És itt ragadt.
6: Igen, itt.
2: Jó döntés volt?
6: Nem igaz.
2: Kinek hány gyermeke van, asszonyok?
4: Öt. Szintén öt.
2: Az már nem játék.
4: Nem.
2: Készítettek már korábban csalamádét?
4: Nem, sose.
2: Akkor most tanulják.
4: Igen.
2: Nehéz dolog?
4: Nem. Eddig nem.
2: Akkor beugratós kérdés. Jövőre készítenek otthon csalamádét?
4: Igen. Persze.
2: Ezt akarta hallani?
3: Igen.
4: Próbáljuk, milyen lesz, és akkor csináljuk az idén, vagy jövőre, vagy bármikor.
2: És miért vesznek részt ebben? Hát nem kötelező ezt csinálni.
4: Nem. Megkérdeztek minket, hogy szeretnénk így részt venni benne, és én igen mondtam rá, hogy én szerettem. Csak ugye én is megtanulnom, hogy hogyan csináljuk ezt a csalamádét, hogy ezt a lekvárokat, hogy bármit, amit csinálunk, meg hogyan tudjuk itt árulni.
2: Az emberek mit dolgoznak, a férjek?
4: Közhasznú munka.
2: Az öné?
4: Most jelenleg álláskeresői, mond, de közmunkán dolgozott ő is.
2: És hogy élnek? Miből élnek? Szabad hát kérdezni?
4: Most én jelenleg a családét kapom, az öt gyerekre, meg most az álláskeresői lesz, meg most hívtak be nemrég így közmunkára engemet.
7: Én a családi portlét és a közmunka.
2: Akkor az nem olyan sok, ebben megállapodhatunk.
4: Hát nem. Gyerekik mellett kevés. Én nekem ez a véleményem.
2: Az apáknak, a férjeknek, az embernek, ahogy itt mondják, van szakképesítése, munkája? Nincs. Ez további nehézség, ugye?
4: Hát igen, mert az én páromnak is 8 általánosa van.
2: Találnak munkát?
4: Hát messzebb.
2: Hol?
7: Távolság.
4: Hát így Debrecen vagy tovább.
2: Hol? Ingáznak?
4: Vagy távolság, hogy hát egyszer jönnek haza egy hétvégére, vagy hajnal elmenek, és akkor este jönnek haza.
2: Akkor a gyerekekkel önök vannak folyamatosan, ők meg dolgoznak, néha hazajönnek.
7: Anyám, itt hol van, mert itt van hágyban közmunka.
8: Eljátszani szoktam otthon.
2: Te játszani szoktál otthon, meg éppen most répát enni. És önök hogy élnek? Hány gyermek van?
6: Hát nekem minden nevelek egyet, de nehéz mindenféleképpen. Nekem megvan az érettségim, szakmám az nincs, nem csak a férfiaknál van meg szerintem itt ez, hogy nincs szakma. De ugye én itt dolgozok az alapítványnál, úgyhogy több mint 8 éve, és ennek én örülök.
2: Hol találnak munkát a környékbeliek, a helyiek?
3: Tajni a mi állandó munkatársunk. A környékbeliek járnak Biharkeresztesre is, tehát van, aki a pékségben dolgozik, főleg az asszonyok. A férfiaknak messzebbre kell menni. Tehát amikor azt mondják, hogy távolsági, akkor akár Budapest vagy külföldre is elmennek építkezéseken, és ehhez hasonló munkákban segítkeznek.
2: De ez azt jelenti, hogy tartósan nincsenek itthon?
3: Így van, így van. Valaki hetente haza tud jönni, de valaki csak 2 hetente, 3 hetente, esetleg havonta. Tehát ez változó, de zömében nincsenek itthon, ugye? És akkor az asszonyokra hárul minden. A gyereknevelés, családfenntartás, háztartás fenntartás,
2: nyugdíjat
3: elvinni. Igen.
6: Igen, nyilván. Igen. Sok nekem is van olyan ismerősöm, aki még plusz emellett szezonmunkát is vállal. Tehát, hogy mondjuk vannak ezek a földmunkák, praktikaszer is, vagy ott, ahol mondjuk egy plusz fizetéshez jutnak, ami kiegészíti.
2: Napszámnak hívták ezt régen.
6: Hát igen, úgy hívják, elmennek oda is, amellett, hogy anyukák.
2: Az Igaz Gyöngynek az egyik legfontosabb terve az, hogy valahogy a következő generációt már egy magasabb polcra tegyék, akik már képzettebbek, többet látnak a világból, csalamádét is készítenek, próbálnak túllépni onnan, ahonnan indultak. Hogy látják, hogy alakul ez a munka?
3: Maximálisan jól, és együttműködő családokkal dolgozunk, tehát így azért azt mondom, hogy könnyebb, mint hogyha sokat kellene azért harcolni, hogy ezeket meg tudjuk nekik mutatni. Most is látszik, hogy itt van egy kislány, tehát hogy tényleg a jelenlegi generációval dolgozunk a jövő generációjáért, és ezért is fontos, mert így észrevétlenül ők ebbe belenülnek. Tehát belenülnek az önellátásba, a kertészkedésbe, az, hogy ezt feldolgozzuk, az egészséges életmódba, hiszen az is már egészen különleges dolog, hogy nem minden gyerek eszik zöldséget vagy gyümölcsöt. Ugye az édességeket választják, pont ő az, aki nem. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ők mit látnak és mit szívnak magukba így észrevétlenül.
2: Hajni, hogy látja, mennyire nehéz ez a feladat, amit felvállaltak önök az alapítványnál, hogy tovább lépjen a következő generáció, vagy legalább egyet-kettőt lépjen előre?
6: Nyilván, hogy megtesz mindent az alapítvány, de ugye az emberek is, nem csak az itt dolgozók, hanem egyébként faluban élő emberek is, mert ugye azért sokan kapcsolódnak, meg részt vesznek, meg akarnak, ez majd szerintem majd kiderül idővel. Azért elég sok most a kisebb gyerek is, nagyobb gyerekeknek is azért van célja, azért mikor megkérdezzük, hogy mit szeretnétek, vagy a továbbtanulással kapcsolatban is, tehát vannak olyan gyerekek, akik már elég céltudatosak.
2: De az már jó, hogyha van szándék minden oldalról, hogy közösen csináljuk.
6: Igen, mert nyilván ők is látják, hogy azért elég nehéz nyilván itt a megélhetés, meg látják a szülőknek is a nehézségeit. Én nekem is ott van egy kisfiú, és akkor én is próbálom ugye vele nem azt érzékeltetni, látni, lássa, hogy elmegyek minden nap dolgozni, de nyilván, hogy próbálom nem nagyon érzékeltetni vele azt, hogy azért mennyire nehéz, de viszont szeretném, ha azt is tudná, hogy viszont kell tanulni, meg kell majd neki is majd dolgozni, hogy valamit elérjen, tehát hogy ne maradjon ebbe benne, ebbe a mókuskerékben, nem szeretném, hogy így legyen. Hogy nyilván, hogy én is jobbat szeretnék, de nyilván minden szülő, meg minden anyuka a gyerekének jobbat szeretné. És ezért ők is tesznek, meg jó példát mutatnak, gondolom, igyekeznek jó példával szolgálni a gyerekeknek is.
2: Akkor már csak önöket kérdezném meg a végén, hogy amit most mondott Hajni például, azzal egyetértenek, hogy ebből az említett, ez a legjobb kifejezés, mókuskerékből kikerüljenek, hogy csak a családi pótlék van, meg közhasznú munka?
7: Jobb lenne kikerülnének, valami szakmát letennének.
2: És van erre esély?
7: Szerintem van. Nekem most pont most ment 9. a nagylány szakásnak, hát ha sikerül.
2: Hol tanul?
7: Berettyóújfaluba.
2: És ön mit gondol erről?
4: Ahogy Hajni mondja, én egyetértek vele, mert itt vagyunk 8 általánossal, nem tudunk elhelyezkedni sehol, és akkor a gyerekek se ott kössenek már ki, ahol link.
2: Akkor engedi, hogy tanuljanak?
4: Benne, én benne vagyok.
2: Én azt is hallottam, hogy nem mindig szeretik, hogyha egy cigánylány elmegy tanulni, maradjon csak itthon, a szem előtt.
4: Nem, én annál jobban nyomnám a gyerekeket, nem menjetek tanulni, magatokért tanultok, legyen szakmátok, ott kössetek ki, ahol link.
2: Told szélén vagyunk, az egyik szélső házban. Ezt is megvette az alapítvány, birtokába került. Csináltak egy tanodát. Ez is egy nagyon régi parasztház, ahogy belépünk, középen van a konyha, ahogy régen is volt, és balra-jobbra van egy-egy helyiség, egy-egy tiszta szoba. Kifestették, rendbehozták, és berendezték legjobb tudásuk szerint Totyik Csenge el mellettem. Most üres, most csend van. Hol vannak a gyerekek?
5: Az iskolában vannak, és még az óvodában.
2: Egészen kicsikkel is foglalkoznak, mert amikor beléptem, visszajövök ide a bejárathoz. Itt vannak még pelenkák is. Az azt jelenti, hogy kicsik is vannak itt.
5: Mi a 0-3 éves kortól foglalkozunk a gyerekekkel. Én vagyok a családmentor, és ki szoktam hozzájuk járni. De mellette tartunk babamama klubot hetente egyszer, és akkor ide járnak fel az anyukák a picikkel.
2: Na most ahonnan ön jön, és ahonnan ők jönnek, az két teljesen más családmodell, kultúra. Milyen volt szembesülni azzal Csengének először, hogy mi a feladat?
5: Nehéz, de nagyon befogadó a közösség. Úgy vettem észre, hogy engem is hamar elfogadtak. Ugye én nem családmentorként kezdtem, hanem tanodapedagógusként itt a munkát, és akkor onnan már így egész jól megismertek az anyukák is.
2: Mire van nekik szükség? Családok.
5: Bizalomra. Támogassuk őket, lássák azt is, hogy a gyerekek engem is elfogadnak. Meg úgy veszem észre, hogy szeretnek is engem. Meglátnak, akkor egyből felém rohannak, hogyha megyek hozzájuk.
2: A gyerekek?
5: Igen, a gyerekek.
2: Az imént beszélgettem két helyi cigányasszonynal, és az érződött ki a szavukból, hogy minden rajtuk marad. A sok gyermek, télen a fűtés, a háztartás, főzni, aki iskolába jár, azzal esetleg tanulni, hogyha van még rá idő, meg megteremteni azt a hangulatot, azt a légkört, amit meg kell teremteni egy lakásban, egy otthonban, miközben a férj, az apa nincs otthon. Nagyon sokszor dolgozik. akár hetekig távol van, tehát mindent a cigányasszonyok csinálnak.
5: Igen, nagyon sok feladat hárul rájuk, intézni a gyerekeket reggel, hogy eljussanak az óviba, időbe.
2: Apropó, Toldon van óvoda?
5: Óvoda van, de viszont iskola nincsen. Uh-huh. Az általános iskolás gyerekek Biharkeresztesre járnak be, a busz innen 7:30 körül indul, oda is ki kell jutni, el kell érni, mert hogyha nem érik el, akkor a következő busz csak délbe indul.
2: Vagy biciklivel, esetleg gyalog.
5: Vagy gyalog kell neki indulni. Ugye elég sok mindent kell nekik menedzselni, ugye háztartást, ahol még van otthon pici gyerek, azokat is rendezni kell, akik még nem járnak intézménybe, de mivel a férfiak hamar elindulnak munkába, azt is neki kell menedzselni, hogy eljussanak az óviba, az ebédfőzés, otthoni házi munka, takarítás, akkor elég sok programra szoktak járni, így az igazgyöngy programjaira, de azt is beszokták általában minden nap építeni a napjukba, hogy ezekre a programokra is eljussanak.
2: Itt a tanodában mi az, amivel elégedett lenne? Mit szeretnének elérni önök? Mi lenne az a cél, az az 1-2-3 dolog, amit a következő években át kellene adni, meg kellene csinálni, vagy amit már elértek, mi az, amivel elégedettek, ha nem vagyok zavaros?
5: Az lenne a fontos, hogy ezek a gyerekek, akik már így ebben nőnek fel ebbe a tanodásrendszerbe, ugye mi egy ilyen 0-tól 18, de akár még utána is a szakmaszerzésig foglalkozunk itt a faluban élő gyerekekkel, fiatalokkal, hogy szakmához jussanak, legyen egy biztos munkahelyük, akkor, hogy szeressenek ide járni.
2: Divatos kifejezéssel kitörjenek ebből?
5: Az nagyon jó lenne, de nyilván nekünk sincsenek illúzióink ezzel kapcsolatban, de az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy legyen egy szakmájuk, és utána el tudjanak vele helyezkedni valahol. Nyilván itt helyben nagyon nehéz, mert itt nincsen munkalehetőség, ugye csak a közmunka van, Keresztesen és környéken is elég korlátozottak a lehetőségek.
0: Én azt gondolom, hogy nem az egyetlen út vagyunk a generációs szegénységből való kitöréshez, de egy bizonyítottan sikeres út, ami egy hosszú távú stratégiaszerű, nagyon nagy türelmet igénylő munka, de mérhető

volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Déblesza, Fitzanatos, viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Békés Csabán a 97,3 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Világrend. Külpolitikai elemző műsor.
2: Európa a világ legbefolyásosabb kereskedelmi szövetsége. Nagy-Britániát például olyan nehéz alkukra kényszerítette, amiben legalább három brit miniszterelnök bukott bele a Brexit tárgyalások idején. Ám a szabályok diktálása nehezen megy, ha a rivális ellenség, és nem szerződések pontjain alkudozik, hanem fegyverrel fenyeget. Átalakulhat Európa igazi birodalommá? Ez a Világrend, a Kossuth Rádió világpolitikai elemző műsora. Magyari Péter vagyok, állandó szakértőnk pedig Király András, külpolitikai újságíró. Köszöntöm a hallgatókat.
3: Jó napot kívánok.
2: Hát nehezen, nagyon nehezen tud dönteni az Európai Unió. A legkisebb ellenséges fellépésről is most hetekig húzódott például a legújabb orosz szankciós csomag tárgyalása. Egy-egy konkrét oligarchán alkudoztak, felmerült francia vétó, szlovák vétó, korábban állandóan magyar vétó, miközben hát ég a ház.
3: Így bizony. Az elmúlt 26 évben, ebben az évezredben tulajdonképpen a második nagy doktrínaváltást éljük át a hadviselés terén. Európa eddig le volt maradva, de ez egyébként, ez a lépéskényszer, ez lépés előnybe is hozhatja, hogy milyen doktrínaváltásokról beszélek. Két héttel ezelőtti műsorunkban, szeptember 11-e következményeit áttekintve már említettük, hogy a 21. században egyrészt megvívta az Egyesült Államok az utolsó olyan háborút, ami a hidegháború után uralkodó katonai doktrína szerint ment, akkor az volt az elképzelés, hogy a jövőben a rivális nagyhatalmak tiszta, gyors háborúkat fognak vívni egymással, ahol az elsöprő technológiai fölény fogja eldönteni a harcokat, és tulajdonképpen a 2003-as iraki háború, annak az első szakasza, az ezt bizonyította. Az Egyesült Államok három héten belül legyőzte a világ negyedik legnagyobbjának tartott hadsereget. Ez volt a shock and awe, a lenyűgözés és megrázkódtatás taktikája, és aztán ez alakult át az útszéli bombákkal, a népességbe elkeveredő felismerhetetlen ellenséggel folytatott counterinsurgency lázadó ellenes műveletekké, majd jött el az ukrajnai háborúnak a nagyon aktív szakasza. Ugye ez kérdés, hogy 2014-től vagy 2022-től számoljuk, most 2022-től számolunk az ukrajnai háborúval, ahol kiderült, hogy rivális nagy hadseregek nem tiszta és gyors háborúkat fognak vívni egymással. Oroszország egy ilyenre készült, 10 nap alatt gondolta legyőzni Ukrajnát, és azt, hogy pár hónapon belül pacifikálni tudja az országot annyira, hogy megszállhassa és annektálhassa. Ehhez képest az 5. éve tart a háború, hosszabb, mint a nagy honvédő háborúnak nevezett második világháború, és döbbenetes emberáldozatokkal jár, és ez a stratégiaváltás, vagy a doktrínaváltás, ez lehetőséget teremtett Európának is arra, hogy felzárkózzon, vagy adott esetben akár lépéselőnybe is kerülhessen.
2: Egyrészt tehát van egy, mondjuk azt finoman szólva, hogy egy technológiai lépéskényszer, de közben van egy politikai lépéskényszer is. Az Európai Bizottság elnöke nemrég tartotta az évadnyitó beszédét, ahol felvetette, hogy szükség lehetne valamiféle biztonsági tanácsra, ahol az európai tagállamok vezetői kifejezetten nemzetbiztonsági katonai ügyekről cserélnének eszmét, és akár hoznának döntéseket is, ami hát azért érdekes, mert az Európai Uniót nem erre találták ki. Amikor megszületett, akkor ez határozottan egy kereskedelmi szövetség jelleget öltött, és hát minden mai napig ebben a legerősebb, ahogy a bevezetőben mondtam, még akár a briteket is rá tudja kényszeríteni mindenféle alkukra. Ebből a szempontból nagyon jó tárgyalási pozíciói vannak, és nagyon komolyan megerősített jogrendszere. Tehát nagyon sokáig úgy tűnt, hogy az Európai Unióban a versenyjog és a belső piac szabályozása két az a terület, ahol lehet azt mondani, hogy az EU teszetosza, lassú, bénázik, de ahol nagyon kemény szabályrendszert és elveket húztak fel, amikor kiépítették ezt a hatalmas szövetséget, ami nem nagyon törődött más típusú külső veszéllyel, mint hogy dömpingáru érkezik, nem megfelelő eljárásban gyártott áru érkezik, stb. De az, hogy külső fenyegetettség lenne, hát arra ott volt a NATO. Egészen a hidegháború végéig az volt a koncepció, hogy tulajdonképpen az Egyesült Államok intézi a szövetség katonai védelmét, és ezzel az Uniónak nem kell törődnie, és igazából a külpolitikáját sem kell nagyon összehangolnia. És aztán a 90-es évek balkáni háborúi megmutatták, hogy ez még a hidegháború után is élő doktrína maradt. Ugye alapvetően a NATO légiereje győzte le a Milosevic-féle Jugoszláviát, és kényszerítette ki később a Daytoni, tehát az Egyesült Államokban aláírt európai békét. Aztán jött a pénzügyi válság, a következő nagy kihívása Európának, amit még a régi logika szerint kereskedelmi, gazdasági döntésekkel sikerült megoldani, és ahhoz képest, hogy milyen mély válság volt ez a 10-es években, viszonylag jól sikerült, az eurózóna egyben maradt, és mostanra pedig Görögország már egészen jó árban tud hitelt fölvenni a világban, tehát a régi logikával az ilyen típusú belső veszélyeket sikerült elhárítani. Aztán jött a menekültválság, és elkezdődött az a dezintegráció, az a szétesés, az a kezelhetetlenség, hogyha egy külső fenyegetés van, akkor nem tudunk együtt lépni, mert arra nincsenek meg a közös formátumok, a közös szabályok, és ez nem is sikerült ilyeneket nagyon létrehozni. Hát a mai napig van vita az úgynevezett migrációs paktumról, ami még a 2015-ös válságnak a kezelésére lenne hivatott. Mennyi idő telt el azóta, és még mindig nincsen igazán végleges megoldás, hanem olyan megoldás, ami minden tagállamnak tetszene. És aztán jött az orosz-ukrán háború, ami azt mutatta meg, hogy tényleges, egzisztenciális fenyegetés érkezik. Mostában már hibrid háborúról beszélünk Európa és Oroszország között, pláne 2025 óta, amióta az Egyesült Államok lényegében kiszállt ebből a konfliktusból, és Európára bízta Ukrajna finanszírozását, és ezáltal az Európa és Oroszország közti feszültség is jelentősen eszkalálódott. Most ebben a helyzetben egyre inkább merül fel az Unióban, hogy valamit kellene csinálni. Valahogyan részben a NATO-t adott esetben helyettesíteni kellene, részben pedig ahhoz, hogy az Európai Uniónak legyen szava ilyen veszélyes időkben a nagyvilágban, ahhoz kellene erősíteni valahogy ezt a külpolitikai mozgásteret. Csak hogy lehet-e egyáltalán, hogyha azt mondjuk, hogy ez mégiscsak független nemzetállamok szövetsége, akkor pont a legégetőbb témában, ami a hadsereg, vagyis az élethalál kérdése, lehetséges-e bármilyen mélyebb integráció, erősebb összefogás?
3: Az Európai Uniót gyakran érezzük teszetoszának. Némileg meglepő, hogy ha nem is a hadseregek integrációja szintjén, ez egyelőre nem merült fel. De a haderőfejlesztés irányában és főleg az európai hadipari bázis felépítésében meglepően gyors előrehaladás történt az elmúlt években. Egyrészt az európai hadseregek katonai doktrináinak kidolgozói folyamatos információcserében vannak az ukrán hadvezetéssel, azonnali harctéri visszajelzéseket kapnak arról, hogy mi működik, mi nem működik. Nagyon érdekes hullámai voltak ennek a háborúnak. Úgy kezdődött, hogy nagyjából zászlóalj szintű mini hadseregek harcoltak egymással, és onnan eljutottunk odáig, hogy most lényegében 8-10 ember jelent egy támadó alakulatot. Az első hetekben úgy tűnt, hogy a tankok korának leáldozott. Sorba láttuk a felvételeket az út mentén kilőtt, elakadt, felrobbantott szovjet páncélosokról. Most arra kiderült, hogy korán sem áldozott le a tankok kora, mert egy olyan hadszintéren, ahol bármelyik pillanatban lecsaphat rád egy drón, sokkal előnyösebb, hogyha egy páncélozott járműben közlekedsz. Minden európai hadsereg roham tempóban fejleszti a nehéz fegyverzetét, a páncélos fegyverzetét, de integrálja azokat a tapasztalatokat is, amit a drónháború hozott. Ugye nagyon érdekes, mert egyszerre borzasztóan drága és nagyon olcsó fegyvereket kell beszerezni párhuzamosan, illetve kidolgozni azokat a rendszereket, amikkel ezek ellen a nagyon olcsó fegyverek ellen, hogy mondjam, rentábilisan lehet védekezni. Mostani állás szerint milliós Patriot rakétákkal lövöldözünk $1000 drónokra. Ez hosszú távon fenntarthatatlan. A legnagyobb tapasztalata eddig az orosz-ukrán háborúnak, hogy újra az anyagháborúk korát éljük, mint az első világháborúban. A lövészárok lett a legfőbb védelem, a frontvonal évek óta mozdulatlan, és mindkét oldal arra játszik, hogy vajon a másik meddig bírja a véráldozatokat, a pénzügyi áldozatokat, meddig tud hadi anyagot termelni. Az első és legfontosabb tapasztalat, amit Európa leszűrt, hogy a hidegháborús elvek, az, hogy olyan kapacitásokat kell kiépíteni, amik just in time, épp időben kellő fegyvert tudnak előállítani, azokat el kell felejteni, itt felhalmozásra van szükség, és 2023-ban a Müncheni Biztonsági Konferencián a sláger téma a közös európai lőszerbeszerzés volt, mert a lőszergyártó kapacitás Európában évi 20 ezer, legjobb esetben évi 100 ezer lőszer legyártására volt alkalmas.
2: Ez mi, két hét alatt lövik el Ukrajnába?
3: Ennél is rövidebb idő alatt. Szerintem voltak napok ebben a háborúban, amikor napi 50 ezer lőszer is elfogyott a két oldalon. Tehát mondjuk az európai termelés fél éves átlagát, mert a nagy európai termelés fél éves átlagát akár egy nap alatt is el tudták lőni. Nagyon csendben, nagyon halkan, szinte észrevétlenül ezt a gyártókapacitás mostanra évi 1,5 millió lőszer körülre sikerült felfuttatni. Ez egyáltalán nem triviális. Egyrészt kell hozzá egy csomó fém, másrészt kell hozzá egy csomó lőszer, és ezek a kapacitások sem álltak rendelkezésre Európán belül. A másik nagy tapasztalat az, hogy azért is szükség van ennek a felfuttatására, mert decentralizálni kell ezeket a rendszereket. Az oroszok az ukrán háború első két napjában 75%-át megsemmisítették azoknak az ukrán kapacitásoknak, amikről tudták, hogy hol van. Nagy gyárak, nagy raktárak, nagy logisztikai központok. Decentralizálni kell az összes ilyen működést, szétszórni szerte Európában, és lehetőleg egyébként minden közelebb vinni a frontvonalakhoz, hogy lerövidítsük a logisztikai ellátás útvonalait, mert, és egyébként ez az európai egyik nagy hitelprogramnak a része is, az európai infrastruktúra sincs abban az állapotban, hogy egyébként egy háborút meg tudjon vívni. A legnagyobb európai hadseregek Nyugat-Európában vannak. Ezeknek át kell kelniük néhány folyón, hogy elérjenek a keleti frontra, például az Oderán, amin egy olyan híd van, ami elbír egy 60 tonnás Abrams tankot.
2: Ez viszonylag szűk keresztmetszetnek tűnik.
3: Elég szűk keresztmetszetnek tűnik, ezért van az, hogy a hadi hitelből hidakat is lehet építeni, vasutat is lehet építeni. A vasútnak igazából a balti államok tekintetében van jelentősége, mert a balti államok egykor a Szovjetunió részét képezték, és más méretű a sín, amit használnak. Tehát amikor a lengyel-litván határa elér egy szerelvény hadianyaggal, akkor azt egyesével át kell pakolni egy másik vonatra, hogy tovább mehessen. Ez elég lassú folyamat, ráadásul egy olyan choke point, egy olyan fullasztópont, amit könnyen támadhatóvá teszi ezeket a hadi anyagokat.
2: Ráadásul az oroszok viszont, hogyha elfoglalnának bármennyi területet arrafele, ők a saját anyagaikat könnyen szállíthatnák Lengyelország felé is akár, hiszen igen, ez az ő vasúti keresztmetszetük. Úgyhogy most, ha jól tudom, a világ minden pénzért az összes vasúti sínt lecserélik a balti államokban. Ez a program nemrégiben kezdődött meg.
3: Igen, és egyébként ez a teljes európai újrafelfegyverzési programnak a leghosszadalmasabb és leglassabb eleme. Ennek a befejezését 2034-re várják. De ez, hogy ezt 2034-re várják, mutatja, hogy milyen szokatlanul nagy tempóban tudott fellépni Európa, mert például olyan létfontosságú védelmi infrastruktúra, mint például a keleti arcvonalra tervezett drónfal, ami egy felderítést és megfigyelést szolgáló rendszer, annak az üzembe helyezését 2027-re tervezik. Tényleg szokatlan ez a fajta tempó Európától, és ez persze nagyon kellettek a keleti arcvonal államai, illetve Finnország belépése a NATO-ba, hogy feladja a semlegességét, mert a technológiailag igen fejlett és az Oroszország a leghosszabb határral, leghosszabban határos Finnország rendkívüli energiákat fektetett például a drónhadviselés fejlesztésébe, de olyan szinten, hogy külön törvényben szabályozzák azt az exportot, hogy Ukrajnából a legújabban kifejlesztett drónok, azok mindenféle bürokrácia nélkül azonnal megérkezhessenek Finnországba, és hát továbbfejleszthessék, és gyárthassák ezeket.
2: Azért is elképesztő, mert pont amikor Németországban megváltoztatták egyébként az alkotmányt is azért, hogy eladósodhasson az ország a fegyverkezési, az új fegyverkezési versenyben való részvétel érdekében, akkor az egy nagyon fontos belső vita és kritika volt, hogy annyira bonyolult a bürokratikus eljárás a közbeszerzés, fegyverek vásárlása, fejlesztése esetében, hogy minimum 3, de inkább 13 év, amíg valami a megálmodásától bekerül a raktárba, és használható is. Miközben hát azt látjuk, hogy a ukrajnai háborúban kb. 6-7 egy új dróntípus szabatossága, annyi idő alatt találja ki az ellenség az ellenszert, és annyi idő után kell valamit variálni rajta, és hogy ez a fajta régi logika és az új kényszer, az teljesen összeegyeztethetetlen. De már a németekről beszéltünk, hát ott is óriási változások vannak. Németország a II. Világháború után úgy tűnt, hogy lemond arról a fegyverkezésről, ami a korábbi évszázadokat vagy évezredet jellemezte, de hát mégis valami egészen új megközelítés történik.
3: Úgy is nevezik, hogy Zeitenwende, az új idő, a változó idő, a nagy fordulat. Egyrészt a német hadipar az még ezekben az években is létezett és meghatározó volt. Nem véletlen, hogy Magyarországon is mindannyian ismerjük már a Rheinmetall nevét, a legnagyobb európai páncélos gyártó, a legmodernebb európai páncélosokat a németek gyártják, de ugyanők azok, akik egyébként beszálltak a lőszergyártásba is, és Németország egy drónközpont lett Európában, folyamatosan fejlesztik ők is a egyébként olcsó, könnyű drónokat, és az úgynevezett okos lőszereket, ez a loitering munition, az amerikai szakneve, ugye ez az, amit kilősz, elindul, nézelődik, és ha célpontot talál, akkor arra lecsap. Egyébként ez az egyik legfontosabb technológiai fejlemény Ukrajnában. Az katonai zsargon az, hogy mondjam, mindig nagyon bájos, és ezt úgy hívják, hogy a precízió joga. A precíziós csapás joga, ezért vívják a legkomolyabb láthatatlan háborút a frontvonalon. Ugye ez arról szól, hogy ezeknek az okos eszközöknek, meg drónoknak mindenféle informatikai kapcsolatot kell fenntartani ahhoz, hogy egyáltalán értelmük legyen, hogy egy felderítő drónképe eljusson a tüzérséghez, ami aztán egy precíziós csapást tud végezni a GPS vezérelt lőszereivel. Ebben folyamatos kommunikációra van szükség. Ugye az elektronikus zavarás lett az egyik legfontosabb doménje a háborúnak, hogy egy újabb katonai szakkifejezést hozzak be. És az európai tapasztalat az, hogy nagyon-nagyon gondosan kell kiépíteni ezeket a kommunikációs csatornákat, hogy a lehető legkevésbé lehessen zavarni. És ennek egyébként aztán a polgári életben is nagy hasznát tudjuk venni, hogyha megerősödik ez a kommunikációs infrastruktúra, mert ez a kritikus infrastruktúra védelmében is fontos lehet. A műsor elején már utaltál a hibrid háborúra, ami talán még ha nem is nagyobb, de aktuálisabb kihívás, mint egy frontális háború Oroszországgal. A frontális háború veszélye az talán arrébb van. Egyelőre Oroszország Ukrajnával se bír el. Nem lenne logikus döntés Putyin részéről Európával háborúba szállni, de nagyon is logikus döntés lehet a részéről hibrid műveleteket folytatni, illetve ezek intenzitását növelni, hiszen ezek a műveletek már folynak. A hibrid műveletek ugye azok, amiknél nehéz az attribúció, nehéz bebizonyítani, hogy ezt az oroszok követték el, lehetnek hekkerek, lehetnek belföldi szabotőrök, gyakran egyébként azok is, néha-néha még az is elképzelhető, hogy nem is tudják, hogy Oroszországnak dolgoznak.
2: És mindezek kivédéséhez és kezeléséhez valamiféle politikai koordinációra is szükség lehet. 2009 óta az Európai Unió létrehozott egy új titulust, ez a kül- és biztonságpolitikáért felelős főmegbízott. Egyszerre dolgozik a tanácsnak, tehát a tagállami kormányoknak, és egyszerre a bizottságnak, ugye a bizottság elnökének a helyettese papíron, és hát ebben az ő feladata lenne valamiféle külügyminiszterként, és ha hadügyminiszterként nem is, de katonai ügyekben illetékes fő európainak lenni. Hát ez ugye lassan most már közel 20 éve létezik az a pozíció, és hát az látszik, hogy a mai napig nagyon éles viták és intrikák mennek Brüsszelben, hogy ez a hivatal, ez meddig mehet el, meddig van felhatalmazása, mennyire kiegyensúlyozatlan sokszor a viszonya a bizottság elnökével, sokszor a tanács elnökével. Ezt még mindig nem sikerült eldönteni, hogy ki miben dönt. Ugye nagyon erős és nagyon tipikus helyzet volt az utóbbi években, amikor arról beszélnek uniós tagállamok vezetői, hogy már lényegében hibrid háborúban vagyunk Oroszországgal, és egzisztenciális kérdés megvédeni Ukrajnát, és mindent meg kell tennünk, aközben egy másik uniós vezető, adott esetben a volt magyar miniszterelnök, elmondja, hogy Brüsszeltől jobban kell félteni a szabadságot, mint Moszkvától. És amikor ennyire megosztott a helyzet, és ennyire nehéz közös döntéseket hozni, ráadásul bármikor jöhet egy választás bármelyik tagállamban, ami felülírja ezeket a korábbi megállapodásokat, akkor jön az, hogy oké, megpróbáljuk a hadiparunkat valahogy összehangolni, valahogy közös támogatásokat rendelni hozzá, akár közös hitelt is felvenni hozzá, de hogy hogyan döntjük el, hogy ezt mire használjuk? Mi veszélyes, és mi nem, az a része, az továbbra is teljesen tisztázatlannak tűnik. Ugye itt merült fel egy olyan ötlet, egy francia-német közös javaslat, ami nem hivatalos kormányzati javaslatként, de körözött a brüsszeli diplomaták között, hogy hát vegyük el a vétójogot a tagállamoktól, amikor külpolitikai kérdésekbe döntünk. Hát ez egy elég megújult szövetségi rendszert jelentene. Ennek mennyire látszik az esélye, hogy eljuthatunk ideig belátható időn belül?
3: Az európai szélsőjobb oldal vágyaival szemben még a hagyományos kormányok is nagyon nehezen adnak át ilyen döntési felelősségeket egy felettes szervnek. Tehát a külpolitika és főleg a hadsereg, a mi fiaink vére, arról még a hagyományos kormányzatok is úgy gondolkoznak, hogy ez egy nemzeti hatáskör, saját döntésük, hogy mikor és kivel szemben vonulnak háborúba, ha csak nem NATO kötelezettségről van szó, ahol ugye ez rendezve van különböző cikkelyekben. Tehát egyrészt ezért nem is beszéltünk egységes hadseregről szóló tervekről. Igazán még szóba se került. Legfeljebb nagyon apró európai minták vannak rá, mint hogy például Hollandiának nincsenek saját páncélos alakulatai, hanem holland katonák ülnek német tankokban, német páncélos dandárokban.
2: Igen, ez a néha magyar grippenek védik a balti légteret.
3: Igen, igen, igen.
2: Fetésforgóban, de ezt nem az EU szervezi.
3: Nem, ez, hogy hiányzó képességeket államok egymás közti megállapodásban tudnak pótolni a másiknak. De ugye ennél is jelentősebb probléma, amit már érintettél, fel is vetettél, hogy még ez a fegyverkezési politika, és itt láttuk az időtávokat, hogy arról beszélünk, hogy milyen gyors, a milyen gyors az 4-5 év, vagy 11 a vasútvonal esetében, hogy minden ilyen befektetés a magánkézben lévő fegyverkoncernek részéről akkor éri meg, hogyha nagyon hosszú időtávon tudnak tervezni, 10 évekről, évtizedes tervekről beszélünk, nem fogsz kiépíteni egy 20 000-es kapacitáshoz képest egy 1,5 milliós kapacitást azért, hogy egy évig termelj 1,5 millió lőszert, és bármelyik pillanatban bekövetkezhet az, vegyük példának Németországot, ahol a Zeitenwende projekt miatt alkotmányt kellett módosítani, és nagyon hosszú távon elköteleződni nagyon nagy összegekkel. Ott erősödőben van az AFD, ami azt mondja, hogy Ukrajnát nem kéne támogatni, a fegyverkezést azonnal hagyjuk abba, ezt a pénzt ne erre költsük, hanem bármi másra, és egyébként Oroszországgal nincs is olyan nagy baj.
2: Meglátjuk, hogy merre tud tovább menni az európai politika, nagyon fogunk figyelni. Köszönjük szépen az önök figyelmét, ez volt a Világrend, Király Andrást és Magyari Pétert hallották.

0: Három óra hírek a Kossuth Rádióban. A kormányfő arra kéri a Tisza frakciót, hogy szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. Lourdesba érkezett a pápa. Napos kora őszédő várható. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök hangsúlyozta, semmi takargatni valója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védeni barátait vagy a fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés holnap reggel tárgyal az előző kormány két minisztere, Hankó Balázs és Sesták Miklós, valamint Magyar Péter kormányfő mentelmi ügyéről. A Fidesz közölte, kiállnak Hankó Balázs mellett, szorosan a nyomon követik az eljárást, és a volt miniszterrel szemben jogellenesen fellépőket felelősségre vonják, amikor a nemzeti erők helyreállítják a jogállamot. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztúító kongresszuson azt mondta, a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. New Yorkban tárgyalt az orosz és a német külügyminiszter. Az ukrajnai konfliktus kezdete óta először egyeztetett a két külügyi vezető. Johann Wadephul német külügyminiszter arról beszélt, hogy elfogadhatatlanok a lipcsei drónincidenshez hasonló esetek, elítélte az ukrán civilek elleni támadásokat és tartós tűzszünetet szorgalmazott. Moszkva egyenlőre nem számolt be a találkozóról. Ugyanakkor Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ENSZ-ben tegnapi felszólalásában azzal vádolta meg Európát, hogy gátolja az ukrajnai konfliktus békés megoldását. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi apostoli látogatását. A pápa Lourdes állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt pápai misén is várják az zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részein is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Lezuhant egy katonai delegációt szállító kis repülőgép a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A tragédiában 17 ember meghalt, köztük az Afrikai Ország Katonai Bíróságának két vezetője. A hivatalnokok a vádat képviselték, a távollétében háborús bűnök miatt halálra ítélt bukott államelnök elleni perben. A kongói légitársaságok gépei az Európai Unió fekete listáján szerepelnek a rossz biztonsági rendszer miatt. Híreink végén a várható időjárásról. Hajnalban elszórtan pára és ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után ismét sok napsütésre számíthatunk. A szél mindenütt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 4-10, napközben 22 és 25 fok között alakul majd. Hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Napok témái. Válogatás a hét adásaiból.
2: Köszöntöm Önöket, Cinege Levente vagyok. Ez tehát a Napok témái című válogatásunk. Az előttünk álló szűk egy órában a minden hétköznap este jelentkező hírháttér műsorunk valamennyi beszélgetéséből hozok Önöknek részleteket. Hétfőn arról volt szó, hogy az önkormányzatok idei szolidaritási adójának részleges elengedéséről beszélt Magyar Péter legújabb országjárásának Pécsi állomásán. A Baranyai megyeszékhelyen a kormányfő Pécs nehéz pénzügyi helyzetéről is beszélt, majd a gondolatmenetét folytatva úgy fogalmazott általánosságban, hogyha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy részét. Ennek kapcsán Gémesi Györggyel, Gödöllő polgármesterével Tatár Tímea beszélgetett hétfői műsorunkban.
3: Örültem neki, hogy végre 5 hónap után az első olyan pozitív hír, ami az önkormányzatokat érinti, hiszen az első döntés a béreink csökkentése volt, aztán pedig a megyék megszüntetésével kapcsolatos hír, előrehozott választások, választási periódus lecsökkentése, tárgyalási hiány, tehát egy csomó olyan dolog volt itt 4-5 hónapon keresztül, ami nem igazán pozitív érzést váltott ki belőlünk. Mi egyébként a 8 országos önkormányzati érdekszövetség, összejutunk ki és elkészítettünk egy javaslatcsomagot, aminek része a szolidaritási adó csökkentése is. 2026-ra is tartom az javaslatokat, de 2027-re és a további időszakra is. És az első önkormányzatok nemzetközi együttműködési tanácsa ülésén, ami a

0: a bejelentést. Ugye a közbeszédet azért folyamatosan uralja ez a téma, főként Budapest kapcsán. Miért éppen most hozakodott elő ezzel?
1: Azt nem tudom megmondani, miért éppen most, talán azért, mert most jutott el hozzáig az az információ tömeg, amit mi átadtunk a tárcának, a Vidékfejlesztési és Településfejlesztési Minisztériumnak, vagy talán néhány olyan jelzés is kapott polgármesterektől, hogy jó lenne most már velünk is foglalkozni egy kicsit, hiszen egy elég nagy tételét képezik a költségvetésnek. Nem tudom. Én pozitívan álltam az elmúlt időszakban a dolgokhoz, és most is ahhoz úgy fogok, de semmiképpen nem szeretném azt, hogy mi ebben a kvázi önkormányzati érdekérvényesítésben háttérbe kerüljünk, ugyanis ha mi nem tudunk kinyitni rendesen óvodát, bölcsödét, vagy működtetni, vagy szociális egészségügyi szolgáltatásokat biztosítani, az 9,5 millió ember megérzi. A szolgáltatási hozzájárulás 855 települést érint, és miniszterelnök úr még mást is mondott, azt is mondta, hogy erős önkormányzatokban gondolkodik, és a településeknek feladatot kell adni. Mi ezt örömmel halljuk. Mi mindig azt mondjuk, települési vagy önkormányzati szövetség, vagy szövetségek, hogy tárgyaljunk azért, hogy mit és milyen körülmények között. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha egy-egy ilyen döntés előtt volna megbeszélés, mint például most az úgynevezett Szent István program kapcsán, amiről gyakorlatilag senki nem tud semmit, bejelentésre került, hogy 10 térségben 1-1 milliárd forintot adnak kísérleti jelleggel a települések fejlesztésére. Részleteket nem tudunk. Ez jó dolog, ha a települések fejlesztésére megy pénz, de talán nem lenne rossz, hogyha esetleg mi elmondhatnánk a véleményünket, hiszen tudnánk olyan javaslatokat, ötleteket adni a tapasztalataink alapján, ami esetleg hatékonyabbá teszi a műsort, a programot, és ha minket is bevonnak ezekbe a döntésekbe, akkor lehet, hogy egy csomó olyan dolog még hozzárakható.
0: Picikét a szolidaritási adónál maradva, emlékeztessük már néhány mondatban a rádió hallgatókat arról, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen, mi alapján határozták meg, és hogy egyáltalán mekkora hozzájárulást kell fizetnie egy-egy adott városnak.
1: A szolidaritási hozzájárulás tulajdonképpen mi adónak nevezük, mert egyébként egy ilyen sarc jellegű pénz elvétel a településektől. Ugye ez a település, 855 településnek kell befizetnie, akiknél egy picit az átlag bevétel, az adóbevétel magasabb a többieknél. Ezek különféle mutatókat számolnak ki, szoroznak, osztanak, és a végén kijön, hogy mennyit kell fizetni. Ez mondjuk idén Gödöllő esetében 1,3 milliárd, a fővárosnál nyilván a legtöbb, mit tudom, Székesfehérvár, Győr esetében ilyen 10 milliárdos nagyságrendek, tehát hatalmas pénz, összességében 400 milliárd forint. És ez arra azt a célt szolgálta volna, hogy a kis települések működését, fejlesztését segítse. Ugye az elején, amikor ez bevezetésre került, akkor ez így is volt, de 6 évvel hirtelen elkezdett növekedni, és 6 év alatt 6-szorosára nőtt az elvonás, ami már számunkra azt jelentette, hogy ez a pénz, amit eddig fejlesztésre használtunk, vagy saját bevételként forgattuk vissza a működésünkben, ez eltűnt a költségvetésünkből. A kérésünk az egyébként most is, hogy nekünk nem több pénz kell, hanem a mi pénzünket ne vigyék el, hanem hagyjanak többet ott helyben. És erre nyitott elvileg most a miniszterelnök úr, hogy a szolidaritási hozzájárulás és befizetési kötelezettséget csökkentik. Hát az a kérdés, hogy mennyivel, kiknek, hogy lesz ez végül is a mindennapokba lebontva.
0: Mondhatjuk egyébként azt, hogy így a települések teherviselő képességét egyre erősebben próbára tette ez a bizonyos hozzájárulás?
1: Az elmúlt időszakban ez is, meg a gépjármű adóelvétel is. A gépjármű adót azt a Covid-ra való hivatkozásra vették el, és hát azóta elfelejtették visszaadni. Ebben az anyagban, amit mi elkészítettünk, ebben ez is benne van, és azt sem gondoltuk, hogy egyszerre kell mindent visszaadni, hanem hogy egy picit fokozatosan, sávosan próbáljon a költségvetés abban gondolkodni, hogy ez a települések saját bevétele, és hogy ez szükséges ahhoz, hogy a 9,5 millió embernek a szolgáltatásokat és a megfelelő szintű ellátásokat biztosítani tudjuk.
2: A nap témája. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
3: Hétfői műsorunkban arról is szó volt, hogy az Egyesült Államok és Dánia bejelentették, hogy megállapodásra jutott a Grönland biztonságáról, ezzel pedig megoldódhat az a diplomáciai vita, amelyet Donald Trump elnök korábbi annexiós fenyegetései váltottak ki. A NATO, Dánia és Grönland vezetői is üdvözölték a megállapodást az Egyesült

0: Egyesült Államok külügyminisztere pedig egyenesen az Egyesült Államok és az amerikai nép hatalmas történelmi győzelmének nevezte azt. A hétfői nap másik témájának részleteiről Csizmadia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát, szintén Tatár Tímea kérdezte.
1: Mette Frederiksen dán miniszterelnök azt mondta, örül annak, hogy jó megállapodás körvonalazódik. Ez egy kicsit azt is jelenti, hogy még nincs készen?
2: Nem, valószínűleg készen van a megállapodás, csak ugye mind a két fél, már mind hát három, ugye az amerikai, a dán, illetve hát a grönlandi tulajdonképpen magának tartja alapjait olyan értelemben, hogy most mindenki, vagy mindegyik fél szereti úgy kommunikálni ezt a megállapodást, hogy hát ő neki ez mekkora győzelem. Ugye már elemzések is születtek egyébként, gyors elemzések ebben a témában, hogy retorikailag itt az amerikaiak, ha úgy tetszik, nagyobb eredményt tudnak felmutatni, mint a dánok. Tehát a Trumpi kommunikációs eszköztárban ez ugye óriási győzelemként van elkövetve, amit azt lehetett hallani a felvezetőben is, míg a dánok talán kevésbé hangoztatják ezt, ők örülnek, úgymond a csendes eredményeknek, konkrétan, hogy a korábbi feszült viszony az megoldódott, de ettől függetlenül a szöveget, de biztos, hogy ezt már elkészítették, tehát tekintve, hogy tényleg itt a közgyűlésben itt órákon belül, ha bizonyos szempontból, vagy hát 24 órán belül ezt aláírhatják. A tartalomról annyit lehet tudni, hogyha persze nyilvánosságra hozzák ezt a szöveget, akkor ezt majd tudjuk, hogy ez igaz vagy sem, ez a kiszivárgott hír, hogy lényegében az 1951-es megállapodást megerősíti. Ugye 51 óta van egy megállapodás Amerika és Dánia között Grönlanddal kapcsolatban. Ugye ezért volt az, hogy amikor hónapokkal ezelőtt elindult el az egész ügy, akkor ugye sokan érzetlenkedtek, hogy mi szükség van a feszültségkeltésére most bármelyik oldalról, hiszen az amerikai fél így is hozzáfér ugye a szigethez, így is ott van már katonailag a szigeten, és akkor is többen jelezték, én is elmondtam, hogy itt végső soron majd egy diplomáciai megoldás kell, hogy legyen. Tehát minden más karcsörtetés az szép, hogy hát hangos retorikai fogás, de előbb-utóbb megoldást találnak erre. Ugye ez most úgy néz ki, hogy megtörtént. Az újdonság az 51-es megállapodáshoz képest, amit 2004-ben frissítettek egyébként, hogy valószínűleg kettő elem lesz benne kiolvasható. Az egyik az, amire Donald Trump már utalt, hogy ez a megállapodás nem a NATO függvénye. Értem ez alatt azt, hogy ha esetleg ne legyen úgy, de ha esetleg a NATO felgondolna, akkor is ez a bilaterális megállapodás ez életben marad. A másik, és ez a fontosabb, hogy, és erről is korábban volt szó amerikai részről, hogy konkrétan írásos amerikai engedélyhez köti aznak a lehetőségét, hogy harmadik ország, harmadik nem NATO tagállam, és főleg a kínaiakra meg oroszokra kell gondolni, de elsősorban a kínaiakra, hogy ők bármilyen szempontból belépjenek a sziget területére, gondolok itt gazdasági befolyásra, vagy katonai és infrastruktúrális projektekre. Ezt eddig is megakadályozták az amerikaiak, de az eddigi megállapodásokban, az 51-esben és 2004-esben ez így nyíltan nem szerepelt, és valószínűleg ez lesz az új elem ebben a mostani megállapodásban, ha lehet hinni a nevük elhallgatását kérő amerikai és dán tisztviselők szivárogtatásának.
1: Na most, hogyha a dolog elejére megyünk egy picikét vissza, akkor a kiinduló pont az nem volt a legegyszerűbb, hiszen azért Trump korábban ilyen szavakat mondott, hogy megvásárolja, majd elfoglalja a Grönlandot, így a stratégiai elhelyezkedése és az ásvány kincsei miatt. Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen most elfoglalta, csak másképp?
2: Azt lehet mondani, hogy az amerikai diplomácia az, hát egyesek szerint agresszív, én inkább azt mondom, hogy asszertív volt, tehát erőteljesen fellépett, és ugye ez a pesszimista olvasata a történteknek, tehát hogy meglett a megoldás a nap végén, csak hát tulajdonképpen izmoznia kellett az amerikai félnek ehhez is, ráadásul ugye egy régi szövetségesével szemben, ugye Dánia ellenében, úgyhogy ilyen szempontból vannak, akik úgy gondolják, hogy azért ez aggasztó, hogy tulajdonképpen a Monroe elv az így szövetségesek ellenében is érvényesült. Halkan megjegyzem egyébként, a pozitív olvasat az, hogy egyrészt ugye megszületett a diplomáciai megoldás békés úton, másrészt meg hát tulajdonképpen nincs új a nap alatt, hogyha tényleges eredményeket nézzük. Tehát persze a körülmények meg az optikája az adott esetben lehet rossznak ítélni, de igazából eddig is így működött a Monroe elv, hogy nem teszi rá a kezét az Egyesült Államok bizonyos kiszemelt területekre, itt főleg Latin Amerikában vannak erre precedensek, hogy nem fogja elfoglalni, nem teszi rá a kezét egy az egyben, nem irányítja úgy, ahogyan a trumpi retorikában is Grönland kapcsán ez felmerült, hanem egyszerűen csak olyan megállapodást köt, amelyben, ha úgy tetszik, vétójoga van azzal kapcsolatban, hogy harmadik ország, vagy harmadik fél, az amerikaiak kihívója, betegye a lábát biztonsági szempontból ugye erre a területre. Ez eddig is így működött, mondom, hogy ilyen szempontból ebben nincs újdonság, csak ezt most, ha úgy tetszik, formalizálnák. Egyébként még egy gondolat, nagyon röviden, valóban ez ugye úgy indult, hogy megveszi a területet. Én szoktam mondani, hogy ugye ez egy amerikai módszer ilyen szempontból, tehát az Egyesült Államok észak-amerikai terjeszkedésének a történeteiben azért voltak háborúk, voltak különböző szerződések, megegyezések, de voltak olyanok is, amelyek az európai gyakorlatra azért kevésbé jellemzőek, nevezetesen, hogy békés mód eszközökkel, de megvásároljuk az adott területet, csak hát ez idegen az európai gyakorlattól, nem is nagyon tudták értelmezni.
3: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
0: A nap témájának kedden a koncessziókat választottuk. Autópályák, trafikok, kaszinók, hulladékgazdálkodás. Miért lett mindez a korrupció melegágya nálunk, és vajon külföldön jól működő ez a rendszer? Teszári Nóra vendégei a stúdióban, Szakonyi Péter gazdasági újságíró, a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány ötletgazdája, és a vonalban Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezetője voltak, tehát keddi műsorunkban.
4: Mi a koncesszió lényege? Kezdjük teljesen az alapoknál, mert azt gondolom, hogy ezt a kifejezést szinte minden híradásban hallják a hallgatók, híradókban látják a tévénézők, hogy erről van szó, de a kifejezéssel nem biztos, hogy mindenki tisztában van.
5: Márpedig roppant egyszerű, két mondatban leírható a koncesszió lényege. Ha az államnak nincs pénze fejlesztésekre, útfejlesztésre, mondjuk a trafik meg a kaszinó éppen nem ide tartozik, de mondjuk ilyen infrastruktúrális beruházásokra, akkor egy koncesszort pályázat útján kiválaszt, aki a befektetést megteszi, tehát fejleszti mondjuk az úthálózatot, ennek ellentételeként maximum 35 évre megkapja a koncesszió jogát, tehát az állam egy bizonyos meghatározott összegbe törleszti a befektetést, és az út fenntartását, fejlesztését, stb. Uh-huh. Na most botrányos akkor, hogyha nem így működik. Ha a koncesszor nem tesz bele pénzt, hanem csak kivesz belőle. Ez itt a dolog lényege, hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük.
4: Na most a fejekben lévő zavart az csak növelheti, hogyha tényleg figyelik a híradásokat a laikusok, hogy a magántőke alapokat szintén emlegetik az ezekről szóló hírekben. Hogy jönnek ide a magántőke alapok?
5: Hát úgy, hogy ezek a magántőke alapok többnyire NER-hez köthető milliárdosok tulajdonában, résztulajdonában vannak. Az esetet, pontosabban ezt a jelenlegi helyzetet tovább bonyolítja, hogy az állam ezekben a magántőke alapokban is jelentős pénzt tett. Még ha megtenné is a befektetést a magánbefektető, akkor is sem csak a saját pénzét, hanem a saját és az állam pénzét, az adófizetők pénzét teszi bele.
4: Martin József Pétert kérdezem, hogy a magántőke alapok mennyire teszik nehézzé, hogy mondjuk egy társaságnak a valós értékét meghatározzák?
6: Hát nagyon nehézzé teszik, ugyanis a jelenlegi magyar gyakorlat szerint a magántőke alapok végső tulajdonosai nem ismertek, illetve az egész pontos megfogalmazás az úgy szól, hogy most már elvileg a jogszabályok szerint ismertek kellenek, hogy legyenek, de most kezdődik az a munka, hogy ugye ki kell kérni a magántőke alapok végső tulajdonosait egy külön engedélyezési eljárásra a pénzügyminisztériumon keresztül, és amennyiben megkapjuk ezeket, és mi egyébként dolgozunk ilyen munkán, és kaptunk is már adatokat, akkor abból lehet tájékozódni. Csak zárójel, és ez egy kicsit egyébként félre visz a koncesszióktól, de ha már itt tartunk, akkor igen, mondom, hogy ezek a magántőke alapos végső tulajdonosok sajnos nem korrekt és nem átlátható adatbázisban vannak, tehát egész egyszerűen tartalmilag az adatok nem jók. Tehát az új kormány a NER-től olyan adatokat örökölt, amely adatok vagy nem, vagy nagyon korlátosan használhatók. De mindenképpen ugye a magántőke alapokkal nagyjából két baj van. Az egyik az az, hogy ugye átláthatatlan a végső tulajdonos, nem világos mindenki számára azonnal, hogy kik a végső haszonhúzók, és a másik pedig az, amit már Péter is említett, hogy óriási mennyiségű közpénz ment a magántőke alapokba. Elsődlegesen nekünk erről átfogó tanulmányunk volt tavaly decemberben, ugye elsődlegesen a Magyar Fejlesztési Banktól, másodlagosan pedig az Exim Banktól, összesen mindent egybevetve nagyjából 2400 milliárd forintnyi közpénz került ezekbe a zárt tőkealapokba.
4: És igen. A Transparency szerint vissza lehet ilyen vagyonokat szerezni?
6: Hát ugye ez egy nagyon bonyolult kérdés, de ugye a rövid válaszom az az, hogy meg kell próbálni mindenképpen visszaszerezni. Én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb az az, hogy azoknak a felelősségét firtassuk, és hát az hagyja, hogy mi firtatjuk, de leginkább az igazságszolgáltatásnak kellene firtatnia, hogy akik ugye döntöttek ezeknek a kolosszális pénzeknek az átutalásáról. Egyébként a magántőke alapoknak a koncesszióhoz ugye az a legfontosabb köze, hogy ugye a koncesszióknak, mondjuk az autópálya koncesszióknak a két legfontosabb beruházója, Mészáros Lőrinc és Szíj László, és Mészáros Lőrinc és Szíj László is rengeteg ilyen magántőke alapnak a végső haszonhúzója. Tehát tulajdonképpen itt egy ilyen átfogó, elég bonyolultan fölépített rendszerről van szó, de a lényege a rendszernek az mégiscsak az, hogy hogy lehetett a közpénzt elsibolni, és ezért nagyon üdvözlendő ugye az új kormánynak az a döntése, hogy véget vet az autópálya koncesszióknak. Ami a magántőke alapokat illeti, ott azt gondolom, hogy a munka nagy része már amennyiben a feltárást son túltekintünk, tehát a jogi munkának a nagy része, a feljelentések megtétele az még hátra van, és utána kezdődhet majd a nyomozás meg a vádemelés. Én nekem meggyőződésem az, hogy ez az egész konstrukció, ez úgy, ahogy van, törvénysértő volt.
4: Na most egy picit még akkor ugorjunk vissza ehhez a definícióhoz, vagy ahhoz, hogy elmagyarázzuk mindenkinek jól láthatóan, hogy hogy is működik ez az egész. Az még nem teljesen világos, hogy miért éri meg az államnak ez az egész koncesziós ötlet, mert ugye a fenntartás például az autópályáknál nem egészen ugyanolyan szinten kell, hogy működjön, mint a kaszinóknál.
5: Természetesen koncesszió és koncesszió köz különbség van. Most mondok egy másik példát, ugye koncesszióba adták a Budapest repülőteret is, ami tévesen úgy jelent meg a magyar médiában konzekvensen, hogy a tulajdonjogot értékesítette az állam korábban, majd azt vette vissza az Orbán kormány, egyébként szerintem nagyon helyesen. Azért nagyon helyesen, mert a reptér szolgáltatásai és fejlesztései, valamint a színvonala szörnyű volt. Tehát ezt mindenki érezte, aki csak egyszer utazott repülőgépen, és szállt fel Feri egyen induló járatra. Tehát itt jogos volt az, hogy az Orbán kormány, hogy mondjunk jót is, jogos volt azt mondani, hogy ez nem szolgáltatás, ez nem fejlesztés, mi csak fizetünk, ti pedig nem fejlesztetek. Ugyanez látható az autópályánál is, ugye most lejárt egy viszonylag rövid, egy 60 kilométeres szakasz az egyik koncesziónak, amire a korábbi kormány, tehát az Orbán kormány építésügyi minisztériuma szerződést akart kötni egy Mészároshoz köthető céggel 144 milliárd forintért. És ugye kiderült, hogy ennek a harmadáért meg lehet ezt oldani. Tehát azt gondolom, hogy ezért volt meleg ágya a visszaéléseknek, próbálom óvatosan fogalmazni, a koncesziós szerkezet és gyakorlat is.
4: De továbbra sem világos az nekem, hogy mondjuk ha összehasonlítjuk egymással a kaszinókat, a trafikokat, meg az autópályákat, állami szempontból mondjuk egy kaszinó üzemeltetésének, vagy működtetésének milyen kockázatai vannak?
5: Semmilyen.
6: Hát ugye itt valóban a kockázat, a kulcs kifejezés, kérdést. Igen. És azt gondolom, hogy a közjó szempontjából a jó és a rossz konceszió között az a különbség, hogy a jó konceszionál ugye a magánbefektető vállalja a kockázatot. Tehát ugye a konceszió, ahogy az már többször is elhangzott, az önmagában természetesen nem egy ördögtől való hát konstrukció, az egy teljesen normális piackonform konstrukció. Ez tulajdonképpen egy, a szolgáltatásnak egy kiszervezése magánbefektetők, vagy pontosabban magáncégek számára, és akkor ezek a magáncégek végzik ezt a szolgáltatást, és utána bizonyos koncesziós díjat fizetnek vissza az államnak. De ugye a magyar esetben pont az ellenkezője történt, a magyar esetben a kockázatot azt nem a magáncégek vállalták, már mennyiben mondjuk Mészáros Lőrinc és Szíj László cégei ugye magáncégeknek tekintetők, ugye tipikusan a neres oligarchákról, politikai vállalkozókról van szó, tehát ők tulajdonképpen nem vállaltak semmilyen kockázatot, hanem a kockázatot a magyar állam vállalta, mégpedig úgy, hogy tulajdonképpen egy előre lefektetett díjat fizetett ezeknek a cégeknek, és a számításokból az derül ki, ugye mi nagyon aktívak voltunk ez ügyben már elég régóta, mi voltunk az elsők még 2021-ben, akik kiperelték ezeket a számításokat, és abból az derül ki, hogy hát bőven többet fizettek, mint az indokolt lett volna. És hát ugye ezt mutatja, ezt a túlárazást mutatja az az M6-os példa is, amit már az imént Péter említett. Az a fő kérdés, hogy a kockázatot kivállalja, ez az egyik fő kérdés, a másik fő kérdés az pedig az, hogy milyen eljárás során választják ki ugye magát a konceszort. És hát ugye nálunk nem csak ebben az ügyben, hanem más ügyben is alapvetően, más eljárások során is alapvetően csak a kormány közeli oligarchák vállalatot rúgtak labdába. Tehát a mi értékelés szerint, és egyébként ezt osztotta az Európai Bizottság is a mi beadványunk alapján, és ezért indított kötelezettségszegési eljárás 2023-ban, tehát a mi és az Európai Bizottság értékelése szerint is, itt tulajdonképpen a magyar esetben, legalábbis az autópálya vonatkozásában, de igaz ez nagyjából a hulladékra is, koncepció ez egy picit más ügy, illetve a kaszinók egy picit más ügy, de mind a két esetben tulajdonképpen egy bújtatott közbeszerzésről van szó, tehát nincs igazán köze a dolognak az eredeti koncepciós konstrukcióhoz, egy bújtatott közbeszerzésről van szó, ahol tulajdonképpen cinkelt lapokkal átjátszották a piacot bizonyos hát kormányközeli haveri cégeknek, és tehát mindezt túlárazva tették meg.
4: Szakonyi Péter szeretett volna valamit hozzáfűzni.
5: Igen, most amiről Péter beszél, az a második köre a csalásnak, a visszaélésnek. Az első kör az, hogy kapta meg a koncessziót, mennyit fizet az állam a konceszornak, ez az egyik. A másik, mert beépítettek még egy trükköt mondom idézőjelbe, mégpedig azt, hogy a jelenlegi koncessziós törvény szerint a konceszornak nem kell megversenyeztetni a munkákat. Tehát a konceszor mondjuk elnyeri a Budapest, mint ahogy el is nyerte, a Budapest Hegyeshalom, az M1-es autópálya fenntartási, fejlesztési jogát. De azt, hogy ki építse meg a harmadik sávot, ami egyébként már folyik, és mennyiért, abban nincs verseny. Azt eldönti a konceszor önmaga, hogy kire bízza, és hát véletlenül magát találta meg. A legjobb ajánlatot önmaga tette.
4: Vitézi Dávid számításai szerint óránként 41,4 millió forintnyi profitot vehetnének ki az autópálya koncessziót elnyerő cég tulajdonosai a következő 24 évben. Na most olyan számokról beszélünk, amit józan észre föl sem tud az ember fogni. Mitől ekkora üzlet a koncesszió?
6: Hát ugye itt nyilván arról van szó, amit ugye fejtegettük már idáig, hogy tulajdonképpen az egész konstrukció úgy lett kialakítva, hogy az állam gyakorlatilag hatalmas közpénzeket ad a haveri cégeknek, és tulajdonképpen a beruházásnak a valós költsége az ezeknek az összegnek csak egy része, a másik részét azt nyilvánvalóan korrupciós járadékként egész egyszerűen elrakják ezek zsebre ezek a vállalkozók. Tehát ugye eddig egész egyszerűen rossz a konstrukció, tehát a fordítva ültek a lobban, ha úgy tetszik. Tehát ezért mondom azt, hogy igazából ennek nem sok köze volt eredeti módon a koncesszióhoz, mint olyanhoz, mert a koncesszióban, mint olyanban a magánbefektetőnek, vagy a koncessziót elnyelő koncesszor cégnek nagyon komoly kockázata van. Ő alakítja azt ki, hogy kit bíz meg, ahogy az imént ugye el is hangzott, hogy megversenyeztethet ugye bizonyos rész beruházásokat, és neki fontos az, hogy minél hatékonyabban termeljen.
3: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
0: Szerdai műsorunkban arról is szó volt, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról. Közismertebb nevén a vagyonosodási vizsgálat bevezetéséről szóló törvénycsomag tervezetét. Annak célja, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelmükkel. Dobos Zoltánnal, az M4 és a Privát Bankár újságírójával a szerdai nap egyik témájáról, tehát Tatár Tímea beszélgetett.
7: A társadalmi egyeztetés követelményét az Európai Unió írta elő még az Orbán kormány idején, ugyanis nagyon sok törvényjavaslat, meg hasonló jogszabály nem került a társadalom elé, hanem a kétharmados országgyűlésen csak úgy átnyomták. Ezzel később még az előző kormányzat is szakított, és gyakorlatilag minden egyes törvényjavaslatot, kormányrendelet javaslatot kitettek a honlapjukra társadalmi vitára, és ez történt ezzel a törvényjavaslattal is. Nos, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan törvényjavaslat, amelyiknél nincs szükség széleskörű társadalmi egyeztetésre, hiszen az utcaembere nem tudja, hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat, milyen adatok szükségesek, milyen adatok állnak rendelkezésre egyáltalán. Itt szerintem sokkal fontosabb lenne az érintett hatóságokkal, elsősorban nem tudja adó és vámhivatallal konzultálni a pénzügyminisztériumnak, annak érdekében, hogy megfelelő adatokat tudjanak kinyerni, és ezek felhasználásával tudják ennek a törvényjavaslatnak a hatékonyságát növelni.
1: Hogyan kell egyébként egy ilyen véleményezést elképzelni? Bárki hozzászólhat is, hogyha igen, akkor hogyan? Ugye azt leellenőriztem itt adás előtt, hogy a kormány.hu-n valóban olvasható az egész dokumentum.
7: Valóban ez így történik, ott a dokumentum alatt megadnak egy e-mail címet, és oda bárki elküldheti a saját észrevételeit, megjegyzéseit. Azután, hogy ezt a törvényalkotó, vagy éppen az előterjesztő megfogadja, vagy nem fogadja meg, ez már az ő fideljoga, mondjuk így.
1: Ez a bizonyos javaslat úgy fogalmaz, hogy az esetlegesen visszaélésszerű közhatalom gyakorlásból eredő vagyongyarapodás nem maradhat következmények nélkül, különös figyelemmel a közteher fizetési kötelezettségre. Ki mindenkire vonatkozik ez?
7: Magyar Péter miniszterelnök ezt a Facebook bejegyzésében, pontosabban Facebook videójában elég konkrétan körülírta, és ennek a körnek meg is felel a törvénytervezetben szereplő érintetti kör. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy aki az elmúlt 20 évben magas szintű közhatalmat viselt, azokra vonatkozik az eljárás. Ide tartozik konkrétan az elmúlt 20 éves miniszterelnöke, miniszterek, államtitkárok, közigazgatási államtitkárok, miniszterelnöki biztosok, miniszteri biztosok, kormánybiztosok, illetve valamennyi országgyűlési képviselő. Valamint ezen felül az ő belük egy háztartáson belül élő közvetlen hozzátartozóik is. Tehát a törvényjavaslat mellékleteként leírt hatásvizsgálatban ez körülbelül 5000 főben határozták meg az érintetti kört.
1: Ugye a javaslatból az is kiderül, hogy az egyedi kockázat elemzési eljárásban a NAV összeveti a vizsgált személy vagyonát, legyen szó lakásról, házról, autóról, bankszámláról, cégtulajdonról, vagy akár biztosításról is, összeveti tehát az adózott jövedelmével, és azonosítja az esetleges kockázatokat, például bűncselekmény gyanúja, vagy közteherfizetési kötelezettségek nem teljesítése. Mit lehet tudni az eljárás menetéről?
7: Pontosan ez a része a javaslatnak a hátulütője, a gyenge pontja. Ugyanis itt az adóhatóság, mondjuk így, hogy akár az adózó tudta nélkül is, tehát jelen esetben a politikus tudta nélkül is lekírja a rendelkezésére álló adatokat, így például egy földhivatali nyilvántartási adatot, hogy milyen ingatlanjai vannak, milyen gépjárművei, nagyértékű egyéb járművei, akár luxusias repülőgép rendelkezik, csak hogy nem minden adat áll az adóhatóság rendelkezésére, és nem is biztos, hogy mindent meg tud szerezni. Itt konkrétan arra gondolok, hogyha az adott politikus nyitott egy svájci bankszámlát, akkor hiába kér az adóhatóság a svájciaktól egy megkeresés formájában adatot róla, a svájci jogszabályok, az ottani nagyon szigorú adottitok, az nem tudja felülírni ez a jogszabály. Így a svájciak vissza fognak írni az adóhatóságnak, hogy sajnos ezt nem áll módjukban teljesíteni, még csak azt sem mondhatják meg, hogy valóban rendelkezik egy ilyen bankszámlával.
1: Egyébként itt hazai szinten minden adatbázis rendelkezésre áll?
7: A nagy része rendelkezésére áll, vannak olyanok, amelyek nem, de én úgy gondolom, hogy azokat megfelelő jogszabályi változtatásokkal elő lehet teremteni. Tehát ilyet például olyanra gondolok, hogy nagy értékű ékszerekről nem nagyon van nyilvántartás, ha mondjuk elviszi egy értékbecsüshöz, eladja egy kereskedőnek, azokról nehezen lehet azonosítani ezeket a nagy értékű mondjuk ékszereket, így nem lehet azt elmondani, hogy innen adatokat tudnának nyerni. A többi esetben, tehát mondjuk, ahogy említettem, az ingatlanokat, vagy nagy értékű járműveket, gépjárműveket, ott nincs akadály annak, hogy az adóhatóság ezeket az adatokat kinyerje, de a társadalomban úgy gondolom, hogy a legnagyobb kérdés nem is az, hogy van-e neki mondjuk egy Bentley-e, vagy egy luxusjachtja, hanem hogy van-e olyan eltitkolt vagyon, amely nem került nyilvánosságra, és itt bizony az eltitkolás helye, mondjuk így, az nem Magyarország, hanem például egy offshore paradicsom, Svájc.
3: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
0: Szerdán a nap másik témája volt, hogy a GVH figyelmeztette az ismert influencert, Viszpertont, mert nem tartotta be a reklámozás szabályait. Ennek kapcsán arról volt szó, mennyire tudja lekövetni a reklám, illetve a média szabályozása teljesen megváltozott média környezetet. A hirdetők ugyanis ugyanazok, de már nem médiavállalatok hirdetési felületei jelennek meg, hanem a social media nagy követőtáborral rendelkező influencerek anyagaiban. A telefonvonal végén Kappi Anikó ügyvéddel, a Magyar Reklámszövetség influencer munkacsoportjának korábbi vezetőjével, aki egyébként most az eljárás alá vont influencerek egyikének ügyvédje is, úgyszint Tatár Tíma beszélgetett.
1: Kezdjük talán azzal, hogy a reklámok szabályozásának az az oka, hogy a befogadó el tudja különíteni egymástól azokat a tartalmakat, amelyek őt mint fogyasztót célozzák meg, amelyek azt akarják elérni, hogy engem vegyél meg, azoktól a tartalmaktól, amelyek mondjuk csak tájékoztatási vagy akár szórakoztatási céllal születnek. Ezért kell jelölni azt, ha valami reklám, ha azért a tartalomért pénzt kap a médium. Mennyiben teremtettek új helyzetet ebben a közösségi média influencerei?
8: Hátrébb lépnék egyel a kérdéssel kapcsolatban, mert annyi pontosítást tennék, hogy nem csak a pénzért közzétett reklám minősül kereskedelmi tartalomnak, reklámnak, ahol a reklámjelleget jelölni kell a GBH előírása szerint, hanem minden olyan ellenszolgáltatás, amit valaki azért kap, hogy egyébként azt a reklámot elkészítse, közzétegye. Tehát ez akár lehet egy termék is, amit azért kapott, hogy készítsen róla tartalmat, vagy akár egy jövőbeli együttműködés reményét is ide sorolja a GBH a 2022-ben megjelölt tájékoztatójában, ami egyébként már egy 2.0-as verzió, mert 2017-ben, tehát azt lehet mondani, hogy a hatóság nagyon gyorsan reagált az influencer marketingnek a berobbanására, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, ha 2017-es évtől nézzük a mai napig, hogy hogyan is alakulnak egyáltalán itt a viszonyok, mert hogy ki kellett alakulni annak a bizniszmodellnek is, hogy egyáltalán a márkák hogyan működjenek együtt az influencerekkel, ugye próbálgatták azt, hogy közvetlenül működnek együtt az influencerekkel, akár ez ma is megjelenik, de azért sokkal intenzívebben van jelen a piacon, hogy különböző ügynökségeken keresztül lehet eljutni egy-egy influencerig, tehát a reklámláncolatnak a szereplői azért több szereplőből áll, mint kettő.
1: Segítsen már felvilágosítani a hallgatókat, igen, majd még ezekről a részletekről beszélgetünk később természetesen, hogy ez a bizonyos szabályozás milyen kötelezettségeket ró ezekre a megjelenésekre?
8: Fontos azt megjegyezni, hogy itt Magyarországon az influencer marketing az inkább egy ilyen fogyasztóvédelmi irányt kapott, tehát azért van az, hogy a GVH-ról hallunk, hogy ő vizsgál, és mondjuk nem az NMHH, tehát nem a médiatörvény hatálya alá tartoznak az influencerek. Bizonyos nagyon extrém esetekben lehetséges ez, de inkább azt lehet mondani, hogy a GBH vizsgálás és fogyasztóvédelmi jellegű ügynek tekinthető. Tehát, hogy a kérdés pontosan arra vonatkozott, hogy egy kicsit ugye azt értsük meg, hogy az influencer az kicsoda is ebben a láncolatban.
1: Arra gondoltam, hogy tényleg most odaül egy tinédzser, odaül egy fiatal a YouTube vagy bármelyik közösségi csatorna elé, szembe találkozik, pörgeti ugye az oldalt mindenféle videókkal. Mit kell azonnal észrevennie, hogy azonnal tudatosuljon benne, hogy ez itt egy reklám, itt most nem csak csacsog nekem az a bizonyos influencer, hanem ő most próbál nekem a maga platformján, a maga módján eladni valamit. Felirat?
8: Ugye azért ez a tartalomból elég egyértelműen ki tud derülni, tehát ha valaki egy bizonyos üdítő italon kopogtatja a kezét, bizonyos márkáról beszél, akkor azért én azt gondolom, és ez szerintem kutatók is meg tudják akár erősíteni, hogy azért az égeneráció erre még érzékenyebb, mint mondjuk akár az idősebb korosztály. Tehát azért egy tartalomból látszik, hogy mi az, ami egy véleményalkotás, vagy mi az, ami valamilyen ellenszolgáltatást kapott az influencer. Viszont az, hogy mi mit vélelmezünk, akár használóként, mármint a social media használóként, azért ugye ennek van egy jogi kerete is. Azért várja el a hatóság is azt, hogy jelölve legyenek ezek a tartalmak a social media felület által megadott címkézéssel, vagy a hashtag reklám, hashtag hirdetés jelöléssel, mert ezzel viszont teljesen egyértelművé teszi a fogyasztó számára azt, hogy amit ő éppen lát, vagy hall, az azért történik, azért kapja ezt a tartalmat, mert ezért valaki a láncolatban, tehát ezt a tartalmat valaki megrendelte, valakinek a kérésére készült el. De ugye az influencer, mint véleményvezér nagyon gyakran, és ezt ugye mondják az influencerek is, hogy ők mondanak márkáról véleményeket csak úgy. Na hát ez az, ami a csak úgy mondja a véleményt, amit így jobban meg kell vizsgálnia mondjuk a GVH-nak is, hogy valóban itt volt valamilyen üzleti együttműködés a felek között, vagy másokból történik a véleményalkotás. Tehát ezért van az, hogy ez a fajta elkülönítés kell, hogy legyen az influencernek a social media felületén, hogy mi az, amit ő éppen tényleg használ, és arról mond valamilyen véleményt, vagy mi az, ami abszolút üzleti célt szolgál az ő életében.
3: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
0: Csütörtökön a nap egyik témájaként arról volt szó, hogy magánaudiencián fogadta Magyar Pétert 14. Leó pápa. A miniszterelnök Tar Zoltán miniszterrel és Velkei György, illetve Ceti István államtitkárokkal utazott Rómába. Újházi Lórándot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalomkutató Intézetének vezetőjét a részletekről Tesári Nóra kérdezte.
9: Általában a kezdeményezés az állam részéről szokott történni. A főszabály szerint, ugye vannak ellentétek, azt azért látni kell, hogy a találkozásnak ez a szintje, amiről most beszélünk, ez a magánkihallgatás, ugye maga az elnevezés csalóka. Ugye arra következtetne az ember, hogy hát ez nem egy hivatalos, de ez a legmagasabb szintű találkozás, ami az államfő, ugye attól függ, hogy milyen rendszerekről beszélünk, kormányfő vagy államfő, ugye a parlamentáris, a demokráciák, vagy inkább a prezidenciális rendszerek, más-más képviseli az adott államot, de ez a legmagasabb szint. Tehát van egy rendes menete azért ezeknek a találkozásoknak, időnként udvariassági látogatás, akkor is, hogyha egyébként nincsen semmi olyan, aki az állam és az egyház között, ami akár ellentétek, akár megvitatandó újra tárgyalást, igen, lehetnek adott esetben feszültséget is, hát gondoljunk csak Donald Trump látogatására a Ferenc pápánál, hát előtte azért nagyon komoly konfliktusos helyzeteket a kampányba előzték, mert ugye 2017, hogy oda megszóval a látogatásnak az ideje. De és a másik pedig az, hogy amikor történik egy új elnöknek a beiktatása, megválasztása, most prezidenciális rendszerben, hogy az elnök, a mi rendszerünkben a miniszterelnök, akkor azért vannak országok, amiket priorizál, ugye első, második, harmadik, különösen nagy jelentősége van annak a helynek, ahol először megy, de azért a top 10 az meghatározó szokott lenni, és azért látszik, hogy a top 10, mert azért most a mostani miniszterelnöknek is ott volt a szent cég, és hát ugye most itt az első szintről beszélgettünk, kezdtünk el beszélgetni, ez az a kihallgatás, a magánkihallgatás, ugye a kifejezésből lehet érezni, és hát ha van magánkihallgatás, akkor kell lenni általánosnak is, ugye az általános az, amit könnyebb bejutni, a szerdánként szokott lenni, és oda szoktak az arándokok menni, mert hát vannak a különleges kihallgatások, amikor meghatározott csoportoknak egy meghatározott téma, ugye most már lehet tudni azt, hogy körülbelül milyen témákról volt szó itt a megbeszélésen, és nagyon diplomáciai szempontból teljesen megfelelt az a kommunikáció, amit a miniszterelnök úr mondott, mert ugye ilyenkor nagyon visszafogott azért mind a két fél. Sajnos vannak eltérések, amikor megszegik ezt a szabályt, hát mert Joe Biden volt egy ilyen tipikus példa, amikor a látogatás után ugye belpolitikai célokra használta föl, ami ott elhangzott.
4: Picit azért még hadd ugorjak vissza a szervezéshez, mert ebbe nem látunk bele, tehát nyilván izgalmas, hogy kihasználhatjuk a lehetőséget. Tehát tulajdonképpen a miniszterelnöktől ebből a szempontból úgy elvárható volt, hogy egy rövid időn belül ellátogasson a pápához?
9: Nem erről van szó, tehát ő nyilvánvalóan, és az a külügy, megvannak azok a szaktárcák, meg tárcák, akiken keresztül mindez történik, és nyilván ne felejtsük el, hogy egy olyan entitásról beszélünk, ami azért olyan, hogy akinek nem csak egy külképviselete van az ország területén, van az is, hogy ez a pápai követség, hanem arról van szó, hogy ez a Magyar Katolikus Egyháznak azért itt történelmi beágyazódottsága is, komoly összekötetése és komoly kapcsolata van a Szentszék irányába, tehát nyilvánvalóan ezt ki lehet használni, ezzel lehet élni, de megvannak nyilván a hivatalos csatornák, ahogy ez történik, és ugye az államtitkárságnak, amiről majd érdemes azért egy pár szót váltani, hiszen az a második vonal a pápa után, és sokszor részletkérdéseknek a tárgyalása az már az államtitkáron, de az államtitkárságon történik. Tehát, hogy ezeken a csatornákon keresztül nyilván akkor előre megbeszélik ez a diplomáciának az útja azokat a legfontosabb pontokat, tehát nem meglepetésszerűen történnek azért a legfontosabb pontokat, amikről azért szeretnének beszélni. Ugye, és hát akkor vannak olyan témák, amik adják magukat protokollárisan egy-egy ilyen helyzetben. Ugye most lehet tudni, hogy például már a mesterséges intelligencia, mint társadalmi és biztonsági kihívás előkerült ezen a beszélgetésen. Erre lehetett számítani. Nyilván nem csak a magyar miniszterelnöknek mondja ezt a pápa. Ugye a mostani pápa egy külön enciklikát adott ki a mesterséges intelligenciáról, és minden állami és a nagy technológiai cégeknek, a vezetőinek, amikor találkozás van, ezekről a kérdésekről beszélnek. Megvannak a prioritások, és nyilván megvannak a regionális kérdések, regionális, illetve az ország specifikus kérdések, amikről tárgyalnak.
4: Tehát akkor ezek a témák, tehát hogy amikről beszélnek, de az, hogy hogyan...
9: A szervezés szempontjából, hát ennek pedig hát az a külképviseleteken keresztül történik, ugye megvan a külképviselet, megvannak a kormányzati csatornák, amiken keresztül történik, és megvannak az informális csatornák. Informális csatornákat nem szabad lebecsülni, mert azért sokszor nehéz bejutni a pápához.
4: Tehát számítanak az informális csatornák is. És az, hogy hogyan zajlik az egész, és egyáltalán mi a program, hogy hányan mehetnek be az audienciára, az mennyire állandó és mennyire személyre szabott?
9: A magán audiencia, ugye egyébként a nevénben is benne van, tehát ott egy mondhatnám azt, hogy négy szem közti beszélgetés történik. Annyira diszkrét ez a megbeszélés, hogy itt az a preferált forma, nem mindig lehet ezt megtartani, de az a preferált forma, hogy ott nincs tolmács. Tehát van, amikor kell. Nyilván, hogyha nem beszélik azt az adott nyelvet, akkor szükség van rá. Ugye most azért szerencsés, és az amikor volt a pápa választás, akkor is sokat beszélgettünk erről, hogy vajon mennyire lesz meghatározó kérdés a nyelv, hogy milyen nyelven beszél a pápa. Hát most azért az ugye az angol nyelv, az megkönnyíti a kommunikációt, és azok a személyek, akik a pápával beszélnek, azok többségében tudnak angolul. De a tolmács is, ha ott van, akkor őt kötik azok a szigorú titoktartási szabályok, ami a találkozás alkalmával ugye meghatározó.
3: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
0: A Science Daily nevű tudományos orgánum szerint az Atlanti-óceán egyik meghatározó áramlási rendszere, a Golf-áramlat már csaknem 2 évtizede gyengül, ez a folyamat pedig komoly következményekkel járhat az időjárásra és sok minden másra is az Atlanti-óceán térségében, de akár azon túl is, hogy mi mindenre, azt Ürge Vorsasz Diana klímakutatótól, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnökétől tudtuk meg csütörtökön a nap másik témájának részleteiről. Őt újfent Teszári Nóra kérdezte.
4: Mi ennek az áramlatnak a lényege?
10: Ez egy rettenetesen fontos áramlat, talán a Földön a legfontosabb óceán áramlat, hiszen amit ez tesz, az gyakorlatilag a déli féltekéről egy rakás hőt szállít az északi féltekére, egészen addig, hogy Európa északi partjainál is jóval melegebb van, mint azt a tenger, vagyis azt a földrajzi szélességünk indokolná. Tehát ha például megnézzük, hogy mondjuk Stockholm, Oszló, Helsinki milyen ugye virágzó kultúráknak, civilizációknak, gazdaságoknak ad helyszínt, és megnézzük, hogy ugyanezen a szélességi fokon mondjuk Oroszországban, Kanadában gyakorlatilag semmi nincsen már. Ennek a legfőbb magyarázatát az Atlanti bukóáramlat által felhozott hőnek köszönhetjük. Ugyanígy London és az Egyesült Királyság is jóval melegebb, mint egyébként lenne. Tehát az biztosan állíthatjuk, hogy Európa nagyon egy gazdaságilag nagyon kellemes és virágzó gazdaságát azért nagy részben ennek a klímának köszönheti, amit pedig az Atlanti bukóáramlat nagyon nagy részben gyakorlatilag fűt.
4: És hogy tudják azt mérni, hogy megállapítani, hogy most gyengül?
10: Ez a nehéz ebben a dologban, hiszen azt, hogy a hőmérséklet változik, azt viszonylag jól tudjuk már mérni, meg nagyon régóta fölírjuk, hiszen van egy közönséges hőmérő, ami nagyon olcsó berendezés, az már nagyon régóta mindenütt jegyezzük azt, hogy hol, mennyi, milyen hőmérséklet van. De azt, hogy a tengerben a víz mennyire mozog, ezt sokkal nehezebb mérni, és nem is nagyon, és régóta tudjuk, vagy nem olyan régóta tudjuk egyáltalán, hogy ez mozog, és az, hogy pontosan hoz mozog, és mennyit mozog, ez sokkal nehezebb mérni. Most azért már ugye akár a műholdas adatokkal is próbáljuk mérni, valamint most már bójákkal és különböző egyéb módszerekkel próbáljuk ezt mérni, de az ugye a probléma, hogy nincsenek hosszú idősorok erre vonatkozóan, még mindig viszonylag, ugye sokkal drágább mérni, mert messze van a partoktól, esetleg a tenger mélyén kell mérni, tehát most is a legutolsó cikk, amire hivatkozik, ez is csak 4 ponton mérte, és onnan sincsen nagyon elég hosszú idősorunk. Tehát ezért jóval nehezebb, könnyű és biztos megállapításokat tenni ezzel kapcsolatban, de egyre több az olyan mérés és az olyan kutatás, ami bizony arra utal, hogy ez az áramlás, ez lassul.
4: És azt tudjuk, hogy milyen mértékű ez a lassulás? Valamihez tudjuk viszonyítani?
10: Mi az éghajlatváltozás kutatásában általában szeretjük az ipari forradalom előttihez képest viszonyítani a mostani állapotokat, hiszen akkor kezdtük nagyon megváltoztatni a föld éghajlatát, hiszen a föld éghajlata körülbelül az elmúlt 10 000 évben, tehát gyakorlatilag amióta a civilizáció fejlődik, viszonylag egy stabil ponton volt, körülbelül 1 Celsius fokos sávban mozgott a föld átlaghőmérsékletnek, és ennek megfelelően a Föld éghajlata is elég stabil volt, tehát ehhez képest szeretjük mérni. Viszont mivel ugye nagyon nehéz visszakövetkeztetni az áramlásokra, ilyen különböző egyéb trükkökkel próbálják a kutatók megállapítani, hogy hogyan voltak ezek az áramlások régebben, és hogy hogyan változik mostanában. Úgyhogy ezek alapján most, ha egy nagyon elfogadott átlagszámot kéne mondanom, azt mondanám, hogy kb. 20%-ot, tehát kb. 1/5-öt már lehet, hogy lelassult ez az áramlás, de ez erre még azért nincsen teljes tudományos megegyezés, pontosan az ön kérdése miatt, amiatt, hogy nehéz mérni, és csak különböző becslések révén és különböző módszerekkel próbálják különböző kutatócsoportok ezt mérni.
4: És mi mindenre lehet hatással ez a gyengülés?
10: Sajnos Európára nagyon nagy hatással lehet, hiszen ahogy elmondtam, azért Európa nagyon kellemes, és itt a virágzó gazdaságának kedvező klímáját nagyon köszönheti ennek az áramlásnak, és hogy ezt a hőt ide fölhozza. Tehát amennyiben ez lassul, kevesebb ilyen hőt hoz föl. Na most azért nehéz ilyen egyértelmű válaszokat erre adni, hiszen azt is ugye tudni kell, hogy viszont ezzel párhuzamosan az éghajlat melegszik. Tehát itt a kettőnek az összhatásáról kell beszélni, tehát ha ez a bukóáramlás hűlési hatása, tehát hogy kevésbé hozza föl a hőt, ennek ez most gyorsabb-e vagy lassabb-e magánál az éghajlatváltozás által okozott melegedésnél, ugye ez a kettő hatásnak az egyensúlya az, ami végül is kialakítja az összhatást. Na most itt azért inkább attól félünk a legjobban Európában, hogyha ez az áramlás összeomlik, tehát gyakorlatilag leáll, és sajnos a múltban elég sok a bizonyíték arra, hogy ez az áramlás a múltban többször leállt. És egyre több kutatás figyelmeztet arra, hogy bizony ez az áramlás akár már ebben az évszázadban is leállhat, sőt, ugyanakkor az esélye annak, hogy leáll, mint hogy nem áll le, az évszázad második felében. Tehát akár már most a hallgatók életének, vagy hát a hallgatók nagy részének, hanem nagyon idős a hallgatók, akkor annak az életének, bennek a második felében is akár ez megtörténjen. És egy ilyen leállás az bizony nagyon szélsőséges hatással lenne Európára, hiszen Európa nyugati partjainál, különösen az Egyesült Királyság, Skandinávia és így tovább, ott akár 20, akár 40 fokkal is lecsökkentheti félre a téli hőmérsékleteket, az átlag hőmérsékletét is.
0: Döntően tehát ezek voltak az elmúlt napok témái, ha kíváncsiak a teljes műsorokra, azok visszahallgathatóak a mediaclick.hu internetes oldalon, de akár okos televíziós alkalmazásunkon is. Az elmúlt egy óra szerkesztő műsorvezetőjeként búcsúzom, Cinege Leventét hallották. Rövidesen 19 órakor a legfrissebb hírekkel folytatjuk, itt a Kossuth Rádióban. Találkozzunk jövő héten is.

0: Kossuth Rádió. Barcson a 89,5 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel jön a vagyonadó, közölte a kormányfő. 5 milliárd forintból újulnak meg a hazai laktanyák. Napos kora őszi idő lesz, jönnek a részletek. A korábban jelzettnél is szigorúbb feltételei lesznek a január 1-től életbe lépő vagyonadónak, jelentette be a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé, valamint bejelentette, 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. Az államfő munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. Csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, és kétoldalú egyeztetést folytatott többek között a svájci, az észta és a finn államfővel. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az európai ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca közölte, hazánknak 3 független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt, a nyomozást és a vádképviseletet pedig az európai delegált ügyészek végzik majd. Az európai ügyészség szabályai a magyar-európai ügyész kinevezése utáni 20. naptól lesznek alkalmazhatók hazánkban. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helységek, oktatótermek újultak vagy újulnak meg. A tárcavezető elmondta, az összeg abból a 18 milliárd forintból származik, amelyet a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására szánt. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, hivatalba lépése után leállította a beruházást, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Gajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint 1/5-ét erdő borítja. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan lehet fenntartani a hazai erdőket. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a fátyolfelhős napos kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, csak a Fertő-tó térségében élénkülhet meg a légmozgás. A hőmérséklet napközben általában 21-25, késő este 14 és 18 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelők.

Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban a hagyományos régi paraszti játékokról lesz szó. Erdélyi falusi vonószenét hallanak. Pénzes Géza vagyok. A játszás annyira ösztönös, hogy a történelem előtti időkben is jelen volt. Johann Huizinga az ismert kultúrtörténész a Homo Ludens, azaz Játszó ember című könyv első fejezetét azzal a megállapítással indítja, a játék régebbi, mint a kultúra. Nagyszüleink és dédszüleink játszottak még saját kezülek készített játékokkal, vagy a természet adta tárgyakat alakították játékeszközzé. Játék lehetett fű, falevél, kóró, virág, vagy akár a homok is. Játszottak olyan eszközökkel, amik eredetileg más céllal készültek, de a játékban átértékelődtek. Ilyen volt például a botos játékok szőlőkarúja, a kosárkötél, ami kiváló az ugrókötelezéshez, vagy a kocsik kerekének abroncsa, ami tökéletes a karikahajtáshoz. Az eredetileg sáros, agyagos talajon való közlekedéshez használt lábbeli megkímélésére született gólyaláb is játékeszköz lett, melynek különböző változatai még a 19. század második felében is gyakoriak voltak Erdélyben, a Rétközben és a

bemosódott. Jó példa erre a kisállatok gondozása is. Sok gyermeknek volt saját csirkéje, malaca, melynek etetéséről maga gondoskodott. De játékként kínálkozott maga a föld is. Eső után csatornákat ástak a földbe, ezekbe terelgették az eső vizét, vagy a sárból emberalakokat és állatfigurákat formáltak. Az egyik legérdekesebb sárjáték azonban a pukkantó, a sárpuska volt. Kerek vagy szögletes lapocskát formáltak az összegyúrt sárból, majd a közepét igyekeztek óvatosan minél jobban elvékonyítani. Időnként meg kellett köpködni a közepét, hogy ujjaik jobban csúszanak a nedves agyagon. Mikor készen volt, tenyerükre fektették, és teljes erőből a járdára csapták, ahol nagyot pukkant. A sárpuska az 1960-as években még általánosan ismert volt, utána valahogy már elfeledték. Jóval tovább megmaradt azonban a sárparittya. Vékonyabb, hajlékony eper vagy fűszfa vesző végére sárgolyót tűztek, és a veszőt megsúnyítva igyekeztek a sárgombócot minél messzebbre elröpíteni. Nemzedékeken keresztül nagy népszerűségnek örvendett a tricskázás, más néven cinglizés. Apró fémpénz 10-20 filléres kellett hozzá. A gondosabb játékosok a pénzt egy anyacsavar, tompa végű vasszög és kalapács segítségével kissé meg is domborították. A játékot utcán, a ház falának tövében játszották. Először vonalat húztak a fal elé, majd kijelölték a dobás helyét. Innen kellett az érmét úgy falhoz dobni, hogy visszapattanva lehetőleg a vonalra essen. A kisgyermek fejlődésének állomásaihoz a játékok mellé mondókák és dalok szegődtek. Ezek is segítették az ülés-állás-járás megtanulását, majd a beilleszkedést a szűkebb és tágabb családba. A ringóban bölcsőben tartott csecsemőt rigmusokkal altatták. Később párválasztó körjátékokat játszottak a gyermekek, mint például a Beültettem kiskertemet, Búj-búj zöldág, Lánc-lánc-eszterlánc, vagy A körben áll egy kislányka.

0: kedves hallgatóink, erdélyi falusi vonós zene szólt. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Kardos Biri Elvira nevében is köszönöm figyelmüket. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: új világ.
1: Köszöntöm Önöket, az Új Világot, a Kossuth Rádió világpolitikai magazinját és Járai Juditot hallják. Ma az oroszországi változásokról, a két német tartományi választás utáni helyzetről, valamint egy igen érdekes filmről, a NASA címűről, amely izraeli alkotók munkája, amelyet a Velencei Filmfesztiválon állva tapsoltak. Ám hazájukban az alkotókat meg akarnák fosztani az izraeli állampolgárságuktól is, és ezt még Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő is szorgalmazza. Tartsanak velem és kollégáimmal ma is! A héten megkezdődött az ENSZ közgyűlés ülése, amelyen egyébként hazánkat Baka András államfő és Orbán Anita külügyminiszter képviseli. A New York-i ENSZ palota szokásos őszi rendezvénye mindig fontos, ám nem is elsősorban a szervezet okán, hanem az ülésen elhangzó némely fajsúlyos politikus beszédének és az ülésszak mellett tartott kétoldalú megbeszéléseknek köszönhetően. Most az iráni elnök Massoud Pezeshkian például kijelentette, országa soha nem térdel le más előtt, amúgy pedig egyáltalán nem készül atomfegyver kifejlesztésére. Donald Trump amerikai elnök pedig azt közölte a világ vezetőivel, hogy vagy megállapodik Iránnal, vagy megsemmisíti az országot. Később pedig azt közölte, hogy iráni és amerikai tisztségviselők már tárgyalnak is egymással New Yorkban. Ráadásul a mostani ülésszakra az Egyesült Államokba érkezett kínai elnököt Donald Trump még az ülésszak előtt Washingtonban vörös szőnyeggel fogadta. Az amerikai elnök tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán államfővel is, és bejelentette, hogy kész ismét találkozni orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal. Marco Rubio, az amerikai diplomácia irányítója pedig azt jelentette be, hogy Washington meghívja Putyint a G20-as országcsoport floridai csúcs találkozójára. Nem tudni még, hogy az orosz elnök elmegye Floridába. A mostani parlamenti és regionális választások eredményei mindenképpen erősítik a helyzetét, legalábbis otthon. Pártja az Egységes Oroszország tarolt. De lássuk a tényeket, Márta Renátó állította össze őket.
2: Ukrajna Oroszország fővárosát, Moszkvát támadja. Mindezt vasárnap napközben, mialatt javában zajlanak az orosz választások. Egyes sajtójelentések arról számoltak be, hogy Moszkva lángokban áll. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester azt közölte, hogy városát az Ukrajna elleni háború idején végrehajtott legnagyobb támadás érte. Mint mondta, 1600 drón indult el Oroszország felé, ebből 450 Moszkvát célozta. A támadásban legalább hárman meghaltak és megrongálódott az a finomító, amelyet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Oroszország egyik, idézem, legfontosabb olajipari létesítményének nevezett. Szombaton az orosz választási rendszert kibertámadás is érte. Az Euronews információi szerint az ukrán támadások miatt több helyen korábban is zártak a szavazóhelyiségek, bár a vasárnapot emlegették a pénteken kezdődött és három napig tartó voksolások úgymond főnapjaként. Elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy Kijev feltehetően szándékosan időzített intenzív támadásokat a voksolás idejére, hogy ezzel is jelezze, nem szabadok az orosz választások. Az orosz voksolást kiemelt média figyelem kísérte az egész világon. Tűzvészként terjedtek a képsorok a közösségi médiában arról is, ahogy állik felfegyverzett katonák, fenyegetően benyitnak a szavazóhelyiségekbe, hogy ellenőrizzék, jó helyre húzzák-e az X-et a választók. Oroszországban parlamenti és több helyen regionális és önkormányzati választásokat tartottak. Mintegy 111 millió választópolgár járulhatott az urnákhoz. Rekord számban szavaztak is. A választási bizottság hivatalos adatai szerint a részvétel 59,3%-os volt. Ella Pamfilová, a választási bizottság elnöke szerint ez a közel 60%-os arány rekordnak számít a Duma választások történetében. S bár a hivatalos végeredményt csak tegnap, azaz pénteken hozták nyilvánosságra, de már a voksok 95%-ának összeszámlálása után kiderült, hogy Vlagyimir Putyin pártja az Egységes Oroszország nagy fölénnyel nyert. S valóban. A 23 éve hatalmon lévő kormánypárt 365 mandátumot szerzett a 450 fős moszkvai állami dumában, vagyis a szövetségi parlamentben, s ezzel megőrizte kétharmados többségét. A voksok 95%-ának összeszámlálása után 57,82%-os volt a párt támogatottsága. Ez egyébként jobb eredmény, mint a 2016-ban elért 343 mandátum. A választásokon 10 párt indulhatott, a háború ellenes jablokónak megtiltották a listás indulást, és csak is egyéniben állíthatott jelölteket. A Központi Választási Bizottság adatai szerint az Oroszországi Föderáció kommunista pártja a választók 13,84%-ának támogatását szerezte meg, az Oroszország Liberális Demokrata pártja 8,77%-os eredményt ért el, az Új Emberek nevű párt 9,7%-ot kapott, és végül az Igazságos Oroszország pártja is elérte a törvényhozásba jutáshoz szükséges 5%-ot. A választásokon a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntöttek. A Vlagyimir Putyin támogató Egységes Oroszország párt győzelme garantált volt. Például szinte lefutott volt a csecsenföldi elnök választás eredménye. Ramzan Kadirov eddigi elnököt a szavazatok 99,85%-ával választották újra. A 49 éves Kadirov 2007 óta vezeti Csecsenföldet, és Putyin közeli szövetségeseként tartják számon.
1: Mint hallottuk, a parlamenti és regionális választásai utolsó napján heves ukrán támadássorozat érte Oroszországot. Egyes jelentések szerint Moszkva is lángokban állt. Vajon Oroszország Ukrajna elleni háborúja fontos kérdés volt-e a választásokon? Döntő kérdés? Erről, az orosz választásokról, és arról kérdeztem Seremet Sándort, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, hogy vajon mi, vagy ki kell ahhoz, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítsék az orosz elnököt a háború lezárása érdekében.
0: Nem az ukrajnai háború körül forogtak a választások, inkább az volt a fő kérdés Oroszországban, legalábbis az orosz vezetőség számára, hogy mennyire tudja stabilan tartani a helyzetet az országban, mennyire tudja megvalósítani a társadalmi elektorális mozgósítást annak érdekében, hogy a választásokon megfelelő részvételi arány legyen. A háborúnak a kérdése abban a formában felmerült, hogy az orosz vezetésnek a választások által fel lehetett mérni azt, hogy az általános irányvonal, amit Oroszország egyébként a háborúval is képvisel, az milyen formában elfogadható vagy fenntartható a társadalomban. Az ígéretek között ott volt az, hogy a háború továbbra is háború marad valahol messze, tehát ez nem fog kiterjedni az orosz lakosságra, nem fogja befolyásolni az orosz állampolgároknak az életvitelét, és továbbra is szerződéses alapon fog fennmaradni ugye ez a speciális katonai művelet, ahogy azt Oroszországban nevezik.
3: De hát maga Vlagyimir Putyin is a választások előtt azt hangoztatta, hogy az ukrajnai háború központi kérdése ma Oroszországnak.
0: Abból a szempontból központi kérdés, hogy Oroszországnak ebből a háborúból győztesen kell kijutnia, ugyanakkor az, hogy a háború ért, vagy a háború érdekében kellene bármit tenni, ezt továbbra is úgy igyekeznek keretezni, hogy az élet megy tovább. A speciális katonai művelet, ahogy ott azt nevezik, az pedig valahol messze van, tehát nem egy általános háborúról van szó. Nyilván ezt lángokban állt Moszkva, most már ugye egyre nagyobb mértékben felülírják ugye ezek a támadások, és tényleg hazakerült a háború, tehát az oroszokhoz, orosz lakossághoz, orosz nagyvárosokhoz közelebb került a háború, és sokan attól tartottak egyébként Oroszországban, hogy ez le fog képeződni a választásokon is, vagy akár olyan társadalmi felháborodáshoz vezethet, ami destabilizálhatja a belső helyzetet, és hatása lehet a választásokra is. Ha megnézzük a választásoknak a menetét, akkor ez sikerült elkerülni, nem volt ilyen hatása. Ugyanakkor az orosz gazdaság szempontjából és a háború fenntarthatósága szempontjából azért az orosz fél komoly veszteségeket szenvedett el.
3: Ugyanakkor az elnök pártja komoly nyerességet tudhat magáinak. Ez mit jelent? Ezt hogyan kell értelmezni? Hogyan lehet értelmezni?
0: Itt elsősorban egy rendszer stabilitási felmérésre került sor. Olyan pártok, amelyek nyíltan vagy nagymértékben eltérnének az általános Kreml által meghatározott vonaltól, nem vettek részt a választásokon, és az induló pártok közül, ha reálisan felmérjük, hogy melyek azok a pártok, amelyek egyébként alkalmasak lennének az ország vezetésére, olyan rengeteg nincs. Így ebből a szempontból nem túl meglepő, hogy az Egységes Oroszország nyert alkotmányos többséget a Dumában, majdnem 60%-os volt a választási részvételi arány. Az önmagában azt mutatja, hogy az orosz társadalomban úgy, ahogy van egy elfogadottsága ennek a folyamatnak. Ez nem jelenti azt, hogy a háborút támogatnák, inkább azt, hogy alapvetően a társadalmi szerződésben foglalt részét a hatalom úgy, ahogy teljesít. teljesíti.
3: Elég körülményesen hangzik, ez mire gondol?
0: A orosz vezetésnek a feladata a társadalmával szemben az, hogy legyen gazdasági, viszonylagosan gazdasági jólét, ez a jólét növekedjen, legyenek biztonságban, legyenek munkahelyek, ne legyen általános mozgósítás, és a háború ne terjedjen ki rájuk. Ezt úgy, ahogy azon kívül, hogy a nagyvárosok kapnak most már légitámadásokat, meg lángolnak a finomítók, és esetleg kialakult egy elég érezhető üzemanyagválság, pont ezeket a finomítókat ért támadások következményeképpen. A többi pontban az orosz vezetés teljesíteni tudta azt, amit egyébként feladataként határozott meg. Emellett még az is fontos, és ezt ritkábban szokták figyelembe venni, amikor a választásokhoz hozzáengedett pártokat nézték, figyelték, akkor nagyon gondosan odafigyeltek arra, hogy a radikális erők, akik egyébként nagyon kritikusak a Kremllel szemben, hogy nem lép fel elég keményen, azoknak nem volt lehetősége arra, hogy elfogadott politikai entitássá kovácsolódjanak, tehát nincs radikális politikai erő, ami indulni tudott volna, és próbálják sakban tartani, és a lehető leglejjebb tartani az etnikai nacionalista politikai formációkat, mert ez hosszú távon nagyon komoly problémákat okoz Oroszországnak.
3: Ugyanakkor az is igaz, hogy a háború ellenes pártot, a Jablokot nem engedték indulni, ugye?
0: Ez sem teljesen igaz. A Jabloko párt hivatalosan háború befejezésért kampányolt, és ugye a békéért kampányolt. Jablokónak a párt listáját nem engedték regisztrálni, tehát listás szavazáson nem vehetett részt, de mintegy 100 egyéni választókerületben indultak a jelöltjei, mind a Duma választáson, mind a regionális tanácsokban. A novgorodi területen listáson is indult, és be is jutott a helyi parlamentbe, tehát ugye a regionális tanácsba, a Jablokó listával is. Egyéni listán nem szerepeltek jól, ugyanis egyéni listán csak az Egységes Oroszország, az LDPR és a Rodina, a Haza, valamint az Igazságos Oroszország, Szpravidliva Rossija egyéni jelöltjei jutottak be a Dumába.
3: Elég sok bírálat éri elsősorban az európai, nyugat-európai és az amerikai sajtóban az orosz választásokat, mondván, hogy nem demokratikus. Milyenek voltak ezek a választások? Demokratikusak vagy nem? Mennyire lehet beszélni nyugat-európai értelemben demokráciáról Oroszországban, hiszen a cári idők óta tudjuk, hogy másféle társadalom fejlődése volt ennek az óriás országnak.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis, hogyha most ugyanezt a kérdést egy oroszországi elemzőnek tennék fel, ő rögtön azzal csapna vissza, és Romániában mi történt, amikor ugye az ottani elnök választásoknál különböző okokra hivatkozva a teljes eredményt zárták el. Oroszországnak megvannak a sajátosságai, és nyilván azt mondani, hogy Oroszországban teljesen demokratikusan működnek a választások, az egy elég erős túlzás lenne. A formáját tekintve igyekeznek és törekednek arra, hogy egyébként támadhatatlan vagy belekötetetlen legyen a folyamat, és szerintem itt az a fontosabb kérdés, hogy nem a választásoknak a folyamatát kell vizsgálni, tehát magát az eseményt, hanem azt, hogy választásokig eljutunk. Tehát sokkal nagyobb szerepe van annak, hogy a választáshoz már csak azok a pártok jutnak el, amelyek nem jelentenek veszélyt az általános irányvonalra. Nyilván egy jóval szigorúbb, autoriterebb országról van szó, mint minden másod, de ugye mondhatják azt is, hogy minden diktatórikus elem ellenére Oroszország is háborúban lévő országként mégis megtartja a választásait. Szembe a konkurenciával, ugye Ukrajnával, ahol ez nem történik meg.
3: Meddig tartható ez a támogatottság már, mint a jelenlegi rendszer támogatottsága? Azért is kérdezem ezt, mert Donald Trump amerikai elnök éppen a napokban jelentett be szankciókat Oroszország ellen, ami óhatatlanul is azért majd idővel az életszínvonal romlásával jár.
0: Valószínűleg hosszú távon lesz majd hatása a szankcióknak az orosz gazdaságra. Az eddigiek is, mint látjuk, kiválóan működnek. Most ezt tegyük hozzá, szarkazmus. Tehát azért nem értek el olyan hatást a szankciók, mint amilyet vártak tőlük.
3: És az amerikaiak elérnek?
0: Abban az esetben fognak elérni az amerikai szankciók, hogy ezeket mindenki be fogja akarni tartani. Nem vagyok benne biztos, hogy minden partnerország, aki Oroszországtól vásárol, és ebben benne vannak egyébként az európai országok is, vannak, akik egyes hónapokban a teljes LNG készletüket Oroszországtól vásárolták, mind be fogják tartani ezeket a szankciókat, és ezek még csak kilátásban vannak, nem lettek ugye bevezetve. De visszatérnék az induló kérdésre, hogy meddig tartható ez fenn. Addig tartható ez fenn, amíg az orosz vezetőség teljesíteni tudja azokat a vállalt kötelezettségeit, amelyekről beszéltünk korábban. De még ez sem biztos, hogy teljes összeomláshoz vezetne. Nézzük meg az ukrán társadalmat, 5 éven keresztül milyen viszontagságoknak van kitéve, és nem látjuk jelét sem annak, hogy erőszakos úton megpróbálnak eltávolítani a politikai vezetést.
3: Ön mit gondol, az amerikai elnök és az amerikai politika képes lesz tárgyalóasztalhoz ültetni Putyin elnököt az ukrán-orosz háború lezárását illetően?
0: Igen, de itt nagyon fontos az, hogy vegyük figyelembe, hogy a orosz elnök mennyire tud biztos lenni abban, hogy az elért megállapodásokat az amerikai fél betartja és betartatja a saját partnereivel. Oroszországban, vagy ez az orosz gondolkodásban és az orosz elitnek a megnyilvánulásaiban, vagy legalábbis abból, ami eljut hozzánk. Azt lehet kiolvasni, hogy az oroszok azt kifogásolják, hogy az elért megállapodásokat általában nem tartják be. Vagy az van, hogy megállapodnak az amerikaiakról valamiről, aztán ezt az amerikaiak nem tudják keresztülvinni Ukrajnán és Ukrajna európai partnerein, vagy ha meg is állapodtak valamiről, majd azt mondják, hogy ez nem megállapodás volt, hanem csak ajánlat. Ebben a tekintetben elméletileg az amerikai elnök összehozhatja a háborúnak a lezárását Oroszország és Ukrajna között. Az nem biztos, hogy az, amiről Washington és Moszkva meg tud állapodni, az elfogadható lesz Kijevnek és az európai fővárosoknak, amelyek támogatják azt.

0: Lehet, hogy ismét új korszak kezdődik a német politikában, a tavalyi egyébként kínos kancellárválasztás után. Tudjuk, hogy a múlt vasárnap két tartományban is választottak a németek. Összesen mintegy 4 milliónyian voksoltak Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Az ország eddigi legbefolyásosabb pártja, a kereszténydemokratáké megint leszerepelt, sőt, katasztrofálisan szerepelt, mert Berlinben jelentősen meggyöngült. Mecklenburg Előpomerániában pedig be sem jutott a helyi törvényhozásba. Ez a párt történetének eddigi legrosszabb eredménye. A CDU ugyanis a Német Szövetségi Köztársaság megalakulása óta most először esett ki egy tartományi törvényhozásból. Berlinben a radikális baloldal, a Die Linke győzött, Mecklenburg Előpomerániában pedig a radikális jobboldali AfD, vagyis Alternatíva Németországnak nevű párt. Csak úgy, mint két héttel ezelőtt Sachsenwaldban. Horváth Ágnes a kereszténydemokrata politikust Knut Ábrahámot kérdezte az óriási vereség okairól, és a német politika főként a CDU hogyan továbbjáról. Először Friedrich Merz kancellárt halljuk.
1: Ez egy katasztrófa, mondta Friedrich Merz a választások estéjén. A változások erőfeszítést igényelnek, és nem minden fog azonnal tetszést aratni. Tudom, hogy ezek sokunk számára komoly terhet jelentenek majd, bizonytalanságot hoznak, és sok területen csak idővel éreztetik majd a hatásukat, de nem halogathatjuk tovább. A reformoknak meg kell valósulniuk. De vajon milyen változásokra gondolt? Erről is kérdeztem Knut Ábrahám CDU képviselőt a párt szerdai ülése után.
2: Ábrahám
1: úr, most csütörtök délután beszélgetünk, tegnap ülésezett az Unió frakciója. Milyen volt a hangulat? Milyen témák szerepeltek a napirenden?
3: Természetesen a tegnapi ülés a katasztrofális Mecklenburg-Vorpommerni választási vereség és a berlini gyenge eredmény után rendkívül fontos volt. Arról kellett tulajdonképpen döntenünk, hogy engedjük-e, hogy a válság átterjedjen a szövetségi parlamenti frakciókra is, vagy tartjuk az irányt, és végrehajtjuk a tervezett reformjainkat. A vita, hogy úgy mondjam, igen intenzív volt, hiszen egy valóban történelmi vereséget kell feldolgoznunk.
1: A CDU tartományi miniszterelnökei még a múlt héten nyilvánosan kiálltak a kancellár mellett, de úgy tűnik, hogy a ránehezedő nyomás most még sokkal nagyobb. Van egyáltalán lehetséges kihívója, hogy ez a kérdés fel sem merül?
3: Nem, nincs B-terv. Friedrich Merz a mi kancellárunk és a CDU elnöke. Ő vezeti ezt a pártot, amely súlyos vereséget szenvedett, de válság idején az emberek a zászló köré gyűlnek, és ezt a zászlót a kancellár tartja a kezében. Én a német politikai szintéren sehol nem látok senkit, aki kihívója lehetne.
1: Ön is említette, hogy súlyos megoldandó problémákkal kell szembenézniük, hogy vannak olyan területek, ahol változtatni kellene. Peters a CDU tartományi jelöltje a kudarc után rögtön bejelentette lemondását, de a problémák nem pusztán tartományi szinten vannak jelen. Mit kellene tenni a német gazdaság fellendítéséért? Milyen drasztikus döntéseket kell meghozni?
3: Rendkívül fontos, hogy újra gazdasági növekedést érjünk el, hogy a német gazdaság új lendületet kapjon. Ez egyébként Magyarország számára is fontos, valamint Németország többi európai partnere számára is, amelyek közvetlen gazdasági kapcsolatban állnak Németországgal, és befektetési helyszínként szolgálnak a német vállalatok számára. Ebben a tekintetben a legfontosabb kérdés a gazdasági növekedés előmozdítása. Ugyanakkor kézben kell tartanunk a szociális rendszerünkkel kapcsolatos hatalmas kiadásokat, foglalkoznunk kell az egészségügyi költségekkel, ami már megkezdődött. Ami azonban most előttünk áll, és ez egy olyan probléma, amellyel minden európai országnak szembe kell néznie, az a nyugdíjreform. A demográfiai változások miatt sokkal nehezebben fenntartható a jelenlegi rendszer, túl drága, és adókedvezményekre van szükség a német középosztályban rendesen dolgozó emberek számára. Fontos még a felesleges bürokrácia leépítése, de a legfontosabb az adóreform és a politikai stabilitás, a kiszámíthatóság. Mert ha az a benyomás alakulna ki, hogy Németország egy instabil fázisba került, akkor csökkennek a befektetések az országunkba. Tudomásul kell vennünk, és ennek fényében végre kell hajtanunk a reformokat.
1: A baloldal, amely most Berlinben győzött, sok szempontból éppen az ellenkezőit ígéri, mint amit ön említ, vagyis még több szociális ellátást. Mit gondol, mi az oka annak, hogy a párt ilyen sikeres? Hogyan látja a jövőt az eredmények fényében?
3: Ebben a kérdésben nagyon szigorú és kritikus vagyok. Ez olcsó populizmus, ötvözve régi, elavult kudarcot vallott megalapozott szocialista elképzelésekkel. Például a nagy lakásépítő vállalatok kisajátítása, amit terveznek, nem fog új lakásépítéseket eredményezni, hanem éppen ellenkezőleg elriasztja a magánbefektetőket. A baloldal hatalomra kerülése Berlinben teljes katasztrófa lenne a város számára, és különösen a bérlők számára.
1: Mi fog történni Berlinben? Mit gondol, milyen koalíció alakul?
3: Remélem, hogy a CDU, az SPD és a zöldek rájönnek, hogy egy olyan városban, mint Berlin, a jelenlegi kihívások mellett a baloldallal nem lehet kormányozni, és a számítások szerint lehetséges lenne egy koalíció a CDU, az SPD és a zöldek között. Így Adi Linke ellenzékben álmodhatja tovább szocialista álmait.
1: Még mindig kizárja, hogy tartományi szinten valahol együttműködhetnek az AfD-vel. Nem lehet, hogy ha leomolna a tűzfal, a választók újra nagyobb bizalmat táplálnának a CDU iránt.
3: Nem, az AfD-vel való együttműködés belülről robbantaná szét a CDU-t, mert nagyon kevesen vannak, akik hajlandók együttműködni az AfD-vel, amelynek legfőbb célja a CDU megsemmisítése. Nem működhetünk együtt olyan párttal, amely ellenzi az Európai Uniót, ellenzi az eurót, és Putyin érdekében tevékenykedik.
1: A szászánhalti választások után Mecklenburg-Vorpommernben is kimagasló eredményt ért el az AfD, de még hangosabb volt az ünneplés a Berlinben legtöbb szavazatot nyert Die Linke házatáján. A baloldali párt több választási ígérete már is komoly vitát váltott ki. Ilyen például a lakáskiadó és ingatlan vagyonnal rendelkező magánkoncernek társadalmasítása, vagyis eltulajdonlása. Ezt még a párt lehetséges koalíciós partnerei, a zöldek és a szocialisták is elutasítják. Elif Erláp a választás estején a német közszolgálati televíziónak nyilatkozott. A berlini lakosok egyértelmű mandátumot adtak nekünk, hogy Berlin ismét megfizethetővé váljon, és hogy kezeljük a bérleti díjválságot. Ennek része a tartományi bérlővédelmi hivatal létrehozása, a bérleti díjplafon a tartományi tulajdonú lakásvállalatoknál és a nagy ingatlan vállalatok társadalmasítása. Erre szavaztak a berlini lakosok. A kérdésre, hogy hogyan képzeli el, ahogy a kampányban ígérték, az alkotmányvédelmi hivatal, mint titkosszolgálat megszüntetését egy olyan városban, ahol orosz szabotőrök tevékenykednek és súlyos iszlamista merényletek történnek, így válaszolt Erláp. Mindig is azt mondtuk, hogy hosszú távú célunk, hogy az alkotmányvédelmi hivatalt civil társadalmi alapon szerveződő intézménnyé alakítsuk. Természetesen nem fogunk spórolni a berlini lakosok biztonságán, de a rendőrség feladatainak felülvizsgálata már csak a rengeteg túlóra miatt is elengedhetetlen. Biztos, hogy minden tüntetésnél szükség van ilyen nagyszabású rendőri felvonulásra. Minden közlekedési balesetnél, ha csak anyagi kárról van szó, kötelező a rendőrségnek jegyzőkönyvet felvenni. Én személy szerint egyébként azt támogatom, hogy többet fektessünk be a megelőzésbe és a szociális munkába.

0: NASA. Héber mozaik szó magyarul azt jelenti járulékos veszteségek. Ez a címe annak a két izraeli alkotó készítette, izraeli brit oknyomozó Willnek, amelyet a Velencei Filmfesztiválon most szeptemberben csaknem 30 percig állva tapsoltak és ünnepeltek, ám amely az alkotók hazájában több mint heves politikai és erkölcsi viták tárgya. A vezérkari főnök vizsgálatot követel. Benjamin Netanyahu kormányfő támogatja, hogy vonják meg az alkotóktól az izraeli állampolgárságot. Iszák Herzog államfő szerint a film szégyenteljes, és rombolja Izrael imázsát külföldön. A Pellikula dokumentumfilm, amely a brit The Guardian című lap közreműködésével készült, és az izraeli hadsereg Gázában elkövetett tetteiről szól, és arról, hogy az izraeli hadsereg előre számolt a palesztin civil áldozatokkal. A filmről és a vitáról Síri Zsuzsa számol be nekünk Izraelből.
1: Hatalmas vihart keltett a NASA című film. NASA a Nezek Agadi, vagyis járulékos kár, főként a hadseregben használt rövidítése. A dokumentumfilm a gázai háborúban a Hamasz vezetők likvidálásakor alkalmazott, állítólag a mesterséges intelligenciát is bevető módszert ismerteti. 24 anonimitásba burkolt, ebben résztvevő hírszerző katona meséli el a történteket. A célzott kivégzéseknél szerintük járulékos kárként palesztin civilek tömege is életét vesztheti. A dokumentumfilm a Velencei Filmfesztiválon külön díjat kapott, és rekordhosszan 25 percig tapsolták az alkotókat, Yuval Abrahamot és Rachel Sort. Yuval Abrahammal interjút készített a 13-as tévécsatorna népszerű újságírója, Raviv Drucker. Ebben Drucker azt mondja, hogy ő nem sugározta volna a filmben elhangzott beszámolókat, mert nincs más külső bizonyíték, amely alátámasztaná az állításokat. Azok nem ellenőrizhetőek, nincsenek időpontok, helyek, megnevezett célpontok, melyek alapján azonosíthatóak lennének a bemutatott esetek. Abraham a következőket feleli.
2: אני קצת מופתע ממה שאתה אומר, רביב, אני חושב כמה דברים. אחד, קודם כל, ברעיונות עצמם הייתה מידה רבה יותר.
1: אז אינטריוקבן שוק ספציאליש אינפורמציות על הלחתו. דה מגרטטד, אהוד תעמוד נוק מינקט, הוד הפורה שוק וידל מבן, ניה מוסאי אל קריוני איזה קטע קונקרט תומוקת. הפילמת, הגארדיאנל אגיוט מיוקדש בן כיסיטטוק, סרקסטוקל, אקיק הוזה פירטק הנר שניוק הוז, אלן אוריסטיק, אז אמברק אידנטיטשת, אז אלמונדות אשתקת. Alkotó, és visszakérdezett, hogy az izraeli újságírók miért nem foglalkoztak ezzel a témával. Három évig az oknyomozó riportokban egyszer sem szerepelt a hadsereg gázai tűznyitási politikája, amely a járulékos károkkal foglalkozott volna, amely mélyen elemezte volna az övezetben élő palesztin civilek életét ért károkat. Drucker így felelt.
3: כי אף פעם לא הגעתי לקונקרטיזציה של המקרה שהרגשתי שלם לדווח עליו. אני לא פעם קיבלתי עדויות שלכם.
1: Mert soha nem jutottam el olyan konkrét esetekhez, amelyekről tiszta szívvel szólhattam volna. Többször érkeztek hozzám katonák vallomásai, de amikor elkezdtem vizsgálni azokat, vagy nem sikerült ellenőriznem a katonák szörnyű beszámolóit, vagy kiderült, hogy nem volt valóban pontos, amit meséltek. A kérdést tovább bonyolítja az, hogy a film készítői elvetik, hogy a Hamas emberi pajsként használná a civileket, és ezért vonultak volna vezetőik civilek lakta épületekbe, arra számítva, hogy ott nem fognak életükre törni. Az interjúban Abrahamnak erre nincs válasza, hanem a megült palesztin családokról beszél, és arról, hogy erről nyilvános vitát kell folytatni. A vita a film nyomán el is kezdődött. Izraelben, főként a jobboldali politikusok faltól falig elhatárolódtak az alkotóktól. Miki Zohar, kulturális miniszter azt követelte, hogy fosszák meg őket állampolgárságuktól. Netanyahu miniszterelnök is elítélte a művet, a politikusok hazaárulásról beszélnek. A nyilatkozó katonák felkutatását és törvény elé állítását sürgették. Minden helyi média tiltakozott a hadsereget szerintük igaztalanul, a 2023. október 7-e óta zajló honvédő háborúban valósággal vérváddal illető film ellen. Mindeközben a filmet még nem mutatták be, és szinte senki sem látta. Az izraeli hadsereg néhány nap elteltével feltűnően józanul reagált. Azt kérték, hogy illetékesei megnézhessék az alkotást, állításai ellenőrzése, kivizsgálása után nyilatkoznak érdemben. A közfelháborodás közepette több mint 1000 izraeli filmes aláírt egy petíciót, amiben az alkotói szabadság mellett tették le voksukat. Hatalmas a botrány. És joggal kérdezhetnénk, miért ilyen fontos egy film, még oly híres is a nagyvilágban. Izraelben a felháborodás hullámait nem véletlenül gerjesztik az ebben érdekelt politikusok. Izraelben a hadsereg aféle politikai táborokon átívelő szent tehén, melyben egymás oldalán harcolnak a jobboldaliak, a centristák és a baloldaliak. Mindenki, illetve mindenkinek a gyermekei együtt harcolnak benne. A hadseregről rosszat mondani ezért nagyon kockázatos. Október 27-én lesznek a parlamenti választások. Két hete nagyjából a film felbukkanása előtt megmerevedni látszottak a frontok. Jelentősen vezetett a közvéleménykutatásokban Benjamin Netanyahu ellenzéke, és szinte már lejátszott meccsnek tűnt a voksolás. Azóta megfordult a trend. Ismét lett közös ellenség, akik közös védelmünk a hadsereg, vagyis ellenünk fordultak. És a közös ellenséggel szemben szokás szerint sokan az ellenzék oldaláról is a kormány mellé álltak.
0: Az Új világot és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő szombaton is.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: 5 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Jávor Miklós. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Lourdesba érkezett a pápa, folytatódik a kellemes kora őszi idő. Jönnek a részletek. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebersberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. Az államfő munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. Csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, és kétoldalú egyeztetést folytatott többek között a svájci, az észt és a finn államfővel is. Elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról az amerikai elnök. Teherán azt ígérte, hogy egy héten belül megnyitja a forgalom előtt a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát, cserébe pedig azt kérte Washingtontól, hogy oldja fel a perzsa kikötők blokkádját, valamint indítványozta az olajexport szankciók eltörlését is. Donald Trump szerint Teherán csak a gazdasági nehézségek miatt akar gyors megegyezést. New Yorkban tárgyalt az orosz és a német külügyminiszter. Az ukrajnai konfliktus kezdete óta először egyeztetett a két külügyi vezető. Johann Wadephul német külügyminiszter arról beszélt, hogy elfogadhatatlanok a lipcsei drónincidenshez hasonló esetek, elítélte az ukrán civilek elleni támadásokat és tartós tűzszünetet szorgalmazott. Moszkva egyelőre nem számolt be a találkozóról, ugyanakkor Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ENSZ-ben tegnapi felszólalásában azzal vádolta meg Európát, hogy gátolja az ukrajnai konfliktus békés megoldását. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi apostoli látogatását. A pápa Lourdes-i állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják a zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a fátyol felhős napos kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, csak a Fertő-tó térségében élénkülhet meg a légmozgás. A hőmérséklet napközben általában 21-25, késő este 14 és 18 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánló.
6: Ezt mintha már átéltük volna. Multidézés a rádióarchívumból. Megmutatva, hogy olykor másodszor, harmadszor is bele lehet lépni ugyanabba a folyóba. Egy műsor a véget nem érő múltról. Kiemelés tőlünk. Minden vasárnap reggel 6-tól a Kossuth Rádióban. Utánpótlás nevelés.
7: Mennyire nehéz meghozni egy döntést 12 vagy 14 évesen azzal kapcsolatban, hogy a gyermek egy akadémián folytassa a sportolást, de ezáltal elszakadjon a családjától. Mit kell mérlegelni, milyen következményekkel lehet számolni, és mit tehet az akadémia, hogy megkönnyítse a gyermek számára az elszakadást és a beilleszkedést. A történet hátterét egy sportpszichológussal és egy akadémiai szakemberrel járjuk körbe. Tartsanak velünk!
6: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Ma délután 2 órától a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Konkrétum. Kultúráról mellébeszélés nélkül.
8: Jó napot kívánok! Ez itt a Konkrétum. Szemere Katalin vagyok. A mai adásban a színházigazgatói kompetenciamérésről beszélgetünk, mivel a legfrissebb direktori pályázatok kiírásakor kötelezővé tette a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium. A vizsgálatot egyelőre pilot jelleggel végzik, és ennek eredménye a szakmai véleményező bizottságok munkáját segíti. Hogy mi állapítható meg a mérésből, és mi nem, mi a siker, ha valami furcsa eredmény jön ki, vagy ha valaki jó személyiség, többek között ezekről beszélgetünk vendégeinkkel, a Magyar Színházi Társaság elnökével, Bodor Johannával telefonon, valamint itt van a stúdióban velünk Gergely Ági szervezetfejlesztő pszichológus, és Sipos Imre előadó művészetért felelős helyettes államtitkár. Mi állapítható meg egy kompetencia vizsgálatból? Mire kell figyelni, mit kell kerülni?
9: Egy kompetencia mérésnél az állapítható meg, hogy jó eséllyel a jelölt tudja hozni azokat a viselkedéses kritériumokat, amik az egyes kompetenciákhoz tartoznak. Garanciát nem tud adni semmire, de a hiba lehetőségét csökkenti.
8: És ez a mérés, ez a viselkedés, hogy a személyiséget mutatja meg?
9: Nagyon fontos kérdés, semmiképpen nem a személyiséget, hanem azt, hogy egy bármilyen személyiségű jelölt rendelkezik-e az adott kompetenciával, és ha igen, milyen szinten, van ennek egy skálázása is, és a skálázáshoz is tartoznak viselkedéses definíciók. Tehát, hogyha én magas szinten tudok mondjuk stratégiai gondolkodásban lenni, és erős vagyok ebben, akkor jó esetben annak is van egy definíciója, hogy mit jelent a magas szint. És egy ilyen mérés azt tudja megmutatni, hogy

0: fejleszteni egy struktúrát, amibe ők bekerülnek. Ha fejleszteni akarják, akkor ezt milyen eszközökkel akarják elérni. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy végtelenül jó és izgalmas dolog, hogy ezzel eddig soha senki nem foglalkozott. A for profit cégeknél ennek 80 éves, 70 éves hagyománya van. És mi azt szerettük volna, hogy amikor közpénzek fölött vannak tulajdonképpen vezetők kinevezve, sokszor ez több milliárd forint éves szinten, akkor ezt is illesszük bele a vezetőkiválasztási folyamatba, hogy egyébként ő vezetőként hogyan fog működni.
1: Hogyan választották ki a szervezetet, amely a mérést bonyolítja?
0: Ezt úgy csináltuk, mint ahogyan mindannyian csináltuk volna, nekiálltunk az internetnek. Olyan cégeket kerestünk, akik évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, és emellett mondjuk milyen nagy cégekkel dolgoztak együtt. És kértünk tulajdonképpen ajánlatokat, utána volt személyes találkozás némely céggel, akik az ajánlatok alapján ugye úgy ítéltük meg, hogy velük le kéne ülni személyesen is, és tisztázni egy-két dolgot, és végül így esett az egyik cégre a választás.
1: És honnan tudták, hogy melyik a legmegfelelőbb?
0: Hogy a legmegfelelőbb-e, ezt most csak véleményezzük, hogy a legmegfelelőbb. Igazából bevontunk olyan szakembert egyébként ebbe a kiválasztásba, aki szervezetfejlesztéssel foglalkozik. Kértünk segítséget, hogy mikre kell tulajdonképpen figyelnünk egy ilyen ajánlat esetében. Szerencsére a cégek, akikkel beszéltünk, ugye egyáltalán nem újszerű ez számukra. Annyiban újszerű, hogy színházakban még nem dolgoztak. De éppen ez is egyébként egy kérésünk volt feléjük, hogy hogyan tudják specializálni ezt a vizsgálatot ezekre a színházi helyzetekre. Az is nagyon fontos dolog volt, hogy mivel ugye érzékeny emberek vagyunk, mi alkotóművészek, ezért például folyamatosan arról kérdeztük, hogy hogyan lehet manipulálni egy-egy ilyen történetet. Hogyan lehet a manipulálást minél inkább visszaszorítani? Milyen eszközeik vannak erre? És akkor gyakorlatilag szépen meghoztuk a döntést, hogy akkor velük szeretnénk dolgozni.
1: Ági, egy színész tudja manipulálni ezt a mérést?
2: Nem csak egy színész, hanem bárki olyan értelemben tudja manipulálni, ha például egy struktúrált interjúról beszélünk, akkor az, hogy vajon mit akarnak tőlem hallani, azért azt nem nehéz kitalálni, ha megvannak adva a kompetenciák. Éppen ezért az izgalmas rész ott kezdődik, amikor nem általánosságokban nyilatkozik saját magáról a jelölt, hanem akár múltbeli konkrét helyzeteket kell elmondania. Konfliktus kezelés mondjuk, az, hogy én ügyesen menedzselem és hatékonyan kezelem a konfliktust, az ugye egy olyan általános mondat, amiről nehéz bárhogy is dönteni. De hogyha része a mérésnek az, hogy mondjon egy múltbéli esetet, vigyem végig rajta az értékelőket, ki mit mondott, mi volt az eredmény, ma mit csinálna másképp, hogyan látja a saját szerepét, és emellett más inputok is vannak, referenciák, tesztek, és több irányú az az input, vagy az a forrás, amiből táplálkoznak az értékelők is, akkor jó eséllyel lehet egy világosabb képet kapni.
1: Johanna, a Színházi Társaság támogatta ezt a kompetencia mérést?
3: Magyar Színházi Társaság üdvözölte azt a gondolatot, hogy legyen ilyen kompetencia mérés. Tehát minden olyan garanciát, amit lehet nyújtani ahhoz, hogy egy intézmény vezetője a legjobbat tegye azzal az intézménnyel, illetve azt a színházat jól vezesse, az üdvözlendő. És hallgatva a két riport alanyt, aki ott ül, az jutott eszembe, hogy vajon lehet-e a színházi munkavállalók felől nézni ugyanezt, tehát nem csak a fenntartó felől nézni, hogy ki az, aki mondjuk kompetens egy kulturális intézményt vezetni, hanem mit jelent vajon egy színházban, vagy egy társulatban az, hogy valakit abszolút kompetensnek tartanak arra, hogy egy intézményt vezessen, ami ennyire bonyolult, és ennyi mindent kell tudni egy vezetőnek.
1: A társulatnak kéne dönteni arról, hogy ki legyen az igazgató?
3: Nem. A sikeres igazgatókat bevonni egy olyan tesztprogramba, amiből ki lehet deríteni azt, hogy melyek azok a kérdések, amelyeket fel lehet tenni, és azokat a válaszokat kaphatja meg a kompetencia mérő szervezet, amelyek korrelálnak ezzel. Tehát ugye elhangzott az, hogy 70-80 éve elkezdődtek ezek a kompetencia mérések a nagy vállalatoknál. Ez azt is jelenti, hogy nagyon jó, hogy bevezetődik egy ilyen rendszer, de ehhez nincs a rutin, és ezért is hangzik el, és nagyon fontos, ez egy pilot program. És ezen gondolkodtam, hogy milyen érdekes lehetne felmérni azt, hogy egy színházigazgató miért sikeres, és kompetencia felől nézve, mik

0: azok a kérdések, amelyek rámutatnak erre a sikerességre, fordítva.
1: Ki a sikeres igazgató?
0: Ugye milyen bonyolult kérdés ez? A vállalati HR alapvetően egy szervezet céljainak megvalósításához keres, fejlesz és értékel embereket. A színházban viszont az emberek, az alkotók és az általuk létrehozott közösség nem egyszerűen erőforrásai a működésnek, magának a művészeti teljesítménynek a létrehozói. Egy vállalatban általában viszont jól definiálható a szervezeti cél, a munkakör, a teljesítmény és az ahhoz szükséges vezetői viselkedés. A vezető feladatok többek között az erőforrások megszervezése, a teljesítmény növelése, a célok elérése, a munkatársak motiválása, a konfliktusok kezelése, azok megszüntetése. A színházban mindez jelen van, de nem ez az egész vezetői feladat. A színházigazgató ugyanis egyidejűleg munkáltató, gazdasági felelős, intézményvezető, és nagyon fontos, egy művészeti folyamat felelőse. A döntésének jelentős része ráadásul nem írható le hagyományos teljesítménymutatókkal. Vegyük például a konfliktust. Egy vállalati kompetencia mérésben a jó konfliktus kezelés az gyakran olyan elemek társulnak, mint a kompromisszumkezelés, együttműködés, asszertivitás, gyors megoldás vagy konszenzus teremtés. Csak hogy egy művészeti konfliktus nem feltétlenül szervezeti hiba. Két alkotó között erős szakmai vita, akár egy nagyszerű előadás létrejönnek része is lehet. Az a nem mindegy, hogy a konfliktus milyen minőségű. És hogy ezt hogy kezeli egy vezető?
1: Figyele ez a kompetencia mérés ezekre az alapokra, amiket Johanna említett?
2: A terveink szerint igen. Tehát mi azt kértük, hogy pontosan erre specializálják, és nem csak arról van szó, hogy mondjuk gazdasági értelemben átlát-e egy rendszert, hanem arról is szó van, hogy hogyan kommunikál a saját szervezetében az emberekkel. És itt nem csak a kommunikációról van szó, hanem arról, hogy ő, mint művészember, mellette képes-e arra, hogy jó vezetőként az egyébként művészekből álló alkotóközösséget abba az irányba vigye, ami az ő művészi célja. De ezek mellett viszont nem lép át bizonyos határokat, jól tudja kezelni a konfliktusokat, nyomás alatt gyorsan és jól dönt. Szóval szerintem igen, illetőleg ez az elvárásunk, hogy erre is tudjon valamit adni ez a kompetenciamérés. Nyilvánvalóan most csináljuk először, bizonyára lesznek benne itt-ott eltúlódások vagy akár hibák. Az lesz a dolgunk, hogy kijavítsuk ezeket. Én nem gondolom, hogy a végeredményt fogjuk most megkapni elsőre. Én azt gondolom, hogy majd együtt mozdulunk a tapasztalatokkal. Amiről Johanna beszélt egyébként, hogy adott esetben fölmérni már működő igazgatók, ő ugye úgy fogalmazott, hogy sikeres színházigazgatók működését, és hogy mitől sikeres. Ez az üzleti világban így van. Tehát, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy ott megvizsgálják azt, hogy ki mitől sikeres, megvizsgálják azt, hogy ki mitől sikertelen. Ez egy következő lépésünk lehet. Hozzáteszem, ezt a skandináv államokban csinálják. Ezek a cégek, ezek a tesztek, egyebek, ezek nemzetközi viszonylatban dolgoznak évtizedek óta. Ott egy előművészeti szervezet vezetőjét évek óta mérnek gyakorlatilag kompetenciaméréssel.
1: Ági, a kompetenciaméréssel megelőzhető-e egy vezetői túlkapás, visszaélés, bántalmazó viselkedés? Tehát kiszűrhető-e?
3: Garancia nincsen rá, de csökkenthető a kockázat. És akkor, ha a köznyelvben meg a közbeszédben ugye toxikus vezető képe sokszor megjelenik, és hát színházi világban is sokféleképpen volt erről szó, és akkor szerintem itt fontos azt aláhúzni, hogy valahogy mindig a médiában is, meg a közbeszédben egy ilyen toxikus személyiséget látunk felrajzolva, aki akár valamiféle személyiségzavarral küzdő karakterként jelenik meg. De az nagyon fontos, hogy a toxikus működés az nem csak személyiség kérdése, és mérhető kompetencia szinten, de nagyon sok minden kell hozzá még. Például az, hogy milyen a hatalmi struktúra, amiben működik, milyen az elszámoltathatóság, van-e kultúrája és rendszere a visszajelzésnek, a panasz kezelésnek, akár anonim vagy nem anonim módon, hogy a fenntartónak mi a szerepe, hogy van-e etikai normarendszer. Ide kapcsolódik még egy gondolat az előzőekhez, hogy a vállalati világban sem ismeretlen az, hogy nagyon heterogén szerepkörhöz kell vezetőt keresni, és akár egymással ellentétes kompetenciákat kell mérni egy kiválasztási folyamatban. És ilyenkor az egy nagyon izgalmas feladat, hogy mit kezd ezzel az értékelő csapat, illetve hogy van a rendszer kitalálva. Például jó ötlete átlagolni, vagy nagyon rossz ötlet, ne jöjjön ki átlag, legyen mondjuk minimum belépési küszöb minden egyes kompetenciánál, amit ha nem ér el a jelölt, akkor kiesett. Hogy melyik kompetencia melyikkel kompenzálható. Ha én nullát érek el mondjuk konfliktuskezelésben, de nagyon erős vagyok stratégiai gondolkodásban, akkor azt hogy súlyozza a rendszer? És itt két dologról beszélünk, egyrészt magán a kompetencia mérésen belüli súlyozásról, és aztán arról, amit ön is említett, hogy maga a kompetencia mérés eredménye milyen súlyt nyom majd a latba a teljes kiválasztási folyamatban.
2: Ehhez szeretnék csak annyit hozzátenni, hogy nagyon fontos, hogy mindenki számára érthető legyen, hogy ez nem egy olyan vizsgálat, aminek az a vége, hogy alkalmas, nem alkalmas. Arról van szó, hogy vannak bizonyos képességek, készségek, amik például fejleszthetőek. És az is nagyon fontos, hogy mindenki, aki most ugye az igazgatói pályázatát beadta, részt vesz ezen a kompetenciamérésen, és ő is megkapja az eredményt. És látni fogja azt, hogy itt és itt én alul teljesítek, vagy gyengébb vagyok, mint gondolnám, itt meg itt ebben nagyon jó vagyok. És tudja, hogy ez fejleszthető.
1: Mennyire fog számítani a döntésben?
2: A döntésben annyira fog számítani, hogy minden egyes szakmai bizottsági tag meg fogja kapni ezt az összefoglalót a jelöltekről, azt is tudni fogják, hogy hogyan kell ezt értékelni. Nyilvánvalóan ez alapján fogják meghozni a döntésüket. Látni fognak egy szakmai anyagot, ami a pályázat volt, mellette látni fognak egy kompetenciamérést. Ezek után mindenki személy szerint eldönti, hogy ő szerinte az illető alkalmas-e, hogy azt a posztot betöltse, vagy nem alkalmas. A következő lépés pedig, akiket a bizottság úgy szavaz meg, hogy tehát 5 igen szavazatot kap valaki egy ilyen meghallgatás után, akik már a miniszter úr elé kerülnek, a miniszter úr látni fogja, hogy a szakmai bizottság őket támogatja, és neki nyilván sokat fog számítani, úgy gondolom én, de nyilván ő fogja eldönteni, hogyha ő a kompetencia méréseket mellé teszi a szakmai anyagoknak, hogy ő kit fog kiválasztani ezek után vezetőnek. Az, hogy ennyi pályázat érkezett, az már önmagában egy siker, hiszen az érződik, hogy érzi a társadalom, hogy változás van.
1: Az Új Színházra 16 pályázat érkezett, a Madách Színházra 7,
2: így
1: és
2: van.
1: A Trafóra.
2: A Trafó az ugye nem
1: ugye
2: a minisztériumnak
1: a...
2: Igen, csak azért, mert a Trafónál nincs is ez a történet.
1: Tehát hiszen, csak a minisztériumi fenntartású színházaknál.
2: Igen, egy kicsit módosítok ezen a történeten, ugyanis a Ciróka Báb Színháznál a kecskeméti közgyűlés úgy döntött, hogy ők is beteszik ezt a kompetenciamérést, ők maguk intézik, hogy melyik céggel meg hogyan, de mi ugye a főváros által működtetett színházra nem testálhatjuk azt, hogy csináljátok meg. Tehát ezt a minisztérium saját hatáskörében tette meg. Én nagyon örülnék neki, ha minél több önkormányzat velünk jönne ezen az úton, amennyiben ezt sikeresnek látjuk.
1: Johanna, a Színházi Társaság írt egy levelet az államtitkárságnak, hogy szeretné megismerni a módszertant, illetve részt venni a döntésben. Milyen választ kaptak?
0: Még nem kaptunk választ, de most nagyon sok választ kaptunk a kérdéseinkre. Tulajdonképpen, és ezt köszönöm szépen. Nyilván az egész szakmát érdekli, hogy ez a folyamat hogy zajlik. Hiszen nagyon nagy újdonság, és egyfelől nyilván sokan értékelik ezt a döntést, sokan megijednek tőle, hiszen egy ismeretlen folyamatról van szó.
1: Ki védi meg a személyiségi jogokat?
2: Ezen vagyunk, és ugye éppen ezért a folyamatban lévő eljárások miatt mi nem adunk ki semmiféle információt. A minisztérium úgy döntött, hogy miután lezajlódik a folyamat, és amennyiben beleegyeznek az abban résztvevők, akkor fogunk bármit is nyilvánosságra hozni, hiszen most, ha bármit elárulnánk magáról a folyamatról, abban a pillanatban manipulálhatóvá válik az egész rendszer, tehát le akarjuk csökkenteni a külső befolyásnak a lehetőségeit. Én azt gondolom, hogy e tekintetben én mindenkit arra szeretnék kérni, hogy türelem, le fog zajlani az egész, és mikor mindenen túl vagyunk, akkor transzparenssé válik ez a történet. Egészen addig a végeredmény befolyásolnánk azzal, hogyha bármi ilyen dolgot kiadnánk.
1: Mivel tudnák befolyásolni a döntést?
2: Nem adnék tippeket, hogy mivel lehet.
1: És a kompetenciamérés eredménye is nyilvános lesz?
2: Természetesen nem, hiszen azért a GDPR az nagyon erőteljesen játszik, de én azt gondolom, hogy nagyon komoly titoktartási nyilatkozatokat iratnak alá mindenkivel. Tehát akik a szakmai bizottságban fognak ülni, nagyon-nagyon érzékeny dolgokra fognak rálátni, nem adhatják tovább. Nagyon komolyan kell venni ezt a munkát. A döntés pillanatáig, ami majd tulajdonképpen valamikor novemberben fog megtörténni a miniszter úr részéről, nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen érzékeny adatot.
1: Johanna, milyen készségek kellene 2026-ban? Ugye a színház sokat változott az elmúlt 20 évben, és a vezetői attitűd is, illetve a színházi dolgozók elvárásai is. Az idősebb generáció akár a fizikai és verbális erőszakot is elfogadhatónak tartotta, mi ebben szocializálódtak. A fiatalok nagy része ezt már elutasítja.
0: Ráadásul elhozít a szemben, hogy minden színház más jellegű, tehát minden színházhoz más típusú kompetencia is kell. Tehát más kell egy prózai színházhoz, egy zenei színházhoz, egy független csapathoz. Van nemzeti minősítésű, több tagozatos, nagy intézmény, egy prózai repertoár színház, egy befogadóhely, egy kamaraszínház, vagy egy produkciós szervezet vezetése, nem feltétlenül úgy azokat a vezetői hangsúlyokat kívánja. És akkor találkozik a több generáció, ahol egyébként a múlt meg a tapasztalat az nagyon erős, ahol érkezik egy új tudással, friss tudással rendelkező csapat, és akkor a viselkedési normák különbözőek, miközben van egy szakmai fegyelem, ami szükséges ez a szakmához, tehát valószínűleg a fegyelem és a hivatástudat az, ahonnan a hidat két irányból lehet építeni. És erre gondoltam akkor is, amikor azt mondtam, hogy milyen jó, hogyha rádöbbenünk arra, hogy mitől működik jól egy színház, egy társulat, függetlenül attól, hogy milyen fenntartású, tehát hogy a minőségre való törekvés, az alkotói energia biztonságos térben hogy tud zajlani, anélkül, hogy ez bárkit is értene, de közben az intenzitásból soha ne csökkenjen az alkotói erő, az elhivatottság, stb. És azt gondolom, hogy a média felelőssége is nagyon fontos abban, hogy hogyan kommunikálunk, és milyen kommunikációs divatot enged.
2: A generációk közti különbségről. Hála Istennek, hogy a mai fiatalok már számukra az nem működik, hogy valaki vele ordít, vagy megalázza, vagy nem. Hála Istennek itt tart a társadalom. És nekünk ezzel a társadalommal kell együttműködnünk. Nem érdemes arra nézni, hogy mi volt régen, de hogy változott a világ. És nekünk a változó világban előrefele kell mennünk. Ez az egyik lépés az előremenésben, hogy mi elkezdünk egy kicsit más szempontból is ránézni arra, hogy ki legyen a jövő igazgatója.
3: Egy ilyen kompetenciamérésnek a legnagyobb értéke az, rákényszeríti a kezdeményezőket és a szakembereket, akik ezen dolgoznak, hogy egészen részletekig végig gondolják, hogy mire van szükség, és az hogy fordítható le viselkedés szintre, hogy súlyozok, hogy gördítem ezt ki akár minden intézményre.
1: És hogy látja, hogyha nyilvánosak lennének ezek az adatok, amiket majd csak később fognak nyilvánosságra hozni, akkor befolyásolhatóak lennének a bizottsági tagok?
3: Pontosítsunk, hogy mit értünk itt adatokon.
1: Kik pályáztak, mi van a pályázatban, ezek azok, amiket nem hoztak nyilvánosságra.
2: Hát olyannyira nem hozzuk nyilvánosságra, hogy a törvény tiltja. Nem azért nem hozzuk nyilvánosságra, mert nem akarjuk. A törvény azt írja elő, hogy a győztes pályázatot nyilvánosságra kell hozni, és azt is előírja, hogy a nem győztes pályázatokat meg kell semmisíteni, vagy vissza kell adni a pályázónak. Tehát az, hogy valaki pályázóként úgy dönt, hogy ő nyilvánosságra hozza, az az ő saját joga. De mi, mint minisztérium, nem hozhatjuk nyilvánosságra.
3: És ahonnan én nézem, onnan sem jó ötlet egy folyamatban lévő kiválasztásnál bármi ilyen típusú részletet közben nyilvánosságra hozni.
1: És azt jó ötletnek tartja, ha a pályázó nyilvánosságra hozza?
3: Míg a folyamat tart?
1: Igen.
3: Nem. Amíg zajlik egy kiválasztási folyamat, addig jobb ötlet, hogyha meg lehet abban egyezni, hogy mindenki tartsa ezt titokban, és az, hogy utána ő mit csinál a saját részét illető adatokkal, pályázati anyaggal, akár a saját riportjával, amit megkap, az utána nyilván már a saját szíve joga. De az, hogy folyamat közben, ha ez nyilvánosságra kerül, nagyon sokféleképpen rosszfajta módon torzíthatja az eljárást.
1: A színházi társaság hogy gondolja?
0: Ugyanezt. Eljárás közben pályázatot és pályázót tisztelettel kell kezelni, és fontos őket védeni, az anyagokat is, a szellemi terméket is. Korábban lehet javaslatokat tenni, a módszereken gondolkodni hangosan. Tényleg ezzel is foglalkoztunk, azért vagyok zavarban, mert tudom, hogy mi van abban a 17 munkacsoport munkában, és hogyan gondolkodtunk hangosan például a pályázati rendszerrel, de nem lehet ajtóstól rárontani egy éppen alakuló rendszerre. Javaslatokat lehet tenni időben, de folyamat közben biztos, hogy nem tudom most belenyúlni.
1: Mi a siker egy ilyen kompetenciamérésnél, hogyha kijön valami furcsa eredmény, tehát hogy kiderül, hogy nem feltétlenül alkalmas a pályázó, vagy hogyha az alkalmassága derül ki?
2: Hát én szerintem az a siker, hogyha van egy kiváló szakmai anyag, amit ő megfogalmazott a pályázatában, és mellette a kompetencia teszten is pozitív skálán mutatja a képességeit. Szerintem ez önmagában siker. Nyilvánvalóan az egy kellemetlenebb helyzet, amikor van egy kiváló szakmai anyag, és van egy tulajdonképpen nem annyira jó kompetencia mérés. De az akkor egymás mellé kerül minden egyes szavazónál, majd pedig a döntéshozónál is.
1: Mivel a színházigazgatók jelentős mennyiségű közpénzzel gazdálkodnak, és nagy létszámú társulatokért felelnek, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium szerint kiemelten fontos, hogy felelős és alkalmas vezetőkre bízzák az intézmények irányítását, ezért vezették be a színházigazgatói pályázatokra érkezett jelöltek kompetenciamérését. A mai Konkrétum című műsorban erről a vizsgálatról beszélgettünk a Magyar Színházi Társaság elnökével, Bodor Johannával, Gergely Ági szervezetfejlesztővel és pszichológussal, valamint Sipos Imrével, az előadó művészetért felelős helyettes államtitkárral. A műsort Szemere Katalin vezette, a technikai munkatárs Rácz Dorottya volt. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Cegléden a 93 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Kreatív tőke. Művészetről és piacról a Kossuth Rádióban.
1: A városban sétálva fel se tűnik, annyira megszoktuk már, hogy köztereink nagy része férfiak nevét viseli. Ezen a gyakorlaton próbál megváltoztatni már jó néhány éve a Józsefvárosi Önkormányzat. Persze nem ők az egyetlenek. Zuglóban és a második kerületben is vannak nőkről elnevezett új közterületek, de talán a Józsefvárosi a legtudatosabb ezt célzó program. Az elkövetkező fél órában ennek a folyamatnak a szimbolikus és gyakorlati jelentőségéről fogunk beszélgetni, és közben megismerkedünk néhány új köztér névadójának a történetével is. A mikrofonnál a szerkesztő Góca Anita és a vendégek Udvarhelyi Tessa, Józsefvárosi alpolgármester, valamint Nagy Zsófia, aki a Dajer alapítvánnyal közösen Nők a nyolcban címmel vezet sétát a kerületben. Ha ti dönthetnétek egy közterületről, kiről neveznétek el és miért? Tessa?
2: Nekem már megvan a kedvenc elnevezett közterületem Józsefvárosban, és őt Dinfeld Jankának hívják. Talán 2 évvel ezelőtt neveztük el róla az egyik közterületet. A Szigony utca környékén, ugye most már szerencsére az elmúlt években jó sok közterületet neveztünk el nőkről, meg nem csak közterületet, mindenféle más dolgot, pályázatokat, meg emléktáblákat levattunk, meg szobrokat, de nekem Dinfeld Janka a személyes kedvencem.
1: És miért?
2: A 20. század elején élt, ő egy zsidó lány volt, és a Népszínház utcában lakott, és a Feministák Magyarországi Egyesületének volt az egyik oszlopos tagja. Szerintem ő mindent megtestesít, ami nekem fontos. Ő nem egy ilyen iszonyú híres ember, tehát hogy a magyar feminizmusnak vannak kiemelkedő alakjai, Bédi Swimmer Róza, akivel ők együtt dolgoztak. Ő inkább a háttérben dolgozott, tehát egy ilyen szervező típusú ember volt, meg publikált, meg így véleményt alkotott, meg közösséget épített, és ez nagyon fontos szerintem.
1: Zsófi, neked?
3: Hát igazából én nem nagyon tudnék választani, mert tényleg annyira zseniális nők vannak, akikről szinte semmit nem tudunk, de az egyik hőseim nekem is a Feministák Egyesületének akármelyik tagja, és azt szerintem tök vagány, hogy a Dinfeld Jankáról van tér, pont azért, mert ő nem annyira ismert. Egyébként így legelsőre talán nekem Pécsi Eszter az, aki egy ilyen nagy kedvencem, mert nekem valahogy így vele indult el a nők felé fordulás. És a szüleim is építészek, szóval, hogy én elkezdtem idegenvezetéssel próbálkozni, és akkor rájöttem, hogy nem annyira vicces mindig ugyanazokat a helyszíneket mutogatni turistáknak, és akkor gondolkoztam azon, hogy mi lehetne valami érdekesebb, ami mit tudom én, valami olyan nis, ami nincs, és akkor beugrott, hogy úristen, tehát miért nem beszélünk a női építészekről. Na, és akkor az ember utánolvas, és hát, hogy nem nagyon vannak, illetve, hogy amiket csináltak, azok meg inkább így szétszórva vannak Budán, szóval nem is annyira bemutatható. Na mindegy, és hogy én akkor találtam rá egy Pécsi Eszterre, és lehet, hogy csak azért, mert ő volt az első, aki így szíven ütött, meg az anyám is egy ilyen karakán nő.
1: Mint amilyen Pécsi Eszter is volt?
3: Hát igen, mert hogy így olvastam róla, hogy a sportkocsijával száguldozott le Pasarétről, és a vörös sája lobogott utána, és így elképzeltem, hogy mennyire vagány nő lehetett, szóval hogy így ezért. Én azon már gondolkoztam, hogy melyik teret neveznénk át nővé, és nekem mindig a Széchenyi tér jut eszembe, hogy az kötelező lenne nőre átnevezni. Nem tudom miért, ez a jó monumentális, úgy beérkezik a Lánchíd, és akkor ott lenne Dinfeld Janka.
2: Dinfeld Janka tér, igen. Amúgy Pécsi Eszterről még közterület nincs elnevezve Józsefvárosban, de pályázat igen. Mert ugye csináltunk egy ilyen listát, mik azok a dolgok, amiket el lehet nevezni, és akkor például rájöttünk, hogy a pályázat is ilyen.
3: Igen.
2: És akkor a Pécsi Eszter pályázat az nekünk az ilyen társasházi támogató pályázatunk. Pont azért, mert hogy mindig megpróbáljuk valahogy hozzákötni a munkásságához, igen.
3: Ugye ott van például a Telkes Mária pályázat is, szóval, hogy ők erre figyelnek, és azért ez nem sűrűn fordul elő Magyarországon, de még Budapesten se.
1: Azért biztos, hogy megkaptátok, hogy hát kit érdekel egyáltalán, hogy hívják azt a zsebkendőnyi területet ott a Józsefvárosban. Miért olyan fontos ez?
2: Avval egyetértek, hogy ez egy szimbolikus dolog, de a szimbolikus dolgoknak is van jelentősége. Nem véletlenül fontos az embereknek az, hogy kiről emelünk szobrot, hogy kinek van emléktáblája, hogy ki kap kitüntetés, szóval ezek mind ilyen másodlagosnak tűnnek, de azért valójában nagyon sokat jelent az embereknek. És hát azért, mert ez egy elismerés politika kérdése. Tulajdonképpen ez az egész köztér elnevezés ott a kerületben, ez tőlem származik, és én abból indulok ki, hogy a közterek azok a közéletünknek ennek a térbeli kivetülései, tehát hogy amilyen a mi közéletünk, olyanok a közterületeink. Most a közterületeink sajnos azt a valóságot tükrözik, hogy férfiak dominálják, és nem csak a közterületeket dominálják férfiak a neveikkel, meg a szobraikkal, meg az emléktábláikkal, hanem a politikai életet is, a közéletet is. Azt persze nem gondolom, hogy attól, hogy elkezdünk átnevezni tereket meg utcákat, attól ezt a társadalmi igazságtalanságot megjavítjuk, de azt igen, hogyha mondjuk kislányok úgy nőnek föl ebben az országban, hogy női nevekkel is ugyanúgy találkoznak, mint fontos ember, mint férfiakkal, akkor ők magukról azt fogják gondolni, hogy ja, hát én is lehetek fontos ember, én is lehetek politikus, én is lehetek történész, én is lehetek tudós, és ugye most a józsefvárosi emberekről elnevezett közterületek 90%-a férfiakról van elnevezve, hát egyébként ez nagyjából tükrözi is a politikai döntéshozóknak az összetételét. Mind a két területen van feladat, az utcák, meg a terek elnevezésében is, meg amúgy, hogy a politikai életben mennyire vannak képviseltetve van ők, szóval, hogy számomra ennek ezért van jelentősége, és ezért szerintem önmagán túlmutató jelentősége van. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy azt az az utcasarok az most éppen kiről, hanem hogy összességében úgy nőjünk bele egy városba, hogy mindannyian tükröződünk benne.
1: Visszaigazolják ezt a hétköznapok? Mondjuk az emberek reakciói?
2: Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk ezzel kapcsolatban. Mondjuk, amikor átadjuk a teret, akkor ott vannak emberek, akik nagyon örülnek neki. Az a lista, amiből mi tulajdonképpen most válogatunk, mármint, hogy összeállítottunk azoknak a köztereknek a listáját, amit el lehet nevezni, megvan egy olyan listánk, hogy kikről lehet elnevezni, és ugye ők mind nők. Az a lista az úgy született, hogy egy felhívást tettünk közzé, és akkor oda rengeteg név érkezett be, amit kerületi lakosok többek között küldtek be. Dínfeld Janka egyébként így ért el hozzánk, tehát, hogy mi magunktól nem tudtunk Dínfeld Jankáról, és amikor őt valaki beküldte, mint jelölés, és én elolvastam, akkor én így beleszerelmesedtem, és azt mondtam, hogy egyszer biztos, hogy kell, hogy legyen egy Dínfeld Janka tér, és szerencsére lett is, de hogy az szinte az összes többi női név, ami most újonnan terekhez tartozik, az ebből a lakossági gyűjtésből jött, tehát hogy mi ebből a listából gyűjtögetünk, mert hogy olyan sok van, hogy igazándiból még nagyon-nagyon sok évig ez lesz a mi forrásunk arra, hogy minden évben újabb és újabb tereket nevezzünk el, szóval, hogy én azt érzékelem, hogy nőknek nagyon hiányzik az, hogy nincsen meg a reprezentációjuk a térben, tehát hogy azt nem tudom, hogy férfiakat ez így önmaguktól zavar-e, vagy pedig akkor kezd el zavarni, amikor nők erre felhívják a figyelmüket, de nők esetében tök spontán módon van egy frusztráció azzal kapcsolatban, hogy miért nincsen több fontos nő, és hogy mi is itt vagyunk, és hogy miért van az, hogy ők nem látszódnak. Szóval, hogy én inkább ilyen visszajelzésekből tudom, hogy ez egy megerősítő dolog, de az, hogy ennek hosszú távon mondjuk nem tudom, milyen ilyen szemléletformáló hatása lesz, hát az lehet, hogy mind az én életem után lesz, mert ugye ráadásul az, hogy egy teret átnevezel, az lehet, hogy évtizedek, mire egyáltalán az emberek elkezdik használni annak a térnek a nevét. Brunswick Julia tér, az volt az egyik első, amit elneveztünk, és azt régen naptérnek hívták, nem volt hivatalosan az a neve, de így hívták a környékbeliek, és akkor talán most már így 6-7 év után már talán elkezdik Brunswick Julia térnek hívni, szóval csak azt mondom, hogy lehet, hogy ez az én életem után lesz az, hogy egyébként ez így hatást fejt ki.
1: Az fontos, hogy ti nem átneveztek tereket, hanem új neveket adtok tereknek. Tehát nem kell lecserélni az összes az utcában lakó, vagy a téren lakó embernek az igazolványát, stb.
2: Igen, bár egy érzékeny pontra tapintottál, mert azért ez valójában sokak szerint probléma. Tehát ugye most az történik, hogy már a városban nagyon sok minden el van nevezve, és akkor vannak ilyen, most ezt csúnyán fogom mondani, ilyen kis maradék terecskék, amik így ki tudjuk őket szakítani, mert ha úgy rajzolod, akkor tér, ha úgy rajzolod, akkor utca, ha úgy rajzolod, akkor egy mini park, egy kis kert, tehát hogy mi most valójában így keressük azokat a ilyen kiszakított tereket, amik még nincsenek férfiakról elnevezve, és azokat elnevezzük nőkről. És már közöttünk is, tehát az én politikus társaim között, egyébként a férfi politikus társaim között is már egyre, hogy mondjam, van egy ilyen zúgolódás, hogy most már egyszer el kéne úgy igazán nevezni, hogy akkor a lakcímkártyák is változzanak meg, de azért ennek nagyon nagy kockázata van. És akkor itt viszont már belép az én antropológusi énem is, hogy azért embereknek van helyidentitásuk, tehát hogy én lakom valamilyen utcában, nekem az az identitásom, és akkor az hirtelen valaki így föntről eldönti, hogy azt majd most máshogy fogjuk elnevezni azért, hogy a nőknek nagyobb legyen a reprezentációja. Itt már nekem is vannak ilyen filmek, hogy most ez most kontraproduktív, hogy elvesszük embereknek azt, ami fontos, mert például pont Józsefvárosban egyébként az utcáknak szuper fontos történetük van, szóval szinte minden utcanév, ami Józsefvárosban van, annak egy ilyen organikus története van, amiatt, hogy ez egy ilyen organikusan fejlődő kerület. Tehát nem tudom, a Bérkocsis utca azért Bérkocsis, mert az a Bérkocsisok utcája volt. Vagy a Nagyfuvaros, most nyilván egy területet mondok, szóval csak azt akarom mondani, hogy én tökre örülnék neki, hogyha egyszer úgy neveznénk el egy közterületet, hogy az lakcím változással is járna, de azt is értem, hogy az nagyon érzékeny, hogy melyiknél döntöd el, hogy akkor azt megváltoztatjuk, és egyébként ezzel szivatunk embereket.
1: Jól értettem, hogy férfi képviselőtársaid érzik úgy, hogy most már aztán tényleg egy rendes
2: hát, hogy egyszer most már szedjük össze magunkat, legyünk bátrak, óriási, és nevezzük el.
3: Imádom.
2: Amire én azt mondom nekik, imádom, hogy srácok, akkor hozzatok javaslatokat, igen, mert akkor az a te választókerületedben lesz, és akkor majd meglátjuk, hogy te a te választóiddal hogyan számolsz el azzal, hogy most mindenki vonul az okmányirodába, és lecseréli a lakcímét, meg hogy döntjük el, hogy akkor az ez legyen, vagy az legyen. Ugye volt ilyen is, hogy például voltak olyan javaslatok, hogy így versenyeztessük meg, hogy egy-egy közterületet melyik nőről nevezzük el, és akkor én például ezt nem támogattam, mert én úgy voltam vele, hogy végre elnevezünk köztereket nőkről, és akkor még ezért is versenyezniük kell ráadásul egymással. Tehát az a nők felé nem tiszteletteljes, azt, igen, hiszem.
1: Hol van az, amikor esetleg szembe jön az emberrel, hogy ez persze szimbolikus, és ez fontos, hogy szimbolikus valami, de hogy ez tényleg sokat jelent, akár egy, vagy két, vagy tíz embernek?
3: Most gondold el, hogy elmész egy tér mellett naponta kétszer, 3 éven át, 5 éven át, a másik ember beüti az útvonal keresőbe, érted? Szóval, hogy Petőfi neve senkinek nem idegen, vagy Széchenyinek, az összes arcvonásukat tudjuk, az összes ráncukat. Minél több ilyen név van, az annál jobban bemegy a tudatba. És lehet, hogy még az is van, hogy nem értekli az illetőt, nem fog utána nézni, hogy ki az. De mondjuk 10 emberből 2 utána néz, azt utána elmondja a gyereknek. A kislány utána olvas, szóval érted, hogy én nem benném ezt ilyen szerényen, szerintem ennek iszonyatosan fontos jelentősége van. Egyrészt az üzenete is erős, másrészt szerintem a gyakorlati haszna nyilván nehezen mérhető, hogy hogyan hat, de szerintem ez ilyen szépen folyamatosan hat az emberekre.
1: Neked egyébként volt bármikor olyan élményed, hogy konkrétan valaki elmesélt egy történetet? Szóval, hogy bármilyen módon kiderült az, hogy neki valamiért ez fontos volt.
3: Ugye ez a Nők a 8-ban című sétát, amit ugye a Dallaire csinálunk, ezt én kétszer csináltam. Ez mind a kettőször a Dallaire alapítvány székhelyén a Horváth Mihály téren végződik, és ott megy egy ilyen kis málnaszörpözés, meg most még nyáron volt egy kiállítás, azt is megmutattuk. És azért ott mindig elkezdődött, tehát az egész séta végén ugye ott érkezünk meg, ott elkezdődött egy leülés, meg egy ilyen rajolás, meg beszélgetés. Az többször volt, 2 alkalomból is többször volt, hogy a nők szinte sokkot kapva ültek, és csak így sohajtoztak, hogy hát én ezt nem tudtam. Még olyan is volt, aki azt mondta, hogy szégyelli magát. Mondtam, egy pillanatra ne szégyeld magad, mert se az oktatásban nincsenek benne ezek a nők, se a köztudatban, se az alapműveltségben, semmi. Nekem ez csodálatos volt látni, hogy pusztán annyival, hogy eltöltöttünk 2 órát, érted, és elmeséltem ezeknek a nőknek az életét, munkásságát, vagy hogy egyáltalán miért érdekesek. Ez ott hatott. És volt olyan nő, aki utána eljött egy másik sétára, ami nem a 8 kerbe van. Hogy ez a saját városom, akkor megyek a következő sétára, az meg egy kicsit inkább az 5. kerület volt. Tehát szerintem ez a szikra, amit a Tessa is mond, ez tökre ott van a nőkben, hogy szeretnének magukról hallani.
1: Neked elég kacskaringós utad vezetett odáig, ja, hogy elkezdtél nőkről sétákat
2: mindenfele
1: vezetni. Azért ezt meséld el.
3: Mindenfele kóvályogtam. Kulturális antropológiát végeztem 2004-ben Miskolcon, és aztán elmentem Angliába nyelvet tanulni, és akkor ott volt egy ilyen néhány éves vendéglátózás, és aztán visszajöttem, és nem nagyon tudtam, hogy ki vagyok és mit szeretnék. Pont akkor egy hostelbe dolgoztam, és akkor rájöttem, hogy ez mennyire tetszik nekem, hogy egy csomó külföldivel találkozok minden nap. Az lett az ötlet, hogy akkor nyissak egy hostelt, és akkor nyitottam egy hostelt, aztán meg még egyet, ezek ilyen kicsike kis helyek voltak, meg hozzácsaptam még 2 apartmant, és akkor én ebbe a turizmus, szállásadás bizniszbe pörögtem. Lehet, hogy én életemben egy pár hónapot dolgoztam mondjuk antropológusként, de hogy ez sokkal inkább adott nekem egy olyan szemléletet, amit így viszel magaddal az életed során. De az ember nem tud magából kivetkőzni, szóval amikor ott ültem a hostelembe, akkor engem folyamatosan éveken át izgattak azok az emberek, akik bejöttek. És aztán jött a Covid, ugye ezek bérlemények voltak, amiket én pörgettem, felszámoltam az egészet már 20-20 nyarán, és akkor leültem otthon a magányomba, hogy akkor kivárjuk a végét, és hát nyilván azért, amikor az ember egyedül ül otthon hónapokig, akkor azért van ideje gondolkozni, hogy honnan jövök, hol vagyok, meg hogy így hova tartok, és akkor jött egy ilyen újrakezdés. nem tudom, a hanyadik az életembe, és akkor kezdtem el végül is 23-ba kvázi véletlen folytán idegenvezetésbe gondolkodni, mert egy ismerősöm megkérdezte, hogy vinném-e az amerikai ismerősét két napon keresztül, és akkor ilyen privát tour guide próbáltam lenni. Ami marha szórakoztató volt, mert hogy az nekem sokkal jobban bejött, hogyha egy-két emberrel megyek, és azzal viszont egész nap együtt vagyok, és akkor barátkozunk, meg tök spontán dolgok vannak, és akkor azt úgy nem láttam, hogy én megyek az Ernyővel, és akkor egy csoportot viszek a Bazilikához. Szóval hogy én elég jól rátok hangolódni valakire, és akkor kérdeztem, az hogy mit szeret csinálni. Igen, hogy hát te ki vagy? És hogy akkor mit szeret csinálni, és akkor úgy alakítottam a sétát, mert ez a nő szerette a turkálókat, meg a kortárs galériákat, meg a mit tudom én. És akkor ez szerint mentünk két napig. Tök jó kis munka. Próbáltam ezt valahogy keretekbe foglalni, és akkor jött egy ilyen gondolat egyszer a nappalimba, így lesújtott rám, hogy amit már mondtam, hogy hát a nőkről meg ki beszél, hát itt ez a rengeteg király, meg építész, akikről magyarázunk egy-egy idegen vezetés alatt, és hogy akkor beszéljünk a nőkről is, és mondjuk egy másfél-két éve erre teljesen rákattantam. Persze rájöttem, hogy semmit nem tudok. Én magam se tudok erről az egészről semmit, tehát még csak a neveket se tudom. Nekiültem, mert ez egy olyan nyúlüreg, amiben így beleásol, és így rájössz, hogy ja, hogy itt ez van. Megkapargatod Veres Pálnét, tudod, és utána így kibújik egy csomó ilyen nő onnan, tudod, akik gyűjtögették a pénzeket, hímezgették a zászlókat, a szabadságharcát, szóval tudod, azt hiszed, hogy oké, akkor most látom Veres Pálnét, és utána jössz, hogy ja, hát ő csak a legismertebb, de hát ott millió nő dolgozott például abba korba háttérbe. Mániákusan erre rákattantam. Nagyjából most már főleg az internet segítségével ki vannak kutatva a dolgok, és tök elérhetők az infók, viszont be kellene őket mutatni. Itt érzem az én dolgomat, hogy valamilyen formában ezekről a nőkről beszéljünk, és a városi séta ez egy annyira jó dolog, hogy csak így mész, és én így összefoglalom neked, felkeltem benned a kíváncsiságot, szóval ez egy ilyen halálkellemes dolog, hogy sétálgatsz, és valaki magyaráz.
1: Azt mondtad, hogy most már egy csomó minden le van írva, és nyilván tényleg csomó minden le van írva, de most hagyd mondjak egy példát, hogy pont Tesszának Zsófi sétájával kapcsolatos posztjában említődik egy név, Karacs Ferencné, Takács Éva neve. Nem akarok pontatlanul idézni, hogy ő volt a kedvenced aznap, vagy valami ilyesmit írtál?
2: Igen, ezen a sétán ő volt, igen.
1: Ráadásul volt egy ilyen rövid magyarázat is, hogy Takács Éva 5 éven át vitázott egy színdarab kapcsán a nők egyenjogúságáról. Ez egy olyan mondat, ami az embert hogy kíváncsivá teszi, és akkor gondoltam, hogy elkezde googlizni.
2: És tényleg ez történt.
1: De nem talál. Tehát nem mondom, hogy minden követ megmozgattam, de egyszer googlizással ennek a nyomát, ennek az 5 éves vitának a nyomát nem találtam.
3: Karacs Ferenc egy rézmetsző volt, 19. század elejéről beszélünk, ebből kifolyólag elég sok művészt meg irodalmárt ismert, és a feleségével együtt, aki Takács Éva volt, vittek egy ilyen irodalmi szalonszerűséget, tehát ilyen Vörösmarty kölcsei, ilyenek jártak hozzá, sok generációs református lelkész családba jön, tehát már alapvetően volt neki egy ilyen nagyon erős művetsége, meg bátorsága abba, hogy részt vegyen társalgásba, és írjon, olvasson, és ennek kapcsán kezdték el ezek a híresebb író barátok is bíztatni, hogy kezdjen el publikálni. Ekkor alapították meg ezt a tudományos gyűjtemény nevezetű folyóiratot. Csebestyén Gábor bemutatott egy színdarabot, és arról Takács Éva írt egy kritikát. Egyébként állítólag mindenki szerint ez egy fércmű volt, tehát szegény Csebestyén Gábor nagyon rosszat írt. Na de hát a nő nyilvánosan a saját nevével megkritizálta ugye Csebestyén Gábornak a férfinak a művét. És hát ez botrányos volt. Szegény Csebestyén hát először nem gondolta, hogy ezt egy nő tényleg képes megcsinálni, szóval először, hogy azt gondolta, hogy valami férfi van egy női álnév mögött, mert azért ez tényleg elég ritka volt, de azért mondjuk olyasmi volt, hogy mondjuk bebújtak ilyen női nevek mögé férfiak. Aztán a következő gondolat az így az volt, hogy akkor biztos egy csomó férfi, tehát hogy akkor oké, Takács Éva írta meg a saját nevén, de hogy ott hátulról őt bújtogatják férfiak, és hogy ez képtelenség, hogy egy nő ez magától ilyet írjon, és még ad abszurdum nyilvánosan ezt fel is vállalja, és lett egy ilyen levélváltás belőle, ami tényleg 5 éven keresztül tartott. Ez egy ilyen társadalmi vitává alakult utána át, ami már körülbelül már mindenki részt vett benne, ők is, és hogy így arról volt szó, hogy egyáltalán mit képzelnek a nők, utána a nők társadalmi szerepéről, meg mindenről szó volt, mert ugye Takács Éva volt lényegében az első, aki arról publikált nyilvánosan, hogy ha a nők ugyanolyan oktatást kapnának, mint a férfiak, tehát 1822-t írunk, amikor az elkezdődött, akkor ugyanarra lennének képesek. Ja, mert persze azt nem mondtam, hogy a Sebestyén Gábor a saját színművébe haszontalan, buta sztereotípiákkal illette a nőket. Ezen háborodott föl, bocsánat, ezt nem mondtam a Takács Éva. Úgyhogy neki volt először ez a mondása nyilvánosan, hogy ha a nők ugyanazt az oktatást megkapnák, akkor ugyanarra lennének képesek, mint a férfiak. Ezek a nők, akik így beintettek a rendszernek, bármelyikbe is voltak, én mindegyik előtt meghajlok, de tényleg.
2: Attaséta útvonaladon nincs, de fontos, a cinka panna kert, aminek már önmagában az a jelentősége, hogy ez a Magdolna utca, Koszor utca sarkán található, ami korábban egy parkoló volt, egy önkormányzati parkoló, és ebből csináltunk egy kertet. És aztán ugye, amikor feljött a kérdés, hogy hogyan nevezzük el ezt a kertet, akkor imádtam, hogy az én politikus társaim rögtön mondták, hogy hát a válaszunk a Tessa listájából. Az úgy nagyon adta magát, hogy ez egy sarokra van a muzsikus cigányok parkjától, ahol egyébként többségében férfi cigány muzsikusok vannak ilyen emlékszobrokkal, emléktáblákkal, ott van róluk megemlékezés, és, de pont ő nincs. Őról a gondolják, hogy az első cigány primás volt valószínűleg az 1700-as években élt, és egy virtuóz zenész volt, de róla pont nincs ott a muzsikus cigányok parkjában, tehát egy sarokkal arrébb tudtunk egy egész kertet elnevezni róla, és akkor kint van róla egy emléktábla, egy rajzal, meg ilyesmi. Szóval szerintem ez is nagyon fontos, és ugye azért is volt fontos számunkra, hogy roma nőkről is nevezzünk el tereket, mert aztán, hogyha van még alulreprezentáltabb csoport a közterületeken a nőknél, na az biztos, hogy a romák. És főleg Józsefvárosban ennek van jelentősége, hiszen itt Józsefváros a roma kulturális mozgalmaknak egy ilyen alapvető központja, szóval, hogy én mondjuk őt emelném meg ki. És akkor azt is, hogy ugye mi minden évben megpróbálunk két teret elnevezni, és ebben az évben már egyet elneveztünk Nemes Nagy Ágnesről, elindítottuk azt a folyamatot, hogy egyszer majd legyen egy Nemes Nagy Ágnes tér, és a másik, amit ebben az évben el fogunk nevezni, és ez még nem teljesen hivatalos, de azért szerintem el lehet árulni, az az 56-os forradalomnak, ugye most ünnepeljük a 70. évfordulóját, és Szabó Ilonka Kócos, ő szintén egy roma lány volt, aki harcolt a forradalomban, és egyébként meg is halt ott a Korvin negyedben, és akkor a Korvin negyedhez nagyon közel találtunk megint egy teret, amit el lehet róla nevezni. Az, hogy Józsefvárosban felnövő roma lányok és nők úgy sétáljanak az utcákon, hogy vannak olyan emberekről elnevezett terek, akik olyanok, mint ők, azt szerintem egy elképesztő fontos üzenet. Az, hogy egyszerűen te is fontos vagy, neked is szereped van abban, ahogy a történelem alakul, akár fordulópontokat tudsz a történelembe berakni, és ugye nekem ez nyilván kevésbé a történelem miatt fontos, mint a jelen miatt, hogy azt remélem, hogy akkor az emberek asszociálnak arra, hogy ja, hogyha ő tudott ilyen fontos lenni, akkor én is tudok ilyen fontos lenni.
3: Igen, mert hát ugye a gyerekek úgy nőnek föl, vagy hát a kislányok, hogy nem látnak ilyen példaképeket, meg ilyen hősöket, vagy hát ugye nagyon keveset.
1: Arról mit gondoltok, hogy hogyan lehet megsegíteni azt, hogy működjenek ilyen szimbólumként ezek a terek?
2: Ez tök jó kérdés. Ugye egyrészt mi ezeket, hogy mondjam, mindig nagyon megünnepeljük, és ez fontos, hogy mindig valamilyen ilyen program keretében szoktuk átadni ezeket a tereket, de az a tény, hogy ugye mondjuk mi 7 évvel ezelőtt bekerültünk ebbe az önkormányzatba, és aztán most itt vagyunk 6 évvel később, és valaki városi sétát vezet, hogy amit mi csinálunk, azt így mások bemutatják, mint létező dolgokat. Szóval szerintem egy kicsit ez az organikus folyamat. De azért a másik az, hogy mi Józsefvárosban tök sokat foglalkozunk a helytörténettel, meg a helyi identitás erősítésével, van is egyébként ezzel kapcsolatos programunk a helyi iskolákban, meg amúgy nálunk ugye nagyon erős ez a nőügyi vonal, tehát hogy van nőügyi referense az önkormányzatnak, nagyon sok női esélyegyenlőséget támogató programunk van. A köztér elnevezés az egy nagyon pici szelete annak, ahogy folyamatosan próbáljuk a női esélyegyenlőséget, már ahogy egy önkormányzat ugye ezen a területen tud mozogni, mert nem tudom, az országos bérpolitikát nem mi határozzuk meg a nem tudom, országos könyvekben nem mi rakjuk bele a tartalmat, de hogy amiket mi tudunk, hogy a nőknek a biztonsága, a nők központi szerepe, a nők aktív, formáló jelenléte, abban mi azért úgy nagyon sokat teszünk.
1: És ugye most konkrétan arra vonatkoztatom a kérdést, mert ez mind tök jó, amiket mondtál, de hogy most nyilván nem fogjuk kézen az iskolásokat a honismeret órán, de szóval mi ilyesmi, tehát hogy...
3: Miért ne fognánk kézen?
2: Egyébként kézen foghatnánk őket.
3: Egyébként például lehetne szervezni, most csak bocs, hogy így belevágok, csak az előbb ez jutott eszembe, amikor feltetted a kérdést, hogy akár úgy is beljebb hozhatod a köztudatba, hogy akkor azokra a terekre szerveztek programokat.
2: És ez így is van, hogy ezekre a terekre szoktunk programokat
3: szervezni.
2: És akkor
3: annál többet beszélnek róla, akkor rá lehet akár ott valami tematikus játékot fűzni.
2: Legutóbb nőnap kapcsán az egyik munkatársam, aki szintén eléggé fontos kulcsszerepet játszik ezekben a köztéren nevezésekben, ő például a hivatal munkatársainak szervezett egy sétát ezekről a közterekről, amiket elneveztünk, és ott is ilyen nagy revelációk voltak. Voltak, akik nem tudtak a sétára menni, és akkor kérték, hogy ismételje meg, hogy még mindenki más is tudjon menni, meg hallotta már másokról is, akik ilyen kvázi kis közösségekben ilyen sétákat csinálnak, szóval, hogy ez így azt hiszem elkezdett egy kicsit az ilyen városi folklórnak a része lenni. De egyébként az a tipp, hogy mi a helytörténeti programunkban, amiket az iskolákban támogatunk, ezt így, nem tudom, előtérbe helyezzük, ez egy jó tipp, úgyhogy majd fogok beszélni a tanárokkal, akik ezt tartják, hogy van-e kedvük egy pár női közteret használni arra, hogy beszéljenek mondjuk a nők szerepéről a közéletben, igen, vagy a tudományban, vagy a történelemben. Igen. Úgyhogy ez egy jó tipp, köszi.
1: A Kreatív Tőke mai adásában Nagy Zsófiát és Udvarhelyi Tesszát hallották. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is búcsúzik a szerkesztő Gócz Anita.

0: 6 óra, jó reggelt kívánok, a szerkesztő Balogh Zsolt, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Január 1-től jön a vagyonadó, jelentette be a miniszterelnök. Elutasította irányjavaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról az amerikai elnök. Napos kora őszi idő várható. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a javaslat csomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A miniszter szerint a változtatásokkal a különböző állománycsoportok közötti különbségeket is enyhítenék, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Elutasította irányjavaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról az amerikai elnök. Teherán azt ígérte, hogy egy héten belül megnyitja a forgalom előtt a világ egyik legforgalmasabb kereskedelmi útvonalát. Cserébe pedig azt kérte Washington, hogy oldja fel a perzsa kikötők blokkádját, valamint indítványozta az olajexport szankciók eltörlését is. Donald Trump szerint Teherán csak a gazdasági nehézségek miatt akar gyors megegyezést. Irán és az Egyesült Államok a hét elején több órás tárgyalást folytatott, amit a Fehérház pénteken még pozitívnak és konstruktívnak nevezett. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa, a katolikus egyház fő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi apostoli látogatását. A pápa lourdi állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják a zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Idehaza több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon. Folytatódik a fátyol, felhős napos kora őszi idő, a legtöbb napsütésre keleten számíthatunk, eső nem lesz, napközben 21-25, este 14-18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: Újabb sérült a magyar labdarúgó válogatottban. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Regics Damir bokasérülést szenvedett az ukránok ellen 1-0-ra elveszített pénteki válogatott labdarúgó mérkőzésen, így a következő 3 meccsen nem játszhat a Nemzetek Ligája B divíziójában. El is hagyta az edzőtábort, számolt be róla a Magyar Labdarúgó Szövetség. Marco Rossi szövetségi kapitány egyelőre nem hívott be senkit a helyére. A világ és Európa bajnok Spanyolország 3-2-re nyert Anglia vendégeként a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában a londoni Wembley stadionban. Horvátország 2-1-re győzött Csehországban. 4 góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjében. A miénk így ma a bronzéremért játszanak majd. A magyarok ellenfele Románia lesz, mivel a házigazda 28-20-ra veszített a dánok ellen a másik elődöntőben. Köszönöm a figyelmet!
3: Műsorajánló.
1: Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
4: Mit jelent az életvédelem keresztény szempontból? Mit tehetnének az egyházak a kiszolgáltatott helyzetben lévő nőkért és gyerekekért? És lehet-e pusztán rendeletekkel emberségesebb egészségügyi ellátórendszereket építeni? Következő adásunkban többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Székely Jánossal, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével, és Kodácsi Simon Eszter evangélikus teológussal.
1: Keresztkérdések. Ma reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Kiemelés tőlünk. Rég volt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
5: A Magyar Vasút személyszállítási teljesítmény az európai vasutakhoz viszonyítva igen előkelő helyet foglal el. Példának mondom el, hogy a 45 milliós lélekszámú és Magyarországnál 6-szor nagyobb területű Franciaország vasutainak személyforgalma csak másfélszer nagyobb a MÁV által elszállított utasszámnál. A vasút fejlesztése nagyon nagy felelősséget jelent számunkra, mert amit ma teszünk, az már egy kicsit a következő évszázadnak szól. Olyan feltételeket kell tudnunk megteremteni, amelynek utódaink is a következményét viselni fogják. Ez a mi felelősségünket a vezetési munkában is növeli, és bízunk benne, hogy a vasút fejlesztésében olyan hibákat nem követünk el, amire utódaink szidni fognak bennünket.
6: A Magyar Államvasutak a MÁV akkori vezérigazgatóját, Mészáros Károlyt hallották a Magyar Rádió egy archív felvételéről, amelyet 1971-ben a MÁV fennállása 125. évfordulóján rögzítettek. Több mint fél évszázad múlva is elgondolkodtató szavak voltak ezek. A Magyar Rádió archívumának adataiban egyelőre nem találtuk nyomát annak, hogy a vágatlan, úgynevezett nyers felvétel ebben a formájában bármelyik műsorban is elhangzott volna. Talán nem is véletlen. A tét nagy volt, és a MÁV máig tartó történetét vizsgálva megállapítható, hogy bár az 1970-es évek a viszonylag eredményesebb periódusok közé tartoztak, megoldandó gondok, és persze megoldhatatlanok is, szép számmal voltak abban az időben is. Mennyi volt a játék lehetősége Magyarország legnagyobb cégének,

0: akik a magyar államvasutak, a MÁV történetére kíváncsiak, a 19. század középső harmadában érdemes kutakodniuk. Európai szintű koncepciók fogalmazódtak meg, és részint valósultak is meg, európai szintű közéleti személyiségek és szakemberek segítségével. Műsorunk szakértőjét hallják. Perger Imre, közgazdász, idegenforgalmi szakközgazdász, évtizedeken át a MÁV munkatársa különböző vezetői pozíciókban. A MÁV személyforgalmi igazgatójaként vonult nyugdíjba.
1: A magyar vasút kezdetei Széchenyi Istvánhoz köthetőek. Ő alkotta meg az első vasúti koncepciót, Budapest centrummal az ország határ elérését szorgalmazta a legfontosabb útirányokon. Első állomása volt 1846-ban a Budapest-Vác vasútvonalnak a megnyitása, utána volt a Sopron-Bécs-Újhely vasútvonal, majd a Pest-Szolnok vasútvonalnak a megnyitása. A szabadságharc bukása után hosszú ideig nem történt semmi. Osztrák magánvasutak építgettek vasútvonalakat. A kezdeti vasútépítésnek a célja az volt, hogy a dunai kikötők elérését biztosítsák. Következő ugrás a kiegyezés után a magyar királyi államvasutaknak a megalakulása, majd erőltetett vasútfejlesztés. Legszebb példája a mellékvonalaknak a fejlesztése. Ez az államot kicsit eladósította, de mindenki vasutat akart építeni. A gazdasági válság egy időre visszavágta ezt. Volt olyan év, hogy 1700 kilométernél több vasutat építettek, és volt olyan, hogy 0 kilométert.
0: Ez az 1870-es évekbeli a bécsi tőzsdekrakkal összefüggésbe hozható gazdasági válság. Igen. Mert sajnos a vasút történetében lesz még több gazdasági válság is. Milyen állapotban van a kiegyezés utáni évtizedekben a vasút? Mi a nagy fejlesztés iránya? Hozzávetőlegesen 1867 és 1890 között mivel jellemezhető a fejlődés?
1: A fővonalak nemzetközi szinten is versenyképesek voltak. Viszonylag jó eljutási idővel és menetidővel, viszont nagyon drágán. Amikor a mellékvonalakat építették, ott viszont úgy lehet mondani, hogy gyakorlatilag hulladékvasutat építettek, mert 30 kilométeres maximális sebesség, 10 tonnás tengelyterhelés, mellékvonalakon naponta 1-2 vagy 3 vonat közlekedett. Sokkal olcsóbban meg lehetett építeni, és a célt elérték vele.
0: Mi volt a cél?
1: Az áru a lehető leggyorsabban gond nélkül közlekedjen. Ne felejtsük el, hogy ekkor Magyarországnak a nagy része vízzel elárasztott terület volt. Tavasszal és ősszel sártenger volt az egész ország.
0: Útfejlesztés helyett vasútfejlesztés történik. A teherszállításra utalt több alkalommal is. Mi történik a személyszállítással? Az nem volt olyan fontos?
1: A személyszállítás ebben az időszakban másodlagos volt. Nem volt utazási igény. 1870-es évek.
0: Ez mikor változik meg?
1: Baross Gábor 1889-ben kitalálta az vonadíjszabást, amivel a személyszállítási tarifákat rendkívül módon olcsóvá tette, azzal, hogy aki a MÁV vonalán 225 kilométernél nagyobb távolságra utazott, ez volt a maximális menetdíj. A Baross Gábornak az volt a mondása, hogy azt szeretném, hogy a brassai ténsasszony Pestre menjen kalapot venni.
0: Brassó városáról beszélünk.
1: Igen, Budapest központ lett. Nem Bécs, hanem Budapest. Ugye Brassó Budapesttől 600 kilométernél távolabb volt, és ezért fizetett 225 kilométernyi menetdíjat. Ez a Széchenyi féle elképzelés volt, hogy ne Bécsbe menjenek a vasútvonalak, hanem Budapestre.
0: A tömegáru szállításban a vasutat már akkor nem lehetett megverni.
1: Akkor nem.
0: És a személyszállításban?
1: Még mindig a három pár vonatba gondolkozunk. Jobb helyeken az volt, hogy volt egy tehervonat személyszállítása, volt egy vegyes vonat, és volt egy személyvonat. Ami jellemző volt, hogy lehetőleg ne szálljon át az utas. Tehát a rekorder vasúti közvetlen kocsi, az Lavocsnéból, tehát a Kárpátokon túlról ment, Budapesten keresztül Fiuméba. Nem kellett kiszállnia.
0: Milyen állapotban van a vasút 1914-ben, az első világháború kitörésekor? Hogyan összegezhető ez a fejlődés, amely a kiegyezéstől felgyorsult? Világszintű összehasonlításban hol áll a Magyar Királyság vasútja, vasúthálózata?
1: Élen. Európában talán a harmadik legnagyobb hálózattal rendelkezett Magyarország. 20-valahány ezer kilométer vasútvonal volt. A fővonalak viszonylag jó állapot.

0: állapotban voltak, a mellékvonalak pedig az, ami igény volt, ez a 30 kilométeres sebesség, az működött. Még a világháború alatt is adtak át új vasútvonalakat. 1916-ban a MÁV készített egy koncepciót.
1: Tehát ez az első világháború közepe.
0: És ez a koncepció, ez 5 éves fejlesztés volt, azzal, hogy a kiinduló pontja a háború befejezésének időpontja. És utána minden évre megmondták, hogy mit kell csinálni, ez mennyibe fog kerülni.
1: Mi valósult meg ebből?
0: Hát volt, ami megvalósult, de egy csomó még jelenleg is vár magára. Például Budapest és Nyugati és Vác között 4 vágány összeköttetést terveztek. A déli összekötő vasúti hídra azt hitták, hogy 3, de inkább 4 vágányú hidat kell építeni. Most már 3 van. Budapesttől Dombóvárig és egy csomó helyen a 2. vágányt meg kellett volna építeni.
1: Budapest és Dombóvár között ma is 1 vágány van.
0: De nem csak a vasúti pályával foglalkoztak. Fűtőházakat, oktatási létesítményeket, szociális létesítményeket, tehát iskolát, vendégházakat, lakásokat. Tudni kell, hogy a Magyar Államvasutak volt az egyetlen, ahol nyugdíjat biztosítottak a vasutasnak. 10 év vasúti szolgálat után állomásépületek épültek, szabvány állomásépület.
1: A monarchia beli vasúti építészet nyomai bőven a 21. században is tetten érhetők, hiszen nagyon sok épületet használnak azóta is.
0: Típus tervek épültek. A vasútépítészetnek a nagy embere Pfaff Ferenc volt, a MÁV főépítésze, aki az összes nagy állomást megtervezte. Például Miskolc-Tiszai, Füzesabony, Zágráb, Versec, Szeged funkcionálisan tervezte.
1: A MÁV dicső kezdetei után következzék a 125. évfordulóról egy felvétel. Kossuth Rádió, 1971, 168 óra. Elment az utolsó vonat, a Harkány-Dráva-Szabolcs szárnyvonalon, a fokozatos bezárások után. László Lajos riport részletét hallják.
2: A vonatfütty, a jellegzetes vasúti dübörgés 1912. november 28-án hangzott fel először Harkány és Dráva-Szabolcs között. Ekkor adták át rendeltetésének a Magyar Királyi Államvasutak 7,3 kilométeres kis mellékvonalát, amely csatlakozott az Eszék-Bródi vonalhoz, és a monarchia közlekedési hálózatának egyik kis ere volt, Marx Jánosnak, az államvasutak akkori elnökének szavai szerint. A közlekedési forradalom egymás után éri el a kis falvakat, a tanyaközpontokat. Elérte Baranya déli szögletét is. A Harkány-Dráva-Szabolcs közötti vasúton már csak áruszállítást végeztek az utóbbi hónapokban. Az emberek autóbuszokon utaznak. És elérkezett annak is az ideje, hogy ez a kis vasútvonal teljesen elcsendesedjen.
3: 1971. június 30-a, délután 3:43. Utolsó útjára indult az A8-as vonat Harkányból Dráva-Szabolcs felé. Walter József, a Pécsi Vasútigazgatóság forgalmi vonalbiztosa.
4: Feladatunk a gyenge forgalmú mellékvonalaknak, szárnyvonalaknak a megszüntetése. Másodszor a pályaállapota olyan fenntartás szempontjából, hogy ezen a forgalom már ma is csak 20 km/h sebességgel mehet. Úgy döntöttünk, hogy itt a forgalmat megszüntetjük, és Harkányfőtő állomáson 1,5 milliós beruházással rakódóteret építettünk ki. A kendergyár, a Dózsa TS, valamint az erdőgazdaság szállításának lebonyolítására.
3: Az utolsó vonat vezetője Földi Dezső.
5: Ember úgy sajnálja, mert ő megszokott ez a 7 kilométeres szakasz, itt nagyon megszokott volt.
3: Mióta megszűnt a személyforgalom, azóta volt-e olyan eset, hogy fölkapaszkodott valaki?
5: Legyen ezt a váltőst, járt Harkányba, hogy fölsegítsen, na gyere, akkor ne hagyja a biciklitát.
3: Ha már egyszer vasutas az illető, ennyit
5: igen,
3: megjár,
5: hát,
3: ugye?
5: Annyi, mert annyit megérdemel, hogy elvisszük, hát.
2: Vajon hogy érinti ez a változás Dráva-Szabolcs és a hozzátartozó kisebb községek lakosságát? Jovai Lajos tanácselnöknek mi erről a véleménye?
6: A lakosságot különösképpen nem érintette. A korábbihoz viszonyítva a buszközlekedés sűrűbb és gyorsabb. A teherszállítás pedig a volán végzi a háztól házi szállítás formájába.
3: Persze a vasúti személyszállítás azért olcsóbb volt, mint az autóbuszon történő utazás.
6: Hát olcsó volt, de most már, hát megszoktuk, el is felejtettük, hogy olcsóbb is volt a vasút.
3: Az autóbusz viszont kényelmesebb, azt is hozzátehetjük.
6: Hát nyáron kényelmesebb, de bizony télen zsufolt, pláne a reggeli siklósi járat, valamint visszafelé délután 4 órakor a harkályi járat, az nagyon zsufolt.
3: És ha szórakozni szeretnének menni a fiatalok nagyobb helyekre, mondjuk Harkányba, Siklósra, netalántán Pécsre?
6: Hétköznap megvan oldva a kérdés, mert elég sűrű a buszjáratunk, azonban sajnos vasárnap nincs megoldva, vezető nincs, és hát gazdaságosságot is említették, hogy nem kifizetődő.
1: Az 1971-ben a vonalbezárásról készült iménti felvételt hallgatva szómi szó az embernek az az érzése, hogy ez nem más, mint kudarc jelentés. Ám lehetséges, hogy ez csak nézőpont kérdése. Az bizonyos, hogy mindezt a korszak közlekedési és postaügyi minisztere Csanádi György vélhetően nem kudarcként, hanem sikerként láthatta, hiszen egy esztendővel később megerősítette, hogy a vonalbezárásokról szóló döntések helyesek voltak. Kossuth Rádió 1972, 168 óra. A riporter Petres István.
7: Nagyon helyesen tettük, hogy mi azért a jövőben is a magyar közlekedés gerincét a vasútra helyeztük. Volt alkalmam az amerikai vasúti miniszteren kívül az ő egyik helyettesével, a Hazarddal nagyon hosszan beszélgetni, aki egyébként az amerikai vasutaknak a irányítója, hát gondolnunk kell arra, hogy ott elsőbb a magánvasutak vannak. Bár ők most látják azt, hogy a magánvonal, a magánvasúti módszer és rendszer nem elégítheti ki a feladatokat. Maguk is elismerik, hogy egy rendkívül nagy hibát követtek el, hogy ők a múltban kimondottan az autóutakra, az autósztrádákra és a légiforgalomra helyezték a fősúlyt, és évek óta a vasúti fejlődés, de különösen a személyszállítás vonalán teljesen elhanyagolták. És most mindent elkövetnek, elsősorban persze a nagyvárosokban, hogy a személygépkocsi közlekedésről levegyék az utasokat, és egy jól funkcionáló tömegközlekedéset a vasútra, nagyvárosokban a metróra, és az autóbusz közlekedésre tereljék az utasokat.
8: A közlekedési koncepciót, tehát mi most hogyan képzeljük el?
7: Megszüntetjük fokozatosan ezeket a gyenge forgalmú vasútvonalakat. Ha ezeket mi most 100 és 100 milliókat költenénk ezekre a régi 70-80-100 éves teljesen gyenge forgalmú vonalak átépítésére, akkor le kellene állnunk a vasút modernizálásáról, mert hiszen erre már nem jutna pénz. Ellenben teljes mértékben modernizáljuk a megmaradó vasutat.
1: Ide-oda száguldunk a magyar vasút történetében, de talán nem ok nélkül. Az 1970-es évek modernizációs periódusa után következik egy másik modernizáció, egy másik újraépítkezés. Mi történt az első világháború lezárulása után a magyar vasút történetében? Ismét Perger Imre közgazdász.
9: Nézzük az első világháború utáni időszakot. Trianon ebből a traumából a vasút is nehezen eszmélkedik. Különösen úgy, hogy a csökkentett területű ország jelentős részén a vasút hálózat is csonkahálózat. Elvágják a határok a vasútvonalakat.
0: Trianon előtt a magyar vasúthálózatból talán 4 vagy 5 vasútvonal ment külföldre. Trianon után 50-nél több helyen metszette a trianoni határ. Az első feladat az volt, hogy a megmaradt hálózatnak az üzemét biztosítani kellett. Új határállomásokat kellett építeni, például Kelebia, Szob, Hegyeshalom, Biharkeresztes, Hidasnémeti. A mellékvonalakat is valamilyen módon működőképessé kellett tenni.
1: Ha egy mellékvonalat le kell zárnom, mert a határ metszi, ott a vége. Mi történik ezzel a régióval?
0: Politikai kérdés volt, hogy nem fogadjuk el Trianont. Lehetőség szerint biztosítjuk a legutolsó állomásig vagy megállóhelyig a vasúti forgalmat. Ha csak naponta 3 vonattal, ha úgy, hogy az előtte lévő állomástól tolva megy ki a vonat és húzva jön be, de ezt megcsinálták. 1939-től kezdődően a bécsi döntések után pillanatok alatt a vasút fölvette a forgalmat ezeken a vonalakon, és mint ami sem történt volna, működött tovább. A 30-as évek elejéig nagy bajban volt a vasút, ugye ugye gazdasági világválság is volt, nem tudott a vasút mit kezdeni a határról átjött dolgozókkal és nyugdíjasokkal.
1: Képes volt a trianoni időszakban két világháború között a vasút megfelelni azoknak a gazdasági elvárásoknak, amelyeket egy újjá szervezendő ország gazdasága támaszt a közlekedés szempontjából?
0: Igyekezett. Több módszere volt. Egyrészt új gőzösöket gyártottak, jött a 424-es nagy mennyiségbe, és a régi háború előttieket selejtezgették. Volt a jegyesalmi vonalnak a villamosítása, a Kandó villany mozdonnyal, és jött a BC motorvonat, a Ganz-Jedrassik motorvonat, ami lehetővé tette, hogy a mellékvonalakon a vegyes vonatokat megszüntessék, és helyette motorvonat közlekedjen, és a menetidő harmadával csökkenjen. És a teherszállítást külön intézték.
1: Gazdaságilag a teherszállítás lendített az ország gondjain?
0: Szerintem eredményes volt, de nem sok idő volt, mert utána jött az országgyarapítás, a fő energia a határon túli területeknek a rendbetétele volt.
1: Az 1938-as első bécsi döntés, aztán utána a második bécsi döntés, szóval 41-42-ig egy másfajta feltételrendszer között kellett a vasútnak helytállnia, egészen 1945-ig, amikor is visszaálltak a régi határok.
0: Pénz nagy része az elment a Déda-Szeretfalvi vasútvonalnak a építésére, hogy Székelyföld vasúton elérhető legyen az ország többi részéről, de az utódállamok majdnem mindegyikében rendkívül leromlott pályaállapotok voltak.
1: Ritkul a menetrend. Ismét a Magyar Rádió hangarchívumából egy részlet 1986-ból. Nem tudjuk, melyik adáshoz készülhetett a MÁV akkori vezérigazgatójával, Bajusz Rezsővel felvett interjú. A riporter Ney György.
10: Ami önöknek szervezési intézkedés és racionalizálás, az az utazóközönségnek nagyon gyakran egy-egy járat elmaradása.
11: A tavalyihoz képest mintegy 130-140 vonattal kevesebb közlekedik. Ez a kiesés mintegy 90%-ban kompenzálásra kerül.
10: Mekkora vesztesége van a vasútnak, az államnak, a személyszállításon? Mivel lehet ezt kompenzálni? Az árufuvarozásból nem nyerhető vissza valamekkora összeg?
11: A jelenlegi konstrukcióban az árufuvarozáson lévő nyereségből egészítjük a személyszállítás veszteségét. Ennek eredményeként viszont a költségvetést megillető befizetések jelentős részét a vasúti nem tudja teljesíteni. Az állam lemond ezeknek a befizetéseknek jelentős része. Végrehajtóképpen a költségvetés egy ilyen megoldáson keresztül idézőbetéve kártalanítja a vasutat.
1: Kezd közelíteni egymáshoz a hangarchívum felvétele által megidézett korszak és a műsorunk szakértője által felelevenített periódus. Perger Imre közgazdász 1945 és 1988 közötti problémákról. Milyen állapotban volt 45-ben a második világháború befejezésekor a vasút?
0: Kritikus állapotban volt, a vágányok, a gördülő állomány rossz állapotban volt, és egy csomó eszközt elhurcoltak a háborús felek. Talpra kellett állítani az országot, ez volt az arccal a vasút felé. Ez még a 40-es évek vége. Na most, hogy milyen intenzitással dolgoztak, az én szülőföldemnek a vasútvonal az a Pápa-Csornai vasútvonal. 1946-ban beépítettek egy provizóriumot a Rába hídnak.
1: Egy ideiglenes átkelést a folyón.
0: Ez a provizórium egy első világháborús híd, és ezen jelenleg is folyik a személyszállítás. 5 kilométeres sebességgel, de még mindig megy rajta vonat. És több ilyen provizórium van az országban. Sajnos sok esetben inkább elvontottak egy meglévő vasúti hidat, mint hogy áthelyezték volna máshova. Utána 1960-ban megszüntették a trianoni csonkavonalakat. Először megszűnt a személyszállítás, utána megszűnt az áruszállítás, és utána felszedték a vasútvonalat. 50 évig ezek már visszafejlődő területek voltak.
1: Hány ilyen szárnyvonal volt?
0: Szerintem vagy 20.
1: Jelentette ez valamit esetleg a régióknak a gazdasága, életszervezési lehetőségei szempontjából?
0: Hát itt az volt, hogy itt még közük se volt. Magukra hagyták a régiókat, és vannak olyan helyek, amit a mai napig nem bocsátják meg.
1: Például
0: a szombathelyi búcsú vasútvonal, az minden évben valaki kitalálja, hogy akkor építsük újra. Ilyen volt a Körös Nagyharsányból Körösszegbe, Nagyváradra. Tehát senki se foglalkozott azzal, hogy ebből mit lehet csinálni. Az egész mellékvonali kérdésnek az alapvető problémája az, hogy nem azt nézték, hogy mit lehetne ebből csinálni, hanem töröljük el a földszínéről.
1: Ez meddig tartott ez a 1960-as évek elején kitalált vasút visszafejlesztési irányzat?
0: Ezt alatt elintézték.
1: A szemlélet meddig hatott?
0: Máig.
1: Tehát visszafejlesztés? Ez a jelszó 60 Igen. éve a magyar vasúton?
0: Igen. A mellékvonalak visszafejlesztése.
1: És ez mit hoz a konyhára rentabilitás szempontjából, illetve egy közösségnek, egy régiónak az életszervezése szempontjából? Rossz hoz valamit?
0: Rossz a kérdés. Mit visz? Az a baj, hogy nem azt nézték, hogy lehet-e belőle valami üzletet csinálni.
1: Akár az életszervezés, a régió fejlődése, akár a gazdaság fejlődése
0: olyan,
1: szempontjából?
0: Mint a cukorrépa termelés megszüntetése, és utána körülnéznek, hogy Istenem, hát nincsen.
1: Mi történik 1968 körül, amikor egy új közlekedési koncepció jön létre? Mi történik a vasúttal?
0: Közlekedéspolitikai koncepció hatása felemás. Egy csomó helyen tényleg fejlesztették a vasutat. 1970 és 1980 között több mint 3000 kilométer felújított vasútvonalat építettek, tehát éves szinten 350 kilométert. A 2010-es években 5 év alatt nem épült ennyi, mint akkor 1 év alatt. A budapesti fejlesztések gyakorlatilag elmaradtak.
1: Mikortól?
0: Amikor a 70-es években volt a nagy boom, akkor Budapest határánál minden megállt, és az állomásokon is minden megállt.
1: Budapesten kívül megvolt, és Budapesten belül nem?
0: A közik határig megcsinálták, nyílt vonalat megcsinálták, de az állomáshoz nem mertek hozzányúlni, mert akkor minden probléma van. A 70-es évek közepén a MÁV akkori vezérigazgatója a közlekedési közlönyben nyilatkozott, hogy milyen helyzetben van a vasút, és azt mondja, hogy a vasúti pálya nincs megfelelő állapotban. A mozdonyok színvonala elmarad a vasúti pálya színvonalától. A biztosító berendezések színvonala elmarad a mozdonyok színvonalától, és a személykocsiknak a színvonala elmarad a Vízbertől. Biztosító berendezés. A másik ilyen probléma az én meglátásom szerint, hogy sose azt nézték, hogy mit kell megépíteni, hanem azt nézték, hogy miből. Nem lehetett kérni a fejlesztőktől, hogy egy vasútvonalnak mondják meg, hogy mit, hogy csinálnak. Ők csak azt tudták, hogy ezt ilyen alapból, azt olyan alapból, ezt amolyan, azt megint másból.
1: Mármint, hogy pénzből.
0: Igen.
1: Az 1989-90-ben felgyorsult magyarországi rendszerátalakulási folyamat egyik legnagyobb gazdasági problémája a MÁV válsága volt. Demonstrációk, szakszervezeti akciók és kormányzati tapogatózó intézkedések jellemezték vasútügyben a 90-es évek magyar kormányainak időszakait. Kossuth Rádió 1994. Ráadás. A műsor szerkesztője Merza Jenő volt.
12: Többlettámogatást, mégpedig 25-30 milliárd forintot igényel a MÁV jövőre. Pénzügyi szanálást is szeretnének, hogy 4 év alatt megszűnjön a 80 milliárdos hiány. Szinte utazni sem kell ahhoz, hogy észrevegyük, a vasútnál valami nincs rendben. Sokszor elég ehhez megnézni egy vonatot. Az ország legnagyobb üzeme a MÁV, ahol még ma is 72 ezren dolgoznak. A cég gazdasági helyzete kritikus, évek óta romlik. Az idén például mintegy 30 milliárd forint a várható veszteség. Hallgassanak meg két rövid tudósítást, az elsőt Nyíregyházáról, a másodikat Szolnokról. A riporter Ágoston István és Varga Sándor.
13: A vasút még megy, csak a jövőnket nem látjuk, válaszolják a nyíregyházi vasutasok. A vasút vezérigazgatója azt ígérte, hogy 10 év kell a rendezéshez, de addig mi lesz, kérdezik aggódva, nem minden alap nélkül. Mert az árufuvarozás az 1/5-ére csökkent egy fél évtized alatt, a minden kényelmet nélkülöző pulmankocsik legfiatalabbja is túl van már az érettségén. Új mozdony pedig Nyíregyházán még nem is láttak. Aki Nyíregyházáról Vásárosnaményba vagy Mátészalkára utazik, az maximum 40 kilométeres sebességgel cammog, mert a pálya öreg és nem bírja a sebességet. Ma csak az utazik, aki ráér, akinek ingyenjegye van, vagy nyugdíjas. Bár azt is lebesgetik, hogy a MÁV Spanyolországból rendelt néhány személyszállító vagont, de az biztos nem a keleti végeken teljesít majd szolgálatot, mondják keserűen. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy végre hozzákezdtek az aluljáró építéséhez, és az első vágányhoz már 96-ban kényelmesen és biztonságosan el lehet majd jutni. És a sok baj és korszerűtlenség ellenére Mindössze 60-an hagyták ott a vasutat, de azok végkielégítéssel intettek búcsút a MÁV-nak.
14: Szolnokon a vasútállomás helyzete ugyanolyan, mint a MÁV egészéjé, tehát finoman szóval sem rózsás. Minden fillért meg kell gondolniuk, hogy hova, mire használnak fel. A 80-as évekhez képest az állomás dolgozóinak létszáma a felére csökkent, és a jelenleg több mint 500 fő arra elegendő, hogy éppen csak ellássák azokat a feladatokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy a vonatok naponta elinduljanak. A teherszállítás terén, de alapvetően elmondható ez a szolnoki vasútállomás egészére, kapacitásuk 40%-át használják csak ki. Semmi jel nincs arra, hogy a közeljövőben nagyobb megrendelést kapnának. A korábban biztos bevételt jelentő szolnoki papírgyár leállása itt is érezteti hatását, és a vasutasok legalább annyira szurkolnak a gyár újraindításáért, mint maguk a papírgyári dolgozók, hisz ez újabb bevételt hozna. Egyelőre nem terveznek létszámleépítéseket, és átszervezéseket sem tudnak végrehajtani, mert hogy nincs kit átszervezni. Ez a dolgozói létszám tovább már nem csökkenthető. A jelenlegi helyzetben az jelent némi szerencsét, hogy a szolnoki állomás műszaki állapota az átlagosnál jobb. Az egyik legsürgősebb feladat azonban a vasúton belüli infrastruktúra fejlesztése. Szolnokon a vasútállomás helyzetét alapvetően az határozza meg, hogy az elmúlt néhány tíz évben jóval többet fordítottak rá, mint más területekre, így most kamatozik a korábbi kiemelt támogatás.
12: Mennyire jellemző az a helyzet, amit a két alföldi városból hallottunk? Kánoki Kis Sándor, elnök úr, a MÁV részvénytársaságtól.
15: Hát tulajdonképpen jellemző, és a vasutasok jól érzékelik, hogy valami baj van. Ez a baj azt is jól érzékelik, hogy nem most kezdődött, mert ez a baj körülbelül 13 évvel ezelőtt, a 80-as évek elején kezdődött. Volt is egy utalás arra, hogy akkor még kicsit, mintha másképp mentek a dolgok. Tény az, hogy gazdasági válsága van a vasútnak. Ha jobban menne a vasút szekere, és több megrendelést tudna feladni az iparnak fejlesztésekre, akkor akár minden vasutasra egy további magyar dolgozónak volna munkája.
12: Kovács Ferenc helyettes államtitkár úr a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumban.
16: Hogy miért ez a pessimista hangulat Európában a legkevésbé támogatott vasúton már?
1: Mi történik a Magyar Vasúttal az 1989-90-es magyarországi rendszer átalakulás után?
0: Attól függ, hogy kit kérdezünk.
1: Perger Imre közgazdász.
0: 93-ban volt a Mercer tanulmány, ha jól tudom, egy svájci cég. Gyakorlatilag ugyanazt megismételtem, mint előtte néhány évvel egy másik, hogy tarifát kell emelni, csökkenteni kell a szolgáltatás mértékét.
1: 93-ban már a vasúti szolgáltatások, finoman szólva, nemzetközi összehasonlítás nem voltak túlságosan jók.
0: Akkor jött az Intercity program. 120-valahány felújított vasúti kocsi a fővonalakon többletvonatként lett beállítva, biztosított minőségi szolgáltatással.
1: Oké, de milyen volt a Magyar Vasút nagy része nemzetközi összehasonlításban?
0: Előbb mondott Mercer tanulmány kongatta a vészharangot, hogy a mozdonyok átlag életkora 10-valahány év. A személykocsik átlag életkora 10-valahány év. Jelen pillanatban ezek a számok egy kicsit a 40 fölött vannak.
1: 2026?
0: Igen. A pálya viszonylag rossz állapotban volt, de ez mindig.
1: 90 utáni időszak. Milyen állapotban van akkor a vasút? És ez az állapot az elmúlt 31 néhány esztendőben napjainkig miképpen változik?
0: 90-es évek elejével Csárádi János vezérigazgató mindent tudott. Tehát akkor eljutottunk oda, hogy az összes főosztályvezető szakember volt. A helyettes is. Ugye előtte az volt, hogy a főosztályvezető az politikus volt, a helyettes volt az ECSZG-ben. Itt eljutottunk oda, hogy az összes szakmát olyan ember vezette, aki értett hozzá.
1: Ez a 90-es évek első.
0: Ez a 90-es évek eleje.
1: És aztán mi történik?
0: Csárádit kirúgták, utána jött Rigó Zoltán, aki ennyire nem volt innovatív, és utána jött a Sipos. Mindenkinek tudta a nevét, mindenkinek tudta, hogy hol dolgozik, mindenkinek tudta, hogy mit csinál. Azt mondja, kisfiam, ha én Záhonyba az utolsó váltókezelőt nem a nevén szólítottam volna, akkor engem onnan kiutálnak. Sipos István. Egy rendkívül jó képességű, indulatos, de nem haragtartó ember volt. Tehát ilyen történet volt, amikor a budapesti világkiállítás volt, ki tudta lobbizni, hogy az összes parlamenti párt abból énekelt, amit mi odaadtunk neki. Tehát nem tudtak vitatkozni, mert mind ugyanazt akarta.
1: Ez melyik időszak volt?
0: Ez a 90-es évek vége. 2000-ben halt meg.
1: Kossuth Rádió 2000, 16 óra. A MÁV RT korábbi elnökével, Tömpe Istvánnal, Bálint István készített interjút. Részletek.
17: A vasúttal kapcsolatban a kormányok minden periódusban rendkívül nehéz helyzetben vannak. Ez egy pokolian nehéz helyzet, hiszen a MÁV, mint olyan a nemzeti ereklye része. Mégis azt kell mondjam, hogy sokkal jobb egy működő gyorsvasút, egy rendesen működő állomáshálózat, mint egy teljesen rosszul működő, ezerfele széteső vasút. Emiatt valószínűleg ez a kormány is a következő, meg a következő utáni, meg a következő utáni kormány is arra fog rájönni, hogy egy ideig érdemes a vasutasokkal tárgyalni az ügyben, hogy a bérük hogy van, hogy a fejlesztéseik hogy lesznek, de egy idő után mindenképpen érdemes kormányprogramot csinálni a vasút fejlesztése ügyében, és ezzel kapcsolatban az nagyon fontos, hogy minden kormány figyelembe vegye az Európai Uniónak a kívánságait, vagyis európai közlekedési csatornák, folyosók ügyében, ami Magyarországon keresztül összesen 5 megy, nagyjából a következő fejlesztési arányt valósítsa meg. 2/3 pénz menjen az autópályára, 1/3 rész menjen a vasútra. Azért 2/3 rész az autópályára, az emberek nagyobbik része autóval megy, az országrészek összekötése csak így történhet meg. Azért 1/3 rész a vasútra, mert a vasút minimális európai szintre való hozása, ami nagyjából óránként 120 km sebességet jelent, mondjuk fél órán keresztül egy ilyen távon, ez körülbelül 1/3 összeget emésztene fel. A pénz, amiről beszélünk, kormányzati ciklusonként nagyjából 3 milliárd ekű.
18: Hiába van kormánystratégia, hogyha emellett nincs az a 4-500 milliárd forint, a szakértők ennyire teszik a vasút fejlesztéséhez szükséges pénzt. Nem lesz kormány, amelyik odaadjon ekkora összeget, hiszen elképzelhetetlen a vasút korszerűsítése pénz nélkül.
17: Ez valóban így van, másfelől viszont a vasút persze mindent megtesz annak érdekében, hogy a kormány által odaadott pénz úgy tűnjön, mintha kizárólag veszteségfinanszírozásra kellene. Ezzel szemben én azt hiszem, hogy a vasútnak a 21. században is kell, hogy szerepe legyen. Volna esély arra, hogy a mostani vasútnak nagyjából a felét meg lehetne tartani.
18: Hát mint a vasútvonalnak, a 7600 kilométernyi vasútvonalnak?
17: Én azt gondolom, hogy körülbelül a felét meg lehetne egy központi vasút fejlesztési programon belül tartani. A további részeket az állam igényeinek megfelelően természetesen önkormányzatoknak oda lehetne adni, vagy meg lehetne szüntetni, mert mondjuk lenne egy busz, vagy bármi eszköz, ami az ottani embereket elvinni.
18: Ön szerint az eddigi reform elképzelések miért buktak meg, és egyáltalán mit szól azokhoz a vélekedésekhez, hogy még 10 év múlva is csak arról fogunk beszélni, hogy mit lehetne csinálni a magyar államvasutakkal?
17: Ami a reform elképzeléseket illeti, hát egy részük és nagyobbik részük nyilván arról szólt, hogy lehet az államból több pénzt szerezni. Valójában azonban arról van szó, hogy lehet a társadalommal a vasutat elfogadtatni, és akkor legyünk őszinték, milyen jellegű vasutat lehet a társadalommal elfogadtatni? Nagyjából az Intercity jellegű vasutat. Ennyi az, amit igazán megszavaznak. A kérdés az, hogy vajon találunk-e bármikor a következő 20 évben politikust arra, hogy ezt kimondja. Korábbi felméréseim szerint összesen 3000 kilométer az, ahol igazán az utasok, magyarok és külföldiek részt vesznek. Következésképpen nincs sok értelme sokkal többet üzemeltetni. Az államnak azonban kötelessége természetesen más módon a kis elzárt települések közlekedésének biztosításáról gondoskodni.
18: Hogy lehetne igazából hozzákezdeni a vasút átfogó reformjához, hiszen az már a bizonyossá vált, hogy nehézkes félkatonai szervezetről van szó, amely nem is igazán részvénytársasági formában működik, csak névlegesen. Az is bizonyossá vált, hogy eddig egyetlen kormány sem áldozott több 100 milliárd forintot a fejlesztésre. Az is bizonyossá vált, hogy egyetlen politikai erő sem vállalta azt fel, amit ön korábban említett, hogy a mellékvonalakat fel kell számolni. hát akkor hogyan lehet végrehajtani, és hogyan lehet egyáltalán elkezdeni az egész reformot?
17: Embereknek el kell mondani, hogy a magyar vasút kapacitásának körülbelül 20-25%-án bonyolódik az összes forgalom 100%-a. Nekik el kell mondani, hogy a sztrájkok körülbelül arról szólnak, hogy a ki nem használt kapacitásoknak mondjuk 30-40%-a továbbra is fönnmaradjon, bár a vasutasok nem ezért sztrájkolnak, de mégis ez a vége a dolognak. A jövő továbbra is arról szól, hogy az állam mit ad, meg az emberek mit adnak. Az állam, meg az emberek együtt nem adnak annyit, mint amennyi embert a MÁV most foglalkoztatni akar. Következésképpen a MÁV-ot, mint nemzeti erekét, egyszerűen sajnos föl kell törni, és meg kell mutatni, hogy mi az, ami a nemzetnek valóban fontos, és mi az, ami nem fontos.
9: A 2000-es évek közepén járunk, és ismét, hogy úgy mondjam, a régi nóta. Vasútvonal bezárások. Kossuth Rádió 2006. Magyarországról jövök. Kis Géza interjúja Bödecs Barnabás környezetvédővel.
19: A vasút esetében és sok mellékvonal esetében ez a döntés kellő megalapozottság nélkül született. Már eleve azok a forgalmi adatok, amiket megadnak, azok is sok kérdőjelet tartalmaznak, mert a magyar államvasutak jelenlegi számbevételi rendszere nem alkalmas arra, hogy az adott vasútvonalak tényleges igénybevételét megmutassa. A központi állomások jegyárbevétele például nem a mellékvonalakon jelenik meg.
18: Az azt jelenti, hogy aki a kalauznál vesz jegyet, az nem jelenik.
19: Így van, például, ha valaki a kalauznál vesz jegyet, az már Veszprém állomás árbevételében jelenik meg, és Veszprém állomás árbevétel pedig a Győr-Szombathely vasútvonal bevételében jelenik meg, holott az utasok egy nem jelentéktelen része, adott esetben mondjuk Bakony-Szentlászlóra utazik, vagy Zircre utazik. A másik probléma pedig az, vasutat évtizedek óta elhanyagolták, nem egy integrált rendszerben gondolkodtak. Ebben a jelenleg élő rendszerben kialakultak párhuzamos közlekedési megoldások, amelyek valóban igaz, hogy nem költséghatékonyak és fenntarthatatlanok. Ugyanakkor egy korszerű közlekedési rendszernek a vasút képezi a gerincét, és nem az autóbusz közlekedés. Magyarán szóval azt kellene átgondolni, hogy melyek a felesleges autóbuszjáratok, és nem azt, hogy melyek a felesleges vasúti összeköttetések. Itt meg lehetne szervezni azt, hogy a párhuzamos helyet ráhordó autóbuszjáratok legyenek, például Nyalka Pannonhalma térségében, vagy Tápszent Miklós Győrasszonyfa térségében, vagy például a Bakony-Szentlászlóra közlekedő párhuzamos buszjáratokat is meg lehetne szüntetni. A másik, ami egy igen lényeges dolog, hogy ez a vasútvonal biztosíthat a jövőben egy színvonalas Győr-Balaton-Keleti-medence közötti összeköttetést, de természetesen nem ilyen menetrendszerkesztési viszonyok között, mint ami jelenleg van. Mi egy menetrendi javaslatot is elkészítettünk, és a sajtóanyagban szerepel, amely már napi két vonatpárral számol a nyári időszakban Győr-Balatonfüred és Győr-Siófok között, és abban az esetben, ha ezen a jelenleginél korszerűbb, színvonalasabb motorvonatok közlekednének, és ez egy elfogadható marketinget kapna, akkor igen jelentős közúti forgalmat lehetne erről az útról levenni. A javaslataink azok erre vonatkoznak, hogy bizonyos olyan fejlesztéseket kell első lépésben végrehajtani, amelyek több és jobb szolgáltatást biztosít a vasútvonal környékén. Meg kell vizsgálni azt, hogy ezek a felkínált szolgáltatások milyen utasvonzó képességgel rendelkeznek. A Győrtől délre eső településeknek egy nagyon komoly problémája az autóbusz közlekedésben. A reggeli és délutáni órákban a Győr Adiváros, Nádorváros területén kialakuló dugó. Az autóbuszok akár 15-20 percet is eltöltenek a dugókban. A vonat ugyanezt az út szakasz 7 perc alatt teszi meg. Ahhoz, hogy Győr belterületén a vasút ezt a feladatot el tudja látni, ahhoz például szükség lenne a Győr-Szabadhegyi állomás személyforgalmának megszüntetésére, és helyette a Győr-Adivárosi autóbusz végállomásnál új megállóhely kialakítására, hogy a város déli részébe utazók ott autóbuszra tudjanak átszállni.
9: Perger Imre, közgazdász, idegenforgalmi szakközgazdász, évtizedeken át a MÁV munkatársa különböző vezetői pozíciókban. A MÁV személyforgalmi igazgatójaként vonult nyugdíjba.
1: Nézzük meg az 1990-től 2026-ig napjainkig tartó vasúti történelemben a politika felelősségét, a vasút helyzetének formálásában, alakításában. Optimista ember vagyok, úgy fogalmazok, hogy a vasút fejlesztésében.
0: A politika csak a fekete lyukat látta a vasútba.
1: Mit jelent ez vasutas nyelven
0: fekete lyuk? Bármennyi pénzt raksz bele, azt lenyeli.
1: Jól látta, nem?
0: Jól látta, mert nem voltak követelmények. Tehát ha én pénzt adok, akkor követelni kell, hogy mire költsed és milyen eredményt hozzá. Tehát el lett mismásolva sok minden, és ugye jöttek a politikusok. Mind ilyen megszállott ember volt vezérigazgatóként, aki úgy gondolta, hogy hát a vasutat nyereséges vállalattá kell tenni. Ilyen a világon nincs, Svájcban van talán egyedül, ahol nyereséges a vasút, személyszállítás legalábbis. Azt mondták, hogy hát csökkenteni kell a szolgáltatást, csökkenteni kell a hálózatot, csökkenteni kell mindent.
1: Az 1990-es évek elején létrejött Merzel jelentés óta?
0: De utána még több ilyen jelentés volt, minden vezérigazgató csináltatott egy ilyen tanulmányt.
1: És mi a konklúzió ezeknek a tanulmányoknak?
0: Hát az, hogy csökkenteni kell a vasúti hálózat mértékét, csökkenteni kell a személyszállítás mértékét, fölösleges szolgáltatás van.
1: Mit nevez fölösleges szolgáltatásnak?
0: Hát, elég lenne reggel, délbe, este egy vonat.
1: Most hallgatok, egy kicsit meglepett ezzel hát, a 21. században.
0: Igen, ez, a vasútnál is ennek van, a forgalmi területen ennek voltak nagy emberei, hogy hát minek annyi vonat. Sokkal egyszerűbb lenne, hogy 18 kocsi elmegy reggel, meg délbe, meg este.
1: Bocsánat, nemzetközileg ez hogy van? Franciaországban, Németországban, Ausztriában, vagy éppen Csehországban, ez hogy van?
0: Svájcban, hogyha 40%-os egy vonatnak a kihasználtsága, újat kell mellé tenni.
1: Azaz,
0: egy másik
1: javítani vonatot kell a szolgáltatás, igen, szintjét?
0: Egyel több vonatot kell közlekedni.
1: 40%-os, igen, kihasználtságnál? Igen. Magyarországon a kihasználtság hozzávetőlegesen hány százalékos? Mondjuk 1990 óta hogy alakult ez napjainkig?
0: Pillanatnak senki se tudja megmondani, mert új statisztikákból semmi nem következik. A 90-es évek elején óriási személykocsi beszerzés volt. Nemzetközi kocsit vagy 200 darabot beszereztünk, 200 km sebességre alkalmasat. Ekkor jött 100-nál több IC-kocsi felújítása, akkor jöttek a villamosmotorvonatok, és utána hosszú ideig csend.
1: Meddig?
0: Hát belföldi személykocsi a 20-as években jött 92 darab.
1: Hát akkor ez nagyszerű, meg vagyunk mentve.
0: Igen, de évente 60 darab kocsit kellene beszerezni. Ez pedig 30-valahány év alatt jött be ennyi.
1: Mennyi?
0: Hát ez az 92.
1: Pályafelújítások, biztosító berendezések, létesítmények, állomásépületek, egyéb kiszolgáló létesítmények vonatkozásában hogy alakult az utóbbi 3,5 évtized?
0: Utasként azt mondom, hogy teljes leépülés.
1: Szakemberként mást mond?
0: Szakemberként rosszabb a véleményem. Egy-két dolog van, inkább ilyen Tesco gazdaságos fejlesztés. Megint az volt a probléma, hogy EU-s pénzből egy csomó fejlesztés volt. Rendkívül büszkék vagyunk az esztergomi vonal villamosítására. Nagyobb vonatgyakoriság, gyorsabb eljutás, nagyobb kényelem. Ha ebből a háromból kettő megvan, az már használ. Az esztergomi vonalnál belejátszott az, hogy ugye a 11-es utaz megdöglött.
1: A kormányok felelőssége az 1990 és 2026 közötti magyar vasúti történelemben.
0: Hát nem vagyok hivatott eldönteni.
1: Ön egy szakember, a saját álláspontját azért elmondja, ugye?
0: A saját álláspontom az, hogy nem volt konkrét elképzelés egyik kormánynak sem, hogy mit és hogyan kell javítani. Volt egy olyan közlekedési államtitkár, aki volános fórumon közölte, hogyha nem léptünk volna be az Európai Unióba, akkor nem is kellene vasút Magyarországon. Ez az általános hozzáállás. Meg hát mindenki autóval akar menni, a vonattal nem. Na most ezt cáfolja, hogy ahol jó a vasúti közlekedés, ott rászoknak. Annó, mikor a debreceni IC vonat megindult a 90-es évek elején, meg a pécsi, az első osztályú kocsit nem győztük növelni a kapacitását. Főleg az őszi-téli időszakban, akkor még nem volt autópálya, mert az autós azt mondta, hogy beülök, akkor már volt laptop, vagy olvasok, vagy dolgozok, vagy valami.
1: Oké, most már van autópálya, tehát nem kell vasút.
0: Ilyen tanulmányt is végeztünk, nem befolyásolja az autópálya vasútigénybevételt. Hogyha vasút kényelmes, gyors, megbízható, tehát a menetrendszerűsége megvan, akkor versenyképes.
1: Magyarországon 1989-90 után szárnyvonal megszüntetések. Ez volt jó néhány kormányzatnak, talán mindegyiknek az egyik varázsszava a vasút megújításával kapcsolatban.
0: Egyik ilyen varázsszó volt a autóbuszra terelés. Ebben a Pécsi Vasútigazgatóság volt élenjáró. Ha bármi természeti esemény történt, ezt azonnal felhasználták arra, hogy megszüntessék a vasútvonalat. Így szűnt meg a Lepsény-Dombóvár vasútvonal, úgyhogy a közúti kapcsolat az vagy fél órával, vagy egy órával hosszabb, mert nem volt út. Így szűnt meg a ormánsági vasútvonal, és egy csomó olyan, hogy először buszra tereltük, és utána felejtsük el, hogy itt van valami.
1: Ez 90 után volt?
0: Ez 90 után.
1: További hozadéka vagy vesztesége a szárnyvonal bezárásoknak 1990 után napjainkig?
0: 2007-2009 2020-2023.
1: Nagyon más politikai irányzatú kormányai voltak az országnak. Ebben egységesek?
0: Igen. És volt olyan, amit kétszer visszanyitottak.
1: Hát valószínűleg azért, mert rájöttek, hogy jól döntöttek.
0: De újra bezárták.
1: Akkor ezt nagyon nem értem, magyarázza meg.
0: Visszanyitották, utána csökkentették napi két vonatra, utána megint bezárták.
1: Gazdasági vagy politikai döntés következtében?
0: Ez mindig politikai döntés.
1: Ez melyik vonal volt, amiről beszélünk?
0: Bármelyikről. Volt olyan, hogy 5 milliárd, 6 milliárd forint megtakarítást számoltak, és végén kiderül, hogy nulla volt a megtakarítás.
1: 2010-től új kormány előtt az országnak 16 év vasútfejlesztés. Mik az eredmények?
0: Amíg csordogáltak az EU-s pénzek, volt vasútfejlesztés, de nem sok eredménnyel.
1: Ez a 2010 előtti kormányokra is igaz lehet.
0: Ez arra is igaz, de akkor nem nagyon volt még EU-s pénz.
1: És 2010 után?
0: Ugyanez a játék, túlárazott beruházás, utána az eredménye nincs. Ha valami eredménye lett, azt menetrendileg elrontották.
1: Tessék mondani példát.
0: Hát például a Békéscsabai vonalon megszűntek a személyvonatok, és a IC vonatok, meg a nemzetközi vonatok minden állomáson is megállóhelyen megállnak. Vagy 5 éve. Vagy a Szolnok-Püspökladány vonalon több lassú jel van, mint az átépítés előtt volt.
1: Tehát ez egy új vasútvonal.
0: Az egy új vasútvonal, de...
1: Ez mivel magyarázható?
0: Egyrészt a karbantartás hiánya.
1: Na de hát egy új vasútvonalat?
0: Azt is karbon kell tartani. Én ezt egyetemen úgy szoktam mondani, hogy a felelős gazda hiánya. Tehát én arra nem emlékszem, hogy a 30 évvel ezelőtt fa dőlt volna a vasúti pályára. Mert végigment a vonalbejáró, és ha valami baj volt, akkor intézkedett.
1: Kinek a felelőssége ez, hogy ez elmaradt?
0: Nincs miből. Tehát ez csak úgy megy, hogy célzott állami beruházás. Viszont ennek 3-4 év az átutási ideje.
1: Azaz?
0: Tehát ha most döntök, akkor 4 év múlva lesz belőle prototípus.
1: Azaz gyakorlatilag azt jelenti, hogyha egy politikai kurzus dönt az egyik ciklusban, akkor nem biztos, hogy ő nyeri a választást, a dicsőséget a következő társaságban rakja le.
0: Szerencsés esetben. Ez mind a két irányban megvan, és a másik probléma az, hogy a politikus a csillogást szereti. Én a fejemet fogtam, mikor megláttam, hogy Balatonra Intercity vagy Express vonat az elővárosi flörttel, meg az emeletes motorvonattal.
1: Tehát gyakorlatilag akkor most ön a laikusoknak egy sejtését ezzel megerősíti, hogy a magyar Intercity-ként közlekedő vonatoknak jelentős része igazából elővárosi vonat lenne?
0: Alkalmatlan Intercity-nek. Most az alapvető probléma minden nemi jármű beszerzésnél, hogy teljesen mindegy, hogy mire szerezzük be, nem arra használjuk.
1: Perspektívák, távlatok a magyar vasút előtt.
0: Ez kell, hogy türelmet kérjünk az utasoktól, mert most mindenki azt hiszi, hogy Vitézi Dávid ott van, és akkor 2 nap alatt minden rendbe jön. Nem jön rendbe, lesz ami 3 évig, lesz ami 5 évig, lesz ami 100 évig.
1: Vegyük úgy, hogy a türelmet az utasok megadják, mert látják, hogy egy óriási cég nehéz helyzetben van. De mit segít mondjuk a szakma, és mit segít a politika, hogy ne legyen ilyen nehéz a helyzet mondjuk 5, 6, 8, 10 év múlva?
0: A politikának egyértelmű állásfoglalást kell tennie, hogy hogyan finanszírozza, mit vár el ettől a finanszírozástól, és mi van akkor, hogyha nem teljesíti.
1: Jó, de mi lesz a vasúttal? Szakmailag megvannak ezek az elképzelések? Hol vannak? És a döntéshozók értesültek-e már ezekről?
0: Hát most teljes átalakulás lesz. Én bízom benne, hogyha a vonatgyakoriság megmarad, a menetrendszerűség javul, az eljutási idő csökken, és a személykocsik színvonala javul, akkor van előrelépési lehetőség.
1: Nemzetközi összehasonlításban hol áll a magyar vasút?
0: Hát a bulgároknál előre állunk, és talán a románoknál is. De a csehek, szlovákok már nagyságrenddel előrébb vannak azzal, hogy a szlovákok sokkal rosszabb helyzetbe indultak. Ugye még egy tévhitet el kell oszlatni, ugye jönnek, hogy privatizálni kell a személyszállítást. Ugyanazon a rossz pályán, ugyanazon a rossz biztosító berendezése, ugyanazzal a rossz forgalomirányítással nem lehet jobbat csinálni.
1: Lesz magyar vasút valamikor európai szinten?
0: Lesz. Lesz.
1: Mikor?
0: Van időnk.
20: Szabad jelzést kapott a vasút elmúlt évtizedei Magyarországon. Kiemelés tőlünk. Rég volt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából. Figyelmüket a szerkesztő Somi Gábor nevében is megköszöni a műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 7 óra, jó reggelt kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Január 1-től jön a vagyonadó, jelentette be a miniszterelnök. 400-nál is többen pályáznak a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre, és napos kora őszi idő várható. A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Már készülnek a részletszabályok Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az igazságügyi minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviselet vezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Kléversberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak, közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerülethez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a Magyarország előtt álló valódi kérdéseket. Szükséghelyzetet hirdettek Tájföld fővárosában a 2 napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt Tájföldön, 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá. Itthon a pára és kötfoltok feloszlása után szinte mindenhol kisüt a nap, eső nem valószínű, a szél csak a Fertő-tó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21-25, este 7-14 fok között alakul. A jövő héten is marad a napos, száraz idő. Kedves hallgatóink, híreket 8 órakor mondunk legközelebb, most 7 óra múlt 4 perccel.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: Újabb sérült a magyar labdarúgó válogatottban. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Regics Damir bokasérülést szenvedett az ukránok ellen 1-0-ra elveszített pénteki válogatott labdarúgó mérkőzésen, így a következő 3 meccsen nem játszhat a Nemzetek Ligája B divíziójában. El is hagyta az edzőtábort. Számolt be róla a Magyar Labdarúgó Szövetség. Marco Rossi szövetségi kapitány egyelőre nem hívott be senkit a helyére. A világ és Európa bajnok Spanyolország 3-2-re nyert Anglia vendégeként a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában a londoni Wembley stadionban. Horvátország 2-1-re győzött Csehországban. 4 góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjében. A miénk így ma a bronzéremért játszanak majd. A magyarok ellenfele Románia lesz, mivel a házigazda 28-20-ra veszített a dánok ellen a másik elődöntőben. Köszönöm a figyelmet!
3: Műsorajánló.
1: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
4: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót. A Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló műsorát hallja, anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Mai adásunkban egyebek mellett az Orbán kormányok alatt a határon túli magyar közösségeknek nyújtott magyar állami pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi és átláthatósági aggályokról hallhatnak. De szó lesz a határon túlról érkezett kulturális szereplők anyaországi megítéléséről is. Folytatjuk a kisebbségi magyarok által lakott területeket is sújtó szárazság következményeinek egy korábbi adásunkban megkezdett feltérképezését, ez alkalommal az aszály Vajdaságban tapasztalható mértékéről, valamint az erdélyi állattartást és gazdálkodást fenyegető vízhiányról hallhatnak összeállítást. Műsorunk elején azonban következzen egy interjú az idén 75 éve Markó Bélával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség volt elnökével, akivel Farkas István kollégám beszélgetett.
5: Ennek a beszélgetésnek a hanganyaga csatolmányként érkezik a Kossuth Rádióhoz Erdélyből. Alapját az idén 75 éves Markó Béla költő az RMDSZ Volt Szövetségi elnökének egyik kötete a csatolmány adja. Ez nem a legújabb, de nem is a legrégebbi kötet. 2013-ban jelent meg, abban az időszakban, amikor a Fidesz elkezdte átalakítani a médiát, elkezdett gyengülni Magyarországon a fékek és ellensúlyok rendszere. A beszélgetésnek a kérdései a kötet verseiből vett sorokból, versszakokból indulnak ki, de nem a versbéli jelentésekre vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy milyen hétköznapi valóságra utalnak. Itt ülök már a 60-ban, s mögöttem is csak 60-ban. De most már 75 van Markó Béla mögött, nem csak 60.
6: Jó tízesztendeig, több mint egy évtizedig nem írtam verset. Ugyanis akkor meg nyakig benne voltam a politikába, nem csak 10 évig, sokkal hosszabb ideig. Viszont egy adott pillanatban rájöttem, hogy mégiscsak nekem az eredeti hivatásom, ezt tudtam addig is nyilván, csak úgy háttérbe szorítottam, az az irodalom. Rá kellett jönnöm, hogy a versbe is belefér a közélet. Nagyon is belefér, és az az igazság, hogy legfontosabb költőink ezt nem is választották el. Tehát azért a mi kultúránk egyik nagy modellje az mégiscsak Petőfi, de utána vehetjük akár

0: Szatkó Béla, 75 évesen.
1: Hát élek a munkában, meg kell mondanom, és élek sok elégedetlenségben is. Tehát ha van különbség mondjuk 2011 között, amikor én 60 éves lettem, és 2026 között, az egyfajta elégedetlenség azzal, amivel kapcsolatosan én ezelőtt 15 évvel még sokkal optimistább voltam. Tehát egy demokratikus építkezés, ugye a rendszerváltás után mi valamikor nekiláttunk mi is itt Romániában, mint ahogy mások Magyarországon, felépíteni egy nyugati típusú demokratikus rendszert. És én azért 2010-2011 között még nagyon optimista voltam azzal kapcsolatosan, hogy végül is megteremtettük az alapjait, és nagyon fontos volt nekem, hogy ehhez én is személy szerint, vagy pedig az erdélyi magyarok politikai szervezete is hozzájárulhatott, és hogy akkor most már ez a rendszer konszolidálódni fog. 15 év múltán mögöttem ebben a 15 évben is sok munka van, meg kell mondanom. Szerintem a munka tart meg minket, most mondok egy ilyen közhelyet, legalábbis engem. Viszont azt kellett látnom, hogy azoknak az értékeknek az egy része, amelyekben mi a rendszerváltáskor vagy a rendszerváltás után hittünk, azok kérdőjelessé váltak. Tehát nem csak itt Erdélyben, nem csak Magyarországon, sajnos Magyarországon az elmúlt 16 év jól bizonyítja azt, hogy elkezdődött egy jogállamnak a lebontása, egy demokratikus rendszernek a visszaszorítása, sajnos hosszú ideig sikerrel. Egyébként, de ez nem csak Magyarországra jellemző, Romániában is most eléggé recseg ropog a rendszer, másrészt pedig egész Európában megjelentek azok a szélsőséges erők, amelyek megkérdőjelezik az általam hagyományosnak tekintett és általunk mindenképpen támogatott demokráciának az értelmét. Igen, tehát ennyi változott, valamivel szkeptikusabb vagyok, mint 15 éve, de ez nem az életkorhoz kapcsolódik, hanem a társadalmi körülmények változásához. Most például, megmondom őszintén, sokkal, de sokkal derűlátóbb lettem mégis Magyarországgal kapcsolatosan. Tehát ott azért egy olyan változás volt, amely teljes fordulatot jelent az előző másfél évtizedhez képest, és ennek nagyon is örülök, és bízom abban, hogy ez tényleg megy tovább.
0: Azt olvasom a csatolmányban, nagyanyám fiatal volt, amikor elcsatolták, akkor lett nagyanyátlan, s nagyon kicsi az ország, illetve nagyanyátlan, talán inkább apátlan, mert apám ott ubickolta nagyanyám hasában. Hát őt is elcsatolták, s a húgát, meg az öccsét, vagy később kiegészült az elcsatolt örökség. Meddig határoz meg minket az elcsatoltság? Ebben élünk?
1: Ebben élünk, és lehet azt mondani, hogy felejtsük el Trianont például, de nem kell elfogadni azt a kisebbségi státuszt, vagy azt a kisebbségi helyzetet, amelyben mi Trianon nyomán kerültünk. És mindaddig, amíg ez a kisebbségi állapot fennáll, addig nem felejthető a 20. század történelme, mert van megoldás szerintem, és pedig egy olyan közös Európa, amellyel kapcsolatosan azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen nagy Európai Unióban végül is mindenki kisebbségi lesz, vagyis senki sem. Olyan értelemben kisebbségi, hogy senkinek nincsen, sem, még csak németeknek, franciáknak, olaszoknak sincsen, tehát most a nagy nemzeteket sorolom, nemhogy nekünk, többségünk egy ilyen konstrukcióban, tehát együtt kell eldöntenünk mindent, együtt kell megbeszélnünk, és ezáltal megszűnik ez a mi állandó frusztrált állapotunk is. De addig nekünk tulajdonképpen nincs ahogyan szabadulnunk a mögöttünk álló történelemtől, csak ezt jól kell értelmezni. Nem elfelejteni kell, ami történt, hanem végre arról is kellene beszélni, hogy

0: ebben nekünk magunknak, tehát ennek a nemzetnek milyen mulasztásai voltak, hogyan rontottuk el a saját történelmünket az első világháborúban, hogyan rontottuk el a második világháborúban, és ezt nem takargatni kell, vagy nem meghamisítani azáltal, hogy csak másokra mutogatunk abban, ami történt.
1: Lapozok. Volt egy hazánk a rádióban, hol minden délben harangoztak, és éltették a szabadságot, Kossuth Lajosnak toboroztak. Milyen erő van a szabad médiában?
0: Én persze a fél életemet egy keményebb diktatúrában, a Ceausescu rendszerben, illetve azelőtt is egy ilyen bolsevik rendszerben éltem le. Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy megpróbáltak minket mindenféle különvéleménytől, vagy más információtól elzárni, mint amit a pártállam közvetíteni akart nekünk. A rádió volt az egyik legfontosabb információs forrásunk, és hát az akkor felemelő volt mindannyiunk számára, amikor felcsendült a magyar himnusz a rádióban, vagy ugye az, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza, és így tovább. Teljesen másfajta kommunikációs lehetőségek közepette éltünk akkor, de ilyen körülmények között is hozzá tudtunk férni azért az információhoz, és igen, a rádiónak annak óriási jelentősége volt.
1: Az egész csak egy táncterem, amíg az ember ránctalan, nem sohajtozza Istenem, engedd a hazámat értenem. A 75 éves Markó Béla érti a hazát? Vagy mit értett meg a hazából?
0: Először is értelmeznünk kell nekünk, hogy mi a haza, és mit tekintünk a hazánknak. Szerintem minket megfosztottak a kommunizmusban mindenképpen a haza érzéstől, még az otthonosság érzésétől is bizonyos értelemben, de hát mégiscsak itt voltunk itthon, ez a szülőföldünk. Ránk akarták kényszeríteni, hogy tekintsük hazánknak is ezt az országot, amely viszont velünk rendkívül tohán bán. Magyarország az egy képzeletbeli haza, az egy virtuális haza. Számomra az egy irodalmi haza volt mindig. Átadhatjuk magunkat, hogy az a hazánk, de ez így nem igaz. Tehát nekünk ezt az országot, és hát most már egész Európát kellene a hazánkká tenni. Egyébként a magyarság tudatunkat is azért időről időre újra kellene gondolni. Mi úgy vagyunk egységes nemzet, hogy a történelem ugyanakkor szétszaggatott minket. Lassan el kellene jutni oda, hogyha nem is tudjuk ezt a szétszaggatottságot megváltoztatni, tehát ezen nem segít sem kettős állampolgárság, sem más. A szétszaggatottságunk megmaradt, ezen nagyon sokat segíthet, azt kell mondanom, hogy akár el is tüntetheti egy egységes Európa, és ezért tartom én fontosnak azt, hogy Magyarország is most azért visszafordult európai irányba, ez az igazság. Tehát én nem csak demagógiának, hanem történelmileg is egy életveszélyes dolognak tartottam az egész nemzet számára, hogy mi most megint le akarunk szakadni az Európai Unióról, legalábbis a retorika, a kormányzati retorika errefele mutatott, és megint el akarunk valamilyen más irányba fordulva, holott nekünk, például itt Erdélyben, de szerintem a felvidékieknek, a vajdaságiaknak is más eszközünk arra, hogy felszámoljuk ismétlem a mi kisebbségi helyzetünket, nincsen, mint ez az egységes Európa.
1: Azt mondják, most már mindenképpen ideje lenne összegezni, hogy mit is tettem maradandót, mielőtt elnyel majd a semmi.
0: Közösen mi fölmutattunk valami nagyon fontosat. Engem mostanában még hát egy-két barátom azzal is megvádolt, hogy hát én állandóan csak a múltat idézem. Na most ez azért nem kellene 75 évesen olyan meglepő legyen, ha valaki a múltat idézi. Engem mégis irritál ez, mert mármint ez a vád, mert azt gondolom, hogy az ember 75 évesen is a jövőért dolgozik, és nem az a fontos, hogy akkor a múlttal büszkélkedik-e, vagy mit gondol egyáltalán múltról. Viszont azért nem kellene felejteni, tehát Az előbb azt mondtam, hogy ugye nem kell elfelejteni Trianont, hanem jól kell értelmezni. Ezzel nyilván sokan egyetértenek, mások nem esetleg. Viszont nem kellene elfelejteni, hogy mi például honnan indultunk 1989-90-ben. A Ceausescu rendszer nemzetpolitikája, úgymond, vagy pedig magyar ellenes politikája, az rendkívül sikeres volt. Tehát 1989-re felszámolták az önálló középiskoláinkat, visszaszorították a magyar nyelvű oktatást, úgyhogy volt még, de már keverték román nyelvű órákkal az iskolákban, és például a szakiskolákban az oktatást, eltűnt a nyilvánosságból a magyar nyelv, nem voltak már kétnyelvű föliratok, és folytathatnám, hogy hova jutottunk. 1989 végén kaptunk egy esélyt, és ha már arról van szó, hogy mi a maradandó, én szerintem éppen ezt nem kellene elfelejteni, és ezért érdemes a múltat idézni, hogy egy megroncsolt, meggyötört, részben reményvesztett közösség hogy tudott összefogni 1989 végén, 90 elején, hogy tudott talpra állni. Ez egy maradandó példa, hogy össze tudtunk fogni, szolidárisak tudtunk lenni, és tudtunk közösen építeni valamit.
2: Az elmúlt percekben az idén 75 éves Markó Bélával beszélgetett kollégám Farkas István. Nyílt titok, hogy az előző magyar kormány bőkezően támogatta a politikai üzeneteit közvetítő szlovákiai magyar sajtóorgánumot, a Mahét média családot. A Ján Kuciák Oknyomozó Központ és a Napunk együttműködésében készült friss tényfeltáró cikkből azonban az is kiderült, hogy a Mahétnek juttatott forrásokból egy pártközeli cég is profitált. A friss fejlemények nyomán összeférhetetlenségi és átláthatósági aggályok is felmerültek. Tilajcsik Dóra összefoglalója következik.
3: Orbán Viktor kormányai évente több milliárd forint támogatást juttattak a határon túli magyaroknak különböző szervezeteken keresztül. Ebből a keretből több mint 12 millió euró a Mahét média családnak jutott, amely működése a kezdetektől fogva több kérdést is felvet. Ezeket Kővári Solymos Karin, a Ján Kuciak Oknyomozó Központ munkatársa összegzi.
4: Az első és a legfontosabb az szerintem az, hogy milyen politikai bekötése van ennek a projektnek. Eleve szerintem sokat mondó az, hogy a létrejöttét Magyar Közösség Pártjának akkori elnöke Menyhárt József jelentette be, hozzátéve azt is, hogy ehhez a magyar kormány fog majd támogatást nyújtani. Az is sok kérdést vetett fel, hogy tudtak igazából egy akkor induló entitással egy eléggé summás összeget kapni a BGA-tól. Majdnem 500 millió forintról beszélünk, ami a felvidéki magyar mediális közegben azért egy óriási összeg.
3: A Mahét média családhoz került támogatásokból azonban egy másik, szinte teljesen láthatatlan vállalat is profitált. Kővári Solymos Karin folytatja.
4: Igazából főleg az érdekelt minket, hogy ebből a nagy összegből kik kaptak, hogy milyen arányokban költötték el ezt a kezdetben ugye 500 millió eurót, amely aztán később az árfolyamváltásnak a romlásával, ugye a forintnak a romlásával ugye azért csökkent valamennyivel, akkor az összegzésnél egy láthatatlan vállalat ugrott a sorrendnek az elejére. A H&K Plus nevű vállalatról van szó. Nagyon érdekes, hogy pont abban az időben hozták létre ezt a vállalatot, amikor maga a Mahét projekt is elindult. Azokból a dokumentumokból, amelyek a rendelkezésünkre állnak, és itt el kell mondanom azt, hogy nem kaptuk meg a komplett dokumentációt, ami azt jelenti, hogy azokat az éveket tudtuk elemezni, amelyeknek az elszámolását elfogadta a BGE. Ebben az időben ez a vállalat több mint 1 millió eurót számlázott ki a Promédia alapítványnak. A leírások alapján egyébként marketing szolgáltatásokat, illetve a legfontosabb, hogy lapterjesztést nyújtották. Nagy kérdés volt számunkra, hogy mennyire reálisak egyébként ezek az összegek. Amikor szakemberekkel beszélgettünk, akkor a szakemberek elmondták nekünk, hogy még a nyomtatásnál reálisak azok a számok, a lapterjesztésnél ez nem mondható el. Az ő szavaikat idézve többszörös túlárazást látnak. Ezekből a számokból kiindulva, illetve abból az információból, amit maga a H&K Plus egyik tulajdonosa osztott meg velünk, hogy ők főleg a szlovák postával terjesztették a lapot, mi magunk is számításokat végeztünk, és valóban úgy tűnik, hogy túlárazásról beszélhetünk.
3: Az ügyben kerestük Puskás Attilát, a Mahét Média családot útjára indító Promédia Alapítvány igazgatóját is, aki megkeresésünkre úgy reagált, a témában már mindent elmondtak, amit közölni szerettek volna. A H&K Plus kiválasztásával kapcsolatos kérdésekre egyébként egy nyilvános közleményben válaszoltak. Ebben egyebek mellett azt írták, azért nem a piacon régóta jelenlévő terjesztő céget választottak, mert szerintük azok nem veszik figyelembe a szlovákiai magyar közösség sajátosságait. A Magyar Hét heti lap és a Mahét hírportál az elmúlt években a kulturális és a regionális tartalmak mellett a Fidesz-KDNP, illetve a vele szövetséges szlovákiai magyar párt üzeneteit is közvetítette. A politikával való összefonódás azonban itt még közel sem ért véget. A lapot forgalmazó H&K Plus cégvezetői ugyanis szorosan kötődnek a szlovákiai magyar párthoz. Ismét Kővári Solymos Karint hallják.
4: Az első egy-két évben volt átfedés ezek között a funkciók között, tehát a között, hogy ugye a Promédia alapítványnak bedolgoztak, illetve nem csak mint cég, hanem magánszemélyek is, és emellett pedig még a magyar közösség pártjában is aktívak voltak, illetve valamilyen funkciókat elláttak. Kiindulva abból, hogy már korábban is voltak olyan projektek, amelyeknél ugye összefonódások voltak a politikummal, a politikai párttal, politikai pártokkal, és kérdések is felvetődtek, hogy nem véletlenül tiltott külföldi párt finanszírozás lehetősége is nem állhat fel ezekben az esetekben.
3: A tiltott külföldi párt finanszírozással kapcsolatos aggályok miatt a Magyar Szövetséggel is felvettük a kapcsolatot. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a tömörülés ki tudja elzárni, hogy a H&K Plus cégbe befolyó pénzt a vállalat ne csatornázza át politikai kampányokba. Kubik László, a Magyar Szövetség elnöke válaszol.
5: A Magyar Szövetségnek a kampánya annyira tapjolag tiszta, és annyira végigkövethető a transzparens pázlánkon keresztül, hogy világosabb nem is lehetne. Úgyhogy én, ami az elnökségem alatt történt, és az első kampány, azért én a legteljesebb mértékben tudom vállalni a felelősséget.
3: Bár a folyamatban lévő megyei és önkormányzati választásokat megelőző kampány az első, ami Kubik László elnöksége idején zajlik, a Magyar Szövetség ezúttal is igénybe veszi az egykori tisztségviselőik által vezetett H&K Plus cég szolgáltatásait. Ezzel kapcsolatban azt szerettük volna megtudni, hogy a pártelnök szerint összhangban van-e az összeférhetetlenség elvével, hogy egy olyan cég szolgáltatásait veszik igénybe, amely tulajdonosai korábban különböző pozíciókat töltöttek be a pártban.
5: Hát most nem tudom, 2026-ot írunk, 2 év vagyok a Magyar Szövetség elnöke, vagy most nekem ezzel foglalkoznom kéne, hogy ki mikor alapított céget, vagy hány évvel korábban töltött be milyen tisztséget, melyik előző párt regionális struktúráiban. Én úgy gondolom, hogy ennél az jóval fontosabb kérdések is vannak a felvidéki magyar közösség életében.
3: A H&K Plus céggel kapcsolatban azonban nem csak az összeférhetetlenség, hanem a szakmai alkalmasság terén is kérdések merülnek fel, hiszen egy reklám és marketing szolgáltatásokat kínáló vállalatról van szó, aminek nincs weboldala, és a közösségi médiában sincs jelen. Kubik Lászlónál így arról is érdeklődtünk, nem tartja ez szokatlannak, hogy egy országos ambíciókkal rendelkező párt egy láthatatlan cégre bízza a kampányát.
5: Hát szerintem az lenne a szokatlan, meg az lenne a felháborító, ha egy magyar párt nem magyar vállalkozótól rendelne. Szerintem akkor kéne elgondolkodni azon, hogy valamit rosszul csinálunk.
3: A H&K Plus azonban még úgy is több százezer eurós árbevételt termel, hogy egyáltalán nem hirdetik magukat. Egyebek mellett a Magyar Szövetséghez köthető megrendeléseknek köszönhetően. A pártelnöke ugyanakkor úgy véli, az általa vezetett tömörülésnek egyáltalán nem kellene konzekvenciát levonnia az átláthatatlanságra, valamint az összeférhetetlenségre utaló információk megjelenéséből.
5: A kampány transzparens számlákon zajlik bárki megnézhető, mennyi összeg, abszolút időből gazdálkodunk, és milyen üzenetekkel operálunk. Nem tudok erre ennél többet, vagy világosabb választ adni. Tehát, hogy a pártnak egyetlen konzekvenciát kell levonni a történetből, hogy mindenki azzal a témával, területtel foglalkozzon, ami ténylegesen tűzbavágos, ténylegesen pontos. Nálunk ez a magyar közösségnek a szolgálata és az érdekképviselő biztosítása. Ezzel foglalkozunk, és én azt kívánom egyébként a honi magyar sajtónak is, hogy a közösségi ügyekre fókuszáljon a vitrágás helyett. Mert talán a kérdés, ami kapcsán most visszatértünk erre a témára, továbbra is azt tudom mondani, hogy nem tudja így kiváltani az érdeklődésem, hogy komoly jelentőséget tulajdonítsak neki. Nincsenek ártatatlansági és összeférhetetlenségi aggályok.
2: Tilajcsik Dóra összeállítását hallották. A határon túlról érkezett kulturális szereplők Szőcs Gézától Vidnyánszky Attilán át egészen Demeter Szilárdig kezdettől fogva a fideszes kultúrharc kulcsfiguráinak számítottak. Az Orbán János Dénes körül kirobbant újabb botrány nem csak ezt az intézményes logikát hozta újra felszínre, hanem a határon túli szerepvállalás anyaországi megítélését is felerősítette. Az új JD jelenségről, a költői indulásról és a kulturális térfoglalás hátteréről Vígemese erdélyi és magyarországi irodalmárokkal beszélgetett.
6: A kulturális közéletet hetek óta foglalkoztatja a botrány, amely amiatt robbant ki, hogy a Kárpát-medencei tehetséggondozó több mint 400 millió forintért vásárolta meg saját szakmai vezetője Orbán János Dénes műveinek jogait. A szerző pályájáról, Erdély indulásáról, a költői életműről és a budapesti térnyerésről Bóka László irodalomtörténésszel, az Irodalomtudományi Intézet kutatójával, valamint Balázs Imre József költővel, a Kolozsvári Egyetem oktatójával beszélgettem. Ugye a Telexen és a Transtelexen jelent meg az a portrécikk, ami kapcsán most beszélgetünk, és azt hiszem, hogy az egyik hozadéka ennek a cikknek az, hogy már a leírásban látszik, hogy azok a konfliktusok, illetve azok a pénzügyi tartozások, az anyagi és morális viták már az erdélyi korszakát is jellemzik Orbán János Dénesnek. Elég, hogyha az előretolt helyőrségre, a Bulgakov kávézóra vagy az Emilre gondolunk. Amikor azonban 2015 Orbán János Dénes áttelepült Magyarországra, a Kárpát-medencei tehetséggondozó megalapításával, szinte tiszta lappal, kiemelt kormányzati támogatottsággal kezdhetett egy új fejezetet. Szerintetek mi tette lehetővé ezt a látszólagos amnéziát? A határon túli és az anyaországi közegek közötti szakmai távolság, vagy a budapesti kultúrpolitikának, hát nevezzük úgy, hogy pragmatizmusa, amelynek éppen egy ilyen szereplőre volt szüksége. Imre, hogyan gondolkodsz erről?
7: Azt gondolom, hogy az ilyen kérdéseknek a jelentős része tulajdonképpen valóban a budapesti kormányzatnak a logikája felől érthető meg. Tehát itt nem úgy kell elképzelni, hogy jöttek Erdélyből a megszálló csapatok a magyar kultúrpolitikába, és mindent hirtelen átalakítottak. Tehát itt volt egy logika annak a kulturális rendszernek, annak a, egy lényegében egy centralizáló hatalmi erőtér alakult ki ennek az új Fidesz ciklusnak a kezdetén, és mindent ennek a centralizáló logikának próbált alárendelni. Kevesebb minisztérium lett, ugye a kultúrpolitika maga is bekerült ilyen államtitkári szintre, meg miniszterelnöki tanácsadói szintre, és így tovább. És kialakult az a fajta rendszer, amelyik valóban a személyes kapcsolatokon és ezeken a kijárásokon alapult, ahhoz képest, ami mondjuk a korábbi rendszerben sokkal inkább egy transzparensebb pályázati alapú rendszer volt. És hát ebben a logikában én magam, ugye a Szőcs Géza személyes a jelenlétének tulajdonítanám elsősorban ezt a felfutását néhány ilyen erdélyi szereplőnek, hiszen ő volt az, aki 2010-től 12-ig, meg aztán államtitkárként, és aztán főtanácsadóként tudta alakítani lényegében ezt a kulturális politikát. Tehát valami ilyesmire vezetném én itt vissza, nem amnéziáról gondolkodnék semmiképpen, hanem egyfajta centrális logikában egy-egy fogaskerékről van itt szó.
6: László, te hogyan láttad Orbán János Dénesnek a magyarországi felfutását?
8: Elsődlegesen a kapcsolati hálót, a kapcsolati tőkét emelném ki, és ez semmiképpen sem valamilyen kulturpolitikai pragmatizmusra vezethető vissza, már csak amiatt sem, mert valóban egy centralizált kultúrpolitika jött létre, ugyanakkor a kulturális szféra egésze, amit én testközelből láttam, tapasztaltam 2010-es években, az inkább így lebontódott, átalakult, nem kapott önálló minisztériumot a kulturális és az oktatási terület, államtitkári szintre degradálták, ezt először ugye Szőcs Géza vitte, aztán őt váltotta el Simon László, és itt már rögtön kitérnék a kapcsolódási pontokra, meg a kapcsolati hálókra, és akkor eseti projektek voltak. Ilyen lett majd a KMTG is, amiben ugye Orbán János Dénes főszerepet vállalt. Azt is mondhatnánk, hogy ő viszont jó pragmatikus érzékkel érezte meg a hiányokat, és azt, hogy hol lehetne egy új projekttel valami nagyot mondónak tűnő helyzettel valami újat hozni. Szomorú az, hogy hát mondjuk Orbán János Dénes mellett akár később majd ugye Demeter Szilárd és mások milyen hatalomhoz juthattak alapvetően. Tehát valamikor majd ez akár egy nagy doktori disszertációnak, irodalomszociológiai, kulturpolitikai disszertációnak is a témája lehet, hogy a 2010-es évektől folyamatosan, de leginkább 2015 után és majd 18-tól arrafelé, ez hogyan kulminálódott, és itt valóban nagyon fontos az Imre által említett Szűcs Géza szerep. Tehát, hogy itt kik ismertek kiket, és milyen útvonalak, bejárási módok, milyen ajtók nyíltak meg adott esetben.
9: Szerintetek irodalomszociológiai szempontból mit okozott a magyar irodalom egészében az, hogy hát ez a bohém társaság Orbán János Dénes vezetésével tulajdonképpen átvette a vezetést, és létrehozta ezt az állami intézményrendszer, tulajdonképpen futószalagon gyártottak írókat, költőket a magyar kultúrának.
7: Nagyon izgalmasnak tartom, és pont ilyen irodalom-szociológiai szempontból azt, hogy nagyon sok olyan ötlet, ami megvalósult Budapesten a helyőrség márkanév alatt, az ki volt próbálva kisebb léptékben Kolozsváron. Elsősorban arra gondolok először is, hogy az előretolt helyőrség az újságformátumban napilap mellékletként jelent meg annak idején az első néhány lapszáma az olvasók számára, és én ebben látom itt az egyik elcsúszást igazából, hogy az, ami a 90-es években Kolozsváron innovatív volt, új volt, merész volt, az ugyanazt megcsinálni 2016-ban vagy 2017-ben összmagyar szinten már nem volt meg ez az újdonsága, és hát összességében azt kell mondanom, hogy nem működött már. Tehát pont abban a lépésben, amikor bekerült mögéje az a nagy támogatás, az állami támogatás valahogyan átalakult ebből az avantgárd lendületből, ami megvolt a 90-es években, ezt nem lehetett már átvinni a 2010-es években.
8: Sőt, az a nonkonformizmus, az a provokatív, az a kicsit kocsmagőzös nagyotmondás, az politikai környezetben, hatalmi környezetben, hogyha tetszik, az egészen mást jelent. Tehát az, hogy a hivatali rendet átlépni, abban megmaradt egy picit ez a fajta 90-es évek elejé magaviselet, hogyha tetszik, hogy mi ne tartsuk be a lépcsőfokokat itt a különböző kulturális kormányzati tisztségviselők között, hanem átlépjük ezeket, a hivatali utakat megkerüljük, hogyha tetszik, valaki nagyobb autoritásra hivatkozunk, és így viszünk át döntéseket. Ez egy picit azért itt az erdélyi, hát hogy így mondjam, ti ismeritek nyilvánvalóan Pilési Reláci, tehát ez a kapcsolati tőkét, ismerettséget igényel, ami ugye azt jelenti, hogy nekem ismernem kell valaki fontos döntéshozót, nem kell szakmai teljesítményt fölmutassak hozzá, csak őt kell meggyőznöm arról, hogy ez így majd, így vagy úgy majd jó lesz. Ehhez nagyfokú cinizmus is társult. Tehát az Erdélyből elszármazottakat ilyen formában, ugye mai napig is, hát sajnos eléggé egy kalap alá veszi a magyarországi közvélemény és társadalom, ennek én érzem a bőrömön minden nap a hatását az utóbbi évtizedekben.
9: próbáljatok egy mérleget vonni, egy esztétikai mérleget. Mi marad az eddig megírt életműből, hogyha teljesen félretesszük azt a sok politikai körítést, amiről beszéltünk, ha egyáltalán ez szétválasztható, ugye a szöveg és a szerzői imázs, meg amit tett a szerző a politikai és közéleti térben.
7: Hát azzal kezdeném, hogy én elég sok könyvéről írtam Orbán János Dénesnek az idők során, ez ott valahol 2015 körül megszakadt, azóta már nem írtam az ő könyveiről, és ez talán nem véletlen. Ugye arról van szó, hogy változik az irodalom, most már tényleg közel 30 éve követjük azt, hogy mikor mit gondolunk a kortárs irodalomról és a kortárs irodalom szerepéről, és 2026-ban egyébként szerintem mást gondolunk a kortárs irodalom szerepéről, mint 1992-ben vagy 93-ban, amikor Orbán János Dénes elkezdte a pályáját, meg volt annak a maga szerepe, értéke is megvolt, és a későbbi életműben is azért ne csak az első három verses kötetet említsük, hanem mondjuk a Búbocska című gyermekregénynek is van egy olyan innovációja, amit én nem vitatnék el tőle, még akkor sem, ha valószínűleg a gyerek közönséget nem találja telibe, vagy volt egy kísérlete neki Janus Pannonius verseinek az a magyar nyelvű átiratára, amiben picit a faludi víjonját próbálta megcsinálni Pannoniusban.
8: Egy tipikus eset az Orbán János Dénesé, hogyan lesz egy elfben minden és mindenki ellen lázadó, nonkonform egyén, a hatalom és mondjuk ki a pénz bűvöletében terméketlen alkotó, és az egykori fiatal titán végképp hogyan lesz egy igen konform öregúr, sújtásos magyar mentében húzoló, kosudíjas alkotó, aki mindeközben talán önmagáról is azt a képet formálja még mindig, hogy ő irodalmi mércével mérve is történelmi tetteket hajtott végre, holott igazából a maga boldogulásához, megélhetéséhez szerzett 10 meg 100 milliókat, vagyis tényleg politikai háttérrel hajózott, ügyes kalmár volt. De az én szememben semmiképp sem váltotta be azokat a nagyon nagy ígéreteket, ami indulásakor tehetsége okán megmutatkozott, amit ez az indulás indukált volna elsődlegesen nagyon tehetséges költőként.
2: Végemese összeállítását hallották. Vajdaságban idén az aszály mellett csak tetézte a gondokat, hogy komoly jégverést is el kellett szenvedniük a növénykultúráknak. Egyes helyeken 70-80%-ra becsülik a termés kiesést. A károk azonban nem csupán az időjárás számlájára írhatók. A gazdák szerint az öntözés hiányosságai, a fejetlen vízgazdálkodás és a hosszú távú agrárpolitikai megoldások hiánya is egyre súlyosabb rendszerszintű problémát jelent. Pressburger Csaba összeállítását hallják.
10: A Szent Tamási Pionír birtokon az alacsony fekvésű parcelláknak köszönhetően a növények könnyebben elviselik a csapadékmentes időszakot. Azonban öntözésre még így is szükség van az időjárási körülmények következményeinek enyhítéséhez. A szükséges vizet a Duna-Tisza-Duna csatornából nyerik, azonban az elavult infrastruktúra jelentős vízveszteséget okoz, ráadásul a csatornából való öntözést az alacsony vízállás miatt a nyár folyamán egy időre meg is tiltották a hatóságok. Pajdlu Zsuzsanna agrármérnök, a birtok igazgatója szerint az agrárium és a vízgazdálkodás is komoly gondokkal küzd. Az öntözésre szánt támogatások nem elegendőek. A gazdákat a tartós hőség és aszály mellett az átfogó, hosszú távú agrárpolitika hiánya, valamint a felvásárlók monopóliuma és az olcsó külföldi import is sújtja, miközben a csatornahálózat elhanyagolt és kevés az öntözésre használható víz.
11: Úgy érzem, hogy az állam kevéssé segíti a mezőgazdasági termelőket, mert csak az, hogy magát az öntöződobott pivotot kedvezményesen meg lehessen vásárolni, az még nagyon kevés ahhoz, hogy valaki locsolni bírjon. Elsősorban a kanálisok, amellyel eljuttatják a vizet a parcellákhoz, el vannak hanyagolva, kevés is van belőlük, nem tudnak az emberek vízhez jutni, ha csak nincsen földterületük kimondottan valamelyik folyócska vagy kanális mellett. Kutakat ásatnak az emberek a földekre, ami szintén nagyon sok pénzbe kerül, viszont tapasztalatból, ismerősöktől hallottam, hogy például kapás növények locsolására nem kifizetődő az. Tulajdonképpen rengeteg üzemanyagra van szükség, hogy a megfelelő víz mennyiséget kijuttassák.
10: A helyzet kezelésére a szakember a csatornahálózat és a szivattyúrendszerek korszerűsítését, a támogatások kiterjesztését, valamint a vetésszerkezet diverzifikálását javasolja. Ám rámutat, hogy az alternatív növények termesztése csak biztos piac mellett működhet. Nagy Miklós, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének elnöke szerint a mezőgazdaságunk teljesen felkészületlenül fogadja a szélsőséges időjárási körülményeket. Az öntözött területek aránya minimális, és bár léteznek a területre vonatkozó állami stratégiák, tudomása szerint az ezek végrehajtását szolgáló cselekvési tervek nem készültek el. Az aszálybiztosítások túl drágák, a termelők pedig a korábbi évek veszteségei miatt önerő hiányában még a támogatott öntözőrendszer pályázatokat sem tudják kihasználni. Elmondása szerint a gazdák által fúrt ivóvízkutak hosszú távon kimerítik a vízkészletet ahelyett, hogy megfelelő víztározók és csatornarendszerek épülnének. Mint mondja, a vajdasági gazdák a magyarországiaknál nehezebb helyzetben vannak, mert nem állnak rendelkezésükre uniós támogatási források. A rendszer szintű intézkedésekben, vagyis inkább azok hiányában látja a legnagyobb problémát.
12: Az elmúlt 25-30 évben nem történtek jelentősebb beruházások, amellyel az aszálykárokat lehetne enyhíteni. Itt most beszélek arról, hogy az öntöző vizet hogyan tudnánk biztosítani. Az a megoldás, ami jelen pillanatban néhány önkormányzatnál, vagy hogy mondjam, a terepenként megjelent, hogy a termelők saját költségükön kutat fúrattak, mégpedig olyan kutat, amelyik az ivóvízbázist használja locsolásra, ez mindenki tudja, hogy nem megoldás. Nem megoldás azért sem, mert az a víz nem locsolásra kellene használni, és így kimerítsük teljesen az ivóvízbázisunkat is. Kellene már kialakítani tározókat, hogy a felszíni vizek azok ne szaladjanak át rajtunk, ne tűnjenek el, hanem tározókban megőrizni, és amikor szükséges, akkor az bizony locsolásra fel lehessen használni.
10: Dr. Bezdán Mária vízépítőmérnök, a Víziterv Konzult Kft. Vezető tervezője szerint a vízmegtartás és a vízgazdálkodás össztársadalmi feladat, amelyhez szemléletváltásra is szükség van. A csapadék és szennyvizet célszerű helyben visszatartani a talajvízszint növelése érdekében. A vízügyi hatóságok munkáját szűkös tározókapacitások, pénzügyi és gépkapacitásbeli hiányok, valamint a természetvédelmi előírások is nehezítik. A talajvíz utánpótlása drasztikusan lecsökkent a burkolt felületek és a csatornázás miatt, a felszíni tározók vizét pedig a párolgás és az eutrofizáció veszélyezteti. Emiatt kiemelten fontos a vízfolyások szélesítése és szükség esetén a duzzasztásuk. Ezek lassítják a víz lefolyását, illetve táplálják a talajvizet.
13: A nagyobb esésű területeken, tehát terepesésű területeken, ott érdemes lenne a vízfolyásoknak a szélesítése, tehát az a célból, hogy az esést azt csökkentsük, tehát valamilyen formában a víz tovább tartózkodjon a területen, tehát hogy ne gyorsan zúduljon le. Egyébként pedig azokon a területeken, ahol nincsen sebesség csökkentésre szükség, tehát a vízsebességének a csökkentésére, ott pedig érdemes ezt a vizet valamilyen duzzasztással picit visszatartani, ugyanis a duzzasztás az a talajvíznek a szintjét is duzzasztja, és már azt tudjuk, hogy a vízfolyásban, hogyha kevés a víz, akkor megcsapolja a talajvizet, hogyha pedig magasan áll a vízszint, akkor pedig a talajvizet táplálja. És az a víz, amit a talajban tudunk tárolni, az a kincs, amivel később gazdálkodni tudunk. Tehát azt tudom mondani, hogy legyen az a cél minden területen, hogy a talajvízben tárolt vízkészletet tudjuk megnevelni.
10: A szélsőséges időjárás egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdaságra, miközben a termelők szerint a jelenlegi rendszerek nem nyújtanak megfelelő biztonságot. A vízmegtartás, az öntözés és a mezőgazdasági alkalmazkodás így már nem különálló kérdések, hanem egymással szorosan összefüggő feladatok.
2: Pressburger Csaba összeállítását hallották. A vízhiánya idén nem csak a mezőgazdaságban, hanem az állattartásban is érezhetővé tette, mennyire megváltoztak a gazdálkodás feltételei. A legelők kiszáradnak, a víz utánpótlása egyre nagyobb feladat, miközben az állatállományt járvány emiatt exporttilalom is fenyegeti. A gazdáknak tehát alkalmazkodniuk kell. Kérdés, hogy ehhez milyen lehetőségeik vannak, és közben hogyan őrizhető meg a legelők ökológiai egyensúlya. Szekernyés Tünde összeállítása következik.
14: Az idei aszályos nyár megnehezítette az állattartást Erdély szerte is. A vízhiány mellett a gazdaságok az értékesítés bizonytalanságával és az alacsony felvásárlási árakkal is szembesültek, amit többen úgy éltek meg, hogy a gondok egyszerre nehezedtek a szektorra. Ezt állítja Horváth Csaba állatorvos jótartó is.
15: Ugye az idén az elemek azok összeesküdtek az állattartók ellen, szárazság, exporttilalom, a tej árának a felvásárlása csökkent, és nagyon esett, zuhant az ár, tehát önköltség alatt már mínuszba dolgoznak a tejtermelők is.
14: Egy állattartó azonban nem tud egyszerűen kiszállni egy rossz évből.
15: Képzeljünk el egy olyan helyzetet, ha most a jótartókról beszélünk, hogy adott egy család, van egy X számú jónyája, mit tudom, 3-400, közben jön egy baleset, nem tudom, a dolgozó fér lebetegedik, vagy még rosszabb történik, vagy valami van, és te ott vagy, hogy nincs mit kezdve az állataid, nem adhatod el. Na most vagy kiszárad a legelőd, nincs mit enniük, nincs lehetőséged, nincs pénzed, ugye te nem árultál az idén szinte semmit, bárány nem tudtál eladni, stb. Effektíve nincs mit csinálni, ez nem van mindegy üzlet, hogy bezártad, és akkor majd, ha elmúlik a gond, újra nyitott, tehát itt nap elmenni dolgozni nem mehetsz máshova, mert itt nap, mint nap 24-24-et mellettük kell lenni.
14: Ennek az összetett kiszolgáltatottságnak adott hangot a bukaresti jótartói tiltakozás is. A megmozdulás azonban hamar politikai értelmezést kapott, Kislehel kalotaszegi jótartó szerint pedig pont ez vont el a figyelmet a valódi problémákról.
16: Például arra kéne rátérni, hogy van egy bizonyos gazdaréteg, aki a támogatásból él, kifejezetten abból tartja fenn magát. Na ez okoz problémákat, és itt lehetett látni a tüntetéseken is, hogy megjelentek a gazdák mellett mesterséges tüntetők, akik annyira nem voltak gazdák. Ezt azért külön kellene választani, tehát a politikának nem kellene beleavatkozni a gazdatüntetésekbe, a gazdaszervezetekbe, mert teljesen másképp nézett ki ez a juhas tüntetés, mint például a németországi gazdatüntetés.
14: Románia közben az Európai Unió juhágazatának meghatározó szereplője, Spanyolország után a második legnagyobb juhtartó ország. 2024-ben az uniós juhállomány 18,5%-a Romániában volt. A szektor jelentőségét látszólag a döntéshozók is felismerték. Így fogalmazott júliusban Táncos Barna, ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
17: Nehéz helyzetbe hozta Románia a juhpest is magát, egy olyan helyzetben, ahonnan nagyon nehéz lesz kilábalni. Több mint két éve a folyamatos ígérgetés és a folyamatos nem teljesítés annyira megnehezítette Románia dolgát, hogy ma már az uniós biztos nem bízik az állategészségügyi rendszerben, és az első számú kérdés, hogy újra kell építeni azt az állategészségügyi rendszert, amely lehetővé tette, hogy a teljes ország ilyen helyzetbe kerüljön. Ugyanakkor újra kell építeni a bizalmat, ami a talán a legnehezebb dolog és a legnagyobb kihívás.
14: A gazdák tapasztalatai alapján azonban a szabályozás és a támogatási rendszer működése sem mindig találkozik a mindennapi gyakorlattal. Kislehel szerint az államnak nem csak a támogatások, hanem a kiszámíthatóbb gazdasági környezet megteremtésében is szerepe van az ágazat fenntartásában.
16: Tehát a gazdáknak lehet kellene egy jobb adókulcsot adni, mert minél olcsóbban termeli meg a gazda az élelmiszert, annál jobb az iparosnak. A másik probléma az az, hogy a gazdaszervezetek nem feltétlenül működnek a legmegfelelőbb képpen. Ez visszavezethető arra, hogy 90 előtt volt ez a kooperatíva rendszer, és abból nem akarnak részt venni, mert ottan mindenki lopott, úgymond idézőjelesen mondom ezt, és mindenki azt hiszi, hogy bármilyen együttműködés ugyanoda vezetne vissza. Nem ugyanoda vezetne vissza, hanem oda vezetne vissza, hogy mi el kell jussunk nagyobb piacokra. Ezt kell kiegyenlíteni az erdélyi gazdáknak, és ezt kell megértsék, hogy nekünk a konkurencia nem a szomszéd, hanem nekünk a konkurencia az európai szinten van.
14: Az állattartásról szóló vitában az ökológiai szempontok sem kerülhetők meg. Jelentősen befolyásolja ugyanis a biodiverzitást az, hogy például hány állat kerül egy legelőre, milyen intenzíven használják a területet, és mi történik azokkal a gyepekkel, amelyeken már nem legeltetnek, vagyis amelyeket felhagyják. Kun Tomás ökológus szerint Romániában vegyesen vannak jelen a problémák.
18: Számos nyugat-európai országban, Németország, Magyarország, de akár tőlünk délebbre fekvő országokban, például Bulgária, többnyire a felhagyás dominál. Romániában a helyzet viszont eléggé vegyes. Tehát Romániában egyszerre van jelen a túllegeltetés és a felhagyás problémája. A nehezebben megközelíthető helyek, elnéptelenedett zónák, többnyire alullegeltetettek, gondoljunk például a hegyvidéki zónákra, más könnyebben megközelíthető zónák, mint például az Alföld, általában túllegeltetettek.
14: A túllegeltetés pedig szabályszegésnek minősül, melyre maguk az állattartók is reflektálnak. Horváth Csaba szerint a kettős mérce és a korrupció is szerepet játszik a problémában.
15: Itt túllegeltetés van, ezt be kell vallani, és ezt mindenki tudja, és mindenki látja, holott van rá törvény, csak az állattartók sem tartják ezt be. Tehát a legelőinket azt maximálisan kihasználjuk, úgy, ahogy nem lenne szabad. A téli legeltetés az elméletileg tiltva, senki nem tartja be, megpróbálod betartatni, akkor abból háború van. Az állat létszáma a legeltetett területeken az sem fedi a valóságot, tehát sokkal több állat van nagyon sok helyen, mint amennyi meg lenne szabad engedve. Talán ami a legfontosabb az állam részéről, az először is az átláthatóság, ugye? Példát mondok, van egy ismerősem, aki van mellettünk a főútnál, az autópálya mellett, és elmondja, hogy én halok éhen, itt legeltettem a jókat a helyoldalon, és látom naponta 10-10 számra mennek el a kamionok, amik viszik a bárányt, és én nem adhatom el. És akkor felteszed a kérdést, hogy akkor mi történik?
14: Az exportra ráállt jótermelők szempontjai tehát nem fedik az ökológusokét. Az ellenőrizetlen és komolyan vehetetlen szabályrendszer pedig egyenlőtlenséget teremt a gazdák között. Egy olyan szektorban, ahol mindennél fontosabb lenne az összefogás. Az éghajlatváltozás ugyanis új kihívásokkal szembesíti az állattartókat, melyekhez átgondolt válaszreakció és támogatáspolitika szükséges.
16: Most erdészerte nagyon sok mikrogazdaság van, és ezek a mikrogazdaságok olyanok, hogy családból vette tehát egyik generáció a másik generációtól, azt, amit akár az üktóta tudott, azt kell tudja mondjuk a dédunoka is, de viszont kell adaptálni a mostani környezethez. Tudom mondani, hogy nem vagyunk olyan rossz helyzetben, mint a Kárpát-medencének a másik régiója, legfőképpen Magyarországó. Mármint itt a Dunántúlról beszélünk, arról beszélünk, hogy Budapesttől egészen mondjuk Nagyváradig, a Nagyváradi régió is megsínlette ezt az egész mezőgazdaságot, a bánsági is alatt vidéke, tehát mindenki megsínlette, pláne a gabonatartók ott nagyon erősen panaszkodtak, nálunk az állattartók panaszkodtak, de még valahogy meg tudták oldani.
14: A kis lehel által elmondottak egybevágnak azzal, amit Kun Tomás ökológus állít. Szerinte az erdélyi medence ökoszisztémája valóban kedvezőbb helyzetben van, mint a dél-romániai vagy a magyar-alföldi régióké. A jövő szempontjából azonban itt is az alkalmazkodás lesz a kulcs.
18: Tehát a szuper El Niño-t nem fogja megállítani. De célkitűzés valahogy az kéne legyen, hogy az agrárpolitika támogassa a stabil ökoszisztémáknak a fennmaradását. Mert egy biodivers stabil ökoszisztéma reziliensebb ezekkel a változásokkal kapcsolatosan, mint például egy erősen túllegelt gyep.
2: Szekernyi és Tünde összeállítását hallották. Ennyi fért már a műsorunkba. Jövő héten vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Rácz Vincét hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
3: Séta?
4: Gondoltam.
5: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
2: Indulhatunk.
0: Reklámot hallottak.

0: 8 óra, jó reggelt kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Feltételeinek teljesítése esetén nyitná meg a hormuzi szorost Irán, és napos, kora őszi idő várható. A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. A részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólistán csökkentésére. A program még idén elindul. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A miniszter szerint a változásokkal a különböző állománycsoportok közötti különbségeket is enyhítenék, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Lerúgta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. Az államfő munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban, csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, és kétoldalú egyeztetést folytatott többek között a svájci, az észt és a finn államfővel. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abbas Araghchi, a perzsa állam külügyminisztere közölte. Diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók aluli felmentést kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi apostoli látogatását. A pápa Lourdes állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják az arándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Idehaza több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók, novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon. Az időjárásról: a pára és kötfoltok feloszlása után szinte mindenhol kisüt a nap, eső nem valószínű, a szél csak a Fertő-tó térségében erősödik meg. Délután 21-25, este 7-14 fok között alakul a hőmérséklet, és a jövő héten is marad a napos, száraz idő. Kedves hallgatóink, híreket 9 órakor mondunk legközelebb, most 8 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánló.
2: Mohács 500. 500 éve a mohácsi csata örökre megváltoztatta Magyarország történelmét. Egy sorsfordító esemény és annak következményei történelmi sorozatunkban. Mohács 500 emlékműsor Kispéter Ernővel minden vasárnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Keresztkérdések. Laborci Dóra hitéleti műsora.
3: Akarunk egy olyan társadalmat, ahol orvosnak, apának, anyának joga van kimondani azt, hogy egy gyerek élete nem kívánatos.
4: Észre kell vennünk azokat is, akik erőszak áldozatai, aki mély szegénységben él, és akit elhagyott mindenki. Teljesen jogos a kérdés, hogy ki tud utánuk nyúlni.
5: bűről bűnös módon is lehet beszélni. Ez mindannyiunkat, akik teológiával foglalkozunk, terhel és felelősséggel lát el.
6: Hogyha már így felmerült a szívhang kérdése, az empátia hiánya sokkal súlyosabb.
7: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyeztetéseket folytatott a szívhangrendeletről szeptember folyamán, egy olyan 2022. szeptembere óta érvényben lévő szabályozással kapcsolatban, amely előírja a szülésznőgyógyászoknak, hogy a terhesség megszakításra jelentkező nőknek mutassák meg a magzat életműködésére, például a szívhangra utaló jeleket a beavatkozás előtt. Ezen a széleskörű egyeztetésen egyik alkalommal a hazai történelmi egyházak képviselői is részt vettek, és jelen voltak többek között a szeptember 11-én ezen az egyeztetésen mai meghívott vendégeim is. Székely János püspök úr, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és Kodácsi Simon Eszter, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektor helyettese. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban.
4: Köszönjük.
3: Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
7: Mi hangzott el ezen az egyeztetésen? Mi volt az, amit az önök delegációja képviselt itt, és milyen volt a légkör, a hangulat?
4: Köszönöm a lehetőséget én is, és köszönöm a meghívást. Nagyon fontos, hogy ezen az egyeztetésen nem abortusz vitára hívták az egyházak képviselőit. Azt hiszem, ezt mindenki érzi, hogy ez egy jóval komplexebb, komplikáltabb és összetettebb kérdés lenne. Nagyon fontos volt az is, hogy ezen az egyeztetésen az egyházakat véleményalkotásra hívták, hogy az egyházak hangja is megszólalhasson. Az Evangélikus Egyház képviseletében Szemerei János elnök püspök úrral azt a véleményt képviseltük, hogy a jelenlegi úgynevezett szívhangrendelet nem alkalmas arra, hogy az abortusz megelőzését segítse. Ennek több okát is láttuk, például azt, hogy nagyon leegyszerűsíti a kérdést, vagy hogy nagyon homogenizálja az érintettek helyzetét, de leginkább azt gondoljuk, hogy azért nem alkalmas, mert mindaz az edukációs és szociális szempont hiányzik mögüle, amire szüksége lenne az érintetteknek. Hiányzik a felkészítés, a szexuális nevelés, és hiányzik az a szociális háló, ami az érintetteket meg tudná tartani. És ezek nélkül egy ilyen szituáció nem valódi döntéshelyzetére állítja a nőt és az apát is adott esetben, hanem nagyon gyakran egy kiszolgáltatott és megterhelő helyzetet eredményez, és azt gondoljuk, hogy ez senkinek nem válik a javára. Ezzel nem az abortuszt támogatjuk, hanem ennek a rendeletnek a hibáira, a hiányosságaira szerettük volna felhívni a figyelmet.
7: Mi a katolikus álláspont a szívhangrendelettel kapcsolatban, és a további járulékos kérdésekkel kapcsolatban?
3: Hadd mondjak egy valóságos esetet, hogy érezzük, hogy miről is van szó itt igazából, amikor abortusz tabletta, esemény utáni tabletta, vagy a nőnek a döntés helyzete az, ami szóba kerül. Tehát mi ennek a tétje? Miről szól igazából a társadalmi vita? Budapesten történt kb. 15 évvel ezelőtt. Egy házas pár a negyedik babájának a vállalására készült, és elmentek az első terhességi vizsgálatra. És kiderült, hogy a kisbabának a fejében rengeteg víz van, és központi idegrendszere alig van. El kell vetetni, nincs értelme a várandóságot folytatni. Az anyuka erre azt mondta, hogy doktor úr, ezt a kicsi gyermeket a teremtő az én kezembe tette, rám bízta. Ameddig csak él, szeretni fogom. Az orvos megdöbbent, azt mondta, hogy őrültekkel nem vitatkozik. Ott hagyta őket. Nagy nehezen találtak egy másik orvost. Megszületett a kisbaba, valóban úgy volt, ahogyan látták, hogy az agyának egy nagy része víz. De csodálatos módon az agyának az a része, ami megvolt, minden funkciót átvett. Egy gyönyörű kisbaba született, lát, azóta beszél, futkározik, örül, hálás az életért. Ez a vita erről szól, végső soron emberi életekről.

0: a nőkről is, az anyákról is. Az anya egyik legszentebb küldetése az, hogy életet adhat. Ebben sérül meg az az édesanya, amelyik a gyermeke élete ellen dönt. Szeretnénk menteni az édesanyáknak a szívét, a gyönyörű édesanyai küldetésüket is.
1: Tudja az egyház kísérni azokat a családokat, vagy édesanyákat, akik ilyen fokú kiszolgáltatottságban élnek eleve, hogy fogjuk-e a kezüket végig ezen az úton, amikor azt mondjuk, hogy már pedig egy ilyen helyzetben is adjanak életet?
2: Talán ott kezdeném, ahol Püspök úr befejezte a mondatot, hogy nagyon-nagyon fontosak ezek a példák számunkra. Nagyon fontos, hogy lássunk magunk előtt ilyen pozitív példákat, hogy valakinek sikerült ezt a nagyon nehéz kérdést úgy megugrania, hogy abból nem traumatikusan jött ki. Ugyanakkor azt is fontos látnunk ezek mellett mindannyiunknak, hogy nagyon sok más példa is van előttünk, és nagyon változatos ez a paletta, a nők, az apák, az orvosok, az egyházak palettája is. Fontos differenciálni. Gondolkodni ezen a téren. Észre kell vennünk azokat is, akik erőszak áldozatai, aki mély szegénységben él, és a negyedik gyereke után nem tudja, hogy az ötödiket is hogy fogja felvállalni, akit elhagyott mindenki. Teljesen jogos a kérdés, hogy ki tud utánuk nyúlni. Nyilván nagyon jó lenne, hogyha az egyházak utánuk tudnának nyúlni, és azt gondolom, hogy mindegyik egyház tesz ezen a téren. Talán nem eleget teszünk, lehet, hogy még sokkal többet lehetne tenni, és nyilván ebben nem csak az egyházaknak, hanem az egész társadalomnak, a szociális ellátórendszernek is felelős. Van, hogy sokkal jobban lássuk el ezeket a feladatokat. És hogyha a teológiai álláspontot szeretnék ehhez hozzátenni, akkor most ez a gondolat jut eszembe, hogy az evangélium ott kezdődik, amikor már nem tudjuk megváltoztatni a múltat, amikor már valami megtörtént. Ezekben a helyzetekben, amikor a szívhangrendeletről beszélünk, vagy egy abortusz kérdésről vitatkozunk, akkor egy olyan helyzet előtt állunk, amikor valami már megtörtént. Kérdés, hogy az egyházak, amikor megkeresik ezeket a szereplőket, akkor hogyan nyúlunk utánuk, és hogyan segítünk nekik. Az elmúlt hetekben itt a szociális médiában rengeteg olyan példát olvashattunk, ami nem szép, nem jó színben tünteti fel sem a társadalmat, sem az egyházat. De olyan példákat is tudunk mondani, amik pozitív példák erre, és nekünk erre kellene figyelni, hogy amikor utána nyúlunk valakinek, és próbáljuk a már megtörtént helyzetben segíteni, akkor tényleg az evangélium üzenetét tudjuk-e közvetíteni, ami annak a feltétel nélküli szeretetnek a közvetítése, amivel Isten mindannyiunkat szeret. Azt hiszem, hogy talán az egyházaknak ez lehet a hangja egy-egy ilyen helyzetben, egy-egy kérdésben, és hogy konkrétan milyen gyakorlati segítséget tudunk tenni, az pedig egy folyamatos munka. Anyaotthonok, nevelőotthonok, nevelőszülői hálózatok fenntartásával.
0: Hadd mondjak megint egy életpéldát. Nagy katolikus család, nagy szegénység, sok gyerek. És legnagyobb lány 18-19 éves korában elképesztő bulizás, ivás, nagyon szétesett élet. Gyermek fogant a szíve alatt. Fölhívott, azt mondja, hogy atya, úgy gondolom, hogy örökbe adnám. Hadd éljen. Mondtam, hogy nagyszerű, segítünk. Körülbelül a 4.-5. hónapban a baba már mozgott, úgymond megszólalt a szívhang, szembesült az édesanyja a kisgyermekével. Felhívott, azt mondta, hogy atya, képtelen vagyok odaadni. Szeretném világra hozni, fölnevelni. Mondtam, hogy nagyon jó, segítünk ebben is. Megszülte a kisfiát, egy makkegészséges, gyönyörű kisfiú. Ott ebben a lakásban lakott még vagy 2 évig, és a lány utólag azt mondja, hogy az élete legjobb döntése volt. Ekkor talált magára, abba hagyta a bulizást, elkezdett tanulni, dolgozni, talpra állt. Azóta van férje, van még 2 másik gyermeke. Egy példa akart lenni, azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen van. Igyekszünk ott állni a bajban levő fiatal édesanyák mellett. Meggyőződésünk az, hogy egy rossz döntést, egy rossz helyzetet nem lehet egy másik, még rosszabb döntéssel megoldani. Nem ez az út. Nagyon szeretnénk azt, és az egyik fő javaslatunk ez volt, hogy az orvos, amikor a terhességi vizsgálatra hozzájön az édesanya, tilos legyen, hogy ezt a kérdést föltegye, hogy elveteti, vagy megtartja. Sajnos Magyarországon jelenleg a legtöbb orvos szinte a legelső mondatként ezt mondja, elveteti vagy megtartja. Mintha ez 2 nagyjából egyenlő súlyú döntés lenne, mintha nem venné észre, hogy az egyik serpenyőben egy emberi élet van. Ez a kicsi élet, ami fejlődik, sehol később minőségi változása nem megy át. Nincs egy ugrásszerű pont, 3. hónap vége, ahol azt lehetne mondani, hogy mostantól ember, mostantól védjük. Kezdettől egy emberi élet. Hogy mikor vágjuk el az emberi életet, 3. hónap, 6. születés után dobják valahova félre a szemétbe, csak fokozatosan.

0: kérdés. Ugyanazt az emberi életet vágják el. Vagyis a mi meggyőződésünk az, hogy az emberi élet szent, sérthetetlen. Nincs joga senkinek fölötte halálos ítéletet kimondani. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az élet szent, és az édesanyát pedig minden módon segítjük, ha örökbe szeretné adni abban, ha egyedül szeretné fölnevelni abban. Amit ő dönt, abban mi segítjük, mellé állunk.
1: Keresztkérdések.
2: Kodacsi Simonaszter hozzászólásában szó van arról, hogy mindez a gyermekvédelmi rendszernek a roskadozása mellett történik, az állami gondozásnak a folyamata, illetve a későbbi traumák, azok mondjuk egyensúlyba hozhatók-e ebben a kérdésben. Ezekben a nagyon komplex helyzetekben lehet-e például mondjuk egy női lelkésznek nagyobb tere?
3: Kicsit nehezebb dolgom van talán, mint püspök úrnak, hiszen az evangélikus teológia nem tudja azt mondani, hogy nekünk egy konkrét tanításunk van arra nézve, hogy mit kezdünk egy etikai kérdéssel. Az evangélikus álláspont az az, hogy megpróbáljuk amennyire csak lehet az életet a maga komplexitásában komplexként látni. Az életben vannak ilyen ellentétpárok, amik egyébként kiegészítik egymást. Nem tudjuk elválasztani az egyént a közösségtől. Nem csak egyéni felelősség, hanem közösségi felelősség is van, de nem a közösség hozza meg az egyén helyett a döntést. Ugyanilyen pár, hadd mondjak még egyet-kettőt, az irgalom és az igazság. Nem tudunk igazságot tenni ebben a vitában. Ha valaki csak az igazságot próbálja keresni, akkor mindenképpen előbb-utóbb egy olyan pontra jutok el, ahol szembe kell néznem azzal, hogy hogyan tudok irgalmas lenni a résztvevőkkel, az adott helyzetben érintett emberekkel. Ezeknek az ellentétpároknak a feszültségéből adódóan nem tudok egy egyértelmű választ mondani, hogy mi az evangélikus egyház válasza erre a kérdésre. Vannak természetesen alapértékeink, mi is abból indulunk ki, hogy minden élet értékes. Egy másik kiindulási pontunk, hogy minden abortusz rossz. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki közelébe került, akár érintettként, akár rokonon keresztül, bármilyen formában egy abortusz történet, az egy nagyon megterhelő, nehéz, fájdalmas helyzet. Ezeket mindet egyszerre kellene látnunk ahhoz, hogy valamit tudjunk kezdeni a helyzettel. Az egyetlen kiút talán az, hogyha erről folyamatosan beszélünk, hogyha ezt folyamatosan mindenkit ugyanolyan aktív szereplőjének tartunk a párbeszédben, a nőt is, az apát is, az orvost is, a nővért is, akár a lelkészt is, az egyházak talán azt tudják ebben tenni, hogy megkeressük azt a helyzetet, ahol valódi párbeszéd résztvevők tudunk lenni. Nem hiszem, hogy az a feladatunk, legalábbis evangélikus szempontból nézve semmiképpen nem az a feladatunk, hogy mi megmondjuk másnak, hogy mit kell tennie, hanem az a feladatunk, hogy segítsük őt abban, hogy minél inkább olyan döntést tudjon hozni, ami a két rossz közül a kevésbé rossz választás számára. És talán előbb-utóbb, évekkel később, vagy hónapokkal később valóban úgy fogja látni a helyzetet, ahogy az előbb püspök úr elmondta, hogy ez egy áldás számára.
0: Én azt gondolom, hogy a mi korunk lelkiismerete elhomályosult. A nyugati világ a szabadságnak a bálványozása vagy az eltorzulása miatt azt gondolja, hogy ez lehet. Elfogadott, normális. Vannak ilyen témák, amikben az emberiség lelkiismerete néha eltorzul, elhomályosodik. Az egyház próbál a nemzetnek vagy a társadalomnak lelkiismerete lenni, tehát segíteni abban, hogy ez a látás újra világosabb legyen.
2: Magyarországon is 500 ezer gyermek él egy szülős családokban, többségük anya által nevelve. Van-e olyan hang a női oldalról, amiben az egyház adott esetben kicsit jobban nyithatná a fülét, szívét? Hogyan lehetséges ebben a kérdésben, amiben bármit mondunk, óriási indulatokat fog kiváltani, valahogy a szembenállás helyett az empátia felé venni az irányt?
0: Azt gondolom, hogy óriási hiba kisbabát meg az édesanyát szembeállítani. Ők alapvetően mind a ketten egy oldalon vannak, és mind a kettőt együtt kellene megmenteni. Nem szemben áll az anyának a úgymond szabadságjoga és a gyermeknek az élethez való joga. Mind a kettő, az édesanya élete is szent és értékes, segíteni kell. De a gyermeke is szent és értékes, nem szabadna szembeállítani. Amikor védjük a babát, védjük az édesanyát is. Az ő számára is óriási tragédia, ha ez a döntés születik, hogy elveteti a babát. Nagyon gyakran egy életen át nem tudja magának megbocsátani. Én azt gondolom, hogy teljesen igaza van abban, hogy a magyar, de akár világszinten is egy gyermek megszületése, de egyáltalán egy szegényebb családnak az élete néha olyan körülmények között zajlik, ami elfogadhatatlan és emberhez méltatlan, sajnos. Magyarországon kb. 200 ezer gyerek nő föl mély szegénységben. Egyszülős családok nagy része szintén mély szegénységben él. Tehát ez szörnyű, és ezen változtatni kellene. Nem lehet a kiút egy élet kioltása. Egy rossz döntéssel nem tudunk egy másik rossz helyzetet meggyógyítani. Nyilván ez főleg állami feladat természetes módon, de amit az egyházak tenni tudnak, azt gondolom, hogy millió módon próbáljuk tenni. Jó azt tudni, hogy például a Caritasnak kb. 10 000 önkéntese van szerte az országban. Minden faluban ott vagyunk, és minden szegény családnak amennyire csak tudunk, ha apró segítségeket is, de próbálunk nyújtani. Mint egy nagy szeretett háló, igyekszünk a társadalom egészét átjárni.
3: Nem csak, hogy nem kellene az anyát és a magzatot szembeállítani, de arra is figyelnünk kellene, hogy egyiküket se tekintsük eszköznek a másik célja elérése érdekében. Nem tekinthetjük az anyát sem eszköznek a magzat élete érdekében, de ugyanúgy nem tekinthetjük a magzatot sem eszköznek, csak azért, mert az anyának vannak jogai. Nagyon fontos lenne ettől az eszköz szemlélettől eltérnünk, hogy mindkettőnek valódi értéke van. Mindkettőnek. És ezt nagyon nehéz hangsúlyozni, mert amint az egyiket kimondom, rögtön a másikat is ki kell mondanom. Sajnos olyan korban élünk, nem csak Magyarországon, de talán az egész világon, ahol szeretünk ilyen binárisan gondolkodni. Valaki mondja meg nekem, mi a válasz, fekete vagy fehér. Miközben van rengeteg árnyalata a köztes skálának, és ezeket az árnyalatokat az egyes embernek, vagy az egyes közösségnek, az egyes pároknak, családoknak együtt kell megtalálnia. Tehát valahol szerintem ezért lenne nagyon fontos úgy részt venni ezekben a beszélgetésekben, hogy ne vegyük el senkinek a felelősségét, a döntési felelősségét, de a szabadságát sem. De valahol ebben kellene segítenünk egymást, hogy a különböző aspektusokat is lássuk, és ezt a nehéz feszültséget, ami több irányból jön, ezt együtt meg tudjuk élni. Ebben női lelkészeknek, férfi lelkészeknek, papoknak, diakóniai munkásoknak, gyülekezeti tagoknak hatalmas szerepe lehet.
0: Azt gondolom, hogy az egyik probléma a szabadságnak a félreértése. A pillanatnyi vágyaknak minden más objektív külső tényezőtől való független megtételének a lehetősége. És kicsit elfelejtjük azt, hogy az ember lényege szerint társas lény. Kapcsolati hálóban születünk. Az életünket is így kapjuk. Szeretetre születek. Arra, hogy kötődjek. A szabad akarat, az egyik legalapvetőbb képességünk beteljesedése, a szeretet erre való, hogy odaadjam az életemet, hogy kötődjek. Ha egy édesanya valaha is kötődött a gyerekéhez, abból rengeteg kötelező dolog fakad. Ha éjszaka sír, föl kell kelni, rengeteg mindenről le kell mondani. A szeretetből, a kötődésből kötelezettség fakad. Az édesanya, ha a szíve egészséges, kötődik a gyermekhez.
2: Említettük a magzatanya szembeállítást, amiben megegyeztünk, hogy ez nem helyes, de mi a helyzet ugye ebben az egész összképben a férfiakkal?
3: Itt is szeretjük rámondani ezeket a sztereotíp mintákat, hogy ó, a férfi úgyis fogja a nyúlcipőt és elszalad. Miközben nagyon sok apa vágyik arra, hogy ő is kötődhessen az anyához, a gyerekhez, nyilván az egész egy családot alkothassanak. Szerintem ez is egy nagyon fontos edukációs szempont, hogy a fiúkat is már fiatalkorukban tudjuk-e arra készíteni, hogy mit jelent majd egy kapcsolat felvállalása, hogy mit jelent egy másik emberért felelősnek lenni. Ezt nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy itt mindenkinek nagyon fontos edukációs szempontja van. A gyerekeket a fiatalkortól kezdve segíteni kell arra, hogy tudatosan és felelősen és szabadon tudjanak dönteni, úgy szabadon, hogy felelősséggel szabadon, de magunkat is edukálni kell erre, hogy mi felnőttként hogyan gondolunk azokra, akik ebben a szituációban vannak. Mi egyházként hogyan gondolunk erre? Tehát itt mindenkinek szerintem rengeteg feladata van az átgondolás, az önreflexió és a tudatosítás terén.
0: Én is nagyon örülök ennek az apa kérdésnek. Az apa szerepe rettentő fontos. A természetes állapot az lenne, hogy van egy stabil, erős, hűséges, totális szeretett szövetség férj és feleség között. Ez az a bölcső, ami befogadja a gyermeket. Az édesapa tartja a tenyerén a feleséget. A feleség bízhat benne, ő a szikla, és akkor az édesanyja is tartja a tenyerén a gyermeket. Ez a természetes állapot. Nagyon sokszor sajnos nincs meg, tehát a férfi igen gyakran halljuk ezt, hogy eltűnik, küldi a feleséget, barátnőt, alkalmi partnert az abortuszra.
2: Látva ezeket az óriási indulatokat, amik zajlanak ezekben a hetekben, körül a téma körül, mit gondolnak, hogy milyennek az oka, és önök személyesen hogyan élték ezt meg?
3: Én személyesen nagyon nehezen éltem meg. Azt gondolom, hogy ennek a jelenlegi helyzetnek több oka is van. Az egyik az, hogy keveredik a kommunikációban. Nagyon sokan rögtön az abortusz kérdésre fókuszáltak, miközben a minisztériumi egyeztetés nem erről szólt, ezt kifejezetten hangsúlyozták a meghívásban. A másik, amiről azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős oka a felháborodásnak, az az, hogy annyira sok feszültség gyülemlett fel az elmúlt években és évtizedekben, az emberekben, különböző körökben, hogy talán egy ilyen triggerpontként most jött ki. Amikor ezt a rendeletet bevezették, nem volt róla társadalmi egyeztetés. Talán nem is akartunk, nem is tudtunk róla időben, egyszer csak ott volt előttünk ez a rendelet. Ez egy 4 éves felgyülemlett feszültség, ami most itt megérkezik. És végül azt is gondolom, hogy amire nem volt lehetőségünk az elmúlt években, évtizedekben, az az, hogy nem tanultunk meg rendesen vitatkozni, érveket megfogalmazni, és ezt úgy kifejezni, hogy ez a másiknak ne fájdalmas legyen. Valahogy itt van egy nagy elmaradásunk, hogy elhiggyük azt, hogy a másik meg fogja hallgatni a véleményemet, ha azt kulturáltan mondom el, és ezt a másik tényleg meg is tegye, mindannyian meg is hallgassuk a másikat.
2: Püspök úr, hogyan élte meg ezt az időszakot?
0: Azt hadd tegyem hozzá, hogy maga az egyeztetés, vagy ez a minisztériumi beszélgetés alapvetően békés, nyugodt légkörben folyt. És az egyházak alapvetően egyetértettek. A hang alapvetően egységes volt, és az életnek a végtelen értékét emeltek, és azt, hogy valahogyan menteni, segíteni kellene mind a kettő oldalt, a gyermeket is, az édesanyát is, tehát ebben nem volt különbség. Azért mentünk el, mert kicsit képviselünk, hála Istennek, eléggé nagy egyházi közösségeket. Tehát a társadalmunk egy jelentős része, azért többé-kevésbé így gondolkodik. Még ha nem is tud teljesen és mindig így élni, de a lelkem én érzi, hogy valami ilyesmi lenne a helyes út. Nehéz erről beszélni, és nyilvánvalóan van egy egyház ellenes hangulat is, igen gyakran a konkrét egyházakról néha szinte semmit nem tudva valaki nagyon erős véleményeket fogalmaz meg. Fájdalmas ezt látni, nehéz ellene védekezni is. Én nekem a fő válaszom erre talán az lenne, hogy gyere, nézd meg. Nézd meg a közösségeinket, iskoláinkat, idős otthonokat, roma gyerekekkel foglalkozó nyitott házainkat, azt, ahogyan próbálunk segíteni minden területen. Gyere, nézd meg, és lásd, hogy a valóság kicsit talán más.
2: Nem fából vaskarika ez az érvelés, hogy meghallgatjuk, meg kikérjük az egyházak véleményét, de a döntésbe ne szóljanak bele.
0: Úgy gondolom, hogy Európa, de egyáltalán nyugati kultúránk egy olyan kultúra, ami többek között a kereszténység talaján sarjadt, és vált nagyon termékenyé, nagyon gyümölcsözővé, széppé, életerőssé, benne van a művészeteinkben, tudományban, és nagyon sok mindenben. Ezt a hangot, tehát a kultúránk lelkét igyekszünk megszólaltatni, és egy jó dolognak tartom, ha egy társadalom erre figyel. Azt gondolom, hogy van helyünk ebben a párbeszédben. És talán azt is jó ide tenni, ami meg is fogalmazódott egyébként ott a egyeztetés során, hogy amikor egy kormány törvényt hoz, nem egyszerűen a lakosságnak a véleményét akarja tükrözni. Tehát nem arról van szó, hogy a többségi vélemény az mindig igaz. És a kormánynak a feladata, azt gondolom, ha törvényt hoz, az is, hogy neveljen, alakítsa a társadalmat. Én nagyon bízom abban, hogy Magyarország megmarad életpárti, családpárti, ahol egy természetes dolog, hogy az emberi élet szent, fogantatástól a természetes halálig.
3: Az fontos, hogy nem mi fogjuk megalkotni a jogszabályt, de nagyon fontos, hogy elmondhassuk azokat a szempontokat, amiket itt is megfogalmaztunk, és nagyon fontos, hogy ezeket az értékeket képviselhessük. De ez csak egy hang. Egy hang vagyunk a sok közül, és ezt az egyházaknak is, mindannyiunknak folyamatosan tudatosítani kell magunkban, hogy mi nem normatív elvárásokkal mentünk erre a megbeszélésre, mindenki a saját álláspontját tudta elmondani, azt az álláspontot, ami reméljük, hogy visszhangra talál, de ez csak egy saját álláspont, egy közösségnek az álláspontja.
2: Nagyon szépen köszönöm Székely János püspök úrnak és Kodecsi Simon Eszternek, hogy eljöttek.
0: Köszönjük szépen.
1: Keresztkérdések.
2: Adásunk első részében Székely János katolikus püspökkel és Kodecsi Simon Eszter evangélikus teológussal beszélgettünk a szívhangrendelet módosítása apropóján, kibontakozó vitáról, egyházi álláspontokról és az arra adott reakciókról. A továbbiakban a kérdés körül felvethető erkölcsi teológiai dilemmákról beszélgetünk kicsit tovább Hoványi Márton katolikus teológus segítségével, akit szeretettel köszöntök.
1: Örülök, hogy itt lehetek, és én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Lehetséges röviden összefoglalni esetleg, hogy mi a katolikus tanítás, katolikus egyház álláspontja, akár a szívhangrendelettel, akár az ennek nyomán az abortuszhoz kapcsolódóan kibontakozó vitában. Ezt azért mondom így, mert ha bár tudjuk, hogy a szívhangrendeletről volt szó, most azért mégis az látszik, hogy ez nem választható el az abortusz kérdéstől.
1: Az élettisztelete az a legelső időtől kezdve a zsidó keresztény hagyományban nyilván nagyon fontos, és a legelső századokban, talán az első és a második század fordulán találunk már olyan nagyon-nagyon régi, tehát az új szövetség irataival szinte egy időben keletkező szövegtanút, amely kifejezetten az abortusszal szemben foglal állás és az élet védelmét tartja nagyon fontosnak. Ez egy alapelv, amelyet nyilván az elején a kereszténységen belül mindenki leszokott, és le is kell, hogy szögezzen. Azonban az nagyon fontos látni, hogy az abortusz kérdése az egy összetett szituáció, és miközben vannak alapelvek, ezeket az alapelveket kellene az én meglátásom szerint jól és helyesen hangsúlyozni, anélkül, hogy beleesnék abba a hibába, hogy miközben a bűnről beszélünk már megint, maga a beszéd módunk is bűnössé válik.
2: És mik ezek az alapelvek?
1: Hát az ilyen alapelvek az egyik az élettisztelete, csak az abortusz kapcsán ugye az élettisztelete nyilván most már a modern orvostudomány vagy a kortárs orvostudomány rengeteg dolgot meg tud oldani, de hosszú évszázadokon keresztül, vagy azt mondanám a legutóbbi időkig bezárólag az anya életének a veszélyeztetését ugyanannyira szóba hoztam, mint a magzatnak az élete kapcsán. És ezek a dilemmák nagyon fontosak. És amikor azt mondom, hogy nem csak a bűnről lehet beszélni, hanem a bűnről bűnös módon is lehet beszélni, ez mindannyiunkat, akik teológiával foglalkozunk, legyünk világi teológusok, püspökök, papok, diakonusok, vagy olyan orvosok, akik szakértői vagyunk ennek a témának, hát terhel és felelősséggel lát el, hogy tudnék, mennyi empátiával tudunk nyilatkozni, és mennyire tudunk kapcsolódni mindenfélhez, mert hogy tulajdonképpen egy abortusz szituációban adott esetben az apának és az anyának, de nyilván kitüntetetten az anyának, illetve a magzatnak ott van a története, és hogy az empátiánknak vagy a figyelmünknek pontosan ugyanolyan mértékben kell minden szereplő felé nyilvánulnia, ezt az módosíthatja meglátásom szerint, hogy ki van kiszolgáltatottabb helyzetben, és jellemzően a kiszolgáltatottság sorrendje az, hogy az apa van a legtöbb esetben legkevésbé veszélyeztetve, mondjuk a tágabb család, a baráti kör, a szocium, az anyuka sokkal jobban van veszélyeztetve, és ehhez képest a magzat pedig nagyjából ugyanolyan mértékben van, mint mondjuk az édesanyja, csak ő nem tud ugye felszólalni, vagy nem tud ugye hangot kapni, és azért fontos, hogy az ő álláspontját is képviseljük, de az egy hamis empátia, amely nem figyel minden egyes szereplőre, és nem hajlandó mindenkinek a szempontját előtérbe helyezni, méghozzá azért, mert a szeretet arra hív, hogy mindenkivel törődjünk ugyanolyan komolysággal. Az egy nagy kísértés, hogy ezt ilyen egyedi döntéssé vagy kizárólagos valamivé csökkentsük, holott ebben társadalmi felelősség van, ebben közösségi felelősség van. Nagyon sok szempontból prevenciós oldalról kell, hogy terhelje politikai döntéshozókat, a társadalmunkat, a közösségeinket, hogy mit teszünk azokkal az emberekkel, akik eleve a kiszolgáltatottságnak olyan szélső értékeinél kell, hogy éljék az életüket, hogy eleve megtörténhet velük az, hogy az abortusz egyáltalán szóba kerül, és nem csak arról van szó, hogy mondjuk valaki egészségügyi helyzetben kerül ide, hogy ott is van egy nagyon erős dilemma, hogyha választani kell, hogy az életben tartás szempontjából az anyát vagy a gyermeket válasszuk. Ma már azért viszonylag egyértelmű az a morálteológiai álláspont, hogyha egy ilyen nagyon nehéz választási helyzetben, amely ritkán fordul elő, akkor ezen esetekben lehet az édesanyát preferálni, hogy az ő életét mentse meg az orvosi beavatkozás, még annak az árán is, hogy indirekt módon így viszont a gyermek élete nem hogy veszélybe kerül, hanem biztos, hogy halálos fog vezetni. Ezek nagyon nehéz szituációk. De nem csak ilyenek vannak, amelyek egészségügyi kockázatot rejtenek magukban, hanem szociális szituációk is vannak, amikor egyszerűen valaki olyan helyzetben van, hogy kiszolgáltatottabb annak, hogy például erőszaktevés érje. És akkor itt legalább annyira kellene beszélnünk, azt gondolom, minden olyan elkövetőről, aki bármilyen módon az erőszaktétel által járul hozzá, hogy egy olyan élet fogadjon meg, amelynél fölmerül egyáltalán az abortusznak a kérdése. Nem csak az erőszaktevő férfiaknak a kérdését kellene büntetőjogilag és büntetés eljárásjogilag felülvizsgálni, és megnézni, hogyan lehetne ezt szigorítani, vagy erről hogyan lehet prevenciós szempontból gondoskodni, hanem még ennyire fontos az, hogy mit teszünk meg, például a katolikus egyházon belül, ugye nagyon, hogy fogalmazzam, hát ilyen nehézkesen kezelt téma, ugye a fogamzásgátlás kérdése, amely fogamzásgátlás azért lesz számunkra itt lényeges, mert lehet, hogy a fogamzásgátlásban sokan sokféleképpen a nem abortív módszerekben is kivetni valót találnak erkölcsileg, de amikor aközött kell választani, hogy abortusz legyen, vagy pedig egy nem abortív fogamzásgátlószer használata, akkor nem kérdés, hogy melyik a kisebb rossz. És éppen ezért az edukációnak, akár tetszik, akár nem, felelőssé teljesen az egyházi oldalról bizonyos szempontból megtámogatottnak kell lennie a nem abortív fogamzásgátlószerek kapcsán, hogy ezáltal a nagyobb rossz például az abortusz esetében elkerülhető legyen. És akkor látjuk azt, hogy tulajdonképpen koncentrikus körökben tágul ez, hogy mi mindenről is kell beszélni, mennyi szempontot kell figyelembe venni, és ezek még csak az alapelvek, és nem a konkrét eset, mert a konkrét esetben az igazság mindig komplexen tárul föl, és ez nagyon fontos, hogy a megkülönböztetés alapelvét és a szeretet alapelvét végig megőrizzük, és nehogy abba hibába essünk, hogy a bűn abszolutizálásával, az igazság egyedüli meghirdetésével megfeledkezünk arról, hogy a bűnnél fontosabb a megváltás, és a kereszténységnek föl kellene kínálni azt, hogy az Isten a pozitív oldalról és az irgalom oldaláról is megközelítendő, anélkül az igazságot el akarnánk ferdíteni.
2: Nem vált mindig el ennyire élesen a katolikus tanítás vagy gyakorlat az anya és a magzat ügyében. Most egy szétszállazható egyáltalán, hogy mi az, ami az egyházi tanítás, és mi az a réteg, ami láthatjuk, hogy akár Amerikában is már választásokat dönthet el szavazat mennyiség szempontjából az abortusz és a kapcsolódó kérdések.
1: Bizony, ezek összefonódnak a modern korszakban, ugye a pro-life mozgalom és hasonlókat említhetnénk, ezek a kérdések azzal is, hogy politikailag ki mit képvisel.
2: Itt azért egy rövid kitérőt tegyünk, hogy a pro-life mozgalom, az ugye magyarul az életvédő, igen, mozgalom, és ugye Amerikában ennek az ellenoldala a pro-choice, amelyik pedig a női önrendelkezésre, a női döntésre helyezi a hangsúlyt, és Amerikában ez valóban egy óriási indulatokat kiváltó folyamatos kultúrharc. Kérdés, hogy kell ezt nekünk egy az egyben ugye átvenni.
1: Az a baj ezzel, a vagy-vagy kérdésekkel általában, hogy a lelkiismeret mérlegelő és érett latbavetése az háttérbe szorul. Nekem nem az a célom egy állam fölépítésekor, ha keresztény vezető vagyok, hogy különböző jogi aktusokkal mindenáron valamilyen útra kényszerítsem az állampolgárokat. Szerintem ez nem egy megfelelő út. Amit meg kell tennie viszont az államnak, az például az, hogy olyan fizetés biztosítson az anyáknak, különösen az egyedülálló anyáknak, de akár minden anyának, amelyben például nem az anyagi kérdések fogják a mérlegelés nagy súlyát jelenteni. Tehát amikor én megtehetem azt, hogy egy gyermeket fölneveljek, és az anyagiakon első kell gondolkodnom, akkor kiveszek valamilyen típusú feszültséget ebből az egész döntési sorozatból. Ez nem jelenti azt, hogy feloldottam például a pszichológiai nehézségeket, de legalább az anyagiak nem adottak. De ugyanígy a pszichológiai ellátás. Tehát az, hogy valaki belekerül olyan élethelyzetből, hogy egyáltalán felmerül az, vagy elgondolkodik azon, hogy ő elvetesse a magzatát, hát itt az élet továbbadásáról van szó. Ez egy óriási kérdés, amelynek felelőssége van. És ezt a szexuális edukációnak kezdetektől nagyon hangsúlyosan képviselnie kell, hogy mi ebben az érték, mi ebben a lehetőség, mi az, amiben az életre való meghívottságban jó. De mindenki hozzáfér a szexuális edukációhoz. Tehát ugye mi ahhoz járulunk hozzá, hogy tabu maradjon a szexuális felvilágosítás és a nevelés, és nem csak a fogamzásgátlószerekre gondolok, hanem egyáltalán az élet fogantatásáról, hogy egyszerűen tabu a magyar társadalom jelentős részében még mindig, és az a felülreprezentált a keresztények körében az, hogy a szexualitásról nyíltan tudjunk beszélni. Ez nem azt szolgálja, hogy abortuszok csökkenjenek, hanem az abortuszok számának a növekedését szolgálja. Óriási felelősségünk van ebben, hogyha ez tabu volt, ha nem lehet róla beszélni, akkor egész egyszerűen a tudatlanság is nő, de a feszültség is nő az egésznek. És egy olyan állapotban, amikor napról napra nehezebb döntést meghozni, akkor egyre inkább szűkül be a tudata annak, aki döntési pozícióban van. És ennek a beszűkült tudatnak egyszerűen pszichés segítségre van szüksége, biztonságra van szüksége, mérlegelési szabadságra van szüksége. Olyan körülményeket kell biztosítani, ahol egyáltalán szabad egy ilyen, tényleg élet-halál kérdésben döntést meghozni. És ezt, ha meg tudja adni, kitartóan meg tudja adni, és biztosítani tudja az egyház, akár csak néhány embernek is, akkor megtette a kötelességét. Amíg csak szabályokat állít föl, és amíg csak elvárásokat támaszt, addig kevés, amit tesz. Kell hirdetni azt, hogy az evangélium szerint mi az, ami jó, na de meg is kell adni hozzá minden kapaszkodót, de hogy a felelősségünk sokszoros, és nem elég egy mondatot kimondani, hogy ezt így kell csinálni, hogy úgy kell csinálni, ha mi már mindent megtettünk, ami a mi oldalunkon van, teológusként, papként, stb., akkor lehet igazából teljes és hiteles a kiállásunk. Addig könnyen lehet, hogy még mulasztásaink is vannak, amelyekkel viszont nekünk kell elszámolni.
2: Jól értem akkor, hogy a katolikus álláspont az szorgalmazza, hogy olyan helyzetben, amikor a nő abortuszon gondolkodik, inkább az örökbeadás lehetőségét válassza.
1: Persze, hogy azt támogatja, hogy az életet meg kell őrizni, és hogy inkább bármi más tegyünk meg, mint sem az abortív módszerekkel léptessünk valakit. Hát bizony, amíg egy ilyen gyermekvédelem van Magyarországon, addig ne csodálkozzunk, az abortuszok száma az nő, és hogy ez egy óriási politikai felelősség, amelynek mindannyian a részesei vagyunk, akik nem teszünk ezért.
2: Miért lehetséges mégis az, hogy az egyházak ebben az egy konkrét ügyben szólalnak meg ilyen hangosan, és a megszületett gyermekeknek az életvédelme mellett pedig nem állnak ki, mit tehetnének az egyházok ezekben a kérdésekben?
1: Úgy fogalmazzam ezt meg, hogy azért van kiállás a történet másik oldala mellett is szerintem az egyházaink oldaláról, de az kevésbé hangos és kevésbé látványos. És azért tegyük hozzá őszintén a kezünket a szívünkre téve, hogy néha kevésbé hatékony is. Nagyon jó kezdeményezések vannak, amelyek karitatív úton próbálják ezeket segíteni, vannak intézményeink, amelyek próbálnak ezen segíteni, de hát pontosan ismerjük azt, hogy mindez még nagyon kevés. És hogy valójában nagyon jó lenne a pro-life mozgalmat úgy kiterjeszteni, hogy ezeket az intézményeket, ezeket a szociális kérdéseket, ezeken az agendákon kellene nagyon masszívan foglalkozni, azért, hogy koncentrikus körök végső soron eljussanak aztán oda, hogy akkor tényleg az életvédelmét tudjuk pártolni, de mindezekről gondoskodni legalább olyan hangosan kellene, és legalább olyan intenzíven kellene, mint bármi másról. Van egy aszimmetria az én megélésem szerint is abban, hogy miért emeljük fel a szavunkat.
2: Az adásunk következő részében az anyai veszteség élményét fogjuk körüljárni. Hoványi Mártonnak köszönöm szépen, hogy eljött.
1: Én is köszönöm.
4: Keresztkérdések.
2: Eddig egyházi álláspontokat hallhattunk a szívhangrendeletet illetően. Adásunk második részében a perinatális gyász jelenségét járjuk körül. Ebbe a fogalomba beletartozik minden tragikus fordulat, ami éri a nőt a terhessége alatt, a szülés előtt vagy közben, mint amilyen a vetélés, a halvaszületés és a művi abortusz is. Ezt a jelenséget dolgozta fel Csábi Anna rendező korábbi Minden negyedik című előadása, amely az eljárás rendkívül megterhelő és minden helyzetben kiszolgáltatott női történeteire irányítja a figyelmet. Először ebből az előadásból hallunk egy részletet, amelyet Zinger Magdolna és Borbély Szilárd szövegeiből állított össze a rendező. A bejátszás után vele és Gulyás Ádámmal, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának titkárával beszélgetek arról, mi történik egy nővel ebben a folyamatban, lehet-e törvényekkel erkölcsösebb folyamatokat kialakítani, és hogy mennyi múlik az egészségügyi rendszeren, vagy az orvosokon.
5: Minden szép rendben történt.
6: A kórházat, a megalázó lekezelést, ami a beteg helye az intézményben, nehezen viseltem.
5: A munkám este 6-kor ért véget.
6: Kezdetben kisebb érzések jelentkeztek.
7: Megbeszéltem a babámmal, majd visszamentem dolgozni.
8: A pénz is számított.
7: De nem éreztem már magam jól.
5: A munka nem adott sem sikert, sem örömet.
7: Örömmel hagytam ott, hisz a baba érdeke is ezt követelte.
6: Jöttek a szülők, sürögtek, ablakot mostak, takarítottak, készültünk a fogadására.
5: Nagy volt a sürgésforgás.
7: Én meg csak pihengettem.
8: Egy dinnyét is vettem, asztat cipeltem.
5: Minden meg lett végre.
6: Rendben várhattuk, semmi másra nem kellett már figyelni.
5: Így aludtam el azon az estén,
7: megkönnyebbülve.
6: Éjszaka azonban vérezni kezdtem.
8: A kórházban a vérzés csökkent. Azt mondták, a baba egészséges.
5: Két nap múlva újra erősen folytatódott.
6: Az orvos azt mondta,
5: ez vetélés.
6: Végig imádkoztam, altatódalokat énekeltem magamban.
5: Fogtam a kezét képzeletben.
7: A fájások között azon a titokzatos éjszakán kinyílt az ég.
6: Szeretet és nyitottság árad belőlem és belém, ami mások felé fordított.
8: Erőt tudok meríteni belőle, úgy érzem, még élek.
5: Otthon senki sem beszélt róla.
9: Mintha meg se történt volna.
5: Mélységes az űr, ami bennem van azóta. Csak az az éjszaka mélységesebb nála.
6: A barátok azt mondják, lesz másik.
7: De én tudom, hogy ő többé már nem fog megszületni néktek.
2: Csábi Anna színdarabjába több példát is láthatunk, a tapintatlan bánásmód is szóba kerül. Mi adta az ötletet, milyen történetekkel találkoztál, és hogyan nyúltál a perinatális gyász témájához ebben a színdarabban?
10: Az első élményem, amikor találkoztam az abortusz gondolatával, az az iskolában volt, gimnáziumban. Ott azzal próbáltak elrettenteni bennünket, hogy ez egy mennyire súlyos műtét, és milyen súlyos következményei vannak, visszafordíthatatlanak, leginkább meddőség. Ez egész életemben egy ilyen rémkép volt. És a következő kép meg az életemben, ami ehhez csatlakozik, az az, hogy egyszer csak ott állnak előttem, én várom azt a bizonyos szívhangot, ami nem érkezik meg, és akkor azt mondják, hogy akkor végeztessem el magammal ezt a műtétet. Az a legegyszerűbb, leggyorsabb és abszolút szükséges is.
2: Tehát
10: és
2: ugyanazt a műtétet, amitől egész kamaszkorod óta rettegtél, konkrétan, mert hogy ez ugyanaz.
10: Igen. És kérdezgettem majd, hogy nincsenek súlyos következményei? Mondták, hogy á, egyáltalán nem, ez egy rutin műtét, semmi gondot nem okoz. Nekem a legjobb az, hogyha ezt az egészségügyi küretet mielőbb elvégezzük.
2: És akkor ez indított el azon az úton, hogy azt bemutasd, hogy mégiscsak valahol összeérnek ezek a történetek ezekben a kórtermekben, vagy...
10: Igen, ez a fizikai része, de közben két barátommal is megtörtént az, hogy ekkor tájt abortusza volt. Mind a ketten nagyon nehéz élethelyzetben voltak, és nagyon sokat gondolkodtak meg, dilemmáztak ezen, hogy hogy történjen ez meg. Az egyikük egy bántalmazó kapcsolatban élt, amiből éppen kilépett, és akkor derült ki, hogy babát vár. Végül neki az volt pont a löket, hogy még nem lehetett szívhangot észlelni. És akkor valahogy így magyarázta meg magának, hogy nem is biztos, hogy megmarad. A másik egy sokkal nehezebb helyzet volt egy hosszú kapcsolatban, ez jelenik meg az előadásban is. Egy hosszú kapcsolatban miután szétmentek, egyszer csak kiderült, hogy babát vár, és borzasztóan megharagudott rá volt párja ezért. De ő az utolsó percig szedte a magzatvédő vitamint, és aztán úgy érezte, hogy képtelen egyedül azokat a körülményeket megadni egy gyereknek, és akkor mindkettőjüket nagyon megviselte. Egyszerre voltam rájuk borzasztóan irigy, hogy az ő testük annyira egészséges, hogy ezek életképes magzatok lennének legalábbis, ameddig kísértük a sorsukat. Egyszerre voltam borzasztóan irigy rájuk, és éreztem azt, hogy nekik még nehezebb, mint nekem. Mert ez örökre az ő lelkiismeretüket fogja nyomni, és ők átérzik ennek a súlyát.
6: Az első kérdések között ott volt, hogy...
4: Hányadik évben van?
6: És erre rengetegszer kellem válaszolni, hogy én 5 hetes terhes vagyok, én 7 hetes terhes vagyok, és amikor ezt egy csomószor kimondod, akkor ugye tudatosul benned, hogy ja, hogy ez van, hogy ott egy élet van.
4: A mészelműtődi szétveszítése.
6: A védőnő elmondta a statisztikákat, hogy mennyi az esélye megy újbóli terhességre, X abortusz után mennyi az esélye, hogy teherbe es, képeket mutat, hányadik hétben mekkora a magzat, mik alakulnak ki a testén. Az egész egy kínszenvedés volt. És akkor kimondtam, én ezt a gyereket nem tudom felnevelni. Utána néztem, kiszámoltam, tudom, hogy nem fog menni. Azt se tudom, hova menjek lakni. Végül egy csomó olvasnivalóval utamra engedett.
4: 3 nap múlva találkozunk.
6: Visszamentem.
4: Milyen napot anyuka? Hogy van?
6: Másodszorra is próbált lebeszélni, de akkor már türelmetlennek voltam, hiszen mindent értettem, amit mond, de tehetetlennek éreztem magam a körülményekkel szemben. Nincs hova mennem, nincs kihez fordulnom, nincs családi hátterem. Ja, én nem magamat akarom felmenteni, vagy az én bűnösségemet semmibe venni. De 500 000-szer végig gondoltam, és egyik verzióban sem működött.
11: Gulyás Ádámhoz fordulnék, van-e sajátos hozzáadott értéke, felelőssége egy keresztény orvosnak ezekben a történetekben?
12: Azt gondolom, hogy mindenki, akármit csinál, a világnézetét oda beleviszi. Itt az életvédelme az alapvető, hogy bárki, aki ember, az Isten képére teremtetett. Ebben a tudománnyal együtt, a biológiával együtt mondjuk azt, hogy amint megjelent az egyedre jellemző DNS, onnantól kezdve azt tudjuk, hogy mint faj ember, és mint kategória ember, ez egyértelmű a Biblia alapján is, tudomány alapján is. És nagyon fontos kérdés, hogy akkor a szociológia, a társadalompolitika ehhez hogyan viszonyul. Itt el lehet dönteni, hogy mikortól számítjuk értékesnek, védendőnek. Ma ez az abortusz szempontjából 12 hét, egyéb szempontból pedig 24. hét után van. Addig egy ilyen furcsa, szürke zónában lebeg. És egy keresztény orvos erre az életre is, illetve a meglévő életre is ugyanúgy próbál figyelni, és lelkiismereti joguk van erre, megtehetik, hogy semmi ilyesmiben nem vesznek részt, és aztán persze vannak olyan helyzetek, amikor hova születik meg a gyerek, és hogy utána mit csinál. Ilyenkor a legtöbb keresztény orvos azt mondja, hogy hátra kell lépnie, ő nem tudja a jövőt, mint az Isten hitünk szerint, ő tudja a jövőt, ő azt érzi, hogy ezt nem tudja meghozni, ezt a döntést, hogy már pedig ennek az életnek jobb, ha itt véget ér, hanem ezt rábízza a teremtőre, és vannak lehetőségek arra, hogy más vegye át a születés után.
11: Minden negyedik Csábi Anna korábbi színdarabjának a címe, és ez arra utal, ha jól tudom, hogy minden negyedik terhesség végződik vetéléssel vagy abortusszal. Csábi Anna rendezőt és Gulyás Ádám orvost kérdezem a továbbiakban arról, hogy hogyan befolyásolja a szívhangrendelet ezeket a számokat.
10: Fogalmam sincs, Ezt nyilván nem tudhatjuk, meg valószínűleg erre statisztikus nem lesz. Alapvetően én azt gondolom erről, hogy az attitűddel van a probléma, mert hogyha arról lenne szó, hogy széles körben tájékoztatjuk a nőket, férfiakat arról, hogy miről döntenek, és ez egy objektív tájékoztatás, nem akarok nagyot mondani, de egy empatikus tájékoztatás, akkor ehhez hozzátartozhat az, hogy ahhoz, hogy jól döntsetek, most meg kell hallgatni a szívhangot, hogy tudjátok, hogy valójában milyen fejlődési állapotban van, vagy mi is tudjuk azt, hogy egyáltalán a szív már kialakult-e olyan szinten, hogy hallható. Hogyha egy ilyen irányból jönne, akkor szerintem ez nem számítana kegyetlenségnek, vagy akkor nem lenne ekkora visszhangja. Itt az a probléma, hogy ez valamiféle ilyen büntetés attitűdből jön, vagy egy ilyen vád irányból. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelező a semlegesség ilyen szempontból. És azt, ameddig a jogi lehetőségei megadják neki, arról majd dönt maga az érintett pár.
12: Azzal 100%-ig egyetértek, hogyha ez nem empatikus, akkor nem csak, hogy nincs értelme, úgy nem szabad. Tehát, hogy az egy nagyon rossz tájékoztatás. Azoknál számít egyébként akár a szívhang is, akik bizonytalanok. Kb. 1-2% van, hogy általában, aki emiatt máshogyan dönt, bizonytalanok között ez a 4-5% is. Tehát igazából ők érdemlik meg leginkább. Aki nagyon szeretné és tudja, neki valószínűleg nem ez lesz az, ami most megváltoztatja, mert hogy ő akármilyen sokok miatt, de így döntött, amikor egyenesen felajánlják. Tehát nem azt mondják, hogy van lehetőség arra, valamikor ugye a végén a vizitnek, hogy ezt megszakítsuk, kívánja, hogy erről tovább itt mondjak, hanem hogy ez az első, hogy megtartja. Szóval ez annyira a felborulás a tájékoztatásnak, és amikor most erről megy a vita, hogy ezt azért ne, ez sok, hogy meghallgattatni a szívhangot, bizonyos körülmények között tényleg lehet, hogy sok. De hogy itt most sokkal alapvetőbb gondok vannak az általános vizitnek a lefolyása között, azt gondolom, hogy az egész tájékoztatás folyamatát, az egész kommunikáció folyamatát itt muszáj rendezni.
10: Sajnos csomó olyan gyakorlat van a terhesség megszakítással, ami olyan, mint egy szándékos kínzás lenne. Sőt, ez ami szándékos kínzás, és ami aztán kihat egyébként a spontán vetélések utáni küretre is, meg mindenféle ilyen beavatkozásra.
11: Mikre gondolsz?
10: Például arra, hogy Magyarországon nem elérhető az abortusz tabletta, ami nem egy invazív beavatkozás. De azért nem elérhető az abortusz tabletta, hogy még nagyobb nehézséget okozzon a terhesség megszakítás. És ez kihat az olyan helyzetben élő emberekre, mint például én, aki már nem élt a magzat a testemben, több ízben, és el kellett mennem ugyanarra a küretre.
11: Ezt egyébként megoldotta volna az abortusz tabletta?
10: Abszolút. Nagy valószínűség szerint sokkal kisebb problémával. Egyébként a társadalombiztosítás számára is egy olcsóbb megoldás lenne, hiszen nem kéne befektetni feltétlenül őket, csak monitorozni, vagy ha be is fektetni, nem kell beavatkozást csinálni. Ez az egyik. Ez például szerintem a legsúlyosabb jelenség jelenleg Magyarországon.
11: Az abortusz tabletta kérdése is ugye napirenden van most ezzel a szívhangrendelettel egyidejűleg, és ugye amikor szeptember 11-én voltak a keresztény egyházak képviselői az egészségügyi miniszterrel erről egyeztetni, akkor ők elég egyértelműen kifejezték, hogy nem támogatják. Neked mi erről a tapasztalatod és véleményed, amikor mondjuk orvosilag indokolt és kevesebb szenvedéssel járna, sem lehetséges.
12: Ez egy nagyon jó felvetés, és ezen el lehet abszolút gondolkodni. Önmagában az egyházak egyébként azért nem támogatják, mert hogy ők nem azt mondják, hogy az abortusz tabletta rossz. Ők azt mondják, hogy az abortusz rossz. És hogy ne menjünk el olyan irányba, ami ezt megkönnyíteni. És én ezt teljesen értem, hogy figyelembe kell venni a nőt ebben a helyzetben abszolút, csak hogy legtöbbször úgy működik, hogy azok az okok, amik kiváltják, hogy a nő elmenjen abortuszra, azok nem oldódnak meg az abortusszal. Egy rossz kapcsolat az legtöbbször nem attól lesz vége, hogy akkor megvan az abortusz, hanem attól lesz vége, hogy kilépek abból.
11: Bárhogy dönt a nő, azt valamiért a környezete úgy ítéli meg, hogy minősítheti, megkérdőjelezheti, ítélkezhet felette. Tehát az az érzésem, ahogy néztem ezt a darabot, ugye, hogy végső soron a nő döntése az folyamatos vita tárgya. Mm. Ezekben a vitákban mindig szemben találjuk a magzatot az anyával, minthogyha ezek valamilyen külön-külön szemben álló dolgok lehetnének. Lehet-e ezt így ennyire elkülönülten kezelni?
10: Bárcsak válaszolhatnék erre. Én azt gondolom, hogy ha már így felmerült a szívhang kérdése, az empátia hiánya sokkal súlyosabb problémákat vet fel, és egyébként szerintem az abortusz tablet a hiánya is, ami gyakorlatilag egy kínzást propagál az abortusz csökkentésére. Azt gondolom, hogy ezek komolyabb problémák, mint objektíven és empátiával akár meghallgattatni a szívhangot egy olyan nővel, aki döntést készül hozni. Ez valahol mégis egy élet lehetőségének az elvétele. Ezzel mindenki tisztában van, vagy majdnem mindenki. Ha valaki nincs tisztában, az meg a társadalomnak a szégyenbélyege. Szerintem, hogy olyan szinten vannak emberek, hogy akár arról sincs fogalmuk, hogy a nem életnek és a gyermek megfoganásának köze van egymáshoz, vagy olyan körülmények között élnek, hogy még a környezetük is azt mondja, hogy ez a legjobb döntés. Ez valahol a közös szégyenbélyegünk.
12: Kérdés első felében, hogy ugye most akkor a nőteste és a magzat között hol van a határ, önrendelkezés. Szóval azt gondolom, itt egy ilyen skizofrén állapotba került Magyarország, meg a világ is egyébként, hogy egyszer, amikor azt mondjuk, hogy az én testem, én döntésem, mint hogyha biológiára hivatkoznánk, de hát azt igazából hát nem kell hozzá sokat gondolkodni, tudjuk, hogy ez nem igaz. Tehát az egy külön lény, onnantól kezdve, hogy megfogan. És nem az
11: de anya... a nő testében van, ez elkerülhetetlen, hogy érinti őt.
12: Az persze.
11: Ezért mondom, hogy, hogy nem lehet teljesen külön kezelni.
12: Így van, tehát a biológia azt mondja, hogy ez két különálló lény, abszolút, és a cselekvőképes felelősök közül, ami az apa és az anyát érinti ebben az első 9 hónapban, szinte teljes mértékben ennek a mindenféle terhe és megélése.
10: Én azzal vitatkoznék, hogy önálló élet. Tehát mégsem beszélhetünk önálló életről abban az esetben, amíg valaki mástól függ. Az a gyermek magzat életképtelen abban a pillanatban, amikor róla döntünk. Tehát ő egyedül életképtelen lenne, a nőnek viszont az egész testét ehhez adnia kell. A szülést is végig kell csinálnia, ami egy életveszélyes állapot. Egy élettani, de egyben életveszélyes állapot. Szóval azért mégsem ilyen egyszerű a dolog, hogy az egy külön élet, akiről döntünk. Én például, hogyha a saját terhességemre gondolok, teljes mértékben alárendeltem magam. Én voltam az alárendeltje annak a magzatnak. Azt gondolom, hogy nem ennyire egyszerű a dolog az élettel kapcsolatban, hogy akkor ő neki csak egy sima pályát adok, és akkor menjen, éljen, legyen boldog, mert őt végig kell csinálnom, és aztán életem végéig mellette lennem. Ha örökbe adom, akkor is életem végéig valahol ott vagyok az ő életébe.
12: Sok helyen olvasni egyszerre, hogy a férfinak nincs ebbe véleménye, még nem is gondolkodhat róla, és utána a következő bekezdésben pedig hibáztatja a férfit, hogy azért van az abortusz, mert te itt hagytál, mert te elmentél, és hogy ez nem felmentés a férfi részére, csak érdekes elgondolkodni, hogy maradj távol, és old meg, ez egyszerre nem fog működni.
11: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sokat kellene beszélnünk a férfiakról is ebben a történetben, de valahogy mégis azt gondolnám célra vezetőnek, vagy egy felelősségteljes keresztény álláspontnak, hogy azt is megnézzük, hogy mi történik egy gyerekkel a születés után, mi történik egy nőben egy olyan terhesség kiadása után, amire mondjuk nem állt készen, és aztán egy élet felnevelésének a súlyával végig egyedül marad. Azok a szereplők, akik abban próbálják támogatni, hogy megtartsa a magzatot, az élet korábbi ilyen kihívásai közepette megmaradnak-e egy krízisben lévő nő mellett, de azt gondolom, hogy ez egy másik adás témája lenne, mert sajnos lejárt az időnk, de nagyon szépen köszönöm Gulyás Ádámnak és Csámi Annának, hogy eljöttek.
10: Mi is köszönjük.
12: Köszönjük ezt a remek lehetőséget.
11: Mai adásunkban olyan megosztó témában próbáltunk közös nevezőt találni, amellyel kapcsolatban az elmúlt hetek tapasztalatai alapján nem lehet olyat írni vagy mondani, ami ne váltana ki nehéz érzéseket vagy indulatokat. És bár a nehéz érzéseket valószínűleg nem lehet kihagyni, reméljük, hogy ezekkel a beszélgetésekkel és az itt elhangzott szempontokkal mégis párbeszédet tudtunk kezdeményezni a megosztottság helyett. Laborci Dóra műsorvezető szerkesztőt hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és további szép vasárnapot kívánok.
13: Kossuth Rádió. Mosonmagyaróváron a 95 MHz-en.
14: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
15: Társadalmi célú reklám. Tuti elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu Készítette a Média Unió Alapítvány.
16: Társadalmi célú reklámot hallottak.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
18: Stravinszkytől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élj át Stravinszky és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrm.jegy.hu
19: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Én Kristóf vagyok a földszintről.
21: Parancsoljon.
20: Bocsánat, ez régóta van így?
21: Régi. Beázás, biztos, hogy nem.
22: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
17: Reklámot hallottak.

0: 9 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Holnap dönthetnek a kormányfő, valamint két ellenzéki képviselő mentelmi jogáról, és napos kora őszi idő várható. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót, január 1-től közölte a kormányfő országjárásának Szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, oktatótermek újultak, vagy újulnak meg. A tárcavezető elmondta, az összeg abból a 18 milliárd forintból származik, amelyet a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására szánt. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, hivatalba lépése után leállította a beruházást, az idei évre első 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesztánk Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését, korábban pedig arról írt, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen olyan politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Hatra nőtt az aténi házrobbanás halálos áldozatainak száma, miután tegnap megtalálták az utolsó két eltűnt holttestet is. A szerencsétlenségben az épületben élő idős házas pár és 4 amerikai turista vesztette életét. Az eddigi információk szerint gázszivárgás okozhatta a pénteki detonációt, amely szinte teljesen romba döntötte a kétszintes lakóépületet az Akropolis közelében. Szükséghelyzetet hirdettek Tájföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Idehaza szinte minden holnapos idő lesz, eső nélkül, a szél csak a Fertő-tó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21-25, este 7-14 fok között alakul, és a jövő héten is marad a napos, száraz idő. Kedves hallgatóink, híreket 10 órakor mondunk legközelebb itt a Kossuth Rádióban. Most 9 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánló.
2: Utánpótlás nevelés.
3: Mennyire nehéz meghozni egy döntést 12 vagy 14 évesen azzal kapcsolatban, hogy a gyermek egy akadémián folytassa a sportolást, de ezáltal elszakadjon a családjától. Mit kell mérlegelni, milyen következményekkel lehet számolni, és mit tehet az akadémia, hogy megkönnyítse a gyermek számára az elszakadást és a beilleszkedést. A történet hátterét egy sportpszichológussal és egy akadémiai szakemberrel járjuk körbe. Tartsanak velünk!
2: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Ma délután 2 órától a Kossuth Rádióban.
4: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti vágta. Október 4-én a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
8: Parancsoljon.
7: Bocsánat, ez régóta van így?
9: Régi.
8: Beázás, biztos, hogy nem. Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
5: Reklámot hallottak. Mohács 500.
1: Emlékműsor.
9: Mohács 1526. augusztus 29-e. Egy csata előzményekkel és következményekkel. Ötrészes sorozatunk 5. műsorában Út Mohácstól, az erdélyi fejedelemség kialakulása, a karlócai béke, valamint elvesztett másfél évszázad. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Elvesztett másfél évszázad. Kiszorulva az 1600-1700-as évek modernizációs lehetőségeiből. A nyugati világ mentalitásbeli és értékrendi modellje fenntartásának kísérlete, valójában kihívása a Magyar Királyság oszmánok által megszállt területein. Ez a magyar társadalom egyik legsúlyosabb és legfontosabb feladata a Mohács utáni bő másfél évszázadban, egészen az 1700-as évek közepéig. Mert hogy hiába szabadította fel az európai hatalmak által küldött sok nemzetiségű keresztény sereg nagyjából 1680 és 1700 között a Magyar Királyság túlnyomó részét, az egymást követő generációk gondolkodásából nem törlődhetett nyomtalanul és következmények, például morális torzulások nélkül, az oszmán-török birodalom uralma alatt kialakult sokféle túlélési stratégia, nagyon is sokféle negatív lenyomata. Sudár Balázs, történész, turkológus.
10: A budai vilájátsz legdélebbi része az a mai Koszovó.
9: Óriási terület.
10: Ez egy óriási terület, de az a lényege, hogy ez nem a Magyar Királyságból kihasított terület, hanem a Fél-Balkán is benne van, vagy szóval a Balkánból egy nagyon nagy darab. A budai vilájátet valahonnan el kell látni. Anyagi erővel, pénzzel, katonával, élelemmel. Tehát ez egy nagy egység, aminek van egy stabil belső területe, ez a tulajdonképpen Szerbia, ami ugye Koszovó is Szerbia akkor még. És akkor van egy hatászónája, ez meg a Magyar Királyságból kiszedett, kihasított terület, ami ugye bizonytalanak a bevételei, minden bizonytalan, de van egy stabil hátországa. Az oszmánok mindig így szervezik, meg a szandzsákokat is így fogják megszervezni, hogy mindig van egy belső régió, ami stabilabb, meg egy határrégió, ami bizonytalanabb. Ez is így néz ki. Tulajdonképpen innen nézve a budai vilájet, az valójában Szerbia, aminek van egy magyarországi határsávja. És ez a kettő nagyon különbözik is. Tehát a szerb terület onnantól kezdve, hogy Magyarország elesik, és a balkáni népek megértik, hogy ők most belekerültek az oszmán birodalomba, és nincs lépés. Tehát most olyan nagyon nincs mit ezzel kezdeni, erre a helyzetre kell reagálni valamit, mert ez így lesz hosszú távon. Akkor két dolgot tehetnek. Ugye van az elit egy része, az elmenekül, átjön Magyarországra, elmegy Itáliába, valahova elmennek, és beépülnek az ottani elitbe. A másik, és egyébként nem csekély rész, azt mondja, hogy jó, hát itt élünk az oszmán birodalomban, úgy tűnik, hogy most ennek a részei vagyunk, hát akkor boldoguljunk ebben. És innentől kezdve ők gyakorlatilag az oszmán birodalom működtetői lesznek. Ők lesznek a bégek, a katonák, és hát ők lesznek a magyarországi hódítás motorjai. Ezt ki kell mondani, mert egyébként mit tehetnének mást. Na most Magyarországon meg nem ez van. Magyarországon azért nem ez történik, mert Magyarországnak mindig van egy jelentős része, ami megmarad. Magyar Királyság az fennáll. A magyar elit az nem kell, hogy behódoljon az oszmánoknak, hanem egyszerűen hátra húzódik a magyar területekre. A magyar végvári katonasság jelentős része azokból a nemesekből áll, akik kiszorultak a hódoltsági birtokaikról, és egyébként meg végvári katonaként visszajárnak adóztatni gond nélkül ezekre a területekre. Tehát a magyar elit előtt mindvégig nyitva áll egy másik út, ami soha nem volt meg, vagy ami már nem volt meg ebben az időszakban, mondjuk egy szerb elit előtt. És ugyanez vonatkozik mindenre, ami az

0: ezzel valahogy magát. Valahogy az életét fenn kell tartania. És akkor ezt egyrészt a saját hagyományai alapján teszi, tehát ami maradt a középkori Magyar Királyságból, amire emlékeznek, meg egyébként a magyarországi kapcsolatai révén teszi meg, és egyébként meg amúgy is időnként megjelennek a magyar végvárjak adóztatni, meg jönnek a protestáns prédikátorok például. Tehát a hódoltsági terület sok tekintetben nagyon is az eszmei Magyar Királyság része lesz, mondhatjuk úgy, hogy a magyar közösség része lesz, vagy a keresztény közösség része, akkor is, ha egyébként az Oszmán Birodalomhoz tartozik. Tehát ők egy ilyen teljesen saját életet élnek, ami a törököket egyáltalán nem érdekli egyébként. Tehát ez teljesen mindegy, csak maradjanak nyugton. Úgyhogy a magyar lakosság ilyen szempontból nem veszik el. Ami nagyon más lesz a magyar lakosság szempontjából, hogy a Magyar Királyságban ők egy hierarchián belül éltek. A falvak fölött ott voltak a birtokosok, akik ugye szervezték a birtok gazdaságát, ott volt a vármegye, ott volt a plébánia, de ott volt a plébánia hálózat, ott voltak a püspökségek, tehát hogy mindennek megvolt a hierarchikus szervezése, ami most eltűnik. Most nincs semmi. Valójában a település fölött ott van a török birtokosa, aki egyébként nem megy oda semmilyen szempontból, egy török birtokos nem fog kimenni a településére, ha nem kell. Az úgy működik, hogy a bíró az a megfelelő időpontokban beviszi az adót a központokba, ahol a birtokos él, és egyszerűen leadja. Nem járnak ki a törökök ezekre a birtokokra, amivel azt következik, hogy a falusiak nem találkoznak a törökökkel olyan gyakran, hanem nincsenek nagyon rossz helyen földrajzilag. Ez a felsőbség, ez egy ilyen távol levő hatalom, de semmi egyéb, ami nem csinál velük semmit, nem szervezi az életüket. Viszont a magyar felsőbség sincs, mert azt meg a törökök leírtották, tehát nem fogják oda engedni az egyház szervezetet, vagy a vármegyét van nagyon. És ebből az következik, hogy a magyar településeknek saját magukat kell megszervezniük. Tehát ebből egy ilyen önigazgató település jön ki, valamiféle önkormányzatiság, egy egymásra utaltság, de semmiképpen sem egy nagyobb szervezetbe beletagolt közösség, hanem egy ilyen sok pici elszigetelt közösség él egymás mellett. Hivatalos szervezeti rendszer nélkül. Én azt gondolom, hogy ez aztán nagyon komoly hatással van a magyar pszichére, vagy a magyar hozzáállásra ezekhez a szervezeti formákhoz képest. Ez 150 évig kiválóan működik.
1: Milyen jellegzetességei vannak ennek a módosulásnak, a gondolkodásbeli változásnak?
0: Hát az, hogy nekem itt helyben kell megoldanom a problémáimat, mert nincs fölöttem senki, aki segítene. Egyszerűen nincs. Tehát, hogy ott a közösség, és majd mi valahogy jól megoldjuk, és hát ne is szóljon bele senki inkább. Én azt hiszem, hogy a hierarchiával szembeni ellenállásnak ez az egyik oka lehet, hogy itt egy nagyon komoly történelmi tapasztalat húzódik meg az ügyben, hogy meg kell oldani a problémákat, ki kell egyezni, meg kell kötni a magánalkukat. A magánalkú az lehet személyes, de lehet a közösség, a kis közösség magánalkúja, hogy nekünk legyen valahogy jó, lefizetjük, akit le kell, és majd valahogy működünk, és megoldjuk a problémáinkat. Ami szerintem teljesen világosan látszik a magyar társadalomban máig is sok szempontból.
1: Tehát gyakorlatilag az 1699-es Karlócai béke, vagy az 1711-ben véget ért Rákóczi szabadságharc után is, ez a fajta mentalitás generációról generációra öröklődik a magyar társadalomban, legalább és nyomelemeiben, hogy lepacsizni, lezsírozni gyakorlatilag a 20. század, 21. századig is?
0: Hát nem csodálkoznék, hogyha ennek a gyökerei idáig vezetnének, őszintén megvalva. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási sok. Ez a társadalom egy sokkal magasabban szervezett nyugati típusú társadalom volt, ami az oszmán korban valójában visszafejlődik. De nem fejlődik vissza oda, ahova a balkáni társadalmak, de nem tud visszafejlődni, mert egy sokkal magasabb színvonalú modellt ismert meg, modellbe volt ő már benne. Ezt a modellt próbálja ő fenntartani valahogy. De ezt a modellt, ezt csak a saját házi megoldásaival tudja, mert nincs másra lehetősége. Semmilyen más módja nincs, mint hogy valahogy barkácsol valamit, amit csak lehet. És keresi a túlélési megoldásokat.
1: Tehát alkuk.
0: Persze, kell is, hogy alkukat kössön, mert az oszmánok az rá is kényszerítik őket erre. Tehát ha akarnak, ha nem, alkukat kell kötniük, és ez veszélyes. Tehát azért ebbe egy falusi bíró az bármikor belehalhat.
1: De hát belehalt Fráter György is.
0: Jó, Fráter György nagyba játszott, és mondjuk én nem nagyon csodálkozom azon, hogy ő belehalt, ugye ő nem az oszmánokba halt bele, hanem a Habsburgokba.
1: Alkúmester volt.
0: Igen, de ő két birodalom között játszotta ezt, egy magyar falu pedig birodalmon belül játsza ezt.
1: Más a tét.
0: Nem, más a mező. Más a mező. És Én azt gondolom, hogy ezt ők nagyon megtanulják. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy itt rengeteg rutin alakul ki, és ez egy sok. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy ez egy sok. Tehát amikor egy társadalomnak egy gyengébb színvonalra kell visszakerülnie, az sok. Szerintem mondjuk, amikor a Magyarország a szovjet

0: Kunába kerül, és a kommunista rendbe kell élni. Ez egy ugyanilyen sok, hogy egy rosszabb állapotú, egy alacsonyabb színvonalú társadalmi modellbe kell kerülni, és abba kell valahogy lenni. Az nem csak az, hogy rossz, hanem az egy sok, az egy társadalmi sok. És szerintem ez történik meg a törökkorban is a magyar lakossággal, és ez a sok viszont bevési azokat a mechanizmusokat, ahogy túl tudunk élni valahogy, és szerintem ennek nagyon komoly lenyomata van, nagyon komoly árnyéka van a törökkor után is. Nagyon párhuzamos jelenségek látszanak, úgyhogy nem lehetne meg, hogyha azért egy csomó mindennek itt lennének a gyökerei.
1: Az 1526. augusztus 29-ei mohácsi csata egyik legfontosabb politikai, katonai, stratégiai következménye volt a Magyar Királyság területének több részre szakadása, hozzávetőlegesen másfél évszázadnyi időre. Az akár az iskolai tanulmányokból is jól ismert térképet felidézve, Észak-Dunántúlon, a Felvidéken és Észak-Magyarországon a Magyar Királyság. A Dunántúl déli részén és gyakorlatilag az egész Alföldön az Oszmán Birodalom által uralt, később hódoltságnak nevezett terület. Keleten pedig az erdélyi fejedelemség. A ténylegesen az Oszmán-Török Birodalom vazallus államaként létezett erdélyi fejedelemség valójában hosszú folyamat eredményeként 1570-71-ben jött létre az úgynevezett Speyeri szerződésben. A fontos folyamatról Oborni Teréz történészt hallják.
2: Szapolyai János, aki már 50-es éveiben jár, 52-53 éves, elveszi a nála 30 évvel fiatalabb lengyel király kisasszonyt, Jagelló Izabella hercegnőt, egy évvel később meg is születik János Zsigmond István herceg, 1540 július 7-én vagy 8-án, ugye ezt követően két héttel meghal a király szászsebesen Erdélyben, úgyhogy nem is látta a gyermeket, de hírt kapott róla. János király szóban végrendelkezett. Verancsics Antal, akkoriban királyi titkár, később esztergomi érsek, történetíró, jelen volt ezen az eseményen, és ő maga volt az, aki lejegyezte ezt a szóbeli végrendeletet, amelynek a lényege az volt, hogy legfőbb tanácsosainak, akik körülötte voltak, Verbőci István, Fráter György, Eszéki János, meghagyta, hogy annullálják a váradi békepontokat, és az ő magyar királyságát éppen csak megszületett kisfiának minden áron és bármi áron tartsák meg. Eljutotta a gyermek születésének híre a portára is egyébként, ahol úgy gondolták, hogy valóban ez a csecsemő gyermek nem lesz képes arra, hogy a szövetséges magyar király országát megtartsa, tehát mindenképp valami új katonai akcióra, támadásra lesz szükség. Valószínűleg a nagy politika céljaival is egyezett ez a döntés, tehát amikor Szulejmán megindította az újabb hadjáratát 1541 tavaszán, koranyarán Magyarország ellen, akkor már ő ugyan deklaráltan azt jelentette ki, hogy szövetségese kisfiának a megsegítésére érkezik, és az özvegy királyné támogatására Buda alá, hogy felmentse Budát, és János király gyermekét az éppen akkor támadó Habsburg hadak ellen. Megérkezik a szultán 41 nyarán. Jól tudjuk az egri csillagokból, ha máshonnan nem, hogy a szultán magához rendelte a kisfiút, a királyné a várban maradt, egy dajka vitte a gyermeket, és őt kísérték a magyar urak, akikkel leült a szultán tárgyalni az ország jövőjéről. A kisfiút visszaküldte, a magyar urakat azonban ott tartotta, és közben az oszmán katonaság harc nélkül elfoglalta a várat. A szultán kijelentette, hogy a királynénak és fiának Erdélybe kell távoznia, és ő berendezkedik itt egy új tartomány, a budai vilájet központját itt teremti meg. 1538. február 24-én írták alá Váradon, a mai Nagyváradon a váradi békét. Mindkét király elismerte a másikat királynak. A status quo, tehát a pillanatnyi hatalmi megosztottság szerint osztották föl az ország területét egymás között, a váradi béke megkötésének pillanatában az ország 70%-a Szapolyai János uralma alatt állt, míg a 30%-ot birtokolta körülbelül első Ferdinánd. És a békepontok kimondták, hogy János király halálát követően, még ha fia születne is, abban az esetben is az általa uralt országrész egészét Ferdinánd örökli. Nem cikkelyezték be, törvény erőre nem emelkedtek a váradi békepontok. 1541-ben Buda elfoglalását követően a szultán úgy döntött, hogy kiűzi Budáról Izabella királynét és az egyéves gyermekét, nekik adta a keleti ország részt, hogy ott éljenek és uralkodjanak. Ide száműzi tehát Izabella királynét, vele Fráter Györgyöt, mint első tanácsosát. Megvan a terület, amelyen a királynénak és a vele Budáról távozó tanácsosoknak egy új állami entitást, egy új országot kell teremteni, amit ők még nem tudnak, csak azt tudják, hogy a királyné uralkodik a szapolyai örökösökén, így mondanám, mert hiszen ne feledjük el, hogy a királyné, mint régens anyakirályné uralkodhatott a kisfia nevében, akit még 1540. szeptemberében, alig két hónaposan a magyar rendek a Rákos mezején királlyá választották. Létrejön itt egy olyan formálódóban lévő országrész, amelyet egyelőre nem nevezhetünk másnak, mint a keleti magyar királyságnak, olyan értelemben, hogy keletit most itt jelzőként és nem tulajdonnévként értem. Tehát a keleten lévő magyar királyság. Miközben ugye most már Ferdinánd az egyedüli, aki a Szent Koronával megkoronázott magyar király, tehát mondhatjuk azt, hogy jóval erősebb az ő rangja és pozíciója. A gyermek mégiscsak egy választott magyar király, ha nincs is megkoronázva. Szapolyai család, Izabella régens királyné és fia nevében a keleti ország részben a legnagyobb hatalmat gyakorló főúr, Fráter György, pálos szerzetes, a királyné helytartója, mahinációinak köszönhető, hogy nem koronázták meg János Zsigmondot. Ő volt az, aki az 1541-es években, noha Izabelláikkal Erdélybe élt, mégis az volt a titkos, vagy olykor hangoztatott véleménye is, hogy a királyné és a kisfiú képtelen arra, hogy egyesítse a kettészakított magyar királyságot. Erre egyedül Habsburg segítséggel lehet számítani. 1544-ben a tiszántúli vármegyék is csatlakoznak Izabella és János Zsigmond országrészéhez, elismerik uralkodójuknak a szapolyai örökösöket, és így alakul egy olyan területi egység, amely még mindig a keleti magyar királyság, de azt láthatjuk, hogy egy olyan belső politikai rendszer kialakítása, kormányzati, törvényhozási rend kialakítása történik, amely elkülönül a nyugati országrésztől, Ferdinánd királyságától, és elkülönül az ország közepébe ékelődő oszmántörök vilájától, a hódoltságtól. Van egy kis intermezzo a két ország rész elkülönülésének történetében, méghozzá 1551 és 56 között, amikor is Fráter György mesterkedéseinek köszönhetően lemondatja Izabellát a magyar királyságról, és vele természetesen János Zsigmondot is Ferdinánd javára, és a szapolyai örökösök Lengyelországba távoznak, ott töltenek több mint 5 esztendőt, és 1556. októberében térnek vissza a keleti királyságba. Sokan reménykedtek abban mindkét országrész politikai vezetői közül, hogy végleges lesz az országrészek egyesülése, de közbeszólt a másik nagyhatalom, az Oszmán Birodalom. 1555-ben üzenetet küld Ferdinándnak, hogy a következő évben ismét a Rumélia, azaz az európai hadszíntér felé fordul, és ezeknek az üzeneteknek és fenyegetéseknek a következtében Ferdinánd 1556 nyarán lemond a szapolyaiak javára a keleti országrészről. Visszatér Izabella és János Zsigmond, és valóban kezdődik egy új korszak, amely már a majdani erdélyi fejedelemség felé vezet. Folytatódnak a tárgyalások a Habsburg és a szapolyai fél között. 1564-ben ugyanis meghal Ferdinánd, és magyar királyként első Miksa veszi át a magyar királyi pozíciót, illetve hát szapolyai részről ugye 1559-ben meghal Izabella királyné, és János Zsigmond, mint választott magyar király, veszi át a keleti országrész fölötti uralmat, és a két fiú tovább folytatja ugyanazt a küzdelmet, amit a két apa megkezdett Mohács után, és ebbe játszik bele időnként, és hozza meg a döntést a harmadik fél, az Oszmán Birodalom. A 60-as évek végére érkezünk ahhoz a helyzethez, amikor már mindkét fél véget akar vetni ennek az áldatlan állapotnak. 70-71-ben a tárgyalások utolsó periódusa, 1570 augusztusában már készen áll az a szöveg, amelyet Speyeri szerződésnek nevezünk, és amely ebből a keleti királyságnak nevezett állam alakulatból létrehozza az erdélyi fejedelemséget. 1570. december 1-én Gyulafehérváron János Zsigmond aláírja ezt az egyezményt Habsburg első Miksa magyar királlyal. 1571. március 10-én kerül sor Habsburg részről a Speyeri egyezmény aláírására. 4 nap múlva, március 14-én Gyulafehérváron nem egész 31 évesen János Zsigmond meghal. Még hírét sem vehette annak, hogy Habsburg részről is aláírták ezt a nagyon nagy horderejű szerződést, amelynek a lényegi pontja a következők. Tehát János Zsigmond lemond a választott király címről, és helyette fölveszi Erdélynek és Magyarország hozzákapcsolt részeinek fejedelme címet. Innentől beszélünk arról, hogy létrejött az erdélyi fejedelemségnek nevezett magyar állam, miközben ez az erdélyi fejedelemség az Oszmán Birodalom vazallus állama. Aközben a Speyeri szerződés kimondja, hogy az erdélyi fejedelem elismeri magánál nagyobbnak és főbbnek a mindenkori magyar királyt. Ez azt jelenti, hogy miközben az erdélyi fejedelemség az Oszmán Birodalom vazallus állama, a közben ebben a titkos szerződésben, mert titokban volt tartva hosszú ideig a szerződés, elismeri magát a magyar Szent Korona tagjának és a magyar király alattvalójának.
1: Az egykor egységes, majd Mohács után részekre hullott magyar királyság területének nagyobb részén, beleértve az erdélyi fejedelemséget is, hozzávetőlegesen másfél évszázadig volt befolyásos az oszmán-török birodalom. Kiszorításában a nemzetközi hadak nagy sikere volt az 1697-es zentai csata, amely az 1699-ben a Habsburg birodalom és az oszmán-török birodalom által megkötött karlócai békéhez vezetett. Kossuth Rádió 2024. Egyszer volt. Részletek. Tudomásul szolgáljon mindenkinek. Miután eddig 16 esztendőn át oly kegyetlen vészt hozó sok ember vérkiontásával és sok tartomány elpusztításával járó háború folyt, egyfelől a felséges és hatalmas Habsburg Lipót, választott római császár, Németország, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, stb. Királya, másfelől a felséges és hatalmas fejedelem, Mustafa kán szultán, a törökök, Ázsia és Görögország császára és dicsőséges elődeik között, végül is szánalomra indulva az alattvalók szerencsétlen sorsán, a két hatalmas császár eltökélte lelkében, hogy az emberi nem veszedelmére napról napra növekvő nagy bajoknak véget vett. Hivatalos tárgyalást tűztek ki és folytattak le Karlócán, a két birodalom határához közel, az 1699. év január hó 26. napján. A karlócai béke szövegéből hallottak részletet. A dokumentum jelentőségéről 2009-ben a Magyar Történelmi Archívumban megjelent tanulmányában Orosz András levéltáros történész egyebek mellett ezt írja. Minden bizonnyal ismert a rólunk, de nélkülünk mondás, amely éppen a karlócai béke megkötése kapcsán terjedt el a magyar történeti köztudatban. Az 1699. január 26-án egyrészről az Oszmán Birodalom, másrészről a Habsburg Monarchia és több európai hatalom képviselői által aláírt béke korszakos jelentőségű a Magyar Királyság történetében. Véget vetett a Magyarország területén a két birodalom között másfél évszázada zajló küzdelemnek. A béke egyúttal lezárta az 1683 óta a Magyar Királyság területén zajlott osztrák-oszmán háborút, amely az oszmánok vereségével végződött.
3: Az Oszmán Birodalom, Habsburg Birodalom két nagyhatalom, világbirodalom közötti konfliktus, és ebből egy markáns 150 év, 5-6 generációnyi idő, a magyarországi hadszíntérnek az időszaka, ez az, amit mi úgy nevezzünk, hogy a török hódoltság nagyjából az 1520-as, 30-as, 40-es évektől az 1690-es, 1710-es éveket öleli fel.
1: Orosz András, levéltáros történész.
3: Ezt a konfliktust, ezt valójában ezt a karlócai béke zárja le. Azt a hadi állapotot, ami nemcsak, hogy fönnáll 150 éven keresztül, de az utolsó 17 éve, 1683 óta egy nyílt hadi konfliktus a két világbirodalom között. Bécset ostromolja az Oszmán Birodalom hadserege sikertelenül, majd a visszavonulást kihasználja a Habsburg Monarchia hadereje. 1683, Esztergomot visszafoglalják, 1686-ban visszafoglalja a keresztény hadsereg Magyarország egykori és leendő fővárosát, Budát. A magyarországi hadszíntéren Szentliga szövetségébe tömörült államok, Velence, Lengyelország, Oroszország, Habsburg Monarchia veszi föl a harcot Bécs felmentése után, 1683 után.
1: Ez egy valóban, ahogy ön mondta, folyamat. Gyakorlatilag az Oszmán Birodalom seregének kiszorítása történik a Magyar Királyság területének nagy részéről. A
3: keresztény hadseregben egy nemzetközi európai hadsereg vesz részt. Ott vannak a lengyelek, Szobieszki János vezetésével, tehát egy nemzetközi haderő segített Bécs felmentésé, és ugyanígy egy nemzetközi európai hadsereg vitte tovább minden évben a hadjáratokat Magyarország területén, 1685-ben Érsekújvár felszabadításánál, 1686-ban Budánál, és ez így is volt egészen 1690-ig. Minden évben sikerült valamilyen magyarországi területet, várat visszafoglalni.
1: Levonták a következtetést a különböző nációk hadvezérei, hogy itt lehet egy stratégiai előrelépés, vissza szorítása az Oszmán-Török Birodalomnak, vagy ez majd csak később alakul így?
3: Érezték, hogy minden évben van lehetőség ide egy olyan hadjáratot indítani, ami sikerrel végződhet. Nagyon jelentős, később nagy karriert befutott hadvezérek álltak ekkor a keresztény csapatoknál. Savoyai Eugént már nagyon fiatalként részt vett, de akár Guido Starenberget is lehet említeni, vagy a szintén Győr főkapitányaként is szerepet játszott Ludwig von Badent, vagy Magyarul Bádeni Lajost. Ők minden évben olyan hadjárati célokat tűztek ki, amik bebizonyosodtak, hogy megvalósíthatóak. Nyílt csatára többször is sort került, mondjuk a második Mohácsi csatának is nevezett nagy harsányi csatát érdemes kiemelni. Nagyjából 1889-90-91-ig volt ez a perspektíva reális, ugyanis erre az időszakra tehető, hogy a Habsburg Monarchia nyugati részén, a mai francia német határ környékén 14. Lajos francia király bizonyos észak-itáliai területekért háborút indított a Habsburg Monarchia és a Német-Római Császárság ellen.
1: Itt tehát beleszól a Habsburg Birodalom területén zajló csatározásokba az európai nagypolitika.
3: Ez mindig is jelen volt. Ugyanez volt az 1520-as években, majd későbbi századokban is. Teljes mértékben elvonta az erőket a magyarországi hadszíntérről, észak-itáliai Itáliába helyezte át a Habsburg monarchia hadakozásainak a súlypontját. 1680-as évek utolsó éveitől 1696-97 fordulójáig így is volt. Akkor tudott visszajönni a Habsburg fősereg Magyarországra, ekkor került Savoyai Eugén a magyarországi hadszíntér főparancsnoki székébe, majd ez az az év, 1697, amikor a szultáni fősereg újra támad Magyarország ellen, Zentánál Savoyai Eugén által vezetett haderő a szultáni hadsereget legyőzte.
1: Kossuth Rádió 2012. Téridő. Vargai János történésszel beszélgettem.
4: Savoyai Jenő a zentai csata után írt jelentésében csodálattal adózik a saját katonáinak.
5: Alig foghatom föl, hogy a gyalogság miként mászhatta meg olyan könnyen a sáncokat, mert azok roppant magasak és erősek voltak. A lovasság azt művelte, amit még soha életemben nem láttam. Még a sánc árkában is kísérte és támogatta a gyalogságot. Ott az ellenség tüzét hasonlóképpen állta és viszonozta, mint a gyaloghadak.
1: A zentai csata tehát 1697. szeptember 11-én a kora esti órákban a sötétedés beálltával befejeződik. A győzelem Habsburg részről teljes, rendkívüliek a török veszteségek. Mi történik a hadszíntéren, mi történik a Magyar Királyságban, a Habsburg Birodalomban, Európában?
4: A zentai csata katonai szempontból a kegyelem döfés volt az Oszmán Birodalomnak, már ami a magyarországi eseményeket és a felszabadító háborút illeti. Ez volt az 1683 óta tartó nagy felszabadító háborúnak az utolsó akkordja, utolsó mozzanata. Egyértelműen megmutatkozott, hogy ekkorra már a hadügyi forradalom révén a Habsburg haderő Európa a francia után második legerősebb hadserege volt, taktikailag is fegyelmezett és fegyverzet szempontjából is. Innentől kezdve puhatolódzó tárgyalásokat lehet figyelemmel kísérni. A tárgyalások 1698 októberére odajutnak, hogy fegyverszünetet rendelnek el, megkezdődnek Karlócán a nagyon komoly tárgyalások, nem csak a Habsburgok és az oszmánok között, hanem megjelenik a Szent Liga alapokmányának megfelelően a Liga valamennyi tagja. Ott van a Velencei Dózse, a lengyel király, az orosz cár és Lipót képviselője, és 1699. január 26-án aláírják a békeokmányt, pontosabban a fegyverszüneti megállapodást, mert ez 25 évre szólt.
3: Gyakorlatilag ez volt az a pont, amikor azt a, akkor már ugye Bécs ostroma óta fennálló hadi állapotban elbillent véglegesen a Habsburgok felé a mérlegnyelven.
1: Orosz András, levéltáros történész.
3: Van egy mondás, Bécset Zentánál mentették meg. Mérhetetlenül fontos haditett volt, hiszen ez nyitotta meg ténylegesen az utat a béketárgyalásokhoz. Az 1698-as év már gyakorlatilag a béke előkészítésének a jegyében zajlik. A karlócai béketárgyalásoknál két európai nagyhatalom is jelen van közvetítőként. Ez Anglia és Hollandia.
1: Orosz András tanulmányából. A karlócai béke kinyilvánította a kereskedelem szabadságát, a közösen birtokolt folyók hajózhatóságát, a szabad vallás gyakorlatot, a lázadónak bélyegzett magyarok, konkrétabban Tököli Imre és környezete áttelepítését az Oszmán Birodalom belsejébe, távolabb a határoktól, és a foglyok kicserélésének visszaváltásának lehetőségét.
3: 1716-ban sikerült Temesvárt visszafoglalni, 1717-ben Belgrádot is elfoglalja Savoyai Eugén, és újra béketárgyalásokra kényszeríti az oszmánokat, és 1718-ban Pozsarevácnál újra békét köt a két nagyhatalom. A Habsburgok nem csak a Temes közt nyerik vissza, hanem az akkori Észak-Szerbiát, a Szávától, Dunától délre lévő területeket, illetőleg a mai Olténiát, Havasalföldet, ami a Duna és az Olt folyó közötti részt jelenti. Óriási területi nyereség ez a Habsburgoknak, ekkor éri el legnagyobb kiterjedését a Habsburg monarchia, annak ellenére nyugaton viszont veszteségek érik, hiszen nem ők lesznek a spanyol örökség birtokosai. Keleten ugyanakkor nagy területi nyereségeket kap a Habsburg monarchia, de hogy a történetnek ne legyen vége.
6: Mert hogy a történelemnek sincsen vége.
3: Így van, a pozsereszáci békében szavatolt területi nyerességeknek újabb 20 év múlva vége szakad. Az oszmánok 1737-ben, 38-ban újra hadjáratot indítanak a Habsburg monarchia ellen. Ekkor már csak, idézőjelben a csak Belgrádig jutnak, Belgrádot vissza is foglalják, és a Pozsereváznál nyert területeket a Habsburgok újra elveszítik, tehát a havasalföldi és a szerbiai területeket újra az oszmánok nyerik meg, és meg is tartják gyakorlatilag a 19. századig. És majd Andrássy Gyula alatt a berlini kongresszussal 1878-ban rendeződik, úgy, ahogy a Balkán helyzete, persze nem rendeződik, hiszen az első világháborút is a balkáni konfliktus generálja.
1: Három felvétel részlet következik a Mohácsi csata 500. évfordulós esztendejében 2026. júniusában Budapesten rendezett Mohács mérlege című tudományos emlékülésről. Az eseményt a Budapesti Történettudományi Kutatóintézet és a Magyar Tudományos Akadémia szervezte. Kinek a Mohácsa című előadás részletében Varga Szabolcs történész arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mohácsi csata nem csak a magyar királyság tragédiája volt, hanem szintén súlyos veszteségeket okozott a Balkán államainak népeinek is.
7: Azért az elmúlt pár év az már tényleg a Mohács 500. évfordulójára való felkészüléssel zajlott, amiben igen, kerültek elő új források, kerültek elő jelentős források. De azt gondolom, hogy mégis a pillanatnyilag úgy látszik, hogy a legmaradandóbb novum ezekkel kapcsolatban nem az új forrásoknak a megtalálása, hanem a régiek újra gondolása, vagy így együtt valami új nézőpontnak a kialakítása. És az, ami egy hosszú távú historiográfiai hagyomány Magyarországon, mióta a modern történettudomány létezik, ez a belső nézőpont. Azt gondolom, ez az, ami leginkább megbénítja Mohácsnak a valamilyen szempontú reálisabb értékelését, hiszen minden esetben valahogy magunkból próbáltuk megérteni azt, hogy mi történt velünk, és magunkban is kerestük azt a felelőst, azt a hibát, ami miatt oda jutott az ország, az egykori aranykorból, hogy aztán jött a hányattatás ideje, meg az ellent valójában a saját ellentörténelmi ideje egészen a Habsburgok idején a 20. századig, sőt, hát ugye az követően sem ért véget. A külső nézőpontok, azt gondolom, hogy ez a része már azért nagy vonalakban ismert, ez szerepel a történelem tankönyvekben is, de hogy számomra az volt izgalmas, hogy a korszakkal foglalkozó szerb, horvát és bosnyák szakirodalom az ugyanerről, de mennyire máshogy beszélt. Mert hogy mindenkinek van egy saját nemzeti perspektívája, és mindenkinek van egy saját állami perspektívája ebben, és ebben mégiscsak vannak kapcsolatok, amiket össze lehetne szálazni, tehát hogy volt eddig egy meglehetősen belső szemlélet, és azt gondolom, hogy a birodalmi szemlélet is tudja félrevinni ezeket a kutatásokat, vagy a tisztánlátást, tehát ha csak kizárólag az oszmánokat és a Habsburgokat látnánk ebben a közép-európai térségben, akkor már föl kell tenni a kérdést, hogy mi van a magyarokkal, tehát akik se nem Habsburgok, se nem oszmánok. Tehát, hogy nem a birodalomnak a részei. Föl kell tenni azt a kérdést, hogy akkor mi van azokkal, akik mondjuk ebbe a háromba nem tartoznak bele, mondjuk jelezzük a havasalföldieket, a bosnyákokat, a szerbeket, akiknek azért egy léteznek, tehát hogy vannak, akár államtól függetlenül, gondolnak magukról valamit, és hogy az ő helyzetüket, az ő életüket is azért alapvetően megváltoztatta a Mohácsi csata, vagy nem. Tehát, hogy a kérdés azért, hogy kinek a Mohácsa, hogy vajon csak a magyar királyságban élőknek a sorsát határozta meg, vagy a velünk államközösségben levő horvátok, akiket azért könnyen teszünk ide, vagy a velünk államközösségben levő ekkor Jagelló dinasztia révén csehek, morvák, sziléziaiak, akár az osztrákok, vagy tudunk egy kicsit másfelé is nézni, és én most ezt a másfelé nézést szeretném. Alapvetően a tőlünk délre fekvő területek azok, amik érdekelnének, hiszen mi valahogy nem veszünk tudomást arról a 15. századi, mi török-magyar harcok szinterének nevezzük azt, ami várna az, az, ami Rigómező, de egyik az bulgár terület, a másik pedig egy szerb terület, ahol szerbek, bolgárok és mindenféle egyéb nép él, akinek van valamiféle tudata is arról, hogy ő se nem török, se nem magyar. Tehát, hogy mi felvonulási területként kezeljük azt a Balkán félszigetet, ami valójában, ha máshonnan nézzük, akkor az meg a középkori Szerbia, a középkori Boszniának a területe különböző időpontokban. Tehát, hogy ha úgy tetszik, ők már egyszer ülő és kalapács közé szorultak, ahogy a magyar történelmi tudat is meghatározza sok esetben a török kort. Hát ezt a két tűz közé szorulást, ezt azért a Balkán félsziget népei jól értik a 15. században. Sokszor visszatérő kérdés, ez az 1526 ott kezdődik-e, vagy 1521 hol kezdődik valójában a utolsó felvonása a késő középkori magyar történelemnek. Azért Nándorfehérvár minden szempontból, gondolom, hogy ide értető. De hát az, ahogy az elmúlt időszakban Sudár Balázs elkezdett beszélni a magyarországi hódoltságról. Az, ahogy elkezdett beszélni a budai vilajetről, amelyik azt mondta, nagyon szép, hogy ez budai vilajet, és ha megnézzük, hogy melyik a legjelentősebb városa, az Belgrád, akkor mégiscsak elgondolkodható, hogy, és a déli része pedig valahol Koszovó környékén van, hogy akkor vajon a hódoltság az nem-e az északra csúszó Szerbia oszmán mázzal leöntve. Nézhetjük az egészet máshonnan, és hát a 20. századi balkáni geopolitikai gondolkodásnak az egyik központi eleme az volt, azért, hogy aki a Belgrád, azé a szárazföldi Balkán, nem véletlen a nagy szerb álmok azért folyamatosan ebből a felismerésből táplálkoztak, aztán lett belőle, ami lett, de tény és való, hogy Belgrádnak a jelentősége a tekintetben, hogy a Balkán félszigetet addig nem lehet tartósan megszállni délről, tehát az oszmán birodalomnak, amíg ez a Belgrád, ez a Nándorfehérvár nincs a kezükben. És hát akkor érezhetik biztosan a kezükben, amikor a mögötte levő terület is már az övék, azaz nem kell attól félni, hogy 5 kilométerrel arrébb pedig már magyar seregek fognak gyülekezni valamelyik télen, és próbálják azt visszahódítani. Mert azt a kérdést ritkán tesszük fel, hogy jó, de mit keresnek itt a törökök? Tehát, hogy mintha nekik kötelező lett volna jönni, a reggeli kakaó mellé ki volt készítve egy Magyarország térkép, vagy egy itiner, hogy erre fele kell mennünk, de hogy miért? Hát valójában, ha csak a régi római birodalomnak a területének a megszerzése és megtartása volt valamiféle stratégiai cél, hát addig azt nem érezhették biztonságban, amíg ennek az egésznek a sarokpontjának számító Nándorfehérvár nem volt tartósan az ő fennhatóságuk alatt, és ez már bele is kódolta az, hogy a török-magyar összecsapások nem állhatnak meg a Száva vonalán, és nem lehet ebből valamiféle modus vivendit kialakítani, hiszen annyira azért a bizalom nem volt élő a két hatalom között, de hogy valójában a 15. századi török-magyar harcokat azt azért a balkáni szupremácia fölötti küzdelemként is lehetne értelmezni. Könnyű belátni, hogy ez nem volt a magyar királyság része, ahova akár luxemburgi Zsigmond, akár azt követően Habsburgok vagy a Hunyadiak évről évre hadjáratokat vezettek, és hát nevezhetjük ezeket mi, mint ilyen megelőző preventív hadviselésnek a részeként, de valószínűleg az ott élők azért mégiscsak másképp élték meg, akár csak ugye talán 1408, amikor a boszniai előkelők jelentős része hát hirtelen elvesztette a fejét ennek a magyar preventív háborúnak köszönhetően, ugye a zsigmondi uralkodásban. Tehát, hogy ez a Nándorfehérvár 1521 után valójában lehetett tudni, hogy tényleg önmagában nem tud megállni a háborúnak a menete, és lesz egy következménye ennek, és hát ennek a magyar királyságnak van hatása a határai kívül, de hát ettől a magyar királyságtól, ennek a magyar királyságnak a magatartásától, azért függenek a Kárpátoktól délre, a Kárpátoktól keletre, a Száva vonalától délre levő különböző politikai entitások, legyen az bár királyság, despotaság, tehát hogy az, hogy mi történik a magyar királyságban, mi történik Budán, és az, hogy mondjuk ez a budai kormányzat, vagy a magyar királyság katonailag összeomlik, ez igenis hatással van már azokra a területekre is, ahol azt gondoljuk mi, hogy ott már egyöntetűen zöld jelzi a térkép, az már az oszmán birodalom része, de hát nem az oszmán birodalom része, de hát a Szávától délre, ami sosem volt ugye integer módon a magyar királyságnak a része, még ott vannak a magyar királyságnak területei, és bizony bele kell kalkulálnunk ebbe a történetbe azt is, hogy mi az, hogy a remény, tehát az, hogy valaki elvesztette az 1460-as években az országát, vagy a függetlenségének egy részét, részét, azért sokáig reménykedhetett abban, hogy ennek a visszaszerzése az nem illúzió, majd magyar segítséggel. De hát 1526-ban azért alapvetően ezek az illúziók el fognak szállni. Azokon a területeken is van hatása, hogy mi történik 1526-ban Magyarországon, ahol mi csak katonai és politikai viszonyrendszereket látunk, de a mindennapi életre is van kihatása ennek, és hát ugyanez akár Szilézia felé, és hát van két ország, azon ezeken tudunk talán hamar túlesni, pedig sokkal több szót is érdemelnének, ahol elveszett a remény arra, hogy az a középkori államiság visszatérjen valamiféle magyar katonai támogatással, az egyik az ilyen Szerbia, és hát azt látjuk, hogy ez a szerb világ, ez a középkori szerb világ, amire kevés figyelmet fordítunk, hát ez egy virágzó szerb állam a 14. században mindenképp, és a 15. században ebből mi az északi maradéknak a vízfényeit látjuk, de hát ezt nem tagadhatjuk el, még a Brankovicsoktól sem, bármennyire is szeretnénk, de hogy azért ezek a legkomolyabb dinasztia nem véletlenül királyképes az 1440-es évek magyar királyi udvarában, de hát valójában a Mohácsi csata után ugye van még egy éves próbálkozás, a szerb elit szerémség területén berendezik az új Szerbiát a maguk kolostorhálózatával. De hát mennek utánuk az oszmánok, úgyhogy 1526 után gyorsan az a kérdés, hogy ennél északabbra is van-e valami biztonságos hely, és hát 1527-re eldől, hogy nincsen. És hol fogjuk látni azokat az embereket, megkockáztatom nagy számban, akik 1526 augusztusában még a magyar királyi táborban voltak, hát eldől számukra, hogy nekik a továbbélés egyetlen lehetőség az az oszmán birodalomba való betagozódás. Visszatérnek, bevállalják, aztán különböző szandzságok területek élén fognak karriert építeni, az oszmán állam közigazgatásában fognak kiteljesedni, és aki pedig marad a magyar királyság területén belül, hát a Temesköz leszámítva azért a magyar királyság arisztokráciájába el fognak tűnni. Úgyhogy hát Szerbiának az egyik legnagyobb különlegessége a felszabadulás után a 19. században, hogy nincsen nemesi elitje akkor, amikor újjászületik az oszmán birodalomból felszabaduló Szerbia, mert nincs honnan tovább vinni ezt. Akik voltak, azok északon maradtak és eltűntek, akik meg maradtak, azok meg az oszmán birodalommal együtt fognak elenyészni. Tehát az a szerb, nevezhetjük virtuális pufferzónának még az állam eltűnése után, de létező katonai erőt is jelentettek, ők 1526-ban tényleg végleg elvesztették azt a lehetőséget, azt az esélyt, hogy a közeljövőben nekik saját államuk legyen, akármilyen oszmánoktól való félfüggésben. És hát a másik a Bosznia, amelyiknek szintén hasonló sorsjut, szintén a 15. század közepén, és hát ha valakitől kérhetnék lottószámokat a történelem folyamán, akkor valószínűleg Tomasevics István lenne az utolsó bosnyák király, aki mielőtt lefejezték, azért mondott egy vészjósló jóslatot, az, hogy a vihar erőször rám fog lecsapni, és utána a magyarok és Verence is megkóstolják a sorsukat, és még Itália sem tud majd nyugodni, ez az ellenség terve. Aztán utána a tőkére hajtotta a fejét Jajca várában, 1463-ban. Na most Boszniának már ennyi ereje sem volt, tehát az a fajta nemesi migráció, amit a szerbek esetében látunk, ez Bosznia esetében nem. A boszniai királyság, az ő sorsuk ennél jóval prózaibb, ők is ott vannak a Mohácsi csatában, csak már eleve alapból a másik oldalon.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulójára több tudományág is az ismeretek frissítésével és újabb kutatásokkal készült. Molnár Antal történész.
8: Én azt gondolom, hogy a Mohács évfordulóval kapcsolatban már hosszú évekkel ezelőtt megkezdődtek olyan kutatások, amik erre az évfordulóra készültek, és amelyek a innen-onnan csurgó, cseppenő, hol bőségesebben, hol szűkebben folydogáló forrásokat próbálták ebbe az irányba kanalizálni, hogy valóban hasznos kutatások folyanak, olyanok, amelyek konvergálnak egyébként is a tudomány belső önmozgásából fakadó tudományos kérdésfeltevésekkel, és ne csak a semmit vizualizáljuk az interneten. Tehát ez volt a fő cél. Egy rendkívül sokoldalú képet kaptunk az elmúlt évek, vagy tulajdonképpen most már majdnem évtized Mohács kutatásairól. Az oszmán birodalom és Európa kapcsolata, és abban Mohács kutatásoknak talán az egyik legnagyobb hozadéka az a Jagelló kor újraírása. Ugyanez vonatkozik magára a csatára, a csata történetére, a csata proszopográfiájára. Egy nagyon komoly adatbázis készül ezzel kapcsolatban. A csatatérkutatás kutatásokra, illetve hát a következményekre, amelyek végül is igazából fontossá teszik, hiszen csata volt bőven a történelemben, és azoknak a nagy része azért lényegében a hadtörténészek érdeklődési területét fedi le leginkább. De ugye Mohács az a magyar történelem, a magyar sors, a magyar nemzet egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb kérdésének valahol az origója. Igazában véve én azt hiszem, hogy ez az 500 éves évforduló volt az, ami abszolút kibontotta Mohácsot egy birodalmi és egy közép-európai, sőt európai látókörrel vizsgált történelmi eseményé. Én azt hiszem, hogy ez talán az egyik legnagyobb novuma ennek, hogy egészen más súllyal beszélünk most az oszmán birodalomról, mint beszéltünk a mondjuk akár 1976-ban. Egészen más dimenziókban látjuk a német-római birodalmat, a Habsburg monarchiáról nem is beszélve, vagy Spanyolországot, egészen másképp látjuk, mint akkor láttuk, egészen másképp látjuk a Balkánt, és egészen másképp látjuk a közép-európai részvételt, gondoljunk csak a résztvevőkkel kapcsolatos kutatásokra. Tehát én azt gondolom, ez egy olyan évfordulónak lehet a minta példánya, amikor a magyar történettudomány ezt nagyon okosan, időben és jól használta ki, plasztikus képet adott, mindenki vigye haza magával azokat a tanúságokat, amelyeket meghallott.
1: Mohács és a 21. századi közemlékezet. Benkő Elek régész, történész, akadémikus.
9: Egyike vagyok annak a sok millió magyarnak, akinek a torka ettől a nemzeti tragédiától ugyanúgy, mint Trianontól elszorul. Tudjuk, hogy évszázadok teltek el, együtt kell élnünk az egymásra halmozódó súlyos következményekkel, de belenyugodni nem nagyon sikerül, és a tanúságok ma is fájnak. Mohács Magyarország egyik legfontosabb történeti helyszíne, közép-európai, sőt világtörténeti jelentőséggel bír. Tudjuk, hogy a balkáni népekre is tragédiát hozott, de nekünk a magyar király és seregei pusztulása, az ország pusztulása mindenkinél jobban fáj. Az 500 éves évfordulóra hosszú évek óta, legalább 2018 óta nagyon tudatosan és szisztematikusan készül a történész társadalom. Bevontak számos tudományágat, itt a teljesség igénye nélkül említem a geográfiát, a környezettörténetet, a régészetet, az antropológiát és az archeogenetikát, ami vadonatúj eredményeket hozott, művészettörténetet, irodalom, tudományt, és a sor még folytatható az alkalmazott természettudományokkal és a különböző irányokból csatlakozó csatatérkutatókkal, egy új tudománya, csatatér régészete, a csatatér kutatása is Mohács körül született meg, és elmondható, hogy Mohács környéke mára a Kárpát-medence egyik legjobban dokumentált, vagy talán legjobban dokumentált kistérségével vált. Elfogultság nélkül megállapíthatjuk, hogy ebben a munkában, kezdeményezésben az akkor még az MTA keretében működő és remélhetőleg nem sokára oda visszatérő Történettudományi Intézet oroszlán részt kezdeményező szerepet vállalt. Az utóbbi 3-4 évben több más kutatócsoport is. Számomra a legmegrendítőbb mozzanatot a régészeti antropológiai kutatás hozta, amikor hosszas elemzés eredményeként kiderült, hogy a megvizsgált tömegsírokba nem a harcokban eltemetett személyeket temették, hanem a csata után módszeresen szabjával kivégzett sok száz, a valóságban esetleg több ezer keresztény holttestét sikerült azonosítani, és akik holtukban is máig ható érvénnyel arra figyelmeztetnek, hogy ezzel a keleti típusú kegyetlenséggel nem lehet, nem szabad kiegyezni.
1: Ötrészes sorozatunk 5. műsorát hallották. Út Mohácstól, az erdélyi fejedelemség kialakulása, a karlócai béke, valamint elvesztett másfél évszázad.
10: Mohács 500.
11: Emlékműsor.
1: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő Kis Péter Ernő. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

10 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Garami Zsuzsa, a szerkesztő Balogh Zoltán. 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Holnap dönthetnek a kormányfő, valamint két ellenzéki képviselő mentelmi jogáról, és marad a napos idő. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonatót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését, korábban pedig arról írt, kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádos bűncselekmények esetén. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik. Havasi Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Orbán Viktor eddig két megyében járt, és további 17 megyei választmánynál tervez találkozót. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait. Erről tartanak ma népszavazást az országban, írja Reuters. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést a jobboldali svájci néppárt támogatja, a kormány és a legtöbb párt viszont ellenzi. Az egyik legfrissebb felmérésben a választók 68%-a ellenezte, 31%-a támogatta a szigorítást. 17-en meghaltak, 15-en megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben. Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli Vedela település egyik fogadójánál AK-47-es gépkarabélyokkal és pisztolyokkal támadtak. Először az utcán állókra, majd az épületben is tüzet nyitottak. A dél-afrikai köztársaság az egyik legmagasabb emberölési rátával rendelkező ország a világon, amit egy 62 milliós országban naponta körülbelül 60 ember válik gyilkosság áldozatává. Idehaza több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon. Ami pedig az időjárást illeti, szinte mindenhol napos idő lesz eső nélkül. A szél csak a Fertő-tó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7-14 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 11 órakor hallanak itt a Kossuth Rádióban. Most 10 óra múlt 4 perccel. A következő órában unitárius istentiszteletet közvetítünk Budapestről, a Bartók Béla unitárius egyházközségből. A szószéki szolgálatot Máté Ernő pécsi lelkész végzi.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség Hőgyes Endre utcai templomából. A szerkesztőt Bazsinka Mihályt hallják. Az őszi hálaadás napja van. Ez az ünnep erdélyi unitárius falvainkban alakult ki, ahol a gyülekezetek tagjai főképp mezőgazdaságból élnek, ahol az ember közvetlenül megtapasztalja Isten áldását a munkáján és hálát ad a föld terméséért. Itt a fővárosban és más városokban már talán kevésbé érezzük ezt az összefüggést, de Istennek hálát adni mindig van miért. A gyülekezet története az 1920-as évek elejére nyúlik vissza. A trianoni diktátum után sok erdélyi unitárius menekült érkezett a fővárosba. Az ő lelki gondozásukra 1921-ben megválasztották Csíki Gábort körlelkész minőségbe.
1: Szeretettel köszöntöm a tagokat itt a templomban, és a hallgatókat a rádiókészülékek vagy az internet mellett. Itt most őszi hálaadás ünnepén, mely számunkra, unitáriusok számára úrvacsora vétellel összekötött jelentős ünnep. Kezdjük a mai Isten tiszteletünket a 12-es számú egyházi énekünkkel. Ímbe jöttünk templomodba, édes atyánk, Istenünk.

Zsoltárok könyvem 90. részének 1-től 6-ig, 10-től 14-ig, valamint a 16-tól 17-ig terjedő verseit olvasom az örökkévaló Istenről és a múlandó emberről. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek. Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére pedig megfonnyad és elszárad. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb része hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha röpülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes a Te felháborodásod. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzám, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaidon. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá.

fennállva imádkozunk. Gondviselő Isten, szerető édes jó atyánk, hozzád imádkozunk ez alkalommal is. Hozzád, aki nem csak létrehoztad, hanem most is teremted a világot minden reggel, minden nap, nem csak a régmúlt elveszett ködében, hanem életünk minden percében. Szólunk hozzád, Uram, hozzád, aki minden értelmet felülmúl,

de imánk mégis hozzád száll, minden rólad és a te országodról beszél. A te jelenléted számunkra a remény, lelkünk megnyitója, jelenünk felülmúlója. Ott van bennünk a közelségedre való sóvárgás, a megtartó erődért való imádkozás. Tudjuk, hogy több ez a világ, mint amit értelmünkkel felfogunk belőle, több az élet, mint amit múltunkkal és jelenünkkel tapasztalunk belőle. És mégis képesek vagyunk részben megismerni, megérteni azt, és ez nem magától értetődő. Hogyan magyarázzuk a bennünk lévő kíváncsiságot, a te utánad való vágyakozást, miközben megéljük mindennapjainkat, bennünk van az anyag és a szellem kettősége, a véges és a végtelennek az érzete. Minden nap egy világmindenség virul ki bennünk, ér el te hozzád, Istenünk. Teremtmények vagyunk, emberek. Érzünk, hiszünk, szeretünk, megéljük a világot nem csak értelmünkkel, hanem imával, érzésekkel, félelmeinkkel, örömmel, időnként kétségekkel. Aztán erőfeszítéseket teszünk, időnket elbukunk, reménykedünk, majd ismét hozzád visszatérünk. Uram, vajon rá tudunk-e naponta csodálkozni arra a teremtett világra, amely önmagában is te rólad beszél? A mai nap hálaadást ünneplünk. Lelkünk felszabadul, a hálaadás érzéseink keresztül keressük a te közelségedet, és bár soha semmi sem tökéletes, most mégis számba vesszük ajándékainkat. Hálaadáskor mintegy emlékezünk arra, hogy mik azok a dolgok, amik természetesek, megszokottak nekünk. A levegőre, a légzésünkre, reggeleinkre, amire felébredünk, a lehetőségeinkre, amelyeket kapunk, vagy éppen amelyek mellett elmegyünk. Megállunk egy pillanatra, és észrevesszük azt, ami ajándék, amire sokszor nem is figyelünk. Nem csak azt látjuk, hogy mi hiányzik az életünkből, hanem azt is, amit adtál nekünk, és ami itt van körülöttünk. Engedd felismerni mindazt, amit kaptunk. Hálát adunk az életért. Hálát adunk azért, hogy itt lehetünk, és életünk ajándékaival teljesebbnek érezhetjük azt. Köszönjük, hogy ismertsz minket, köszönjük, hogy nem hagysz magunkra, hogy minden körülmények között van miért hálát adnunk. És ez alapvetően nem más, mint a te jelenléted. Köszönjük azt is, hogy ott vagy akkor is, amikor mi úgy érezzük, hogy messzire kerültünk tőled. Add meg nekünk azt, hogy nyitottak lehessünk a te áldásaidra, azoknak a megtapasztalására, és hogy azok találjanak vízhangra életünkben. Vizsgálj meg minket, Istenünk! Maradj velünk! Vezess minket, ismerd meg a mi gondolatainkat, nézd meg, hogy nem járunk-e téves úton, és vezess minket az örökké valóság útján. Amen. A 27-es számú énekünket énekeljük továbbá. Szívünk szavát küldjük te hozzád, ó, véghetetlen szeretet.

Ünneplő gyülekezet, kedves rádióhallgatóim! Beszédem alapgondolataira található a Zsoltárok könyve 139. részének 1-től 18-ig, valamint 23-tól 24-ig terjedő verseiben. A Zsoltárok könyve 139. részének 1-től 18-ig, valamint 23-tól 24-ig terjedő verseiben a következők találhatók megírva. Kérlek, hallgassátok meg, helyeiteket elfoglalva. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, hogyha leülök vagy felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már láttak szemeid. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak a száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak te nálad vagyok. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg az én szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg az én gondolataimat. Nézd meg, hogy nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján.

Biblia lapjait olvasva a zsoltárokat nézve sokféle zsoltárral találkozunk. Közülük pedig például ott vannak a hálaadó zsoltárok, így például a 100., a 103. zsoltár, vagy a 136. zsoltár, melyek inkább hálaadó zsoltárok. A felolvasott bibliai rész viszont a 139. zsoltár, inkább a bölcsesség zsoltárok közé sorolandó, de mégis talán még egy mélyebb vetületét mutatja meg nekünk a hálaadásnak és a köszönetnek. Köszönöm nélkül is szinte eljutunk a hálaadásig. A zsoltárok könyve talán imádságos könyv. Nem feltétlenül arra való, hogy magyarázzuk, hanem inkább arra, hogy olvassuk és kezdjünk el imádkozni. Ha nincs szavunk, nincs gondolatunk, elolvassuk, forgatjuk a szívünkben, mélyen megéljük azokat. A zsoltárírók szavaiban, a 139. zsoltárban Dávidnak tulajdonítjuk. A szépen leírt gondolatok mellett érezzük, hogy ezek valós szavak. Istennel eltöltött időről árulkodnak. Dávid tudatára ébred az isteni jelenlétnek, és tulajdonképpen átadja magát neki. A zsoltáros mély tisztelete és csodálata fejeződik ki Isten gondolatai iránt, melyek végtelenek, felfoghatatlanok az emberi elme számára. Tulajdonképpen végig azt viszi véget, és azt fedezi fel, írja le, hogy egész élete Isten jelenlétében telik. Talán arra döbben rá hálatelt szívvel, hogy nem véletlenül van ott, ahol éppen van, nincs egyedül, és egész életét valaki ismeri, és egész életében valaki hordozza. Egy végtelenül meleg hangulatú leírást olvashatunk a zsoltárok könyvében. A minket személyesen ismerő teremtőnkről, aki életet adott nekünk, aki megformált minket, és akinek a jelenléte biztonságot nyújt élethelyzeteinkben. Ötvözi az ószövetségi teológiát és antropológiát, benne az ember kicsinsége és az Isten nagysága végtelenséggel szólal meg. Talán nagyrészt egy szutra íródhatott, a zsoltáros az elején állítja, hogy Isten ismeri őt, a végén pedig segítségét kéri a szíve megismerésében, és kéri, hogy vezesse a helyes úton, az örökké valóságnak az útján. Dávid talán tudta, hogy Isten csak akkor mutatja meg magát, amikor akarja, és úgy, ahogyan akarja, mi pedig boncolgathatjuk, de nem tudjuk levenni a polcról. Nem vagyunk abban a helyzetben. És azt mondja, hogy fordítsuk meg a dolgot. Mert Isten amúgy is lát minket, amúgy is ismer minket, amúgy is felettünk van, és közeledjünk ő hozzá. Legyen ez az első lépés. Nyitott könyv vagyok, Istenem, mondj véleményt rólam, de ugyanakkor kapcsolódj hozzám. Mi unitáriusok ezen a vasárnapon őszi hálaadás ünnepét üljük. Sok mindenért hálát adunk azokért, akiket Isten adott mellénk, amik örömöt szereznek életünkben, de valahogyan mélyen tudjuk, hogy sokszor a legnagyobb hála maga Istennek a jelenléte. Az azé, aki életünket ajándékozta, aki életünket gondviseli és szereti. Mint egy négy részre bontható a zsoltárok könyvének 139. része, mint egy négy tömbre, az elsőben a
arról az Istenről van szó, aki mindent tud, aki ismer minket. A Zsoltár író nem azt mondja, és nem úgy kezdi, hogy milyen sok mindent kapott Istentől, hanem egyszerűen csak úgy kezdi, hogy Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem. Te jelen vagy a mi életünkben. Talán ez az egyik legnagyobb ajándék a életünknek, a legnagyobb ajándék, amit ember kaphat, ha valaki valóban ismer minket. Valakit sokféleképpen ismerhetünk, de még a hozzánk közel álló emberek sem ismernek minket teljesen. Minden gondolatunkat, minden fájdalmunkat. De elmondhatjuk a gondviselő Isten fele, hogy Te ismered járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Mielőtt bármit mondanánk, Te már tudsz róla, mielőtt már meg tudnánk fogalmazni, Te már ismered azt, és ezért járjon hála és köszönet. Mert valójában ki ismer minket? Sokszor még a társunkat, a barátunkat sem ismerjük igazán. Sokszor magunk elől is titkolunk dolgokat. Rengeteg ember van körülöttünk, de van, amikor alig látnak minket, alig értik a gondolatainkat. Valamiket nem mondunk el, nem mondunk ki. Kérdéseinket, amiket sokszor még magunk sem tudunk igazából feltenni. Félelmeinket, amelyeket sokszor eltitkolunk. És Dávidból legmélyebb magányában felfakad a hála. Az az ember szólal meg, aki fenyegetett, mint ahogyan mi sebezhetőek vagyunk, veszélyeztetett. Mégis mindenek ellenére azt mondja, hogy Uram, Te ismersz engem. Akkor, amikor saját magunkat sem értjük, Te ismered a mi kételjeinket, a mi örömeinket, a mi szomorúságainkat. Te látsz minket akkor is, amikor mások éppen elfelejtenek. És talán nem ez a lényeg, hogy mindent tud rólunk, hanem az, hogy ismersz minket. Valójában ismersz minket. Gondolatainkat. Mert hát még nyelvemen sincs már szó, és Te már tudod, Uram, ismersz engem. A Te kezedet rajtam tartod. Nem engedsz el. És akkor fölfakad belőlünk a hála, és a dicsőítés. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. A 7-től 12-ig terjedő sorokban, a második tömben részben Isten mindenütt jelen valóságára, az ő jelenlétére utal a zsoltáros. Láthatjuk, hogy Dávid gondolatai szárnyalnak, végigpróbálgatja a lehetőségeket, és azt mondja, hogy Uram, kihez mehetnénk? Hiszen Te mindenhol ott vagy. Ott vagy az égben, ott van a holtak hazájában. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, ha a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne engem. Csak rád tudunk hagyatkozni. Hova menjek, hol lelked elől, orcád elől, hova fussak? Bárhová mehetnénk, a közelben és a távolban. Még akkor is, ha úgy érezzük, hogy nagyon messze kerültünk, vagy éppen menekültünk. Te a gondolatainkat, a szavainkat is tudod. Nem vagyunk vétlenek, de Te a kezedet rajtunk tartod. És mindig velünk vagy. Nincs az a távolság, ami túl távol lenne neked. És aztán ezt a részt hihetetlen szépséggel fejezi be. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, és a sötétség pedig olyan, mint a világosság.
Dávid még a sötétségben sincs egyedül. Nem azt mondja, hogy mindenhol jó helyen vagyunk, hanem azt, hogy bárhol vagyunk, Isten van a közelünkben. És sok minden van, amiért természetesen adunk hálát, de sok minden van, amiért éppen nem. Van olyan imádság, amiért még mindig választ várunk, van olyan seb, ami talán sosem fog begyógyulni, és mégis itt vagyunk, mégis Isten akkor is jelen van. Nem értünk mindent, nem tudunk mindent, de Uram, tudjuk, hogy Te itt vagy. Nem tudjuk, miért alakult éppen így, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, nem látjuk az egész utat, de tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, és ezért adunk hálát. Nincs talán minden rendben, de Te akkor is itt vagy. Ismersz minket, és mégis velünk vagy. És aztán a 13-tól 18-ig terjedő versekben önmagáért, az életért ad hálát. Itt már nem egyszerűen az élet körülményeiért ad hálát, hanem magáért, az életért. Azért, hogy Isten életet adott nekünk, hogy megalkotott minket. Dávid a teremtőre és a gondviselőre figyel. A teremtés csodájára és a világ csodájára, amellyel nem tud betelni. Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak Te nálad vagyok. Vajon rá tudunk-e csodálkozni naponta arra a teremtett világra, amely világ önmagában is Istenről beszél? A Zsoltárok könyve 19. részének 1-től 5-ig terjedő verseiben azt olvassuk, hogy egy picit nézzünk körül a világban. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd. Hangjuk sem hallatszik, és mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. A tudománynak két nagy elmélete van, ami izgalomban tartja az embereket: a semmiből valami keletkezése, ezzel kezdődik tulajdonképpen az Ószövetség, valamint az élettelen anyagból az életnek a keletkezése. Először, ha messze nézünk és magunk köré, akkor Isten művét láthatjuk a világban, amely hihetetlenül nagy az általunk látott univerzumban. De aztán rájövünk gyorsan, hogy mi magunk is, akik itt vagyunk, mindannyian teremtmények vagyunk. Azt mondja, hogy Te alkottad, azaz szőtted veséimet. A vese a szív után a második legfontosabb szerv az ókori héber gondolkodásban. Nem is említ más belső szervet, ez alkalommal a zsoltáros, a vesét a lelkiismeret székhelyének tekintették. És ezért is mondhatjuk, hogy Te alkottad a lelkiismeretünket. Talán ez a vesétben látok eredete. Aztán folytatja: magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatos a alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Köszönet, hála és magasztalás fakad fel belőle. Te formáltál anyám méhében. Ez a gondolat Ézsaiás és Jób könyvében is megjelenik, és azt mondja tulajdonképpen, hogy nem csak biológiai véletlen, atomok és molekulák véletlen szerveződése az, hogy itt vagyunk, hogy hálaadást ünnepelhetjünk, mert Istennek célja van itt és most, és majd az örökké valóságban is. Az életünk nem véletlenül van Isten kezében,
Sok mindent tudunk, de hisszük azt, hogy nem ismeretlen Isten számára. Uram, köszönjük, amit kaptunk tőled, és rád bízzuk azt is ez alkalommal, amit mi még nem ismerünk. Mintha a föld mélyén képződtem volna. Mezopotámiai szövegekben az isteni műhely a föld belsejében van, az apszuban, mely megfelel a hébernek, ahol az ember teremtése történik. A föld mélysége és az anya mély sötétsége közötti analógiát a Sumér és az Akkád, mitoszok és imádságok alapján is megismerhetjük. Alaktalan testemet már látták szemeit. Mintha azt mondaná, hogy te látsz minket, nem kell mindent tudnom, nem kell mindenre választ találnom, nem kell tökéletes lennem. Teremtmény vagyok, aki látsz minket, és te a kezedet rajtam tartod. A teremtőre való rácsodálkozás és a teremtő magasztalása öleszmélődésre vezet. Kicsoda az ember, tehetjük fel a kérdést, ki vagyok én? Teremtett lény vagyok, és ebből felfakad a hála. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem? Mi csodálatos minden körülöttem. Maga az élet ajándék, hogy gondolkodhatunk, hogy szerethetünk, hogy kérdezhetünk, hogy örülhetünk, hogy megismerhetjük egyáltalán Istennek ajándékait, és hogy képesek vagyunk megismerni magát, a világot. Háladáskor mintegy emlékezünk arra tulajdonképpen, hogy mik azok a dolgok, amiket természetesnek vettünk, megszoktunk, a levegőt, amit belélegzünk, a reggelt, amire felébredünk, a lehetőségeket, amiket kaptunk, megállunk egy pillanatra, és észrevesszük azt, ami ajándék, amire sokszor nem is figyelünk, mert természetesnek vettük. Nem csak azt látjuk, hogy mi hiányzik az életünkből, hanem azt is, amit Isten adott nekünk. Itt vagyunk, tudunk járni, tudunk beszélni, van hova hazamenni. Sok minden természetesnek tűnik, egészen addig, amíg nem. És aztán végezetül a befejezésben egyfajta személyes választ olvashatunk, egyfajta vágyat az isteni vezetésre. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak a száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak te nálad vagyok. A jó tervnek, Isten tervének a megismerése és megértése az ember életének célja. Most is, és az egyre komplexebbé váló világunkban is. Így találhatjuk meg igazából önmagunkat. Isten okkal teremtett minket. Van célja az életünknek, és ő segít nekünk, hordoz minket, kezét rajtunk tartja, hogy ezt a célt be tudjuk tölteni. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg az én szívemet, próbálj meg és ismerd meg az én gondolataimat. Nézd meg, hogy nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóságnak az útján. És ez már nem csak egyszerű hálaadás. Nem csak felsorolja Istennek ajándékait, hanem oda is fordul hozzá. Nem csak Istenről beszél, hanem Istenhez is. Hiszen tudja, hogy Isten ismeri, és nem is akar elbújni előle. Dávid megáll, észreveszi mindent, amit kapott, felismeri, hogy minden nem magától értetődő. Az ő hálaadása válasz. Nem attól leszünk hálásak, hogy több mindent kapunk, hanem attól, hogy felismerjük, amit már kaptunk. A legnagyobb ajándék nem feltétlenül az, amit Isten a kezünkbe ad, hanem az, ahogyan olvashatjuk, hogy Isten velünk van. Ezen a hálaadó Isten tiszteleten tehát, kedves testvéreim, kedves rádióhallgatók, érdemes egy pillanatra megállni. Nem azt kérdezni, ami még hiányzik, hanem arra figyelni, amit kaptam, és talán észre sem veszek.
Isten ismer engem és vezeti az utamat. Uram, köszönöm, hogy ismersz engem. Köszönöm, hogy megalkottál, köszönöm, hogy nem hagysz magamra, köszönöm, amit kaptam tőled. Ismersz engem, velem vagy, te alkottál engem, te gondolsz rám, és aztán maradj velem, és vezess engem az örökké valóságnak az útján. Amen. Mondjuk el fennhangon közösen a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 166-os számú úrvacsorai énekünk első verszakát énekeljük továbbá. Jár az Úrnak asztalához, Jézus áldott serege.

Úrvacsorára készülve felolvasom, testvéreim, Pál apostol galatai gyülekezethez intézett leveléből az 5. rész 22. és 23. verseit. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Beszéd alatt kérem a gyülekezetet, foglaljon helyet. Kedves testvéreim, jelen időszak leggyakrabban a számvetés és a betakarítás áldott ideje. Ilyenkor megállunk, körülnézünk, illetve önvizsgálatot is tartunk, és hálás szívvel megköszönjük Teremtő Istenünknek a mindennapi kenyeret, a kertek gyümölcseit, valamint az élet fenntartásához szükséges javakat. De miközben a magtárok megteltek a föld gazdag terméseivel, Isten arra hív ma bennünket úrvacsora alkalmával, hogy saját magunkat is leltározzuk fel. Milyen elhatározások, tervek érlelődtek gondolatainkban, illetve ezekből melyek valósultak meg. Mert Pál apostol arra emlékeztet bennünket mindenkor, hogy a hívő ember életének is megvannak a maga láthatatlan, de annál valóságosabb gyümölcsei. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és az önmegtartóztatás. Amikor most az Úr asztalához járulunk, és arra készülünk, hogy magukhoz vegyünk az áldott kenyeret és a bort, e két szimbólum is a lelki betakarításra, gyarapodásra figyelmeztet mindannyiunkat. A kenyér, amit megtörünk, és a bor, amit megiszunk, unitárius hitünk szerint az ember Jézus tiszta Istennek szentelt és neki tetsző életére, tanítására emlékeztet, és annak gyakorlására ösztönöz minket. Jézus élete a legtökéletesebb példája annak, hogyan teremhet egy emberi élet ennyire gazdag, maradandó lelki értékeket. Ő megmutatta számunkra, hogy a szeretet, a békesség és a jóság nem csupán szavak, hanem mindennapi cselekedetek sorozata, láncolata, egy teljes életmód. Ezért hát, amikor az ő emlékére valahányszor úrvacsorát veszünk, kötelezettséget vállalunk arra, hogy mi magunk is hűséggel az ő nyomdokain járjunk, és igyekezzünk ezeket a lelki értékeket megtartani családunkban, gyülekezetünkben, valamint tágabb közösségünkben is. Ahogyan a szőlő szemekből bor lesz és a búza szemekből kenyér, úgy válunk mi is egyetlen szeretett teljes közösséggé itt az Úr asztala körül. Mert a lélek gyümölcseit magányosan megélni nem lehet. A jóságunkat, a szívességünket, a türelmünket, a hűségünket, a szelídségünket leginkább egy másik emberrel szemben, de főleg közösségben tudjuk megélni, kifejezni, megmutatni. Ez őszi hálaadás arra hív minket tehát, köszönetet mondjunk egymásért is. Azokért a testvéreinkért, fele barátainkért, akik szeretettel, hűséggel, vagy éppen békességgel támogatnak bennünket a mindennapokban. Kedves testvéreim,
jelen úrvacsora vétel előtt elcsendesedve, felmerülhet bennünk több kérdés is. Megvan-e szívünkben az öröm, a békessége, a szelídség képessége? Mennyire voltunk türelmesek és jóságosak az elmúlt időszakban? Amikor úgy érezzük, hogy a Pál apostol által felsorolt értékek némelyike még éretlen bennünk, vagy a hétköznapok fáradalmai, hiába valóságai megtépázták a türelmünket, ne csüggedjünk el. Kérjük a gondviselő Istent, hogy mutassa, nyugtassa meg szívünket a haragtól és a békétlenségtől. Áldja meg életünket további lelki, szellemi termésekkel ahhoz, hogy a jövőben még gazdagabban teremhessük a lélek gyümölcseit. Vegyük hát magunkhoz a kenyeret és a bort Isten iránti hálával, egymás iránti igaz testvéri szeretettel. Isten áldása legyen a mi úrvacsorai közösségünkön. Amen. Imádkozzunk. Gondviselő Istenünk, köszönünk neked minden percet, amit közösen tölthetünk. Köszönjük neked gyülekezetünk közösségét, ahol egy szívvel, egy lélekkel megtapasztalhatunk téged. Érezzük, hogy itt lecsendesedik az zajos, háborgó lelkünk, és a kérő, sokszor akaratos, követelező hangunk átalakul hálaadó imává. Te vagy, aki ünneppé teszed együttlétünket, és áldottá a hétköznapjainkat. Köszönjük szüleink szeretetét, nagyszüleink kedvességét, gyermekeink derűjét, barátaink jóságát, és a munkatársainkkal való közös küzdelmeinket. Hálát adunk, amiért együtt teljesebb az örömünk, és talán a bánatunk is könnyebb lesz megosztva egymással elhordozni. Köszönjük a gondmentes órák boldogságát, a vigasztalásodat. Köszönjük, hogy velünk vagy, örömben, mindenkor támogatsz bennünket, és imánkat kiterjesszük testvérünkért is, minden testvérünkért, akik nem a templomban vannak, hanem otthonaikban hallgatnak bennünket, mert úgy érezzük, hogy lélekben egyek vagyunk. Imánkban hallgass meg bennünket, áld meg úrvacsora vételünket, és adj minden kérésünknek, hozzád fordulásunknak megnyugtató és gondot elűző választ. Amen. Hitünk erősítése érdekében mondjuk el közösen unitárius hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében, gondviselő atyánkban. Hiszek Jézusban, Isten legjobb fiában, ami igaz tanító mesterünkben. Hiszem a Szent Lelket. Hiszek az unitárius egyház hivatásában. Hiszem a bűnbocsánatot és az örök életet. Amen. A gondviselő egy igaz Isten áldása és szeretete kísérje mindannyiunk életét mindörökké. Amen. Helyet foglalva a gyülekezet, énekeljük 166. úrvacsorai énekünk további versszakait, a második versszaktól kezdődően, jertek, jertek, mind.

Kedves hallgatóink! Isten tiszteletet közvetítettünk a budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség Hűgyes Endre utcai templomából. A szószéki szolgálatot végezte és igét hirdetett Máté Ernő, a Pécs központú Dél-Dunántúli Unitárius Szorvány Egyházközség lelkésze, az úrvacsorai beszédet Léta Sándor egyházkerületi jegyző mondta. Kántori szolgálatot végezte Léta Jolán énekvezér. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A főszerkesztő Androni Kolos, a gyártásvezető Rastetter Gémesi Erika, a hangmérnök Gajárszki Zsolt és a technikai munkatársak Dan Zoltán, valamint Galó Dániel nevében búcsúzik a szerkesztő Bazsinka Mihály. További békés vasárnapot kívánok!

0: 11 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 10 milliárd forintot fordít a kormánya a kórházi várólisták csökkentésére. Holnap dönthetnek a kormányfő és két ellenzéki képviselő mentelmi jogáról, és marad a napos idő. A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését, korábban pedig arról írt, kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádos bűncselekmények esetén. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik. Havasi Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Orbán Viktor eddig két megyében járt és további 17 megyei választmánnyal tervez találkozót. Magyar közösségeket látogatott meg Kanadában a külügyminiszter, aki részt vett a Törülcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita elmondta, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a kóprodukciókat. Hozzátette, fontos cél az is, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót hozzanak Magyarországra. A külügyminiszter hivatalos észak-amerikai diplomáciai úton vesz részt a héten New Yorkban, több kétoldalú tárgyalást is folytatott az ENSZ közgyűlésre érkező politikusokkal, diplomatákkal. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen, bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Itthon szinte mindenhol napos idő lesz, eső nélkül, a szél csak a Fertő-tó térségében erősödik meg, délután 21-25, este 7-14 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, délben a Krónikával jelentkezünk, most 11 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánló.
2: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban. A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Irodalmi újság. A Kossuth Rádió irodalmi műsora.
3: Játék és irodalom. Házasságlabirintus Szabó Borbálától, félperces novellák Rényi Ádámtól, időutazós regény Karádi Annától. Az első könyvben a szereplők sorsa az olvasó döntései szerint alakul, a másodikban a novellás kötetben hétköznapi emberek kerülnek gyakran abszurd helyzetekbe, a harmadikban a történelmi romantikus regények szerzője a jövőbe viszi a hősét. Ez az Irodalmi Újság, köszöntöm a hallgatókat, ebben az órában szó lesz még Szőlősi Mátyás Fóbia című regényének második kötetéről, amely egy világjárvány utóhatásairól, a biztonság hiányáról, a kapcsolatok törékenységéről és családi titkokról szól. Ezen kívül kiderül, miről ír majd Török Ábel a harmadik regényében, és arról is beszélünk, mi foglalkoztatja a hazai irodalmi élettel összefüggésben Grecsó Krisztiánt. Tartsanak velem tehát, én Olá Andrea vagyok. A házasságlabirintusban bolyongva az olvasó egyszer egészen biztosan megtalálja a kivezető utat, aztán elindul újra, hiszen egy családi krízisbe csöppent, amikor a férj hűtlensége kiderült, és az olvasó felelősnek érezheti magát a szereplőkért, vagy csak élvezi, hogy végre alakulhat másként a befejezés, mint ahogyan a saját forgatókönyve szerint alakulna. Mutatok egy rövid részletet a könyvből. Szóval most akkor még nem biztos, hogy vége? Kérdezett provokatívan. Vagy lehet, hogyha nem tudjuk összerakni a dolgainkat, akkor mégis ő lesz a befutó? Most akkor versenyeztetsz minket? Az győz, aki jobban teljesít? Barnabás nagyot sóhajt. Ennél most nem tudok többet tenni, Piri. Én ennyi voltam mára. Ha erre azt feleled, jó, akkor még tegyél meg annyit, légy szíves, hogy elhúzol innen egy pár napra, akkor lapozz a 105. oldalra. Ha bejelented, hogy inkább te mész most el pár napra, lapozz a 45-re, ha hirtelen rátör az együttérzés, közelebb lépsz és megöleled a férjedet, lapozz a 84-re. Szabó Borbála írót kérdezem erről az egészen meghökkentő ötletről.
1: Én általában formákból szeretek indulni, mert nagyon ritkán van, hogy egy témát annyira érzek, hogy na, ezt meg kell írni. Általában a forma hozza nekem a témát. És ez a lapozgatós Ráner könyv, ez már a 90-es években egy ilyen fantasy változatban a mi gyerekkorunkban berobbant. Kalandjáték kockázat sorozat. Az első Halállabirintus volt az első kötet. És hát én teljesen így oda voltam, így extázisban voltam, hogy a ráhatásom van a történésekre, szóval, hogy az olvasóként annyira megérintett, vagy hogy még akkor is ez a fantasy világ annyira nem izgatott az orkok és trollokat legyőzni, de hogy maga a formátum, meg hogy a szerkezet, hogy mennyi minden szál lehet, hogy magát azt elkezdtem föl is rajzolgattam. Tehát, hogy maga a szerkezet érdekelt, és ezt már nagyon régen terveztem, hogy valamilyen témában írok egy ilyet. Csak arra gondoltam, hogy nagyon izgalmas lenne, hogyha a téma meg a forma egy picit, mintha ütné egymást, hogy lenne ez a feszültség, hogy ez a fantasy zsáner, ami alapvetően egy ilyen, inkább egy ilyen játék, és semmiképp se egy ilyen elmélyülős forma, azt összekötni egy ilyen mély, már ilyen túlbeszélt, érzelmes és drámai témával, mert a kettő akkor így egymást tudná inspirálni, vagy ilyen jó hatással lenne egymásra. Úgyhogy ezt konkrétan már azért tervezem néhány éve, csak hát amire sorra került a feladatok között, az most lett kész.
4: Hogyan alakult ki, hogy egy ilyen tankrement házasság története legyen éppen az alap? Egyrészt, másrészt pedig, mind múlik az, hogy hányfelé ágaznak az utak?
1: Hát nem egy tankrement házasságot akartam megírni, hanem azt a drámai helyzetet, ami egyébként az én családomban, amikor gyerek voltam, megtörtént, hogy egyszer csak apukám, kiderült, hogy apukámnak van egy másik nő az életében, és akkor onnantól tulajdonképpen felrobbant a családunk. És akkor anyukámnak mindenkinek vannak választás, és igazából erre is kérdezek rá ebbe a könyvben, hogy mennyire vannak választásaink, vagy mennyire vissza a helyzetnek a lendülete, vagy a törvényszerűsége, hogy azt tűnt fel, hogy aki mesél ilyesmi történetet, mindig nagyon hasonlóan zajlik, és nagyon hasonló érzéseket élnek át a résztvevők, innen is, onnan is, hogy mennyire van valójában döntésünk, és mennyire sodor ez az egész, mennyire függünk a másik döntésétől, vagy hogy annak függvényében tudott-e volna anyukám, mert az ő esetében nagyon tragikus lett a helyzet, hogy ő rosszul választott, különböző új férfiak kerültek a képbe, meg az alkohol, és akkor 15-17 év alkoholizmus után meghalt. Gyakorlatilag az ő neki azt láttam, hogy onnantól borulnak a dominók, és ő azt fogadkozott, hogy ő neki nincs más választás, és ez már nekem gyerekként is úgy megkérdőjeleződött, vagy legalábbis feltevődött a kérdés, hogy biztos, hogy nincs-e. Mert hogyha máshogy válasz, nem éreztem azt, hogy nála ez az alkoholizmus, ez például egy ilyen törvényszerű, hanem hogy volt az az érzésem, hogyha úgy egyszer azt mondaná, hogy most ez van, de én ebből kimászom, vagy segítséget kérek, akkor ne lehetett volna ez teljesen máshogy, és akkor itt lenne most nagymama 4 gyerekemnél, de hogy nem így lett, és hogy hogy ez akkor is érdekelt, hogy van-e mozgástörünk, vagy hiszek abba, hogy van, és ebben a könyvben végre kipróbálhattam, meg az is nehéz, hogy az életben ugye nem lapozhatsz vissza, hogy hát azt kellett volna csinálni, és hogy itt meg igen, tehát hogy ez játék is, és véres élethalál, de játék. Szerintem van választásunk, kérdés, hogy mindig tudjuk-e, hogy előre látjuk-e, hogy mi a jó választás, tehát hogyha kedves vagyok és megbocsátó, nem biztos, hogy jobb vége lesz, mondjuk egy ilyen drámai helyzetnek, ahol kiderül, hogy engem megcsaltak, ha én ezt valahogyan elfogadom és nyugodtabban kezelem, hogy jobb lesz, mint hogyha drámázunk és végre borul a bili és minden robban. Tulajdonképpen számomra is egy ilyen felfedező út volt, tehát nem egy ilyen nagy tudást akartam átnyújtani az olvasóknak, hanem én magam is kérdeztem, és hogy minden szálon úgy mentem, hogy nekem is felfedező út volt, hogy hova lyukadunk ki.
4: Végülis Piroskának, a főhősödnek van egy ilyen útja, amikor ő is az alkoholizmusban menekül, és aztán meghal, tehát van egy ilyen kimenete a regényednek, és van még számos más kimenete is. Jól gondolom, hogy neked az olvasó

0: vettem észre, és részben ennek a könyvnek köszönhetem, hogy erre rádöbbentem, de már gyanús volt korábban is az életben, hogy egy-egy döntés, amit ezért vagy azért hozol, miért iszol meg még egy pohár bort, vannak szinte véletlenek, hogy ugye arra mész, és onnantól te az az ember vagy, aki már berúgott egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, vagy az az ember vagy, aki már ott hagytad a három gyerekedet, vagy két gyerekedet itt a regény esetében, meg a feleségedet, tehát hogy maga a döntés is egyszer csak rajzol egy karaktert. A döntések is meghatároznak minket, és a karakterünk is valamennyire meghatározza a döntéseket, de hogy ez a 11 vége van a könyvnek összesen, 11 féleképpen ér véget az életed, mint olvasónak, és hogy ez a 11 piroska, azok szinte nem is hasonlítanak egymásra. Ez azt jelenti, hogy a döntések is megváltoztatták, nem egy állandó karakter volt, és meg nyilván az olvasónak is a habitus, a döntése beleszól ebbe. Mindenki úgy olvassa, általában azt szokták mondani, hogy először úgy dönt, ahogy ő döntene az életbe.
1: Zsigerből.
0: Aztán kipróbálja, hogy hogy döntene, ha nem én lennék én, és ez egyébként egy jó dolog. Hát sokszor eszembe jut nekem is, hogyha most nem én lennék én, hogyan leordítanám azt az akárkit, akire most így ideges lettem, de hát én egy úrinő vagyok, nem csinálom. Tehát, hogy néha felszabadító kipróbálni olyan viselkedést, ami nem én vagyok. Pont ez az izgalmas. Azért ez a mindenki története. Tehát ez annyi mindenkivel megtörtént, nekem annyian mesélték. Szinte minden szálban egy barátnőm, egy ismerősöm, egy rokonom, egy valakim története van benne, és hogy nagyon hasonlóan zajlanak, és mégse teljesen, mert hogy mégis máshova lyukadunk ki. De hát mondjuk sokszor van, hogy az olvasók erkölcsből döntenek, hogy hát szégyelje magát, ez így helyes, mert az életemben ezt már megtanultam, rájöttem, ilyen nagy igazságai vannak az embernek ebben kapcsolatban, és hogy úgy döntenek, de hogy közben például az Anna Kareninát kikölcsönzöd a könyvtárból, nagyjából tudsz róla a dolgokat, tehát nem azt szeretnéd, hogy minden oké legyen, tehát az ötödik oldalon már kibéküljön Anna a férjével, és ne legyen regény, hanem hogy milyen ez a regény, ahol ezek a dolgok megtörténnek. Tehát, hogy sokszor a regényben olyasmit akarunk átélni, vagy a művészetben, ami meredekebb, mint a saját életünk, kipróbálnánk, mint egy ilyen oltás a betegségek ellen, egy picit megkapom, de nem halok bele. És erre jó a művészet, sokkal többet átélsz, mint egyébként, sokkal többet tudsz kockáztatni, vagy mersz. Úgyhogy ez végül is egy novella füzér, ahol különböző meredekségű csúszdákon próbálkozhatsz.
1: Egy hagyományos regényben ezért nekem kötelező elolvasnom azt, hogy mit gondol a szerető, hogy milyen, hogy honnan jött, hogy miért zúz szét házasságokat nem először, de itt ez az én választásom, és nem tudom, hogy akarom-e megtudni, hogy mi az ő nézőpontja.
0: Ez úgy indult ez a regény, hogy tudtam, hogy ez regény lesz, de hogy az Indexen volt egy 12 részes sorozat ebből, ahol az olvasók maguk szavazhatták meg, hogy már is az első választásod az volt, hogy szerető leszel vagy feleség. Ott az első részben egy picit adok a szerető karakteréből is, leírom, hogy vele mi van nagyjából. Tehát ilyen egyforma súllyal vannak, és persze az erkölcsi szavazók a feleséget szavazták meg, vagy akik szerető volt, az írt nekem privátban, hogy ő az volt, de nem akarja ezt felvállalni az interneten több okból, de azt választották, hogy feleség. És de én úgy akartam megírni a regényt, hogy szerető feleség, hogy rögtön az elején választhatsz. De olyan nagy volt a történet, olyan vastag lett így is a regény, hogy úgy döntöttem, hogy ez a következő rész, tehát hogy lesz egy másik regény, és nem tudom, eljutott el oda, hogy van egy átjárás a másik regénybe egy ponton, hogy helyet cserélhet a feleség és a szerető, mikor te, mint feleség már annyira vágysz arra, hogy az a lány legyél, akit ennyire szeret ez a férfi, a férje. Akkor én felajánlom, mint egy ilyen varázsló, hogy tessék, akkor cserélhetsz, és akkor legyél az. És helyet cseréltek, és át tudsz jutni a másik regénybe, éppen ezért, hogy megéld azt is, ami az ő szempontja. Illetve van egy lehetőséget, hogy beszélgess veled. Tehát, hogy ez igazából pár regény lett belőle, és majd most írom a következőt.
1: Nem beszéltünk még Barnabásról, ugye a férfi főhősről, aki felelősségteljes pozícióban van, nőgyógyász, és nem nagyon tud szabadulni ettől a szerelemtől.
0: Van ilyen helyzet, hogy tehát ez a 20 éves házasság, én is egyébként abban élek. Ez egy nehéz dolog, mert hogy néha azt érzem, hogy egymást mi látjuk a legkevésbé, szóval annyira megszoktuk egymást, meg annyira régen vagyunk együtt, hogy az, hogy valaki milyennek látja a férjemet, vagy engem, az újdonság, vagy egyszerűen jobban lát, tisztában lát, mint hogyha már 20 éve nézed ezt a valakit. És szerintem ebbe szeret bele igazából ilyenkor egy ember, ebbe az új önmagába is, aki újra elmesélheti a gyerekkorát, újra izgalmas, újra látnak benne valamit, amit a házastársa nem. És hogy az nem tud megújulni maga a házasság, vagy valahogy nem tudja, akkor ezáltal a feleség is egy picit meglátni, hogy milyen csodálatos, akkor ez nem sok esély van, meg különben az is kérdés, hogy érdemes-e, szóval ez egy kemény kérdés, de hogy érdemes-e 20-30-40 évig úgy élni, hogy már csak ez van, hogy tulajdonképpen szeretjük persze egymást, meg a megszokás, meg a közös, mit tudom én, családgyerekek, de hogyha nem látjuk egymást, hogy akkor érdemes-e, hogy nem túl hosszúak a házasságok ma, amikor ilyen sokáig élünk, hogy egy ilyen 50-60 év az nem jelenti feltétlenül azt, hogy tönkretesszük egymást, vagy hogy valami olyan énünk születik meg a házasságban, amit mi nem szeretünk. Tehát, hogy általában azért lép ki valaki, mert azt az énjét nem annyira szereti, és megvan ennek a csapdája.

0: rájövő, hogy ki akar lépni, és azt hiszi, hogy magából is kilép azzal, de hát nem lép ki magából. Barnabásnak is megvan itt nyilván a küzdelme, amit majd onnan fogunk jobban látni, de szerető oldaláról jobban látható majd a Barnabás valódi küzdelme. Sok olvasó mondta, hogy ő nem bírná elolvasni a szeretőt, mert annyira benne van az életében ilyesmi történt, és hogy nem érdekli, nem fér be a lelkébe most egy másik embernek a szempontja. Ez, hogy a sorsunk közös, és hogy főleg ilyen nők közötti rivalizás, talán ez érdekel legjobban engem ebbe a témába, hogy tudunk kilépni magunkból, és hogy van az a pont, mikor ugye megengedem a Piroskának, hogy Liza legyen, és akkor visszanézem magára, és akkor meglátja, hogy milyen szép. Uh-huh. Például érdekes, amit a főhősünk nem úgy érez magáról, mert ő vesztesnek érzi magát. Szóval az egymást hogyan látjuk, mi lenne, ha ő lennék én, vagy én lennék ő, meg igazából mindünknek ez a története, csak különböző szerepekben, hogy ez engem nagyon érdekel.
1: Várólista és további felnőtt mesék című novellás kötetben, bár megszokott terepen indulunk el, sosem tudjuk, hová érkezünk. Rényi Ádám hőseinek vágyait, szokásait, indulatait jól ismerjük, látjuk ezeket a karaktereket az utcán, a kávézókban vagy munkahelyen. Történetük szólhat szerelemről, egyedüllétről, segítőkészségről vagy becsvágyról, irigységről, a figyelem hiányáról. Nem mindig örömteli, amit a szövegek kínált a tükörben látunk. Talán azért hagynak ilyen mély nyomot ezek a novellák. Rényi Ádámmal beszélgetünk a kötetről.
2: Nagyon szeretem a hétköznapiságot. Nagyon sokszor érzem azt különböző műveknél, akár irodalmi műveknél, akár filmeknél, akár más műfajokban, hogy az alkotók azt gondolják, hogy valami nagyon egzotikus, valami nagyon különleges millió kell, nagyon különleges emberek kellenek ahhoz, hogy egy történet különleges legyen, és én meg azt gondolom, hogy nem. Szerintem nagyon különlegesek tudnak lenni történetek, amik valójában minden elemükben hétköznapiak, csak van benne valami fűszer, amitől hirtelen valami más íze lesz.
1: Van abban tudatosság, hogy ezeknek a novelláknak milyen százalékában legyen nagyon konkrét utalás napjaink problémáira, tehát akár arra, hogy hiába jelentkezik be valaki műtétre és kap időpontot, nagyon-nagyon hosszú idő telik el, míg odaérhetne, vagy hogy egy egyszerűnek induló kávéházi beszélgetésből összeesküvés elmélet lesz, meg politikai vita.
2: Igen, hát van olyan is, ahol egy korábbi kötetemben oligarchát keresnek álláshirdetéssel, vagy például van illiberális társkereső szolgáltatás, tehát van egy-két ilyen közéleti vonatkozású írásom. Igazából nem feltétlenül keresem azt, hogy na most legyen itt valami közéleti, hanem hogyha jön egy ilyen ötlet, akkor annak nem állok ellen. Egyébként sok visszajelzést kapok magára a címadó novellára, a várólistára, ami ugye valójában egy levelezés. Egy férfi és különböző egészségügyi intézmények között a férfi az édesapjának próbál veseműtétre időpontot szerezni, és hát ez elég sok akadályba ütközik, és hát csupa olyan akadályba, amit jól ismerünk, az osztály megszűnésétől kezdve az orvos Skóciába költözik, mindenféle kínnal találkozunk, csak hát nyilván ami abszurd hétköznapi létezésünkhöz, én még ráteszek egy adag abszurdot.
1: Milyen típusú férfiakról írsz? Mert nagyon sok férfi van a kötetetben. Találkozunk elesettekkel, küzdőkkel, olyanokkal, akik kihasználják a lehetőségeket.
2: Én azt gondolom, hogy nekünk férfiaknak van egy olyan tévképzetünk, hogy nekünk nem szabad érzelmeket mutatnunk, és minden helyzetben erősnek kell lennünk, és mindenféle dolgot, ami ettől távolabb áll, azt lepleznünk kell. És hát tulajdonképpen ez gyakran egészen komikus helyzetekbe tud sodorni bennünket, illetve ennek van egyfajta tragédiája is, hogy az ember kénytelen egy más szerepet játszani. És én a férfiakat szeretem gyarlóságukban megmutatni, egyébként saját magamat is hajlamos vagyok megmutatni gyarlóságomban. Mindig szeretem azt, hogy ha esetleg sikerül az írásaimmal valami fajta ilyen felszabadulás, felszabadítást, ilyen érzést adni az olvasóknak, hogy nem vagy egyedül. Én is elrontom, én se tudom igazán.
1: hogy ennyi férfi van a kötetben, amiatt kapott ilyen hangsúlyt a magány? Nagyon sok magányos figurád van.
2: Ugye a várólista az én negyedik kötetem, és tulajdonképpen azért döntöttem úgy, hogy megpróbálok, ugye nem kizárólag, de nagyobb, a korábbi köteteknél nagyobb százalékban vannak férfi központú történetek. Ez azért is van, mert az előzőekben sokkal több a női karakter. Valahogy nőt könnyebb ábrázolni, szerintem. Azt gondolom, hogy a magány az uniszex. Talán több magányos nő is van, mert ugye a férfiak előbb halnak, de szerintem a magány az egy nagyon általános jelenség, és ez független attól, hogy az ember tényleg egyedül van, vagy van egyfajta belső magánya, van, amit nem tud megbeszélni mással, van, amiről úgy érzi, hogy neki kell megoldania, és ez a napjainknak egy nagyon furcsa paradoxona, hogy miközben a közösségi média miatt nagyon sok ember van körülöttünk, de nagyon kevés ember van velünk.
1: Mondaná példát a hőseid közül?
2: Tulajdonképpen a várólista főhőse is egy ilyen figura, aki egyedül próbál szembeszállni a bürokráciával, az egészségügyi bürokráciával, és az édesapja érdekében, aki már úgy nagyon rossz állapotban van, és nem fogja ebben senki a kezét.
1: Emil, aki karácsonyi vacsorát
2: igen,
1: készít.
2: Igen, hát az ugye nagyon, az kimondottan a magányról szól, hogy milyen az, amikor az ünnepet egyedül töltjük, és próbálunk úgy csinálni, mintha nem, de végén szembe kell néznünk, hogy igen. Akkor van egy olyan karakterem, a Bácsikám című írásban, aki mindig úgy gondolja, hogy ő feltalálja a spanyol viaszt, ő startupot csinál, és ugye annyira előre megy a gondolataiban, hogy az őrültségekig megy el, mert nincs ki megállítsa, nincs ki azt mondaná neki, hogy várjál. Ezt a magányt egyébként ő maga teremti. Gyakran van ez is, hogy az ember ugye megy egy úton, és annyira meg van győződve, hogy nem akarja, hogy bárki elbizonytalanítsa.
1: A hajléktalanok is, akik megjelennek kettő novelládban is, ők is értelemszerűen egyedül vannak, vagy magukra vannak hagyva, nagyon érdekesen másként működnek.
2: Nekem ez a téma azért nagyon fájdalmas, nagyon megérint. Én élek egy tisztes polgári létet, és mindig nagyon szíven üt, amikor látok valakit, aki az utcán él, és sokat gondolkodom azon, hogy jutnak ilyen helyzetbe, és hogy juthatnának ki ebből. Ebben a kötetben két olyan történet van, ami egyfajta reményt ad. Az egyikben nyilván van valami kissé szatirikus, ez a Szenvedélyek című írás, ahol pont ugye ez a sokat bírált mohú rendszer ad egyfajta kiutat ebből az életből, és egészen magasra lehet jutni.
1: Annyit apróságot mondjunk el, hogy a palackok gyűjtése révén kiderül, hogy ő egy üzleti zseni.
2: És hát a másik történet az pedig egy ott a szerhasználat és a családnak a szétesése, ami elvisz egy hajléktalanságba, de hogy ott is van egyfajta ilyen, hát azt mondanám, hogy majd, hogy nem egy biblikus történet, hogy van megváltás, és van az a gesztus, ami elindít valakit az úton kifelé ebből a helyzetből. Én ebben nagyon szeretnék reményt érezni, és reményt éreztetni.
1: Amellett, hogy milyen hatást váltanak ki a novelláid, még azon is gondolkodtam, hogy milyen az, amikor szembesít a saját gyarlóságainkkal egy-egy írásod, a díjról szóló írás, és a Férfi, aki otthon felejtette a mobiltelefonját című összetartozik ilyen szempontból.
2: Igen, hát a díj az irigységről szól, a féltékenységről, hogy mennyire nem tudunk örülni a másiknak, a sikerének.
1: És de ezért úgy teszünk.
2: Úgy teszünk, és az álságosság az olyan fokozatosan bomlik ki ebből a kedvesnek szánt gratulációból. És hát igen, a mobiltelefon függőség az ugye korunknak egy elég erős problémája, magam is szenvedek benne, és hát valóban egyszerűen az, hogy a valóságot magunk körül sokkal szűkebben vesszük észre. Tulajdonképpen a mobiltelefon azt adja nekünk, hogy nincs olyan, amikor nem csinálunk semmit. És régen volt olyan, amikor nem csináltunk semmit, és szerintem az egészséges. És akkor egyszer csak valakinek megadatik, hogy váratlanul nem kell csinálnia semmit, mert otthon felejtette a mobiltelefonját. De hogy ebből tanul-e vagy sem, az kiderül az írásból.
1: Annak a szépsége volt megkapó ebben az írásban, hogy mennyi csoda van körülötte.
2: Így van. Miközben kitágult a világunk, és a mobiltelefon, az internet nagyon szélesre tárja a világot, és sokkal több mindenről tudunk, sokkal több mindent, de a saját környezetünket már észre sem vesszük, mert az valóságos, és könnyebb azon túllépni, és minden mással foglalkozni.
1: Számodra a novellaírásban hol van a játék? Az ötletet megtalálni, a figurákat kitalálni, vagy ennyire szűkre szabni, mert a novellában mindig az a csodálatos, hogy egy regényi történet van benne.
2: Nekem ennek minden része, minden pillanat a játék. Játék kitalálni magát, a helyzetet, játék megírni a karaktereket, nevet adni, esetleg egy viccesebb történetnél a poénokat megírni, a dramaturgiát összerakni, és a játéknak a legélvezetesebb része az az, amit már az olvasóval játszom, hogy vajon rájön, nem jön rá, mi fog vele történni, esetleg felkacag, elsírja magát, megdöbben, felkiált. Szóval ez minden elemében játék, és addig akarom csinálni, amíg ez így is marad.

0: Ki ne vágyna az időutazásra, és valószínűleg a történelmi regények szerzője azon kevesek közé tartozik, akinek ez megadatik. A kutatás és az írás révén ugyanis letűnt korok izgalmas eseményeinek részese lehet, átélheti az akkor élt emberek problémáit. Karádi Anna romantikus történelmi regényeket ír, ezúttal azonban nem a múltba, hanem a jövőbe viszi az olvasóit. Új könyvének, a Felhőkertnek a főhőse egy idegen korban ébred fel, ismeretlen szabályok között találja magát, ahol mindent újra kell tanulni. A bizalmat, a reményt, még önmagát is, bár arra is rájön, hogy az ember alapvető vágyai és félelmei sosem változnak. A mai irodalom és játék témánk harmadik interjúját Kádár Dóra készítette Karádi Annával.
1: Arra gondoltam, hogy hozok neked egy ajándékot, egy szép piros almát, bár ahogyan a könyvedet, a vadonatúj könyvedet nézem, azért a lila stílusosabb lett volna, hogy így mondjam. Édenkerti asszociáció már rögtön adódik. Na de hova is kalauzolod az olvasókat?
2: Köszönöm szépen ezt az almát. Igen, az alma a tudásnak a szimbóluma is nekem. Az édenkert is, akár a bűnbeesés is eszébe juthat az embereknek, és mindenképpen szerettem volna bele valami meghökkentő dolgot, hogy lila legyen, vagy olyan, ami nem természetes. Tehát ránéz az ember, és azonnal egy ilyen idegenségérzés fogja el, vagy valami, hogy úristen, mi lehet ez, miért lila ez az alma? És akkor innen megszülessen egy kíváncsiság, hogy vajon miről fog szólni a történet.
1: A múltat csak-csak ismerjük, a jövő óriási rejtély. Valóban kíváncsivá teszi az embert.
2: Ezúttal nem egy történelmi regényt írtam, ahogy megszokhatták tőlem az olvasók, hanem ez egy romantikus kalandregény, ami egy különös helyen és különös időben játszódik. Gyakorlatilag a jövőbe kalauzolom az olvasókat. Mégis úgy gondolom, hogy ez nem science fiction, vagy nem egy disztópia, mert a díszletek ugyan a jövőre vonatkoznak, de egy történetnek a motorja is számít, hogy mi adja, és az emberi kapcsolatok, a kaland, a veszély, az utazás, a beilleszkedés, a túlélés pedig jobban illik egy kalandregényhez. És ahogy megszokhatták tőlem az olvasók, én nem tudok úgy írni, hogy abban ne legyen romantika, úgyhogy ez egy romantikus kalandregény, ami a jövőben játszódik.
1: Itt a díszletet, a regénynek a hátterét, a szélsőséges időjárás és a minket mai nap érintő és nagyon sokakat foglalkoztató klímaváltozás adta meg, vagy ez adta a kezdő gondolatot.
2: Igen, az én történetem szempontjából nem is az a lényeg, hogy mikor lesz katasztrófa, hanem az, hogy ez biztosan lesz valamikor, és az sem a fő kérdés volt az írás során, hogy mi lesz az, vagy mi lesz az az indító esemény. Sőt, én úgy képzelem a nagy összeomlást, így is nevezem a könyvben, hogy az nem egy feltétlenül egy esemény lesz, hanem több esemény, és ezeknek az egymásra gyakorolt hatása. Nem próbáltam meg proféciát írni, hogy milyen lesz a jövő, hanem csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a jövő az a jelenben kezdődik, most alakítjuk. Emlékszem gyerekkoromban régen bozót tüzekről, erdőtüzekről más országokból hallott. Csak csodálkozva néztem az olyan felvételeket, most pedig, hogyha csak a lakókörnyezetemre gondolok, Hajmáskéren égett a táj, Tapolca mellett is előfordult ez, tehát ez mind nagyon közel esik hozzám, vagy hogyha csak a Balatonnak a vízszintjére gondolok, megfulladnak, elégnek a levelek még az ősz előtt a szárazságtól, tehát átalakulóban van az általunk ismert és megszokott nyári időjárás Magyarországon is, és arra gondolok, hogy most már tényleg a szkeptikusok is a saját bőrükön érezhet azt, hogy ez így nem mehet tovább. Én vallom azt, hogy egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón korlátlan fejlődés nem lehetséges. Mindig arra gondolok, hogy ekkora bőségben és ekkora pazarlásban, amiben élünk, ez nem lehet fenntartható és normális, és én úgy képzelem a jövőt, hogy valahogyan visszaállunk majd a múlt egy bizonyos fejlettségi fokára, és önmérsékletet kell gyakorolnunk, vagy hát rá leszünk erre kényszerítve.
1: Egy író-olvasó találkozón arról meséltél, hogy te tulajdonképpen mindig ikletett állapot. Vagy. Na de utána jön a kutató munka, rengeteg gyűjtés, forrásfeldolgozás. Ezt én úgy képzelem, hogy jogászi precizitással megoldod minden egyes alkalommal. Vagy tévedek?
2: Szeretem magam kihívások elé állítani írói szempontból is, igen. Mindig van valami, ami nekem az írás során új. Vagy például az, hogy férfi szemszögből írok, vagy váltott szemszögből írok.
1: A férfi szemszög volt a Kegyúr.
2: Igen, a Kegyúr című regényem férfi szemszögből íródott. Van olyan, ahol a néző pontok változnak, változnak, az a Zserbó című sorozatom, a Felhőkert, ami megjelent, ami a jövőben játszódik, tehát nem szeretem egyébként a rutin dolgokat. Mindig van benne nekem valami újdonság, írás technikai dolgokat tekintve is.
1: A Felhőkert, ahogyan említetted, a nagyon messzi jövőben, a távoli jövőben játszódik, úgyhogy egyébként a főhős, aki egy tudományos, racionális alapokon álló fiatal doktornő, kutató, 200-valahány év álom után ébred föl a hibernációból, akkor hozzák vissza?
2: Igen, a Füredi Lánynál is alkalmaztam ezt az időutazást, de ott egy mágikus tó segítségével a múltban találta magát a főhősnőnk, de míg a történelmi romantikus regényhez ez illett, a jövőben játszódó regényhez sokkal jobban passzolt a hibernáció, amire ugye folynak tudományos kutatások, de azért az fontos tudni, hogy jelenleg ott állunk, ahogy a fagyasztott eper, amikor kiolvasztjuk és elveszíti a formáját, a sejteket azért a jégkristályok nagyon károsítják, és azért ez még egy megoldásra váró probléma.
1: Hogyha történetesen a Felhőkertet úgy, mint az almazamatát egy ízzel vagy egy illattal kellene jellemezned az olvasóknak, akkor mi lenne az? Nekem a Füredi Lányhoz, sőt az egész trilógiához is kapcsolódott egy illat is, meg egy atmoszféra is. Te mit mondanál a Felhőkertnél?
2: Felhőkertben megalkottam egy különleges virágot is. Nehéz, kicsit templomos hangulatú, lila színű virágról beszélünk, aminek az illata olyan tömjénhez hasonló, de nem tömjén. Egyébként a tömjént a fakönnyének is nevezik, és akkor így ennek kapcsán jutott eszembe, hogy ez a virág, meg ahogy a hegynek a könnye. Ez amikor írtam, azért erre gondoltam.
1: Amikor pedig olvassuk a Zserbót, akkor gondolunk a Dióra természetesen, és ez pedig már egészen más hangulat, a monarchia beli időszak. Egyébként van kedvenc korod?
2: Mindig az, amivel foglalkozom. A múlt az olyan érdekes nekem, tehát én nem kigondolom, hogy akkor melyik században játszódik a történetem, hanem valami érdekes helyszínen járok, vagy hallok valamit, mindig megjegyzem, felírom, tehát az én életem egy ilyen folyamatos kutató munka.
1: Amikor társadalmi kérdéseken gondolkodsz, akkor melyek azok, amelyek igazán foglalkoztatnak?
2: Az a fő gondolat, amiből kiindulok, hogy képes-e arra a társadalom, képes-e arra az egyén, hogy lássa, hogy éppen hol van, hogy éppen mivé válik. Azt a legnehezebb észrevenni, amiben vagyunk. Utóbb, mikor szemléljük a történetet, nagyon egyszerű levonni a következtetéseket, és nem értjük, hogy nem látták ezt az eseményt, ami ehhez is ehhez az okhoz vezet. És erre mondják azt, hogy utólag ugye könnyű okosnak lenni. És én mindig arra gondolok, hogyha meg tudom fejteni valahogy a múltat, rájövök arra, hogy mi miért volt, attól valahogy én okosabbá válok a jelenben, és ezzel majd alakítom a jövőt. Most az egyik legfontosabb kérdés bennem az, hogy amitől én embernek tartom az embert, és amit az ember életénél értéknek látok, az túl tudja élni ezt a technológiát, amit teremtettünk magunk köré, hogy egyszerűen megcsináltuk a mosógépet, hogy könnyebben mossunk, mindenféle technikai eszköz rendelkezik, áll ahhoz, hogy megkíméljük magunkat, majd utána azért kellett építenünk konditermeket, mert akkor nem mozogtunk, akkor pótolni kellett azt, amire egyébként hivatva van a testünk, tehát hogy az emberi evolúció az lassabb, mint a technológiai fejlődés, és mi nem erre vagyunk teremtve, amilyen körülmények között most élünk.

0: temetést a betegségem miatt halasztani kellett. Nem volt elég, hogy annyira rettenetesen érzem magam a vírusfertőzéstől, mint addig még soha. Több mint két héten át ráadásul bűntudatom volt, hogy a család, ha a lehető legszűkebb értelemben is, de rám várakozik és emészti magát. Az hamar kiderült, hogy apámra csak félig meddig igaz ez, aki az idő és legfőképp a pénz miatt aggódott a saját anyja halálakor, ami nem csak hogy megdöbbentő volt, egy teljesen értelmetlen vitát is elindított a családtagok között, amit képtelenség volt föloldanom a lázas állapot legintenzívebb szakaszának kezdetén. Így kezdődik Szőlősi Mátyás Fóbia című regényének második kötete. Egy világjárvány kibontakozásáról, egy terhelt családból származó különösen intelligens nő utazásáról, a vidéki Magyarországról olvashattunk az első könyvben, és a folytatás bizonytalansággal és víziókkal teli. A járvány lecsengett, de nem gyógyult meg az emberek teste és lelke sem. Szőlősi Mátyást először arról kérdezem, miért éppen egy nemzetközi kutatói világban is ismert fiatal tudós lett a regény főszereplője.
1: Nagy kihívás is volt számomra, hogy egy ilyen komplex és intelligens, és szerintem érzelmileg is mély, és ugyanakkor mégis a racionális gondolkodáshoz közel álló egyéniséget jelenítsek meg ebben a könyvben. Egy teljes embert szerettem volna megmutatni, akinek a munkája a hivatása, és hogy ez szervesüljön a szövegben, és ne csak egy háttérinformáció legyen, mint azt egyébként én sok könyvnél tapasztaltam, hogy meg van említve a főhősnél, hogy mivel foglalkozik, de erről nem tudunk meg semmit a történetben.
0: Az, hogy ő fizikus, valamennyire meghatározza azt, hogy hogyan gondolkodik a körülötte lévő világról, kapcsolatrendszerekről, a hitről, és hogy hogyan észleli az őt körülvevő dolgokat?
1: Igen, az észlelés talán ebből a legjobb szó, és ez a kettősség, tehát az érzelmi mélység, és ugyanakkor ez a nagyon is a tudományhoz és a tapasztaláshoz kapcsolódó, azt előtérbe helyező gondolkodásmód az nagyon jellemző rá. Kutat, keres, és megpróbál megérteni olyan folyamatokat is, amik nem feltétlenül a tudományhoz kapcsolódnak, és így lehet, hogy nem is a megfelelő eszközökkel és a megfelelő látásmóddal áll hozzájuk.
0: Miért nem hisznek neki mégsem? Sőt, az olvasó sem hisz neki. Itt ebben a második kötetben különösen sokszor elgondolkodunk rajta, hogy most akkor ez valóban megtörtént vele, látta azokat a leveleket, látta azokat a fotókat, találkozott azokkal az emberekkel, kihallgatta őket. Az olvasó sem tudja, hogy ez most valóban így van, vagy nincs?
1: Nem csak mi nem hihetünk neki, hanem ő sem hisz magának néha. Az első könyv visszajelzései alapján is, de már olvasták páran a második kötetet is, bárcsak most jelent meg, úgy éreztem, hogy ez átjön számukra, hogy ez elsősorban az ő személyiségéből fakad. Tehát azok a dolgok, amik után ő kutat, azok mind nagyon komoly bizonytalanságokat rejtenek. A kvantummechanika és az általános relativitás összeegyeztethetősége, ami a 20. 21. századi fizika egy nagy kérdése. Ő elsősorban ezzel foglalkozik, és azt hiszem, hogy az a fajta bizonytalanság és az a fajta elbizonytalanodás, ami a saját hivatásában fontos, hogy nem találja a megoldást, az rávetül az egyéb kapcsolataira és a dolgaira is, mert ugye a fizikában vagy ezekben a kutatásokban azért elsősorban magára számíthat. Azokat a számításokat neki kell elvégeznie, de hát ugye amint kilépünk a fizika világából, és mondjuk ugye a valóság és az emberi kapcsolatok kerülnek előtérbe, amik magának a regény eseményeik a nagyobb részét ölelik föl, akkor ugye már egyéb emberek és egyéb tényezők is hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az elbizonytalanodás ez még erősebb legyen. Ugyanakkor viszont szerintem rengeteg mindent meg is fejt, csak nem feltétlenül azokat, amiket ő szeretne.
0: Ő a családja múltjában is kutat, ami egy veszélyes mertját próbálja föltérképezni, hogy tulajdonképpen a nagyszüleinek vagy az ő felmenőinek milyenek voltak a viszonyai, és komoly ellenállásba is ütközik. Az, hogy ő így van a világban, az függ attól is, hogy milyen kusza viszonyok közül jött? Hogy válások vannak a családban, hogy hűtlenség van a férfiak részéről a családban.
1: Ezek az összefüggések és ezek a megoldásra váró kérdések, ezek nagyon befolyásolják őt, és hát ugye itt egy párkapcsolati trauma is kezd kibontakozni, ezt azért nyugodtan mondhatjuk, és az apja is tudományos területen tevékenykedik, lássuk magas szinten, tehát hogy egy jó matematikus. Például itt egy elég erős ellentmondás van, vagy egy elég erős feszültség, hiszen azért nem egy olyan fizikust ismerünk a 20. századi fizika történetből, akinek meggyűlt a gondja a matematikával, erről is van szó ugye a szövegben, tehát azért, mert ő lát bizonyos folyamatokat maga előtt fizikusként, az nem jelenti azt, hogy a számításokat is mögé tudja rakni, és ez például komoly feszültséget okoz számára, és ugye az apjával egy olyan családi történet kezd kibontakozni, amiben egyrészt az apjának nagyon fontos szerepe van, és talán ő hallgat el a legtöbbet ezekből, vagy például a jó szándék, mert sokszor jó szándékkal fordul emberek felé, az visszaüthet, és szerintem ezeknek a szerencsétlen dinamikáknak nagyon fontos a szerepe.
0: És akkor tágítsuk tovább a képet, hogyha még ezt egy olyan kontextusba tesszük, hogy ez a járvány utáni időszak, és ő ugye átvészelt egy pandémiát, ami nagyon hasonlít a Covidra, de te sosem mondott ki, hogy ez az a járvány, amin mindannyian átmentünk, de egy ilyen felső légúti tünetekkel egy nagyon kellemetlen utóhatást okozó járvány, szóval, hogy ő nincs jól, és a társadalom sincs jól, és a körülötte lévő emberek is teljes bizonytalanságban vannak, akkor is, amikor már lehet egymással találkozni, és lehet elmenni egy halotti torra, vagy egy temetésre is összegyűlni.
1: Ez mindenféleképpen meghatározó, hogy ez a bizonytalanság egy sokkal szélesebb körre terjed ki. Tehát a gyanakvásnak, akár az érintkezés problematikájának, az, hogy ki beteg, ki nem, tehát hogy egy ilyen gyanakvó légkör alakul ki, és ugye ezt a halálesetek is erősítik, meg hát olyan történetek, például amit említettél, hogy összegyűlnek az emberek egy tor alkalmával, olyan történetek is kiderülnek, amik csak tovább mélyítik ezt a bizonytalanságot, és ugyanakkor meg olyan konkrét személyek jelennek meg ezen a toron, akik egyrészt visszavezetnek minket az első kötethez, és egyértelmű választ adnak számára bizonyos kérdésekre, amiket viszont a többiek vagy nem tudnak, vagy egyszerűen csak nem akarnak bevallani. Tehát, hogy ő jogosan feltételezi azt, hogy nem mondanak neki igazat, de valahogy ő magára marad ezekben a szituációkban. És természetesen ez összhangban van a járványhelyzettel, ahol gyakorlatilag egy betegség során mindig mindenki egyedül van. Ugye a betegség kirekesztettség, a betegség tabú, nem lehet róla beszélni, a betegséggel egyedül kell megküzdeni igazából. Persze vannak orvosok, meg vannak gyógyszerek, de hát mondjuk például a Covid alatt sokáig kellett várnunk arra, hogy valami fajta védelmet kaphassunk, és ugye sokan abban sem bíztak, tehát hogy itt nagyon sok rétege van szerintem ennek a bizonytalanságnak, és hát hozzá kell fűzni azt is, hogy ő azért egy függőséggel bír. Az a fajta függőség, ami gyakorlatilag egyébként ezzel a fóbia címmel is erősen összefügg, az tovább távolítja kicsit önmagától is, meg azoktól a megoldásoktól is, amiket ő szeretne megtalálni.
0: Egy idő után fölmerült bennem a kíváncsiság, hogy hogyan írsz, tehát nem sok napon kísérjük ezt a nőt. Vajon hogyan adagoltad azt, hogy szinte pillanatról pillanatra haladunk, az ő testi érzeteit, amit lát, annyira nüansznyi dolgokat mutatsz meg. Egyszerűen behúzod az olvasót is egy nagyon fura állapotba.
1: Egyrészt ez összefügg a fotós munkáimmal, a fotós látásmóddal, tehát hogy van valami fajta összefüggés a között, hogy fényképekben is gondolkodom, vagy fénykép sorozatokat állítok például össze, ami gyakorlatilag pillanatról pillanatra mutatja meg a, hát nem mondom, hogy a valóságot, de majdnem a valóságot, ugye a fotó sosem a valóságot tükrözi. És hát azt hiszem, hogy a testi érzékelés, az például, tehát az, hogy már a lírámban is, vagy mondjuk a drámai szövegeimben is, amiket régebben írtam, vagy például a kisregényemben is nagyon fontos szerepet kapott, ez megkönnyítette azt, hogy ezeket a fajta tüneteket, és ezt nyugodtan mondhatjuk, hiszen ugye egy járványhelyzetről is szó van, ezeket részleteiben és akár ilyen pillanatról pillanatra is képes legyek megmutatni, úgyhogy az egyrészt azt gondolom, hogy nem unalmas, és funkciója is van. Igen, és az időintervallum maga, amire utaltál, bár a második kötetben ugye azért van egy nagy ugrás, mert ugye ott annak a járványhelyzetnek az utóhatásáról is megtudunk elég sok mindent egy személyes nézőpontból, de valóban ezek gyakorlatilag egy ilyen 24 vagy 36 óra eseményei, és ugye itt azért nem csak rossz dolgokról van szó, tehát van például egy idős hölgy, akihez kifejezetten közel kerül, és azokat a gyermekkori élményeket hozza vissza, mondjuk a nagymamával kapcsolatban, vagy a nagyszüleivel kapcsolatban is, amire ő jó érzéssel emlékezik vissza. És igen, abban a helyzetben, a tor során ott nagyon fontos ez a lépésről lépésre haladás, mert ott gyakorlatilag tényleg teljesen valós időben éljük meg a dolgokat, ott nincsenek időbeli ugrások.
0: Olvastam interjúkban, gyakran fölvetik, hogy akkor tulajdonképpen mi a műfaja ennek a regénynek, hogy családregény, vagy bűnügyi történet, vagy lélektani regény, mert minden van benne. Neked mi a válaszod erre?
1: Én azt gondolom, hogy talán a lélektan felől közelítenék, mert mégiscsak egy szubjektív elbeszélővel van dolgunk, aki végigmegy egyfajta fejlődésen, vagy átalakuláson, és hát a lelki feldolgozásnak nagyon fontos a szerepe a szövegben, a könyvben, de a többivel is ki vagyok békélve, tehát a családregény az teljesen megállja a helyét, hiszen végigvonul az egész két köteten a család története, és a bűnügyi regénytől sem óckodom, még ha nem is annyira szeretem ezeket a kifejezéseket, de hát a bűnügy fontos, és az ő motivációját, tehát az, hogy miért úgy cselekszik, ahogy cselekszik, abban nagyon fontos szerepe van, és hát ugye maga a járványhelyzet, tehát amit említettünk, azt nem tudom, hogy lehetne műfajilag meghatározni, de hát azért a világirodalomban, vagy akár a magyar irodalomban is, tehát például Garaci Lászlónak például van egy könyve, ugye, ami a járvánnyal foglalkozik, tehát ez sem idegen a szép irodalomtól, hogy ezeket a témákat feldolgozza, és egy olyan szintre emelje, ami az olvasóknak is érdekes lehet.
0: Állandó rovatunk ebben a műsorban kiválóan alkalmas arra, hogy megtudjuk, milyen sokféle nézőpontból lehet közelíteni a hazai irodalmi élet történéseihez, a megoldandó feladatokhoz, a változásokhoz, a lehetőségekhez és az ígéretekhez. Ezúttal Grecsó Krisztián író véleményét kérdeztem.
2: Nagyon erősen átmeneti időszakban vagyunk most, és az irodalmi életben pontosan ugyanúgy működik, mint szerintem az élet teljesen más területein, vagyis hogy színültig vagyunk, várakozással, reményekkel. Ugye van szó a kultúráról, van helyettes államtitkár, aki író, Berg Judit személyében, az irodalom, mint tényező előkerült. Szóval, hogy itt azért nagyon sok minden jó dolog látszik, ellenben 16 év nehéz időszaka van mögöttünk, és abban az időszakban ráadásul az olvasási szokások is elképesztően megváltoztak. Tehát az, hogy mi visszataláljunk erővel az olvasókhoz, a fiatalok olvasása, nevelése valóban elkezdődhessen, ezek óriási feladatok. Tehát itt nyilván oktatási háttérről beszélek, kampányokról beszélek, és a többi. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog van, ahol az irodalom most újra reményt, esélyt, lehetőséget kaphat, mert hogy alapvetően van egy hatalmas dolog, amivel élhetnénk, a fiatalok irányába, ez pedig az ő egójuk, hogy ők szeretnék magukat megmutatni, szeretnék tudni, hogy ők kicsodák. Dolgozik bennük ez az atomerőmű, nem tudom másképpen mondani, ez a magma, az én, a vágy arra, hogy ők elindulhassanak, hogy gondolkodhassanak önmagukról. Na most ezt a kreatív oldal felől közelítve, ezt használva, kihasználva, hogy így is mondjam, nagyon jó eredményeket lehetne elérni az olvasás a nevelésben, és az olvasást, mint befogadási formát, és a kortárs irodalmat, mint integrális részét az irodalomnak meg lehetne mutatni, vagyis, hogy az irodalom egy élő organizmus, és nem fekete-fehér fényképek a falon, ezek mind előttünk vannak, de ez mind végtelenül távol van az irodalom történet oktatástól, végtelenül távol van attól, hogy Herceg Ferencet kelljen a gyerekeknek kényszerűen és kelletlen olvasniuk. Úgyhogy egyfelől tele vagyok reménnyel, és nagyon bizakodó vagyok, másfelől azt is látom, hogy micsoda hihetetlen feladatsor van előttünk, akár mondjuk például, ha az élet és irodalomra gondolok, de nem csak az ésre, hanem általában a nyomtatott sajtóra, akkor bizony itt az utolsó 24. órában vagyunk, hogy az utolsó nyomtatott sajtó heti lapokat még meg lehessen menteni. Mondom ezt egy olyan országban, Európában, ahol már nincs nyomtatott napi lap, és nem olyan sok ilyen ország van Európában.
0: Olvastam vele több interjút, és volt egy érdekes téma, amikor az irodalom tétjéről beszéltél, és azon gondolkodtam, hogy most ebben az időszakban változott-e, vagy hogy nagyobb-e a tét? Van-e olyan téma, amiről feltétlenül írni kell, vagy amire figyelni kell?
2: Én annak örülnék, ha akár a tehetséggondozásban, akár a szociális feszültségek földolgozásában valódi műhelyek jöhetnének létre. Ezeket a műhelyeket nem pénznyeldének használnák, hanem ezekben a műhelyekben a gyerekek tanulhatnának, zárkózhatnának, a kreatív energiáikat használva működnének. Szóval, hogy itt azért papíron rengeteg minden működött, gyakorlatilag szinte semmi. Ezek akár mondjuk volt úgynevezett Kárpát-medencei tehetséggondozó, ahol azon kívül, hogy a tehetség állítólagos gondozói 100 milliókat vettek föl, azon kívül semmi se történt. Sőt, tehát elég veszélyes terepek voltak. Tehát én bízom benne, hogy itt akár az oktatásban, akár a szórakoztatásban, akár a társadalom föltérképezésében, hol élünk, kik vagyunk mi, hogy a szöveg, a szociográfiai szöveg akár, de a szép irodalom tudna segíteni, és a hétköznapjaink része lenne.
0: A sóvárgás és az emlékezés története a harmadik ég, Török Ábel tavaly megjelent regénye, amely egy csendes békés világról, szerelemről, megindító sorsokról szólt, és nagy figyelmet kapott. Előtte 2022-ben jelent meg a fiatalíró első könyve, a Gonosz erdő meséi, amely egészen más műfajú, véres horror fantasy volt. Vajon melyik úton megy tovább, milyen lesz a következő könyve? Erről kérdezem Török Ábelt, és arról is, hogyha mindkét regényének sok éve megszületett már az alapötlete, ahogy erről beszélt korábbi interjúiban, akkor amit épp most ír, az hasonlóképpen évek óta érlelődik-e?
3: Igen, ennek is már nagyon régen megvolt, vagy megvan az alapötlete, 2018-9 környékén született meg az első fejezet, akkor még nem tudtam, hogy ez ennek a szövegnek lesz az első fejezete, hanem akkor ez még egészen másnak indult, de azóta kisebb-nagyobb kihagyásokkal összefüggéstelenül dolgozom rajta. Akkoriban már a klasszika-filológia szak alapképzését csináltam, és ez a szöveg elég erőteljesen kapcsolódik sok ágon a tanulmányaimhoz, vagy az ókori világhoz úgy összességében, és a görög-latin irodalomhoz. Szerettem volna valamilyen módon ezt megfogni, és a magamévá tenni.
0: Mesélsz róla, hogy kik a hőseid, és mi az alap probléma? Gondolom, ezért meg körvonalakban megvan.
3: Egy ilyen félkész kötetem van belőle. Aztán, hogy meglátjuk, hogy mennyi idő alatt sikerül a második felét is megcsinálni. Nagyon kevés szereplővel dolgozik ez a kötet. Igazából van egy férfi és egy nő, körülöttük forog az összes fejezet külön-külön. Ezek ilyen külön olvasható, külön is önálló történetet képező fejezetek, tehát nem feltétlenül csak egyben lehet olvasni, egyben jó, meg egyben mást ad, de lekerekített önálló történetekkel dolgozom, és rajtuk kívül nagy ritkán feltűnik egy-egy mitológikus alak, istennő, isten, de ezek megnevezetlen alakok, faun, visszatérő szereplő, de azt hiszem ezzel az egész szövegsorozat, vagy mondjuk így, hogy regény összes szereplőjét felsoroltam.
0: A varázslat az fontos a te regényeidben, és ugye az elsőről mondták, hogy eléggé fölzaklatja az olvasót, és hát így is van. A másodikról pedig, hogy nagyon szép, de az is valahogy ilyen mágikus. Erre a harmadikra mi jellemző, hogyha így az érzésvilágot nézzük?
3: Hát ebben is van varázslat. Ez is egy világtól elzárt, időtlen közeg. Ez a mítoszoknak a világa, vagy így annak a hangulatát idézi. Hangjában inkább a második kötetre, tehát a harmadik égre hasonlít. Ahhoz van közel, de hát ez jóval sűrűbb és valószínűleg odafigyelősebb szöveg is. A harmadik égben egy nagyon erős összetartozásról írtam, ami természetes és működő, megkérdőjelezhetetlen összetartozás, és ebben a szövegben pedig arról beszélek, hogy valami olyasmivé alakult ez a szöveg, ami arról beszél, hogy milyen az, hogyha két ember együtt van, és valahogy így erőszakkal egymásnak van rendelve, és nem tud szabadulni a másiktól, és ennek a szépségei és fájdalmai domborodnak ki a szövegekben.
0: Csak akkor kérek belőle egy részletet.
3: Akkor ez a részlet a Fülemüle című fejezetből van, annak az eleje. A sziklamászó Kaleisz egy nap fehér fülemülét vitt ajándékba a dalosaj kuklójának. A hegyen fogta meg, felkapaszkodott arra az oromra, amelyet a legvörösebbre szárított a nap, és feldúlta a fészkét. A fülemüle reszketett a kezében, megkérte Kaleiszt, hogy engedje el, de Kaleisz nem csak sziklamászó volt, hanem még a szívét is mészkőből pattintották egykor az istenek, mert kinevette, de hogy is engedlek, 600 napja figyellek és követlek már, ma estétől kezdve Chloe gyönyörködik majd benned. Soha azelőtt nem látott még fehér fülemülét, a tolla úgy fény lett, mint a víztükör, az egyik szeme zafírból volt, a másikban 7 év elfojtott bánata csillogott. A fülemüle rendíthetetlenül kérlelte, könyörgött és rimánkodott, erdőt és eget ígért Kaleisznak, de ő csak a fejét rázta, ne koptasd a hangod, otthon szükséged lesz rá. Amint elengedsz, elrepülök, csengett erre a fülemüle torkadacosan, hát nem tudod, hogy én fogságban elpusztulok? Kaleisz erre felmérgesedett és eltörte a szárnyát. Hazafelé a sziklamászó régi dal dúdolt egy finom suhanású lányról, a fülemüle pedig csendben sírdogált. Amikor közelebb értek a házhoz, Kaleisz letörölte a könnyeit és megsimogatta. No, ne haragudj rám, felmérgesítettél, de már megenyhült a szívem. Meglátod, jó helyed lesz itt, és ha nem makacskodsz, nagyon fogunk szeretni. A fülemüle fásultan bólintott, fájlalta a szárnyát. Kaleisz erre megrázta a kezében, szedd össze magad, búval bélelt, hogy anyad gyarakod a Chloe-nak, ha meglát. Megreped a szíve. Ráköpött a fülemüle fejére, és hátra simította a tollait, hogy még fényesebb legyen, így már szebb vagy, így már jó ajándék leszel. Nézd csak, mit hoztam neked a hegyről, nyújtotta ki Kaleisz a fülemülét, arról az oromról, amelyet a legvörösebbre szárított a nap. A dalosajgú Chloe óvatosan a kezébe vette, puha keze volt, sokkal puhább, mint Kaleisznak. A kezébe vette, és simogatta, és becézte, de a fülemüle nem nézett rá, csak sírdogált csendesen. Chloe csókot nyomott a feje búbjára, és azt mondta, ne félj, gondoskodom rólad, meggyógyítom a szárnyadat. De amikor a fülemüle Chloe szemébe nézett, tudta, hogy ez a lány fogja megölni.
0: Játék az irodalomban. Szabó Borbála házasság labirintusáról, Rényi Ádám várólista és további felnőtt mesék című novellás kötetéről és Karádi Anna felhőkertjéről hallhattak a mai műsorban, ezen kívül kiderült, hogyan folytatódik Szüllősi Mátyás Fóbia című regénye, és az is, miképpen gondolkodik Grecsó Krisztián a hazai irodalmi életről, valamint megtudtuk, hogy az ókorba viszi majd vissza olvasóit készülő új regényével Török Ábel. A mai adás zenei szerkesztője Duba Szilvia volt, nevében is köszönöm a figyelmüket, Ola Andrát hallották.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Stravinskytól a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élj át Stravinsky és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrm.jegy.hu.
4: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatóink, ma délben a Badacsony-Tördemici római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Badacsony-Tördemic a Balaton partján, a Badacsony északnyugati oldalán fekszik. Területe a bronzkorban is lakott volt, a rómaiak idején pedig már virágzott a szőlőkultúra e tájon. A falu főutcája a római út, amely az ókorban fontos kereskedelmi és hadi út volt. Első ismert írásos említése 1219-ből maradt ránk. A középkorban egytelkes nemesek lakták, 1950-ig Nemes Tördemic volt a neve. 1299-ben épült Szent János tiszteletére az első kápolna. Ennek helyén 1783-ban emelték azt a templomot, amely két alkalommal is leégett, de a hívek újjáépítették. 1871-ben felkereste József Nádor leánya, Mária Henrietta hercegnő, második Lipót belga király felesége. 1904-re a templom már szűkössé vált, ezért újat építettek. Védőszentje Szent Mihály arkangyal, a mennyei seregek vezére. 1955-ben Rezes Molnár Miklós festőművész a szentélyt ingyen kifestette, az angyalok modelljei a faluban élő 10-12 éves kislányok voltak. A Badacsony-Tördemici római katolikus templom tornyában két harang lakik. A kisebbik 135 kilós, a nagy harang 418. Mindkettőt Szlezák László öntötte 1926-ban.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál Sipos Ildikó, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
2: Szigorúbb feltételekkel vezetheti be a kormány a vagyonadót 2027. január 1-től annál, mint ahogy azt a kampányban vállalták. Dolgoznak a kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán is, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon.
1: A csípő és a térdprotézis, valamint a szürke hályog műtétek esetében csökkenhet jelentősebben a betegek műtéti várakozási ideje, ha elindul a kormány 10 milliárd forintos várólista a csökkentési programja.
2: Verses kötet jelent meg kortárs dalszerzők szövegeiből. Az antológia 10 a fiatalok körében népszerű előadó, köztük Betonhofi, Pogány Induló és Krúbi műveit sorakoztatja fel.
1: Marad a kellemes, napsütéses, őszi idő, csapadékra nem kell számítani. Következzenek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Szigorúbb feltételekkel vezetheti be a kormány a vagyonadót 2027. január 1-től annál, mint ahogy azt eredetileg a kampányban vállalták, jelentette be a kormányfő országjárásának Szolnoki állomásán. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy egy bizonyos összeghatár felett 1%-nál is több lehet az adó mértéke. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy dolgoznak a kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán. Csüri Fanni Noa összeállítása.
3: A vagyonadó az egyik legfontosabb és legtámogatottabb vállalásunk volt, a fideszesek is támogatják, csak szeretném jelezni az elvtársaknak.
4: Fogalmazott a miniszterelnök országjárásának Szolnoki állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, szigorúbb feltételekkel vezetik be az adónemet, mint azt korábban vállalták. 500 milliárd felett akár 1%-nál is több lehet az adó mértéke. A kormányfő a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, vagyis a katáról is beszélt.
3: Jelenleg is dolgozik a pénzügyminisztérium egy olyan megoldáson, ami akár 100 000 vagy több mint 100 000 kisadózó csatlakozását jelentheti.
4: Magyar Péter kiemelte, ismét lehetővé szeretnék tenni, hogy a katás adózók ne csak magánszemélyeknek számlázhassanak, hanem cégeknek, szervezeteknek is. A jogosultak körét is kiterjesztenék. Szeretnék, ha a nem fő foglalkozású vállalkozók, a főállásuk mellett dolgozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is igénybe tudnák venni ezt az adózási formát. A kormányfő arról is beszélt, hogy megemelnék a kata havi, jelenleg egyébként 50 000 forintos adózási mértékét, hogy rendezni tudják az érintettek anyasági és nyugdíjellátását, valamint társadalombiztosítását.
3: Csak úgy lehet a katát engedélyezni, csak úgy engedélyezteti egy felelős kormány a kata kiterjesztését, hogyha később a benne lévők megkapják ezeket a juttatásokat is, amit mondtam, táppénz, nyugdíj, vagy éppen anyasági ellátás.
4: Hangsúlyozta, az éves bevétel felső összeghatárát 18 millió forintról 19 millió forintra emelnék, és egyeztetnek a katáról a szakmai szervezetekkel.
1: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ezt is Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Szolnokon. A kormányfő azt is közölte, hogy már jövő januártól várják a program első eredményeit. A kórházak adóssága eközben tovább növekedett. Hegedűs Katalin összefoglalója.
5: A kormányfő Szolnoki országjárásán hangsúlyozta, a program célja, hogy jelentősen mérsékelje a várakozási időt azokon a területeken, ahol a helyzet a legkritikusabb.
3: Először azokon a területeken, azoknál a betegségeknél, problémáknál, ahol a leghosszabbak a várólisták, csípő probléma, térd protézis, vagy éppen szürkehályog probléma van. Több 10 milliárd forintot allokál pluszban a Tisza kormány erre a területre, hogy új orvosi tímek jöhessenek létre, hogy ne csak 8 órába végezzék el a beavatkozásokat, a műtéteket, hanem akár, ha kell, éjszaka is, és ennek eredménye kell, hogy legyen látható eredménye.
5: A legnagyobb várólisták éppen azokban a beavatkozásokban alakultak ki, amelyeknél protézisre van szükség, mint a csípő, a térd protézis, vagy a szürkehályog műtétek, nyilatkozta a Krónikának Lantos Gabriella egészségügyi menedzser. Hozzátette, ezeknél a műtéteknél ugyanis nem elegendő az emberi tudás, maga az eszköz is költséges, és a kórházaknak eddig nem volt elég pénzük ezeknek a protéziseknek a megvásárlására.
6: Egy csípőprotézis, egy nagyon modern csípőprotézis esetében 501 millió forint közötti tételekről beszélünk. Vagy ez a várólista csökkentő program extra pénz arra is jó lesz, hogy frissítik ezeket a várólista listákat, és meg kiderül, hogy ezek valóban validok-e, esetleg nem műtöttek-e valakit, akit elfelejtettek lerenni, esetleg nem halálozott el valaki, nem ment el magámba.
5: A szakértőt a kórházak augusztus végén 66,7 milliárd forintra rúgó adósságáról is kérdeztük, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott, az év végére ez az összeg a 100 milliárd forintot is elérheti.
6: Minden évben e körül van 80 és 100 milliárd körül, ezek mind anyag és eszköz elmaradt számlák kifizetései, mert hát a bérre ugye elmegy a teljes finanszírozás.
5: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Magyar Kórházszövetség konferenciáján megerősítette, a választási ígéretekben szereplő évi 500 milliárd forintos plusz forrás jövőre érkezhet meg az egészségügybe, míg a kórházak konszolidációjára és az adósságok rendezésére már az év végén sor kerülhet.
1: Tojással próbálták megdobni Magyar Péter tegnap, amikor a színpadon beszélt Szolnokon, de nem találták el. Az utóbbi hetekben több hasonló incidens is történt, ami kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy megfelelő-e a kormány fővédelme. Cinege Levente összeállítása.
7: Nem megfelelő a védelem.
8: Fogalmazott kérdésemre Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a hadtudományok doktora. Hozzátéve viszont a korábbi gyakorlatot sem kellene követni.
7: Nem feltétlenül kellene azt csinálni, mint az Orbán, aki szinte sehova nem ment, és csak zárt területen beszélt, csak féltek.
8: Magyar Pétert júliusban a nyugati pályaudvaron leköpte egy férfi, a múlt héten pedig egy szexádi rendezvényen leöntötték borral. A szakértő úgy látja, ezek az esetek azt mutatják, hogy a nyilvános szerepléseknél különösen fontos a védett személy környezetének folyamatos ellenőrzése és a veszélyek gyors felismerése.
7: Egy tangóhoz két ember kell. Tehát, hogyha nincs fogadófél az egyik oldalon, akkor hiába erőködik a másik, hogy ők szeretnék mindenképpen megtartani azt, amit egyébként benne van a kötelességei között. Magyar Péter, emlékszünk, hogy hogyan viselkedett és mennyire nyíltan, ami politikai szempontból érthető, amikor a kampány volt, de biztonsági szempontból nem. Most megint ugye van egy kampány körút, ahol ő szeretne nagyon közel kerülni az emberekhez, de hát egy miniszterelnök esetében, különösen akkor, amikor elég sok ellensége van, nyugodtan mondhatjuk ezt is, ez nem megengedhető.
8: Kis Benedek József emlékeztetett, a személyi védelem hatékony működéséhez kompromisszumra van szükség, és a védett személynek célszerű elfogadnia a szakemberek által javasolt biztonsági intézkedéseket. Kiemelten védett személy, tehát például a miniszterelnök esetében nyílt területen is fel kell készülni a lehetséges veszélyhelyzetek. Ehhez pedig a közeli és a távolabbi védelem megszervezése egyaránt szükséges.
2: Garázdaság és rendzavarás miatt állították elő a tojásdobáló férfit, akit kihallgatása után szabadon bocsátottak, közölte a Telex kérdésére vasárnap a megyei rendőrfőkapitányság.
1: Országjárásba kezdett Orbán Viktor.
2: A volt kormányfő minden megyében a megyei választmány tagjaival találkozik, jellemzően egy megyei választmányi ülés keretében, erősítette meg a Magyar Nemzet értesülését Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Tájékoztatása szerint a találkozók témája jóval szélesebb annál, mint hogy pusztán a párt szervezeti működésével kapcsolatos technikai kérdéseket vitassák meg. A beszélgetések középpontjában a politikai helyzet, a közösség összetartása, valamint Magyarország és a Fidesz jövője áll.
1: A Fidesz frakció vezetője arra számít, hogy napokon belül megindul a hajtóvadászat a volt kormánypárt szellemi közösségével szemben. Bóka János a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott, a szándékok egyértelműek, az, ami most Magyarországon történik, politikai leszámolás.
9: Kirúgták Schmidt Máriát, a Terrorháza Múzeum főigazgatóját. A múzeumot először bezárták, most pedig a Tisza akarja megmondani, milyen kiállítás lehet az épületben. Az alapjogokért központot és munkatársait a hatóságok zaklatják, teljesen és nyilvánvalóan alaptalan vádakra hivatkozva abszolút politikai filmszínházat rendeznek az irodáiban. A folyamat és a szándékok teljesen egyértelműek. Először a közösségünk szellemi műhelyei kerülnek célkeresztbe, a következő célpontok pedig közösségünk tagjai és vezetői lesznek.
2: Bóka János azt nem említette a videóban, hogy az országgyűlés várhatóan hétfőn dönt az Orbán kormány két volt minisztere, Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztéséről, ahogy egy telefonlopásos ügy miatt Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát is kiadhatják.
5: A Nézőpont intézet vezetője a Magyar Nemzetnek adott interjúban elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, hogy félrevezették őket.
2: Bráz Ágoston Sámuel azt mondta, az idei választások előtti utolsó napokban már saját adataiknak sem hittek, intézete pedig a jobb oldalról érkező elképesztő elvárások fogjává vált. Úgy vélte, a Nézőpont reputációs kárt szenvedett, de nem semmisült meg, nem tart attól, hogy retorziók érnék az intézetet, mert mindent törvényesen csináltak.
10: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán.
2: Abbas Araghchi, a perzsa állam külügyminisztere közölte,

0: légitámaszpont közelében.
1: A Frankfurt melletti akcióban több embert őrizetbe vettek, robbanó anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A hadsereg tűzszerészei több járművet átvizsgálnak, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környék lakóit kitelepítették, és egy szabadidő központban helyezték el. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket, a rendőrség szerint azonban a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni.
0: Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait. Erről tartanak ma népszavazást az országban, írja a Reuters.
1: A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést a jobboldali svájci néppárt támogatja, a kormány és a legtöbb párt viszont ellenzi. Az egyik legfrissebb felmérésben a választók 68%-a ellenezte, 31% a támogatta a szigorítást.
0: Szükségállapotot hirdettek Tájföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Tizenheten meghaltak, 15-en pedig megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben.
1: Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli Vedela település egyik fogadójánál AK-47-es gépkarabélyokkal és pisztolyokkal támadtak először az utcán állókra, majd az épületben is tüzet nyitottak. A dél-afrikai köztársaságban naponta körülbelül 60 ember válik gyilkosság áldozatává.
0: Ma van a turizmus világnapja. Idén nem csak az ágazat gazdasági, társadalmi és kulturális értékeire akarják felhívni a figyelmet a szakemberek, hanem a globális kihívásokra is. Felszegi Csaba összeállítása.
3: Idén a víz, a mesterséges intelligencia és az ágazat kihívásai a fő téma. Madarász Esztert, a Veszprémi Pannon Egyetem turisztikai tanszékének vezetőjét hallják.
4: 1980 óta szervezi a turizmus legnagyobb világszervezete, a UN Tourism, ezt a turizmus világnapját, és ők minden évben olyan témára fókuszálnak, ami az adott évben a turizmus számára kihívás, lehetőség. És ez most természetesen a turizmus esetében is a mesterséges intelligencia és a digitalizáció.
3: A világnap célja, hogy felhívja a nemzetközi közösség figyelmét a turizmus fontosságára, politikai, kulturális, társadalmi és gazdasági értékeire. Az események egyben a különböző globális kihívásokra is reflektálnak, ahogyan most a mesterséges intelligenciára. A szektor azonban már nagyon régóta használja a különböző technikai újításokat.
4: A turizmus alapvetően is már nagyon régóta nyitott a technológiai újítás. De nyilvánvalóan, ahogy itt a világ is a digitalizáció mentén fejlődik, akár melyik gazdasági szektort nézzük, a turizmus esetében is kikerülhetetlen, nem csak általában a digitalizáció, hanem a mesterséges intelligencia alkalmazása, bevonása.
3: Számtalan szervezet kínál ma turizmussal kapcsolatos programokat. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara például idén a víz témája köré szervez eseményeket, amely egyszerre természeti kincs, városformáló erő, élőhely és mindennapi életünk nélkülözhetetlen része. A rendezvényen a víz több arcával is megismerkedhetnek az érdeklődők.
0: A kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Kiemelt célja, hogy stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezmények rendszerének.
1: Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Kanadában. A miniszter részt vett a Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon Torontóban és az Ontario tartományában élő magyar közösségeket látogatta.
0: Verses kötet jelent meg kortárs dalszerzők szövegeiből. A Hallunk titeket című antológia 10 a fiatalok körében népszerű előadó, köztük Schwarz Ádám, azaz Betonhofi, Szirmai Marcell, Pogányinduló és Horváth Krisztián, vagyis Krúbi műveit sorakoztatja fel. Pújtás Szintia és Harcsás Gergely összeállítása.
5: Edinger Katalin, aki a szövegeket magukat összeválogatta, illetve az ő fejéből pattant ki ez a projekt, amikor engem megkeresett ezzel, akkor már jó részt a szerkesztésen túl volt, olyan értelemben, hogy a szövegek listája az megvolt.

0: mondta a Krónikának Borsi Bálint költő. A műfordítással is foglalkozó szakember szerint a magyar dalköltészet napjainkban a fénykorát éli. Ezt mutatja egyebek mellett az is, hogy olyan előadók töltenek meg arénákat, akik pár évvel ezelőtt még csak klubok színpadján vagy kisebb fesztiválokon léptek fel. Hozzátette, ez a folyamat fontos szerepet játszott a Hallunk titeket című antológia létrejöttében.
1: Sok szempont alapján összeállított, reprezentatívnak szánt merítés abból a hát nagyon sokszínű zenei felhozatalból, amit most a fiatalok hallgatnak, főleg az Y és a Z generáció tagjai. Nagyon fontos volt tényleg, hogy ez egy viszonylag reprezentatív mérés legyen. Azért mondom, hogy viszonylag, mert annyira töredezett igazából a zenei élet olyan értelemben, hogy a mainstream, tehát a fősodor az egyre kevésbé létezik, és egyre inkább hát a legkülönfélébb, tényleg legautentikusabb, legkreatívabb zenei megoldásokkal dolgozó előadók is, hát ilyen alternatív mainstreameket tudnak képezni, tehát nagyon nagy számokat tudnak elérni az internetnek köszönhetően azok is, akik mondjuk annak idején egy zenei szerkesztő rostáján nem biztos, hogy átfértek volna, mert esetleg nem tűntek volna elég befogadhatónak.
0: A műfordító hangsúlyozta, a csak nem 170 oldalas kötetben 10 zenei előadó dalszövege kapott helyet. A felkért szerzők között megtalálható például Szirmai Marcell, Pogány Induló, Schwarz Ádám Betonhofi, Horváth Krisztián Króbi, valamint Barkóczi Noémi is. Borsi Bálint emellett arról is beszélt, hogy az általa készített céljegyzetek milyen szerepet töltenek be a kötetben.
1: Igazából inkább kedvet akartam csinálni a mély búvárkodáshoz, mint sem megoldó kulcsot nyújtani ezekhez a szövegekhez. Ugye van ez a híres kérdés, amitől a hideg futkos sok mindenkinek a hátán, aki a közoktatást megjárta, hogy mire gondolt a költő, és akkor mindenki arra gondol, hogy van egy ilyen titkos jó megoldás, amit én vagy tudok, vagy nem, és akkor ennek fényében vagy jó, vagy rossz osztályzatot kapok majd. Hát ezt a hozzáállást nem szerettük volna átültetni a kötetbe.
0: Borsi Bálint hangsúlyozta, a széljegyzetekkel arra akar rámutatni, hogy egy szöveg értelmezésénél számtalan jó megfejtés létezhet.
2: Közlekedés.
3: Az M0-ás autóút déli szektorán a Ráckevei Dunahídon hídjavítás miatt az M1-es autópálya felé vezető oldalon csak egy sáv járható. A 23-as kilométernél lassulásra kell számítani. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében útfelújítás van. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek.
4: Hogyan tudunk most autózni Budapesten?
5: Jó napot kívánok! A fővárosban mára lezárták a Gubacsi hidat karbantartás miatt, a forgalmat elterelik, így a 35-ös és a 36-os autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat is terelve közlekedik, majd nem érintve a Sorsfürdő megállót, míg a 148-as autóbusz szintén módosított útvonalon nem érinti a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és a Pesterzsébet-Baross utca közötti megállóit. Varga Etele, BKK Info.
2: Időjárás.
4: Kellemes napos idő van, ma is mire számíthatunk? A folytatásban kérdezem Fejős Ádám meteorológust.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Tartósan frontmentes, száraz időre számíthatunk, az évszakhoz képest több fokkal melegebb délutánok jönnek, viszont a hajnali órákban azért csípős lehet a levegő, különösképpen a völgyekben, ahol fagypont közelében jellemzően kevéssel afelett lesz majd a minimum, ezzel szemben a nagyvárosokban és a tópartokon 8-12 fok közé csökken majd a hőmérséklet. Hétfőn napközben több órás napsütés hatására gyorsan melegszik a levegő, a párásság megszűnik, 22 és 26 fok közötti csúcsértékek számíthatunk, és a hónap többi napján az utolsó napjain is marad a száraz, csapadékmentes idő minimális fátyolfelhőzettel, és az október is valódi vénasszonyok nyarával indul. Köszönöm a figyelmet, felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra!
4: Önök a Déli Krónikát hallották, a szerkesztő Kis Gábor, a műsorvezető Sipos Ildikó volt. Viszont hallásra este 17:30-kor az Esti Krónikában.
2: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
7: Újabb sérült a magyar labdarúgó válogatottban, magyar-román bronzmérkőzést rendeznek a női kézilabda Eurokupában. Vereséggel kezdett a címvédő Pécs a női kosárlabda NB1-ben. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják! Újabb támadóját veszített el a magyar labdarúgó válogatott, a hazai szövetség tegnap esti tájékoztatása szerint Prejic Damir a pénteki ukránok elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így a szakmai stáb nem számíthat rá a következő három találkozón. Mint ismert, a magyar csapat pénteken egy ukránok elleni 1-0-ás vereséggel kezdte szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában, legközelebb pedig holnap Észak-Írország ellen játszik majd Belfastban. Győzelemmel tért vissza a világbajnoki címe után a spanyol labdarúgó válogatott, amely 3-2-re nyert Anglia ellen a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában, míg Horvátország 2-1-re győzött Csehországban. Két mérkőzést rendeztek tegnap a B divízióban is, az eredmények Szlovénia-Skócia 0-0 és Észak-Macedónia-Svájc 0-3. A spanyolok tehát legyőzték Angliát a Wembley stadionban, a szövetségi kapitány Luis de la Fuente így nyilatkozott a meccs után.
8: A mutatóink önmagukért beszélnek, ezek objektív adatok. Nagyon nehéz elérni azt, amit ez a csapat tett. Rendkívül nehéz. És ami a legfontosabb, hogy továbbra is fejlődni akarnak. A következő mérkőzést is úgy fogják játszani, mintha az lenne az utolsó meccsük. És hangsúlyozom, mindez ezeknek a szenzációs játékosoknak köszönhető, akik egyszerűen csak egyre jobbak és jobbak akarnak lenni.
7: Lemarad a jövő évi Európa-bajnokságról a magyar U21-es labdarúgó válogatott, miután a selejtező hatodik fordulójában 3-1-re kikapott Varasdon Horvátországtól. A korosztályos nemzeti együttes 3 ponttal csak a negyedik helyen áll csoportjában, és már nincs esélye, hogy kijusson az EB-re. Sokáig szoros meccset játszott Norvégiával, de végül 27-23-ra kikapott az Eurókupa elődöntőjében a magyar női kézilabda válogatott. A miénk legeredményesebb játékosa Kluiber Katrin volt 9 góllal, akit Erdei Márk kérdezett a bukaresti találkozót követően.
9: Büszke vagyok a csapatra, mert megbeszéltük, hogy élvezzük ezt a játékot, de legyünk nagyon okosak elől is, egy jó játékot csináljunk. Volt egy 5-10 perces hullámvölgy, amit nyilván azért egy ilyen csapat ellen, egy olyan technikai hiba, amiből gyors gólt kapunk, nem lehet megengedni, úgyhogy ezt kihasználták, ebbe kell még fejlődni, de én azt gondolom, hogy egyre több olyan szoros meccset játszunk a norvégokkal, amiről nekik is meg kell küzdködni a győzelemért.
10: Abszolút ezt látom az arcodon, hogy nagyon-nagyon bizakodó vagy, és elégedett, hogy a csapat játékával. Tényleg a védekezés is helyenként nagyon-nagyon jól működött, a támadásban is egészen extra dolgok voltak. Így az egészet összevetve, amit Golovin Vladimir is kért tőletek, hogy látod, nagyjából teljesült, amit kért tőletek a szövetségi kapitány?
9: Nagyjából meg tudtuk oldani, hát amit nem azon ment el a mérkőzés, tényleg ezen még fejlődnünk kell, hiszen az elén azért nem úgy kezdtük a védekezésben, én azt gondolom, hogy ott elcsúszott, illetve félidőben, mikor bementünk, 12 technikai hiba volt, amit egyik csapat ellen sem szabad ennyit hibáznunk, főleg nem egy norvégen, aki pikpak kihasználta, de bizakodó vagyok, és nagyon-nagyon sokat tudunk egy ilyen mérkőzésből tanulni.
7: Büdebíró Blanka több mint másfél év után remek teljesítménnyel tért vissza a nemzeti együttesbe, a kapust Német Kornél szólaltatta meg.
11: Na, azt gondolnám, hogy az első fél időben inkább a kezdés, ami rányomta a bélyegét a mérkőzésre, és azért ez a norvég válogatott, ha egy ilyen előnnyel tud játszani, ők utána, ha azt látják, hogy az ellenfél újra meg is rázza magát, és visszajön, ők ezt nagyon szépen tudják tartani, és könyörtelenül kihasználják azokat a hibákat, nem véletlenül ők a világ legjobbjai.
12: Viszont a második fél időben 10 gólon tartottátok őket, 6-6-os közreműködésednek köszönhetően. Ez mit jelent? Ez milyen erőt, mit ad arra nézve, amikor majd remélhetőleg decemberben újra egy valódi, igazi, komoly tételbíró meccsen lehet majd újra nekik menni.
11: Nagyon jó, úgy gondolom, hogy ilyen éles mérkőzésen tudunk gyakorolni a világ legjobbjaival, és valóban lehet videózni, lehet edzeni, de ezek a mérkőzések azok, amikből a legtöbbet lehet tanulni, és meg kell néznünk azt, hogy mit csináltunk jól a második fél időben, amin így tudtuk tartani a norvégokat. Nyilván benne van az is, hogy tudatában voltak az eredmények, két nap leforgása alatt két meccs, valószínűleg kicsit az idővel is játszottak ezt, azért nem véletlen. Ők a legjobbak, ezt tudják, hogy kell, de mindenképpen ki kell ragadni azokat a momentumokat, ami minket tud erősíteni a jövőben.
7: A magyar női kézilabda válogatott ma 13 óra 15 perccel a házigazda románokkal csap majd össze a bronzéremért az Eurókupában. A találkozott a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Az újonc Fót elleni 94-75-ös hazai győzelemmel kezdte a férfi kosárlabda NB1 új idényét a címvédő Falkó. További tegnapi eredmények: Kaposvár Szeged 99-98, Paks NKA Pécs 102-77 és Honvéd Kecskemét 83-65. A női bajnokságban pedig vereséggel kezdett a címvédő Pécs, miután 69-59-re kikapott a Szekszárd otthonában. Az új szezonban már a Szekszárdot erősítő Rátkai Esztert Demjén Balázs kérdezte a mérkőzés után.
13: Szerintem egy kicsit stresszes gyorsan kezdtük a mérkőzést, és mindenki tudja, hogy milyen a Pécsen lejátszani, készültünk is rájuk a héten nyilvánvalóan, és szerintem kicsit görcsösen kezdtük, mint hogyha tényleg nem önmagunk lennénk ott abban a pillanatban, de a fél időben szerintem úgy voltunk vele, hogy oké, ennek most 20 perc vége, és van még 20 percünk arra, hogy ez a meccs igenis miénk legyen, és szerintem önmagunkat adtuk, és ez volt a kulcsa a meccsnek.
14: Mit sikerült a legjobban megvalósítani a felkészülés során begyakoroltakból, hogy láttad?
13: Úgy érzem, hogy a második fél időben sokkal agresszívabban védekeztünk. Az első fél időben egyáltalán nem volt gyors kosarunk, ami ez ránk jellemző. És tényleg önmagunk voltunk. Az első fél időben szinte nem is védtük ki kosarunkat, és ezért nem tudtunk indításban gyorsan futni. A második fél időben sok szárszat labdánk volt, és ez hozta meg igazán a flow-unkat. Erre a flow-ra felültünk, és behoztuk a meccset.
14: Milyen volt pályára lépni az ellen a csapat ellen, amelyel tavaly még bajnoki címet ünnepelhettél, és amelyhez 1000 szállal kötődsz?
13: Nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lehet az, hogy ellenük játszunk, és így, hogy tényleg két évig Zsajkó kezei alatt voltam, hogy milyen lehet úgymond az ő gondolkodásra ellen játszani, és eszméletlen érzés volt. Nyilván úgy érzem, hogy nekem egy kicsit könnyebb volt, mint a csapattársaimnak. Próbáltam ezt nekik mind átadni, az én tapasztalataimat, és szerintem eszméletlen jó meccs volt, én nagyon-nagyon élveztem, és ilyen rangadókra van szerintem szüksége a magyar bajnokságnak is.
7: További tegnapi eredmények a női kosárlabda NB1-ből. Sopron Cegléd 90-66 és Vasas DVTK 40-84. Kiütött a Honvédot a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokság tegnapi rangadóján. A címvédő végül 27-re nyert hazai medencében. Vigvári Vendel 3 góllal járult hozzá az RTC győzelméhez, majd Cifra Borókának nyilatkozott.
15: Szezonbeli harmadik mérkőzést játszottátok a Honvéd ellen, az elején egy gyors rajtot vettek, de aztán az végére egyértelmű lett a végeredmény, hogy élted meg belülről?
16: Jól, mert tényleg a végén azért elég simán nyertünk, aztán az első, nem tudom, 4-5 percet, ami szorosabb volt, az is jó volt, mert akkor kicsit jobban belelendültünk, meg fel is kellett ébredjünk, de olyantól nagyon simált a mérkőzés, aminek örülök. Úgyhogy volt több hiányzónk is, úgyhogy igazából nincs sok szomorúságra. Annak örülök, hogy láttuk amúgy, hogy a Honvéd egy új taktikát próbálgat már más csapatok ellen, azt most elővették ellenünk is. Az elején kicsit még így se tudtuk jól megoldani, de aztán a végére jól működött szerintem.
7: Szintén a férfi vízilabda OB1-ben a Szolnok Kaposváron 20-11-re, míg a Vasas Szentesen 15-11-re győzött. Az alapszakasz harmadik fordulójának további tegnapi eredményei: PVSC Szeged 22-13 és OSC Eger büntető párbaj után 15-13. George Russell nyerte a Form 1-es azeri nagydíjat, a Mercedes BIT pilótája mindössze 2/10 másodperccel előzte meg a négyszeres világbajnok Max Verstappent, még a harmadik helyen a szintén Red Bullos Isaac Hadjar végzett. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli 5. lett, de előnye így is 66 pont csapattársával Russell-lel szemben. Most a tegnapi futamgyőztest George Russell-t hallják.
17: Hatalmas köszönet a csapatnak, amiért a nehéz időkben is hittek bennem. Igazán büszke vagyok erre a hétvégére. A verseny első fele nagyon simán ment. A biztonsági autó után viszont, mikor megláttam magam mögött Verstappent, tudtam, hogy nehéz lesz. Hihetetlenül nyomta. A legvégén aztán a sárga zászlónál elvette a gázt, de aztán turbó problémám lett, és elment az erő, így Verstappen majdnem megelőzött a célvonalnál. Nagy kár lett volna érte, de így összességében ez egy elképesztő hétvége volt.
7: Zárásként egy friss hír, Borsán Gyenes András lett a Magyar Sportújságírók Szövetségének új elnöke, erről ma délelőtt született döntés a tisztújító közgyűlésen. A Network 4 Média Group elnök vezérigazgatója egyedüli jelölt volt a posztra. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
18: Műsorajánló.
2: Napközben.
18: Az ingázóknak kedveznek azzal, hogy Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedését idén-nyáron jelentősen bővítették. Az autósok azonban továbbra is túlterhelt utakon közlekednek. Hogyan lehetne elkerülni a reggeli és a délutáni csúcsokat? Erről is beszélünk. Aztán erősödő pesszimizmust mutat a konjunktúraindex a turisztikai cégeknél. Hogy mit is jelent mindez, a turizmus világnapján erre is kitérünk. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
18: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 30 perc alatt a föld körül. nemzetközi magazin.

0: Érdekességek az Oktoberfestről. Kekszes dobozba rejtett aranyérmék. A füleki vár digitalizálása. A világ leghosszabb függőhídjának építését készítik elő Olaszországban. A mezítlávas díva. Cesária Évora a zöldfoki köztársasági énekesnő zenei stílusát ismerhetik meg adásunk végén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Egy több mint 200 éves tradíció mára egy olyan gigantikus kulturális és gasztronómiai eseményé nőtte ki magát, amely évente több mint 6 millió látogatót vonz a Bajor fővárosba. Az Oktoberfest történetét, kulisszatitkait mutatja be Wolf Nagy Tünde.
1: Ó, Zaftész! Ezzel a hagyományos Bajor felkiáltással verte csapra egy kalapács segítségével az első sörös hordót a 191. sörfesztivál megnyitóján szeptember 19-én, pontban 12 órakor, München új polgármestere. Dominik Krause izgult is, hogy újoncként hogy fog megfelelni a feladatnak. Végül két ütéssel sikerült, ami a korábbi polgármesterek teljesítményét követő statisztikák alapján kiváló eredménynek számít. 6 millió látogató érkezik évről évre a müncheni Oktoberfestre, amely ma már nem csak a város, hanem egész Bajorország jelképe. Az Oktoberfest története 1810-ben kezdődött, amikor első Lajos és 100 hilburghauseni Terézia esküvőjét lóversennyel ünnepelték. A helyszínt a mennyasszony után Terézienwiese-nek nevezték el, és a rendezvény akkora sikert aratott, hogy a következő évben is megtartották. 1813-ban nem tudták megrendezni a napóleoni háborúk miatt, de ezután a fesztivál évről évre nagyobb lett. A lóversenypálya mellé mászókákat, tekepályákat, libikókákat telepítettek. Az első körhintát 1818-ban állították fel itt. A sorsjegyárusok elsősorban a szegényebb városlakókat vonzották, mivel itt porcelánt, ezüstöt és ékszereket nyerhettek. 1819-ben a müncheni városatyák vették át a fesztivál vezetését. A legenda szerint, mielőtt Albert Einstein világhírnévre tett szert, villanyszerelőként dolgozott 1896-ban egy sörsátoron. Az ünnep hatalmas zenés felvonulással kezdődött, majd a sörsátrakban és a látványos vásári programokon folytatódott. 16 nap alatt majdnem 7 millió liter sör fogy. Az Oktoberfesten felszolgált sör nem átlagos, szigorú szabályokhoz kötött, ám erősebb is, akár 6%-os alkoholtartalmú. Az ügyes csaposok másfél másodperc alatt töltenek meg egy literes sörös poharat. A pincérek napi 30 ezer lépést is megtesznek, és a sokszor 20 kilónyi teli korsóval könnyedén cikáznak a vendégek között. Egy ekkora rendezvényen a talált tárgyak száma is jelentős. Százával adnak le táskát, mobiltelefont, de volt már a gazdátlan tárgyak között jeggyűrű, hallókészülék és kerti törpe is. A szinte kötelező viselet a hölgyeknek a hagyományos dirndl, uraknak pedig a lédelhóze, vagyis a bőrnadrág. Ám nem mindegy, hogy a hölgyek derekán melyik irányban van megkötve a szalag. Aki bal oldalt viseli, az láthatóan szingli. A jobb oldalt megkötött masni pedig azt üzeni, a viselője már elkelt. Aki hátul köti meg, és nem pincérnő, az azt jelenti, az illető özvegy. Idén október 4-én ér véget az 5. évszak, vagyis ekkor zár a müncheni Oktoberfest.

0: Gondolkoztak már azon, milyen titkokat rejtenek a minket körülvevő régi tárgyak? Néha a legértékesebb örökségünk a szemünk előtt hever teljesen láthatatlanul. Egy különleges történetet mesél el Tóth Vali.
1: Az ilyen történetekre szokták mondani, olyan, mint egy mese, mert ilyesmi a való életben nem nagyon fordul elő. Nos, nem szokott, de nemrégiben mégis tényleg előfordult. A történet úgy kezdődött, hogy egy megözvegyült nő férje temetése után rendbe akarta tenni ezer mester párja műhelyét. Mivel a szerszámok mellett néhány régiség is megbújt a polcokon, megkért egy becsüst, jöjjön el és nézze meg ezeket a tárgyakat. Így került a becsüs kezébe az egyik polc sarkában megbúvó kekszes doboz. A 70-es évek óta kapható, ma is rendkívül népszerű keksz, díszes fémdoboza nagyon nehéz volt. Így aztán sejtették, hogy valami szokatlant rejthet. De arra nem számítottak, hogy több tucat aranyérme rejtőzik a dobozban. Az történhetett, hogy a 70-es évek tartós recessziója idején, amikor az arany ára alacsony volt, az érmegyűjtő férj olcsón bevásárolt dél-afrikai Krugerrand érmékből. Egy-egy érme akkor 70-80 fontba, azaz alig 30 ezer forintba kerülhetett. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy a Krugerrand híres dél-afrikai érme, amelyet először 1967-ben készített a dél-afrikai pénzverde, hogy magángyűjtők és befektetők számára vonzó módon így tudja piacra vinni az ország aranykincsének egy részét. Az érme neve az ország korábbi elnöke Paul Kruger, és pénzneme a Rand összevonásából született meg. Az érme egyik oldalán a politikus arcmása, másik oldalán az antilop, Dél-Afrika nemzeti állata látható. Az érme érdekessége, hogy nem szerepel rajta névérték, mert értéke aranytartalmától függ. A 80-as évekig rendkívül népszerű volt, azóta kiment a divatból. A gyűjtők és befektetők időközben másfelé fordultak. Közben eltelt jó 50 év, és az évtizedek múltán előbukkant kekszes doboz tartalma mai értékén több mint 110 ezer font, ami nagyjából 47 millió forintnak felel meg. És akkor ebben még nincs is benne, hogy a doboz legfelső rétege ezüst érmékből állt. A 22 karátos krügerandok az alatt rejtőztek, szépen, akkurátusan, egyenként becsomagolva. Mellettük az eredeti vásárlás számlái és igazoló iratai. Minden aukciós ház ilyesmiről álmodik. Nem is volt semmi gond az árverésen, amit sejthető óriási érdeklődés kísért. David Leight, az érméket árverésre bocsájtó Penzance-i aukciós ház vezetőjét, a történetről hírt adó brit napilap beszámolója szerint szinte sokkolta a felfedezés, főként mert szinte utoljára került a kezébe a műhelyben a kincset rejtő doboz. Az aukciós ház szóvivője így kommentálta az esetet. Rengeteget hallani arról, hogy pár évtizede sokan még matracba rejtették a pénzüket, mert nem bíztak a bankokban. De hogy ilyesmi most még előfordul, nos, ezt nem vártam. Jelenleg az arany ára jó magasan van, vagyis fantasztikus befektetésnek bizonyult ez a lelet. Ügyfelünk férje különleges gyűjtő és befektető lehetett, tette hozzá az aukciós ház szóvivője.

0: Történelemjátékosan. A Füleki Vármúzeum is élt a digitális technológia eszközeivel és olyan applikációt fejlesztett, amely összekapcsolja a történelmi örökséget a modern élményturizmussal. Haják Szabó Mária összeállítása következik.
1: Világéletemben szerettem a vezetett múzeum látogatásokat, amikor egy nálam jóval több információval rendelkező ember mondta el, hogy éppen mit látok, miért kapott kiemelt helyet a kiállításon az adott tárgy vagy személy, és mire érdemes különösen figyelni. Igaz, ott vannak a feliratok a tárlón, elolvashatom, de az valahogy nem marad meg annyira, mint az élő beszédben elmondott információ. A fiatalabb generációk azonban ennél többre vágynak. Ne csak érdekes, hanem különleges is legyen egy-egy kiállítás vagy múzeum, legyen interaktív, vonja be az élménybe a látogatót is. Nos, a Füleki Vár nyilván ezért is lépett be a digitális korszakba. Mesterséges intelligenciával és kiterjesztett valósággal várja az érdeklődőket. Egy új mobil alkalmazás segítségével a látogatók korabeli török viseletbe öltözhetnek, virtuális várromokat építhetnek, vagy akár a vár utolsó kapitányának, második Kohári Istvánnak a digitális képmásától hallgathatják meg a csata történetét szép palóc magyarsággal.
2: Bar 4000 török pérzett el a falak alatt. A gyűrű egyre szorosabb lett. A szökni próbálókat azonnal kivégeztettem. Fegyelem nélkül nincs védelem, még a végpercekben sem.
1: A Digitális Történelem Karnyújtásnyira című fejlesztési projekt arra az igényre reagál, hogy vonzóbbá tegye a történelem bemutatását, és egyúttal új látogatói csoportokat szólítson meg, áll a Füleki Vár közleményében. A projekt tematikusan az oszmán uralom időszakára összpontosít, és a Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva valósult meg. S ha már végighallgattuk a vár bevételének a történetét, készíthetünk magunkról szelfit egy korabeli ruhában, de az applikáció meg tudja mutatni a Füleki várat olyanoknak is, akik még nem jártak itt. És lehet, hogy pont ez a modern, innovatív módszer felkelti az érdeklődésüket. Ebben bíznak Füleken, igaz, a vár nagyon népszerű a turisták körében, évente több tízezer látogatót fogadnak. A Beszterce Bánya megyei önkormányzat fejlesztési ügynökségének támogatásával 11.500 euróból valósult meg a projekt, amely képes a történelem teljesen új oldalát is megmutatni. A digitális újítások mellett azonban a valóságban is sok munka indul a várban, tavasszal például a Fellegvár felújítása, illetve egy új kilátópont építése kezdődik. A történelmi örökség és a modern élményturizmus összekapcsolásával erősíteni szeretnék a nógrádi térség turisztikai versenyképességét.

0: Évezredeken át csak álom volt, most pedig valóság dereng a hullámok felett. Az ókori rómaiak is akarták, de eddig mindenki beletörődött. Szicília szigete el volt zárva a szárazföldtől, csak hajóval vagy komppal lehetett átjutni az olasz csizmáról. De ha a tervek megvalósulnak, akkor hamarosan pár perc lesz az egész a mai egy-másfél órás komp út helyett. További részletek Sárközi Júliától.
1: Odüsszeusz mánia tört ki Olaszországban is, a trójai háború után a földközi tengeren kalandozó hősről készült film miatt. Az olasz csizma orrától egészen Rómáig minden tengerparti város felfedezte, hogy náluk is ott járt Odüsszeusz, ott kötött ki a hajójával, ott ebédelt pont abban a tengerparti étteremben. Az biztos, hogy ha Odüsszeusz és társai egykor felénk jártak, akkor keresztül hajóztak az Itáliát, Szicília szigetétől elválasztó szoroson, ahol most hidat akarnak építeni. A szicíliai függőhidat évtizedek óta tervezik, mert megkönnyíteni az átkelést. Jelenleg, aki autóval megy Szicíliába, a járművel együtt hajóval kel át a messinai szoroson. 3 kilométeres távolság, és nagyon romantikus így a tengeren keresztül megérkezni Szicíliába, de a mai világban állandóan sietünk, és gyorsabb megoldások kellenek. A vonatokat is nagy komphajókra teszik, szóval körülményes így közlekedni. A Szicíliába vezető függőhidat megtervezték, bejelentették, és az építkezési terület előkészítése is megkezdődött. De Olaszországban kevesen hisznek abban, hogy a híd valaha is elkészül. Egyrészt azért, mivel minden olasz építkezés lassú, gondoljunk a velencei zsiliprendszerre, a Mózéra, amely visszatartja a tengerárt és megakadályozza, hogy a víz elöntse a Szent Márk teret. A 70-es évektől tervezték, és 2020-ra lett működőképes. Velencéhez képest a déli Szicíliában még lassabb a tempó, de ennél is nagyobb akadály, hogy a szicíliaiak többsége látni sem akarja a hidat. Attól tartanak, hogy a maffia zsebébe kerül a több milliárd eurós üzlet, azt mondják, hogy inkább vasútvonalat építsenek a szigeten, de főképpen nem akarnak hidat, mert nem akarnak szoros kapcsot az olasz félszigettel. Sziget akarunk maradni. A hozzánk érkezők jöjjenek csak hajóval vagy repülővel, ha akarnak, mondta Francesca Agrigentóban, aki szőke, magas, amikor elkezd beszélni, érezni, hogy ő bizony igazi szicíliai, egy másik világ büszke képviselője, ahol szerintem Odüsszeusz biztos megfordult.

Cezária Évora Grammy-díjas zöldfoki köztársasági énekesnő, a Morna világzenei stílus legismertebb előadója. Ez a stílus közel áll a portugál fadóhoz, ami nem véletlen, hiszen az ország hosszú ideig portugál gyarmat volt. Legtöbb dal a lírai hangvételű. Életöröm, fájdalom, melankólia és elveszett szerelem keveredik bennük. A Morna nem csupán egy zenei stílus, hanem a zöldfoki szigeteki lélek legmélyebb kifejezése, amelyet 2019-ben az UNESCO a szellemi kulturális örökség részévé nyilvánított.

hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csizi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hírek után a Családok Történetek című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Elsőként a leghosszabb kórházi várólistákat csökkenteni a kormány. Szexuálisan bántalmazott áldozatokkal találkozik a pápa Franciaországban. Marad a napos idő. 13 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Szlotta Judit. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, amelynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. A Stadler Kiss emeletes motorvonat távolsági változata lehet az egyik lehetséges típus a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a 200 km per órás sebességre képes szerelvények Ausztriában hamarosan a Bécs-Linz-Salzburg, valamint a Bécs-Grác fővonalakon állnak forgalomba. Magyarországon jelenleg 40 Kiss motorvonat közlekedik, ezeket azonban még elővárosi utazásra alakították ki. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar beszerzésről nyílt versenyalapú közbeszerzésen döntenek majd. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. A perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán cserébe az iráni kikötők blokádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentést kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdes-ban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket és hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa franciaországi látogatásának harmadik napján 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőterén az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságoknál járatuk aktuális helyzetéről. Európa legaktívabb vulkánja rendszeresen okoz fennakadásokat a helyi légi közlekedésben. Idehaza több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sor katonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók, novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon. Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
1: Műsorajánló. Utánpótlás nevelés.
2: Mennyire nehéz meghozni egy döntést 12 vagy 14 évesen azzal kapcsolatban, hogy a gyermek egy akadémián folytassa a sportolást, de ezáltal elszakadjon a családjától. Mit kell mérlegelni, milyen következményekkel lehet számolni, és mit tehet az akadémia, hogy megkönnyítse a gyermek számára az elszakadást és a beilleszkedést. A történet hátterét egy sportpszichológussal és egy akadémiai szakemberrel járjuk körbe. Tartsanak velünk!
1: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Ma délután 2 órától a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
2: Kisurrant az ajtón. A fejében ezúttal nagyobb volt az űrzavar, mint legutóbb. Még leért a földszintre, senki nem állította meg a tizenéves fiút. Mélyet lélegzett. Szabad volt. Sietni kezdett, és csak foszlányonként érzékelte a környezetét. Ez valamelyik híd, ez egy villamos. Bevillant a kép, amikor szülei kezét fogva felszállt a villamosra. Felugrott. És innentől a jelen. Megállók, utasok, akik őt bámulják, utasok, akik nevetnek vagy elhúzódnak. Fotózzák. Nem érzi a tekinteteket. Mered valahová, ahová húzza az örvény. A gondolatai, vagy még inkább az, ami a helyükön van. Viszket a karja, csak ezt érzi. A kanül miatt. Egy nő szól hozzá. Nem érti, nem tudja, mit kellene mondania. A nevét, a címét? Mit akar ez a nő? Inkább leszáll. Ismeretlen környék. A nő követi, és közben telefonál, egy másik ember segítségét is kéri. Nem baj, ő megy tovább. Valahová, ahol könnyebb, ahol jobb, ahol... Az a nő megint. Megállítja, kedvesen megfogja a karját. Mit akar? Valamit mond arról, hogy neki is van gyereke, és hogy egy órája rohannak már itt, látja, bajban van. Hová megy, honnan jött? De mit vett észre a nő? A kanül, hogy az kórházi kanülös raktapasz. Meg hogy nincs rajta ruha. A nő betakarja a kabátjával, azt mondja, nem jó ruha nélkül mászkálni, és hogy mindjárt itt a mentő. A fiú nagyon menni akar, összehúzza a kabátot, nekiindul szó nélkül. A nő és most már egy férfi is utána. A mentő azt sem tudja, hol álljon meg, három ember szaladgál egy több utcányi területen. Végre összetalálkoznak. A nő megsimogatja a fiú arcát, amin nem látszódik semmi érzés. Azt kéri, ne bántsa magát soha többé. A mentősök picit várnak, megérkezik-e a mondat. Nehéz eldönteni. Aztán elviszik, vissza a kórházba. Zajos a másfélmilliós város. Másfél millió. Egy fiú, aki bajban volt, és más volt, mint a többi. Egy nő, egyetlen ember, aki észrevette. Történik a 21. században, valahol Európában. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. A mai műsorban olyan történeteket hallanak majd, amelyek mások, mint a többi. Mai hőseink is mások, mint a többiek. Mégis annyira hasonlók hozzánk. A csend világában élnek. Itthon 70 ezer siket, 150 ezer hallássérült társunk él. Hogy értsük, érezzük az ő életüket is, mai világnapjukon jelnyelvi programokkal segítenek nekünk.
3: Nagy mimikával is, hatalmas mozgással adom elő a jelnyelvi mesét. Itt nem csak a jelnyelvet használom, hanem a testbeszéd is 100%-osan. Ezt nagyon élvezik a gyerekek.
2: Orsolya azt mondja, kifejezetten érdekes kerekesszékkel közlekedni. Tőle el kell fogadnunk, mert pontosan tudja, miről beszél, és íme az akadálymentes étterem.
4: Telefonáltunk egy étterembe, hogy hello, akadálymentes, és azt mondták, hogy nagyon nem, biztos. Hajtott a kíváncsiság, hajtott a vágy, hogy én ebbe az étterembe akkor is szeretnék eljutni, és azért, hogy mindig minden megoldódik.
2: Kék, avagy az autizmus színe. Azt beszéltük meg, hogy boldog leszel. Élet másképp, avagy egy család az auti galaxison.
5: Elkezdtem először mindig ilyen kis jegyzetpapírokra leírogatni esténként. Egyre több olyan helyzet jött szembe, megtörtént meg velünk, amit muszáj volt leírnom, hogy hogyan reagál a társadalom a másságra.
2: Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Valami nincs rendben. Nagydoboson Lakatos Sándor és felesége ezt érezte, amikor két egészséges gyermekük után megérkezett gyönyörű kislányuk, és nem fejlődött olyan ütemben, mint a többiek. Az ötfős család azóta is összetart, és a testvérek még a kommunikációt is megoldják maguk között. Persze kicsit másképp, hisz a testvérük sikettséggel él. Zsoldos Barnabás látogatta meg őket.
6: Nagydoboson Fazekas Sándorékhoz vezetett az utam. A családban három gyermek van, a harmadik gyermek hallászavarral született. Az anyukához fordulok, mert feltételezem, hogy ön vette észre először, hogy valami másképp van, mint az előző két gyermeknél, ugye, mert egy legényke, másodiknak egy kislány született, velük nem volt semmi baj, tehát így az ellentét, a kontraszt az észrevehető volt, jól gondolom?
7: Igen, észrevehető volt, és a beszéde nem úgy indult meg, mint a két nagyobb tesónak. Észrevettük, fordultunk a házi orvosunkhoz, mondták, hogy még egy kicsit várjunk, mert még azért időben vagyunk teljes mértékben, de utána észrevehető volt, tudod, hogy hátta, hogyha volt az embernek, nem észlelte úgy a dolgokat, hogyha szóltunk hozzá.
6: Érzelmősre váltva, anyai szíve más diktált.
7: Legbelül érezte az ember, hogy valami csak nincs rendjén.
6: Apa, hogyan élte meg ezt a helyzetet? Egy családban, amely gyönyörű, szép gyermekekkel, rendezett házzal, portával, elég nehéz lehet feldolgozni, hogy várjuk a harmadikat, derültékből villámcsapásként jelentkezik a betegség.
8: Először azért sokkolja az embert a hír, mert teljesen új dologgal áll szembe, hogy süketként született a gyermeke. Ezt születésnél nem állapították meg sajnos. Már lassan 5. éve, így azért már kialakulunk, mert beszélni nem úgy tud egy normális gyermek, de már azért szépen meghal minden. Úgyhogy az eleinte persze nehéz, de meg kell vele birkózni.
6: A családban van hasonló, vagy mit mondtak? Öröklődő betegség ez, vagy mitől alakult ez ki?
7: A családban nincs hallássérült. Hát Szegeden azt állapították meg, hogy születésén belül a belső fülnél ott hiányoznak valami kis, nem is tudom, hogy mondták.
6: Csillámok vagy valami?
7: Hát igen, valami ilyesmik, neki hiányoztak, nem alakultak ki.
6: Te hogy vagy ezzel a betegséggel? Hogy kérdezzem, hogy egyszerű legyen? Szoktak kérdezni, hogy mi ez a fejeden, ami itt ugye látszik? Mi ez a készülék? Osztálytársak megkérdezték már?
9: Igen.
6: Hanyadikos vagy most?
9: Három.
6: Melyik tantárgy a kedvenced?
9: Minden.
6: És közben még mutatja is a kezével. Ezt megmondták, hogy idő kell, hogy kifejlődjön minden?
8: Persze, igen. Megkapta a kokleáris implantátumot, utána 1 évnek el kell telni, mire úgymond elkezd hallani. Úgyhogy hiába

0: Gyerem!
1: Te vagy a középső leányzó. Hogy segítesz hugocskádnak? Hangosabban beszélsz, vagy tagoltabban?
0: Nem, inkább a mutogatás jeleit használom először, ha nem érti a mondatszót.
1: Megtanultál mutogatni, vagy kialakult köztetek a mutogatásnak a formája?
0: Kialakult, mindig jelezte, ha valami van, és még nem értette a szónak a jelentését.
1: Emlékszel arra, amikor anyáik mondták, hogy baj van, hogy nem hall úgy, ahogy te? Mit gondoltál? Valami megmaradt az emlékezetedben?
0: Annyi maradt meg, amikor mamáiknál voltunk, és ők voltak koráznál Szegeden. Telefonáltunk, annyi maradt meg.
1: Te hanyadikos vagy most?
0: Hetedikes.
1: Visszafordulok apáikhoz. Most milyen időközönként kell menni felülvizsgálatra, vagy ehhez hasonló, hogy hol tart a folyamat?
2: Eljutottunk már odáig, hogy már csak évente egyszer kell mennünk Szegedre egy ilyen beállításra. Most legközelebb például már a külső egységét cserélni fogják.
1: Ez a külső egység, ha cserélésre kerül, nagy lány lesz. Változtatható, eltüntethető, hát ugye azért hiúság is lesz a végén.
2: Igen, ennek most jelenleg két formája van, ami a fül mögé helyezhető, és van egy olyan, ami már csak a mágnessel csatlakozik, ami elrejthető. Csak ugyebár Zoé még kicsi ahhoz, hogy csak a sima mágnessel legyen rögzítve, azt hamarabb el lehet hagyni. Színekbe is lehet választani, hogy milyen színű legyen a haj színéhez.
1: Ez most már míg él, mindig beleszültetve, tehát ezen változtatni nem lett. Nem növi ki, ahogy szokták mondani.
3: Nem, mivel beültették az implantátumot, megszüntették ugyebár a hallását, úgyhogy enélkül ő már nem is fog tudni hallani. Már csak az elektródák segítségével.
1: A kezeléseknek a forintosított változata, az a családot sújtotta, vagy volt valami segítség, támogatás, mit lehet elmondani?
3: Ez végül is államilag finanszírozott, nyilván nem sok darabot, mivel nagyon drága készülékekről van szó, úgyhogy ezekre azért várni kellett, mire oda kerültünk, hogy ő is műthető állapotban legyen, hogy meg legyen a készüléke.
1: Közelebb nem volt műtéti lehetőség, csak Szegeden.
3: Nyíregyházán voltunk hallásvizsgálaton, ők Szegeddel voltak kapcsolatban, így egyből oda irányítottak minket, amit nem bántunk meg, mert nagyon jól sikerült, úgyhogy az orvosok is, a beállító ember is nagyon aranyos, úgyhogy eljátszhat közben, míg állítják a készülékét, úgyhogy nincs gond.
1: Ugye ez a beszélgetés pozitív, egy kicsengésű is lehet, és kell is, hogy legyen, mert ezzel együtt kell élni.
2: Igen, nem mondanám azt, hogy negatív, mert szerintem a környezetünkben mindenki nagyon jól fogadta a dolgot. Zoét egyáltalán nem zavarja, hogy készüléke van, sőt, ő neki sokat tetszett, mert megkérdezték, hogy hajcsat van a hajában, ami villog. Az óvodában nagyon sokan kérdezték, mondták neki, ők is szeretnének ilyen hajcsatot. Meg hát pozitívan kell hozzáállni a dolgokhoz.
1: Ez a hajcsat tetszik neked is? Kütyű tetszik?
0: Igen.

70 ezer siket, 150 ezer hallássérült ember él ma Magyarországon. A Siketek Nemzetközi Szövetségének határozata alapján 1958 óta minden év szeptember utolsó vasárnapján, idén ma tartják a hallássérültek világnapját. Az esemény felhívja a figyelmet arra, hogy a hallássérülteknek sajátos kommunikációs nehézséget kell leküzdeniük, így óhatatlan, hogy kisebbségbe szorulnak. A szövetség Heves megyei szervezetének tagjai jelnyelven mesélnek,

0: éltek az egri óvodákban és általános iskolákban. Így mutatják meg, hogy ők sem mások, mint hallótársaik. A riporter Pilisi Csenge.
1: Tudjátok, mi hallássérültek vagyunk. Nem hallunk semmit. Azért jöttünk ide ma hozzátok, hogy megmutassuk, hogy egy picit más világban élünk ugyan. A csend hangjában élünk, a csend világában, mi nem hallunk semmit. Ti hallók vagytok, ugye?
2: Igen.
1: És mi Pilisi bácsi van itt jelenleg. Nem biztos, hogy ti mindent pontosan értenitek. Ezért itt van egy jelnyelvi tolmács, akinek nektek hangra fordít. Persze, majd figyeljétek, hogy Misi bácsi hogy jelen, és majd most a tolmács adja hozzá a hangjuk, jó? Rendben? Figyeljétek, akkor el is kezdjük a mesét.
0: Szőke Mihály fog mesélni, és mellettem Kévi Zsuzsa jeltolmács segíti a megértést. Mit fognak mesélni?
3: Mátyás király aranyszőrű bárányát fogjuk elmesélni a gyerekeknek.
0: És miért pont ezt választottam mai napra?
3: Ez a mese nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon tanulságos, és mert nagy Mátyás nagyon igazságos, a gyerekeknek meg kell tanulnia, hogy mi az, hogy igazság. Hogyha kisebb gyerekek vagy óvodásokról van szó, akkor állatos meséket adok elő, és ott a gyerekek nagyon-nagyon élvezik azt, hogy nagy mimikával is hatalmas mozgással adom elő a jelnyelvi mesét. Itt nem csak a jelnyelvet használom, hanem a testbeszéd is 100%-osan, és ezt nagyon élvezik a gyerekek.
1: Mátyás király aranyszőrű bálája. Ismeritek a mesét?
2: Igen!
1: Mátyás király, és ő mellette a szomszéd király, a Burgos király. Ők mindig egymáshoz jártak, nagyon jó barátok voltak. Amikor csak úgy gondolták, és ideje engedte, átmentek egymáshoz.
3: Siketek világnapja alkalmából kezdtük el a gyerekeknek általános iskolákba és óvodákba ezeket a meséket mondani.
0: És hogy fogadják?
3: A legelső eladásoknál meglepődtem, hogy a gyerekek mindig azt mondták, hogy még egy mesét mondj, még egy mesét mondj. Nem is gondoltam, hogy ennyire tetszik nekik a jelnyelvi mese. Nagyon szeretek gyerekeknek mesélni. Nagyon sokat nevetnek, utánozzák az én kezemet, és a végén oda jönnek hozzám, megölelnek, és mindenféle kapcsolatot próbálnak teremteni, pedig Siket vagyok.
1: Azt láttátok el, hogy olyan tapsoltok, hiszen ti így tapsoltatok. Itt a sorban? Képzeljétek el, mi fölöváltjuk a kezünket. Próbáljuk meg megtapsolni Misi bácsi. Jaj, de szép taps, hát ez gyönyörű taps. Nézzétek csak Misi bácsi, milyen boldog. Tudjátok, miért kell a kezünket föltenni? Képzeld el, hogyha valaki hátul ül, és ott tapsol, én nem is látom a kezét.
4: Láttatok már jelnyelvi mesét?
0: Milyen volt?
5: Koppány Balázs. Nekem tetszett, minden ugyanúgy tetszett.
0: A mese is, meg ahogy előadta a bácsi?
5: Igen, minden.
0: Megtanultál néhány jelet?
5: Igen.
0: Mit például?
5: A lepkét, meg a köszönést, meg a tapsot.
0: És fogod használni, hogyha találkozol majd Sikettel?
5: Szerintem nem nagyon fogok találkozni Sikettel.
0: Léd az iskolában nem jár, akkor hallássérül.
5: Igen.
0: És hogyha találkoznál, szerinted hogy kell velük viselkedni?
5: Jól.
0: Megértetnéd magad velük?
5: Igen. Rajzolni.
6: Selétli Hédi. Szoktam beszélgetni a siketekkel is, de ők nem teljesen siketek. Megértik, amit mondok.
0: És hogy szoktál beszélgetni? Rajzolsz, vagy jobban artikulálsz?
6: Inkább artikulálom. Soha nem szabad őket bántani, mert ők másképp reagálnak a dolgokra.
0: És ez azért segít abban, ez a mesesorozat, hogy megtanítson arra őket, hogy hogyan kell viselkedni mondjuk egy sikettel szemben?
3: Igen, amikor én gyermek voltam, siketként nem kaptam meg ezeket a meséket, de most úgy érzem, hogy ezekkel a mesékkel, ahol én nagyon-nagyon jól tudom a mimikát és a gesztusokat mutatni jelnyelven keresztül a mesét, és úgy érzem, hogy mint halássérült, az esélyegyenlőséget tudom megmutatni a gyerekeknek, és a gyerekek már pici korban meglátják azt, hogy attól, hogy én siket vagyok, én nem vagyok buta, tehát természetesen segít abban, hogy a halássérültek és a hallók találkozzanak. Ismerkedjünk meg egymással, milyenek a siketek, milyenek a halássérültek, hogyan élnek, hogyan kommunikálnak, mi a jelnyelv, és most úgy érzem, hogy ez az esélyegyenlőség. Én itt hallássérült meg tudom mutatni, hogy ugyanolyan egyenértékű ember vagyok a világban.
7: Tudod, ő hangokat nem ad, a kezével beszél, nézem figyelmesen, hogy értsem, mit beszél. Nézem figyelmesen a táncos ujjait, a szívem is fülem, hogy értsek valamit. És most tanulom én az újjak nyelvtanát, hogy mondhassam neki, hogy értsen is hallát. Közel lakik nagyon, jó ez így nekünk. Ma 8-kor találkozunk, ma 8-kor.

0: hallgatom, amit elmondanál.
1: Tulajdonképpen érdekes, kihívás. Ezt ő mondja a kerekesszékéről, mert Tóth Lencsés Orsolya elképesztő energiával él, pedig az élete fokozatosan megváltozott a diplomaosztó után. A szklerózis multiplexel élő nő annak ellenére nem mondott le álmairól és aktív életéről, hogy a betegség miatt kerekesszékkel tud csak közlekedni. Nyáron sokat úszik és nagyon szereti az iskolát, ahol énekzenét tanít hallássérült gyerekeknek. Tóth Lencsés Orsolyával Nagy Bálint készített interjút.
2: Kerekesszékkel az ember mennyire tud spontán tervezni, spontán dolgokba belevágni, hiszen azért egy utazás például meg kell jobban gondolni az embernek.
3: A gyakorlat az nagyon-nagyon sok mindent előhoz az emberből. Én imádom azt, hogy egyre inkább a spontaneitásomnak köszönhetően sokkal jobb ezeknek a kalandoknak a megélése is valahogy, sokkal tartalmasabbra is sikerülnek meg a megélése is valahogy, egy teljesen más dimenziót eredményez az én lelkemben, és mindent végig gondolni. Na, hát azt én nem annyira szoktam. Természetesen vannak velejárói, olyanok, amiket az ember akár még kockázatként is ugye elkönyvelhet magát, de én ettől érzem azt, hogy hát ez így van jól. De hát nyilván ez ízlés dolga. Nyilván valakinek a biztonságot jelent. Vannak dolgok, amik fontos alapját képezik annak, hogy az ember jól éreztesse magát. Ilyen például az, hogy elmész egy helyre és oda telefonálsz, hogy amúgy akadálymentes-e a hely, vagy sem. Mert az ember nem szeret azért ráfutni, de hozzáteszem, csak mert erre is van egy jó sztorim, amikor ott telefonáltunk egy étterembe, hogy hello, akadálymentes, és azt mondták, hogy nagyon nem. És akkor én ilyenkor egy kicsit még így elkezdem rábeszélni a másik, tehát a vonal túlsó végén, hogy biztos, tehát annyira sem, hogy csak egy 3%-ban. Jó, erre fogtuk magunkat, ott kötöttünk ki természetesen, hajtott a kíváncsiság, hajtott a vágy, hogy én ebbe az étterembe akkor is szeretnénk eljutni, és azért, hogy mindig minden megold. Na, ebben viszont én erre tényleg nagyon tudok hagyatkozni, hogy mindig minden valahogy megoldik, csak el kell találni a pillanatot, meg a jó környezet, az fontos.
2: Gondolom ezek szerint akkor nem esik nehezedre segítséget kérni, hogy ha úgy van. Ez mindig is így volt, vagy ez azért szépen lassan kialakult az évek során?
3: Az egész automatikusan működik, olyan nagyon nagy feneket nem kerítek ennek. Egyszerűen zajlik az élet, az embernek bármikor, bármiben szüksége lehet segítségre a másiktól. És az a lényeg, hogy kifejezetten szeretem ezt a fajta kapcsolódást, amikor látom egyébként az embereknek, ez egy tök jó érzés, hogy amikor úgy segíthetnek, hogy jól segíthetnek, mert tudják, hogyha én mondom, hogy hogyan, akkor úgy jól tudnak segíteni. Úgyhogy szerintem ez egy jó érzés kölcsönösen, és ez egy picit összeköti az embereket.
2: Ez a fajta segítségnyújtás valahogy megjelenik a munkádban is.
3: Erre születtem. Én gyógypedagógus vagyok, nagyot halló gyerekekkel foglalkozom, és az a lényeg, hogy igazából a gyerekeknek így a teljes spektrumával már volt szerencsém, hála Istennek így összekapcsolódni, és én csak azt teszem értük, amire nekik ugye szükségük van. Tehát én úgy szoktam mondani, én exkluzív oktatást tudok, mert azáltal, hogy egyébként kis létszámú osztályok vannak ugye létrehozva, én úgy érzem, hogy egymásra vagyunk nagyon jó hatással, és egymást tudjuk így nagyon-nagyon klasszul éltetni, és érzem, ahogy ők is belőlem nagyon sok mindent kihoznak, és fejlődést élek meg mellettük, ez ilyen kölcsönös. Egyébként emellett énekzenét oktatok a nagyot halló gyerekeknek, és én ettől hót boldog vagyok, hogy ilyen lehetőségem van, és bennük a szándékot próbálom beágyazni, tehát azt a fajta hozzáállást, hogy higgyék el magukról, hogy énekel. Én azt gondolom, hogy az mindenkinek jár, és azt mindenki tud. Egy a kérdés, hogy mer-e. És csak a bátorságot próbálom beléjük plantálni, és szerintem ez sikeres.
2: Hallássérült gyerekekről van szó, akik biztos hoznak ezzel kapcsolatosan gátlásos berögződéseket. Látsz ebben átalakulásokat?
3: Hát brutál átalakulások vannak, mert olyanokról számolnak be szülők, hogy amikor azt mondják, hogy jaj, hogy még beszélni is nehezen beszélt a gyerek egy-két évvel. Ezelőtt most meg már dúdol, énekelget, tehát hogy így rákapott ennek az ízére, és többen erről számolnak be, hogy a gyerek otthon spontán belekezd egy olyan dalba, amit esetleg vettünk az órán, többen a közlekedési eszközökön is rákapnak erre, és hogy viszik magukkal haza, és szerintem a zene az ilyen, hogy a lelkükre hat, és engem ez éltet, hogy én ezt tudjam nekik valahogy megteremteni, azt a pillanatot, amikor ők erre befogadóvá válnak. Többször erről számolt be. Vagy olyanról, amikor azt mondja az anyuka, hogy neki a kislánya elénekelte az orgona ágát anyák napja alkalmából, és hogy hát ez egy eszméletlen nagy érzés volt számára, mert ez akkor történt meg így először. És a vége az, hogy aztán kikötünk egy művészeti fesztiválon, ahol aranyminősítést hozunk el. Szóval, hogy honnan, hova jutsz el, innen ide. És ehhez csak az kell, hogy egymást tudjuk ösztönözni.
2: Úgy pedagógusi pálya a szklerózisnak az eredménye volt, vagy ez egymástól függetlenül született meg?
3: Teljesen függetlenül, mert hogy az SM csak a diploma után jött ki rajtam. 24 éves voltam, úgyhogy nagyon kegyes volt itt minden, mert hogy semmiből nem maradtam ki. Hozzáteszem, azóta se, csak nyilván egy picit át kell szervezni dolgokat, de nyilván, amikor az ember fiatalabb, akkor egy picit az megint máshogy érint, mint akkor, mikor 24-25 és mondjuk 30 évesen történik meg az, hogy akkor már járássegítő eszköz, 35 vagy mikor kerekesszék, és nyilván tudta az ember, hogy kb. Majd mi merre, hány méter. Az erősödött fel bennem, hogy ugye a kompenzálása annak, hogy mit veszítesz, de cserébe viszont nyilvánvaló, hogy van valami, amit ezzel nyerni fogsz. És valahogy ez így dúlt bennem, és minden napom ennek az igazolása, hogy ez tényleg így történik.
2: A barátaidra és a kapcsolataidra hogyan hatott ez?
3: Tulajdonképpen, mint egy szuper képességként tálaltam, tehát, hogy én nem a drámai részét. Természetesen az látszik, ami látszik. Inkább a kalandos részébe merített őket is. Természetesen nagyon sok úgy vagy így sikerült pillanat is adódott, amik nyilván nehéz, tehát volt sok nehéz pillanat is természetesen. Nehéz volt mondjuk megélni a férjemnek, az egy nehéz dolog volt, és valószínűleg, hogy azt a részét én nem biztos, hogy tudtam úgy kezelni, hogy a számára mondjuk megnyugtató lett volna, mert hogy ugye, hát van egy megküzdési stratégiám, és az olyan, amilyen. Igen, az egy kicsit úgy nehezebb volt, de adott egy tök jó bajtársiságot is, de az kezdetektől megvolt, hogy mennyire jó ez az összekapcsolódás a férjemmel. Ez a jóban, rosszban, ez egyértelmű volt, és ő nagyon szépen helytált, és én azt gondolom, hogy kalandokat nagyon-nagyon klasszul tudtunk úgy megélni, hogy az nagyon szép maradandó emlékeket hagyott. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon áldásos. Hogyha ennek így kellett lennie, ez nem történhetett volna tényleg szerencsésebben, mint ahogy történt.

0: ragyog kéken. Valami miatt a kék lett az autizmusnak, ennek a furcsa, nehezen megfogható állapotnak, hivatalos nevén spektrumzavarnak a színe. A miskolci család a saját életét már átalakította úgy, hogy kék legyen, azaz egy autizmussal élő gyermek jelenléte természetesnek számítson. Ahogy az édesapa mondja, mások pillantásaiból látszik csak időnként, hogy a társadalom még nem igazán tud mit kezdeni ezzel a zavarral, az autista viselkedéssel. Csongor minden esetre szerető családban él, és mindenki azt reméli, boldog, önálló élete lesz majd felnőttként. A riporter Bétót Erika.
1: Miskolci szép családi ház, rendezett otthon, gyermekképek a falon. A háziak kedvesen fogadnak. Olyan érzésem van, mintha nem először járnék itt. Azt mondják, minden lakásnak lelke van, ami az ott élőkből árad. És ezt most már én hiszem is. Arra kértem az édesanyát, hogy meséljen a fiáról.
2: Kisfiunkat, illetve most már nagyfiú Csongénak hívják, és 31 éves múlt. Amikor megszületett, minden rendben volt, legalábbis úgy látszott, hogy minden rendben van. Körülbelül egy éves korára kiderült, hogy sok mindenben el van maradva. Főleg a mozgásfejlődésben volt elmaradva, akkor kezdtük el hordani fejlesztésekre, majd elkerültünk egy gyermekpszichiáter hölgyhöz, aki elmondta nekünk, hogy neki az a gyanúja, hogy Csongor autista. Ez olyan 2 éves kora körül derült ki. Természetesen nagyon megijedtünk, nagyon összeszakadtunk, én is és a férjem is, nem is olyan tudtunk erről az egészről beszélni egymással.
3: Miben nyilvánult meg a kiskorában, ugye 2 éves múlt az autista?
2: Talán az volt a legszembetűnőbb, hogy nem nézett a szemünkbe, sok mindent elutasított, egészen más volt a kommunikációja, sok mindenre más volt az érzékenysége, olyan dolgoktól félt, amitől a többiek nem, vagy olyan dolgoktól tartott vizet, ő sokkal melegebbnek érezte, tehát sokkal érzékenyebb volt, hangokra sokkal érzékenyebb volt, kutyaugatásra. Akkor igazából az volt a fő célunk, hogy eljárjunk a fejlesztésekre, és azt hiszem, hogy nem vagyunk egyedül ezzel, hogy első reakciónk az a tiltakozás volt, hogy nem, ez biztos, hogy változni fog, meg fog gyógyulni, minden rendben lesz, és aztán szépen lassan rá kellett jönnünk, hogy ez nem így van. Nagyon sokféle érzelmi hullámon mentünk keresztül, mire elfogadtuk azt, hogy nem minden úgy van, ahogy mi eltervezzük.
3: Csongor nevű kisfiúk 3. gyermekként érkezett a családba. A gyerekek, a testvérek hogy fogadták őt?
2: Hát ők nagyon nagy szeretettel foglalkoztak vele. Ezeket a furcsaságait ők is nagyon rosszul vették. Szégyelték sokszor, hogyha elmentünk olyan társaságba, közösségbe, főleg ugye idegenek közé, ahol ő mondjuk visított, vagy másképpen viselkedett, ugye az arcán, a külső nem látszott ez a mássága, inkább a viselkedésében. Ez biztos, hogy okozott náluk problémákat, de én azt gondolom, hogy ők ezt felnőtt korukra nagyon szépen a helyére tették, és mint felnőttek is sokkal érzékenyebbek.
3: Nagyon sok családban felbomlik a házasság, ha egy sérült gyerek érkezik. Itt önöknél szerencsére nem ez történt. Itt ül a körünkben az édesapa is. Mi változott a család életében, miután a Csongor megszületett?
4: A legnagyobb változás az volt, hogy körülötte kezdett el forogni a világ, mert mindenfajta vizsgálatokra kezdtük el, ilyenkor kiderült, hogy vele probléma van. Talán emiatt a másik, a két testvér egy kicsit kevesebb figyelmet kapott ebbe az időbe, és ebben ők ezt nem tették sosem szóvá. Próbáltunk együtt valami megoldásokat találni, mindig kerestük a legjobb lehetőségeket, hogy mi bölcsének, mindig családon bölcsének hívjuk Csongit. Mai napig is így vagyunk vele, hát most már azért más, ugye, mert felnőttek a gyerekeink, a két nagyobb elköltöztek itthonról, úgyhogy öcsi van a középpont ma sokszor most is. Veled talán többet kitüttetetten is többet foglalkoztunk.
3: Hogyan látják, hogy a társadalom mennyire fogadja el a sérült gyereket, másként viselkedett, mint az egészséges gyerek, hogy akkor milyen reakciók voltak?
4: Alapvetően a mi ismeretségi körünkben, vagy ahol mozogtunk, ott teljesen elfogadta mindenki, tehát a baráti körbe és ismeretségi körbe, rokonságba, vagy ahol esetleg láttunk, ha nem is szóvá tett, de pillantásokban lehet látni, az egy étterembe vagy egy üdülőbe, ahol sokszor nem tudták kezelni, nem is az, hogy szóvá tette volna valaki, tehát valami csúnyát mondott volna, de honnan aztán talán már a pillantásokon lehetett látni, hogy nem tudják kezelni, vagy hova tenni, hogy most hogy viselkedik, hogy van egy hangosabb dükitörése, mert olyan történt vele, amit hogy nem tud feldolgozni, és ezt nem tudták, mert tényleg a külső fizikai jegyén annyira nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy ő most sérült, és ezért inkább egy rosszul nevelt gyereknek fogták fel sokan, aki nem rendesen viselkedik.
2: Én sem érzékeltem soha rossz indulatot. bánatot, inkább ezt, amiről a férjem beszélt, hogy igazából nem tudták hova tenni az ő viselkedését. Ez nagyon fontos, én azt gondolom, egy sérült gyereket nevelő szülőnek, többi embernek a hozzáállása és a többi embernek az együttérzés. Nem sajnálatra vágyunk, hanem együttérzésre és segítségre.
3: Hogy döntötték azt el, hogy egy intézménybe jobb helye lesz a hétköznapokon?
2: Számunkra ez rögtön az első pillanattól egyértelmű volt, hogyha van erre lehetőség, és akkor mi ezt fogjuk választani, amint lehet, mert mindenki támogatott minket a környezetünkbe, a szüleink, a gyerekeink, a barátaink, mindenki.
3: És a Csongi mit szólt hozzá?
2: Szépen rá lett vezetve, mert a különböző délutáni foglalkozások, ahova én fölhordtam. Tehát ilyen szépen fokozatosan szoktattam be, és már bizony ott volt a szobája, már beköltözhetett volna, amikor még mindig csak behordtam, egy ilyen szelíd erőszak kellett ahhoz.
3: Hogy ott maradjon?
2: Hogy nekem kellett az erőszak az anyukának. Akkor emlékszem rá, hogy egy hét leforgás alatt berendeztük a szobáját, és beköltözött, és ő tulajdonképpen nekünk ez akkor azért volt nagyon jó pillanatban történt a költözése. Nővérei is abban az időszakban kerültek el itthonról, mert tovább tanultak, és tulajdonképpen ő valahol érezte, hogy most akkor ő is megy. Hétfőn délután vittük föl, pénteken lehoztuk, hétvégén itthon volt, nála nem volt semmi fennakadás, én egy kicsit pityeregtem, így elgondolkoztam, hogy tulajdonképpen miért is pityergek én, tehát hogy igazából nincs sokom sírni.
3: Mi az a másság, ami beköltözik egy család életébe, ha egy sérült gyerek születik?
2: Fiunknál az volt a legnagyobb nehézség, hogy a kommunikációban ő nagyon el van maradva, tehát nagyon sokszor nem tudtuk, hogy mit szeretne, nagyon sokszor visított, csitítottuk, de nem tudtuk, hogy mit akar, ki kellett találni, tehát nagyon oda kellett figyelni az ő minden rezgésére.
4: Tülővogár, egy légy rettenetesen. Zavarták különböző hangok, például rádióból, bizonyos gitárhangok, akkor azonnal ki kellett kapcsolni, akkor zavarta, ha autóba ültünk és igen, dugóba kerültünk, akkor teljesen kikelt magából.
3: Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy szülő elfogadja, beletörődjön, elfogadja, nem tudom melyik a jobb szó, azt, hogy a gyermeke nem olyan, mint a többi.
4: Elfogadni elfogadtuk egyből, amikor kiderült is, fel sem merült, hogy ne itt nőjön fel velünk. Életünk végéig persze bennünk van az a vágy, hogy jó lett volna, ha esetleg ő mégse ezt az életutat járja be, hogy nagy családban élünk, ez nagyon-nagyon sokat segít.

0: Azt beszéltük meg, hogy boldog leszel, avagy élet az autizmus galaxison. Egy történet azokról, a küzdelmekről, válságról és mindenről, ami velük történt, de talán meg sem történt volna az autizmus kódja nélkül. Mert Pápai Ildikót az elmúlt 25 évben fia Gergő megtanította az ő szűrőjén keresztül látni a világot, ahol minden okoskodás ellenére egy megoldás van, a szeretet. Ha emlékeznek még a műsor kezdetére, igen, a megoldás talán az, hogy nem bámuljuk, nem fotózzuk, nem nevetjük, elfogadjuk, hogy nem vagyunk egyformák, és mégis mind ugyanazok vagyunk. Az édesanyával Pilisi Csenge beszélgetett.
1: Gergő első gyermek, akit nagyon vártunk, és nagyon boldogok voltunk, amikor megszületett. Könyv szerint fejlődött, ahogyan a védőnőktől, illetve a gyerekorvostól megkaptuk mindig a visszajelzéseket az aktuális vizsgálatoknál. Amikor nekem feltűnt először, hogy ő egy picit másképp viselkedik, az a játszótéri alkalmak során derült ki. Nagyon szeretett kis autókkal, vonatokkal játszani, és ő a homokozóban nagy szeretettel elásta mindig a kis autókat és a vonatokat, amiket aztán nagyon boldogan újra kiásott, és ő ezzel el tudott tölteni fél órákat, egy órákat is, hogyha nem vettem volna rá arra, hogy csináljunk valami mást, hintázzunk, vagy sétáljunk, vagy gyűjtsünk faleveleket. Az első jelek lehettek ezek, amik nekem egy picit feltűntek összehasonlítva a játszótéren más gyerekek viselkedésével.
2: Ez még nem olyan jel, amire az ember úgy aggódva tekint, hogy hát máshogy játszik, mint a többiek.
1: Azért ő nem kezdett el beszélni 2,5-3 éves kora körül, illetve voltak szavai, ana, gyele, igen, és ezek a szavak egyszer csak így eltűntek.
2: Akkoriban mit lehetett tudni, vagy önök mit tudtak az autizmusról?
1: Nem sokat tudtam az autizmusról, azt hiszem, hogy általánosságban pont annyit, mint az emberek többsége, akinek a családjába vagy az ismeretség körébe nem volt még ilyen gyermek. És persze nagyot fordult velünk akkor a világ. Természetesen a hárítás gondolatától, aztán a megismerésen át az elfogadásig azért sok évnek kellett eltelnie. És akkor úgy döntöttünk, hogy mindent beletesszünk a kisiskolás korig, és minden olyan helyre elvittük Gergőt, amit a szakemberek javasoltak. Tehát úgy nézett ki az életünk, hogy hétfőtől péntekig folyamatosan fejlesztésekre jártunk. Délelőtt egy családi napköziben volt Gergő, mert sajnos a kerületben az önkormányzati óvodák nem vették fel, mert nem volt akkor még erre kapacitás. Ezt is a könyvemben leírtam egyébként, hogy hogy néz ki egy ilyen feladat üzemmód, hogy néz ki a napi rendje egy olyan családnak, ahol van egy autizmussal élő gyermek, aki nem kommunikál, aki nem csak, hogy autizmus spektrum zavarral él, hanem plusz még egy kicsit ADHD-s is, hiperaktív is. Szóval nem volt egyszerű. És miután nagyon sok szakirodalmat elolvastam ezzel kapcsolatban, sok pozitívummal is találkoztam, hogy azért az autista embereknek olyan csodálatos képesség szigetei vannak, amikre érdemes odafigyelni, és azokat érdemes erősíteni. Tehát ne azt hangsúlyozzuk, amit nem tudnak, vagy amik nekik nem megy, hanem próbáljuk meg azokat a képességeiket tovább erősíteni, amikben ők nagyon jók.
2: És Gergő miben jó?
1: Gergő rendkívül vizuális, fantasztikus memóriája van, de már egészen pici korától kezdve. Nagyon szeret rejtvényt fejteni. Szóval nagyon sok olyan tulajdonsága van Gergőnek a mai napig, amit érdemes lenne kiaknázni egy munkáltatónak is, mert most már ebben a periódusban vagyunk, hogy neki majd lassacskán azért munkahelyet kell találni, ahol képes lenne az ő monotónia tűrését, a precizitását, azt, hogy rendkívül rendszerető, udvarias, csendes, szociálisan is nagyon ügyesen tud már kapcsolódni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle munkára ő megtanítható.
2: Ő most befejezte a tanulmányait. Mit tud kezdeni a társadalom az ilyen fiatalokkal?
1: A társadalom nem tud kezdeni semmit azokkal az autista fiatalokkal, akik kikerültek a közoktatásból. Van jó néhány olyan alapítvány Budapesten, és elképzelhető, hogy vidéken is, de arra nincsen rálátásom, akik azzal foglalkoznak, hogy a sajátos nevelési igényű diákokból megváltozott munkaképességű fiatalok válnak, és ezeket a fiatalokat megpróbálják álláskeresési támogatással összehozni védett munkahelyekkel, illetve nyílt munkaerőpiacon működő cégekkel. Na most ennek az az érdekessége, hogy a védett munkahelyeken kifejezetten a megváltozott munkaképességű fiatalokat keresik. De még ezek a munkahelyek sem igazán autizmusbarátak. Nincsenek felkészülve arra, hogy egy autizmussal élő fiatalt hogyan kéne betanítani, és hogyan kéne később mentorálni, hogy azon a munkahelyen megállja a helyét. A nyílt munkaerőpiacon pedig még nehezebb. És miért jó az a társadalomnak, miért jó az államnak az, hogyha az autisták is dolgoznak? Egyrészt azért, mert olyan munkaterületeket tudnak esetleg ellátni, amit mások nem. A precizitásukkal, a monotónia tűrésükkel megvan az ő egzisztenciális biztonságuk is, mert sajnos ne szépítsük, tehát ezek a fiatalok a szüleikkel élnek. A szülők pedig nem élnek örökké, tehát addig vannak ezek a fiatalok biztonságban, amíg a szüleik élnek, amíg a szüleikkel egy fedél alatt élnek. A támogatott lakhatásban is azt lehet elhelyezni, aki képes valamilyen módon az önellátásra.
2: A könyve hogyan tud hidat teremteni a többségi társadalom és ezek között, a családok között, hogy egyáltalán hogyan tudja bemutatni ez a könyv, hogy milyen autizmussal együtt élni?
1: Egy játszótéri szituáció döntötte el a sorsunkat, amikor a nem beszélő kisfiamat megpróbálta néhányszor megszólítani egy anyuka, és miután a fiam nem válaszolt, akkor azt mondta, hogy ez egy földön kívüli, tehát akkor úgy döntött, hogy ezt a könyvet nekem kell akkor megírnom.
2: Dacból.
1: Dacból. Amikor történt velünk valami nagyon érdekes, vicces, vagy éppen elég elszomorító, kiábrándító eset egy kórházlátogatás során, vagy csak egy bevásárlás alkalmával, vagy amikor tömegközlekedtünk, mert Gergő nagyon szeretett tömegközlekedni. Futkározott, szaladgált a járműveken is, és azért mindig megkaptam a környezetemtől, hogy én nem neveltem még meg a gyerekemet eléggé, és akkor ezeket a szituációkat elkezdtem először mindig ilyen kis jegyzett papírokra leírogatni esténként. Egyre több olyan helyzet jött szembe, meg történt meg velünk, amit muszáj volt leírnom, hogy hogyan reagál a társadalom a másságra. Hogyan ítélkezünk úgy emberekről, gyerekekről, hogy nem tudjuk, hogy milyen életük van, hogy ők miért viselkednek úgy, ahogy. Talán azt hiszem, hogy tudok egy hidat képezni, vagy tudott ez a könyv egy hidat képezni azokkal is, akiknek nincsen autista gyereke, vagy nincs a családjában autizmussal élő, és olyan visszajelzést is kaptam már, akinek nincs, és ráadásul férfi, és elolvasta ezt a könyvet, és azt mondta, hogy ezt mindenkinek el kéne olvasni ahhoz, hogy képesek legyünk elfogadni egymás sokféleségét, és hogy attól ilyen szép a világ, hogy ilyen sokfélék vagyunk.
3: Két

0: 116 gyerek. 116 különböző fogyaték és élet, amelyek ugyanazért jöttek össze. És nem mondok monológot arról, hogy a ló miért terápiás állat, csak higgyük el. Lovasterápiás és paralovas versenyt rendezett Fóton a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány. A Fóti Lovasterápiás Központban megtartott eseményen Nagy Bálint járt.
1: Üdvözlünk, Hanna! Rülünk, hogy jöttél! Gyere, ismerkedj meg a lovasterápiát!
2: Ez a kedvencem, Mukika. Egyik kedvencem, nagy kedvencem.
3: Jó.
2: Gyere, fogd meg a kapaszkodót.
3: Hagyd is be a lábad, húzod magad, hasalsz föl. Az, az nagyon ügyes vagy, szépen finoman. Megsimogatod a Mukit. Igen.
4: Itt vagyunk a pálya szélén, már megkezdődött a verseny. Edvi Péter van itt mellettem, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Hanyadik alkalommal rendezik meg ezt a versenyt, és mi ennek a célja?
5: 22. alkalommal szervezzük meg. Az az igazság, hogy a gyerekeket mindig szeretjük nem csak gyógyítani, nem csak fejleszteni, hanem szórakoztatni is. Hát ez egy ilyen verseny.
2: Majd a jobb kéz felé fog esni a hullahopp karika, amiben ha megálltunk, bele fogod egyesével dobni. Ugye itt az idő is számít, úgyhogy minél pontosabban, minél gyorsabban. Jó?
1: Készen állsz?
6: Igen.
1: Akkor figyelem, felkészülni, vigyázz, és indulás! Hajrá, sok siker!
7: Mi lovasterápiás versenyen vagyunk, és a fiam lovagol. Ő Danos, és most vagyunk itt utoljára, mert sorba állnak az emberek, 50 fő van máról isten, és ezért most miért kikerülünk innét, de majd keresünk más. Imád ide járni?
4: Látszik, hogy nagyon szépen ül a lovon, nagyon gyakorlatnak tűnik.
7: Hát 4 év.
4: Mennyi mindenben segített a fiúknak?
7: Egyensúlyérzékben, beszédben.
8: Kommunikáció terén, ugye a társas kapcsolatok, tehát ezek mind nagyon jó hatással vannak rá.
4: Most éppen mit láthatunk, mi van a kezében, mit csinál?
8: Éppen egy rúd van a kezében, és ilyen kis hengereket kellett felfűzni a rúdra, és azt tovább vinni, és majd a következőre újra felfűzni. Tehát ez ilyen ügyességi feladatok igazából.
7: Törökülés lesz, és szerintem le fog hasalni, hogyha jól látom. Hát ahhoz képest, hogy mit tudott, és most hova került, az sok.
4: Milyen volt az első találkozás a lóval?
7: Meglátta, és megijedt szerintem tőle. 6-szor próbálkoztunk, amire ráült a lóra, de megérte.
4: Honnan érkeztek? Látom, hogy itt egyenpólóban jöttek többen.
9: Igen, Hódmezővásárhelyről érkeztünk, Kisné Lászlai Andrea vagyok. Járunk a fiammal lovagolni, ott van ez a kabala lovasudva. Onnan jöttünk, és hát körülbelül 2 éve járunk a gyermekemmel. Idén januárban derült ki, hogy autista, és ugye így mentünk el az állatasszisztált feladatok fele, hogy azt ő imádja, és ezzel próbáljuk őt fejleszteni.
4: Milyen fejlődés lát, tapasztal rajta?
9: Ég és a föld a gyerek, ha az állattal van, otthon is van rengeteg. Tesóm is lovagol, ugye nekünk nem idegen a ló, van is lovunk, és ugye mi próbáljuk neki ezt biztosítani, hogy kutya, macska, bármilyen állat, amit ő szeretne. Ugye imádja a bogarakat, gyűjtögetjük a bogarakat, szóval ebbe támogatjuk, és ugye ez is nekünk segítség, hogy ő állat asszisztált dolgokban tud részt venni.
4: Miben segített ez neki, miben fejlődött?
9: A türelmét fejlesztette, a figyelmét, az állatokkal való kommunikációja, hogy nem úgy szaladunk oda a lóhoz, hogy odaugrunk, hanem ugye tudja azt, hogy őt tisztelettel kell megközelíteni, és ugye ő ebben is nagyon sokat fejlődött.
4: Hogyan alakította át egyébként a családi életüket, azt, hogy megkapták ezt a diagnózist?
9: Semennyire, én nem tartom magam betegségtudatosnak, mi ezt otthon nem emlegetjük, mi nem éltük bele magunkat, hogy ő beteg, mi ugyanúgy állunk hozzá, ugyanúgy csak annyi, hogy több fejlesztést figyelünk rá, hogy hagyjuk őt úszni, lovagolni, az iskolában most kézilabdát kezdett, mert most lett elsős, meg már egy éve focizni is jár, ugye, hogy ezt próbáljuk neki tartani.
4: Honnan érkeztek?
10: Mi a Vakdiákok Sportegyesületével jöttünk, a vakok iskolájába járnak a gyerekek.
4: Látom, hogy itt nagyon szurkoltak egymásnak. Igen. Az előbb talán pont Ádám volt, aki nagyon hangosan szurkolt, és most Ádámnak szurkolnak.
10: Igen, nagyon összetartó kis csapat, és évek óta szurkolnak.
4: Hogy érezted magad?
11: Jó volt, voltam lovastáborban is a nyáron, nagyon jók voltak, meg a zsüvegen szoktuk lovagitollán járni, és van a király, királynő, királyfi, meg lovak szerepelnek, meg íjászok.
4: Akkor teljesen benne vagy ebben a lovas sportban.
11: Igen.
4: Milyen eredményt fogsz itt szerinted elérni?
11: Hanyadik
4: éve vesznek részt ezen a rendezvényen?
12: Szabó László, Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke vagyok. Hogyha most nagyon össze kéne adnom, akkor azt mondanám, hogy 8 vagy 10. Edvi Pétert és a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálatot én régóta ismerem és nagyra tartom a tevékenységüket, és amikor a Paralimpiai Bizottság elnöke lettem, akkor megismertetett ő ezzel a lovas rendezvényükkel, amit évről évre megrendeznek. Itt ez részben egy verseny, tehát parasportolók, nyilván döntően fiatal parasportolók lovas verseny. versenye, másrészt pedig egy közösségi élmény, mindenféle játékokkal, közösségi programokkal, amiben bevonják a fogyatékos diákokat, fiatalokat, és ezt mind a kettőt én nagy tisztelettel nézem és támogatom.
4: Próbálnak itt már talán az utánpótlásnak is nevelni fiatalokat?
12: Magyar paralovas a paralimpiákon 1992-ben Barcelonában volt, majd pedig 20-sok év után végre 2024-ben Párizsban ismét volt egy. Dr. Fonyód Ildikó révén újra volt paralovasunk, és Ildikónak nagyon szép reményei vannak arra, hogy Los Angelesbe is 28-ra kikerüljön. A Magyar Lovas Szövetséggel együtt, meg a Péterékkel együtt, meg Ildikóval együtt ezen dolgozunk, hogy legyenek fiatalok, és az Ildikó is volt már itt ezen a versenyen, és keresi azokat a fiatalokat, akikkel számolhatunk a jövőben. Itt is sok kategória van, különböző fogyatékossági kategóriák elválnak egymástól, mozgásukban korlátozott, látásukban korlátozott, értelmi képességeikben korlátozott sportolókról egyaránt beszélünk, úgyhogy bízunk benne, hogy lesz utánpótlás, Ildikó ehhez szépen töri az utat.
4: Most érkeztek két lányjal, két versenyzővel ráadásul. Honnan érkeztek és milyen céllal?
6: Mi itt lakunk Dunakeszin, nagyon régóta ide járunk a lovasterápiás központba lovagolni. Kezdtük a Bozari Gabi nénivel, amikor kicsi volt az Izabella fejlesztési jellege. Most már Gabi nénit kinőtte, úgyhogy most már Fanninál a díjlovas kategóriában fog indulni életével először a kisasszony.
4: Izgultok már? Itt látom, hogy fogtad a fejed.
13: Nagyon, nem. Csak nem akarom így ugrálni, mert nagyon izgulom.
4: Miért szerettek egyébként lovagolni?
13: Hát mert jó a lovak társaságában lenni, könnyed velük lenni, és egyszerűen megnyugtat engem.
14: Én nagyon szeretem a lovakat, meg az állatokat, és nagyon szabadnak érzem magamat, ha lovakkal vagyok.
15: Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány ügyvezető alelnöke. Nagyon sokféle versenyszámot és kategóriát írtunk ki pont azért, hogy mindenki a képességeinek, életkorának, lovas tudásának megfelelő szinten tudjon versenyezni. Most épp itt a délelőtt folyamán a látássérült gyerekek mutatják meg a tudásukat több kategóriában, de ezzel párhuzamosan egy időben zajlik azoknak a versenyszám, akik már önállóan lovagolnak, díjlovaglás, ügetésben és lépésben versenyszám, illetve az óvodások foglalják el a pálya középső részét, ahol a kisebbeknek és a nagyobbaknak a csoportja vezetett lovon mutat be ügyességi feladatokat. De délután is még nagyon sokféle versenyszám lesz, úgyhogy reméljük, hogy mindenki talál olyat, amiben igazán ügyes, és meg tudja mutatni, hogy mennyit fejlődött tavaly óta.
4: Idén hány nevező volt?
15: Összesen 116 kisebb és nagyobb gyerek nevezett be erre a versenyre. Az az igazság, hogy többen szerettek volna, de az egy napba egyszerűen több lovast nem nagyon tudunk beletenni. Annál is inkább, hogy sokan vannak a gyerekek között, akik nem egy, hanem mondjuk két versenyszámban is indulnak.
4: Mennyi mindenre jó a lovasterápia?
15: Én azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek ebbe a környezetben nagyon motiváltak, tehát sokkal nyitottabbak a tanulásra, a fejlődésre, hiszen egy olyan közegben vannak, ami számukra erőt ad, pozitív megerősítéseket kapnak, és hát egy olyan élőlénnyel dolgozhatnak együtt, ami azért nem egy hétköznapi, tehát egy ló egészen más, mint egy kutya vagy egy cica, úgyhogy a ló megjelenésénél, méreténél fogva is tekintélyt parancsoló, de ezzel együtt meg nagyon kedvesek, nyugodtak, együttműködőek, jó képzettek ezek a lovak, úgyhogy így a gyerekek meg tudnak bennük bízni, és tényleg nagyon komolyan ragaszkodnak ezekhez a terápiás partnerekhez.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok, Bicsák Esztert hallották.

0: 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. A szexuális erőszak elleni küzdelem folytatására buzdított a pápa. Marad a kellemes őszi idő, 22-26 fok körül alakul a nappali hőmérséklet. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, amelynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. Szigorú feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, ezt is Szolnokon közölte a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. A részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék, ismét elérhetővé. A Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt durván meg akarja emelni a katások adóját. Szerinte a párt a katásokat is becsapta választási ígéreteivel. Bóka János hozzátette, nem támogatnak semmilyen adóemelést és új adók bevezetését sem. A Stadler Kiss emeletes motorvonat távolsági változata lehet az egyik lehetséges típus a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Bitézi Dávid egy videóban elmondta, a 200 km/órás sebességre képes szerelvények Ausztriában már hamarosan forgalomba állnak több fővonalon. Magyarországon jelenleg 40 Kiss motorvonat közlekedik, ezeket azonban még elővárosi, rövidebb távú utazásra alakították ki. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar beszerzésről nyílt, versenyalapú közbeszerzésen döntenek majd. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdes-ban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket és hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa 4 napos franciaországi látogatásának 3. napján 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőterén az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságuknál járatuk aktuális helyzetéről. Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja rendszeresen okoz fennakadásokat a catániai légiközlekedésben. Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható. Október elejéig marad a kellemes őszi idő. Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk. 14 óra 4 perc.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Élet a futószalag mellett. Rendhagyó színházi előadás civilekkel és Nagy Zsolttal. Buszon, villamoson kifecsegett titkok. Egy könyv a fővárosiakról, a járműveken elcsípett mondatokból. Hétfőn is várja önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
2: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Séta? Gondoltam.
5: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu Egészség négy lábon.
2: Indulhatunk. Reklámot hallottak. Utánpótlás. Nevelés. Sportol a gyerek.
6: Elszakadás a családtól a sport miatt, röviden így lehetne összefoglalni a mai témánkat. Köszöntöm a hallgatókat, én Bera Emese vagyok, vendégeink pedig itt a stúdióban Olá Petra, sportszakpszichológus, és Danyi Gábor, aki többek között Bajnokok Ligáját nyert a győrnői kézilabda csapatával, de most, mint a Nemzeti Kézilabda Akadémia női szakák felelőse van itt, mert hogy a kulcs szó ebben a mai beszélgetésben az akadémia, hiszen ez az a képzési forma, ami arra készteti, kényszeríti a gyerekeket, hogy elszakadjanak a családtól, és akkor vágjunk is bele azzal a kérdéssel, hogy egy 12-14 éves gyerek képes-e saját maga döntést hozni, egy ilyen nagy döntést hozni a jövőjével kapcsolatban. Petra?
7: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy egy ilyen erős kérdéssel kezdtünk. Valóban az akadémiai élet egy óriási változása a fiatal sportoló, illetve a család életében is, és én onnan szűkíteném, hogy nem feltétlenül az a fontos, hogy tud-e olyan döntést, ezt gondolom egy közös döntés a családnak, illetve tágabb értelemben annak a sportolói közegnek, amiben addig a sportoló sportolt, hogy innentől kezdve egy akadémiai pályafutása legyen a fiatalnak. Amit nagyon fontosnak tartok, nem is az, hogy a döntés meghozása, hanem az, hogy már bemeneti szinten is milyen támogatások vannak arra, hogy ezt az elköltözést, ezt az átmenetet hogyan tudjuk támogatni, akár a család, vagy akár az akadémia részéről, és erről a nemzetközi szakirodalomban is most már rengeteg pozitív példa van, hogy milyen olyan eszközöket alkalmaznak, ami segíti ezt az átállást a gyerekek részére.
6: Milyen ilyen eszközök lehetnek?
7: Ilyen lehet például az, hogy támogatjuk őket a költözés, az önálló életvezetés elkezdésében, már mielőtt beköltözik, vagy elköltözik otthonról, akkor úgymond egy ilyen előzetes felkészítésen vesz részt, és a másik, ami nagyon fontos, hogy pedig megfelelő szűréseket alkalmazzunk, tehát mint sportpszichológus, hogy rögtön a saját munkámról beszéljek egy kicsit, tehát ne a tűzoltó technika legyen, hanem abszolút egy prevenció szemléletű megközelítés legyen, és hogy már a bemeneti szinten kérdőíves vagy interjús módszerekkel nézzük ezeknek a sportolóknak a jelenlegi helyzetét, állapotát, hogyan érkeznek, motivációjukat. És így jött többi.
6: Gábor, ez a másik oldalról is megvan, tehát egy felvételi során a gyereket nem csak sportszakmai szempontból nézik, hanem abból a szempontból is, hogy képes lehet-e az önálló életre?
8: Hát ugye egy akadémiára való bekerüléskor azért elsősorban szakmai szempontok döntenek. Nyilván vannak az adott sportág, mondjuk a kézilabda, nyilván nem véletlen hozom ezt a példát, illetve vannak különféle fizikális paraméterek. Természetesen most már nézünk olyan viselkedésformákat is, és olyan teszteket is, amik általánosságban azért egy képet adnak a gyerekekről, de igazából egy picit visszacsatolva, itt azért egy elég nagy, hát hogy mondjam, kérdéskör ez, amit föltettél. Az a szülői minta, amit otthonról hoz a gyerek, az egy nagyon döntő és meghatározó, hogy ő mibe fog, merre felé fog menni, amit otthon lát. Ami ugye most én itt, mint a NECA szakák vezetője vagyok, de az én gyerekem is sportol természetesen. Otthon azt látta, hogy az apja, az édesanyja a kézilabda edzésen van, ott nőttek föl, ő is kézilabdás lett. Ugye ez egy nagyon meghatározó dolog, de a másik oldalról pedig azt is látni kell, hogy bizonyos korban bizonyos sportágokat el kell kezdeni. Itt most mi a 12 éves korról beszélünk, de mondjuk az úszást, a tornát, a ritmikus sportgimnasztikát sokkal előbb el kell kezdeni. Nyilván az nem egy akadémiai rendszerbe, de adott esetben egy más városba, és a szülői, ha nem is életvitelszerűen, de a szülői háztól való elkerülés, az bizony nagyon-nagyon vegyes képet mutat, pláne manapság. Ugye én majdnem 20 évet tanítottam még a 90-es évek közepén általános középiskolában, egész más viselkedésformát látunk ma, és egész más pedagógiát kell alkalmazni ma a gyerekeknél, mint volt az akkor. Hát, hogy mondjam, nem tartom azt jónak, hogy valaki azt mondja, hogy bezzeg az én időmbe, és összehasonlítom. Nem, most ma van, és ma kell a gyerekekhez megtalálni azt az utat, és nem csak a szakmába, sőt, nem a szakmába, mert az a gyerek, aki elszakad a családtól, bekerül egy teljesen új közegbe, egész más problémákkal találkozik, mintha otthon lenne.
6: Tehát valószínű erre azért nem is lehet előre felkészülni, tehát számtalan olyan probléma adódhat, amiről mondjuk azt gondolta akár a szülő, akár a gyerek saját magáról, hogy ezzel meg fog tudni birkózni, de időközben kiderülhet, hogy nem.
8: Így van, pontosan. Mi találkozunk ilyenekkel az akadémián, és ezt be kell látnunk, hogy akármennyire ügyes, tehetséges a gyerek, egyszerűen abból a körből kiszakadva nem találja helyét. Mind a család, mind a barátok, mind az a környezet, amiben ő fölnőtt, annyira ragaszkodik hozzá, és annyira nem tud azonosulni egy 2-3-400 kilométerrel odébb egy akadémián töltött élettel, hogy bizony be kell látnunk, akármennyire is próbálunk segíteni, tanárok, edzők, mert ez egy közös munka. Tehát itt senki ne gondolja azt, hogy itt a kézilabda akadémián a kézilabda edző dönt. Legalább annyira fontos szerepe van a nevelőknek, az ott dolgozóknak, az iskolában tanító tanároknak, és ennek az egész halmaznak, és a legfontosabbat a szülőknek. A szülőknek a segítsége. Igyekszünk hazaengedni őket, nyilván a legfiatalabb gyerekeket szinte azonnal, amikor lehet, hogy föltöltődjenek emocionálisan érzelmekkel, főleg a lányoknál ez nagyon-nagyon hatványozottabban jelentkezik. De bizony vannak olyan akadémisták, akik ezt nem tudják meg. Ezt be kell látnunk, hogy a rendszernek vannak ilyen tagjai is, és akkor azt kell mondanunk, hogy ez még korai.
6: A szülők kulcsfontosságúak ebben a történetben. Nem tudom, hogy százalékosan meg lehet-e állapítani, hogy azért egy ilyen döntést elsősorban a szülők hoznak meg, mert 12-14 évesen személyes példa, nekem egy 13 éves fiam van, a továbbtanulással kapcsolatban is szerintem inkább mi szülők hozzuk meg a döntést. Nem érzem őt én még annyira éretnek, hogy az élete folytatásával kapcsolatban ilyen döntéseket hozzon, tehát azt lehet látni, vagy lehet tudni valahonnan, hogy milyen arányban vannak egy ilyen döntés mögött inkább a szülők?
7: Én azt gondolom, hogy a kulcskérdés itt is a közös döntés, tehát ez abszolút egy ilyen interakció. Tehát, ahogy Gábor is elmondta, hogy nagyon fontosak azok a minták, ugye, amiket hoz otthonról a gyermek, amik ugye már most már a mai felfogás szerint tulajdonképpen már magzadi korban is kódolódnak ugye bennünk,

0: hogy én még egy kulcsmozdatot behoznék, ez pedig a kortársak szerepe. Tehát a kortársak szerepe az akadémiai életben, amit tudjuk, hogy ez is egy életkori sajátosság, hogy kamaszoknál, tehát ahogy szépen lassan a szülőktől való elszakadás, illetve ugye a más vélemények, ugye az úgymond kortárs nyomás, vagy pedig kortárs támogatás az, amit megélnek, és itt szerintem nagyon fontos az, hogy mi az, amit kortárs szinten megélnek a fiatal akademisták, és ebben is fontos feladat van az akadémiának, nagyon sok jó példa van erre, hogy kortárs támogató csoportokat létrehozni itt, akár tematikus szintjén, tehát hogy az, hogy őket egymást tudják támogatni, nem az a cél, hogy minden sportolóval pszichológust csináljunk, viszont az cél lehet, hogy felismerjék, hogyha a másiknak, a társunknak, a bajtársunknak problémája vagy nehézsége van, tudjunk jelezni egymásnak, vagy fölfelé a nevelőknek, az edzői stábnak, és hogy tudják egymást segíteni. Szerintem ez nagyon fontos, mert hogy és itt visszacsatolnék a szülőkre, hogyha a szülői háttér úgymond itt háttérbe szorul, akkor viszont a kortársi réteg az, akire pedig nagyon fontos feladat hár. Így.
1: A szülőkről azért még egy mondatot, mennyire fordulhat át a gyerek irányába, vagy a gyerek mennyire érezheti azt, hogy egy szülői nyomás van rajta, és ő innentől kezdve sportoló, és őt az határozza meg, hogy a sportban hogy teljesít, hogyha már a család ennyi áldozatot hozott érte, mindent megtesz, akkor neki ezzel kell bizonyítani. Ez mennyire jellemző?
2: Sajnos nagyon. Tehát a szülői támogatás és az a fajta mögöttesség az életben a legfontosabb dolog. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy mikor jön el az, ami már nem pozitív irányba megy, az a támogatás, az a szeretet. Ugye minden szülő szereti a gyerekét, nyilván tételezzük ezt fel, jót akar neki, de egy idő után meg ez nem jó a gyereknek. És az, hogy ezt ki, hogy éli meg, egyáltalán észreveszi, egyáltalán avval az akadémián kialakított értékrendszeren felül van már, vagy avval szembe megy, ez bizony komoly problémát okoz ma Magyarországon. Az ott dolgozóknak, annak a kialakított, mind a szakmai, mind pedig egyáltalán annak az értékrendszernek, ami egy akadémián van, vagy egy iskolában van, hogyha a gyerek otthon teljesen mást hall, mások a szokások, mások az elvárások, akkor bizony szembe megy, és ez ebben találkozunk. Mondhatnék ezer példát, hogy hány szülő kérdezi meg tőlem, hogy a gyereke miért nem azon a poszton játszik, miért nem ott játszik, ő tehetségesebb. Ez nem szülői kompetencia. Tehát ez szakember is, és az lenne a jó, ha megtalálnánk azt, hogy kinek hol van a szerepe. A szülőnek abszolút egy támogató, segítő szerepe kell, hogy legyen. Az edzőknek egy akadémián, illetve az ott dolgozóknak pedig az, hogy a gyerekből kihozzák a maximumot és segítség. És hogyha ez minden részről találkozik, az egy nagyon szerencsés együttállás, de azért vannak jócskán kivételek.
0: Annyit tennék hozzá, hogy és itt jön be az örök sportpszichológiai kérdés, a híres háromszög, amit szerintem most nagyon fontos itt behozni, hogy így a nézőkben is tudatosuljon, hogy ez a szülő, sportoló, illetve az edzőnek a háromszöge. Tehát tulajdonképpen minden siker mögött ez a háromszög hatékony együttműködése van. Tehát a háromszög semmelyik két pontja önmagában nem tud maximálisan működni, hogyha a harmadikkal nem stimmel valami. Tehát ezeknek az interakciója, a kommunikációja nagyon fontos, hogy itt ez a hármas, és ugyanez akadémiai szinten is megjelenik, és itt azért behoznám a kicsit a sportpszichológus szerepét, hogy nagyon sokszor az a feladat, hogy ennek a hármasnak a kommunikációját moderáljuk, vagy segítsük, hogy egymást megértsék, közeledjenek az álláspontok, és aminek a távlati célja pedig az, hogy igazából mindenkinek ugyanaz legyen a célja, és hasonló értékeket képviseljünk, főleg a gyerekek felé.
1: Akkor most hallgassunk meg egy bejátszást egy olyan szülőtől, nevezetesen Kaposvári Zsuzsától, akinek mind a két gyermeke 6. ment el otthonról, és költözött be egy kézilabda akadémiára.
3: A nagyobb fiamnál 6. fél évbe költözött el, ott mindent át kellett gondolni, mert teljesen új szituáció volt. Ugye a kicsinál már nem, mert a kicsinél már ez egy kitaposott út volt, de a nagynál ugye mindent mérlegelni kellett. Mérlegelni kellett azt, hogy mi fizikailag bírjuk-e, szellemileg bírjuk-e, a családdal a konfliktust, hogy elengedjük a gyereket, vagy ne, mert azért ott is volt egy nagy harc, de az idő minket igazolt, tehát hogyha úgy érezzük, hogy el kell engedni, akkor nyugodtan egy

0: szerintem a fontos, hogy a gyereknek tudnia kell, hogy ez nem egy végleges döntés, hogyha baj van, vagy ha bármi van, akkor mindig van visszaút. Tehát mindig haza tud jönni.
1: Mind a két gyereknél úgy volt, hogy ők akartak nagyon elmenni, vagy ti láttatok ebben egy olyan lehetőséget, hogy ha ők még most ezt nem is úgy gondolják, de mondjuk a sportpályafutásuk szempontjából ez egy jó döntés lehet.
0: Hát megint csak a nagyfiamnál kezdődött az egész, ugye ott történt egy megkeresés 6. évelején, és én akkor úgy gondoltam, hogy nem szeretném elengedni, mert úgy éreztem, hogy mentálisan a gyerek nem érett, tehát családban kell, hogy felnőjön, de aztán fél évkor a nevelő egyesületnél se úgy alakultak a dolgok, megint megkerestek minket, és a gyerek is szerette volna. Tehát, hogy azt mondtam, hogy ha ő ebbe benne van, akkor mi támogatjuk. A kicsinél meg egyértelmű volt, ugye nagy a példakép, ugyanoda megy, ugyanaz lett véletlenül az osztályfőnöke, aki a nagyobb fiamnál volt, úgyhogy az már egy kitaposott út volt, hiszen 3 évig, igen, oda járt a nagy, úgyhogy mintha hazament volna a kicsi, úgyhogy ez így egyszerű volt, de a nagynál az egy ilyen vakrepülés volt, de hát ez idő minket igazolt és bejött.
1: Mert hogy ugye kézilabdáról beszélünk, a nagyfiad most NB1-ben játszik, tehát nála lehet azt mondani, hogy megérte a sport szempontjából mindenképpen. A családi kapcsolatokon sem érzel semmi olyat, hogy esetleg ez megviselte a családtagokat, vagy akár a családi kapcsolódást, bármit? Tehát ebből a szempontból is azt mondod, hogy jó döntést hoztatok?
0: Igazándiból annyi időt töltünk velük, amennyit csak tudunk. Én két műszakban dolgozom, tehát amikor én délutános vagyok, akkor ha itthon lenne, sem találkoznék vele, úgyhogy megyünk minden hétvégén. A családnak nehéz volt ezt így elfogadni, mert a nagyfiam is Szegeden volt, a kicsi most ugye Veszprémben van, és ez nem úgy van, hogy tudunk előre tervezni, hogy egy családi ünnepséget, egy szülinapot, egy névnapot bármikor megülhetünk. Csütörtökön van kerethirdetés, ha nincs keretbe, akkor oké, ha keretbe van, akkor nem. Tehát hogy ez nagyon sok idő volt, míg mi erre átálltunk, hogy baromira nem tudunk tervezni. De ez így alakult, és most már ez így működik.
1: A kicsinél is, amikor ő úgy döntött, vagy úgy döntöttetek, hogy akkor ő is elmegy bentlakásos akadémiára, akkor azért a családdal újra meg kellett küzdeni, vagy az csak az első gyereknél volt, amikor úgy ki kellett taposni ezt az utat?
0: Ugye ez nem mindennapi dolog, hogy elmegy az ember gyereke ilyen messzire, a kicsinél már ez alap volt. Tehát ő már kicsi korától, ő erre készült, hogy ő majd hova fog menni, és mit fog csinálni, úgyhogy ezt így a család elfogadta, és mert látják azt, hogy 9 év van a két gyerek között, hogy ez így a nagynál is sikerült, ezért így támogatnák a kicsibe is, és most már ez így nem okoz problémát.
1: Azt hiszem, hogy ezzel a beszélgetéssel kapcsolatban nagyon sok mindenről lehet és kell is beszélni. Itt ugye a család felmerült, de nem csak az a szűk család, akivel a gyermek együtt él, hanem a nagyobb család, mert hogy az sem ritka talán, hogy egy szülővel szemben, vagy egy szülőre rossz szemmel néznek, hogy tudja elengedni a 12 éves gyerekét. Ezzel is meg kell küzdeni, nem csak akár a családon belül, hanem ismerősi körben. Ez egy valóban létező probléma?
2: Ez egy valóban létező probléma, és hát ugye nagyon-nagyon sok szegmenséről lehetne beszélni ennek az interjúnak. Tehát 12 éves korba elengedni otthonról egy gyereket, fiút, lányt, azért ez nem a megszokott. Én azt gondolom, ez a szülő felelőssége, és most ezt nem kritikaként mondom, mert hála Istennek itt nincs probléma, de azért nagyon sok más esetet is láttam és tapasztaltam. Én csak szurkolni és gratulálni tudok, és egy hihetetlen áldozat ez a család részéről. Ez egy nagyon példás és támogatandó, de ennek ellenére én ezt egy picit korainak tartom, hogy 12 éves korban egy gyerek elkerüljön otthonról, de csak elismerően tudok szólni, és kívánom a legjobbakat és sok sikert, de azért nem ez a megszokott.
1: Petra, lehet ennek egy olyan oldala, hogyha 12 évesen kerül be valaki az akadémiai rendszerbe, akkor tulajdonképpen bizonyos szempontból ott szocializálódik, és könnyebben hozzászokik ez az újfajta élethez, mint mondjuk 14-16 évesen?
3: Én ahhoz tudnék most kapcsolódni, amit Gábor is mondott. Szerintem itt nem tudjuk ezt konkrétan megmondani, hogy most valaki, vannak olyan gyermekek, akik 12 évesen lehet, hogy alkalmasak erre a tulajdonképp erre a nagyon valahol felnőttes életre, és vannak olyan gyermekek, akik nem. És itt most visszacsatolnék arra, amit a kedves édesanyja mondott itt az interjúban, és szerintem nagyon fontos gondolat, és itt érdemes kihangosítani, ahogy elmondta azt, hogy ezt a szót használt, hogy nem végleges döntés, mi mindig itt vagyunk, még ha baj van. És én itt inkább azt mondanám, amit szerintem így a hallgatóságunknak is fontos, hogy itt a család szerepe abban nagyon fontos, hogy nem csak akkor vagyunk ott, ha baj van, hanem igazából mindig ott vagyunk. Szerintem ez a gyerekek számára is egy nagyon fontos dolog, hogyha ezt tudatosítjuk benne, hogyha 12 vagy 14 vagy 16 évesen elkerülsz egy akadémiára, akkor is a család ott van. Tehát ott van a háttérben, őket mint egy biztonságos pont el lehet képzelni, oda bármikor fejben is el tudunk ugrani, ezt meg kell tanulni, és ezek egy nagyon-nagyon jó bátorító helyzetek és stresszcsökkentő helyzetek tudnak lenni, hogyha erre gondolunk, és itt is az anyuka elmondta ezt, hogy mindig ott vagyunk nekik.
1: És az anyuka azt is elmondta, és szerintem ez is egy nagyon fontos mondat, hogy az idő minket igazolt. Ugye a nagyobbik fia, ő most NB1-ben játszik, ez akkor valóban egy olyan visszaigazolás, hogy minden megérte?
2: Igen, minden megérte, és ugye nem véletlen mondta, hogy a bátyja példa az öcs részére, ez teljesen normális, és ez így működik az életben, hogy kap egy olyan mintát, ugye beszéltünk a családról, mint a mintaadásról, meg abba az irányba állításról, amit ők fontosnak gondolnak, és megérte, és még egyszer nagyon-nagyon őszintén és nagyon nagy szívvel gratulálok, és kívánom a legjobbakat, de most gondoljunk bele abba, ha valami közbe jön. Tehát ha valami közben is, és azért úgy teljes, hogy arról is beszélnünk kell, egy sérülés, egy olyan helyzet, ami nem várt, a család élete úgy alakul, és már is ott van, ott vagyunk egy olyan, hát hogy mondjam, probléma halmaznak a közepén, amire hát nem készültünk föl. Megtettünk mindent, garantáltunk, vagy megpróbáltunk garantálni mindent, lehetőséget, alárendeltünk mindent, és rajtunk kívülálló okok miatt nem. Vagy adott esetben azon a poszton, ahol a gyerekünk játszik, van kettő jobb, mert éppen így alakul, így hozta az élet. Most nyilván a sport erről szól, hogy az ember, amit belerak, azt tudja kivenni. De még sokszor, amit belerakott, egyéb okok miatt azt se tudja kivenni.
1: Azt hiszem, hogy ez is egy olyan téma, amiről órákat tudnánk beszélni, és nagyon elszaladt az időnk, de hallgassunk meg akkor egy érintettet. Ő egy kosárlabdázó fiú, aki egy picit idősebb, nem 12 éves, de azért az ő története is érdekes.
4: Én 2020-es szeptemberében költöztem fel a kosárlabda miatt. Veszprémből költöztem. Tavaly jöttem gimnáziumba először. Az elmúlt években igazából hétköznaponként furikáztam csak edzésekre. Általában heti háromszor fixen, és amikor az iskolában például lazább hét volt, akkor próbáltunk négyszer felmenni hétköznap. Albeletben lakom, nem teljesen egyedül a szüleim hétköznaponként, amikor tudnak, felszoktak jönni, hogy itt legyenek velem. De amikor nincsenek, akkor egyedül vagyok.
5: Hogy emlékszel vissza, mi volt a legnagyobb kihívás az első néhány napban, néhány hétben?
4: Az legnehezebb az volt, hogy nem az érzés, hogy nem otthon kelek fel, meg a környezet ugye teljesen új volt, nem voltam hozzászokva. Kicsit szíhésen is megviselt, de pár hét után már viszonylag meg tudtam szokni a új környezetet. A szüleim csak támogatóak voltak ezzel kapcsolatban. Mindig meghallgatták, hogy az én véleményemet, hogy én mit akarok, tehát nem erőltettek rám semmit.
5: Azon túl, hogy a szüleid azért feljártak, mi az, ami segített a beilleszkedésben?
4: Akár a csapattársaim, szülei is, mindenki nagyon segítőkész volt, és rengetegen ajánlottak fel a segítségüket, és nagyon jó érzéssel töltött el, hogy igazából körülöttem mindenki így támogatott engem, úgyhogy ez is olyan sokat segített, hogy megszokjam.
5: Mennyire volt nehéz az iskola szempontjából az, hogy egyedül vagy? Könnyebb volt beosztani az idődet, vagy pont, hogy nehezebb, hiszen hirtelen rátszakadt a nagy szabadság és önállóság?
4: Az eleinte nehéz volt, ezt is idővel meg kellett szoknom. A mosogatás meg az ilyesmik azok ugye alap már, a főzés az abban még így javulnom kell. Általában olyan szüleim csinálnak nekem, mondjuk vasárnap estén jön visszajövök, 2-3 napnyi ételt főznek nekem, azon kívül pedig ilyen hűtős főtt kaját szoktam enni, de nem szokott nehézséget okozni.
1: Dián Gergő riportját hallottuk, és ami számomra egy fontos mondat volt, hogy rám szakadt ez a nagy szabadság és önállóság. Ez is veszélyes lehet, nem?
2: Nagyon veszélyes, de ugye beszéltünk itt a felvezetőben előtte, hogy mennyire fontos, hogy otthon erre fölkészüljenek, mennyire, tehát maga a prevenció, hogy a családba minden téren fölkészítsük a gyereket, és egyébként ugye az a része meg egyáltalán nem baj, hogy egy 15-16 éves gyerek önállóan el kell tudni pakolnia, meg kell tudni egy napi rendjét határoznia. Ez mind nagyon-nagyon jó, csak azt kell megértenünk, hogy nincs két egyforma gyerek. Tehát nincs egy séma, itt minden gyerek más és más, más környezetből jött, más szokásokkal, és ebből kell összefogni, megtalálni a megfelelő megoldást.
3: Én egy hasonlóságot hoznék, ami mind a kettő bejátszásban benne volt interjúban, a bizonytalanság és a bizonytalanságnak a tűrése. Még az első édesanyja szó szerint is elmondta, hogy a bizonytalanság az egyik legnehezebb dolog, amivel folyamatosan nekik, mint szülőknek meg kell küzdenie, és itt a fiatal sportoló igazából többször utalt erre, ami nehézség. Ugye az is, hogy felkelek valamilyen idegen helyen, annak a bizonytalansága, kire számíthatok majd, ami amúgy gyorsan meg is oldódott, hogy kortársak és a kortárs gyerekek szülei tulajdonképpen, illetve annak a bizonytalansága, hogy mikor jönnek hozzám, mennyire beszámítható ez, mikor ugye régebbről vissza, hogy mennyit kell utaznom fönt. Tehát ez szerintem nagyon fontos dolog az, hogy ki mennyire tűri, ez is egy egyéni különbség, hogy ki mennyire tűri ezeket a bizonytalan helyzeteket, és mennyire tud belőle úgymond reziliensen, erősebben kijönni. És ez is szerintem visszacsatolva Gáborra, fontos, hogy készítsük erre a családokat, aki ilyen karrierre készül, illetve a gyermekeket is, hogy ezeket a bizonytalan nehéz helyzeteket hogyan tudják kezelni, akár mikroszinten is fontos, ahogy elmondta, hogy ugye, mit teszek, hogyan pakolok, és hasonlók, és illetve makroszinten pedig az, hogy például a napi, heti, vagy pedig akár egy éves ritmusa hogyan alakul a családoknak, a sportolóknak. Tehát mindenképp fontos szerintem, hogy felkészüljünk erre, átgondoljuk előre.
1: Ez egy jó végszó volt, igazságot nem tudunk tenni, nem is szerettünk volna, véleményeket hallhattunk Olá Petra sportszakpszichológustól és Danyi Gábortól, a Nemzeti Kézilabda Akadémia női szakák felelősétől. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, Bera Emesét hallották.
6: Kulcskérdések. A hét legfontosabb témája.
7: Köszöntöm Önöket, Hegedűs Katalin vagyok. Ez tehát a hét legfontosabb témája ismétlő műsorunk. Óriási a társadalmi igény az elszámoltatásra. Az újonnan felállt Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője Ungera Namár bejelentette az első eljárásokat, a folyamat körül azonban még sok a kérdőjel. A nemzeti együttműködés rendszerében az állami vagyon egy része olyan szövevényes utat járt be, amelynek kibogozása komoly jogi feladat. De vajon hogyan lehet jogszerűen a folyamat mélyét megértve rendbe tenni a tulajdonviszonyokat, visszaszerezni az államot megillető vagyont, és garantálni, hogy a jövőben visszaszoruljon a korrupció és a járadékvadászat? Erről beszélgetett a Kulcskérdések szerdai adásában 62 Erika vendégeivel, Lendvai András ügyvéddel és Berezvai Zsombor közgazdásszal. Ezt az adást választottuk ki Önöknek ismétlésre.
8: Lendvai András Tóth Gábor Attila alkotmányjogásszal, egyetemi tanárral még a választások előtt jelentkezett be egy javaslattal, amelyet a jogtudományi szemlében publikáltak először, később a Válasz Online-on és a Telexen is kifejtették a lényeget, ebben pedig arról beszéltek, hogy a közpénzből magánpénzé lett vagyonok nem a klasszikus piaci versenyben keletkeztek, hanem állami és politikai háttértámogatással, így ezek a politikai tulajdon kategóriájába tartoznak. Mit jelent ez a kifejezés?
9: Hát a politikai tulajdon szerzőségét egyből át kell, hogy adjam egy neves közgazdász akadémikus professzor asszonynak, Voszka Évának. Ő írt még 2025 őszén az akadémiai székfoglalója kapcsán erről a bizonyos általa tékozló privatizációnak hívott folyamatról, és az ennek nyomán kialakuló politikai tulajdonról. A politikai tulajdon lényege az ő meglátása szerint, hogy egyrészt szelektív módon központi politikai akarat alapján kiválasztott személyekhez kerülnek állami vagyonba tartozó elemek, és a másik jellemzője pedig, hogy ennek a tulajdonnak a valódi tulajdonosa az nem az a tulajdonos, aki papíron, vagy aki akár a nyilvánosság előtt megjelenik, úgy tűnik, hogy ezekkel a vagyonelemekkel, ugyanis ezek a tulajdonosok nem rendelkeznek szabadon. Halál esetén mondjuk Andy Vajna halálát említi a professzor asszony is, egy jól érzékelhető példa, az ő általa tulajdonolt tévétársaság, vagy a kaszinó koncesziók, azok más szintén központi akarat által kiválasztott személyekhez kerültek át, holott egy ilyen esetben az öröklés szabályai szerint, ugye az özvegye családja örökölné, nem ez történt, és ez számos esetben megmutatta azt, hogy a politikai tulajdon nem egy valódi, a szó piacgazdasági és polgári jogi értelmében vett magántulajdon.
8: Berezvai Zombor, van egy másik jogi megközelítés, és ugye most a magánjogról beszéltünk, hogy az örökösödésről is például. Egy másik jogi közgazdasági megközelítés pedig a vagyonvisszaszerzést versenyjogi eszközökkel képzeli el. Miben lehet eredményes a versenyjog?
10: Igen, ugye, hogy itt korábban is említettétek, amikor az állam választotta ki azt, hogy igazából kik fognak nyerni egy-egy közbeszerzésen, és ki lesz az, aki az állam által favorizált befutó lesz. Ezt nagyon sokszor nem lehet egyébként versenyjogi jogsértés kartell nélkül megvalósítani. Mondok rá egy példát. Ugye van egy közbeszerzés, oda akarjuk ítélni valakinek. Tehát hogyan érjük el azt, hogy csak az a cég pályázzon, vagy ez a cég adja a legkedvezőbb ajánlatot, miközben ugye az egész a túlárazásról szólt, tehát éppen nem arról, hogy ő egy kedvező és olcsó ajánlatot fog adni. Hogyan érjük el azt, hogy ez mégis teljesüljön? Ugye ennek különböző módjai vannak, de ezek nagyon-nagyon sok esetben megkövetelik azt, hogy a potenciális pályázók között legyen valamilyen kommunikáció. Elmondják, hogy ki milyen árat ad be, és akkor megegyeznek abban, hogy az, aki ki van választva győztesnek, ő adja a legkedvezőbb ajánlatot, ami önmagában egy nagyon túlárazott ajánlat, mert a többiek még drágábbat adnak be, vagy esetleg a többiek nem indulnak el, vagy esetleg eleve úgy írják ki a közbeszerzést, hogy más ne is indulhasson el. Ezek mindegyike lényegében sérti a versenyt, és éppen ezért versenyjogi alapon egy karteleljárásban ez kezelhető. Tudjuk azt mondani, hogy mivel itt nem érvényesültek a tiszta piaci verseny szabályai, ezért azok a cégek, meg egyébként akár az a kiíró is, aki ebben tevőlegesen részt vett, aki dolgozott azért, hogy itt egy olyan ajánlat nyerjen, ami egyébként piaci körülmények között nem nyert volna, ezzel ők megsértették a versenyjogot, és éppen ezért ezek ellen a gazdasági versenyhivatal egy karteleljárást indíthat. Ennek a karteleljárásnak a végén akár a cég megelőző évi árbevételének 13%-ára kiterjedő bírságot vethet ki. Tehát ez még önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy visszaszerződik a vagyon, de hogy ezektől a cégektől egy nagyon nagy mennyiségű pénzt tud visszaáramlani a központi költségvetésbe. A gazdasági versenyhivatal által kiszabott bírságok a központi költségvetésben landolnak. Illetve ezt követően egyébként egy magánjogi úton az állam még egyszer érvényesítheti azt a kárt, és itt már konkrétan azt a kárt, amit ő azáltal szenvedett el, hogy nem piaci áron kapott meg bizonyos szolgáltatásokat. Tehát azt gondoljuk, hogy ez nem helyettesíti se az András által elmondott irányt, se a büntetőjog irányt, vagy se azt a munkát, amit az MVVH fog végezni, hanem ez plusz egy mód arra, hogy hogyan lehet ezeket a vagyonokat, vagy ezeknek a vagyonoknak egy részét visszaszerezni.
8: Sorozatosan felvetődő kérdés az, hogy visszamenőleg jogalkotás-e az, hogyha ezekre szabnak valamilyen jogszabályt, vagy visszamenőlegesen büntetik-e, veszik el a tulajdonokat. Hogyan lehet jogszerűen mindezt megoldani? Melyik jog lesz ebben a nyerő?
9: Én azt hiszem, ráerősítve egyébként Zombornak a gondolatára, hogy itt egy nagyon kiterjedt és egyedi típusú korrupcióval van dolgunk, tehát az államnak az a lenne a feladata, hogy minden lehetséges jogági eszközzel fellépjen. A versenyjog és az általunk javasolt magánjogi fellépés mind olyan jogszabályokon alapul, amelyek a magyar jog részei voltak 2010 előtt is, után is. Sőt, mondjuk ugye a mi gondolatmenetünk az nem csak a politikai tulajdont elemzi jogi fogalmak szerint, hanem arra is rámutat, hogy ezek az ügyletek, ezek úgynevezett alapelvi módon sértik a magánjog alapelveit, a jóhiszeműség és tisztesség alapelvét, és a jó erkölcsbe ütközés az, amit itt előhoztunk. Ezekre az elvekre alapozva 2003-ban a Tocsik ügyben, ami egy jelentős korrupciós ügy volt ugye a 90-es évek végétől, született, közzétett legfelsőbb bírósági döntés, ami pontosan azokat a jellemzőket, amely itt rendszer szinten és tömegesen valósult meg, ezeket minősítette ezekben az elvekbe ütközőnek. Tehát bárki, aki azt gondolja, hogy ez egy visszamenőleges jogalkotás, az elő tudja venni a 2003-as Tocsik ügy döntését. Ugyanezek az elvek ugyanilyen típusú magatartásokra vonatkoztatva kerültek elvilárásra, és ez szerint ezek az ilyen módon szerzett vagyonok, azok alaptalan vagyoneltolódást eredményeznek, alapelveket sértenek. A polgári jogban erre a jogalap nélküli gazdagodás fogalmát szokták használni, amely az kvázi a szankciója ennek az ilyen típusú magatartásoknak.
8: Zombor.
10: Én versenyjogi oldalról is, tehát ugye kétfajta versenyjogot érvényesít Magyarországon is a gazdasági versenyhivatal. Az egyik a magyar versenytörvény, ez a TPVT. Ez egyébként a jelenlegi formájában is alkalmas arra, hogy a közbeszerzési kartelek ellen föllépjen a GVH. Egyébként most is fellép közbeszerzési kartelekkel szemben, csak nem azokkal szemben, amelyekkel kéne. Tehát, hogy például a bajai kormányhivatal felújításánál megbüntette a Ponty-Porony BT-t, a teljes bírság nem volt több mint 20 millió forint. Tehát nem biztos, hogy ezek azok az ügyek, amelyeket a hivatalnak vizsgálnia kell, amikor ennél lényegesen jelentősebb közbeszerzési és korrupciós ügyek voltak ebben az országban. De hogy ennek egyébként van gyakorlata, és ez nem kell semmilyen jogszabálymódosítás. Másik oldalról meg a GVA alkalmazza az Európai Uniós versenyjogot, ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. 102. cikkelje. Ez egy nagyon egyszerűen fogalmazott, sok esetben generál klauzul, ami azt mondja, hogy nem szabad visszaélni az adott cégnek az erőfölényével, illetve nem szabad a versenytársakkal egyeztetve árakat emelni, minőséget rontani, vagy a fogyasztó kárára bármit tenni. Itt ugye most a fogyasztó a magyar állam, hiszen ő veszi meg ezeket a termékeket. És mivel ezek kellően nagy ügyek, ezért ezeknél nagyon valószínűleg uniós jogalapon is meg kell indítani az eljárásokat. Itt pedig szintén egyébként van uniós eljárás, mert nagyon sok egyéb uniós tagállamban is van gyakorlati tapasztalat arra, hogy közbeszerzési kartellek ellen hogyan lehet fellépni. Tehát itt semmilyen esetben nem kell új jogszabályokat hozni, megfelelő a jelenlegi működési keret, és a fő probléma az az, hogy ezeket az ügyeket egyébként eddig is el lehetett volna indítani, csak nyilván eddig nem volt rá politikai akarat, hogy ezeket elindítsák, és sajnos a GVA nem működött kellően függetlenül ahhoz, hogy ezzel a politikai akarattal szembe menve ő mégis elindítsa ezeket az ügyeket.
9: Igen, abban szerintem még érdemes tisztelni talán azt a kérdést, hogy mit is akarunk szabályozni. Ha az ember nem csak a közgazdasági szakirodalmat, de mondjuk Jancsek Dávidnak a korrupcióval kapcsolatos könyvét nézi, akkor az derül ki, hogy a magyarországi korrupció, ami Magyarországon kiépült, egy úgynevezett redistributív korrupció volt. Ez a legösszetettebb és a legsúlyosabb formája a korrupciónak. Egy nagyon fontos dologban különbözik az összes többi általunk hagyományosan korrupciónak nevezett esettől. Itt nincsen valamit valamiért elv. Tehát amikor valaki a rendőrtől megvásárolja azt, hogy ne büntesse meg, akkor a rendőr pénzt kap, aki meg megvásárolja a büntetlenséget. Ezekben a redistributív korrupciós mechanizmusokban nincsen ellentételezés. Egyszerűen az állam forrásait, amit szétoszt, ez a redistribúció, azt eltérítik egy csoport felé. Ezért aztán bárki, aki ezeket a cselekményeket próbálja szabályozni, abból kell, hogy kiinduljon, hogy egy korábban nem ismert korrupciós fajtát kell szabályoznia, és ez óhatatlanul ahhoz vezet, hogy nagyon nehéz lesz a legszigorúbb büntetőjogi cselekményeket erre a dologra ráhúzni, mert azok jellemzően erre a hagyományos korrupcióra lettek kitalálva. Ilyenkor jön be a versenyjog, vagy jöhet be a magánjog, és ennek is kellene bejönnie, és másik nagyon fontos, hogy az eljárás, ami ezzel kapcsolatban lefolyik, ott viszont én azt gondolom, hogy nem csak új hivatalra lenne szükség, hanem nagyon pontos és célzott újfajta eljárások bevezetésére, amelyek azt biztosítják, hogy mindez az alapvető alapvető jogokat sértő cselekedetek, ezeket hatékonyan tudja az állam érvényesíteni, mert különben nagyon-nagyon komoly társadalmi költsége lesz annak, ha komoly nagy cégek problémás helyzetbe kerülnek. Ezek a nagy cégek sajnos olyan cégek, amelyek ebben a politikai tulajdoni körbe tartoznak.
8: Igen, tehát ezek majd a következményei lesznek a elszámoltatásnak, a jogi procedúráknak, de még maradjunk egy kicsit a módszertannál. A magánjog és a versenyjog adta lehetőségek együttműködtethetők a cél érdekében? Zombor.
10: Igen, tehát ugye azt látszik, ahogy ugye korábban is mondtam, hogy a büntetőügy, a magánjogi érvényesítés, a kartel, ezek egyébként mind különálló tényállások. Tehát, hogy ezek külön is tudnak működni, hiszen a kartel meg a versenyjog az azt mondja, hogy egy közbeszerzésnél, vagy egyébként egy akármilyen piaci tranzakciónál a különböző egymással versenyzésre kényszerített felek, azok nem beszélhetnek össze, és nem állapodhatnak meg abban, hogy milyen áron, milyen szolgáltatást fognak nyújtani. Aki ezt megszegi, az megszegte a versenyjogot. Az, hogy egyébként ő még egyéb vagy hasonló magatartásával milyen egyéb jogszabályt szeget meg, az egyébként egy ettől eltérő kérdés.
8: Azt szeretném kérdezni, hogy tudunk-e egy konkrét példát mondani mondjuk a közelmúltból, esetleg például a Bayer Construct esetében, hogy hogyan kellett volna ezt a vagyont jól biztosítani, hogyan lehetett volna úgy, hogy ne lehessen így megfogni?
9: Hát mi másokkal együtt kidolgoztunk egy teljes koncepciót mondjuk egy ilyenfajta eljárásra, mondjuk a Bayer Construct esetében, és más hasonló cégek esetében is, az állam, miután ez egy válsághelyzet, tehát az állam ilyenkor úgynevezett válságjogot alkalmazva beavatkozhat polgári jogi, magánjogi viszonyokba, ezt történt mondjuk a devizahiteles ügyek uh-huh. esetében. Ott a mi koncepciónk szerint az állam felállíthat egy úgynevezett vélelmet arra nézve, hogy ezek a vagyonok ezek a magánjogi elveket sértve, alapelvi szinten sértve keletkeztek, és ezt a vélelmet, ami azt jelenti, hogy az állam azt mondja, hogy én úgy látom, nyilván alátámasztva ezt megfelelően, de nem teljes bizonyítékok birtokában, csak valószínűsítve ezt a helyzetet, én úgy látom, hogy a Bayer Construct egy olyan vagyonelem, amely politikai tulajdonként magánjogba ütköző módon keletkezett, és ezért mindaddig, amíg nem derül ki, hogy ténylegesen milyen állami források keletkeztették meg az, annak a cégnek az értékét, ami a Bayer Construct, addig az állam egy vagyonfelügyelőn keresztül felügyeli azt, hogy ez a vagyonelem ebből osztalékot bármilyen más módon pénzt ne lehessen elvinni, tehát kvázi befagyasztja ezt a vagyonelemet, és ami még fontosabb, működteti. Tehát nem hagyja csődbe jutni, mert ha csődbe megy, akkor a tulajdonosnak ebből semmilyen baja nem lesz. A tulajdonos korlátozott felelősséggel áll a cége fölött, amit vagyonomán azt nem fogja érinteni ez a csőd, a munkavállalókat, az alvállalkozókat, a családjaikat viszont igen. Tehát a mi koncepciónk szerint bizony be kellettne, vagy egyébként most a csődeljárásban valami ilyesmi fog történni, beül egy vagyonfelügyelő, működteti ezt a vagyont, és a tulajdonosnak pedig joga van tisztességes eljárásban azt bizonyítani, hogy ez a vagyon nem állami források eltérítése útján keletkezett, hanem valamilyen módon ő ezt piaci alapon klasszikus vállalkozási tevékenységgel szerezte. Azt a részét a vagyonának nem lehet bántani, ami viszont állami források kockázatmentes felhasználásával keletkezett, azt az állam ezzel a jogalap nélküli gazdagodással az eljárás végén magához visszaveszi, nem államosít ebben az értelemben, hiszen a jogalap nélküli gazdagodás az állam sérelmére elkövetett gazdagodást jelent. Az állam pedig az államot alkotó közösség nevében lép föl, aki ezeknek a vagyonelemeknek a tulajdonosa, ha bebizonyosodik, hogy egy ilyen magánjogi problémán keresztül alakultak ki ezek a vagyonelemek.
8: Érintőlegesen említettük már a következményeit ezeknek a vizsgálatoknak, eljárásoknak. A gazdaságra milyen hatása lesz ennek, Zombor?
10: Ugye ez az, amit András is mondott, hogy azért ez nagyon fontos látni, hogy itt ugye olyan cégekről, tehát hogy én ezt három részre tudnám egyébként osztani. Vannak azok a cégek, amelyeknek az eltűnése egyáltalán nem fog problémát okozni. Balázsi Gyula meg a Lounge Group, igazából nyilván itt is vannak munkavállalók, nekik ez probléma lesz, ők elvesztik a munkájukat, de hogy egyébként a gazdaság működését nem állítja ez meg, és nagyon sok olyan alternatív cég van, aki ezeket a munkákat át tudja venni, meg ha jól értem, lassan nem is lesz olyan munkájuk, hiszen a legnagyobb megbízásokat az államtól kapták, és az állam ezeket a típusú megbízásait nagyon nagy mértékben vissza is vágta. A másik típus az az, amikor van egyébként egy fővállalkozó, és alatta alvállalkozók dolgoznak, tehát ugye jelzen ilyen az építőiparról egyébként a fővállalkozó, minden esetben meg kell vizsgálni, mi az a tevékenység, amit a fővállalkozó végez. De hogy például mondjuk Király Júlia mondta még a 2022-es választások előtt, hogy azért az látszik, hogy a NER az nem ment le nagyon mélyre, tehát lényegében az volt, hogy vannak az alvállalkozók, akik elvégzik a munkát, és lehet egy fővállalkozó, aki meg azért került oda, hogy ő szedje le azt a többletet, amennyivel többért, mondjuk egy Mészáros és Mészáros Kft. Elvitte az adott közbeszerzést, vagy egy Bayer Construct elvitte az adott közbeszerzést. Tehát, hogy itt ezt a fővállalkozói kört adott esetben lehet cserélni, és egyébként az adott szakiparágak egyéni vállalkozói vagy céges beszállítói ugyanúgy el tudják végezni a munkát, akkor is, hogyha fölöttük egy másik fővállalkozó áll. Nyilván ezt is esetről esetre kell átvizsgálni, hogy ez adott esetben mikor mennyire megvalósítható. És a harmadik rész az a legnehezebb, ami pedig mondjuk az MBH Bank, a 4IG, ami ugye a Vodafone, vagy most már van telekommunikációs szolgáltatás, ugye mondjuk a gázszolgáltatás, ami ugye szintén az Opus tulajdonában van, ami ugye Mészáros Lőrinc tulajdona nagy részt. Tehát ezek azok, amelyek emberek napi szintű életét határozzák meg. Az nem lehet, hogy egy bank 2,5 millió ügyfél csődben, hogy ez olyan szintű stresszt hoz az egész pénzügyi infrastruktúrába és pénzügyi közvetítő rendszerbe, aminek beláthatatlan gazdasági következményei vannak. Szintén, hogy hogyha az emberek harmada telekommunikációs szolgáltatás nélkül marad, vagy földgáz nélkül marad, vagy áram nélkül marad, ezek egyszerűen nem vállalható kockázatok. Itt kell nagyon odafigyelni arra, és ezért nagyon jó az a javaslat, ugye, amit Andrásék mondtak, hogy itt biztosítani kell azt, hogy ezek a cégek egyrészt működjenek, másrészt pedig, hogy ezek értékteremtő módon tudjanak működni, hiszen az államnak is az érdeke, és akkor tudja visszaszerezni a vagyont, hogyha működnek ezek a cégek. Egy csődbe ment bankból nem lehet sok pénzt kihozni. Oké, ott van az épület, de a bankban nem az a fő érték. A Vodafone-ban sem az a fő érték, hogy egyébként bérli az irodaházát a Budapestben, van a Boldizsár utcában, hanem az, hogy milyen ügyfelei vannak. Hogyha mi azt mondjuk, hogy ezt megpróbáljuk működtetni, és nyilván ez hosszú távon nem lesz egy vagyon felügyelő mellett működőképes, az a kérdés, hogy utána mit kezdünk ezzel. Vagy sikerül bizonyítani a tulajdonosnak, hogy ők tényleg mindent piaci körülmények között szereztek és visszakapják, vagy pedig valamilyen módon ugye ez egy állami vagyonnál fog alakulni, és ez nem államosítás, erről így beszéltünk előtte, majd András ezt szerintem jobban ki tudja fejteni, hogy ez nem államosítás, viszont utána nyilván az államnak ezt piaci alapokon értékesítenie kell, hiszen neki nem az a célja, hogy telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtson, és akkor az ebből befolyó pénz az nyilván azzal arányos, hogy mennyire jól működik ez, igen, a cég. Egy csőd mellett lévő céget, ahonnan menekülnek az ügyfelek, az állam sem fogja jól érté- sem fogja tudni jól értékesíteni, tehát a vagyonám nagy része elveszik.
9: Igen, ha szabad, ez egy bombóval egyébként még ezt megtoldanom, az az, hogy a Voszkaiva tékozló privatizációnak hívja azt, ami történt az elmúlt 16 évben. Ismerik a spontán privatizációt, aminek az volt a hatása, hogy nagyon komoly abban a pillanatban még nem versenyképes, de versenyképessé tehető állami vállalatok tűntek el
8: a magyar gazdaság.
9: Érdemes lenne abból a szempontból megnézni, hogy ennek a tékozló privatizációnak ne legyen ez a hatása, mert hiszen pont Zombor, te említetted, hogy a magyar gazdaság 20%-a körülbelül ilyen cégekhez köthető. Ha ezek a vagyonelemek tönkremennek, a nap végén az államtól elvett vagyonelem vissza nem tér, hanem nem fog értéket teremteni, elveszik megint egy nagyon nagy része a magyar gazdaság, vagy az állami tulajdon magyar gazdaságot előmozdító vagy növelő vagyonelemei közül. Tehát, hogy ne ugyanaz történjen, mint a spontán privatizáció kapcsán, igen, ezt nagyon-nagyon alaposan végig kellene gondolni.
8: Említettük, hogy nem visszaállamosítás. Ki működtetné akkor ezeket a visszavett, de nem államosított cégeket, vállalkozásokat?
9: Én azt gondolom, hogy ez egy olyan, azért mondtam a vagyonfelügyelőt, mondjuk csőd esetében kifejezetten van is ilyen pozíció a nemzetgazdasági a kiemelt csődeljárásokban is egyébként. Azok a menedzsmentek, amik ezeknél a cégeknél működnek, ők képesek valószínűleg, vagy nem mindenki persze, de 60-70%-ban képesek működtetni ezt a céget. Adott esetben profi menedzserek, ők képesek ellátni immár piaci körülmények között a feladataikat. Az a lényeg, hogy a fölöttük felügyeletet gyakorló vagyonfelügyelő egyrészt át tudja világítani, hogy mi is történt itt az elmúlt 16-10 évben ekkorakkor, tehát ekkor effektíve jusson információhoz, másrészt bizonyos kiemelt mondjuk lépések esetében legyen, mondjuk vétójoga, hozzájárulási joga, ne lehessen osztalékot kivinni a cégből, ne vehessen föl hatalmas hiteleket, stb. Stb. Ez megoldható viszonylag kis erőforrás sal, ehhez kellenek olyan típusú válságmenedzserek, akik képesek ezt a feladatot ellátni, de még egyszer a cégnek a saját erőforrásaira és a saját menedzsmentjére kell és lehet támaszkodni egy ilyen esetben szerintem.
8: Van még 5 percünk, ehhez közeledve azt akarom megkérdezni visszautalva arra, hogy milyen jogszabályokat kellene alkotni, hogy alkalmas-e erre a mostani elszámoltatásra a jelenlegi jogszabály, illetve hogy elég-e rá az MVVH?
10: Tudja, hogy ugye eddig is beszéltük, az MVVH egy nagyon fontos része lehet ennek, és nyilván ennek most megszületett a jogszabályi háttere, és mint hogy felállt ez a hivatal, ugye van elnök, akit megválasztottak, meg remélhetőleg nem sokára feláll a teljes táb a többi elnök, az összes többi elnök helyettessel, de hogy ugye, hogy egyébként Nagy Csongor Istvánnal meg Orvosi Péterrel közösen erről írtunk, meg fogunk írni, remélhetőleg nem sokára meg fog jelenni az egyiken nagy elérés online hírportálon. Azt mondjuk, hogy ebben a GVH-nak is nagyon fontos szerepe van, hiszen a versenyjogot, akár az uniós, akár a magyarországi versenyjogot, Magyarország meg gazdasági versenyhivatal alkalmazza. Tehát itt nagyon fontos szerepe lehet ebben a vagyon visszaszerzési történetben, hogyha ezt versenyjogi oldalról is meg szeretnénk fogni, már pedig érdemes megfogni, mert minél több oldalról fogjuk meg, annál könnyebb lesz megfogni, és annál több vagyon tudunk visszaszerezni, akkor a gazdasági versenyhivatal munkájára is nagy szükség van itt, és ezért is mondjuk egyébként azt, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a gazdasági versenyhivatal felső vezetésében megszülessenek azok a változások, amiket egyébként Magyar Péter is megígért, mert az látszik, hogy amíg a mostani vezetés van ott, addig nem fognak elindulni ilyen eljárások, és ezeknek az eljárásoknak, és ugye visszautalva arra, hogy mit jogszerű megtenni, van egy elévülési ideje. Tehát nem tudunk akármeddig visszamenni, és azt mondani, hogy 15 évvel ezelőtt itt volt egy kartell, mert az már elévült. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél előbb megtörténjenek azok a változások, hogy egy olyan kompetens menedzsment legyen mondjuk a gazdasági versenyhivatal élén, aki el akarja indítani ezeket az ügyeket, és minél hamarabb el is tudja ezeket indítani, hogy minél több ügyet meg tudjon még fogni a hivatal.
8: Nem is csak arról van szó, ugye, hogy hosszú pereskedések, meg hosszú jogi eljárások lesznek, hanem akkor ezek szerint már most hónapokat veszítünk azzal, hogy nem tudnak elindulni ezek az eljárások.
9: Én azt gondolom, hogy igen, ettől még azt fontos hangsúlyozni, hogy nagyon fontos lépések történtek, és az NVVH, vagy ma terjesztették be, hogy ugye a NAV vagyonosodási vizsgálatot fog folytatni korábbi közhatalmat viselő személyek és családtagjaikkal szemben. Ezek nagyon fontos és szükséges lépések. Én azt gondolom, hogy új hatóságra nincs szükség, viszont egy olyan típusú eljárásra, ami hatékonyabban működik, és ezeket a szempontokat figyelembe veszi, erre nagyon van szükség. Szükség van arra, hogy megfelelő személyi változásokkal biztosítsák, hogy mondjuk a versenyhivatal tegye a dolgát és eljárjon, és ezeknek az eljárásoknak kellene egy egységes stratégiába összehangolódnia, amire az NVVH alkalmas lenne. Az NVVH-nak egyébként van polgári jogi hatásköre, de rendkívül gyenge, és alig látszik most pillanatnyilag, de ott van a csírájában már most is az, hogy ő magánjogi vagy polgári jogi igényeket érvényesítsen. Ezeket kellene összehangolni, egy még több és még hatékonyabb lépésben egybefoglalni, és még egyszer mondom, ezt az eljárást, ezt az angolul unexplained wealth order eljárásnak hívják, tehát nem megmagyarázott vagy nem igazolt vagyonosodásokkal szembeni elkobzási eljárások, ez egy közigazgatási vagy adott esetben polgári jogi eljárás, alacsonyabb a bizonyítási szint, meg lehet fordítani a bizonyítási terhet. Mindaz, amiről beszéltünk, az ezekben az eljárásokban működik. A Telexen Pataki Petra és Dózsa Dániel írtak erről egy rövid cikket még egy pár hónappal ezelőtt. Nagyon fontos volt, hogy ők ezt bedobták a köztudatba, mert ez az a nemzetközi példa, amit szerintem át kellene venni ahhoz, hogy az NVVH igazán jól és hatékonyan végezze a dolgát.
8: Mindannyian erre várunk, azt hiszem, hogy kialakuljon mindennek a elszámoltatásnak a kerete. Köszönöm szépen Lendvai András ügyvédnek és Berezvai Zombor közgazdásznak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Remélem, hogy önök is világosabban látnak most már ebben a kérdésben.
7: Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt a jövő héten is. Rövidesen 15 órakor a legfrissebb hírek következnek itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!

0: A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólított fel a pápa. 9 embert vettek őrizetbe Észak-Koszovóban háborús bűncselekmények gyanújával. Napos, kellemes őszi idővel kezdődik a jövő hét. 15 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak humanitárius célokra. Egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. Biztonsági intézkedéseket rendeltek el egy amerikai erők által is használt Angliában lévő légitámaszpont közelében. A Fairford melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanó anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A hadsereg tűzszerészei több járművet átvizsgálnak, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környék lakóit kitelepítették és egy szabadidő központban helyezték el. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket, a rendőrség szerint azonban a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni. Háborús bűncselekmények gyanújával 9 embert vettek őrizetbe Észak-Koszovóban, közölte a koszovói rendőrség és a különleges ügyészség. Az akció annak a 23 albán civilnek az ügyéhez kapcsolódik, akiket 1999-ben hurcoltak el Koszovszka Mitrovicából, és akiknek feltételezett maradványait idén nyáron találták meg. Közülük 3 áldozatot már azonosítottak. A szerb kormány Koszovó ügyi irodája szerint az őrizetbe vettek szerb nemzetiségűek, egyikük 90 éves. Belgrád elítélte az akciót és azzal vádolta a vezetést, hogy a háborús bűncselekmények kivizsgálását a helyi szerbek megfélemlítésére használja. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdesban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket, hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa 4 napos franciaországi látogatásának 3. napján 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek, egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőség lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. Estig éjszakon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható. A következő napokban is marad a szép őszi idő, sok napsütéssel. 16 órakor jelentkezünk híradással legközelebb, 15 óra 4 perc.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Az ingázóknak kedveznek azzal, hogy Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedését idén-nyáron jelentősen bővítették. Az autósok azonban továbbra is túlterhelt utakon közlekednek. Hogyan lehetne elkerülni a reggeli és a délutáni csúcsokat? Erről is beszélünk. Aztán erősödő pesszimizmust mutat a Konjunktúra Index a turisztikai cégeknél. Hogy mit is jelent mindez, a turizmus világnapján erre is kitérünk. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Kiemelés tőlünk. Rég volt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
1: A Magyar Vasút személyszállítási teljesítmény az európai vasutakhoz viszonyítva igen előkelő helyet foglal el. Példának mondom el, hogy a 45 milliós lélekszámú és Magyarországnál 6-szor nagyobb területű Franciaország vasutainak személyforgalma csak másfélszer nagyobb a MÁV által elszállított utasszámnál. A vasút fejlesztése nagyon nagy felelősséget jelent számunkra, mert amit ma teszünk, az már egy kicsit a következő évszázadnak szól. Olyan feltételeket kell tudnunk megteremteni, amelynek utódaink is a következményét viselni fogják. Ez a mi felelősségünket a vezetési munkában is növeli, és bízunk benne, hogy a vasút fejlesztésében olyan hibákat nem követünk el, amiért utódaink szidni fognak bennünket.
4: A Magyar Államvasutak, a MÁV akkori vezérigazgatóját, Mészáros Károlyt hallották a Magyar Rádió egy archív felvételéről, amelyet 1971-ben a MÁV fennállása 125. évfordulóján rögzítettek. Több mint fél évszázad múlva is elgondolkodtató szavak voltak ezek. A Magyar Rádió archívumának adataiban egyelőre nem találtuk nyomát annak, hogy a vágatlan, úgynevezett nyers felvétel ebben a formájában bármelyik műsorban is elhangzott volna. Talán nem is véletlen. A tét nagy volt, és a MÁV máig tartó történetét vizsgálva megállapítható, hogy bár az 1970-es évek a viszonylag eredményesebb periódusok közé tartoztak, megoldandó gondok, és persze megoldhatatlanok is, szép számmal voltak abban az időben is. Mennyi volt a játék lehetősége Magyarország legnagyobb cégének az elmúlt évtizedekben, és melyek voltak az áthidalhatatlan főbb problémák? Minket leginkább természetesen a 20. század második fele és a 21. század eddig eltelt időszaka érdekelt. Hogyan is hangzott a régi reklámszöveg? Hív a vasút, vár a MÁV! Legalábbis most egy rádió műsor erejéig együttes gondolkodásra. Ezúttal ezt a témát emeljük ki a távolabbi és közelebbi múltból. A szerkesztő Somi Gábor nevében is köszönti önöket a műsorvezető Kis Péter Ernő. Akik a Magyar Államvasutak, a MÁV történetére kíváncsiak, a 19. század középső harmadában érdemes kutakodniuk. Európai szintű koncepciók fogalmazódtak meg, és részint valósultak is meg, európai szintű közéleti személyiségek és szakemberek segítségével. Műsorunk szakértőjét hallják. Perger Imre közgazdász, idegenforgalmi szakközgazdász, évtizedeken át a MÁV munkatársa különböző vezetői pozíciókban. A MÁV személyforgalmi igazgatójaként vonult nyugdíjba.
5: A Magyar Vasút kezdetei Széchenyi Istvánhoz köthetőek. Ő alkotta meg az első vasúti koncepciót, Budapest centrummal az ország határ elérését szorgalmazta a legfontosabb útirányokon. Első állomása volt 1846-ban a Budapest-Vác vasútvonalnak a megnyitása, utána volt a Sopron-Bécs-Újhely vasútvonal, majd a Pest-Szolnok vasútvonalnak a megnyitása. A szabadságharc bukása után hosszú ideig nem történt semmi. Osztrák magánvasutak építgettek vasútvonalakat. A kezdeti vasútépítésnek a célja az volt, hogy a dunai kikötők elérését biztosítsák. Következő ugrás a kiegyezés után a Magyar Királyi Államvasutaknak a megalakulása, majd erőltetett vasútfejlesztés. Legszebb példája a mellékvonalaknak a fejlesztése. Ez az államot kicsit eladósította, de mindenki vasutat akart építeni. A gazdasági válság egy időre visszavágta ezt. Volt olyan év, hogy 1700 kilométernél több vasutat építettek, és volt olyan, hogy 0 kilométert.
4: Ez az 1870-es évekbeli a bécsi tőzsdekrakkal összefüggésbe hozható gazdasági válság. Igen. Mert sajnos a vasút történetében lesz még volt több gazdasági válság is. Milyen állapotban van a kiegyezés utáni évtizedekben a vasút? Mi a nagy fejlesztés iránya? Hozzávetőlegesen 1867 és 1890 között mivel jellemezhető a fejlődés?
5: A fővonalak nemzetközi szinten is versenyképesek voltak. Viszonylag jó eljutási idővel és menetidővel, viszont nagyon drágán. Amikor a mellékvonalakat építették, ott viszont úgy lehet mondani, hogy gyakorlatilag hulladékvasutat építettek, mert 30 kilométeres maximális sebesség, tisztonnás tengelyterhelés, mellékvonalakon naponta 1, 2 vagy 3 vonat közlekedett. Sokkal olcsóbban meg lehetett építeni, és a célt elérték vele.
6: Mi volt a cél?
5: Az áru a lehető leggyorsabban gond nélkül közlekedjen. Ne felejtsük el, hogy ekkor Magyarországnak a nagy része vízzel elárasztott terület volt. Tavasszal és ősszel sártenger volt az egész ország.
4: Útfejlesztés helyett vasútfejlesztés történik, a teherszállításra utalt több alkalommal is. Mi történik a személyszállítással? Az nem volt olyan fontos?
5: A személyszállítás ebben az időszakban másodlagos volt, nem volt utazási igény. 1870-es évek.
4: Ez mikor változik meg?
5: Baross Gábor 1889-ben kitalálta az vonadíjszabást, amivel a személyszállítási tarifákat rendkívül módon olcsó tette, azzal, hogy aki a MÁV vonalán 225 kilométernél nagyobb távolságra utazott, ez volt a maximális menetdíj. A Baross Gábornak az volt a mondása, hogy azt szeretném, hogy a brassai ténsasszony Pestre menjen kalapot venni.
4: Brassó városáról beszélünk.
5: Igen, Budapest központ lett. Nem Bécs, hanem Budapest. Ugye Brassó Budapesttől 600 kilométernél távolabb volt, és ezért fizetett 225 kilométernyi menetdíjat. Ez a Széchenyi féle elképzelés volt, hogy ne Bécsbe menjenek a vasútvonalak, hanem Budapestre.
4: A tömegáru szállításban a vasutat már akkor nem lehetett megverni.
5: Akkor nem.
4: És a személyszállításban?
5: Még mindig a három pár vonatba gondolkozunk. Jobb helyeken az volt, hogy volt egy tehervonat személyszállítása, volt egy vegyes vonat, és volt egy személyvonat. Ami jellemző volt, hogy lehetőleg ne szálljon át az utas. Tehát a rekorder vasúti közvetlen kocsi, az Lavocsnéból, tehát a Kárpátokon túlról ment, Budapesten keresztül, Fiuméba, nem kellett kiszállnia.
4: Milyen állapotban van a vasút 1914-ben, az első világháború kitörésekor? Hogyan összegezhető ez a fejlődés, amely a kiegyezéstől felgyorsult? Világszintű összehasonlításban hol áll a Magyar Királyság vasútja, vasúthálózata?
5: Élen, Európában talán a harmadik legnagyobb hálózattal rendelkezett Magyarország, 20-valahány ezer kilométer vasútvonal volt, a fővonalak viszonylag jó állapotban voltak, a mellékvonalak pedig az, ami igény volt, ez a 30 kilométeres sebesség, az működött. Még a világháború alatt is adtak át új vasútvonalakat. 1916-ban a MÁV készített egy koncepciót.
4: Tehát ez az első világháború közepe.
5: És ez a koncepció, ez 5 éves fejlesztés volt, azzal, hogy a kiinduló pontja a háború befejezésének időpontja. És utána minden évre megmondták, hogy mit kell csinálni, ez mennyibe fog kerülni.

0: létesítményeket, tehát iskolát, vendégházakat, lakásokat. Tudni kell, hogy a Magyar Államvasutak volt az egyetlen, ahol nyugdíjat biztosítottak a vasutasnak, 10 év vasúti szolgálat után. Állomásépületek épültek, szabvány állomásépület.
1: A monarchia beli vasúti építészet nyomai bőven a 21. században is tetten érhetők, hiszen nagyon sok épületet használnak azóta is.
0: Típus tervek épültek. A vasútépítészetnek a nagy embere Pfaff Ferenc volt, a MÁV főépítésze, aki az összes nagy állomást megtervezte. Például Miskolc-Tiszai, Füzesabony, Zágráb, Versec, Szeged funkcionálisan tervezte.
1: A MÁV dicső kezdetei után következzék a 125. évfordulóról egy felvétel. Kossuth Rádió, 1971, 168 óra. Elment az utolsó vonat, a Harkány-Dráva-Szabolcs szárnyvonalon, a fokozatos bezárások után. László Lajos riport részletét hallják.

0: A vonatfütty, a jellegzetes vasúti dübörgés 1912. november 28-án hangzott fel először Harkány és Drávaszabolcs között. Ekkor adták át rendeltetésének a magyar királyi államvasutak 7,3 kilométeres kis mellékvonalát, amely csatlakozott az Eszék-Bródi vonalhoz, és a monarchia közlekedési hálózatának egyik kis ere volt, Marx Jánosnak az államvasutak akkori elnökének szavai szerint. A közlekedési forradalom egymás után éri el a kis falvakat, a tanyaközpontokat. Elérte Baranya déli szögletét is. A Harkány-Drávaszabolcs közötti vasúton már csak áruszállítást végeztek az utóbbi hónapokban. Az emberek autóbuszokon utaznak. És elérkezett annak is az ideje, hogy ez a kis vasútvonal teljesen elcsendesedjen.
1: 1971. június 30-a, délután 3:43. Utolsó útjára indult az A8-as vonat Harkányból Drávaszabolcs felé. Walter József, a Pécsi Vasútigazgatóság forgalmi vonalbiztosa.
2: Feladatunk a gyenge forgalmú mellékvonalaknak, szárnyvonalaknak a megszüntetése. Másodszor a pálya állapota olyan fenntartás szempontjából, hogy ezen a forgalom már ma is csak 20 km/h sebességgel mehet. Úgy döntöttünk, hogy itt a forgalmat megszüntetjük, és Harkányföldi állomáson 1,5 millió beruházással rakódóteret építettünk ki. A kendergyár, a Dózsa TSZ, valamint az erdőgazdaság szállításának lebonyolítására.
1: Az utolsó vonat vezetője Földi Dezső.
3: Mert úgy sajnálja, mert ő megszokott ez a 7 kilométeres szakasz itt, nagyon megszokott volt.
1: Mióta megszűnt a személyforgalom, azóta volt-e olyan eset, hogy fölkapaszkodott valaki?
3: Legyed be ezt a váltóst, jár föl Harkányba, hogy fölsegít, hogy nagy gyere, akkor ne hagyja a biciklit.
1: Ha már egyszer vasutas az illető, ennyit
3: igen,
1: megjár,
3: hát,
1: ugye?
3: Ennyi, meg annyit megérdemel, hogy elvisszük, hát.
0: Vajon hogy érinti ez a változás Drávaszabolcs és a hozzátartozó kisebb községek lakosságát? Jóvai Lajos tanácselnöknek mi erről a véleménye?
4: A lakosságot különösképpen nem érintette. A korábbihoz viszonyítva a buszközlekedés sűrűbb és gyorsabb. A teherszállítás pedig a volán végzi a háztól házi szállítás formájába.
0: Persze a vasúti személyszállítás azért olcsóbb volt, mint az autóbuszon történő utazás.
4: Hát olcsó volt, de most már hát megszoktuk, el is felejtettük, hogy olcsóbb is volt a vasút.
0: Az autóbusz viszont kényelmesebb, azt is hozzátehetjük.
4: Hát nyáron kényelmesebb, de bizony télen zsufolt, pláne a reggeli siklósi járat, valamint visszafelé délután 4 órakor a Harkányi járat, az nagyon zsúfolt.
0: És ha szórakozni szeretnének menni a fiatalok nagyobb helyekre, mondjuk Harkányba, Siklósra, netalántán Pécsre?
4: Hétköznap megvan oldva a kérdés, mert elég sűrű a buszjáratunk, azonban sajnos vasárnap nincs megoldva, vezető nincs, és hát gazdaságosságot is említették, hogy nem kifizetődő.
5: Az 1971-ben a vonalbezárásról készült iménti felvételt hallgatva szómi szó az embernek az az érzése, hogy ez nem más, mint kudarc jelentés. Ám lehetséges, hogy ez csak nézőpont kérdése. Az bizonyos, hogy mindezt a korszak közlekedési és postaügyi minisztere Csanádi György vélhetően nem kudarcként, hanem sikerként láthatta, hiszen egy esztendővel később

0: megerősítette, hogy a vonalbezárásokról szóló döntések helyesek voltak. Kossuth Rádió 1972, 168 óra. A riporter Petres István.
1: Nagyon helyesen tettük, hogy mi azért a jövőben is a magyar közlekedés gerincét a vasútra helyeztük. Volt alkalmam az amerikai vasúti miniszteren kívül az ő egyik helyettesével, a Hazarddal nagyon hosszan beszélgetni, aki egyébként az amerikai vasutaknak a irányítója, hát gondolnunk kell arra, hogy ott elsőbb a magánvasutak vannak. Bár ők most látják azt, hogy a magánvonal, a magánvasúti módszer és rendszer nem elégítheti ki a feladatokat. Maguk is elismerik, hogy egy rendkívül nagy hibát követtek el, hogy ők a múltban kimondottan az autóutakra, az autósztrádákra és a légiforgalomra helyezték a fősúlyt, és évek óta a vasúti fejlődés, de különösen a személyszállítás vonalán teljesen elhanyagolták. És most mindent elkövetnek, elsősorban persze a nagyvárosokban, hogy a személygépkocsi közlekedésről levegyék az utasokat, és egy jól funkcionáló tömegközlekedéset a vasútra, nagyvárosokban a metróra, és az autóbusz közlekedésre tereljék az utasokat.
2: A közlekedési koncepciót, tehát mi most hogyan képzeljük el?
1: Megszüntetjük fokozatosan ezeket a gyenge forgalmú vasútvonalakat. Ha ezeket mi most 100 és 100 milliókat költenénk ezekre a régi 70-80-100 éves teljesen gyenge forgalmú vonalak átépítésére, akkor le kellene állnunk a vasút modernizálásáról, mert hiszen erre már nem jutna pénz. Ellenben teljes mértékben modernizáljuk a megmaradó vasutat.
0: Ide-oda száguldunk a magyar vasút történetében, de talán nem ok nélkül. Az 1970-es évek modernizációs periódusa után következik egy másik modernizáció, egy másik újraépítkezés. Mi történt az első világháború lezárulása után a magyar vasút történetében? Ismét Perger Imre közgazdász.
3: Nézzük az első világháború utáni időszakot. Trianon ebből a traumából a vasút is nehezen eszmélkedik. Különösen úgy, hogy a csökkentett területű ország jelentős részén a vasút hálózat is csonkahálózat. Elvágják a határok a vasútvonalakat.
4: Trianon előtt a magyar vasúthálózatból talán 4 vagy 5 vasútvonal ment külföldre. Trianon után 50-nél több helyen metszette a trianoni határ. Az első feladat az volt, hogy a megmaradt hálózatnak az üzemét biztosítani kellett. Új határállomásokat kellett építeni, például Kelebia, Szob, Hegyeshalom, Biharkeresztes, Hidasnémeti. A mellékvonalakat is valamilyen módon működőképessé kellett tenni.
3: Ha egy mellékvonalat le kell zárnom, mert a határ metszi, ott a vége. Mi történik ezzel a régióval?
4: Politikai kérdés volt, hogy nem fogadjuk el Trianont. Lehetőség szerint biztosítjuk a legutolsó állomásig vagy megállóhelyig a vasúti forgalmat. Ha csak naponta 3 vonattal, ha úgy, hogy az előtte lévő állomástól tolva megy ki a vonat és húzva jön be, de ezt megcsinálták. 1939-től kezdődően a bécsi döntések után pillanatok alatt a vasút fölvette a forgalmat ezeken a vonalakon, és mint ami sem történt volna, működött tovább. A 30-as évek elejéig nagy bajba volt a vasút, ugye gazdasági világválság is volt. Nem tudott a vasút mit kezdeni a határról átjött dolgozókkal és nyugdíjasokkal.
3: Képes volt a trianoni időszakban két világháború között a vasút megfelelni azoknak a gazdasági elvárásoknak, amelyeket egy újjá szervezendő ország gazdasága támaszt a közlekedés szempontjából?
4: Igyekezett. Több módszere volt. Egyrészt új gőzösöket gyártottak, jött a 424-es nagy mennyiségbe, és a régi háború előttieket selejtezgették. Volt a hegyesalmi vonalnak a villamosítása, a Kandó villanymozdonnyal, és jött a BC motorvonat, a Ganz-Jedrassik motorvonat, ami lehetővé tette, hogy a mellékvonalakon a vegyes vonatokat megszüntessék, és helyette motorvonat közlekedjen, és a menetidő harmadával csökkenjen. És a teherszállítást külön intézték.
3: Gazdaságilag a teherszállítás lendített az ország gondjain?
4: Szerintem eredményes volt, de nem sok idő volt, mert utána jött az országgyarapítás. A fő energia a határon túli területeknek a rendbetétele volt.
3: Az 1938-as első bécsi döntés aztán utána a második bécsi döntés, szóval 41-42-ig egy másfajta feltételrendszer között kellett a vasútnak helytállnia, egészen 1945-ig, amikor is visszaálltak a régi határok.
4: Pénz nagy része az elment a Déda-Szeretfalvi vasútvonalnak a építésére, hogy Székelyföld vasúton elérhető legyen az ország többi részéről, de az utódállamok majdnem mindegyikében rendkívül leromlott pályaállapotok voltak.
0: Ritkula menetrend. Ismét a Magyar Rádió hangarchívumából egy részlet 1986-ból. Nem tudjuk, melyik adáshoz készülhetett a MÁV akkori vezérigazgatójával, Bajusz Rezsővel felvett interjú. A riporter Ney György.
5: Ami önöknek szervezési intézkedés és racionalizálás, az az utazóközönségnek nagyon gyakran egy-egy járat elmaradása.
6: A tavalyihoz képest mintegy 130-140 vonattal kevesebb közlekedik. Ez a kiesés mintegy 90%-ban kompenzálásra kerül.
5: Mekkora vesztesége van a vasútnak, az államnak, a személyszállításon? Mivel lehet ezt kompenzálni? Az árufuvarozásból nem nyerhető vissza valamikor összeg?
6: A jelenlegi konstrukcióban az árufuvarozáson lévő nyereségből egészítjük a személyszállítás veszteségét. Ennek eredményeként viszont a költségvetést megillető befizetések jelentős részét a vasúti nem tudja teljesíteni. Az állam lemond ezeknek a befizetéseknek jelentős része. Végre, mert tulajdonképpen a költségvetés egy ilyen megoldáson keresztül idézőbetéve kártalanítja a vasutat.
0: Kezd közelíteni egymáshoz a hangarchívum felvétele által megidézett korszak és a műsorunk szakértője által felelevenített periódus. Perger Imre közgazdász 1945 és 1988 közötti problémákról.
3: Milyen állapotban volt 45-ben a II. Világháború befejezésekor a vasút?
4: Kritikus állapotban volt, a vágányok, a gördülő állomány rossz állapotban volt, és egy csomó eszközt elhurcoltak a háborús feleg. Talpra kellett állítani az országot, ez volt az arccal a vasút felé. Ez még a 40-es évek vége. Na most, hogy milyen intenzitással dolgoztak, az én szülőföldemnek a vasútvonal az a Pápa-Csornai vasútvonal. 1946-ban beépítettek egy provizóriumot a Rába hídnak.
3: Egy ideiglenes átkelést a folyón.
4: Ez a provizórium egy első világháborús híd, és ezen jelenleg is folyik a személyszállítás. 5 kilométeres sebességgel, de még mindig megy rajta vonat. És több ilyen provizórium van az országban. Sajnos sok esetben inkább elvontottak egy meglévő vasúti hidat, mint hogy áthelyezték volna máshova. Utána 1960-ban megszüntették a trianoni csonkavonalakat. Először megszűnt a személyszállítás, utána megszűnt az áruszállítás, és utána felszedték a vasútvonalat. 50 évig ezek már visszafejlődő területek voltak.
3: Hány ilyen szárnyvonal volt?
4: Szerintem vagy 20.
3: Jelentette ez valamit esetleg a régióknak a gazdasága, életszervezési lehetőségei szempontjából?
4: Hát itt az volt, hogy itt még közük se volt. Magukra hagyták a régiókat, és vannak olyan helyek, amit a mai napig nem bocsátják meg.
3: Például
4: a szombathelyi búcsú vasútvonal, az minden évben valaki kitalálja, hogy akkor építsük újra. Ilyen volt a Körös Nagyharsányból Körösszegbe Nagyváradra. Tehát senki se foglalkozott azzal, hogy ebből mit lehet csinálni. Az egész mellékvonali kérdésnek az alapvető problémája az, hogy nem azt nézték, hogy mit lehetne ebből csinálni, hanem töröljük el a földszínéről.
3: Ez meddig tartott ez a 1960-as évek elején kitalált vasút visszafejlesztési irányzat?
4: Ezt pillanatok alatt elintézték.
3: A szemlélet meddig hatott?
4: Máig.
3: Tehát visszafejlesztés? Ez a jelszó 60 Igen. éve a magyar vasúton?
4: Igen. A mellékvonalak visszafejlesztése.
3: És ez mit hoz a konyhára rentabilitás szempontjából, illetve egy közösségnek, egy régiónak az életszervezése szempontjából? Hoz valamit?
4: Rossz a kérdés. Mit visz? Az a baj, hogy nem azt nézték, hogy lehet-e belőle valami üzletet csinálni.
3: Akár az életszervezés, a régió fejlődése, akár a gazdaságfejlődése
4: ez
3: szempontjából.
4: Mint a cukorrépa termelés megszüntetése, és utána körülnéznek, hogy Istenem, hát nincsen
3: Mi történik 1968 körül, amikor egy új közlekedési koncepció jön létre? Mi történik a vasúttal?
4: Közlekedéspolitikai koncepció hatása fele más. Egy csomó helyen tényleg fejlesztették a vasutat. 1970 és 1980 között több mint 3000 kilométer felújított vasútvonalat építettek, tehát éves szinten 350 kilométert. A 2010-es években 5 év alatt nem épült ennyi, mint akkor 1 év alatt. A budapesti fejlesztések gyakorlatilag elmaradtak.
3: Mikortól?
4: Amikor a 70-es években volt a nagy boom, akkor Budapest határánál minden megállt, és az állomásokon is minden megállt.
3: Budapesten kívül meg volt, és Budapesten belül nem?
4: A közik határig megcsinálták, nyílt vonalat megcsinálták, de az állomáshoz nem mertek hozzányúlni, mert akkor minden probléma van. A 70-es évek közepén a MÁV akkori vezérigazgatója a közlekedési közlönyben nyilatkozott, hogy milyen helyzetben van a vasút, és azt mondja, hogy a vasúti pálya nincs megfelelő állapotban. A mozdonyok színvonala elmarad a vasúti pálya színvonalától. A biztosító berendezések színvonala elmarad a mozdonyok színvonalától, és a személykocsiknak a színvonala elmarad a Vízbertől. Biztosító berendezés. A másik ilyen probléma az én meglátásom szerint, hogy sose azt nézték, hogy mit kell megépíteni, hanem azt nézték, hogy miből. Nem lehetett kérni a fejlesztőktől, hogy egy vasútvonalnak mondják meg, hogy mit, hogy csinálnak. Ők csak azt tudták, hogy ezt ilyen alapból, azt olyan alapból, ezt amolyan, azt megint másból.
3: Mármint, hogy pénzből.
4: Igen.
0: Az 1989-90-ben felgyorsult magyarországi rendszerátalakulási folyamat egyik legnagyobb gazdasági problémája a MÁV válsága volt. Demonstrációk, szakszervezeti akciók és kormányzati tapogatózó intézkedések jellemezték vasútügyben a 90-es évek magyar kormányainak időszakait. Kossuth Rádió 1994. Ráadás. A műsor szerkesztője Merza Jenő volt.
7: Többlet támogatást, mégpedig 25-30 milliárd forintot igényel a MÁV jövőre. Pénzügyi szanálást is szeretnének, hogy 4 év alatt megszűnjön a 80 milliárdos hiány. Szinte utazni sem kell ahhoz, hogy észrevegyük, a vasútnál valami nincs rendben. Sokszor elég ehhez megnézni egy vonatot. Az ország legnagyobb üzeme a MÁV, ahol még ma is 72 ezren dolgoznak. A cég gazdasági helyzete kritikus, évek óta romlik. Az idén például mintegy 30 milliárd forint a várható veszteség. Hallgassanak meg 2 rövid tudósítást, az elsőt Nyíregyházáról, a másodikat Szolnokról. A riporter Ágoston István és Varga Sándor.
8: A vasút még megy, csak a jövőnket nem látjuk, válaszolják a nyíregyházi vasutasok. A vasút vezérigazgatója azt ígérte, hogy 10 év kell a rendezéshez, de addig mi lesz, kérdezik aggódva, nem minden alap nélkül. Mert az árufuvarozás az 1/5-ére csökkent 1,5 évtized alatt, a minden kényelmet nélkülöző pulmankocsik legfiatalabbja is túl van már az érettségén. Új mozdony pedig Nyíregyházán még nem is láttak. Aki Nyíregyházáról Vásárosnaményba vagy Máté Szalkára utazik, az maximum 40 kilométeres sebességgel cammog, mert a pálya öreg és nem bírja a sebességet. Ma csak az utazik, aki ráír, akinek ingyen jegye van, vagy nyugdíjas. Bár azt is lebesgetik, hogy a MÁV Spanyolországból rendelt néhány személyszállító vagont, de az biztos nem a keleti végeken teljesít majd szolgálatot, mondják keserűen. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy végre hozzákezdtek az aluljáró építéséhez, és az első vágányhoz már 96-ban kényelmesen és biztonságosan el lehet majd jutni. És a sok baj és korszerűtlenség ellenére mindössze 60-an hagyták ott a vasutat, de azok végkielégítéssel intettek búcsút a MÁV-nak.
9: Szolnokon a vasútállomás helyzete ugyanolyan, mint a MÁV egészéjé, tehát finoman szóval sem rózsás. Minden fillért meg kell gondolniuk, hogy hova, mire használnak fel. A 80-as évekhez képest az állomás dolgozóinak létszáma a felére csökkent, és a jelenleg több mint 500 fő arra elegendő, hogy éppen csak ellássák azokat a feladatokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy a vonatok naponta elinduljanak. A teherszállítás terén, de alapvetően elmondható ez a szolnoki vasútállomás egészére, kapacitásuk 40%-át használják csak ki. Semmi jel nincs arra, hogy a közeljövőben nagyobb megrendelést kapnának. vállalkozásnak. A korábban biztos bevételt jelentő szolnoki papírgyár leállása itt is érezteti hatását, és a vasutasok legalább annyira szurkolnak a gyár újraindításáért, mint maguk a papírgyári dolgozók, hisz ez újabb bevételt hozna. Egyelőre nem terveznek létszámleépítéseket, és átszervezéseket sem tudnak végrehajtani, mert hogy nincs kit átszervezni. Ez a dolgozói létszám tovább már nem csökkenthető. A jelenlegi helyzetben az jelent némi szerencsét, hogy a szolnoki állomás műszaki állapota az átlagosnál jobb. Az egyik legsürgősebb feladat azonban a vasúton belüli infrastruktúra fejlesztése. Szolnokon a vasútállomás helyzetét alapvetően az határozza meg, hogy az elmúlt néhány tíz évben jóval többet fordítottak rá, mint más területekre, így most kamatozik a korábbi kiemelt támogatás.
7: Mennyire jellemző az a helyzet, amit a két alföldi városból hallottunk? Kánoki Kis Sándor, elnök úr, a MÁRV részvénytársaságtól.
10: Hát tulajdonképpen jellemző, és a vasutasok jól érzékelik, hogy valami baj van. Ez a baj azt is jól érzékelik, hogy nem most kezdődött, mert ez a baj körülbelül 13 évvel ezelőtt, a 80-as évek elején kezdődött. Volt is egy utalás arra, hogy akkor még kicsit, mintha másképp mentek a dolgok. Tény az, hogy gazdasági válsága van a vasútnak. Ha jobban menne a vasút szekere, és több megrendelést tudna feladni az iparnak fejlesztésekre, akkor akár minden vasutasra egy további magyar dolgozónak volna munkája.
7: Kovács Ferenc helyettes államtitkár úr a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumban.
11: Hogy miért ez a pessimista hangulat Európában a legkevésbé támogatott vasúton már?
3: Mi történik a Magyar Vasúttal az 1989-90-es magyarországi rendszer átalakulás után?
4: Attól függ, hogy kit kérdezünk.
3: Perger Imre közgazdász.
4: 93-ban volt a Mercer tanulmány, ha jól tudom, egy svájci cég. Gyakorlatilag ugyanazt megismételtem, mint előtte néhány évvel egy másik, hogy tarifát kell emelni, csökkenteni kell a szolgáltatás mértékét.
3: 93-ban már vasúti szolgáltatások finoman szólva nemzetközi összehasonlítás nem voltak túlságosan jók.
4: Akkor jött az Intercity program. 120-valahány felújított vasúti kocsi a fővonalakon többletvonatként lett beállítva, biztosított minőségi szolgáltatással.
3: Oké, de milyen volt a Magyar Vasút nagy része nemzetközi összehasonlításban?
4: Előbb mondott Mercer tanulmány kongatta a vízharangot, hogy a mozdonyok átlag életkora 10-valahány év. A személykocsik átlag életkora 10-valahány év. Jelen pillanatban ezek a számok egy kicsit a 40 fölött vannak.
3: 2026?
4: Igen. A pálya viszonylag rossz állapotban volt, de ez mindig.
3: 90 utáni időszak. Milyen állapotban van akkor a vasút? És ez az állapot az elmúlt 31 néhány esztendőben napjainkig miképpen változik?
4: 90-es évek elejével Csárádi János vezérigazgató mindent tudott. Tehát akkor eljutottunk oda, hogy az összes főosztályvezető szakember volt. A helyettes is. Ugye előtte az volt, hogy a főosztályvezető az politikus volt, a helyettes volt az ECSZG-ben. Itt eljutottunk oda, hogy az összes szakmát olyan ember vezette, aki értett hozzá.
3: Ez a 90-es évek első.
4: Ez a 90-es évek eleje.
3: És aztán mi történik?
4: Csárádit kirúgták, utána jött Rigó Zoltán, aki ennyire nem volt innovatív, és utána jött a Sipos. Mindenkinek tudta a nevét, mindenkinek tudta, hogy hol dolgozik, mindenkinek tudta, hogy mit csinál. Azt mondja, kisfiam, ha én Záhonyba az utolsó váltókezelőt nem a nevén szólítottam volna, akkor engem onnan kiutálnak. Sipos István. Egy rendkívül jó képességű, indulatos, de nem haragtartó ember volt. Tehát ilyen történet volt, amikor a budapesti világkiállítás volt, ki tudta lobbizni, hogy az összes parlamenti párt abból énekelt, amit mi odaadtunk neki. Tehát nem tudtak vitatkozni, mert mind ugyanazt akarta.
3: Ez melyik időszak volt?
4: Ez a 90-es évek vége. 2000-ben halt meg.
0: Kossuth Rádió 2000, 16 óra. A MÁV RT korábbi elnökével, Tömpe Istvánnal, Bálint István készített interjút. Részletek.
12: A vasúttal kapcsolatban a kormányok minden periódusban rendkívül nehéz helyzetben vannak. Ez egy pokolian nehéz helyzet, hiszen a MÁV, mint olyan, a nemzeti ereklye része. Mégis azt kell mondjam, hogy sokkal jobb egy működő gyorsvasút, egy rendesen működő állomáshálózat, mint egy teljesen rosszul működő, ezerfele széteső vasút. Emiatt valószínűleg ez a kormány is a következő, meg a következő utáni, meg a következő utáni kormány is arra fog rájönni, hogy egy ideig érdemes a vasutasokkal tárgyalni az ügyben, hogy a bérük hogy van, hogy a fejlesztéseik hogy lesznek, de egy idő után mindenképpen érdemes kormányprogramot csinálni a vasút fejlesztése ügyében, és ezzel kapcsolatban az nagyon fontos, hogy minden kormány figyelembe vegye az Európai Uniónak a kívánságait, vagyis európai közlekedési csatornák, folyosók ügyében, ami Magyarországon keresztül összesen 5 megy, nagyjából a következő fejlesztési arányt valósítsa meg. 2/3 pénz menjen az autópályára, 1/3 rész menjen a vasútra. Azért 2/3 rész az autópályára, az emberek nagyobbik része autóval megy, az országrészek összekötése csak így történhet meg. Azért 1/3 rész a vasútra, mert a vasút minimális európai szintre való hozása, ami nagyjából óránként 120 km-es sebességet jelent, mondjuk fél órán keresztül egy ilyen távon, ez körülbelül 1/3 összeget emésztene fel. A pénz, amiről beszélünk, kormányzati ciklusonként nagyjából 3 milliárd ekű.
13: Hiába van kormánystratégia, hogyha emellett nincs az a 4-500 milliárd forint, a szakértők ennyire teszik a vasút fejlesztéséhez szükséges pénzt. Nem lesz kormány, amelyik odaadjon ekkora összeget, hiszen elképzelhetetlen a vasút korszerűsítése pénz nélkül.
12: Ez valóban így van, másfelől viszont a vasút persze mindent megtesz annak érdekében, hogy a kormány által odaadott pénz úgy tűnjön, mintha kizárólag veszteségfinanszírozásra kellene. Ezzel szemben én azt hiszem, hogy a vasútnak a 21. században is kell, hogy szerepe legyen. Volna esély arra, hogy a mostani vasútnak nagyjából a felét meg lehetne tartani.
13: Hát mint a vasútvonalnak, a 7600 kilométernyi vasútvonalnak?
12: Én azt gondolom, hogy körülbelül a felét meg lehetne egy központi vasút fejlesztési programon belül tartani. A további részeket az állam igényeinek megfelelően természetesen önkormányzatoknak oda lehetne adni, vagy meg lehetne szüntetni, mert mondjuk lenne egy busz, vagy bármi eszköz, ami az ottani embereket elvinni.
13: Ön szerint az eddigi reform elképzelések miért buktak meg, és egyáltalán mit szól azokhoz a vélekedésekhez, hogy még 10 év múlva is csak arról fogunk beszélni, hogy mit lehetne csinálni a magyar államvasutakkal?
12: Ami a reform elképzeléseket illeti, hát egy részük és nagyobbik részük nyilván arról szólt, hogy hogy lehet az államból több pénzt szerezni. Valójában azonban arról van szó, hogy hogy lehet a társadalommal a vasutat elfogadtatni, és akkor legyünk őszinték, milyen jellegű vasutat lehet a társadalommal elfogadtatni? Nagyjából az intercity jellegű vasutat. Ennyi az, amit igazán megszavazna. A kérdés az, hogy vajon találunk-e bármikor a következő 20 évben politikust arra, hogy ezt kimondja. Korábbi felméréseim szerint összesen 3000 kilométer az, ahol igazán az utasok, magyarok és külföldiek részt vesznek. Következésképpen nincs sok értelme sokkal többet üzemeltetni. Az államnak azonban kötelessége természetesen más módon a kis elzárt települések közlekedésének biztosításáról gondoskodni.
13: Hogy lehetne igazából hozzákezdeni a vasút átfogó reformjához, hiszen az már a bizonyossá vált, hogy nehézkes félkatonai szervezetről van szó, amely nem is igazán részvénytársasági formában működik, csak névlegesen. Az is bizonyossá vált, hogy eddig egyetlen kormány sem áldozott több 100 milliárd forintot a fejlesztésre. Az is bizonyossá vált, hogy egyetlen politikai erő sem vállalta azt fel, amit ön korábban említett, hogy a mellékvonalakat fel kell számolni. Hát akkor hogyan lehet végrehajtani, és hogyan lehet egyáltalán elkezdeni az egész reformot?
12: Embereknek el kell mondani, hogy a magyar vasút kapacitásának körülbelül 20-25%-án bonyolódik az összes forgalom 100%-a. Nekik el kell mondani, hogy a sztrájkok körülbelül arról szólnak, hogy a ki nem használt kapacitásoknak mondjuk 30-40%-a továbbra is fönnmaradjon. Bár a vasutasok nem ezért sztrájkolnak, de mégis ez a vége a dolognak. A jövő továbbra és arról szól, hogy az állam mit ad, meg az emberek mit adnak. Az állam, meg az emberek együtt nem adnak annyit, mint amennyi embert a MÁV most foglalkoztatni akar. Következésképpen a MÁV-ot, mint nemzeti erekét, egyszerűen sajnos föl kell törni, és meg kell mutatni, hogy mi az, ami a nemzetnek valóban fontos, és mi az, ami nem fontos.
0: A 2000-es évek közepén járunk, és ismét, hogy úgy mondjam, a régi nóta. Vasútvonal bezárások. Kossuth Rádió 2006. Magyarországról jövök. Kis Géza interjúja Bödecs Barnabás környezetvédővel.
14: A vasút esetében és sok mellékvonal esetében ez a döntés kellő megalapozottság nélkül született. Már eleve azok a forgalmi adatok, amiket megadnak, azok is sok kérdőjelet tartalmaznak, mert a Magyar Államvasutak jelenlegi számbevételi rendszere nem alkalmas arra, hogy az adott vasútvonalak tényleges igénybevételét megmutassa. A központi állomások jegyárbevétele például nem a mellékvonalakon jelenik meg.
15: Az azt jelenti, hogy aki a kalauznál vesz jegyet, az nem
14: jelenik. Így van, például, ha valaki a kalauznál vesz jegyet, az már Veszprém állomás árbevételében jelenik meg, és Veszprém állomás árbevétel pedig a Győr-Szombathely vasútvonal bevételében jelenik meg, holott az utasok egy nem jelentéktelen része, adott esetben mondjuk Bakony-Szentlászlóra utazik, vagy Zircre utazik. A másik probléma pedig az, vasutat évtizedek óta elhanyagolták, nem egy integrált rendszerben gondolkodtak. Ebben a jelenleg élő rendszerben kialakultak párhuzamos közlekedési megoldások, amelyek valóban igaz, hogy nem költséghatékonyak és fenntarthatatlanok. Ugyanakkor egy korszerű közlekedési rendszernek a vasút képezi a gerincét, és nem az autóbusz közlekedés. Magyarán szóval azt kellene átgondolni, hogy melyek a felesleges autóbuszjáratok, és nem azt, hogy melyek a felesleges vasúti összeköttetések. Itt meg lehetne szervezni azt, hogy a párhuzamos helyet ráhordó autóbuszjáratok legyenek, például Nyalka-Pannonhalma térségében, vagy Tápszent Miklós-Győrasszonyfa térségében, vagy például a Bakony-Szentlászlóra közlekedő párhuzamos buszjáratokat is meg lehetne szüntetni. A másik, ami egy igen lényeges dolog, hogy ez a vasútvonal biztosíthat a jövőben egy színvonalas Győr-Balaton-Keleti medence közötti összeköttetést, de természetesen nem ilyen menetrendszerkesztési viszonyok között, mint ami jelenleg van. Mi egy menetrendi javaslatot is elkészítettünk, és a sajtóanyagban szerepel, amely már napi két vonatpárral számol a nyári időszakban Győr-Balatonfüred és Győr-Siófok között, és abban az esetben, ha ezen a jelenleginél korszerűbb, színvonalasabb motorvonatok közlekednének, és ez egy elfogadható marketinget kapna, akkor igen jelentős közúti forgalmat lehetne erről az útról levenni. A javaslataink azok erre vonatkoznak, hogy bizonyos olyan fejlesztéseket kell első lépésben végrehajtani, amelyek több és jobb szolgáltatást biztosítanak a vasútvonal környékén. Meg kell vizsgálni azt, hogy ezek a felkínált szolgáltatások milyen utasvonzó képességgel rendelkeznek. A Győrtől délre eső településeknek egy nagyon komoly problémája az autóbusz közlekedésben. A reggeli és délutáni órákban a Győr-Adiváros-Nádorváros területén kialakuló dugó. Az autóbuszok akár 15-20 percet is eltöltenek a dugókban. A vonat ugyanezt az út szakasz 7 perc alatt teszi meg. Ahhoz, hogy Győr belterületén a vasút ezt a feladatot el tudja látni, ahhoz például szükség lenne a Győr-Szabadhegyi állomás személyforgalmának megszüntetésére, és helyette a Győr-Adivárosi autóbusz végállomásnál új megállóhely kialakítására, hogy a város déli részébe utazók ott autóbuszra tudjanak átszállni.
0: Berger Imre, közgazdász, idegenforgalmi szakközgazdász, évtizedeken át a MÁV munkatársa különböző vezetői pozíciókban. A MÁV személyforgalmi igazgatójaként vonult nyugdíjba.
3: Nézzük meg az 1990-től 2026-ig napjainkig tartó vasúti történelemben a politika felelősségét, a vasút helyzetének formálásában, alakításában. Optimista ember vagyok, úgy fogalmazok, hogy a vasút fejlesztésében.
4: A politika csak a fekete lyukat látta a vasútba.
3: Mit jelent ez vasutas hogy nyelven
4: fekete lyuk? Bármennyi pénzt raksz bele, azt lenyeli.
3: Jól látta, nem?
4: Jól látta. Mert nem voltak követelmények. Tehát ha én pénzt adok, akkor követelni kell, hogy mire költsed, és milyen eredményt hozzá. Tehát el lett mismásolva sok minden, és ugye jöttek a politikusok. Mind ilyen megszállott ember volt vezérigazgatóként, aki úgy gondolta, hogy hát a vasutat nyereséges vállalattá kell tenni. Ilyen a világon, nincs, Svájcban van talán egyedül, ahol nyereséges a vasút, személyszállítás legalábbis. Azt mondták, hogy hát csökkenteni kell a szolgáltatást. Csökkenteni kell a hálózatot, csökkenteni kell mindent.
3: Az 1990-es évek elején létrejött Merzel jelentés óta?
4: De utána még több ilyen jelentés volt, minden vezérigazgató csináltatott egy ilyen tanulmányt.
3: És mi a konklúzió ezeknek a tanulmányoknak?
4: Hát az, hogy csökkenteni kell a vasúti hálózat mértékét, csökkenteni kell a személyszállítás mértékét, fölösleges szolgáltatás van.
3: Mit nevez fölösleges szolgáltatásnak?
4: Hát, elég lenne reggel, délbe, este egy vonat.
3: Most hallgatok, egy kicsit meglepett ezzel a 21. században.
4: Igen, ez, a vasútnál is ennek van, a forgalmi területen ennek voltak nagy emberei, hogy hát minek annyi vonat. Sokkal egyszerűbb lenne, hogy 18 kocsi elmegy reggel, meg délbe, meg este.
3: Bocsánat, nemzetközileg ez hogy van? Franciaországban, Németországban, Ausztriában, vagy éppen Csehországban, ez hogy van?
4: Svájcban, hogyha 40%-os egy vonatnak a kihasználtsága, újat kell mellé tenni.
3: Azaz,
4: egy másik
3: javítani kell a szolgáltatás szintjét?
4: Egyel több vonatot kell közlekedni.
3: 40%-os kihasználtságnál?
4: Igen.
3: Magyarországon a kihasználtság hozzábetűlegesen hány százalékos? Mondjuk 1990 óta hogy alakult ez napjainkig?
4: Pillanatnak senki se tudja megmondani, mert új statisztikákból semmi nem következik. A 90-es évek elején óriási személykocsi beszerzés volt. Nemzetközi kocsit vagy 200 darabot beszereztünk, 200 km sebességre alkalmasat. Ekkor jött 100-nál több IC kocsi felújítása, akkor jöttek a villamos motorvonatok, és utána hosszú ideig csend.
3: Meddig?
4: Hát belföldi személykocsi a 20-as években jött 92 darab.
3: Hát akkor ez nagyszerű, meg vagyunk mentve.
4: Igen, de évente 60 darab kocsit kellene beszerezni. Ez pedig 30-valahány év alatt jött be ennyi.
3: Mennyi?
4: Hát ez az 92.
3: Pályafelújítások, biztosító berendezések, létesítmények, állomásépületek, egyéb kiszolgáló létesítmények vonatkozásában hogy alakult az utóbbi 3,5 évtized?
4: Utasként azt mondom, hogy teljes leépülés.
3: Szakemberként mást mond?
4: Szakemberként rosszabb a véleményem. Egy-két dolog van, inkább ilyen Tesco gazdaságos fejlesztés. Megint az volt a probléma, hogy EU-s pénzből egy csomó fejlesztés volt. Rendkívül büszkék vagyunk az esztergomi vonal villamosítására. Nagyobb vonatgyakoriság, gyorsabb eljutás, nagyobb kényelem. Ha ebből a háromból kettő megvan, az már használ. Az esztergomi vonalnál belejátszott az, hogy ugye a 11-es út az megdöglött.
3: Kormányok felelőssége az 1990 és 2026 közötti magyar vasúti történelemben.
4: Hát nem vagyok hivatott eldönteni.
3: Ön egy szakember, a saját álláspontját azért elmondja, ugye?
4: A saját álláspontom az, hogy nem volt konkrét elképzelés egyik kormánynak sem, hogy mit és hogyan kell javítani. Volt egy olyan közlekedési államtitkár, aki volános fórumon közölte, hogyha nem léptünk volna be az Európai Unióba, akkor nem is kellene vasút Magyarországon. Ez az általános hozzáállás. Meg hát mindenki autóval akar menni, a vonattal nem. Na most ezt cáfolja, hogy ahol jó a vasúti közlekedés, ott rászoknak. Annó, mikor a debreceni IC vonat megindult a 90-es évek elején, meg a pécsi, az első osztályú kocsit nem győztük növelni a kapacitását. Főleg az őszi-téli időszakban, akkor még nem volt autópálya, mert az autós azt mondta, hogy beülök, akkor már volt laptop, vagy olvasok, vagy dolgozok, vagy valami.
3: Oké, most már van autópálya, tehát nem kell vasút.
4: Ilyen tanulmányt is végeztünk, nem befolyásolja az autópálya vasútigénybevételt. Hogyha vasút kényelmes, gyors, megbízható, tehát a menetrendszerűsége megvan, akkor versenyképes.
3: Magyarországon 1989-90 után szárnyvonal megszüntetések. Ez volt jó néhány kormányzatnak, talán mindegyiknek az egyik varázsszava a vasút megújításával kapcsolatban.
4: Egyik ilyen varázsszó volt a autóbuszra terelés. Ebben a pécsi vasútigazgatóság volt élenjáró. Ha bármi természeti esemény történt, ezt azonnal felhasználták arra, hogy megszüntessék a vasútvonalat. Így szűnt meg a Lepsény-Dombóvár vasútvonal, úgyhogy a közúti kapcsolat az vagy fél órával, vagy egy órával hosszabb, mert nem volt út. Így szűnt meg a ormánsági vasútvonal, és egy csomó olyan, hogy először buszra tereltük, és utána felejtsük el, hogy itt van valami.
3: Ez 90 után volt?
4: Ez 90 után.
3: További hozadéka vagy vesztesége a szárnyvonal bezárásoknak 1990 után napjainkig?
4: 2007-2009, 2020-2023.
3: Nagyon más politikai irányzatú kormányai voltak az országnak. Ebben egységesek?
4: Igen. És volt olyan, amit kétszer visszanyitottak.
3: Hát valószínűleg azért, mert rájöttek, hogy jól döntöttek.
4: De újra bezárták.
3: Akkor ezt nagyon nem értem, magyarázza meg.
4: Visszanyitották, utána csökkentették napi két vonatra, utána megint bezárták.
3: Gazdasági vagy politikai döntés következtében?
4: Ez mindig politikai döntés.
3: Ez melyik vonal volt, amiről beszélünk?
4: Bármelyikről. Volt olyan, hogy 5 milliárd, 6 milliárd forint megtakarítást számoltak, és végén kiderül, hogy nulla volt a megtakarítás.
3: 2010-től új kormány előtt az országnak 16 év vasútfejlesztés. Mik az eredmények?
4: Amíg csordogáltak az EU-s pénzek, volt vasútfejlesztés, de nem sok eredménnyel.
3: Ez a 2010 előtti kormányokra is igaz lehet?
4: Ez arra is igaz, de akkor nem nagyon volt még EU-s pénz.
3: És 2010 után?
4: Ugyanez a játék, túlárazott beruházás, utána az eredménye nincs. Ha valami eredménye lett, azt menetrendileg elrontották.
3: Tessék mondani példát.
4: Hát például a Békéscsabai vonalon megszűntek a személyvonatok, és a IC vonatok, meg a nemzetközi vonatok minden állomáson is megálló helyen megállnak. Vagy 5 éve. Vagy a Szolnok-Püspökladány vonalon több lassú jel van, mint az átépítés előtt volt.
3: De hát ez egy új vasútvonal.
4: Az egy új vasútvonal, de...
3: Ez mivel magyarázható?
4: Egyrészt a karbantartás hiánya.
3: Na de hát egy új vasútvonalat?
4: Azt is karbon kell tartani. Én ezt egyetemen úgy szoktam mondani, hogy a felelős gazda hiánya. Tehát én arra nem emlékszem, hogy a 30 évvel ezelőtt fa dőlt volna a vasúti pályára. Mert végigment a vonalbejáró, és ha valami baj volt, akkor intézkedett.
3: Kinek a felelőssége ez, hogy ez elmaradt?
4: Nincs miből. Tehát ez csak úgy megy, hogy célzott állami beruházás. Viszont ennek 3-4 év az átutási ideje.
3: Azaz?
4: Tehát ha most döntök, akkor 4 év múlva lesz belőle prototípus.
3: Azaz gyakorlatilag azt jelenti, hogyha egy politikai kurzus dönt az egyik ciklusban, akkor nem biztos, hogy ő nyeri a választást, a dicsőséget a következő társaságban adja le.
4: Szerencsés esetben. Ez mind a két irányba megvan, és a másik probléma az, hogy a politikus a csillogást szereti. Én a fejemet fogtam, mikor megláttam, hogy Balatonra Intercity vagy Express vonat az elővárosi flörttel, meg az emeletes motorvonattal.
3: Tehát gyakorlatilag akkor most ön a laikusoknak egy sejtését ezzel megerősíti, hogy a magyar Intercity-ként közlekedő vonatoknak jelentős része igazából elővárosi vonat lenne?
4: Alkalmatlan Intercity-nek. Nos, az alapvető probléma mindennemű jármű beszerzésnél, hogy teljesen mindegy, hogy mire szerezzük be, nem arra használjuk.
3: Perspektívák, távlatok a magyar vasút előtt.
4: Ez kell, hogy türelmet kérjünk az utasoktól, mert most mindenki azt hiszi, hogy Vitézi Dávid ott van, és akkor 2 nap alatt minden rendbe jön. Nem jön rendbe, lesz ami 3 évig, lesz ami 5 évig, lesz ami 100 évig.
3: Vegyük úgy, hogy a türelmet az utasok megadják, mert látják, hogy egy óriási cég nehéz helyzetben van. De mit segít mondjuk a szakma, és mit segít a politika, hogy ne legyen ilyen nehéz a helyzet mondjuk 5-6-8-10 év múlva?
4: A politikának egyértelmű állásfoglalást kell tennie, hogy hogyan finanszírozza, mit vár el ettől a finanszírozástól, és mi van akkor, hogyha nem teljesíti.
3: Jó, de mi lesz a vasúttal? Szakmailag megvannak ezek az elképzelések? Hol vannak? És a döntéshozók értesültek-e már ezekről?
4: Hát most teljes átalakulás lesz. Én bízom benne, hogyha a vonatgyakoriság megmarad, a menetrendszerűség javul, az eljutási idő csökken, és a személykocsik színvonala javul, akkor van előrelépési lehetőség.
3: Nemzetközi összehasonlításban hol áll a magyar vasút?
4: Hát a bulgároknál előre állunk, és talán a románoknál is. De a csehek, szlovákok már nagyságrendel előrébb vannak azzal, hogy a szlovákok sokkal rosszabb helyzetbe indultak. Ugye még egy tévhitet el kell oszlatni, ugye jönnek, hogy privatizálni kell a személyszállítást. Ugyanazon a rossz pályán, ugyanazon a rossz biztosító berendezése, ugyanazzal a rossz forgalomirányítással nem lehet jobbat csinálni.
3: Lesz magyar vasút valamikor európai szinten?
4: Lesz. Lesz.
16: Mikor?
4: Van időnk.
0: Szabad jelzést kapott a vasút elmúlt évtizedei Magyarországon.
17: Kiemelés tőlünk. Rég volt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
0: Figyelmüket a szerkesztő Somi Gábor nevében is megköszöni a műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Vizsgálják azokat a gyanús furgonokat, amelyeket egy brit légi támaszpont közelében állítottak meg. Aktivizálódott az Etna, leállt a szicíliai Catania repülőtér forgalma. Kellemes kora őszi idő várható a jövő héten. Köszöntöm hallgatóinkat, 16 óra van. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Három gyanús furgon miatt rendeltek el biztonsági intézkedéseket az amerikai légierő által is használt angliai Fairford légitámaszpont közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint bejelentés érkezett arról, hogy a járművek a támaszpont felé tartanak. A furgonokat fegyveres rendőrök állították meg, öt embert robbanó anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával őrizetbe vettek. A hadsereg tűzszerészei átvizsgálják a járműveket, a környék lakói pedig kitelepítették. A rendőrség szerint a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni. Több mint 700 millió euró sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió euró kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak humanitárius célokra, egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, amelynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell mutatnia. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. Jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén, mondta Magyar Péter miniszterelnök tegnap Szolnokon. A Stadler Kiss emeletes motorvonat távolsági változata lehet, az egyik lehetséges típus a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid egy videóban elmondta, a 200 km per órás sebességre képes szerelvények Ausztriában már hamarosan forgalomba állnak több fővonalon. Magyarországon jelenleg 40 Kiss motorvonat közlekedik, ezeket azonban még elővárosi, rövidebb távú utazásra alakították ki. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar beszerzésről nyílt, versenyalapú közbeszerzésen döntenek majd. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőterén az Etna hamukibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságuknál járatuk aktuális helyzetéről. Több 10 millió embert érint az Egyesült Államok északkeleti részét sújtó heves vihar. New Yorkban és New Jerseyben rendkívüli állapotot hirdettek. Több tengerparti települést elöntött a víz, és több mint 100 ezer háztartás áram nélkül maradt. Brooklynban egy férfi meghalt, amikor rádölt egy fa. A vihar a légi közlekedést is megbénította. Több mint 2400 járat késett, csaknem 1200-at pedig töröltek. Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli 5 foltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható. 17 órakor jelentkezünk híradással legközelebb. 16 óra 4 perc.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Élet a futószalag mellett. Rendhagyó színházi előadás civilekkel és Nagy Zsolttal. Buszon, villamoson kifecsegett titkok. Egy könyv a fővárosiakról, a járműveken elcsípett mondatokból. Hétfőn is várja önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
2: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Én Kristóf vagyok a Földszintről.
7: Parancsoljon.
6: Bocsánat, ez régóta van így?
8: Régi.
7: Beázás, biztos, hogy nem.
9: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
2: Reklámot hallottak.
1: Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.
10: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a Nyílt titok, a Kossuth Rádió tényfeltáró műsora. Magyari Péter vagyok, és most a volán kifosztásáról lesz szó.
11: Biztonság, luxus, kényelem minden kilométeren. Volánbusz!
10: Így reklámozták a társaságot több mint 30 évvel ezelőtt. Luxusról ebben az adásban is szó lesz, de a mostani történetben nem az utazó közönség, hanem állami cégek vezetői, és a kormány egyik tagja élvezhette a luxust, amit a Volán biztosított. A Volánból a 2010-es években 10 milliárdokat lophattak ki. Derült ki nemrégiben különböző nyomozó hatóságok közleményeiből. A nyomozókon és a gyanúsítottakon kívül senki sem követi a Volán történetet alaposabban, mint Galgóci Ferenc. Facebook posztokban elsőként ő mutatta be az ügyet a szélesebb nyilvánosságnak. Évek óta nyomoz Seszták Miklós egykori miniszter, jelenlegi KDNP-s parlamenti képviselő gyanús üzelmei után. Galgóci állítása szerint volt idő, amikor Seszták tőle is kenőpénzt követelt, hogy Budport nevű repülőtéri vállalkozását ne tegyék ki Ferihegyről. Galgóci a mostani volánt érintő nyomozásokat így foglalta össze műsorunknak.
12: Kettő volánbusz ügyről beszélünk. Az egyik az egy 2021-ben indult nyomozás, a másik pedig 2026-ban. A 2021-ben indult nyomozás az egy hűtlenkezelési ügy, aminek az elkövetési időszaka az 2016, kötőjel 2017, erre az időszakra tehető. Ennek az ügynek négy lába van, ebből formálódik egy több mint 10 milliárd forintos hűtlenkezelés. A 2026-ban indult nyomozás, az már egy vesztegetési ügy, ennek az elkövetési értéke szintén meghaladja a 10 milliárd forintot.
10: Összeköti a két ügyet, hogy a Volánbuszhoz kötődik valamilyen módon?
12: A két ügyet egyrészt az köti össze, hogy a Volánbuszhoz kötődik valóban mindkettő, illetve az elkövetőknek a személye, abban van átfedés.
10: De nem teljesen.
12: Nem teljesen.
10: Az említett személyek közül a legismertebb Seszták Miklós, aki a bűncselekmények idején fejlesztési miniszter volt, és azóta is parlamenti képviselő, a KDNP frakció tagja. Részben a Volán ügy miatt a héten a legfőbb ügyészség kikérte a mentelmi jogát, amit a parlament várhatóan már hétfőn kiad. A Seszták elleni nyomozásról így nyilatkozott Fazekas Géza szóvivő az M1 csatornának.
13: Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő esetében az ügy az úgynevezett Volánbusz ügyel függ össze, amelyben hivatali vesztegetés miatt a központi nyomozó főügyészség folytat nyomozást. Az ügy lényege szerint, a nyomozás adatai szerint megalapozottan feltehető, hogy a volt fejlesztési miniszter és a Volánbusz felett tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusz szerződéses kapcsolatban álló cég képviselőjétől közvetítőn keresztül 2015 és 2018 között összesen, nyilván részletekben több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át. Emellett egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselői nagy összegű állami megrendelések reményében ajánlott föl vesztegetési pénzt a volt miniszternek. 2015 és 18 között több kiemelt állami beruházás elnyerése okán több mint 1 milliárd forint jogtalan előnyt juttatott a volt fejlesztési miniszternek. Mindezeken felül Sesták Miklós a Nemzeti Sportközpontok által kiírt számos uszoda és tornaterem beruházás kapcsán a fejlesztésben érdekelt cég képviselőjétől összesen mintegy 270 millió forint jogtalan előnyt kapott. A Sesták Miklós cselekménye többrendbeli minősített vesztegetésnek, hivatali vesztegetésnek és más bűncselekménynek minősült.
10: Minden bizonnyal napokon belül Sesták is az ügy egyik gyanúsítottja lesz. Még visszatérünk a volt miniszterre, de előtte Fekete Antalról lesz szó. Hogy gyanúsítottként vagy tanúként tekintenek erre a nyomozók, azt nem tudjuk megmondani. De egy biztos, ő volt a Volán vezérigazgatója, amikor a hűtlenkezelés és a vesztegetések történtek. Fekete Antal tehát mindent látott és mindent aláírt. A most következő beszélgetésben egykori személyi asszisztense idézi fel Fekete vezérigazgatói működését. Bátori Róbert riportja következik.
8: Figyelj már, csicskát csinálunk belőled a nagy Fekete Antalból, és majd mi mondjuk meg, hogy mit csináljál, és ők majd még intézed nekünk a kenőpénzt.
14: Fekete Antalnak, a Volánbusz egykori vezérének személyi asszisztense interjút adott a Nyílt Titoknak. Natália beszélt arról a három évről, amikor Fekete Antal irányította az Állami Közlekedési Társaságot. Azt mondja, a Hungaroringen ismerkedett meg a későbbi vezérigazgatóval.
8: Úgy ismerkedtünk meg, hogy Anti igazából neki már volt egy jól menő vállalkozása, és voltak más sportautói, és egy Ferrari-s rendezvényen ismerkedtünk meg. Ennyi igazából. Kamionos cége volt, ennyit tudtam róla körülbelül, meg hozta a fiát a Baluta rendezvényekre.
14: Te mikor és hogy kerültél oda hozzá, hiszen személytitkára voltál.
8: Igen.
14: Sok-sok éven keresztül. Hogyan lettél az?
8: Úgy lettem az, hogy én a gyerekekkel otthon voltam gyesen, és utána vissza akartam menni dolgozni. Akárhogy is néztem az álláshirdetéseket, semmi, tehát nem találtam semmi olyat, ami jó lett volna, és ott tök véletlenül találkoztunk szintén a Hungaroringen egy rendezvényen, és akkor ott ő akkor jött föl elvileg pont a dagból, és mondta, hogy itt fog kezdeni a Volánban. És így kerültem. Mondta, hogy akkor jöjjek be egy próbanapra, és így indult ez az egész.
14: Natália a vezérigazgatói titkárságot vezette. Pontosan emlékszik arra, hogy a főnöke délután a saját cégeinek ügyeit is sokszor intézte a Volán székházában. Az pedig már néhány hónap után leesett neki, hogy Fekete Antal valójában csak egy bábú a társaság élén.
8: Hát figyelj, ha te egy fuvarozó vagy, több száz kamionod van, és akkor utána most attól, hogy te vezérigazgató leszel, de biztos, hogy nem fogsz tudni úgy életed végéig lenni, hogy ne legyen egy kamionod sem. Nem tudom, nem hiszem, hogy ebben van összeférhetetlenség. Hát, tehát, hogyha maga a fuvarozó cégednek semmi köze a Volánhoz, akkor szerintem nincs benne összeférhetetlenség. De nem tudom, hogy ő milyen szerződést írt alá, vagy mi van az ő munkakörében. Nem azt veszed észre, hogy itt lehetnek bizniszek, inkább azt veszed észre, hogy az az ember, aki ott ül a vezérigazgatóként, ez csak egy bábú. Tehát, hogy semmiben nem döntet egyedül egyébként.
14: De akkor ki döntött?
8: Hát a felettes szervek. Az MNV és az NFM.
14: Kik vezették ezeket akkoriban?
8: Szívek Norbert, illetve hát akkor a akkori, nem is tudom, akkor mi volt fejlesztési miniszter. Minden, amit csináltunk, arról egy 800 oldal volt mindig a levelezés, tehát hogyha bármilyen szerződés volt, szerződésmódosítás, akármi, az le is volt mind levelezve. Tehát, hogy ott nap

0: egy szatyorpénzt hoznak be.
1: De ők miért fizettek védelmi pénzt?
0: Hát egyszerű, hogy ők maradjanak azok az alvállalkozók. Azt mondjuk látszott rajtuk, hogy idegesek, de hogy alapvetően az, hogy a falak mögött vagy ajtók mögött mi zajlik, abban így nem látsz bele dolgozóként. A sesztákkal szerintem nem is találkoztam úgy személyesen. A sesztát hívogatta Pell, tehát hogy azt tudtam, hogy ezeken a másik telefonon vele beszél mondjuk.
2: Fekete Antal 2015-től 2018-ig vezette az Állami Közlekedési Társaságot. Natália szerint, amikor a férfit megismerte, már akkor is rendkívül tehetős ember volt, vagyis nem a pénz, inkább a presztízs és az előrejutás miatt vállalhatta el a volán vezetői pozícióját, annak reményében, hogy később politikai pályára léphet.
0: Figyelj, alapvetően Antinak a gyerekei anyja se volt tisztában avval, hogy mit tudom én, valójában milyen anyagi helyzetük van. Valami bankkártya letiltás, és utána vissza üzemelés után döbbent rá arra, például Dubajba, hogy mit tudom én, mekkora vagyonuk van.
1: Látszott, hogy tele van.
0: De már előtte is tele volt, tehát hogy nem a volántól lett tele. Tehát amit most hirdetnek is otthonukat, az már akkor is megvolt, mielőtt ő volános lett. Ezért érthetetlen az egész, tehát hogyha mit tudom én, 30 vagy 35 évesen már megvetted az első Ferrari-dat. Ha Amerikában volt fuvarozó cégednek az egyik része, bejártad már az egész világot, érted? Hogyha már vettél a 12. kerületbe egy villát, ami nem tudom, miért olyan nagy szám, de bizonyos körökben ez az, akkor erre neki nem lett volna szüksége, erre az egész vezérigazgatóságra. Csak ő mindig azt mondja, hogy vezérigazgató még nem voltam. Érted? Szóval, hogy úgy mindig valami újat akar csinálni, mást akar csinálni, előrébb akar jutni. Politikai pályára vágyott volna amúgy.
1: Mi akart lenni?
0: Hát, miniszter szerintem.
2: Bár azt sem tudni, hogy Fekete Antalnak egyáltalán az érettségie megvolt-e, ellenben a politikai kapcsolatai biztosan, ha beülhetett az állami vállalat vezérigazgatói székébe. Natália szerint mindezek ellenére Fekete Antal szakmai és vezetői képességei megkérdőjelezhetetlenek. Csak hát nem minden úgy alakult, ahogy a férfi eltervezte.
0: Normál esetben ismerős fog valakit ajánlani, abban fogsz megbízni, érted? Tehát, hogy az utcáról jött-ment emberrel szemben van egy ismerősöd, aki ajánl valakit, hogy igen, ő megbízható, ő rendes, normális családja van, mit tudom én, nem fogja elvinni a napi bevételt. Próbáljátok meg. Tehát, hogy szerintem valószínűleg így lehet vezérigazgató.
1: És a képességei alapján?
0: Hát a képességei alapján simán lehetett vezérigazgató.
1: Miért? Milyennek ismerted meg ezt?
0: Mert ő egy jó vezető. Full normális bárkivel, a beszállt a liftbe, nem tudom, utolsó takarítónővel is tök normális volt mindig is. Tehát alapvetően ő egy tisztelettudó, nagyon normális értékrendű ember. Meg nagyon maximalista és munkamániás. És rendkívül nagy a teherbírása a munkában. Maximalista, mert mindig többet akar, előrébb akar jutni, érted? Biztos vagyok benne, hogy abban az adott helyzetben azért próbálta úgy csinálni, hogy neki is jó legyen. Tehát a lehetőségekhez képest biztos, hogy volt ebből neki anyagi haszna. Bár hozzáteszem, amennyit az utóbbi években ügyvédre költött, szerintem ami haszna ott lett volna, az biztos, hogy elment ügyvédekre. Tehát itt azért nem 1-2 millió, hanem több 10 milliókra gondolok.
2: Bár egyszerűnek tűnhet kiszállni egy korrupciós ügyből, a valóság azonban ennél kisebb, bonyolultabb. A nő azt mondja, megtorlás vagy bosszú nélkül biztosan nem hagyták volna futni Fekete Antalt.
0: Valószínűleg, mikor elkezdte, akkor nem, tehát hogy ennyire tisztán nem látszódott, csak már mikor benne volt, hogy nem hiszem, hogy úgy, ha előre mondják neked, figyelj már, csicskát csinálunk belőled a nagy Fekete Antalból, és majd mi mondjuk meg, hogy mit csináljál, és akkor majd még intézed nekünk a kenőpénzt. Na, szerinted, ha ő egy ilyesmire, bárki erre igen mondana? Hát biztos, hogy nem. Normális ember miért csinálna ilyet magával? Azért látszott is rajta, hogy így, mit tudom én már, mikor ott voltunk. 2018-ban már ez úgy jött be mindig, hogy fogta a fejét, hogy ezek nem normálisak, hogy mi buszgyártás, meg mit akarnak, meg ez egy hülyeség, meg miért ezt a buszt vennénk, meg ez egy baromság. Tehát, hogy ő a vége felé, sőt, tehát ő folyamatosan próbált azért ebből Tehát próbáltam nem

0: mindenhez a nevét adni.
1: Miért nem tudott ebből kiszállni?
0: Hát politikai nyomás miatt. Hát szerintem nem lehet ebből kiszállni. Hát hogy szállsz ki? Amikor ők azt mondják, hogy már nincs rá szükség. Azért nagy valószínűséggel párton belül felismerték ezt a kis bakit. Azért gondolom nekik is föltűnt, hogy hiányzik pár milliárd. És akkor így szépen a Sestákot és mindenki, aki alatta van, azokat az embereket menesztették, eltávolították, ekkor jött a Dávid Ilona. A volánbuszos sztorinak annak úgy lett vége, hogy állandóan már hívták be, Fideszen belül egy átrendeződés történt.
1: 18-ról beszélt.
0: Igen. Akkor már úgy lehetett érezni a levegőbe, hogy itt ez mindent érinteni fog. És ez egészen augusztusig tartott el, amikor pedig bejelentették, hogy a Dávid Ilona fog jönni. Így se tudott utána már semmit kezdeni magával, tehát hogy így, tehát alapvetően szerintem, hogy ilyen dologból te kiszállsz, az biztos, hogy megtorlás követi. Tehát hogy biztos, hogy el lehet, hogy lenítik az életedet cégszinten. Azért figyelj, nem egy vállalkozóról tudunk, akikhez oda mentek, és mit tudom én, megmondták, hogy figyelj, el fogod adni a cégedet nekünk. Na most akkor szerinted, hogyha egy ilyen munkakörre azt mondod, hogy na jó van, sziasztok fiúk, én mentem, akkor azt te úgy, azt úgy hagyják, meg úgy megúszod. Persze, Anti, mennyi, nem gond, majd valaki mást ideültetünk helyett. Az egész volános sztori megviselte, mert ő nem erre számított. Tehát valahol az egész neki egy ilyen, nem tudom, ilyen csalódás volt. Nem erre fizetett be, nem erre a műsorra. Igazából ő az egészben csalódott szerintem, amikor így rájött, hogy hogyan épülnek föl ezek az állami dolgok. Még hogyha jó szakember is vagy, és szeretnél valamit csinálni, akkor se hagyják. Szerintem a pont az ilyen miniszterek és ilyen vállalkozók tették tönkre magát a Fideszt is. Mindenki egy kicsit éhes, tudod, és akkor most hiába van egy jó szervezet, gondolod, hogy van egy jó szervezet pártot, nem tudsz ennyi embert felügyelni, nem tudod, szerintem neki kicsúszott a gyeplő a kezükből. Nem vagyok benne biztos, hogy mindig mindenről a leges legtetejéről tudtak. Mert ugye most azt feltételezzük, meg a hírekben is ez van, hogy igen, még magasabbra vezetnek a szállat, igen, valameddig.
2: A 2018-as választások után nem sokkal kegyvesztett lett Fekete Antal, Szivek Norbert, MNV vezér és Sestak Miklós miniszter is. Az egykori volán főnök még sokáig megpróbált visszakapaszkodni a Fidesz politikai köreibe, de ez már nem sikerült neki. Pedig még vadásztársaságot is gründolt.
0: A mostani választásnak az, hogy ők ezt elvesztették, az pont ebből ered, hogy össze-vissza minden hülye emberük össze-vissza lopta magát. Ő ezek után ő szeretett volna még pozícióba kerülni, mert ő nem akart egy bukott vezérigazgató lenni.
1: És erre bármilyen erőfeszítést tett?
0: Hogyne. Hogyne. Minden erőfeszítés ez volt az utóban, a következő időszakban. Igen. Hát próbált olyan kapcsolatokat kiépíteni, hogy valahogy pozícióhoz jusson. Például vadászaton keresztül. Illetve egész pontosan, akik ilyen nagy fejesek voltak, azokat tökre privátban Anti ment ki velük. Egyébként Antal egy nagyon jó vadász. Tényleg. Ők attól érzik magukat igazán férfinak, hogy sok pénzt keresnek, érted? Hogy sok pénz van a számlán, hogy sok nullát látnak. És annak a pillanatban, hogy nem úgy megy a szekér, tök mindegy, hogy már mennyi van azon a számlán, onnantól ők teljesen vége, rosszul vannak.
1: De te ezt láttad az Antin?
0: Igen. De nem csak rajta, akik vadászni jönnek, ott is van egy csomó, aki full kiégett emberek. Már meglőtte a Big Five meg háromszor. Minek? Meglőtted az összes trófeát, ami a leg-leg-leg, csilliókér, és akkor eljössz meglőni még egyszer. Aztán már meg még egyszer. Minek? Nem tudnak magukkal mit kezdeni.
3: Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.

0: fekete egykori személyi titkára tehát úgy érezte, hogy a vezérigazgató a felettesei, azaz Szivek Norbert és Seszták Miklós bábja volt. De az ambíciója és a nyomás miatt minden rosszba belement, és véletlenül még keresett is a korrupción, bár eleve vagyonos szállítmányozási vállalkozóként érkezett a Volánhoz. De pontosan milyen ügyekről van szó? Azt már hallottuk, hogy két nyomozás is folyik a Volán ügyben. Az egyiket a Nemzeti Nyomozóiroda végzi. Kész Varga Mónika alezredest, a szervezet szóvivőjét a náluk menő eljárásról kérdeztem.
1: Adataink szerint 2015 és 2018 között az állami tulajdonú Volán társaságoknál hozzávetőleg 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be. A gyanunk szerint 608 jármű beszerzése így nem a közlekedési központok gazdasági érdekeinek a figyelembevételével zajlott, hanem egyéni érdekek mentén. Illetőleg ezen túl pedig az egyik Volán társaság kecskeméti székhelyének a megvásárlását is túlárazták, ezzel pedig a Volánnak legalább 550 millió forintos vagyoni hátránya keletkezett. Tehát ezzel kapcsolatban folyik nálunk a Nemzeti Nyomozóiroda korrupciós bűnözés elleni osztályán büntetőeljárás. Ez maga ugye a hűtlenkezelés, amivel 8 embert meggyanúsítottunk. Ezen túl pedig még pénzmosással is meggyanúsítottuk őket, ugyanis az adataink alapján a hűtlenkezelésből származó bűnös vagyont pedig pénzmosással szerezték meg az elkövetők. Az adataink szerint a háttérben ingatlan projekteknek a finanszírozása zajlott, illetőleg volt egy milliárd forintot meghaladó pénzfelvétel is, valamint egy nagyértékű autónak egyébként a megvásárlása is. A beruházások az adataink szerint Budapesten a 12. és a 9. kerületben valósultak meg, illetőleg Balatonvilágoson, valamint Törökbálinton. A Volán társaságoknál egyébként a tulajdonosi jogok gyakorlását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT látta el, és az akkori vezetője tudott olyan állami tulajdonú ingatlanokról, amelyek értékesítés esetén jelentős haszonnal kecsegtettek. Így a Volán társaságok túlárazott buszbeszerzéseiből, valamint, amint említettem, a kecskeméti székhely túlárazott megvásárlásából származó bűnös vagyont a cégvezetők köztes vállalatokon keresztül és szillárd kölcsönszerződésekkel továbbították az érdekeltségükbe tartozó cégekhez, amelyek aztán ezt követően pedig ingatlan projektekbe fektették. Tehát ez maga az ügy, és a mi bizonyítékaink alapján ezt a bűncselekményt követték el, emiatt ők pénzmosással lettek meggyanúsítva.
0: Ugyanezt a történetet ismerteti most részletesebben, és nevekkel is kiegészítve Galgóczi Ferenc.
2: Négy része van a 2021-es hűtlenkezelési ügynek. Az egyik része, a Volán társaságok hosszú időn keresztül béreltek 85 darab autóbuszt, ezeknek az autóbuszoknak a leasing szerződése kifutott, két lehetőség állt a Volán társaságok előtt. Az egyik, hogy visszaadják a leasingbe adónak, tehát a banknak, a finanszírozónak, visszaadják ezeket a buszokat, és mivel azok kiváló esztétikai állapotban voltak, a műszakilag is rendben voltak, ezért a Volán társaságok körülbelül 1,6 milliárd forint bónusz visszatérítésre lettek volna jogosultak. De volt egy másik lehetőségük számukra, az pedig, hogy élnek a vevőkijelölési jogukkal, és mondjuk egy Volán buszcsoporthoz tartozó társaságot jelölnek ki. Ez a társaság meg tudta volna menni az autóbuszokat 235 millió forintért. Nem éltek ezzel a lehetőséggel. Tehát azon a ponton, amikor a Volán busz társaságok lemondtak a visszatérítési jogukról, akkor ott buktak körülbelül 1,5 milliárd forintot, és éltek a vevőkijelölési jogukkal, ott pedig nem egy Volán busz társaságnak adták meg azt a lehetőséget, hogy ezt a 85 darab autóbusz 235 millió forintért megvásárolja, hanem egy Szivek Norbert szervezetéhez köthető céget jelöltek ki, és az vette meg. Tehát ez az egyik ügy.
0: Itt úgy érdekes a Szivek Norbert személye, hogy ebben az időszakban ő volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezetője is, amelyik alá tartozott, amelyik tulajdonképpen tulajdonosa volt a Volán társaságoknak.
2: Így van, dr. Szivek Norbert az MNV vezérigazgatói székében, ő volt a tulajdonosi joggyakorló minden állami társaság fölött. Az ügynek a másik lába, a 2021-es ügynek a másik lába, az egy olyan javítási és karbantartási szerződést, amit a Volán busz csoport egy olyan társasággal kötött meg, egy olyan céggel, akinek se műhelye, se szerszáma, se tudása, se képessége nem volt arra, hogy ténylegesen elvégezze a munkát, szimplán csak felvették a pénzt, és gyakorlatilag lenyúlták, itt 2 milliárd forint volt a kár, ami keletkezett, ennyi rosszult a társaságnak a megbízási szerződése. A harmadik ügy az egy ingatlan adásvétel volt, az egy kecskeméti ingatlan ügylet. Leegyszerűsítve, egy gazdasági társaság A napon megvásárolt egy ingatlant 700 millió forintért, B napon pedig eladta a volántársaságoknak 1,3 milliárd forintért, tehát itt keletkezett egy 600 millió forintos extra profit hirtelen. És a negyedik lába az a legdurvább. 2017-ben a Volán busz kiírt egy közbeszerzés, egy pályázatot, 33 hónapra autóbuszok bérletére vonatkozóan 6,3 milliárd forint értékben határozták meg a kilométerpénzt, amit a győztes társaságnak fizetett a Volán. Megint csak egy szívekékhez köthető cég összevásárolt a piacról 250 darab használt autóbuszt, köztük azt a 85 darabot is, amit már korábban ugye megvásároltak, és ezt a 250 darab használt autóbuszt összértéken 450 millió forint körül tudták megvásárolni, hát el lehet képzelni, hogy milyen műszaki állapotú autóbuszokról beszélünk egyébként, használt autóbuszok nyilvánvalóan, és ezeket a buszokat utána 6,3 milliárd forintért bérbe adták a Volán társaságnak. Tehát a Volán meg tudta volna venni a buszokat 450 millió forintért, nem, 5,9 milliárddal drágábban, 6,3 milliárdért visszabérelte.
0: Hát úgy néz ki, hogy a Volán vezetése 2016-17-ben sorozatosan hozott a társaság számára kárt okozó döntéseket, és van egy olyan vélekedés is, hogy ebből nekik viszont személyes nyerességük volt?
2: Azt tudom elmondani, hogy a bűncselekmények útján gazdagodó társaságok, tehát akik ezt a több mint 10 milliárd forintos korrupciós pénzt előállították, hozzájutottak, különböző pénzmosás gyanús műveletekkel, Szívek Norberthez köthető, Szívek Norbert köréhez köthető, vagy Jelinek Dánielhez köthető gazdasági társaságokba kiutalták.
0: Nézzünk meg itt a felelősségi köröket még egy kicsit. Ugye itt a Szívek Norbert felügyeli a Volán társaságokat, de valószínűleg nem ő döntött, hanem magának a Volánnak a vezetése. Ha jól tudom, akkor Fekete Antal volt ebben az időszakban a Volán főnök. Az történetet, hogy ők együttműködtek ebben a történetben?
2: Minden részletet nem tudok megosztani nyilvánvalóan a 2021-es ügyről, mert ez egy folyamatban lévő ügy. Azt tudom elmondani, hogy bár Fekete Antalnak a vezérigazgatói székben valóban döntési jogköre volt bizonyos ügyekben a Volán buszhoz kapcsolódóan, de vannak olyan típusú döntések, amiket nem Fekete Antal hozott meg, vagy nem önszántából hozott meg.
0: Akkor itt egyenlőre ott tartunk, hogy Szívek Norbert áll a történet központjában. Közben felmerül az úgynevezett seszták szál. Seszták Miklós annak idején miniszter volt, aki viszont a vagyonkezelőt felügyelte, tehát ha ezt egy piramisként képzeljük el, akkor Volán, fölötte a vagyonkezelő, és fölötte a minisztérium. Ő így keveredik bele ebbe az ügybe, a volt KDNP-s miniszter?
2: A 2021-es ügyben, amit az előbb részleteztem, a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat nyomozást. Őnekik a hatáskörű illetékességük véget ér akkor, amikor egy adott ügyben felmerül mentelmi joggal védett személynek az érintettsége. Egy picit visszatérve a 2021-es ügyre, ezeknek az érintettjét körülbelül 2 hete egy csütörtöki napon gyanúsították meg, házkutatást tartottak náluk, kihallgatták őket, és végül is elengedték. Tehát nem volt semmilyen olyan intézkedés velük szembe, ami korlátozta volna az ő mozgásukat. Ezért volt meglepetés, hogy nem telt el egy hét, és szeptember 15-én kedden arról szóltak a hírek, hogy Szívek Norbert MNV vezérigazgatót, korábbi MNV vezérigazgatót és Jelinek Dánielt, üzletembert, Tibocz István üzlettársát vezető száron az otthonaikból elvitték. ezeket a nyomozati cselekményeket nem az elleni hajtotta végre, hanem a központi nyomozó főügyészség, és nem a 2021-es ügyhez köthetően, hanem már a 2026 májusában indult ügyhöz kapcsolódóan, amely ügyet én indítottam el.
0: Tehát két nyomozás van, amit két különböző szervezet végez. Eddig a Nemzeti Nyomozóhivatal által 2021 óta vitt nyomozást mutattuk be, és bár Szivek Norbert és Jelinek Dániel neve előkerült ebben az ügyben is, őket mégis a másik, idén indult nyomozás miatt helyezték előzetes letartóztatásba. Megkérdeztem a régebbi nyomozást végző szervezet szóvivőjét, hogy mennyire működik együtt a két szervezet a Volán sztori feltárásában. Kész Varka Mónika következik. Van egy másik nyomozás is, némileg hasonló elkövetői kör ellen, szintén a Volánhoz kötődően, ahol már az is megtörtént, hogy több embert bevittek előzetesbe. Van-e kommunikáció a két nyomozást vívő stáb között? Van-e ilyenkor szükség valamiféle együttműködésre, vagy pedig ez két párhuzamosan futó ügy?
1: Együtt csoportról, de külön eljárásról tudok beszélni, tehát nálunk itt a buszbeszerzések túlárazásával, illetve ahogy említettem, itt az egyik kecskeméti székhelynek a túlárazott megvásárlásával kapcsolatban folyik az eljárás. Nálunk ugye ahogy elhangzott már, hűtlenkezelés, illetőleg pénzmosás a gyanú, és én csak ezzel az eljárással kapcsolatban tudok nyilatkozni. Az, hogy a központi nyomozó főügyészségnél milyen eljárás zajlik, illetőleg, hogy ott milyen személyek, kik lettek már egyébként esetlegesen meggyanúsítva, nem áll módonban tájékoztatást adni, tehát az ügyészségi szóvivő rendelkezik hatáskörrel ezzel kapcsolatban.
0: Az újabb nyomozásról a feljelentőt, Galgóczi Ferencet kérdeztem. A beszélgetés felvételekor még nem kérték is Eszták Miklós mentelmi jogát.
2: A 2026-os ügy, ez 2026-ban indult, az elkövetési időszak az 2015 június és 2018 augusztus. Ennek egy része már elévült, tehát az a része, ami 2016 májusáig tartott, nyilván elévült, az azt követő része nem. Ez egy csúnya ügy. Ez egy vesztegetési ügy, ami eredetileg nem Eszták Miklósék ügye volt. Erre a korábbi fejlesztési miniszter és csapata úgymond ráfutott. 2015. februárjában kinevezik Szivek Norbertet az MNV vezérigazgatói pozíciójába. Nem sokkal később, 2015. márciusában Fekete Antal elfogadja a Volánbusz vezérigazgatói székét. Fekete Antal az első munkanapjai egyikén arról kap értesítést, hogy jött hozzá valaki, és oda a Volánbusz központjába, és hozott neki valamit. Fekete Antal beengedi az illetőt az irodájába, és kiderült, hogy ott volt nála egy nagy zacskó pénz. És elmondta az illető, hogy hozta azt, amit ő egyébként minden hónapban szokott hozni, és nagyon reméli, hogy a kooperáció, az együttműködés mehet tovább. Fekete Antal akkor szembesül azzal, hogy az elődje Simon Gábor hosszú éveken keresztül havi 115 millió forintot kapott vissza készpénzben egy Volánbusz alvállalkozótól. Nyilvánvalóan az új vezérigazgató Fekete elhajtja az embert az irodából, nem vesz részt egy ilyen üzletben, nem akar. Fekete Antalt ismerem, nem ilyen ember. Viszont a történeteket jelzi Eszták Miklósnak. Eszták Miklós ahelyett, hogy a nyomozóhatóságokhoz fordult volna, ahelyett, hogy értesítette volna a szolgálatokat, bármilyen nyomozati szervet, minden lehetősége megvolt rá, Fekete Antalt arra utasította, hogy menjen utána az alvállalkozónak, kérje el tőle a havi 115 millió forintot, és jelezze neki, hogy most már 10 millióval többet kell fizetnie, havi 125 milliót.
0: Erről a történetről önnek honnan volt tudomása?
2: Én az elmúlt 5 évben nagyon intenzíven kutattam azokat az ügyeket, amik Eszták Miklóshoz és az ő általa működtetett, én kimondom, bűnszervezethez kapcsolódik.
0: Mi volt a motivációja, hogy ennyi időt és energiát fektetett abba, hogy Eszták Miklós körül nyomozzon?
2: Ugye 2020 januárjában az én cégem a a Budport, a repülőtéren véglegesen befejezte a tevékenységét. Utána jött a Covid, egyéb megpróbáltatás volt az életemben. Volt időm. Tehát volt időm foglalkozni, hiszen csináltak nekem időt, sesztákék és szívekék. Volt időm foglalkozni ezekkel az ügyekkel, és nagyon sok ember volt városszerte, országszerte, akik valamilyen apró információ morzsával rendelkeztek, nem csak a Volánbusz körüli vesztegetéses ügyről, hanem más ügyekről is, és a primitív elkövetési módszerekről, ezt felháborítónak tartották, és folyamatosan csepegtettek információkat, nagyon lassan formálódott ez az ügy, azt azért elmondom. Nagyon lassan formálódott, eleinte pontatlanok voltak az információk, de 2026 januárjára minden összeállt, minden puzzle a helyére került, és alkalmas volt az anyag arra, hogy egy nagyon strukturált gondolkodással, egy nagyon erős pénzügyi csapattal, akit egyébként én nyilván a háttérbe mozgatom, jogi csapattal, akiket szintén foglalkoztatok, olyan állapotba tudtuk tenni ezt az ügyet, hogy alkalmas volt arra, hogy a központi nyomozó főügyészség asztalára letegyük, ők pedig rendkívüli dinamikával pár hónap alatt eljutottak oda, hogy szeptember 15-én őrizetbe vették Szívek Norbertet és Jelinek Dánielt.
0: Utóbbinak ehhez a konkrét vesztegetési ügyhöz, ez a havi 125 milliós kenőpénzhez mi köze volt? Addig, ami megjelent a hírekben, az alapján én azt gondoltam volna, hogy ő valamilyen módon a gyanú szerint segíthetett tisztára mosni azt a pénzt, ami a Volán társaságoktól érkezett. Ami még az előző másik nyomozáshoz kapcsolódhatott.
2: A 2026-os ügyben, aminek a nyomozása 2026-ban indult, abban nem szeretnék nyilatkozni Jelinek Dániel szerepére, ez egy nagyon kényes ügy, azért nagyon kényes ügy, mert a végső haszonélvezője ennek az ügynek még nem érintett. A 2021-es ügyben, a hűtlenkezeléses részben, Jelinek Dánielnek annyi szerepe volt, hogy a szívekékhez köthető bűncselekményekből gazdagodó cégek Jelinek Dániel egyik érdekeltségének beutaltak 745 millió forintot kölcsön címszó alatt, amit röviddel ezután egy Seychelles-szigeteken bejegyzett offshore cég átvállalt tőle, mint tartozás visszafizetési kötelezettséget. Nyilvánvalóan itt a szándék már nem volt arra meg soha, hogy a Jelinek cég ezt a pénzt visszaadja. Ezen túlmenően...
0: Ott, amit bírósági letétbe került a pénz.
2: Igen, de lényeges, hogy ezen túlmenően Tibolcz István üzlettársa még kapott ebből a pénzből 500 millió forintot készpénzben is. Az egy érdekes kérdéseket vett fel, hogy miért nem lehetett utalással teljesíteni. Mindenkinek a fantáziájára bízom. És ezt a 745 millió és az 500 millió forintot, tehát 1,2 milliárd forintot meghaladó összeget, valóban 2021-ben Jelinek Dániel ügyvédéletétbe helyezett. De miért helyezte ügyvédéletétbe?
0: Illetve az Indotek közemény szerint bíróságéletétbe. Nem tudom, hogy
2: itt a különbség. Bíróságéletétbe, valóban bíróságéletétbe helyezte. De a kérdés az, hogy miért helyezte bíróságéletétbe. Azért, mert Jelinek Dániel értesült arról, hogy az ügyben elrendelt nyomozás van, és az első házkutatást követően lépte meg ezt a kérdést. A mostani őrizetbevételnél ugye az Indotek kiadott egy közleményt, ahol nem érti senki, hogy mi történik, hiszen Jelinek úr elmondta, hogy ő ezt letétbe helyezte, ezt az összeget, amint értesült arról, hogy ez korrupciós pénz, rögtön kilépett ebből a történetből. Igen, csak mindenki más mozit néz, mert a 2026-os ügyben is van Jelinek Dánielnek szerepe. Arról pedig eddig a közvélemény nem értesült.
0: Igen, tehát ez az a szál, amiről nem tudunk még, hogy mi.
2: Ismerem az ügyet, ismerem az ügynek a részleteit, de erről nem tudok nyilatkozni.
3: Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.

0: Kalgócitát nyomozott Sesták Miklós ellen, és arra jutott, hogy ő volt az, aki Fekete Antalt rávette, hogy kenőpénzt szedjen a Volán egyik alvállalkozójától. A komoly szakértői csapattal végzett nyomozása eredményét átadta a központi nyomozó ügyészségnek, akik gyorsan léptek. Őrizetbe vették Szívek Norbertet és Jelinek Dániát. Szívek úgy kerülhetett a képbe, hogy ő volt a Fekete és Sesták közötti szint vezetője, és a gyanú szerint részesült a kenőpénzből is. Jelinek szerepéről viszont ebben az ügyben semmit sem tudunk. Korábbról is csak annyit, hogy a másik volános ügy a hűtlen kezelés bevételének egy részét Szívek nála fektette be. Sesták Miklós nem tudtuk elérni, de Gulyás Balázs újságíró röviden szóra bírta a parlamentben, a beszélgetésüket a Gulyás Ágyú Média engedélyével közöljük.
1: Érintett a Volán busz ügyben?
2: Nem.
1: Fogadott-e valaha a kenőpénzt?
2: Nem, ezt lenyilatkoztam, bármilyen vizsgálat elé állok.
1: Egy fillért sem fogadott?
2: Nem, soha.
1: Ön szerint egészen nyugodtan oda megy, képviselő úr, oda megy, ahova szeretne. Szóval, hogy képviselő úr, a Volán busz ügyben sem fogadott el egy fillért?
2: Nem. Egyáltalán nem. Azt akartam
1: megmondani. Galgóczi Ferenc azt állítja, hogy igen.
2: Galgóczi Ferenccel mondjuk, hogy haragba állunk, nem is én, hanem mások. Ennek mindenki tudja
1: az oka. Mi az oka, hogy Galgóczi Ferenc ezt állítja?
2: 15-ben volt valami problémája a Vizernél, és ott azt gondolja, hogy ennek én vagyok az oka, szerintem innen adódik
1: ez. És lehetséges az ön szerint, hogy mégis meg fogják gyanúsítani?
2: Nem tudom. Hát én amit lenyilatkoztam, várok, állok minden vizsgálatban.
1: Nem keresett eddig a hatóság?
2: Nem.
1: Tart tőle, hogy esetleg ez a két őrizetbe vett személy önre val?
2: Nem.
1: Mert hogy nem?
2: Nem csináltam semmit.
1: Szívek Norbert is ártatlan ezek szerint?
2: Nem tudom, én azt kell, hogy mondjam, hogy én az ügyet nem ismerem, tehát ez engedjék meg, nem tudok erre nyilatkozni.
1: Tart tőle, hogy lehallgatják?
2: Én nem tartok semmit, ő mondtam.
1: Beszélt valaha Szívek Norberttel bármilyen kenőpénzről?
2: Nem.
0: Sesták Miklós mentelmi jogának kiadásáról hétfőn dönt a parlament. Mint hallottuk, azt állítja, hogy sosem beszélt kenőpénzről Szívek Norberttel. De mit gondol kettejük kapcsolatáról Galgóczi Ferenc? Szívek Norbert és Sesták Miklós együttműködéséről, pénzszivattyúzó technológiáiról viszonylag sok hír van. Ők véletlenül találtak egymásra már az államigazgatásban, vagy pedig feltételezhetjük, hogy ők elfoglaltak egy területet az államból.
3: Sesták és Szíveknek a kapcsolata régebbre nyúlik vissza. Tehát nem itt találkoztak először, hanem, ha jól tudom, egy kisvárdai cégnek a privatizációs ügylete kapcsán. Én azt gondolom, hogy ugye Sesták Miklósnak a ciklusa 2014-től tart 2018. május 18-áig, Szívek Norbert pedig 2015. februárjában jön. Nagyon jól és jól körülhatárolhatóan látszik, hogy azok a korrupciós ügyek, amik a Volán busz körül vannak, most legyen akár a hűtlenkezeléses rész, vagy legyen akár a vesztegetési rész, mind oda dadálható azt követően, amikor Szívek Norbert elfogja a vezérigazgatói székét. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy Sesták Miklósnak volt korábbi kapcsolata Szívek Norberttel, hiszen voltak közös ügyleteik, én azt gondolom, hogy az ő kinevezése és beültetése ebbe a székbe egy nagyon tudatos stratégiának a része volt.
0: Sesták Miklós másik állítása az volt, hogy a vesztegetési ügyben őt feljelentő Galgóczi Ferenc meg van sértődve rá. Galgócit a Volán ügy főszereplőihez fűződő személyes kapcsolatáról is kérdeztem. Visszatérve még röviden az ön motivációjára, azt értettem, hogy önnek volt ideje, lehetősége, módszere, segítsége ehhez a nyomozáshoz, de miért fordította erre az idejét és az energiáit?
3: Én biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb el fog érkezni az a pont, az a kellő időpillanat, amikor a nyomozóhatóságok ezekkel az ügyekkel szabadon tudnak foglalkozni. A szabad alatt azt értem, hogy szakmailag ezek az ügyek most a 2021-es jól össze voltak rakva, de nem tudtak vele előrépni. Hát nyilvánvalóan, hogyha én a 2025-ben előálltam volna ezzel a vesztegetési ügyjel, aminek egyébként lényeges, hogy az elkövetési értékét azért a hallgatókkal érzékeltessük. A feljelentésem az egy 4 milliárdos vesztegetéssel indult. tehát ha kiszámoljuk 2015 júniustól 18 augusztusig, az körülbelül 4 milliárd forint. De ennek az ügynek azóta az elkövetési értéke már 10 milliárdot meghalad. Tehát 10 milliárd forintot meghaladó vesztegetésről beszélünk. Ha ezzel az üggyel április 12-e előtt én előálltam volna, akkor nagy valószínűséggel el sem indult volna a nyomozás. A motiváció mögött pedig azért nyilvánvalóan sokan azt gondolják, hogy a cégemnek az ellehetetlenítése vezetett ide. Ezen én már túl vagyok. Tehát volt időm túl lenni rajta. Nekem 2016-ban indultak azok a folyamatok, tehát több mint 10 éve, amik oda vezettek, hogy sajnos heroikus küzdelem után, de 2020-ban ki kellett jönnöm a repülőtérről. Azért hangsúlyozom, egy nagyon jó feltételrendszerre jöttem ki, nyilván ezért küzdenem kellett, eljárásokat kellett indítanom, Brüsszelben indítottam ott, de végén jól jöttem ki belőle. Sokkal inkább arról szól a mostani küldetésem, hogy ami történt, azt pontosan megértsük. Nem csak Sesták Miklós és szervezete vonatkozásában, hanem adott esetben mondjuk más választókerületekben is. Mindenhol ugyanezeket a mintákat követték. Sesták Miklós a nagy politikának a korrupciós modelljét ültette át Szabolcs-Szatmár-Beleg hármas választókörzet 43 településére. Ezek alkotják a Sesták ügynek egy csoportját, a másik pedig az irányítása alatt lévő állami cégekhez köthető korrupciós ügyek. Azt tudom mondani, hogy a következő hetekben egy újabb nagy ügycsoporttal fogok nyilvánosság elé állni, amiben megint Sesták Miklósnak, és még más ismert embereknek az érintettsége masszívan kirajzolódik.
0: Készülve erre a műsorra úgy hallottuk, hogy azért ön ismerte részben ezeket a szereplőket. Volt, aki arról beszélt, hogy 10-es években volt egy időszak, amikor Szívek Norberttel közös ingatlanban éltek, vagy egy házban, úgymond. Tényleg önök jóba voltak régen?
3: Nem helytálló az információ. Azt tudom mondani, hogy Szívek Norberttel voltak olyan alkalmak, amikor találkoztunk. Tehát azt hogy mi összejártunk, vagy barátok voltunk, ez teljes túlzás. Ami pedig a közös otthonunkat illeti Szívek Norberttel, nyilván most szarkasztikusan fogalmaztam, a helyzet a következő. Volt Budán egy, illetve van Budán egy három lakásos társasház, amiben én béreltem egy lakást. Ez a lakás egyébként Fekete Antal Volánbusz vezérigazgató tulajdonában volt. Ez egy teljesen véletlen. Hát akkor ez 2014-ről beszélünk, tehát még Fekete Antal közel távol nem volt Volánbusz témában. Vezérigazgatói székben nem volt. Én 2019-ben kiköltöztem ebből az ingatlanból a családommal együtt, és a kiköltözésemet követően Szívek Norbert beköltözött ebbe a házba, de nem abban a lakásban, amiben én laktam, hanem az alattam levő lakásban.
0: Kicsi a világ. Galgóczi Ferenc még az egész volános ügy előttől kezdődően Fekete Antaltól bérelte a lakását, majd miután kiköltözött, az épület egy másik lakását Szívek Norbert bérelte ki, szintén Feketétől. Egy 12. kerületi villaépületről van szó, talán pont arról, amit Fekete egykori asszisztense is megemlítette a korábban elhangzott beszélgetéskor. Erre a részletre gondolok.
4: Bejártad már az egész világot, érted? Hogyha már vettél a 12. kerületbe egy villát, ami nem tudom miért olyan nagy szám, de bizonyos körökben ez az, akkor
0: akárhogy is volt 10 évvel ezelőtt, Galgóczi Ferenc feljelentését az ügyészség megalapozottnak találta, és gyorsan lépett is. A korábban indult másik nyomozás 2021 és 2026 között elakadt ugyan. De most ott is lendületben vannak a rendőrök. A Nemzeti Nyomozóiroda szóvivője azt ígérte, hogy újabb személyek gyanúsítására készülhetünk a részükről.
5: Az ő teljes körű felderítése tovább folytatódik természetesen a Nemzeti Nyomozóiroda korrupciós bűnözés elleni osztályán, és további gyanúsítások is várhatók, illetőleg különböző nyomozati cselekmények, úgyhogy a teljes képet szeretné egyébként látni a nyomozóhatóság, és ennek érdekében mindent meg fog tenni, és minden szükséges eszköz bizonyítékot egyébként be fog szerezni.
0: Sok mindent nem látunk még tisztán ebben az ügyben. Nem tudjuk, hogyan dagadt 10 milliárdosra Sesták vesztegetési ügye, hiszen az ügyészség szerint nem csak valános korrupciót vizsgálnak az esetében, hanem építőiparit is. Nem tudjuk, hogy miért éppen Jelinek Dániát és Szivek Norbertet vették őrizetbe eddig, hiszen a feljelentésnek egyelőre csak azt a részét ismerjük, hogy Sesták Miklós Fekete Antalon keresztül követelt kenőpénzt egy volános beszállítótól. Hamarosan mindezek kiderülhetnek. A legnagyobb rejtély azonban az, hogyan fordulhatott elő, hogy 10 milliárdokat lehetett kilopni és kizsarolni a volántól, minden jel szerint a legmagasabb szintű vezetők közreműködésével. Ez volt a Nyílt Titok 5. adása. Köszönöm a figyelmüket szerkesztőriporter kollégáim Bátori Róbert és Kovács Áron nevében is. Magyari Pétert hallották.

0: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány. Nemet mondtak a svájciak az ország politikai semlegességének szigorítására. Folytatódik a kellemes, kora őszi idő sok napsütéssel. 17 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Robbanószerek után kutatnak Angliában a Fairford katonai bázisnál, miután 5 embert letartóztattak a környéken robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A brit rendőrség éjjel kapott bejelentést 3 gyanús járműről, amelyek a légitámaszpont felé tartottak. A furgonokat feltartóztatták, a bázis bejáratát fegyveres rendőrök zárták le, a környéket kiürítették. A hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek, csak azt, hogy a brit terror elhárítással együttműködve vizsgálják az incidenst. Oroszország több mint 2200 drónnal támadta Ukrajnát az elmúlt egy héten, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij összesítése szerint az orosz hadsereg siklóbombát és ballisztikus rakétát is bevetett. Zelenszkij elmondta, hogy csak már a víradóra összesen 5 vesztették életüket orosz támadásokban, a déli Zaporizsja régióban, Kijev és Odesszában. Hozzátette, a legfőbb gondot most a sugárhajtású drónok jelentik, az új elhárító rendszerek még fejlesztés alatt állnak, de így is sikerül lelőni a gyorsabb robotrepülők több mint felét. Elutasították a svájci választók az ország politikai semlegességének szigorítását. Az előzetes eredmények szerint a voksolók mintegy 71%-a szavazott a kezdeményezés ellen. A javaslat egyebek mellett jelentősen korlátozta volna, hogy az alpesi ország milyen nemzetközi szankciókhoz csatlakozhat, valamint azt is kimondta volna, hogy ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, amely elsősorban azt kifogásolta, hogy Bern átvette az Oroszország elleni uniós szankciókat. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány. Az első látható eredményeket legkésőbb január 1-jére ígérik. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. A Stadler kiszemeretes motorvonat távolsági változata lehet az egyik lehetséges típus a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid egy videóban elmondta, a 200 km/órás sebességre képes szerelvények Ausztriában már hamarosan forgalomba állnak több fővonalon. Magyarországon jelenleg 40 kis motorvonat közlekedik, ezeket azonban még elővárosi, rövidebb távú utazásra alakítják. Ki. Folytatódik a kellemes, kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 44 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután 22-26 fok lesz.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Az ingázóknak kedveznek azzal, hogy Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedését idén-nyáron jelentősen bővítették. Az autósok azonban továbbra is túlterhelt utakon közlekednek. Hogyan lehetne elkerülni a reggeli és a délutáni csúcsokat? Erről is beszélünk. Aztán erősödő pesszimizmust mutat a konjunktúraindex a turisztikai cégeknél. Hogy mit is jelent mindez, a turizmus világnapján erre is kitérünk. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
4: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti vágta október 4-én a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Jelenlét. Róma kulturális magazin.
5: Dévleszerek Havtomé Romali, Noroksi Szenetácsi Buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából.

0: festészet, közös világ. Különleges kiállítás az Ars Sacra Fesztiválon, Bada Márta és Váradi Gábor tárlata. A roma kultúra nagykövete. Bársony János vehette át a Szent Andrási István roma kulturális nagyköveti díjat. Az Ars Sacra Fesztivál 20 éve során Bada Márta és Váradi Gábor nem először állított ki a rendezvény égisze alatt. A két művész hitvalló festményei most a Hegyvidék Kulturális Központban láthatóak. Két teljesen külön alkotói szemlélet tárul a látogató elé, és mégis egy egységes világot jelenítenek meg a művészek. Veresemese Gyöngyvér a kiállításon Bada Mártát és Váradi Gábort kérdezte.
1: Ezeket a képeket 2011-ben készítettem el Szekeres Erzsébet javaslatára. Tudta, hogy én vallásos ember vagyok, és Máriát, Jézus rajzolgattam. Azt mondta, hogy Mártikám, neked meg kell csinálni a tátuszt. Hát, mondjuk meg is ijedtem, hogy hogy fogom én ezt elkezdeni. Valóban nagyon nehéz volt az első valami. Aztán, mintha szárnyat kaptam volna, akkor mintha vezérelték volna valaki a kezemet egymás után sorba, amit én átéltem, azt biztos próbáltam az időbe menni, hogy is lehetett Jézus, hogy szenvedhetett. És akkor ezek az alkotások megszülettek, Erzsike megnézte, és Gödöllőn a Szent Háromság templomba, a közösségi házba bemutatták, és akkor onnan vitték el az Asztrakra alapítványnak adtam ajándékba.
2: Színpompás képek.
1: A színeket nagyon szerettem, mindig is hideg-meleg színeket. Erre figyeltek fel a mestereim, a Remsei család, Remsei Iván, Mizsér Pál, László, Lilla és a Szekeres Erzsébet. Nem volt nekem mesterem, de együtt jártunk szakkörbe, és jó tanácsokkal elláttak, úgyhogy befogadtak engem. És mindig mondták, Mártika, azt csináld, amit érzed, mert nem szóltak bele, hogy mit festjek, amit ültesem, de a svéreimet, tehát sokat kellett volna ott ülni, de megtanítottak arra, hogy kroki rajzokból gyorsan hogy ki lehet földobni, és mindig mondták a szüleim, meg a testvéreim, nem hasonlítok rá, nem baj ez, úgyhogy így ösztönösen, amit érzek, azt csináljak, és én örömet találok ebbe, és ezt a festés örömét adom át, gondolom én a közönségnek.
2: Minden egyes stáció képe alatt van egy-egy idézet, azt kiválasztottam.
1: Nem én. Alapítvány. Úgyhogy nagyon passzol hozzá, én örülök is neki, és nagyon sok helyen már kiállították, úgyhogy Székely János püspök Budapesten már felavattak 2011-ben, és azóta sok helyen volt már.
2: Festett még azóta Jézus történetet?
1: Már csináltam sorozatot, nem, de magamtól úgy rajzolgatok sténnel, pasztellel, ez az első sorozatom volt. 4 sorozatot csináltam, úgyhogy ott van a Gödöllőn, a Szent Háromság templomban, a közösségi házban, szép tűz Márián könyörög értünk, aztán a teremtést és hogyan lettünk cigányok, az meg a Néprajzi Múzeumnak ajándékoztam 35 darab pasztelképet. És a Szifra György Kulturális Központban annak is 14 darab szén és pasztelképet adtam oda ajándékba, adományoztam, mert úgy éreztem, hogy ezt a sorozatokat valahol be kellene mutatnom, és úgy tudom, hogy jó helyen van mindegyik, vigyáznak rá, mert az én családom lehet, hogy szétszednék, azt akkor annak nem nagyon volna értelme, és úgy gondoltam, hogy egybe lesz az anyag.
2: Váradi Gábor képein ugyanúgy megjelenik Jézus Krisztus személye, mint Bada Mártáin, de egy teljesen más világban, és elsősorban itt portrékat látunk.
3: Jézus Krisztus mai napig is él, és ezt mindenki tudja, mert ha betegek vagyok, jó Istenem, segíts meg, vagy drága Krisztusom, segíts meg. Mártának a Jézusai egy kicsit másabbak, mint az enyém. Egy kicsit az enyém realistább, de a lényeg ugyanaz. Az, amit sugározni kell egy képnek. A reményről, Jézusról, az életünkről.
2: Másabbak a képek, ahogy említettem, portrészerűbbek, a Mártái kompozíciók, de ugyanaz a gazdag színvilág önnél is megjelenik.
3: Én ragaszkodtam ahhoz, hogy az én képi világom ne legyen olyan bonyolult, mint a Mártáé. A Mártáé az egész vásznat beteríti, és nálam meg kell lenni egy ürességnek, egy légtérnek, ami tükrözi az, hogy néha vagyunk mi is önmagunk belső hangjára, vagy éppenséggel a csendjére, hogy önmagunkat meghalljuk. Úgy gondolom, meg teljesen egyet is értek ezzel a szín különbségekkel, amit a Márta meg én adunk, de anyagye ugyanaz, életbe maradni, vagy vidáman élni, megmaradni embernek. Talán a Mártának a képei, és tényleg őszintén mondom, ha Márta Franciaországba született volna, egy világhírű nő lenne, abban biztos vagyok, én nem. Nagyon sok jó realista festő van a világban, de amint a Márta, nincs. Közel 40 éve ismerjük egymást. Minden évben közös táborokba vettünk részt, közös kiállít. Szóval én a Mártát nagyon csípem, és nagyon szeretem. Képi világa, még egyszer mondom, ha Chagallt veszük most egy kicsit így emlékképeinkbe, akkor Márta nagyon hasonló világot képzelt el.
2: Nézegetem közben a képeknek a címeit is. Van, ami nagyon egyértelmű, egyébként nem is kellene a felirat sem, de azért egy ilyen sorozatban, ahol egyértelműen a Szentlélekről, a mennyről, a cigány Madonnáról, Krisztusról szólnak a képek, megjelenik egy olyan is, ami hit nélküli címet viseli.
3: Amit most mondok, azt minden ember tudja. Csak abba hiszünk, amit látunk, vagy csak abba hiszünk, amit megfogunk, és azt a részét nem tudjuk elfogadni, mikor valami megjelenik, vagy valami megmagyarázhatatlan dolog történik velünk. Talán ezeket a meg nem magyarázható dolgokat szerettem volna, meg szeretném mai napig is megmutatni, mondjuk az a kép ott, a boldogság. Nem tudom, mikor festettem, talán 2004. Akkor halt meg az anyám, és nem tudtam feldolgozni. De az anyám egy jó megtermett nő volt, szóval nem olyan, mint a képen. De én hittem, hogy ő úgy megy abba az országba be, mint egy gyönyörű fiatal nő. Mikor a béke megleli az embert, és akkor én tényleg azt elmondhatom önnek tiszta szívemből, hogy én békében élek. Nem kell semmi. A béke, a hit. Én annyi sok mindent átéltem az életembe. Egy ember, mint művészem, megtalálja önmagát, akkor onnét kezdve boldog az élet.

0: Bársony János nemrég vehette át a Szent András István Roma Kulturális Nagyköveti díjat, egy hivatalos elismerést, amelyet minden évben a Kossuth díjas festőművész Szent Andrási István halálának évfordulóján adnak át. Ebből az alkalomból a Cigánykutató Intézetben találkozott Bársony Jánossal Veres Emese Gyöngyvér.
1: Mikor kezdett el ezen az úton járni?
2: Ha jól emlékszem, 1969-ben készítettük az első gyűjtéseket a barátaimmal, a Manson együttessel, amelyik a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének vállalt fel népzenekutatási és repertoár

0: pszichológusként, és egyre inkább mentünk olyan helyekre, ahol színvonalas népzenét találtunk. Mi nekünk az a luxusunk volt, hogy nem kellett érte utazni, mert a munkásszállásokra felhozták a vidéki embereket, és hát 1000 között biztos volt 10-20 tehetséges, és ott azt fel lehetett mind venni. A dolog úgy kezdődött, hogy mi muzsikáltunk, és azután volt a táncház jellegű dolog, hogy akkor most ők mutassák meg, hogy itt mi folyik, milyen zene, és különböző egyre szebb és érdekesebb tájegységeknek és településeknek a zenéjével találkoztunk, meg táncával, és hát a fellépés nem volt alkalmas arra, hogy gyűjtsünk. Volt nekünk egy kultúrházba helyünk, és elhívtuk oda a tehetséges énekeseket, hogy jöjjenek, és felvesszük, amiket tudnak, meg énekelnek. És a legtehetségesebbeket megmondtuk, hogy jó lenne, ha együtt muzsikálnánk egy kicsit. Mi ezt játsszuk, ti azt, tanuljuk meg egymástól, és csináljuk együtt. Így aztán volt, hogy a Monsonnak 30 fős társulata volt, aki mit tudban, amikor indultunk 72-ben, 30 fős társulattal mentünk, harmadik helyezettek lettünk, politikai dal kategóriában, amit mi úgy abszolváltunk, hogy az tényleg politikai dal volt, amott kerekedik egy fekete felhő, abban tollászkodik két fekete holló, kopott a licskámmal a nagy világot járom, nem fogad bengem se falu, se város, ezzel kezdődött. Aztán olyan szöveg volt még benne, hogy jaj, ne légy szeles, bár a munkádon más keres.
1: Közben ugye megismerkedett Daróczi Ágnessel, a későbbi feleségével, és ez is összekovácsolta ezen az úton, ebben a kutatásban.
0: Igen, hát együtt csináltuk a Monsont, meg a következő együtteseket a KIAG-ig bezárólag. Közben én elvégeztem az egyetemet, megírtam az első dolgozatomat a cigány népi törvénykezésről, a Rományi Kriszről, ahol bemutattam, hogy állam nélkül is működik a jogszolgáltatás a cigányoknál. Aztán tudományos diákköri dolgozatot csináltam a cigányság helye Magyar Gazdasági Fejlődés Rendszerében címmel. Az is egy érdekes dolog volt, bejutottam bele a döntőbe is, de aztán kevés siker volt utána már. És a szakdolgozatom pedig arról szólt, hogy a cigányság és a államigazgatási rendszer, különböző külső és belső szabályozásokat írtam le, amiből az következett aztán, hogy akkor hozták létre a cigányügyi titkári állásokat a megyei tanácsoknál. A tanárom felesége volt ott a személyzet is, és meghívott, hogy menjek, hogyha már én értek hozzá, akkor nem kell betanulni, hanem tudom csinálni, és akkor cigányügyi titkár voltam a fővárosnál egészen a rendszerváltásig. Így volt módom felszámolni a cigánytelepeket Budapesten, meg volt módom megalapítani a cigány kulturális intézményt, míg másod nem volt ilyen, megszervezni, hogy legyen a romáknak két budapesti üdülője ennek az intézménynek a keretében, és több ezer roma gyerek tudott nyaranta olvasótáborokba jutni, ahol megízlelte azt, hogy semmivel se vagyok kevesebb vagy gyengébb, mint más gyerek az iskolában, és hogyha így együtt vagyunk, akkor is ugyanolyan jól érezzük magunkat, meg lehetek büszke arra, hogy cigány vagyok, és ez azért hasznos volt egy nagyon elnyomott tudatú népben, ahol nagyon kicsi becsülete volt a romáknak az iskolában gyerekként és megfelnőttként is, és az emancipációs mozgalomnak a meleg ágya tudott lenni ez a középiskolás, meg általános iskolás olvasótáborinak nevezett mozgalom, és hát megszerveztem a cigány szociális munkás családgondozó munkába, hogy romák csinálják, és ez is lehetővé tette, hogy csomó tapasztalatot szereztek arról, hogy a többiek hogy élnek, hogy mire van szükség meg. Ugyan, tehát ők lettek jó részt a vezetői a roma öntudatosodási mozgalomnak majd a rendszerváltáskor.
1: Rengeteg kutatás fűződik a nevéhez, nagyon sok írás, nem is tudjuk felsorolni, hogy mi mindennel foglalkozott az elmúlt évtizedekben. Most, ahol ülünk, az utolsó megvalósítás tulajdonképpen, úgyhogy aki bejön itt a Damjanich utca 16-ba, találkozik.

0: a hazai roma közösségeknek mesterségével, kultúrájával. Még a kezdetekre is vissza lehet tekinteni a 15. századtól kezdődően, a nagy festészeti gyűjteményről nem is beszélve.
1: Több gyűjteményünk is van, amit nem mutattam magának, az a roma történelem, ami filmen van, egy 6 részes történelmi filmsorozat, oktatófilm, de hát egyébként pedig itt próbáljuk megmutatni a hiányt. Tegnap előtt volt 150 éve, hogy a londoni embertani kongresszuson Zichy Báró József főherceg megbízásából kezdeményezte Budapesten cigány múzeum létrehozását, és a világkongresszus megszavazta ezt a kezdeményezést. Azóta 30 körüli nekifutás volt, hogy megcsinálják a budapesti múzeumot. Nem jött össze. Erről írt tavaly nagy doktori disszertációt a Varga Krisztina nevezetű médiakutató, és mi úgy gondoltuk az idén, hogy ha már a 150. évbe fordultunk, akkor nem várunk tovább másokra, hanem megcsináljuk performanceként a cigány múzeumot, tehát kibéreltünk egy helységet raktár céljára a fővárostól, és ebben a helységben, ami egy viceházmester lakású az udvar végében, berendeztünk egy kis múzeumot, amiben érzékeltetni próbáljuk azokat az értékeket, részben bemutatni, mert nagyon kicsi a hely, hogy mi mindent érdemes tudni a romáknak önmagukról, és a romákról másoknak is, hogy mivel járultak hozzá a környezetükhöz régebben, hogy ma, meg a mai napban az megint csak nem fér ide, de azt legalább látni nem múzeumban is.
0: Nagyon sok mesterséget meg lehet látni, ugye egy-egy eszközt, egy-egy kellékét, egy-egy végtermékét, tehát már ezzel is az egykori 100-150 évnek a történetébe bele lehet tekinteni, a különböző cigány népcsoportok életébe is, bár erre sem volt lehetőségük, hogy teljességre törekedjenek.
1: 40 mesterséget mutatunk be, van, amit nem is kell, mert nem is lehet bemutatni, vannak ilyen féllegális mesterségek, illegális mesterségek, azok nem múzeumban valók, de egyébként 40 kézműves mesterség, még kereskedés és egyéb készségek, tudások, nyelvi, mimikai, kézügyességbeli és kommunikációs, pszichológiai készségek tették lehetővé, hogy a nem élelmiszertermelő és nem főképpen állattenyésztő roma közösségek megéljenek.
0: Mindez jelzésértékűen jelenik meg, és nagyon sokat kell ezekről mesélni az ide tévedőknek, főleg a gyerekeknek, hogy mindenről ismereteket szerezzenek.
1: Igen, és hát ami a leglényegesebb még, hogy a romák a béke népe. Tehát ez azt jelenti, hogy ők mindig gyengébbek és kevesebben voltak, mint a környezet, akinek fegyvere volt, többen voltak, szervezetten törvényeik voltak, amikhez alkalmazkodni kellett annak, aki jön egy családi vagy nagy családi csoportba, és meg kellett tudni őrizni a békességet, mert hogyha ez nem így történik, akkor őket bármikor megtámadják, megölik, kirabolják.
0: Kitelepítik.
1: Mindenféle erőszaknak ki volnának téve, és ehhez kellett megtalálni azokat a védekezési és önérvényesítési formákat, amivel el lehetett kerülni az erőszakot.
0: Említettem azt is, hogy van egy képzőművészeti gyűjtemény, a falakon sorjáznak azok a plakátok, amelyek mutatják azt, hogy hány kiállítást szerveztek. Az autodidakta képzőművészekkel kezdték, az utolsó teremben pedig kompakt módon láthatjuk Balázs János festményeit. Nyilvánvalóan vannak még olyan anyagok, amelyekből önálló tárlatot is lehet szervezni, akár itt a helyszínen, akár kölcsön adni.
1: Elég sok anyag van, amit bemutatásra érdemes lenne, és fontos lenne, hogy láthassuk. Ehhez mind kellene az igazi múzeum, nem csak a performance. Tehát az, hogy kellő területen, kellő méretű épületben és kellő anyagi források mellett kiépüljön tényleg a Roma Múzeum és a hozzátartozó kutató bázis, könyvtár egyébnek a megléte, És most már nagyon reméljük, hogy csak összejön. Kicsit ma csalódtunk, mert miniszter úr lemondta a mai látogatását, de megígérte, hogy pótolja. Egyelőre most úgy gondoljuk, hogy tárgyalnunk kéne ezekről a kérdésekről az új kormányzattal, és ötletünk sok van, megvalósítás reményünk is van, de ez már megvan. Ide jönnek diákok, jönnek művészek, jönnek gyerekek, felnőttek, kutatók, kollégák, és úgy érzem, hogy hasznos, amit tudunk mutatni, és a romák közül elég sokan jönnek. Éppen ma csináltunk egy új kiállítást, most fejezi be a kollega, a Roma Kossuth díjasok albumát rendezgeti Guszti barátom. A vendégkönyv mellett ott lesz a Roma Kossuth díjasoknak a gyűjteményes albuma.
0: Végül, de nem utolsó sorban, mit ír éppen, mert biztos vagyok benne, hogy van még olyan témája, amit nem dolgozott fel, vagy nem fejezett be.
1: Az utóbbi 15 évben én alapvetően a roma holokausztot kutattam, és annak a folyamatait tártam fel. Ebben olyan eredményekhez jutottam, hogy mettől meddig volt Komáromban ez a bizonyos koncentrációs tábor, hogy 95 magyar internáló romatábort találtam meg a kutatás során, amiről nem volt szó egyáltalán a szakmában. 30 tömeggyilkosságot sikerült beazonosítani, hogy hol történt. Erről készült 3 dokumentumfilm is, a nyomozásról is, magáról. És a jogi hátterét, társadalmi hátterét is sikerült feltárni egy csomó minden dolognak, amiben a kollégák nem jutottak még addig eredményre, és sokat persze örültem, hogy már mások is kutattak. Amivel most foglalkozom, 56-ból Dilinkó Gábor, aki dandártábornokként fejezte be életét meg festőművészként, de 56-os szabadsághős volt, és hogyha sikerül az, ami miatt kitüntette őt Maléter Pál és őrnagyi rangra emelte közlegényből, az a hős tette, amit véghez vitt, hogyha az hatékony, és az oroszok nem szedik meg a szavukat, hogy kiengedik Malétert és megegyezésre törekednek a kivonulásról, akkor Dilinkó Gábor lett volna nemzeti hősünk, mert az volt a feladata, az oroszok abban a feltétellel ültek le Maléterrel tárgyalni, hogy visszaadják az orosz foglyokat, akiket a forradalmárok elfogtak. És erre a feladatra bízta meg Maléter az összekötő tisztjét, Dilinkó Gábort, aki a Korvin közben harcolt, és azoknak volt az összekötője a főparancsnok felé, és Dilinkó Gábor elérte, meggyőzte a Korvin közi parancsnokokat, hogy engedjék ki a foglyi oroszokat, már pedig ez ugye életbiztosítást jelentett a Korvin közieknek, mert volt tárgyalási alapjuk nekik is, hogyha az oroszok betörnek, hogy zsarolni lehetett volna a foglyokkal, de Gábor meggyőzte őket, hogy egyrészt ez a parancs a minisztertől, másrészt pedig, hogy több a kockázata a miniszternek meg neki, mint a többieknek, akik kiengedik a foglyokat, tehát adják csak ki az orosz foglyokat, és akkor az ország esetleg szabad lesz. Dilinkó Gábor a városon átvezette az orosz foglyokat egyenruhában, és leadta az orosz parancsnokságnak a foglyokat, megkapta az orosz nyelvű igazolást, hogy a foglyokat átvették, és jelentkezett Maléter Pálnál a honvédelmi miniszternél, és ott az helyben őrnagyi rangra emelte. Várnia kellett 2 órát, amíg a díszegység feláll, és megkapta a kinevezést. Aztán 56 után, amikor fogságba került, akkor minden héten 3-szor verték le ezét, meg azát, meg a mazét, és 7 évet ült a börtönbe, mert minden alacsony rangú, mint őrnagy, rajta próbálta ki, hogy ő most őrnagyot ver.
2: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Déblisza, fit sanatos, viszont hallásra!
3: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Sipos Ildikó, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
5: A kisadózó vállalkozások tételes adójának széles körű terjesztésén dolgozik a kormány. A Fidesz szerint adóemelést tervez a kabinet.
4: A biztonságpolitikai szakértő szerint nem megfelelő a miniszterelnök személyi védelme. Szombaton tojással próbálták megdobni országjárásán Magyar Pétert.
5: Öt embert vettek őrizetbe, egy az amerikai légierő által is használt brit légi támaszpont közelében robbanó anyagokkal elkövetett visszaélés gyanúja miatt.
4: A jövő héten is marad a kellemes napos őszi időjárás. Következzenek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. A Krónikának nyilatkozó szakértő szerint hosszú távon a nyugdíjas éveikben segíthet a katás vállalkozóknak az, ha megemeli a kormány az adózási forma havi átalányadóját. Ennek lehetőségéről Magyar Péter miniszterelnök beszélt szombaton Szolnokon. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt ezzel megszegné választási ígéretét. Csüri Fanni Noa összeállítása.
6: A kata néhány évvel ezelőtti szigorítása után csak mindössze 40-50 ezer katás vállalkozó maradt a több százezerből.
7: Emlékeztetett az RSM Hungary adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató ZRT adóüzletágának cégtársa. Fajcsák Gábor a Krónikának elmondta, ha a kormány betartja az ígéretét, és a katások ismét szolgáltatási típustól függetlenül számlázhatnak majd társaságoknak, cégeknek, létszámuk újra megközelítheti a 3-400 ezret. A kisadózó vállalkozások tételes adóját jellemzően a hétköznapi szolgáltatásokban dolgozók, például fodrászok, személyi edzők választják. Népszerűségét az adja, hogy relatív magas éves bevételi felső összeg határig igénybe lehet venni, és havi szinten csak 50 ezer forint adóterhet jelent.
6: Akár havi 1,5 millió forintos jövedelem esetén is csak havi 50 ezer forint adót kell fizetni, ami ugye több 100 ezer forinttal alacsonyabb, mint hogyha valaki ugyanezt a 1,5 millió forintot bérben kapná meg.
7: Tette hozzá a szakértő, felhívva a figyelmet arra, hogy a fix kata adó után a nyugdíj alapba ugyanakkor csak bruttó 108 ezer forint számít be, és a szolgálati jogviszony megállapításánál is másképp veszik figyelembe a katás éveket.
6: 40 évig katázó vállalkozó az néhány tízezer, 30-40-50 ezer forintos nyugdíjra számíthat.
7: Magyar Péter országjárásának Szolnoki állomásán beszélt arról, hogy a katások táppénz, nyugdíj és anyasági ellátásának rendezéséért megemelnék a kata havi adózási összegét. Fajcsák Gábor szerint az intézkedést rövid távon teherként élhetik meg a vállalkozók. Hosszú távú megélhetésükhöz azonban segítség lehet. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban részben a visszaélések visszaszorítása miatt szigorították a katásokra vonatkozó szabályokat. A jogosultak körének kiszélesítésével ez a kockázat ismét fennállhat, és előfordulhat, hogy olyan munkavállalói jogviszonyokra is alkalmazni fogják ezt az adózási formát, amelyekre nem lenne indokolt. A Fidesz a kormányfő kijelentéseire közleményben reagált. Azt írták, hogy Magyarországon az adókat nem emelni, hanem csökkenteni kell. Hozzátették, nem támogatnak semmilyen adóemelést, és új adók bevezetését sem.
4: Szigorúbb feltételekkel vezetheti be a kormány a vagyonadót 2027. január 1-től annál, mint ahogy azt eredetileg a kampányban tervezték.
5: Ezt a kormányfő jelentette be országjárásának Szolnoki állomásán tegnap. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy egy bizonyos összeghatár 500 milliárd forint felett nem 1%, hanem ennél több lehet az adó mértéke. A részleteket Kármán András pénzügyminiszter fogja ismertetni.
4: 10 milliárd forint várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. A kórházak adóssága eközben tovább nőtt. Augusztus végére már megközelítette a 67 milliárd forintot. Hegedűs Katalin összefoglalója.
8: A kormányfő Szolnoki országjárásán hangsúlyozta, a program célja, hogy jelentősen mérsékelje a várakozási időt azokon a területeken, ahol a helyzet a legkritikusabb.
9: Először azokon a területeken, azoknál a betegségeknél, problémáknál, ahol a leghosszabbak a várólisták, csípő probléma, térd protézis, vagy éppen szürke hályog. probléma van, több 10 milliárd forintot allokál pluszban a Tisza kormány erre a területre, hogy új orvosi tímek jöhessenek létre, hogy ne csak 8 órába végezzék el a beavatkozásokat, a műtéteket, hanem akár, ha kell, éjszaka is, és ennek eredménye kell, hogy legyen látható eredménye.
8: A legnagyobb várólisták éppen azokban a beavatkozásokban alakultak ki, amelyeknél protézisre van szükség, mint a csípő, a térd protézis vagy a szürkehályog műtétek, nyilatkozta a Krónikának Lantos Gabriella egészségügyi menedzser. Hozzátette, ezeknél a műtéteknél ugyanis nem elegendő az emberi tudás, maga az eszköz is költséges, és a kórházaknak eddig nem volt elég pénzük ezeknek a protéziseknek a megvásárlására.
10: Egy csípőprotézis, egy nagyon modern csípőprotézis esetében 501 millió forint közötti tételekről beszélünk. Vagy ez a várólista csökkentő program extra pénz arra is jó lesz, hogy frissítik ezeket a várólista listákat, és majd kiderül, hogy ezek valóban validok-e, esetleg nem műtöttek-e valakit, akit elfelejtettek levenni, esetleg nem halálozott el valaki, nem ment el magámba.
8: A szakértőt a kórházak augusztus végén 66,7 milliárd forintra rúgó adósságáról is kérdeztük, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott, az év végére ez az összeg a 100 milliárd forintot is elérheti.
5: Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítaná a betegek ellátását a kormány, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán jelentette be a várólista csökkentési program indulását. A cél a műtéti kapacitások jobb kihasználása, amihez elsősorban a normál műszak utáni délutáni időszakban és hétvégén végeznének beavatkozásokat. Ehhez a kormány pozitív finanszírozási ösztönzőt vezet be, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg.
4: A rendőrség garázdaság és rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt előállította azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása Szolnoki állomásán. Az adonyi férfit meghallgatták, majd szabadon bocsátották. Az utóbbi hetekben több hasonló incidens is történt, ezért felvetődött a kérdés, hogy megfelelő-e a kormány fő személyi védelme. Cinege Levente összeállítása.
11: Nem megfelelő a védelem.
12: Fogalmazott kérdésemre Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a hadtudományok doktora. Hozzátéve viszont a korábbi gyakorlatot sem kellene követni.
11: Nem feltétlenül kellene azt csinálni, mint az Orbán, aki szinte sehova nem ment, és csak zárt területen beszélt, csak féltek.
12: Magyar Pétert júliusban a nyugati pályaudvaron leköpte egy férfi, a múlt héten pedig egy szexádi rendezvényen leöntötték borral. A szakértő úgy látja, ezek az esetek azt mutatják, hogy a nyilvános szerepléseknél különösen fontos a védett személy környezetének folyamatos ellenőrzése és a veszélyek gyors felismerése.
11: Magyar Péter, emlékszünk, hogy hogyan viselkedett és mennyire nyíltan, ami politikai szempontból érthető, amikor a kampány volt, de biztonsági szempontból nem. Most megint ugye van egy kampány körút, ahol ő szeretne nagyon közel kerülni az emberekhez, de hát egy miniszterelnök esetében, különösen akkor, amikor elég sok ellensége van, nyugodtan mondhatjuk ezt is, ez nem megengedhető.
12: Kis Benedek József emlékeztetett, a személyi védelem hatékony működéséhez kompromisszumra van szükség, és a védett személynek célszerű elfogadnia a szakemberek által javasolt biztonsági intézkedéseket. Kiemelten védett személy, tehát például a miniszterelnök esetében nyílt területen is fel kell készülnie a lehetséges veszélyhelyzetekre. Ehhez pedig a közeli és a távolabbi védelem megszervezése egyaránt szükséges.
4: A Fidesz megyei választmányaival tart konzultációkat Orbán Viktor, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.
5: Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a választmányi üléseken kötetlen munkamegbeszélést tartanak a pártszervezés aktuális kérdéseiről és a politikai helyzetről. A cél a Fidesz szervezeti újjáépítése. A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott, ez nem országjárás, nem tartunk ott, az majd később jön. Szombaton a Magyar Nemzet online kiadása írt arról, hogy információi szerint újabb országjárásba kezdett Orbán Viktor.
4: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter férje 57 millió forint juttatásban részesült a Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány vagyonellenőreként. írta a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a Facebook oldalán.
5: Rétvári Bence felidézte, hogy Magyar Péter támadja az egyetemi alapítványok rendszerét, és a parlamentben is élesen bírálta azok vezetőit. Szerinte ezért magyarázatra szorul, miként egyeztethető össze ez azzal, hogy Lannert Judit férje vagyonellenőrként dolgozott az egyik ilyen alapítványnál.
13: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán.
5: Abbas Araghchi, a perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést. Cserébe az iráni kikötők blokádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el.
4: Öt embert vettek őrizetbe az egyik brit légitámaszpont közelében robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A környék lakóit kitelepítették. Egyelőre nem találtak robbanószert. Brieska Dániel összeállítása.
14: Mintegy 30 rendőrautó, mentő és tűzoltóautó sorakozott fel a támaszpont közelében fekvő nyugat-angliai Fairfordban. A Reuters egyik szemtanúja szerint fegyveres rendőrök zárták le a támaszpont főkapuját vasárnap a hajnali órákban. A területileg illetékes megyei rendőrség főparancsnok helyettese elmondta, az akció előtt arról kaptak bejelentést, hogy az amerikai légierő által használt brit légitámaszpont felé három gyanús furgon halad. Öt férfit vettek őrizetbe a robbanóanyagokról szóló törvény megsértésének gyanújával, jelenleg is őrizetben vannak. A járművek körül 400 méteres biztonsági övezetet alakítottak ki, ezt a tűzszerészek vizsgálják át. Csaknem 85 háztartás lakóinak javasolták az épületek elhagyását, azoknak, akik nem tudnak családtagjaiknál vagy barátaiknál megszállni, egy közeli szabadidőközpontot nyitottak meg, mondta Richard O'Connor. Az incidens körülményeit még vizsgálják, ezt a brit terrorelhárítás vezeti. A brit királyi légierő Fairfordi támaszpontját régóta használja az Egyesült Államok előretolt műveleti bázisként. Március 1-én Keir Starmer volt miniszterelnök azt is engedélyezte az amerikaiaknak, hogy a bázisról hajtsanak végre védelmi műveleteket az iráni rakétatelepek ellen. Az iráni forradalmi gárda még júliusban figyelmeztetett arra, hogy a csapásokhoz használt bármely támaszpont legitim célpontnak számít.
4: Elutasították a svájci választók az ország politikai semlegességének szigorítását.
5: Az előzetes eredmények szerint a voksolók mintegy 71%-a szavazott a kezdeményezés ellen. A javaslat egyebek mellett jelentősen korlátozta volna, hogy az alpesi ország milyen nemzetközi szankciókhoz csatlakozhat, valamint azt is kimondta volna, hogy ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, amely elsősorban azt kifogásolta, hogy Bern átvette az Oroszország elleni uniós szankciókat.
4: Háborús bűncselekmények gyanújával 9 embert vettek őrizetbe Észak-Koszovóban.
5: A koszovói rendőrség és a különleges ügyészség közölte, hogy az akció annak a 23 albán civilnek az ügyéhez kapcsolódik, akiket 1999-ben hurcoltak el Koszovszka Mitrovicából, és akiknek feltételezett maradványait idén nyáron találták meg. Közülük 3 áldozatot már azonosítottak. A szerb kormány Koszovó ügyi irodája szerint az őrizetbe vettek szerb nemzetiségűek, és egyikük 90 éves. Belgrád elítélte az akciót, és azzal vádolta a pristinai vezetést, hogy a háborús bűncselekmények kivizsgálását a helyi szerbek megfélemlítésére használja.
4: A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdes-ban.
5: A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket és hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. Franciaországi látogatásán a pápa 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 3 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban.
4: Több mint 20-an meghaltak, 15-en pedig megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben.
5: Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli Vedela település egyik fogadójánál AK-47-es gépkarabélyokkal és pisztolyokkal támadtak, először az utcán állókra, majd az épületben is tüzet nyitottak. A dél-afrikai köztársaságban naponta körülbelül 60 ember válik gyilkosság áldozatává.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: A nagyvárosok után a kisebb magyar települések helyi buszjáratai is megjelenhetnek a Google térképének útvonal tervezőjében. Az Okosjárat nevű magyar fejlesztést először Orosházán vezették be azzal a céllal, hogy idővel az ország több települése is csatlakozzon a rendszerhez. Cinege Levente összeállítása.
12: A megoldás külön alkalmazás nélkül teszi elérhetővé a helyi járatokat, így az utasok ugyanazon a felületen tervezhetik meg útjukat, amelyet egyébként is használnak. Ez elsősorban azoknak a kisebb településeknek jelenthet segítséget, ahol egy saját utastájékoztató rendszer fejlesztése és fenntartása aránytalanul nagy informatikai és pénzügyi terhet jelentene, részletezte kérdésemre a terméket fejlesztő KFT ügyvezetője Horváth Zoltán.
15: Elegendő egy készüléket megvenni, hozzá egy SIM-kártya előfizetést és egy szoftver előfizetést. Ez így nagyságrendileg bruttó 35 ezer forintos összeg pár héten belül megjelenhet a helyi járat a Google Maps-on, illetve hát a országos hálózat részévé válhat. Egy GPS készüléket rakunk a buszba, ezek a készülékek elküldik az adatokat a mi központi szerverünkre, és ezt követően kerül a feldolgozott adat a Google felé továbbításra. Ez 10 másodperces késleltetéssel történik. Maga a menetrend az betöltésre kerül szintén digitálisan, valamint a járatnak a teljes útvonala, tovább a betöltésre kerülnek a busz megállók. Látja az utas, hogy mikor jön a busz, mikorra van ütemezve a következő indulás, vagy az azt követő indulás, illetve hogyha megtervezi az útvonalát az egyik megállóból a másikba, akkor jelzi az alkalmazás neki a Google Maps, hogy mikor kell leszállnia.
12: Cégük felmérése szerint Magyarországon további mintegy 50-60 olyan település lehet, amely saját helyi autóbusz közlekedést működtet, akár mindössze néhány járművel, emelte ki az ügyvezető, hozzátéve a Google Transit integráció a helyiek mellett a turistáknak és az ingázóknak is megkönnyítheti az utazást a kis települések között, hiszen a távolsági és helyi járatok így egyetlen útvonal tervezőben jelenhetnek meg.
4: Példátlan léptékű ivóvízberuházás kezdődik Debrecenben. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT két egyenként 5000 köbméteres ivóvíztároló építésére írt ki tendert. A beruházással Debrecen és a környező települések vízellátásának biztonságát növelnék. Gyarmati Péter összefoglalója.
16: A fejlesztés kiemelkedő jelentőségét, monumentalitását jelzi, hogy Debrecen legnagyobb víztornya, mely a Dobozi lakótelepen van, 3000 köbméteres és a városban található, még működő tornyok teljes kapacitása sem éri el az 5000 köbmétert.
17: A beruházás legfontosabb célja Debrecen és a környező, a rendszerhez kapcsolódó települések ivóvízellátásának hosszú távú biztonsága.
16: Daróczi Dorottya, a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT kommunikációs csoportvezetője a Krónikának elmondta, Debrecen rohamosan fejlődik, és a tervezéskor a jövőbeli vízigényeket is figyelembe vették.
17: A fejlesztés keretében két egyenként 5000 köbméteres, vagyis összesen 10000 köbméter ivóvíz befogadására alkalmas tároló épülhet. A tárolók a keleti főcsatorna vízműtelepe és a Debrecen egyes számú vízműtelep közötti vezetékpár magaspontján kapnak helyet.
16: A két 5000 köbméteres víztároló mellett új vízműtelepet alakítanak ki, a medencékhez kezelő épület klorgázadagoló rendszer is kapcsolódik. Daróczi Dorottya kiemelte, az új létesítményt a meglévő víz hálózathoz illesztik.
17: Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy az építkezés alatt Debrecen és a kapcsolódó települések ivóvízellátása zavartalan maradjon.
16: Az ajánlattevők október 15-ig jelentkezhetnek a felhívásra, a nyertesnek egy éve lesz a munkára. A beruházás becsült értékét nem hozták nyilvánosságra.
3: Közlekedés.
5: Baleset történt az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Iváncsa térségében. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. Gyalogos átkelőt építenek Vecsésen a 4-es főúton, a 21-es kilométernél útszűkület mellett dolgoznak. Műszaki hibás lakókocsi akadályozza a forgalmat a 42-es főúton Báránd és Földes között, a 18-as kilométernél félpályán halad a forgalom.
4: Hogyan tudunk autózni vasárnap kora este Budapesten?
18: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban hétfőtől egyirányúsítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november végéig a villamospálya karbantartása miatt. Ezért ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár, a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit-híd megállóban nem áll meg. A 4-es és a 6-os villamos holnaptól nem közlekedik, 4-es, 6-os villamossal utazhatnak majd Újbuda központ és a Széll Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, tehát ott is pótlóbusszal utazhatnak majd. Varga Etele, BKK Info.
3: Időjárás.
4: Kellemes napos idő volt ma is, mire számíthatunk a jövő héten?
19: A folytatásban is pontosan ugyanerre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat. Az éjszakai órákban levonul a fátyol felhőzet, kiderül az ég. Hajnalban általában 4-10 fokot mérhetünk, de a magasabban fekvő helyeken ennél enyhébb, a hidegre hajlamos területeken pedig hidegebb lesz a hajnal. Holnap sok napsütés, általában felhőtlen idő valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge mérsékelt lesz, délután pedig 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Pál Márton, Hungaromet.
4: Önök az Esti Krónikát hallották, a szerkesztő Kis Gábor, a hírszerkesztő Gál Andrea, technikai munkatársak Fácán Andrea és Rozbora Zoltán, a bemondó Szlotta Judit. Nevükben is köszönöm a figyelmet, Sipos Ildikót hallották, bővebb híradással este 10 órakor jelentkezünk.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
20: Kikaptak Romániától, negyedikek az Eurokupában női kéziseink. Vindics Tóth Lili országos csúccsal nyerte a Varsói maratont. A hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. Adásunkat egy élő bejelentkezéssel kezdjük, hiszen jelenleg is tart a Ferencváros-Salzburg mérkőzés az Osztrák Hoki Ligában. Kapcsolódjunk is be a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe. A kommentátor Virányi Zsolt.
21: Ólálkodunk. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is, a Ferencváros ólálkodik 4-3 a salzburgi vezetésnél, 2 perc 17 másodperc a mérkőzés vége előtt, és ott most megpróbáljuk, lehozzuk a kapust. Na, egy lehetőség, hiszen most 6 ferencvárosi a jégen, 5 salzburgival szemben, az egyenlítésért, a hosszabbítás lehetőséget küzd a Ferencváros. Tammela, a finnyjátékos, majdnem elveszíti, mert nagyon agresszívan jól védekezik a Salzburg a kapu mögött a korong, és onnan jó lenne valamilyen csoda folytán visszaadni centerbe Kestile az egyik, aki csatázik, síja a másik. Ott van most Lindberg. Jól van. Jobb oldalról középre lövés, és a saját játékosát találja el, majd egy osztrákról is pattan, de még mindig ismételhet a Ferencváros. 1-40-nel a vége előtt. 4-3 a Salzburgi vezetés. Kapusunk nincs, lövés van, és most kiütik, sőt az üres kapuba beütik. A saját kapujától belövi az osztrák játékos, 1 perc 30 másodperccel a vége előtt, ezzel 5-3-ra vezet a Salzburg, és ezzel el is dől a mérkőzés.
20: És egyébként még mindig az Osztrák Hoki Ligában zajlik egy második magyar érdekeltségű mérkőzés is, ezen a második, harmad, hatodik percében Vorarlberg-Fehérvár 1-1. A folytatásban kézilabda. A bukaresti női Eurokupa 4-es döntőjében a magyar válogatott a házigazda románok ellen lépett pályára a bronzmérkőzésen, Németh Kornél tudósít.
22: Keserédes zárás az Eurókupában, vereség a Sala Polivalentában, Magyarország, Románia 30-33. Jól kezdődött a magyar-román csata ezen a legendás helyszínen, ahol 2000-ben Európa-bajnoki címet szerzett a magyar női kézilabda válogatott, hiszen az összességében az első félidőben 7 gólt szerző Klujber vezetésével gyorsan elléptünk 2-0-ra. Ezt követően a románok 2-3-nál fordítottak, de a magyar csapat újra magához ragadta a kezdeményezést, kiválóan kézilabdázott az első félidőben. Petrus, aki háromszor is eredményes volt, pont 3-mal vezettünk 10-7-nél. Beosztott hozta ekkor a pályára Mihály Leovidiu, a román kapitány Grina Pintát, illetve Krisztina László is elkezdte magabiztosan értékesíteni a hétpétereseket. Pinta a 4 gólt szerzett a szünetig, László 3-szor talált be, 16-16-os döntetlennel vonultak az öltözőbe a csapatok. A második félidő rémálomszerűen kezdődött, hiszen kerekes gólja után ő egyébként a román csapatban játszik, 19-17-re vezetett keleti szomszédunk, és aztán 21-17-es hazai vezetésnél egy 1-5-ös rohanás a mi szempontunkból jelezte, hogy nagy lehet a baj. A második játékrészben Osztáze is megtalálta a gólszerző kezét, összességében a román beálló 5 góllal zárt, Krisztina László egészen pontosan 7-tel, de innen még volt visszatérés, mert a 23-23-nál faluvégi góljával a 44. percben egyenlített a magyar csapat. Ezt követően hiába kerültünk emberelőnybe, a kapusunkat lehozva üres kapuval próbáltunk az előnyt magunkhoz édesgetni vagy visszaszerezni, de ez nem jött össze. 4 gólt is kaptunk, közte például Bianca Kurment, a román válogatott kapusa is betalált, és ez bizony megpecsételte a magyar csapat sorsát. Még egyszer a végeredmény: Bukarestből Magyarország, Románia 30-33, az EHF Eurókupa bronzérmese, a házigazda román válogatott, Magyarország pedig a 4. helyen végzett.
20: A magyar válogatott szövetségi kapitánya Golovin Vladimir így értékelt a mérkőzés után Erdei Márknak.
0: Az első fél idő vége felé már ott igazából azt, amit elterveztünk, az nem működött, nem így játszottunk, ahogy kellett volna, és annak köszönhető visszajött a meccsbe a román válogatott, akkor már döntetlen az állt az első fél időbe, és az látszott, hogy amit megbeszéltünk az elején, a komoly védekezés, Zsófi nagyon jó védett mögötte, de amikor már nagyon messze vagyunk egymástól, és ott nagyon szélesen védekeztünk, akkor idéző zicserek alakultak ki, így tényleg nagyon nehéz. Meg a második fél idő, az első 10 perc, ez meghatározta. Hiába helyzeténk is voltak, ott már nem sikerült, egy technikai hiba becsúszott, és abban 10 percben talán 4 gólos előnyt szereztek a románok, utána jó utal értünk őket, de nagyon sok erőt kivett belőlünk, és az már a vége fele, meg egyszer mentek 3-mal, de nem tudtunk már, nem volt ennyi ide, hogy utalérünk őket.
1: Mondhatjuk azt talán, hogy az nem kedvezett nekünk igazán, hogy visszalassultunk a románok szintjére, mert alapvetően, amikor gyorsan játszottunk, akkor sokkal jobban ment az egész.
0: Lassultunk egyértelműen, de így, ahogy más dolgai is vannak, azért a töltött idő a pályán, az befolyásolta azért itt tényleg valaki többet játszott, mint a klubban szerintem, és meg másik, hogy 2 meccs egymás után, az biztos, hogy sokat kivet.
1: Ugye beszéltünk most a negatívumokról, picit a pozitívumokról is beszéljünk, így a 2 nap tanulsága az mi lehet a válogatottra nézve?
0: Hát ez mindig az, hogy hol tartunk, hogy mit kell javítani. Hát feladatunk van bőven, az egyértelmű. Hát ebbéig van még 2 összetartásunk, és abban az időben kell ezeket a hibák, amik követődtünk a tegnap, még ma javítani.
20: Az Eurókupa aranyérmét egyébként végül a dánok szerezték meg, hiszen a döntőben 34-30-ra megverték Norvégiát. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint 1 percet faragott Szabó Nóra 2024. decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. A szerenkénti döntőkkel befejeződött a tornászok 2026-os mesterfokú bajnoksága a győri Olimpiai Sportparkban. A férfiaknál az összetettben győztes Mészáros Krisztófer duplázott, míg Tomcsányi Benedek 2 arany mellé 2 ezüstöt és 1 bronzot is begyűjtött. A nőknél Maier Gréta 2-szeren első, 1-szeren pedig a második helyen zárt. A magyar junior vegyesváltó ezüstérmes lett a triatlonos világbajnoki sorozat döntőiben a spanyolországi Pontevedrában. A Szalai Fanni, Kovács Gyula, Kropkó Márta, Óbor Zolán összeállítású kvartett a franciák mögött a spanyolokat megelőzve léphetett a dobogó második fokára. A magyar férfi válogatott döntetlent játszott Indiával az üzbegisztáni sakkolimpia vasárnapi utolsó fordulójában, így a 7. helyen végzett. A nők 3-1-re legyőzték az észteket, csapatunk így végül a 25. helyen zárt. Nem sikerült elődöntőbe jutni a Marozsán Fábiánnak a hangchui keménypályás férfi tenisztornán. A világranglista 59. helyén álló magyar játékos a mai negyeddöntőben 7-5-6-4-re kapott ki a nála 48 helyen hátrébb rangsorolt francia Kylian Jacquet-tól. És időközben véget ért a jégkorong mérkőzés, újabb gólt ütött a vendég Salzburg, így a vége Ferencváros Salzburg 3-6, illetve jelenleg is tart még a Vorarlberg-Fehérvár mérkőzés, itt változatlanul 1-1 az eredmény. És néhány részeredmény, a magyar Erste Ligából ugyancsak jégkorongról beszélünk, Gyergyó Újpest a harmadik harmad 19. percében 1-0, Csíkszereda Dab 1-0, Háromszéki Ágyusok DVTK 0-2. Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúj Gergely, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalunkon. Rövidesen következik az Anyanyelve még mindig magyar című műsorunk, én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, viszont hallásra!

0: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet holnap az országgyűlés. Független benzinkutasok tüntetnek holnaptól 4 napon át a Kossuth téren. Napos kellemes idő lesz a jövő héten, 20-25 fok várható. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok holnap, és 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. 3 gyanús furgon miatt indult rendőrségi akció az amerikai légierő által is használt angliai Fairford légitámaszpont közelében. A járművek a bázis felé tartottak, amikor fegyveres rendőrök megállították őket, és 5 embert őrizetbe vettek, robbanó anyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A furgonokat a brit hadsereg tűzszerészei vizsgálják. A környéken 85 házból evakuálták a lakókat. A vizsgálatba a Scotland Yard terror ellenes ügyosztálya is bekapcsolódott, de a rendőrség egyelőre nem közölte, találtak-e robbanószert a járművekben. Elutasították a svájci választók az ország politikai semlegességének szigorítását. Az előzetes eredmények szerint a voksolók mintegy 71%-a szavazott a kezdeményezés ellen. A javaslat egyebek mellett jelentősen korlátozta volna, hogy az alpesi ország milyen nemzetközi szankciókhoz csatlakozhat, valamint azt is kimondta volna, hogy ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek, egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. A program az Addikt tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel, eső a következő napokban sem várható, többfelé kötképződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4-10, délután 22-26 fok várható.
1: Műsorajánló.
2: Netces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Élet a futószalag mellett. Rendhagyó színházi előadás civilekkel és Nagy Zsolttal. Buszon, villamoson kifecsegett titkok. Egy könyv a fővárosiakról, a járműveken elcsípett mondatokból. Hétfőn is várja önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
2: Netces. Holnap délután 4-től 5:30-ig a Kossuth Rádióban.
4: Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután. Játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Dohnányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
1: Himalájában élő tibeti szerzetesek ma már minden pénzüket a legújabb okostelefonokra és tabletekre költik. De hogyan egyeztethető össze az applikációk állandóan vibráló világa és a meditáció, az elme lecsendesítése? A Prima Primissima és Pulitzer emlékdíjas Cseke Eszter és Estakács András kérdéseikkel egészen a Dalai Lámáig jutottak. On the spot, okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
7: Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
8: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót. A Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló műsorát hallja, Anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Mai adásunkban egyebek mellett az Orbán kormányok alatt a határon túli magyar közösségeknek nyújtott magyar állami pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi és átláthatósági aggályokról hallhatnak. De szó lesz a határon túlról érkezett kulturális szereplők anyaországi megítéléséről is. Folytatjuk a kisebbségi magyarok által lakott területeket is sújtó szárazság következményeinek egy korábbi adásunkban megkezdett feltérképezését, ez alkalommal az aszály vajdaságban tapasztalható mértékéről, valamint az erdélyi állattartást és gazdálkodást fenyegető vízhiányról hallhatnak összeállítást. Műsorunk elején azonban következzen egy interjú az idén 75 éve Markó Bélával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség volt elnökével, akivel Farkas István kollégám beszélgetett.
9: Ennek a beszélgetésnek a hanganyaga csatolmányként érkezik a Kossuth Rádióhoz Erdélyből. Alapját az idén 75 éves Markó Béla költő az RMDSZ Volt Szövetségi elnökének egyik kötete a csatolmány adja. Ez nem a legújabb, de nem is a legrégebbi kötet. 2013-ban jelent meg, abban az időszakban, amikor a Fidesz elkezdte átalakítani a médiát, elkezdett gyengülni Magyarországon a fékek és ellensúlyok rendszere. A beszélgetésnek a kérdései a kötet verseiből vett sorokból, versszakokból indulnak ki, de nem a versbéli jelentésekre vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy milyen hétköznapi valóságra utalnak. Itt ülök már a 60-ban, s mögöttem is csak 60-ban. De most már 75 van Markó Béla mögött, nem csak 60.
10: Jó tízesztendeig, több mint egy évtizedig nem írtam verset. Ugyanis akkor meg nyakig benne voltam a politikába, nem csak 10 évig, sokkal hosszabb ideig. Viszont egy adott pillanatban rájöttem, hogy mégiscsak nekem az eredeti hivatásom, ezt tudtam addig is nyilván, csak úgy háttérbe szorítottam, az az irodalom. Rá kellett jönnöm, hogy a versbe is belefér a közélet. Nagyon is belefér, és az az igazság, hogy legfontosabb költőink ezt nem is választották el. Tehát azért a mi kultúránk egyik nagy modellje az mégiscsak Petőfi, de utána vehetjük akár Arany Jánost is egyébként, vagy Ady Endrét, és folytathatnám a sort. Ők mindannyian hozzászóltak a közélethez, és hát én ebben a kötetben, amely számomra egy fontos időszakot is jelez, próbálok reflektálni arra a tapasztalatra, ami mögöttem is volt, másrészt a 20. század történetére tulajdonképpen.
9: Hogyan hangzana egy 75-ös plusz szakasz, azzal végződik a vers, hogy 60 perc van egy órában, élek egy kakukk torkában, mibennél Markó Béla 75 évesen?
10: Hát élek a munkában, meg kell mondanom, és élek sok elégedetlenségben is. Tehát ha van különbség mondjuk 2011 között, amikor én 60 éves lettem, és 2026 között az egyfajta elégedetlenség azzal, amivel kapcsolatosan én ezelőtt 15 évvel még sokkal optimistább voltam. Tehát egy demokratikus építkezés, ugye a rendszerváltás után mi valamikor nekiláttunk mi is itt Romániában, mint ahogy mások Magyarországon, felépíteni egy nyugati típusú demokratikus rendszert. És én azért 2010-2011 között még nagyon optimista voltam azzal kapcsolatosan, hogy végül is megteremtettük az alapjait, és nagyon fontos volt nekem, hogy ehhez én is személy szerint, vagy pedig az erdélyi magyarok politikai szervezete is hozzájárulhatott, és hogy akkor most már ez a rendszer konszolidálódni fog. 15 év múltán mögöttem ebben a 15 évben is sok munka van, meg kell mondanom. Szerintem a munka tart meg minket, most mondok egy ilyen közhelyet, legalábbis engem. Viszont azt kellett látnom, hogy azoknak az értékeknek az egy része, amelyekben mi a rendszerváltáskor vagy a rendszerváltás után hittünk, azok kérdőjelessé váltak. Tehát nem csak itt Erdélyben, nem csak Magyarországon, sajnos Magyarországon az elmúlt 16 év jól bizonyítja azt, hogy elkezdődött egy jogállamnak a lebontása, egy demokratikus rendszernek a visszaszorítása, sajnos hosszú ideig sikerrel egyébként, de ez nem csak Magyarországra jellemző, Romániában is most eléggé recseg ropog a rendszer, másrészt pedig egész Európában megjelentek azok a szélsőséges erők, amelyek megkérdőjelezik az általam hagyományosnak tekintett és általunk mindenképpen támogatott demokráciának az értelmét. Igen, tehát ennyi változott, valamivel szkeptikusabb vagyok, mint 15 éve, de ez nem az életkorhoz kapcsolódik, hanem a társadalmi körülmények változásához. Most például, megmondom őszintén, sokkal, de sokkal derülátóbb lettem mégis Magyarországgal kapcsolatosan. Tehát ott azért egy olyan változás volt, amely teljes fordulatot jelent az előző másfél évtizedhez képest, és ennek nagyon is örülök, és bízom abban, hogy ez tényleg megy tovább.
9: Azt olvasom a csatolmányban, nagyanyám fiatal volt, amikor elcsatolták, akkor lett nagyanyátlan, s nagyon kicsi az ország, illetve nagyanyátlan, talán inkább apátlan, mert apám ott ubickolta nagyanyám hasában. Hát őt is elcsatolták, s a húgát, meg az öcsét, vagy később kiegészült az elcsatolt örökség. Meddig határoz meg minket az elcsatoltság? Ebben élünk?
10: Ebben élünk, és lehet azt mondani, hogy felejtsük el Trianont például, de nem kell elfogadni azt a kisebbségi státuszt, vagy azt a kisebbségi helyzetet, amelyben mi Trianon nyomán kerültünk. És mindaddig, amíg ez a kisebbségi állapot fennáll, addig nem felejthető a 20. század történelme, mert van megoldás szerintem, és pedig egy olyan közös Európa, amellyel kapcsolatosan azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen nagy Európai Unióban végül is mindenki kisebbségi lesz, vagyis senki sem. Olyan értelemben kisebbségi, hogy senkinek nincsen, sem, még csak németeknek, franciáknak, olaszoknak sincsen, tehát most a nagy nemzeteket sorolom, nemhogy nekünk, többségünk egy ilyen konstrukcióban, tehát együtt kell eldöntenünk mindent, együtt kell megbeszélnünk, és ezáltal megszűnik ez a mi állandó frusztrált állapotunk is. De addig nekünk tulajdonképpen nincs ahogyan szabadulnunk a mögöttünk álló történelemtől, csak ezt jól kell értelmezni. Nem elfelejteni kell, ami történt, hanem végre arról is kellene beszélni, hogy ebben nekünk magunknak, tehát ennek a nemzetnek milyen mulasztásai voltak, hogyan rontottuk el a saját történelmünket az első világháborúban, hogyan rontottuk el a második világháborúban, és ezt nem takargatni kell, vagy nem meghamisítani azáltal, hogy csak másokra mutogatunk abban, ami történt.
9: Lapozok. Volt egy hazánk a rádióban, hol minden délben harangoztak és éltették a szabadságot Kossuth Lajos

0: mindannyiunk számára, amikor felcsendült a magyar himnusz a rádióban, vagy ugye az, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza, és így tovább. Teljesen másfajta kommunikációs lehetőségek közepette éltünk akkor, de ilyen körülmények között is hozzá tudtunk férni azért az információhoz, és igen, a rádiónak annak óriási jelentősége volt.
1: Az egész csak egy táncterem, amíg az ember ránctalan, nem sóhajtozza Istenem, engedd a hazámat értenem. A 75 éves Markó Béla érti a hazát? Vagy mit értett meg a hazából?
0: Először is értelmeznünk kell nekünk, hogy mi a haza, és mit tekintünk a hazánknak. Szerintem minket megfosztottak a kommunizmusban mindenképpen a haza érzéstől, még az otthonosság érzésétől is bizonyos értelemben, de hát mégiscsak itt voltunk itthon, ez a szülőföldünk. Ránk akarták kényszeríteni, hogy tekintsük hazánknak is ezt az országot, amely viszont velünk rendkívül tohán bánt. Magyarország az egy képzeletbeli haza, az egy virtuális haza, számomra az egy irodalmi haza volt mindig. Átadhatjuk magunkat, hogy az a hazánk, de ez így nem igaz, tehát nekünk ezt az országot, és hát most már egész Európát kellene a hazánkká tenni. Egyébként a magyarság tudatunkat is azért időről időre újra kellene gondolni. Mi úgy vagyunk egységes nemzet, hogy a történelem ugyanakkor szétszaggatott minket. Lassan el kellene jutni oda, hogyha nem is tudjuk ezt a szétszaggatottságot megváltoztatni, tehát ezen nem segít sem kettős állampolgárság, sem más. A szétszaggatottságunk megmarad, ezen nagyon sokat segíthet, azt kell mondanom, hogy akár el is tüntetheti egy egységes Európa, és ezért tartom én fontosnak azt, hogy Magyarország is most azért visszafordult európai irányba, ez az igazság. Tehát én nem csak demagógiának, hanem történelmileg is egy életveszélyes dolognak tartottam az egész nemzet számára, hogy mi most megint le akarunk szakadni az Európai Unióról, legalábbis a retorika, a kormányzati retorika errefele mutatott, és megint el akarunk valamilyen más irányba fordulva, holott nekünk, például itt Erdélyben, de szerintem a felvidékieknek, a vajdaságiaknak is más eszközünk arra, hogy felszámoljuk ismétlem a mi kisebbségi helyzetünket, nincsen, mint ez az egységes Európa.
1: Azt mondják, most már mindenképpen ideje lenne összegezni, hogy mit is tettem maradandót, mielőtt elnyel majd a semmi.
0: Közösen mi fölmutattunk valami nagyon fontosat. Engem mostanában még hát egy-két barátom azzal is megvádolt, hogy hát én állandóan csak a múltat idézem. Na most ez azért nem kellene 75 évesen olyan meglepő legyen, ha valaki a múltat idézi. Engem mégis irritál ez, mert mármint ez a vád, mert azt gondolom, hogy az ember 75 évesen is a jövőért dolgozik, és nem az a fontos, hogy akkor a múlttal büszkélkedik-e, vagy mit gondol egyáltalán múltról. Viszont azért nem kellene felejteni, tehát az előbb azt mondtam, hogy ugye nem kell elfelejteni Trianont, hanem jól kell értelmezni. Ezzel nyilván sokan egyet értenek, mások nem esetleg. Viszont nem kellene elfelejteni, hogy mi például honnan indultunk 1989-90-ben. A Ceausescu rendszer nemzetpolitikája úgymond, vagy pedig magyar ellenes politikája, az rendkívül sikeres volt. Tehát 1989-re felszámolták az önálló középiskoláinkat, visszaszorították a magyar nyelvű oktatást, úgyhogy volt még, de már keverték román nyelvű órákkal az iskolákban, és például a szakiskolákban az oktatást, eltűnt a nyilvánosságból a magyar nyelv, nem voltak már kétnyelvű föliratok, és folytathatnám, hogy hova jutottunk. 1989 végén kaptunk egy esélyt, és ha már arról van szó, hogy mi a maradandó, én szerintem éppen ezt nem kellene elfelejteni, és ezért érdemes a múltat idézni, hogy egy megroncsolt, meggyötört, részben reményvesztett közösség hogy tudott összefogni ezeket.

0: ez a 89 végén, 90 elején, hogy tudott talpra állni. Ez egy maradandó példa, hogy össze tudtunk fogni, szolidárisak tudtunk lenni, és tudtunk közösen építeni valamit.
1: Az elmúlt percekben az idén 75 éves Markó Bélával beszélgetett kollégám Farkas István. Nyílt titok, hogy az előző magyar kormány bőkezűen támogatta a politikai üzeneteit közvetítő szlovákiai magyar sajtóorgánumot, a Mahét média családot. A Ján Kuciák Oknyomozó Központ és a Napunk együttműködésében készült friss tényfeltáró cikkből azonban az is kiderült, hogy a Mahétnek juttatott forrásokból egy pártközeli cég is profitált. A friss fejlemények nyomán összeférhetetlenségi és átláthatósági aggályok is felmerültek. Tilajcsik Dóra összefoglalója következik.
2: Orbán Viktor kormányai évente több milliárd forint támogatást juttattak a határon túli magyaroknak különböző szervezeteken keresztül. Ebből a keretből több mint 12 millió euró a Mahét média családnak jutott, amely működése a kezdetektől fogva több kérdést is felvet. Ezeket Kővári Solymos Karin, a Ján Kuciák Oknyomozó Központ munkatársa összegzi.
3: Az első és a legfontosabb az szerintem az, hogy milyen politikai bekötése van ennek a projektnek. Eleve szerintem sokat mondó az, hogy a létrejöttét Magyar Közösség Pártjának akkori elnöke Mennyhárt József jelentette be, hozzátéve azt is, hogy ehhez a magyar kormány fog majd támogatást nyújtani. Az is sok kérdést vetett fel, hogy tudtak igazából egy akkor induló entitással egy eléggé summás összeget kapni a BGA-tól. Majdnem 500 millió forintról beszélünk, ami a felvidéki magyar mediális közegben azért egy óriási összeg.
2: A Mahét média családhoz került támogatásokból azonban egy másik, szinte teljesen láthatatlan vállalat is profitált. Kővári Solymos Karin folytatja.
3: Igazából főleg az érdekelt minket, hogy ebből a nagy összegből kik kaptak, hogy milyen arányokban költötték el ezt a kezdetben ugye 500 millió eurót, amely aztán később az árfolyamváltásnak a romlásával, vagy a forintnak a romlásával ugye azért csökkent valamennyivel, akkor az összegzésnél egy láthatatlan vállalat ugrott a sorrendnek az elejére. A H&K Plus nevű vállalatról van szó. Nagyon érdekes, hogy pont abban az időben hozták létre ezt a vállalatot, amikor maga a Mahét projekt is elindult. Azokból a dokumentumokból, amelyek a rendelkezésünkre állnak, és itt el kell mondanom azt, hogy nem kaptuk meg a komplett dokumentációt, ami azt jelenti, hogy azokat az éveket tudtuk elemezni, amelyeknek az elszámolását elfogadta a BGE. Ebben az időben ez a vállalat több mint 1 millió eurót számlázott ki a Promédia alapítványnak. A leírások alapján egyébként marketing szolgáltatásokat, illetve a legfontosabb, hogy lapterjesztést nyújtották. Nagy kérdés volt számunkra, hogy mennyire reálisak egyébként ezek az összegek. Amikor szakemberekkel beszélgettünk, akkor a szakemberek elmondták nekünk, hogy még a nyomtatásnál reálisak azok a számok, a lapterjesztésnél ez nem mondható el. Az ő szavaikat idézve többszörös túlárazást látnak. Ezekből a számokból kiindulva, illetve abból az információból, amit maga a H&K Plus egyik tulajdonosa osztott meg velünk, hogy ők főleg a Szlovák Postával terjesztették a lapot, mi magunk is számításokat végeztünk, és valóban úgy tűnik, hogy túlárazásról beszélhetünk.
2: Az ügyben kerestük Puskás Attilát, a Mahét média családot útjára indító Promédia alapítvány igazgatóját is, aki megkeresésünkre úgy reagált, a témában már mindent elmondtak, amit közölni szerettek volna. A H&K Plus kiválasztásával kapcsolatos kérdésekre egyébként egy nyilvános közleményben válaszoltak. Ebben egyebek mellett azt írták, azért nem a piacon régóta jelenlévő terjesztő céget választottak, mert szerintük azok nem veszik figyelembe a szlovákiai magyar közösség sajátosságait. A Magyar Hét heti lap és a Mahét hírportál az elmúlt években a kulturális és a regionális tartalmak mellett a Fidesz-KDNP, illetve a vele szövetséges szlovákiai magyar párt üzeneteit is közvetítette. A politikával való összefonódás azonban itt még közel sem ért véget. A lapot forgalmazó H&K Plus cégvezetői ugyanis szorosan kötődnek a szlovákiai magyar párthoz. Ismét Kővári Solymos Karint hallják.
3: az első egy-két évben volt átfedés ezek között a funkciók között, tehát a között, hogy ugye a Promédia alapítványnak bedolgoztak, illetve nem csak mint cég, hanem magánszemélyek is, és emellett pedig még a Magyar Közösség pártjában is aktívak voltak, illetve valamilyen funkciókat elláttak. Kiindulva abból, hogy már korábban is voltak olyan projektek, amelyeknél ugye összefonódások voltak a politikummal, a politikai párttal, politikai pártokkal, és kérdések is felvetődtek, hogy nem véletlenül tiltott külföldi párt finanszírozás lehetősége is nem állhat fel ezekben az esetekben.
2: A tiltott külföldi párt finanszírozással kapcsolatos aggályok miatt a Magyar Szövetséggel is felvettük a kapcsolatot. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a tömörülés ki tudja elzárni, hogy a H&K Plus cégbe befolyó pénzt a vállalat ne csatornázza át politikai kampányokba. Kubik László, a Magyar Szövetség elnöke válaszol.
4: A Magyar Szövetségnek a kampánya annyira tagjalak tiszta, és annyira végigkövethető a transzparens támlánkon keresztül, hogy világosabb nem is lehetne. Úgyhogy én, ami az elnökségem alatt történt, és az első kampány, azért én a legteljesebb mértékben tudom vállalni a felelősséget.
2: Bár a folyamatban lévő megyei és önkormányzati választásokat megelőző kampány az első, ami Kubik László elnöksége idején zajlik, a Magyar Szövetség ezúttal is igénybe veszi az egykori tisztségviselőik által vezetett H&K Plus cég szolgáltatásait. Ezzel kapcsolatban azt szerettük volna megtudni, hogy a pártelnök szerint összhangban van-e az összeférhetetlenség elvével, hogy egy olyan cég szolgáltatásait veszik igénybe, amely tulajdonosai korábban különböző pozíciókat töltöttek be a pártban.
4: Hát most nem tudom, 2026-ot írunk, 2 év vagyok a Magyar Szövetség elnöke, vagy most nekem ezzel foglalkoznom kéne, hogy ki mikor alapított céget, vagy hány évvel korábban töltött be milyen tisztséget, melyik előpárt regionális struktúráiban. Én úgy gondolom, hogy ennél az jóval fontosabb kérdések is vannak a felvidéki magyar közösség életében.
2: A H&K Plus céggel kapcsolatban azonban nem csak az összeférhetetlenség, hanem a szakmai alkalmasság terén is kérdések merülnek fel, hiszen egy reklám és marketing szolgáltatásokat kínáló vállalatról van szó, aminek nincs weboldala, és a közösségi médiában sincs jelen. Kubik Lászlónál így arról is érdeklődtünk, nem tartja ez szokatlannak, hogy egy országos ambíciókkal rendelkező párt egy láthatatlan cégre bízza a kampányát.
4: Hát szerintem az lenne a szokatlan, meg az lenne a felháborító, ha egy magyar párt nem magyar vállalkozótól rendelne. Szerintem akkor kéne elgondolkodni azon, hogy valamit rosszul csinálunk.
2: A H&K Plus azonban még úgy is több 100 000 eurós árbevételt termel, hogy egyáltalán nem hirdetik magukat. Egyebek mellett a Magyar Szövetséghez köthető megrendeléseknek köszönhetően. A pártelnöke ugyanakkor úgy véli, az általa vezetett tömörülésnek egyáltalán nem kellene konzekvenciát levonnia az átláthatatlanságra, valamint az összeférhetetlenségre utaló információk megjelenéséből.
4: A kampány transzparens számlákon zajlik bárki megnézhető, mennyi összegben időgazdálkodunk, és milyen üzenetekkel operálunk. Nem tudok erre ennél többet, vagy világosan választ adni. Hát, hogy a pártnak egyetlen konzekvenciát kell levonni a történetből, hogy mindenki azzal a témával, területtel foglalkozzon, ami ténylegesen bizbavágos, ténylegesen pontos. Nálunk ez a Magyar Közösségnek a szolgálata és az érdekképzés biztosítása. Ezzel foglalkozunk, és én azt kívánom egyébként a honi magyar sajtónak is, hogy a közösségi ügyekre fókuszáljon a vitrágás helyett. Mert talán a tétedik kérdés, ami kapcsán most visszatértünk erre a témára, továbbra is azt tudom mondani, hogy nem tudja így kiváltani az érdeklődésem, hogy komoly jelentőséget tulajdonítsak neki. Nincsenek ártatatlansági és összeférhetetlenségi aggályok.
1: Tilajcsik Dóra összeállítását hallották. A határon túlról érkezett kulturális szereplők Szőcs Gézától Vidnyászki Attilán át egészen Demeter Szilárdig kezdettől fogva a fideszes kultúrharc kulcsfiguráinak számítottak. Az Orbán János Dénes körül kirobbant újabb botrány nem csak ezt az intézményes logikát hozta újra felszínre, hanem a határon túli szerepvállalás anyaországi megítélését is felerősítette. Az UJD jelenségről, a költői indulásról és a kulturális térfoglalás hátteréről Vígemese erdélyi és magyarországi irodalmárokkal beszélgetett.
5: A kulturális közéletet hetek óta foglalkoztatja a botrány, amely amiatt robbant ki, hogy a Kárpát-medencei tehetséggondozó több mint 400 millió forintért vásárolta meg saját szakmai vezetője Orbán János Dénes műveinek jogait. A szerző pályájáról, Erdély indulásáról, a költői életműről és a budapesti térnyerésről Bóka László irodalomtörténésszel, az Irodalomtudományi Intézet kutatójával, valamint Balázs Imre József költővel, a Kolozsvári Egyetem oktatójával beszélgettem.
6: Ugye a Telexen és a Transtelexen jelent meg az a portrécikk, ami kapcsán most beszélgetünk, és azt hiszem, hogy az egyik hozadéka ennek a cikknek az, hogy már a leírásban látszik, hogy azok a konfliktusok, illetve azok a pénzügyi tartozások, az anyagi és morális viták már az erdélyi korszakát is jellemzik Orbán János Dénesnek. Elég, hogyha az előretolt helyőrségre, a Bulgakov kávézóra vagy az Emilre gondolunk. Amikor azonban 2015 Orbán János Dénes áttelepült Magyarországra, a Kárpát-medencei tehetséggondozó megalapításával, szinte tiszta lappal, kiemelt kormányzati támogatottsággal kezdhetett egy új fejezetet. Szerintetek mi tette lehetővé ezt a látszólagos amnéziát? A határon túli és az anyaországi közegek közötti szakmai távolság, vagy a budapesti kultúrpolitikának, hát nevezzük úgy, hogy pragmatizmusa, amelynek éppen egy ilyen szereplőre volt szüksége. Imre, hogyan gondolkodsz erről?
7: Azt gondolom, hogy az ilyen kérdéseknek a jelentős része tulajdonképpen valóban a budapesti kormányzatnak a logikája felől érthető meg. Tehát itt nem úgy kell elképzelni, hogy jöttek Erdélyből a megszálló csapatok a magyar kultúrpolitikába, és mindent hirtelen átalakítottak. Tehát itt volt egy logika annak a kulturális rendszernek, annak a, egy lényegében egy centralizáló hatalmi erőtér alakult ki ennek az új Fidesz ciklusnak a kezdetén, és mindent ennek a centralizáló logikának próbált alárendelni. Kevesebb minisztérium lett, ugye a kultúrpolitika maga is bekerült ilyen államtitkári szintre, meg miniszterelnöki tanácsadói szintre, és így tovább. És kialakult az a fajta rendszer, amelyik valóban a személyes kapcsolatokon és ezeken a kijárásokon alapult, ahhoz képest, ami mondjuk a korábbi rendszerben sokkal inkább egy transzparensebb, pályázati alapú rendszer volt. És hát ebben a logikában én magam, ugye a Szőcs Géza személyes a jelenlétének tulajdonítanám elsősorban ezt a felfutását néhány ilyen erdélyi szereplőnek, hiszen ő volt az, aki 2010-től 12-ig, meg aztán államtitkárként, és aztán főtanácsadóként tudta alakítani lényegében ezt a kulturális politikát. Tehát valami ilyesmire vezetném én itt vissza, nem amnéziáról gondolkodnék semmiképpen, hanem egyfajta centrális logikában egy-egy fogaskerékről van itt szó.
6: László, te hogyan láttad Orbán János Dénesnek a magyarországi felfutását?
8: Elsődlegesen a kapcsolati hálót, a kapcsolati tőkét emelném ki, és ez semmiképpen sem valamilyen kulturpolitikai pragmatizmusra vezethető vissza, már csak amiatt sem, mert valóban egy centralizált kulturpolitika jött létre, ugyanakkor a kulturális szféra egésze, amit én testközelből láttam, tapasztaltam 2010-es években, az inkább így lebontódott, átalakult. Nem kapott önálló minisztériumot a kulturális és az oktatási terület, államtitkári szintre degradálták, ezt először ugye Szőcs Géza vitte, aztán őt váltotta el Simon László, és itt már rögtön kitérnék a kapcsolódási pontokra, meg a kapcsolati hálókra, és akkor eseti projektek voltak. Ilyen lett majd a KMTG is, amiben ugye Orbán János Dénes főszerepet vállalt. Azt is mondhatnánk, hogy ő viszont jó pragmatikus érzékkel érezte meg a hiányokat, és azt, hogy hol lehetne egy új projekttel valami nagyot mondónak tűnő helyzettel valami újat hozni. szomorú az, hogy hát mondjuk Orbán János Dénes mellett akár később majd ugye Demeter Szilárd és mások milyen hatalomhoz juthattak alapvetően. Tehát valamikor majd ez akár egy nagy doktori disszertációnak, irodalomszociológiai, kulturpolitikai disszertációnak is a témája lehet, hogy a 2010-es évektől folyamatosan, de leginkább 2015 után és majd 18-tól arrafelé ez hogyan kulminálódott, és itt valóban nagyon fontos az Imre által említett szürkéz a szerep. Tehát, hogy itt kik ismertek kiket, és milyen útvonalak, bejárási módok, milyen ajtók nyíltak meg adott esetben.
6: Szerintetek irodalomszociológiai szempontból mit okozott a magyar irodalom egészében az, hogy hát ez a bohém társaság Orbán János Dénes vezetésével tulajdonképpen átvette a vezetést, és létrehozta ezt az állami intézményrendszer, tulajdonképpen futószalagon gyártottak írókat, költőket a magyar kultúrának.
7: Nagyon izgalmasnak tartom, és pont ilyen irodalom-szociológiai szempontból azt, hogy nagyon sok olyan ötlet, ami megvalósult Budapesten a helyőrség márkanév alatt, az ki volt próbálva kisebb léptékben Kolozsváron. Elsősorban arra gondolok először is, hogy az előretolt helyőrség az újságformátumban napilap mellékletként jelent meg annak idején az első néhány lapszáma az olvasók számára, és én ebben látom itt az egyik elcsúszást igazából, hogy az, ami a 90-es években Kolozsváron innovatív volt, új volt, merész volt, az ugyanazt megcsinálni 2016-ban vagy 2017-ben összmagyar szinten már nem volt meg ez az újdonsága, és hát összességében azt kell mondanom, hogy nem működött már. Tehát pont abban a lépésben, amikor bekerült mögéje az a nagy támogatás, az állami támogatás valahogyan átalakult ebből az avantgárd lendületből, ami megvolt a 90-es években, ezt nem lehetett már átvinni a 2010-es években.
8: Sőt, az a nonkonformizmus, az a provokatív, az a kicsit kocsmagőzös nagyotmondás, az politikai környezetben, hatalmi környezetben, hogyha tetszik, az egészen mást jelent. Tehát az, hogy a hivatali rendet átlépni, abban megmaradt egy picit ez a fajta 90-es évek elejé magaviselet, hogyha tetszik, hogy mi ne tartsuk be a lépcsőfokokat itt a különböző kulturális kormányzati tisztségviselők között, hanem átlépjük ezeket, a hivatali utakat megkerüljük, hogyha tetszik, valaki nagyobb autoritásra hivatkozunk, és így viszünk át döntéseket. Ez egy picit azért itt az erdélyi, hát hogy így mondjam, ti ismeritek nyilvánvalóan Pilési Reláci, tehát ez a kapcsolati tőkét, ismerettséget igényel, ami ugye azt jelenti, hogy nekem ismernem kell valaki fontos döntéshozót, nem kell szakmai teljesítményt fölmutassak hozzá, csak őt kell meggyőznöm arról, hogy ez így majd, így vagy úgy majd jó lesz. Ez nagyfokú cinizmus is társult. Tehát az Erdélyből elszármazottakat ilyen formában, ugye mai napig is, hát sajnos eléggé egy kalap alá veszi a magyarországi közvélemény és társadalom, ennek én érzem a bőrömön minden nap a hatását az utóbbi évtizedekben.
6: Próbáljatok egy mérleget vonni, egy esztétikai mérleget. Mi marad az eddig megírt életműből, hogyha teljesen félretesszük azt a sok politikai körítést, amiről beszéltünk, ha egyáltalán ez szétválasztható, ugye a szöveg és a szerzői imázs, meg amit tett a szerző a politikai és közéleti térben.
7: Hát azzal kezdeném, hogy én elég sok könyvéről írtam Orbán János Dénesnek az idők során, ez ott valahol 2015 körül megszakadt, azóta már nem írtam az ő könyveiről, és ez talán nem véletlen. Ugye arról van szó, hogy változik az irodalom, most már tényleg közel 30 éve követjük azt, hogy mikor mit gondolunk a kortárs irodalomról és a kortárs irodalom szerepéről, és 2026-ban egyébként szerintem mást gondolunk a kortárs irodalom szerepéről, mint 1992-ben vagy 93-ban, amikor Orbán János Dénes elkezdte a pályáját, meg volt annak a maga szerepe, értéke is megvolt, és a későbbi életműben is azért ne csak az első három verses kötetet említsük, hanem mondjuk a Búbocska című gyermekregénynek is van egy olyan innovációja, amit én nem vitatnék el tőle, még akkor sem, ha valószínűleg a gyerek közönséget nem találja telibe, vagy volt egy kísérlete neki Janus Pannonius verseinek az a magyar nyelvű átiratára, amiben picit a faludi víjonját próbálta megcsinálni Pannoniusban.
8: Egy tipikus eset az Orbán János Dénesé, hogyan lesz egy elfben minden és mindenki ellen lázadó, nonkonform egyén, a hatalom és mondjuk ki a pénz bűvöletében, terméketlen alkotó és az egykori fiatal titán végképp hogyan lesz egy igen konform öregúr, sújtásos magyar mentében ózoló, Kossuth-díjas alkotó, aki mindeközben talán önmagáról is azt a képet formálja még mindig, hogy ő irodalmi mércével mérve is történelmi tetteket hajtott végre, holott igazából a maga boldogulásához, megélhetéséhez szerzett 10 meg 100 milliókat, vagyis tényleg politikai háttérrel hajózott, ügyes kalmár volt. De az én szememben semmiképp sem váltotta be azokat a nagyon nagy ígéreteket, ami indulásakor tehetsége okán megmutatkozott, amit ez az indulás indukált volna elsődlegesen nagyon tehetséges költőként.
1: Végemese összeállítását hallották. Vajdaságban idén az aszály mellett csak tetésztel gondokat, hogy komoly jégverést is el kellett szenvedniük a növénykultúráknak. Egyes helyeken 70-80%-ra becsülik a termés kiesést. A károk azonban nem csupán az időjárás számlájára írhatók. A gazdák szerint az öntözés hiányosságai, a fejetlen vízgazdálkodás és a hosszú távú agrárpolitikai megoldások hiánya is egyre súlyosabb rendszer szintű problémát jelent. Pressburger Csaba összeállítását hallják.
9: A Szent Tamási Pionír birtokon az alacsony fekvésű parcelláknak köszönhetően a növények könnyebben elviselik a csapadékmentes időszakot. Azonban öntözésre még így is szükség van az időjárási körülmények következményeinek enyhítéséhez. A szükséges vizet a Duna-Tisza-Duna csatornából nyerik, azonban az elavult infrastruktúra jelentős vízveszteséget okoz, ráadásul a csatornából való öntözést az alacsony vízállás miatt a nyár folyamán egy időre meg is tiltották a hatóságok. Pajdlu Zsuzsanna agrármérnök, a birtok igazgatója szerint az agrárium és a vízgazdálkodás is komoly gondokkal küzd. Az öntözésre szánt támogatások nem elegendőek. A gazdákat a tartós hőség és aszály mellett az átfogó, hosszú távú agrárpolitika hiánya, valamint a felvásárlók monopóliuma és az olcsó külföldi import is sújtja, miközben a csatornahálózat elhanyagolt és kevés az öntözésre használható víz.
10: Úgy érzem, hogy az állam kevéssé segíti a mezőgazdasági termelőket, mert csak az, hogy magát az öntöződobot, pivotot kedvezményesen meg lehessen vásárolni, az még nagyon kevés ahhoz, hogy valaki locsolni bírjon. Elsősorban a kanálisok, amellyel eljuttatják a vizet a parcellákhoz, el vannak hanyagolva, kevés is van belőlük, nem tudnak az emberek vízhez jutni, ha csak nincsen földterületük kimondottan valamelyik folyócska vagy kanális mellett. Kutakat ásatnak az emberek a földekre, ami szintén nagyon sok pénzbe kerül, viszont tapasztalatból, ismerősöktől hallottam, hogy például kapás növények locsolására nem kifizetődő az. Tulajdonképpen rengeteg üzemanyagra van szükség, hogy a megfelelő víz mennyiséget kijuttassák.
9: A helyzet kezelésére a szakember a csatornahálózat és a szivattyúrendszerek korszerűsítését, a támogatások kiterjesztését, valamint a vetésszerkezet diverzifikálását javasolja. Ám rámutat, hogy az alternatív növények termesztése csak biztos piac mellett működhet. Nagy Miklós, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének elnöke szerint a mezőgazdaságunk teljesen felkészületlenül fogadja a szélsőséges időjárási körülményeket. Az öntözött területek aránya minimális, és bár léteznek a területre vonatkozó állami stratégiák, tudomása szerint az ezek végrehajtását szolgáló cselekvési tervek nem készültek el. Az aszálybiztosítások túl drágák, a termelők pedig a korábbi évek veszteségei miatt önerő hiányában még a támogatott öntözőrendszer pályázatokat sem tudják kihasználni. Elmondása szerint a gazdák által fúrt ivóvízkutak hosszú távon kimerítik a vízkészletet ahelyett, hogy megfelelő víztározók és csatornarendszerek épülnének. Mint mondja, a vajdasági gazdák a magyarországiaknál nehezebb helyzetben vannak, mert nem állnak rendelkezésükre uniós támogatási források. A rendszer szintű intézkedésekben, vagyis inkább azok hiányában látja a legnagyobb problémát.
11: Az elmúlt 25-30 évben nem történtek jelentősebb beruházások, amellyel az aszálykárokat lehetne enyhíteni. Itt most beszélek arról, hogy az öntöző vizet hogyan tudnánk biztosítani. Az a megoldás, ami jelen pillanatban néhány önkormányzatnál, vagy hogy mondjam, a terepenként megjelent, hogy a termelők saját költségükön kutat fúrattak, mégpedig olyan kutat, amelyik az ivóvízbázist használja locsolásra, ez mindenki tudja, hogy nem megoldás. Nem megoldás azért sem, mert az a víz nem locsolásra kellene használni, és így kimerítsük teljesen az ivóvízbázisunkat is. Kellene már kialakítani tározókat, hogy a felszíni vizek azok ne szaladjanak át rajtunk, ne tűnjenek el, hanem tározókban megőrizni, és amikor szükséges, akkor azt bizony locsolásra fel lehessen használni.
9: Dr. Bezdán Mária vízépítőmérnök, a Víziterv Konzult Kft. Vezető tervezője szerint a vízmegtartás és a vízgazdálkodás össztársadalmi feladat, amelyhez szemléletváltásra is szükség van. A csapadék és szennyvizet célszerű helyben visszatartani a talajvízszint növelése érdekében. A vízügyi hatóságok munkáját szűkös tározókapacitások, pénzügyi és gépkapacitásbeli hiányok, valamint a természetvédelmi előírások is nehezítik. A talajvíz utánpótlása drasztikusan lecsökkent a burkolt felületek és a csatornázás miatt, a felszíni tározók vizét pedig a párolgás és az eutrofizáció veszélyezteti. Emiatt kiemelten fontos a vízfolyások szélesítése és szükség esetén a duzzasztásuk. Ezek lassítják a víz lefolyását, illetve táplálják a talajvizet.
12: A nagyobb esésű területeken, tehát terepesésű területeken, ott érdemes lenne a vízfolyásoknak a szélesítése, tehát az a célból, hogy az esést azt csökkentsük, tehát valamilyen formában a víz tovább tartózkodjon a területen, tehát hogy ne gyorsan zúduljon le. Egyébként pedig azokon a területeken, ahol nincsen sebesség csökkentésre szükség, tehát a vízsebességének a csökkentésére, ott pedig érdemes ezt a vizet valamilyen duzzasztással picit visszatartani, ugyanis a duzzasztás az a talajvíznek a szintjét is duzzasztja, és már azt tudjuk, hogy a vízfolyásban, hogyha kevés a víz, akkor megcsapolja a talajvizet, hogyha pedig magasan áll a vízszint, akkor pedig a talajvizet táplálja. És az a víz, amit a talajban tudunk tárolni, az a kincs, amivel később gazdálkodni tudunk. Tehát azt tudom mondani, hogy legyen az a cél minden területen, hogy a talajvízben tárolt vízkészletet tudjuk megnevelni.
9: A szélsőséges időjárás egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdaságra, miközben a termelők szerint a jelenlegi rendszerek nem nyújtanak megfelelő biztonságot. A vízmegtartás, az öntözés és a mezőgazdasági alkalmazkodás így már nem különálló kérdések, hanem egymással szorosan összefüggő feladatok.
1: Pressburger Csaba összeállítását hallották. A víz hiánya idén nem csak a mezőgazdaságban, hanem az állattartásban is érezhetővé tette, mennyire megváltoztak a gazdálkodás feltételei. A legelők kiszáradnak, a víz utánpótlása egyre nagyobb feladat, miközben az állatállományt járvány emiatt exporttilalom is fenyegeti. A gazdáknak tehát alkalmazkodniuk kell. Kérdés, hogy ehhez milyen lehetőségeik vannak, és közben hogyan őrizhető meg a legelők ökológiai egyensúlya. Szekernyés tünde összeállítása következik.
13: Az idei aszályos nyár megnehezítette az állattartást erdélyszerte is. A vízhiány mellett a gazdaságok az értékesítés bizonytalanságával és az alacsony felvásárlási árakkal is szembesültek, amit többen úgy éltek meg, hogy a gondok egyszerre nehezedtek a szektorra. Ezt állítja Horváth Csaba állatorvos jótartó is.
14: Ugye az idén az elemek azok összeesküdtek az állattartók ellen, szárazság, exporttilalom, a tej árának a felvásárlása csökkent, és nagyon esett, zuhant az ár, tehát önköltség alatt már mínuszba dolgoznak a tejtermelők is.
13: Egy állattartó azonban nem tud egyszerűen kiszállni egy rossz évből.
14: Képzeljünk el egy olyan helyzetet, ha most a jótartókról beszélünk, hogy adott egy család van, egy X számú jónyája, mit tudom, 3-400, közben jön egy baleset, nem tudom, a dolgozó fér lebetegedik, vagy még rosszabb történik, vagy valami van, és te ott vagy, hogy nincs mit kezdve az állataid, nem adhatod el. Na most vagy kiszárad a legelőd, nincs mit enniük, nincs lehetőséged, nincs pénzed, ugye te nem ároltál az idén szinte semmit, bárány nem tudtál eladni, stb. Effektíven nincs mit csinálni, ez nem van mindegy üzlet, hogy bezártad, és akkor majd, ha elmúlik a gond, újra nyitod, tehát itt nap elmenni dolgozni nem mehetsz máshova, mert itt nap, mint nap 24-24-et mellettük kell lenni.
13: Ennek az összetett kiszolgáltatottságnak adott hangot a bukaresti jótartói tiltakozás is. A megmozdulás azonban hamar politikai értelmezést kapott, Kislehel kalotaszegi jótartó szerint pedig pont ez vont el a figyelmet a valódi problémákról.
15: Például arra kéne rátérni, hogy van egy bizonyos gazdaréteg, aki a támogatásból él, kifejezetten abból tartja fenn magát. Na ez okoz problémákat, és itt lehetett látni a tüntetéseken is, hogy megjelentek a gazdák mellett mesterséges tüntetők, akik annyira nem voltak gazdák. Ezt azért külön kellene választani, tehát a politikának nem kellene beleavatkozni a gazdatüntetésekbe, a gazdaszervezetekbe, mert teljesen másképp nézett ki ez a juhas tüntetés, mint például a németországi gazdatüntetés.
13: Románia közben az Európai Unió juhágazatának meghatározó szereplője, Spanyolország után a második legnagyobb juhtartó ország. 2024-ben az uniós juhállomány 18,5%-a Romániában volt. A szektor jelentőségét látszólag a döntéshozók is felismerték. Így fogalmazott júliusban Táncos Barna, ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
16: Nehéz helyzetbe hozta Románia a juhpest is magát, egy olyan helyzetbe, ahonnan nagyon nehéz lesz kilábalni. Több mint két éve a folyamatos ígérgetés és a folyamatos nem teljesítés annyira megnehezítette Románia dolgát, hogy ma már az uniós biztos nem bízik az állategészségügyi rendszerben, és az első számú kérdés, hogy újra kell építeni azt az állategészségügyi rendszert, amely lehetővé tette, hogy a teljes ország ilyen helyzetbe kerüljön. Ugyanakkor újra kell építeni a bizalmat, ami a talán a legnehezebb dolog és a legnagyobb kihívás.
13: A gazdák tapasztalatai alapján azonban a szabályozás és a támogatási rendszer működése sem mindig találkozik a mindennapi gyakorlattal. Kislehel szerint az államnak nem csak a támogatások, hanem a kiszámíthatóbb gazdasági környezet megteremtésében is szerepe van az ágazat fenntartásában.
15: Tehát a gazdáknak lehet kellene egy jobb adókulcsot adni, mert minél olcsóbban termeli meg a gazda az élelmiszert, annál jobb az iparosnak. A másik probléma az az, hogy a gazdaszervezetek nem feltétlenül működnek a legmegfelelőbb képpen. Ez visszavezethető arra, hogy 90 előtt volt ez a kooperatíva rendszer, és abból nem akarnak részt venni, mert ottan mindenki lopott, úgymond idézőjelesen mondom ezt, és mindenki azt hiszi, hogy bármilyen együttműködés ugyanoda vezetne vissza. Nem ugyanoda vezetne vissza, hanem oda vezetne vissza, hogy mi el kell jussunk nagyobb piacokra. Ezt kell kiegyenlíteni az erdélyi gazdáknak, és ezt kell megértsék, hogy nekünk a konkurencia nem a szomszéd, hanem nekünk a konkurencia az európai szinten van.
13: Az állattartásról szóló vitában az ökológiai szempontok sem kerülhetők meg. Jelentősen befolyásolja ugyanis a biodiverzitást az, hogy például hány állat kerül egy legelőre, milyen intenzíven használják a területet, és mi történik azokkal a gyepekkel, amelyeken már nem legeltetnek, vagyis amelyeket felhagyják. Kun Tomás ökológus szerint Romániában vegyesen vannak jelen a problémák.
17: Számos nyugat-európai országban, Németország, Magyarország, de akár tőlünk délebbre fekvő országokban, például Bulgária, többnyire a felhagyás dominál. Romániában a helyzet viszont eléggé vegyes. Tehát Romániában egyszerre van jelen a túllegeltetés és a felhagyás problémája. A nehezebben megközelíthető helyek, elnéptelenedett zónák, többnyire alullegeltetettek, gondoljunk például a hegyvidéki zónákra, más könnyebben megközelíthető zónák, mint például az Alföld, általában túllegeltetettek.
13: A túllegeltetés pedig szabályszegésnek minősül, melyre maguk az állattartók is reflektálnak. Horváth Csaba szerint a kettős mérce és a korrupció is szerepet játszik a problémában.
14: Itt túllegeltetés van, ezt be kell vallani, és ezt mindenki tudja, és mindenki látja, holott van rá törvény, csak az állattartók sem tartják ezt be. Tehát a legelőinket azt maximálisan kihasználjuk, úgy, ahogy nem lenne szabad. A téli legeltetés az elméletileg tiltva, senki nem tartja be, megpróbálod betartatni, akkor abból háború van. Az állat létszáma a legeltetett területeken, az sem fedi a valóságot, tehát sokkal több állat van nagyon sok helyen, mint amennyi meg lenne szabad engedve. Talán ami a legfontosabb az állam részéről, az először is az átláthatóság, ugye? Példát mondok, van egy ismerősem, aki itt van mellettünk a főútnál, az autópálya mellett, és elmondja, hogy én halok éhen, itt legeltettem a jókat a helyoldalon, és látom naponta 10 számra mennek el a kamionok, amik viszik a bárányt, és én nem adhatom el. És akkor felteszed a kérdést, hogy akkor mi történik?
13: Az exportra ráállt jótermelők szempontjai tehát nem fedik az ökológusokét. Az ellenőrizetlen és komolyan vehetetlen szabályrendszer pedig egyenlőtlenséget teremt a gazdák között. Egy olyan szektorban, ahol mindennél fontosabb lenne az összefogás. Az éghajlatváltozás ugyanis új kihívásokkal szembesíti az állattartókat, melyekhez átgondolt válaszreakció és támogatáspolitika szükséges.
15: Most Erdély szerte nagyon sok mikrogazdaság van, és ezek a mikrogazdaságok olyanok, hogy családból vette át egyik generáció a másik generációtól, azt, amit akár az üktől tudott, azt kell tudja mondjuk a dédunoka is, de viszont kell adaptálni a mostani környezethez. Tudom mondani, hogy nem vagyunk olyan rossz helyzetben, mint a Kárpát-medencének a másik régiója, a legfőképpen Magyarország. Mármint itt a Dunántúlról beszélünk, arról beszélünk, hogy Budapesttől egészen mondjuk Nagyváradig, a Nagyváradi régió is megsérette ezt az egész mezőgazdaságot, a bánsági is alatt vidéket, tehát mindenki megsínlette, pláne a gabonatartók ott nagyon erősen panaszkodtak nálunk, az állattartók panaszkodtak, de még valahogy meg tudták oldani.
13: A kis lehel által elmondottak egybevágnak azzal, amit Kun Tomász ökológus állít. Szerinte az erdélyi medence ökoszisztémája valóban kedvezőbb helyzetben van, mint a dél-romániai vagy a magyar-alföldi régióké. A jövő szempontjából azonban itt is az alkalmazkodás lesz a kulcs.
17: Tehát a szuper El Niño-t nem fogja megrántani. De célkitűzés valahogy az kéne legyen, hogy az agrárpolitika támogassa a stabil ökoszisztémáknak a fennmaradását. Mert egy biodivers stabil ökoszisztéma reziliensebb ezekkel a változásokkal kapcsolatosan, mint például egy erősen túllegelt gyep.
1: Szekernyi és Tünde összeállítását hallották. Ennyi fért már a műsorunkba. Jövő héten, vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Rácz Vincét hallották.

0: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólított fel Leó pápa. Marad a kellemes őszi idő sok napsütéssel. És most a részletek. Rendkívüli ülésen dönt holnap a parlament Magyar Péter miniszterelnök, Sesták Miklós és Hankó Balázs fideszes képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséről. A mentelmi jog a parlamenti munka függetlenségét és a képviselők jogi védelmét szolgálja, és a rendszerváltás óta jár a képviselőknek. Az elmúlt 36 évben csaknem 600 mentelmi ügyet tárgyaltak, 144 esetben felfüggesztették a képviselő mentelmi jogát. A mentelmi jog azért van, hogy a képviselőt ne lehessen mondva csinált okokkal felelősségre vonni, és zavartalanul dolgozhasson, ezt mondta Bárándi Péter, volt igazságügyi miniszter. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Holnaptól 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfér feltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szállítási és raktározási nehézséggel küzd az Európában is ritkaságnak számító alapítvány, amely állateledellel segíti a menhelyeket. A szervezet alig 3 hónapja működik, ez alatt több mint 300 tonna megsemmisítésre ítélte, még felhasználható táp érkezett hozzájuk. Az állatotthonok több 100 000 forintot is spórolhatnak havonta ezzel a segítséggel. Sokaknak jelent gondot, hogy messziről kell elutazni az adományért, ezért több vidéki lerakópont kialakítását is tervezik. Oroszország több mint 2200 drónnal támadta Ukrajnát az elmúlt egy héten, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky összesítése szerint az orosz hadsereg siklóbombát és ballisztikus rakétát is bevetett. Zelenszky elmondta, hogy csak mára virradóra összesen 5-en vesztették életüket orosz támadásokban a déli Zaporizsja régióban, Kijevben és Odesszában. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy olyan kijevi adatközpontokra mértek csapást, amelyek internetet és egyéb szolgáltatásokat biztosítanak az ukrán fegyveres erőknek. Emellett odesszai logisztikai központot és egy katonai felszereléseket szállító hajót is eltaláltak a Fekete-tengeren. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdes-ban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket, és hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa 4 napos franciaországi látogatásának 3. napján 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 000 kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban. Itthon a jövő héten is folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé köd képződhet. A szél gyenge marad. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10, holnap napközben 22 és 26 fok között alakul. Hírekkel 20 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvanitót Erikával.
1: Műsorajánlót hallottak. Heti szabad polc. Válogatás a hét legérdekesebb adásaiból.

amerikai álom a Magyar Nemzeti Múzeumban egy korabeli automobillal. Magyar kaszkadőrök kalandos mindennapjai, továbbá a születésnapos Pásztor Erzsi életrajzi könyve. Egyebek mellett ezeket a témákat kínálom önöknek mai válogatásunkban. Jó estét kívánok, Toldi Szabolcs vagyok.

0: Milyen lehetett egy királyi vadászház? Hogyan díszítették a koldulórendi kolostort? És miként festett egy nemesi kúria a középkorban, vagy éppen a reneszánsz idején Budán? Kevés képünk lehet mindenről, hiszen a török hódoltság idején jobbára eltűnt minden korábbi emlékünk. A Budapesti Történeti Múzeum legújabb Eltűnt épületek hírmondói című tárlatán azonban megelevenedik a múlt. A földből előkerült épületdíszek és egykori lakók féltett kincsei mesélnek nekünk egy elfeledett világról. A látványos kiállításon Pintér Edina beszélgetett a régészekkel, elsőként Takács Ágostonnal.
1: Ez a gyűjtemény korábban már látható volt, csak sokkal kisebb volt, most viszont sokkal gazdagabb lesz.
2: Ezt a kiállítást még Vég András rendezte 2010-es évek első felében, és aztán itt a különböző átépítések részben le kellett bontanunk, és igazából most adódott erre alkalom, hogy akkor ezt visszaépítsük, illetve kicsit ki is bővítsük már egy sokkal nagyszabásúbbra.
1: Oszlopfejezeteket lehet látni, oszlopokat, szobortöredékeket. Honnan és mikor kerültek elő ezek a kincsek?
2: Szinte kivétel nélkül ezek a középkori Budapestnek egykori kisebb, nagyobb töredékei, Óbudától Budán keresztül, itt a különböző, ma már Budapesthez tartozó, de akkoriban még külön településekhez tartozó épületeknek voltak a részei, mint mondjuk a Nyéki Vadászkastélynak, vagy például a Budaszentlőrinci Kolostornak, ugye, amik már különállóak voltak, de mégiscsak a mai Budapest területén.
1: Milyen különlegességeket látunk majd?
2: Hát így a 11-12. Századtól egykori Buda, ugye ma Óbudának nevezett település alapításától egészen a 16. század első évtizedeig, tehát a Mohácsi vészig gyakorlatilag a teljes építészeti spektrum megtalálható. Tehát vannak románkori faragványok, vannak gótikus, és vannak reneszánsz faragványok, illetve falfestmények is.
1: Általában, hogyha középkori faragványokra gondolnak az emberek, épület részletekre, gyönyörű fehér márvány vagy mészkő faragványok jutnak az eszükbe. Itt viszont mellettünk például a raklapokon lehet látni, hogy gyönyörűen festettek voltak ezek a kövek.
2: Az, hogy a középkorban ezeket a szép fehér, meg ilyen egyszerű faragványokat, vagy épületdíszítéseket szerették volna, az inkább egy ilyen későbbi jövevény. Valójában a középkori templomok azok nagyon színesen ki voltak festve. Elég csak a Mátyás templomra gondolni, ami ugye nem középkori a kifestése, de azt próbálta imitálni. Itt viszont nekünk megvannak olyan eredeti faragványok is, például az egykori ferences kolostorból, ugye ez most a Sándor palota alatt volt a kolostor, és az egykori várszínház épülete volt maga a templom. És itt előkerült több olyan faragvány, amiknek nagyon díszes, szép festése van, ezek is itt ki fognak kerülni. Megismerhetik az emberek, hogy azért nem volt annyira fekete-fehér, vagy olyan szürke ez a középkor, mint gondolnánk.
1: Itt, hogyha a mellettünk lévő kőtöredéket megnézzük, ez nyilván valami kapunak lehet a felső lezárása. Háromszöges mintát, háló mintát lehet látni, sőt, talán virágmotívumok is vannak ott?
2: Mérműves mintáknak szokták hívni, ugye ezeket gyakorlatilag körzővel, vonalzóval kiszerkesztve ilyen halhólyagokat szerkesztettek ki, és akkor ezeket szerették részben épületszerkezetekben és tehát ablakokban is alkalmazni, de gyakran csak felfestették különböző felületekre ilyen kitöltő díszként, tehát hogy nagyon sokszor ezek a geometrikus minták kerültek elő.
1: Van itt egy szép dombormű is, levétel a keresztről, sütői vörös márvány.
2: Budán egy gyakran használt anyag ez a vörös márvány, 16. század elejé dombormű, ami az anyag alapján mindenképpen valahol itt a környéken készülhetett, akár itt Budán is, de hát sajnos ennél pontosabbat nem tudunk róla.
1: Kicsit tovább sétáltunk, milyen helyszínről kerültek elő ezek a kövek?
2: A kiállítás túlnyomó része az egyházi épületekből származik, ugye ezek voltak azok, ahol a gyakorlatilag legdíszesebb, legszebb faragványok voltak, viszont itt a kiállításnak itt a második részében világi épületeknek a töredékei vannak, nemesi vagy királyi épületeknek, palotáknak az alkatrészei, mint a Nyéki Vadászkastély, vagy például Ragúzai István királyi borbélynak a reneszánsz palotája, aminek egy részét feltárták itt a 2000-es években, és ennek az volt a különlegessége, hogy valószínűleg az 1541-es ostromkor pusztult el maga az épület, ennek az épületnek a festett faltömbjei egyszerűen bedőltek a földbe, és ezeket valami miatt soha nem bántották, tehát valahogy úgy elplanírozhatták, és nem építették azután be máshova. Így emiatt, amikor a 2000-es években feltártak, itt hatalmas festett faltömbök kerültek elő, és ebből is néhány részletbe lesz mutatva itt a kiállításon.
1: A készülő kiállításból felkapaszkodtunk a raktárba, ahol még nagyon gondosan felcímkézve és bebugyolálva láthatók azok a kis tárgyak, tárlatok, amelyek mint kiállítás a kiállításban megjelennek majd ebben az új tárlatban. Terei Györggyel beszélgetünk régésszel. Mik azok a tárgyak, amelyek ezeket a középkori épületeket ki tudják egészíteni?
3: Nagyon érdekes az, hogy míg a látható kőfaragványok mind-mind meghatározhatóak, hogy milyen épülethez tartoznak, és azt a pompát, azt a nagyon fontos jelentőségét az épületeknek bemutatják, addig azok a mindennapi tárgyak, amelyek a személyekhez köthetők, azokat nem tudjuk meghatározni, hogy ki is viselte, csak tulajdonképpen a funkcióját. A középkori ember teljes életét átszőtte a vallásosság.
1: Miben nyilvánul ez meg?
3: Elmennek, ha az Árpádkor nézzük mondjuk Rómába, vagy Jeruzsálembe, később mondjuk Santiago de Compostellába, és azzal, hogy ők ott vannak, végigjárták a zarándokutat, ezért ugye kapnak egy zarándokjelvényt, amint a kalapjukra, vagy például a ruhájukra rávarnak.
1: És bűnbocsánatot.
3: Igen, mindenképpen, és amikor ezt megtaláljuk, az a tárgy többet mond. 11. kerületben megtalálható Árpádkori Kána faluban találtunk egy Rómából származó Szentpéter és Pál bazilikához tartozó zarándokjelvényt. Azt nem tudjuk meghatározni, hogy egy áthaladó zarándok véletlenül itt vesztette el, vagy egy kánai lakos, aki megjárta Rómát és visszajött, és letörtek a fülei, és ezért ki kellett dobni, de mindenképpen túlmutat a tárgyon, és ez egy nagyon érdekes kérdéseket vet fel, például az, hogy a középkori ember nincs bezárva a saját falujába. Ezek az ólom zarándokjelvények nagyon sokszor töredékes állapotba kerülnek elő, sok esetben nehezen felismerhető.
0: Eltűnt képek hírmondói. A Budapesti Történeti Múzeum kiállítása október 25-ig tekinthető meg.

0: 100 éves sport fogad bennünket a Magyar Nemzeti Múzeum előcsarnokában. Az Amerikai Álom című kiállítás ugyanis a magyar emigráció és diaszpóra sokszínű, fordulatokkal teli történetét mutatja be. Orgona Angelika és Radnóti Klára kurátorok a már említett historikus automobilnál fogadták Nánási Janikót.
1: Azt mondta a közlekedési múzeumnak az illetékes szakembere, hogy nagyon bonyolult, mert kell találni ott, aki vezeti, és amikor már itt van a múzeumban, akkor mégiscsak probléma, mert nem tud följönni a lépcsőkön. Daruval emelték fel a Nemzeti Múzeum elé, és akkor onnét gurították be az előcsarnoknak a szintjén.
2: Most beindítani nem tudjuk, viszont bele tudok innen kukkantani, és akkor akár láthatom is azt a sebességváltót, amelyet a magyar Galamb József fejlesztett ki. Galamb József, illetve Farkas Jenő, mint a Ford tervezői, igen jelentős szerepet játszottak, hogy ez a T-modell népautó lett.
1: Igen.
2: De hogy kerültek ők, mondjuk Galamb József 1904-ben a Fordhoz?
1: Galamb József imádta az autókat, és neki az volt a célkitűzés, hogy mindenképpen meg akar nézni St. Louisban egy autókiállítást, és ezért neki el kell jutni az Egyesült Államokba. Vándorolt végül is a jobb megélhetést keresve, így vetődött el Detroitba, és végül is a Ford Motors Companyhez szegődött el, ahol óriási sikereket ért el. Ez a bádogböske, hogy nevezték, Tin Lizzy angolul, ez tényleg mindenkinek az autója lehet, azt hiszem, hogy 4 havi fizetés volt az elképzelés, hogy annyiból meg lehessen vásárolni.
3: Egy eklatás példája annak, hogy a magyarok nem csak szemtanúi voltak az amerikai történelemnek és az amerikai állam kibontakozásának, hanem aktív részesei is.
2: Megnézzük fönt a kiállításban, hogy kik még, akik alakították Amerika életét. Mehetünk régebbre is, akár az 1770-es évekbe, hogyha Kovács Mihály huszárezredes dokumentumait megnézzük. Ő volt az első magyar, aki életét adta Amerikáért.
1: Legalábbis róla tudjuk konkrétan. 16 éves volt, amikor felcsapott a Jászkun huszárezredbe, ez a karcagi születésű katonaember. Európa összes háborúját végigharcolta, és az amerikai függetlenségi harcokról a hírek elérkeztek Magyarországra is. És ekkor már túl egy elég rosszul sérült házasságon, viszont rengeteg adóssággal megterhelten, eléggé kalandor életet élt, azt kell, hogy mondjam, és ekkor ment el Franciaországba, küldött egy levelet az éppen Párizsban időző Benjamin Franklinnak, aki ekkor az Egyesült Államok követe volt, és ebben a levélben fidelissimus ad mortem, tehát mint halálig hűséggel felajánlotta a szolgálatait Amerika népe függetlenségének a kivívásához. És egy hónap múlva partra szállt az Egyesült Államok földjén, tehát ő az az ember, akiről tudjuk, hogy személyesen találkozott George Washingtonnal. És ő az, aki a legmagyarabb fegyvernemnek, a huszárságnak a harcmodorát meghonosította az Egyesült Államokban.
2: Ez nagyon régen történt, gondolom nincs már tárgyi emlék.
1: Tárgyi emléke nincsen, pláne, hogy ő ott hősi halált is halt, Charleston ostrománál. Ez a lovas szobor modell, ez Finta Sándornak az alkotása. Ő 1923-tól kezdve élt New Yorkban, ő egy turkevei születésű magyar művész, és az ő elég erőteljes hozzájárulása kellett ahhoz, hogy létrejön egy társaság, amelyik az amerikai és magyar kapcsolatok történetét tanulmányozta, és többek között Fabrici Kovács Mihálynak az életét is.
2: Tehát akkor ez a szabadság terme,
1: igen.
2: Nyilván 56 is jelen van.
3: Igen, 1956 egy nagyon jelentős menekült hullámot is jelentett, ugye tudjuk, hogy

0: És azt is el kell mondanunk, hogy az Egyesült Államokban egy szolidaritási hullámot hozott ez az 56-os forradalom, és hát a magyar emigráció is megmozdult, és segélycsomagokat küldtek Magyarországra. Itt a segélycsomagokból is látunk egyébként ebben a ládában, ez egy nagyon érdekes ez a láda. A denveri általános iskolások készítették, és a láda belső oldalán iskolásoknak a neve is föl van sorolva, és benne a ládában itt vannak a kis segélycsomagok, az amerikai.
1: Ömlesztett sajt.
0: Igen, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Amerika megnyitotta a határait, és ugye a Camp Kilmer befogadó táborban menedéket találtak az 56-os menekültek, mintegy 40 ezer emberről beszélünk. És egyébként ugye az Ed Sullivan Show is fontos ebből a szempontból, ugye Elvis Presley is szerepelt az Ed Sullivan Show-ban, és elénekelt egy dalt. Sokszor Elvis Presleynek tulajdonítják ezt a kezdeményezést, hogy akkor az Ed Sullivannek a szerkesztőnek az ötlete volt, hogy ezt a dalt végül az 56-os eseményekre fűzze fel. A lényeg az, hogy rengeteg támogatás érkezett be a műsor hatására.
1: Nézzünk be ide ebbe a terembe, mert itt van az, hogy hogyan is élt a magyar diaszpora emigráció Amerikában. Például ez a vitrin nekem nagyon jól mutatja, hogy egyrészt őrizni akarták a magyarságukat, mert itt a nemzeti lobogó. Ugyanakkor ott látok egy baseball ruhát, ami meg már kicsit az asszimiláció felé mutat.
0: Szerettünk volna megmutatni ennek a diaszporának a sokszínűségét, és bizony ennek részei azok az egyszerű emberek is, akik az első világháborút megelőző 5 évtizedben eljutottak Amerikába, és ez mintegy 1 700 000-2 000 000 ember, különböző becslések vannak.
1: És van köztük nyilván olyan is, nem kevés, akiknek az amerikai álom akár rémálommá is válhatott.
0: Ajaj. Így van. Ezek a tárgyak egyetesen Clevelandből érkeztek, és ez a clevelandi Szent Erzsébet templomnak emléktárgyai.
2: Az amerikai álom. A Magyar Nemzeti Múzeum tárlata egészen november 1-ig látogatható.

0: heti szabad polc. Válogatás a hét legérdekesebb adásaiból.
1: Az amerikai szál felbukkan az 1956-ban Ausztriába menekült magyarok életében is. A tengeren túlról került Budapestre 15 gyerekrajz, amely egy gimnáziumi tanár kérésére készült 58-ban Innsbruckban. A Magyar Nemzeti Múzeum ezeket a rajzokat is kiállítja majd az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. Hogy mit lehet tudni a 15 rajzról, a gyerekekről, és milyen úton jutottak el a rajzok Ausztriából Amerikába, majd onnan Budapestre, kiderül Babuch Kriszta interjújából.
2: A Magyar Nemzeti Múzeum állandó történeti kiállításában szemben állok egy olyan kis vitrinnel, ahol egy gyerekrajz látható, és Szalánki Erzsébet készíthette. Egy utcai kép, forradalom felirattal, látunk egy tankot, szovjet katona holtteste, és egy civil halott és testrészek szanaszét, magyar zászló a kivágott címerrel. Ez a rajz hogyan készülhetett Innsbruckban 1958-ban? Kérdezem én Balahó Zoltán történészt.
3: A rajz első ránézése valóban brutális jelenetet ábrázol. Onnan kezdeném a történetet, hogy 1956. november 4-én leverik a forradalmat. Közel 200 ezer ember hagyja el az országot. A többségük Ausztriába menekül, egy kisebb részük Jugoszlávián keresztül érkezik nyugatra. Na most az Ausztriába érkező menekülteknek egy jelentős hányada fiatalkorú volt, iskoláskorú vagy főiskolai hallgató, sőt egy jelentős részük, közel 6%-uk még a 14. életévüket sem töltötték be. Ezek között a gyerekek között voltak olyanok, akik szülőkkel együtt érkeztek ki, de voltak olyanok is, akik árvák vagy félárvaként szülők vagy felnőtt kíséret nélkül. Na most az osztrák hatóság a gyerekeket, hogy ne kallódjanak el, próbálta őket iskoláztatni. Mivel a Ausztriába érkező magyarok szöme nem kívánt Ausztriában maradni, hanem tovább akart menni elsősorban az Egyesült Államok felé, ezért nem osztrák iskolába integrálták őket, hanem ideiglenes jelleggel létrehoztak néhány oktatási intézményt kimondottan magyar menekült diákok számára. És az öt iskola közül az innsbrucki volt az, amelyik a legnagyobb jelentőség

0: jelentőséggel bírt, ugyanis ott már 1945-46 óta létezett egy magyar politikai menekültek által létrehozott iskola, és a diákok zöme ide került. Volt ennek egy rajztanára, Török Sándor, aki olyan feladatot adott a gyerekeknek, hogy rajzolják meg 56-os élményeiket. Így keletkeztek ezek a rajzok, összesen 15 darabról tudunk. Most a rajzok miután elkészültek, ebből az iskola rendezett egy saját kis kiállítást, és az iskola hátterében diákotthonok is működtek, ezeket nem csak az osztrák állam és magánadományozók, hanem külföldi nyugati államoknak a támogatásaiból hozták létre, és így jön létre az amerikai protestáns egyházak segítségével egy leány diákotthon Innsbruckban, ahova a somodi lánytestvérek is jártak, Somodi Kató és Somodi Gyöngyi. Nekik volt egy nevelő tanárnőjük, aki szintén Amerikából érkezett, New York önkéntesként, Ruth Anderson, és ő volt az, aki ezeket a rajzokat valamilyen megfontolásból magával vitte Amerikába. Azt feltételezzük, hogy pénzt akar gyűjteni a diákotthon vagy az iskola számára. Nem tudjuk, mi lett a történet vége, de a rajzok nála maradtak. Közel 40 évig őrizkedte őket, és érdekes, hogy amikor a somodi testvérek a szülőkkel együtt 58 végén Amerikába érkeztek, akkor hamarosan felvették a volt nevelő nőjükkel a kapcsolatot. Közel 40 év múlva az idős tanárnő ezekkel a rajzokkal lepte meg őket. Ők hazahozták Magyarországra, és így került be 2002-ben néhány kézen közön megfordulva ajándékként a Magyar Nemzeti Múzeumba. Egy külön önálló időszaki kiállítás fog készülni ezekből a rajzokból, és néhány egyéb gyerekek által készített naplóból ezzel fog a múzeum emlékezni a forradalomnak a 70. évfordulójára.
1: Esetleg az egykori rajzolók közül van, aki él, fel lehet velük venni a kapcsolatot, tudnak erről a háttérről valamit?
0: Nincs arról tudomásunk, hogy lenne közöttük még élő személy, de elképzelhető, hogyha valaki a történetből magára vagy osztálytársára ismer, akkor szívesen vesszük a jelentkezését.
1: Említette a somodi testvéreket, akik segítségével a múzeumhoz kerültek ezek a rajzok. Róluk tudunk valamit?
0: Egyikőjükkel sikerült felvenni a kapcsolatot, és ha minden igaz, akkor majd itt lesz.
1: Ide jöttünk egy rajzmappához, és itt az Andaui híd, harcos Kató rajza. Ez nagyon szép, vízfestékkel a hídon való átkelést mutatja, és ott az osztrák zászló a bal sarokban. Aztán van egy Menekülés című, ez egy rajz, és szintén ugyanúgy a hidat ábrázolja. Egy hölgy és egy férfi alak látható ezen a hídon, ezt Ökrös Katalin készítette.
0: Ez az Andau, ez a határnak a hansági részén található, kis falu ma már Ausztriában, és nagyon sok menekült ezen a bizonyos Andaui hídon, ez egy kis fahíd volt, ezen keresztül léptek osztrák földre. Nagyon sok fénykép, filmfelvétel készült róla, sőt egy amerikai újságíró a menekült magyarokkal ilyen interjúkat készített, ebből született egy interjúkötet. A Híd Andaunál címmel jelent meg magyarul. Ugye így gyerekek rajzairól beszélünk, akik nagyon fiatalon hagyták el az országot, külföldön kezdtek új életet, de a forradalomban áttélt élményeiket magukkal vitték, és hát ez a rajz lehet, hogy egyfajta ilyen traumafeldolgozásként működhetett.
2: 1956 gyermeki szemmel. Az interjúban említett 15 rajz a Magyar Nemzeti Múzeum falai között tekinthető majd meg a forradalom 70. évfordulójához kapcsolódva.

0: és elérkeztünk a jelenbe, amikor a tengeren túl egyeseknek kalandos úti cél vagy izgalmas munka lehetőség. Kiváló magyar kaszkadőreink rendszeresen részt vesznek amerikai filmforgatásokon. Repülnek, száguldanak, égnek, zuhannak, vágtatnak. Juhász Ildikó és Piroh Gábor kaszkadőrökkel Pintér Edina beszélgetett.
1: Az ember beül a moziba, nem is gondol arra, hogy a sztárok mellett a jelenetek nagy részében magyar kaszkadőröket lát. Piroh Gábor, Terminátor, Die Hard, Trója, tehát tényleg ezekben a kultikus nagyfilmekben szerepelt.
2: Már a rendszerváltás előtt is dolgoztunk angolokkal, amerikaiakkal. 1978-ban például itt voltak Amerikából először a Stunt Unlimited kaszkadőrei. Az valami olyan hihetetlen nagy dolog volt, mint hogyha most leszállna ide egy Alien a Marsról, és segítettek, levelet küldtek nekem Amerikából. Hát az valami hihetetlen módon inspirált.
1: Női kaszkadőrökről ritkábban hallunk. A lányok hogy kerülnek a mozikba?
3: Hát ugye engem is a Piroh Gábor fedezett fel, egy dobrai filmben találkoztunk, ahol én Kim Basinger imitátorként szerepeltem, és vezettem egy sportautót. Akkoriban még az volt a módi, hogy a nőket is a fiúk dublírozták, viszont azóta egyre több lány, hölgy jön be a szakmába. Általában a sportolókból nagyon jó alapanyag lesz, így kaszkadőr szempontból. Nagyon sokfajta munkát tudnak csinálni.
1: Nézzünk egy-két nagy filmet. Kik azok, akiket helyettesítettetek egy-egy ilyen veszélyes jelenetben?
3: Tudni kell, hogy Amerikában 10 000 kaszkadőr van, tehát ott bejutni az csak ilyen kivételes embereknek sikerült, mint a Piroh Gábor. Azt szeretjük, amikor amerikai produkciók jönnek kis hazánkba. Rengeteg ilyen filmet lehet mondani, Katedrálist, akkor a Company, és akkor a Herkulesben is dolgoztam. Akkor volt a Die Hard, volt az I Spy, amire én nagyon büszke vagyok, Szegény párák, Emma Stone-nal a főszerepen, és Mark Ruffalo-val. Amit még nagyon szerettem, és a Gáborral együtt csináltunk, az Angelina Jolie-nak Vér és a Mészföld.
2: Itt volt a Brad Pitt is, azt mi koreografáltuk, mert elővik ugye nagyon drámai film. A Kalozok filmben, a Cutthroat Islandben, Matthew Modinak voltam a dublőre, Gina Davis volt a másik főszereplő, annak meg egy olasz fiú volt, a Claudio Pacifico volt, mert nem találtak olyan dublőrt, se égen, se földön, aki tudott volna úszni, lovagolni, búvánkodni, magasból esni, és így tovább.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy kap egy jó parókát, és az arcát nem mutatjuk.
2: Így van, tehát a Matthew Modinak voltam a dublőre, legszebb jelenet, amikor fölrobban a kalózhajó, és akkor a Claudio meg én ugrunk a vízbe. Háromszor kellett megcsinálni, és hát úgy éreztem, hogy ha nem érek bele a vízbe, akkor megégek, mert hatalmas robbanás, óriási hő, de hát vívtam fönt a árbócon, mindent csináltam helyett. A Máltán egy 70 méteres szakadékba estünk be a Claudióval. Például a Billy Zane a Cleopatra című filmben Marc Antoniót játszotta, és akkor föl kellett buktatnom a lovát. Négyszer kellett megcsinálni jelenetet. És aztán nagyon jól összebarátkoztunk, mert a Titanic ugye 96-97-ben volt, ez a Cleopatra meg egy évvel később. Tehát nagyon sok színésznek voltam a dublőre. Az egyik a Mennyei Királyság, a Warren Winstonnak voltam a dublőre. Én ugrok fel a lóra, én vágom le az embereket, én ütök a fejére a Orlando Bloom-nak a karddal. A Ridley Scott lejött a videósátorból, megkérdezte tőlem, hogy tudom-e bal kézbe fogni a kardot. Hát mondtam neki, teljesen póker alsza, persze. Titkos gondolatod, úristen, mi lesz ebből? Halálig ügyes vagyok bal kézzel is, de hát nem lehet összehasonlítani, de ezért kell gyakorolni. Átkalapozok a patakon, lendítem a kardot, az Orlando elszaladt a ló elől. Ridley lejött, azt mondja, nem baj, Orlando, semmi baj, maradj ott a gába, meg tudja csinálni. Szóval szuperul sikerült, és akkor végén lovagoltam a filmbe helyette, rengeteg jelenetbe, vívás, esés, lóról esés, de hát rengeteg gyakorlás van emögött, rengeteg.
3: Mindenki fejleszti magát, küzdősport edzésekre jár, tornatermi edzésekre jár, vívnak, lovagolnak, ezek után meg az adott filmre speciálisan próba időszakot kapunk, és így készülünk föl.
1: És a filmben látok majd egy 10 másodperces jelenetet, hogy valaki valahonnan leugrik.
2: Hónapokig készülünk egy ilyen 10 másodperces jelenetre.
1: Mik azok a tulajdonságok, amik a legfontosabbak ebben a szakmában? Nyilván a testi adottságok nagyon fontosak, de azért kell ebbe valami vagányság, talán vakmerőség?
2: A legfontosabb kompetencia a megbízhatóság. A másik meg az, hogy nincs visszaduva, nincs nyöszörgés. Volt rá példa, hogy kaptam telefont a Jordi csütörtökön, hogy figyelj ide, azt mondja, a szombaton a Máltán van egy 2 hetes forgatás. Gyere, készüljél fel. Semmit nem mondott. Cutthroat Island, tudtam a film címét. Akkor mit pakolsz be? Ott szépen kiderül a forgatáson, hogy igen, kell az égőruha, kell a búváruha, kell a beülő, kell a kiskötér, spéci mellény, amit fölvesztel, és abból rántanak föl, meg azzal akasztanak fel. Az nincs nálad, nem takapod a melót.
1: A magyar kaszkadőrök miben a legjobbak?
2: Mindenben. A rendszerváltás előtt még voltak olyan filmek, mint a Vörös Zsaru, például itt ott a Schwarzeneggel. Akkor volt az Oroszlán szív című film, a Franklin Schaffner, aki a Majmok bolygóját vagy a Pillangót rendezte. Úgy elindultunk egy olyan hihetetlen profi úton, felszerelést vásároltunk és edzettünk. Heti 5-6-7 napot. Például a Mennyei Királyságban, Kelet-Európában alkalmazták a legjobb kaskadőröket. 10 voltunk kint, 10 magyar kaskadőr. A legtöbb színész imád minket, jó kapcsolatban vagyunk.
1: Végre önök viszik a bőrüket a vására.
2: Nagyon hálásak is. Ugye van ez a kaskadőr Oscar, a Taurus World Stunt Award, és ott minden egyes alkalommal elmondták a Jackie Chan, vagy a Schwarzenegger, vagy a Harrison Ford, hogy köszöni, köszöni. Vannak színészek, mondták, hogy ők dublőr nélkül dolgoznak. Nincs ilyen. Hogyha ügyes is a színész, a Tom Cruise, mert az nyilvánosan ugye összetörte a lábát, meg tud csinálni egy csomó dolgot, de egy bizonyos szinten túl nem, mert egyszerűen az a kockázat mindig ott van. Színész, azt kell kimélni, az Arnold, amit most a életműdíj után küldött üzenetet, tehát az óriási büszkeség tényleg. Most a Kelly produkcióba üzent az Arnold, hogy szeretné a Piro Gábort a jelenetében látni. Így aztán dolgoztam egy napot, mint New Yorki senior, de tök jó volt.
1: Ilyen érzés Orlando Bloomot orba vágni.
2: Nagyon érdekes, hogy ilyen nagyképűnek tűnik, de a kaskadőrökkel végtelenül tisztelettudó. Nagyon jó érzés, hogy ezektől a világsztároktól megkapjuk ezt a fajta tiszteletet.
3: Angelina Jolie-val is nagyon jó volt a kapcsolatunk, Emma Stone-nal is. Nekem már az is nagyon sokat számít, hogyha valaki visszajön Magyarországra, és utána a nevemen szólít, hogy jaj, Ildikó, de régen találkoztunk. Tehát ugye ez egy Mark Ruffalo például. Természetesen vannak könnyebb színészek és nehezebben kezelhető színészek, de a végén, amikor már látják, hogy ó, egy nő is tud akciójelenetet, utána már azért ők is kedvesebbek szoktak lenni.
1: Mik voltak a legzűrösebb jelenetek? Azt tudom, hogy a Trója filmben is volt egy-két cifraság.
2: Hát volt ott annyi minden, fölborult a szekér, hogy cipelte a kaszkadőrt magával. A Mennyei Királyságban, amikor a Rohamhídon égünk, egyik kaszkadőr megégett, egy litván gyerek. Hát csináltunk ilyen nagyugrásokat, én leugrottam minden Kassai téren egyszer 60 méter magasból papírdobozokra, akkor egy ikaros busszal beugrottam a Dunába.
0: A kaszkadőrök kalandos mindennapjairól hallhattuk Juhász Ildikót és Piroh Gábort.

0: Végül engedjék meg, hogy az utolsó interjút egy személyes történettel vezessen fel. Még 2024. decemberében történt, hogy hazafelé beugrottam vásárolni az egyik áruházba. A sarok között egy számomra igen kedves idős hölgyre figyeltem fel. Nem akartam megzavarni, de úgy éreztem, hogy mégis jó lenne pár szót váltani. Meglepte, hogy megszólítottam, de nem vette rossz néven. Olyannyira nem, hogy úgy elbeszélgettünk, mintha ezer éve ismernénk egymást. Szóba került egyebek mellett a Szomszédok című teleregény és az aktuális színházi munkák. Megállapodtunk, hogy én megnézem őt a színházban, ő pedig bejön a rádióba a nagy sikerű darabról beszélni. Így is lett. Megjegyzem, még fotó is készült a boltban. Már csak azt sajnálom, hogy nem az italosztályon, hiszen a Szomszédok pohár emelgető Janka néniéhez az passzolt volna igazán. Ha nem találták volna ki, elárulom, Pásztor Erzsiről van szó, aki a napokban ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból megjelent egy életrajzi kötet, amelynek címe Mégiscsak színésznő vagyok. A könyv Lakner Zoltán és Reznák Gábor beszélgetései alapján készült. A Kossuth és Jászai Mari díjas színésznővel Farkas Adrien találkozott.
1: Ha én velem történnek a rossz dolgok, azokat nagyon tudják élvezni, sőt, röhögnek rajta, velem együtt. Csak akkor már én is kiadtam magamból, előtte sírok, de ezt élvezik, hogyha engem ráznak át, engem vernek át, azt imádják, azon tudnak szórakozni.
2: Nem, de jó dolgokon is.
1: A jó dolgok, hát a jó dolgokat is előadtam, de azért azt nem szeretik annyira, hogy azt mondom, hogy képzeljétek, az utcán megállítottak, és azt mondták, művésznő. Ez volt ilyen. Megállított engem a piacnál, jöttem az újpesti piacról, és megállított egy olyan középkorú hölgy, és azt mondta, művésznő. Én magának már a szinkronjaiért Kossuth díjat adtam volna. És ez olyan boldogsággal töltött el, akkor még semmilyen díjam nem volt, még Jászai sem, Balázs Béla semmi. Akkor mondta ezt, mert hogy a hangomat annyira szeretik. És ez is egy érdekes dolog volt az életünkben, hogy anyukám mindig azt mondta, Erzsike, neked aztán nem fogják azt mondani a fiatal emberek, hogy Erzsike, zümmögjön ide a fülembe, mert imádom a hangját, mert mindig hangos voltam, és mindig ilyen erővel beszéltem. És mondom, drága anyám, ha te tudnád, hogy hányszor mondták emberek, hogy imádom a hangját. Két vadidegen fiú megállt itt, becsöngettek, és azt mondták, hogy bemutatkoztak, hogy szeretnének írni rólam egy könyvet. Mondom, rólam? Könyvet? Hát nem hát tudom, igen. Hogy hogyan. Megdöbbentem, nem tudtam
2: miért?
1: Az első.
2: Hát ez egy Kossuth díjas szupersztár színésznő, miért döbben meg ezen?
1: Azért, mert hát nem ismertem őket. És akkor ide jártak hónapokig, és én mondtam. Nekem volt egy műsorom, majd megnézed. Aha. A plakátját a WC-ben.
2: De miért pont ott?
1: Mert nem gyűjtök ilyesmit. És akkor kiraktam Pásztoróra, az volt a címe.
2: Zseniális.
1: A pályámról mesélek, az életemről, úgyhogy sok mindent már én megosztottam hát a barátaimmal, pláne a barátnőimmel, mert most, hogy olvassák a könyvet, mindenki valamit reklamál.
2: De mit?
1: Hogy miért nincs benne az a... Mikor a fiú megjelent nálad a színházba.
2: És miért nincs benne?
1: Hát, mert nem lehet. És erre a Gábor, az egyik fiú, azt mondta, tudod mit? Ennek az kellett volna legyen a címe, hogy Pásztor Erzsi, az első 90 évem. Mert hát annyi maradt még bennem, tudod. Az a döbbenet, hogy úgy összepasszoltunk, hogy a végén én lettem hálás nekik, hogy nem csak, hogy megírják a könyvemet, hanem kaptam két olyan barátot, ami hát ajándék az élettől.
2: Azt tetszik ebben a könyvben, hogy követik ezt a természetes hullámzását az elbeszélésnek, tehát itt azért a kronológia nem mindig szoros. Olvassuk, és hömpölyög. Nekem meghatott az a szeretet, ami, hogy például Bora Margitról, hogy de, valami de együttérzés.
1: Ez, igen. Én úgy gondolom, tudod, hogy csak akkor érdemes nyilatkozni, egy könyvet írni, ha őszinte lehetek. Hogyha elmondom a véleményem, amit gondolok. Hát és akkor tudod, mondtam ömlesztve, és nagyon sok minden kimaradt belőle, mert nem lehetett, nem
2: fél. Mi az, ami fontos?
1: Mikor a kisfiú megkeresett. 14 éves volt, Borbé Bálintnak hívják, aki beállított a Karinthy Színházban. Molnár Ferenc Olimpia című darabját játszottuk, és a gyereknek az volt a kérése apjához, hogy a születésnapján a Pásztor Erzsit szeretné színpadon látni. Bejött az apa, és azt kérte tőlem, hogy megengedném-e, hogy a fia szünetbe vagy a végén, hogy egy közös képet, mert rajong értem a gyerek.
2: Hogy honnan, ez fantasztikus.
1: Ezt nem tudtam. Persze, jöjjön be. Csináltam a gyerekkel egy képet, akkor 14 éves volt a fiú, pillanatokon belül csinált rólam, nekem nincs internetem se, nem vezetek semmilyen ilyen közösségi dolgot, csinált egy Pásztor Erzsi kedvelők társasága, most már nem tudom hány millióan vannak ebben. Közben ő színész akar lenni, zeneiskolába járt a gyerek. Most fölvették, a Malekandi csinál egy osztályt, és oda fölvették operett szakra. És a gyerek most, hát nem tudom, hogy milyen jó barátok, és ez nem volt benne a könyvben, ez nincs benne.
2: Még az is lehet, hogy egyszer majd állnak közösen a színpadon.
1: Hát én már nem. Hát nem, már 90 évesen, és hát már elvesztettem a stabilitásomat ezzel az, hogy a műtétem után, hát két rák műtétem volt. Utoljára elestem az utcán, tudod, nagy pofára. Tisztára összetörtem magam, és labilis lettem. Tehát elvesztettem azt a biztonságomat.
2: Mi mert... néhány éve vezetett.
1: Igen, ezt már két éve abba hagytam, amikor a lányom azt mondta, mami, 80, nem tudom hány évesen már nem kell vezetni, inkább ne. Elajándékoztam az autót, mert már olyan állapotban volt, hogy celluxon ragasztottam fel a díszlécet, és jött az unokám Olaszországból, ott élek, mert ugye a lányom is ott ment férhez. Mimike, hát hogy néz ki a te autód, nem szégyeled? Mondom, majd ha valaki akarja, akkor vesz nekem egy autót. Tökéletesen megfelel, hogy bejárok a színházba esténként, és hazajövök. Nem zavart, engem ilyesmi nem érdekelt soha életemben.
2: De még azért az őszintességről hadd kérdezek valamit, hogy engem szinte mellbe vágott az a fajta őszinteség, amikor nagyon nagy tamú témákról, házassági válságokról, alkoholizmusról, olyan házassági problémákról, amikor nagyon nagy a társadalmi különbség. Tehát, hogy amikor egy olyan anyós van, aki tényleg lumpenproletára, hogy ez a könyvben szerepel, abortusz. És én még gondoltam is, hogy ezt egyáltalán megmerje meg kérdezni.
1: Nézd, nekivágok egy ilyen életműnek, hogy beszélek róla, akkor nincs mese. Ez hozzátartozik az életemhez. Hát először is az anyósom egy unikum volt, ugye azt nem titkolhattam el, ahogy beállított nyuszi csapkába, télvíz idején fehér szandálba, és árpás illata volt. Hát azt hittem, hogy ott rögtön összeesek. Hát ez az egész egy, igen, Ferikétől kaptam. A Ferike a másik alkoholista fia volt, mert az egész család egy közben mindegyiknek abszolút hallása volt, mindegyik zenélt, vagy írt, olyan tehetséges család volt. Tudod, mikor megbolondultam tőle, ez volt az, ami a leginkább zavart. És hát ilyen volt a férjem. De azért 21 évig együtt éltünk. Mert ugyanakkor egy tünemény volt, amikor. És nagyon jó színész volt. Annyiszor próbálkoztam, és mindig bedöltem neki, tudod? Mindig elhittem, hogy most vége lesz.
2: Ezért ez a könyv is nyilván felteszi a kérdést, hogy Janka néni miért lett akkor a sztár, és akkor itt az a válasz, hogy azért, mert ő volt az egyetlen igazán húsvér figura abban.
1: Hát a tündérbündér. Mindenki vajasmézes kenyér volt. Hát csöpögtek a jóságtól. Mindenki annyira jó volt, hogy ilyen nem létezik. Ugye ilyen a világon nincs. És a Janka meg egy ember volt. És hát azért én játszottam. Mert azért ne hagyjuk ki belőle, mert mindig azt mondtam, hogy de azért én tudom, hogy azért én azt megdolgoztam a magamért. Hát olyan jó. Hát hányszor volt az, mikor vezettem például a pirosnál? Integettek a másik autóval. Visszaintettem. Bemegyek a boltba. Jaj, művésznő, de jó, hogy látom. Jól van. Nem, milyen szép. Nem igaz, hát sose voltam szép.
2: Nem igaz, most is az.
1: De így látják, mert amit beszélek, az az arcomon van. Hát azt nem mondom, hogy nem sírok, meg nem kesergek, de a jó dolgokon is, mert annyira tudok örülni. Még én se hiszem el, hogy 90 vagyok. Jézus várjam, tényleg.
0: Mégiscsak színésznő vagyok. Ezzel a címmel jelent meg tehát Pásztor Erzsi életrajzi könyve. Isten éltesse a művésznőt!

0: Ennyi fért a heti válogatásunkba, kötetlenül. A felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs. További szép estét kívánok!
1: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
2: Ha azt mondjuk, hogy cigány misszió, akkor általában a különböző keresztény egyházak olyan szervezett szolgálatát értjük ez alatt, amely a roma közösségek lelki, szellemi és szociális támogatását, valamint az evangélium hirdetését tűzi ki célul. Természetesen ez a tevékenység nem ennyire egyszerű, mint annak meghatározása. Ráadásul nem csak a szervezeteknek, de a politikumnak is azzal is szembesülnie kell, hogy éppen ezek a magyar anyanyelvű közösségek mentik meg sok településen a kisebbségi magyar oktatást. Erről is beszélünk mai műsorunkban. Üdvözlöm Önöket, Verese Mese Gyöngyvér vagyok. Kizárólag roma származású tanulók látogatják a magyar tanítási nyelvű alapiskolát a felvidéki Szepsiben. Számukra sok esetben az iskola jelenti az egyetlen meleg és biztonságos helyet, ahol az alapismeretek mellett élményeket, tehetséggondozást, főtételt, tiszta ruhát és gondoskodó szeretetet kapnak. Nagy Ildikó iskolaigazgatóval Gallai Nagy Emese beszélgetett.
3: Nálunk már minden zegzugban tanítás folyik, és előzőleg, amelyik kabinetek voltak, szertárak, pihenő helyek voltak, mind átlettek alakítva. Ezek főleg osztott órákra szolgálnak, és a speciális osztályokra. Én, amióta itt vagyok 12 éve, ez folyamatosan minden éven bővült. 78 elsősünk van, de ebből már 17-en másodszor lépnek elsőbe, mivel hogy elsőre nem sikerült nekik ezt az évet befejezni. Vagy a tanulmányi előmenetel volt olyan gyenge, vagy valamilyen más ok, például iskolakerülés miatt.
4: Mennyien fejezik be ebből a létszámból a 9. osztály?
3: Tavaly 2 kilencedikünk volt, 15 tanulónk vállagott, és volt egy speciális 9. is, ahol 12-en fejezték be. Azon túl a 10 éves kötelező iskola látogatást, még további 19 tanulónk is befejezte, de alacsonyabb évfolyamokból. Sajnos fokozatosan lemorzsolódnak, vagy a migráció annyira jellemző, hogy vándorolnak Szepsiből vagy Szepsibe, speciális iskolába kerülnek, vagy valamilyen nevelő otthonba, vagy nevelőszülőkhöz.
4: Van-e olyan, aki tovább tanul?
3: Jelentkezik, mert nagyon motiválva vannak. A helyi szakközépiskolát válasszák a legtöbben, de hogy ezt be fogják-e fejezni, az már sajnos nem rajtunk múlik.
4: Mi az a környezet, ahonnan ezek a gyerekek ide érkeznek?
3: Egy része a helyi roma telepről érkezik, és a másik része pedig a városba szétszórtan él. Rendezettebb vagy rendezetlenebb körülmények között. Sajnos jellemző a mély szegénységből való tanulók iskolába járása is. Akik a páston laknak, egy nagyobb esőzés után tavaly nem egyszer előfordult, hogy a viskójukból nem tudtak kilépni, mert bokáig érő vízbe léptek volna. A roma telep annyira messze van az iskolától, hogy amíg azt az utat megteszik folyamatos esőbe, akkor teljesen eláznak, mire ideérnek. És aztán szárítgatják a fűtőtesteken a ruháikat. Ruhakészletünk is van felhalmozva, és ha kell, főleg a kicsiknél, akkor átöltöztetjük és odaadjuk azt a ruhát neki, hogy haza tudjon menni száraz ruhába.
4: Jellemző-e az, hogy akár éhesen jönnek iskolába?
3: Ez már nem annyira jellemző. Olyan pedagógusaink is vannak, akik kifizetik a havi költséget, az ebédpénzt, a sajátjukból egy-egy rászoruló gyereknek, csak azért, hogy kapjon meleg ételt. Ebben viszont megoszlik a kollégák véleménye, mert hogyha rászoktatjuk a szülőt, hogy a gyereke úgy is kap enni, ha fizet, akkor is, ha nem fizet, akkor ez úgy nem motiváló nekik, hogy kifizessék azt a csekély kezelési költséget, ami 8 euró nálunk havonta. Ha egy családból mondjuk 5-6-7-8 gyerek is van nálunk, akkor már megterhelheti az ő csekély költségvetésüket, még ez a csekély összeg is. A gyerekeket úgy engedik el, hogy 1-2 eurót adnak nekik reggel, amiből croissant szoktak venni, vagy valamilyen más pékárút egy kis dobozos csúsz kíséretében, és ezzel jönnek iskolába.
4: Beszéljünk még azokról a higiéniai körülményekről, amelyekből ők érkeznek.
3: Nincs is olyan egy-négyes kollégám, aki még ne vitt volna haza bolhát. És ez főleg a kicsiknél, mivel ezek a kollégáknak kénytelenek hozzá hajolni közel ahhoz a gyerekhez, megfogni a kezét, segíteni, hogy a szeruzát jól tártsa, segíteni, kerekíteni egy-egy betűformát. A tető, hogyha elterjed a gyereknek a fejébe, azt már komolyabban kell oldanunk. A páston vannak sajátos megoldási módszerek erre. Egyik az, hogy leborot válják a gyerek fejét teljesen kopaszra, és szegény gyerek vagy nem jön amiatt iskolába, hogy szégyelli, hogy nincs haja, vagy pedig sapkába jár addig, amíg ki nem nő a haja. Ezt még a leánygyermekeknél is megteszik a szülők. Még egy harmadik dolog, ami családonként szokott terjedni, ez a rühösség. A sárgaság is felütötte a fejét egy pár évvel ezelőtt.
4: Kábítószerezés vagy az alkoholfogyasztás előfordul?
3: A kábítószerezés igen, és éppen olyan szociális rétegekbe, akik főként a pástról, mély szegénységben élő családoknál. Néha dzsungeltörvények vannak ezekben a családokban.
4: A kiskorúak terhessége mennyire jellemző?
3: Hova tovább, azt kell mondjam, annál nagyobb arányban. Tavaly például 7-től 9-ig nem volt olyan évfolyam, ahol legalább két várandós lányka ne lett volna. Mindazok ellenére, hogy mi prevenciós jelleggel nagyon sok előadást szervezünk nekik.
4: Ahogy ezekről az életkörülményekről mesél igazgatóasszony, felmerül a kérdés, hogy egyáltalán elvárható-e ezektől a diákoktól, hogy tudjanak teljesíteni, hogy abban a tempóban, vagy abban a minőségben megtanuljanak írni, olvasni, esetleg egy idegen nyelvet?
3: Abszolút elvárható, és tudnak teljesíteni. Nincs olyan ok, ami ezt kizárná. Mi itt az iskolán belül mindent megteszünk. Főleg egy-négyen nagyon hozzáteszik magukat a kollégák, hogy megtanítsanak minden gyereket, akinek nincs valamilyen értelmi visszamaradottsága esetleg. Megtanítsanak írni, olvasni, számolni. Asszisztenseink is nagyon készségesek. A legtöbb dolgot, amit ők megtanulnak, azt itt tanulják meg az iskolába. Itt írják a leckéjüket is, mivel otthon nincs erre kialakított sarok vagy íróasztaluk általában.
4: Roma identitásuk van, roma nemzetiségűek, de mégiscsak egy magyar iskolába járnak. Petőfi verseken nevelkednek, készülnek március 15-ére. Mennyire lehet őket, vagy mennyire kell őket hungarusz tudatúvá nevelni ebben a környezetben?
3: Az irodalom gyöngyszemeit természetesen ők is megtanulják, úgy, mint minden magyar iskolás gyerek. De hogy annyira magyar tudatúvá neveljük őket, ez nem lenne jellemző. Inkább azt mondanám, hogy az irodalom, a kultúra, a magyar nevelési eszközökön keresztül közvetítjük ezt az értéket számukra, amit magukkal vihetnek az életbe, de egyébként úgy, hogy a maguk identitásukat, a roma identitást megmarad.
2: Rendszeres református vallásórák fiataloknak, tanulási és felzárkóztató fejlesztő programok, gyerekkórusok szervezése, valamint hitbeli alkalmak biztosítása. Ez az Erdélyi Református Egyházkerület cigány missziós tevékenységének alapja. A tevékenységekből azonban fejlesztő igények is születnek. Részletek Makkai Pétertől, a Diakónia Keresztény Alapítvány Sepsi Szent Györgyi fiókjának vezetőjétől.
5: Örömmel mondhatom, hogy milyen előre lépéseink vannak, és hogy Isten hogyan áldja meg ezt a szolgálatot, amit közel két évvel ezelőtt kezdtünk meg Kisborosnyón. Egyszerű istentiszteleti alkalmakat szerveztünk havonta. Aztán, ahogy megszülettek az igények, és ahogy a kérések megfogalmazódtak a közösségben, úgy kezdtük el bővíteni ott a szolgálatot, de tulajdonképpen ez is volt a cél. Szükséglet és a megfogalmazódás, igény a közösség részéről érkezett, és ráadásul mindig egy ilyen közösségi alkalmon fogalmazódott meg. Tehát megtartottunk egy istentiszteletet, utána beszélgettünk, és akkor megfogalmazódott az, hogy mennyire fontos lenne a gyermekekkel külön foglalkozni, és hogy mennyire nagy szükség lenne arra, hogy egy tanodát, egy délutáni oktatást szervezzünk meg. És akkor azt mondtuk, hogy igen, lássuk, hogy kik azok, akik ezt szeretnék, és így szerveztük meg. Ez volt az első nagyobb lépés. Most már ott tartunk, hogy közel 40 gyermek rendszeresen jár ebbe a délutáni oktatásba, egy meleg ebéddel, és azt követően persze házi feladatok, de nem csupa házi feladatok, hanem extrakurrikuláris foglalkozások, vallásórák, meg játszás, meg hasonlók. Az idén már a helyi önkormányzat is besegített. Látták, hogy ez mennyire jó a gyermekek részére, fejlődnek, tovább tudnak lépni, mennek ötödik osztályba, és akkor ennek a támogatását magukra vállalták. És persze azt mondtuk, hogy a közösségnek is valamivel hozzá kell járulnia. Ugye itt egy nagyon szegény, hátrányos helyzetben levő közösségről van szó. A legtöbben szociális vagy gyermeksegélyből élnek, vagy ilyen napszámos munkából, de vállalták azt az idéntől, hogy ők is hozzájárulnak. És amit fontosnak látnak, és a gyermekeik jövője szempontból egy előrelépésnek, arra még abból a kicsiből is tudnak áldozni. És aztán az édesanyák, akik hozták, ugye, vagy viszik a gyermekeiket az iskolába, következő alkalommal megfogalmazott, hát ők is szeretnének tanulni. Kiderült, hogy 4 osztálynál többel egyik sem rendelkezik. Elindítottunk áprilisban egy 3 hónapos kurzust, heti 2 alkalom volt, és ilyen alapvető dolgokat tanultunk meg együtt. Persze, biblióra is volt, de közben megtanulni, nevet leírni, kitölteni egy kérvényt, egy bankszámlát nyitni, és olyan szép dolog volt látni azt, hogy a tanfolyam végén mindenki úgy érezte, hogy ez mennyire hasznos volt, mennyire előremutató, és már is megfogalmazott az igény arra, hogy menjünk tovább, hogy akkor az egészségügyi, a higiénia területén, vagy akár valamilyen fajta szakmai téren szervezzünk kurzust, és folytatjuk ezt a dolgot. Ez ugyanakkor közösségépítés is, tehát 17-18 asszony vesz részt ezekben rendszeresen, és ők közösséget is építenek közben, és azt is látják, hogy akkor már sokkal komolyabban fogalmazódik meg bennük az, hogy a gyermekeik tanulására hangsúlyt fektessenek. Tehát látják, hogy miről maradtak le, és ez meg a gyerekeiknek pedig mennyire fontos lenne, és akkor azt támogatják, hogy a gyerekeik tovább tanuljanak.
6: Azzal, hogy a gyerekeknek biztosított a délutáni oktatás is a tanoda, nekik is valamilyen szinten megkönnyíti az életüket az, hogy akár elmehetnek dolgozni is.

0: sajnos azt kell mondanom, hogy most aztán pláne nagyon nehéz munkahelyet találni. Ez a közösség azért a munkapiactól nagyon távol esik. Mi azt gondoljuk, hogy Kisborosnyó itt van 20 kilométerre, tehát nincs is olyan távol, de ebből a közösségből nézve az bizony távol van. Mivel kerül be, hogy tud bejárni Szentgyörgyre például, vagy Kovásznára dolgozni, hogy kapott munkahelyet, hogyan keresi meg a munkahelyet, amikor, ahogy mondtam, bizony olyan helyzetben vannak, hogy a saját nevüket nehéz volt leírni, azt is meg kellett tanulni. Tehát az ő esetükben inkább abban kéne gondolkozni, hogy ott a faluban ők mit tudnának kezdeni. Itt gondolok akár egy kis kertészetre, vagy egy saját kis farmocskára, ahol legalább a saját szükségletére megtermeli a betevő falatot. Vagy feléleszteni ilyen régi tradicionális munkákat, szakmákat. Hát ők még egy jó pár évtizeddel ezelőtt téglavetésből és téglaégetésből éltek, és az azért biztosította egy-két családnak az egzisztenciáját. Vajon nem lenne ebben lehetőség? Tehát ezeket kéne felkutatni, mert az, hogy ők elmenjenek a városba, az ő esetükben elég nehéz.
1: Kizárólag magyar anyanyelvű roma közösségről van szó?
0: Igen, sajnos románul szinte semmit nem tudnak. Annyira gond, hogy például a faluban nincs családorvos, Nagypatakon van, amelyik egy román közösség, és román orvos van. Tehát oda járnak át, hogy valaki mindig kell menjen velük, hogy fordítson, mert nem értik meg azt, hogy mit kér, vagy mit mond, vagy mit javasol az orvos. Szóval alapvető, mély, nagy hiányosságok vannak, amiket pótolni kell.
1: Végül, de nem utolsó. Sorban, amikor felmerült ez a beszélgetés ötlete, és kerestem önt, akkor éppen Nyugat-Európába tartott egy nemzetközi konferenciára. Milyen hozadéka van az ilyen nemzetközi tanácskozásoknak? Mennyire tudnak más tapasztalatokat, más módszereket itthon meghonosítani?
0: Most már évek óta a református egyházkerület, illetve a diakónia, az euródiakóniának tagja, és a Róma felzárkó platformnak nagyon aktív résztvevői. Általában évente két ilyen konferencia van. Most éppen Oszlóban voltunk, és a városi missziónak a roma szolgálatát néztük meg közelebbről. Oszlóba főleg Romániából nagyon sok cigány ember érkezik, és közöttük most már egy évtizedes szolgálat folyik. Elmondták a tapasztalataikat, a kérdéseik, mi is elmondtuk, hogy mit látunk itthon, és nagyon jó arra, hogy a partnerekkel találkozzunk, kapcsolatépítés, akár egy EU-s projektben való partnerségnek az elindítása. Úgy érzem, hogy sokat tanulhatunk tőlük, de ugyanakkor, ami nagyon fontos az, hogy igazi jó partnerekre találunk, és velük tudunk kiépíteni jó kapcsolatot.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Ismétlése hétfőn hajnalban 4 óra 30 perckor lesz, illetve meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, akár csak korábbi műsoraink is. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veres Emese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

20 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Több ügyben is nyomozást indíthat holnap a vagyonvisszaszerzési hivatal. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. Marad a kellemes őszi idő sok napsütéssel, csapadék nélkül. És most a részletek. Várhatóan holnap jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. Ma léptek hatályba a szervezet büntetőeljárási és nyomozati hatáskörei. Mostantól a hivatal önállóan rendelhet el és folytathat le nyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő, kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Emellett a hivatalnak joga van átvenni folyamatban lévő ügyeket a rendőrségtől, a NAV-tól vagy az ügyészségtől. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán ma azt írta, a tisztító tűzművelet keretében megkezdődik a partra szállás.

0: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal megkezdi a nyomozást több kiemelt korrupciós ügyben. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A várólista csökkentési program célja nem csak az, hogy több műtét legyen, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekeltté tennék. Egyebek mellett erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedű Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, de ösztönzőt is bevezetnek, melynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvosszakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj harmadik helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Folytatódik a kellemes koraőszi idő sok napsütéssel, eső a következő napokban sem várható. A hajnali 4-10 fok után, holnap délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Az ingázóknak kedveznek azzal, hogy Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedését idén-nyáron jelentősen bővítették. Az autósok azonban továbbra is túlterhelt utakon közlekednek. Hogyan lehetne elkerülni a reggeli és a délutáni csúcsokat? Erről is beszélünk. Aztán erősödő pesszimizmust mutat a konjunktúraindex a turisztikai cégeknél. Hogy mit is jelent mindez, erre is kitérünk. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt.
5: Még az óperenciás tengeren is túl.
6: A mese tanít.
5: Még veszélyeztek is valaki, ilyen hiába valóságokat.
6: Megnevettet.
7: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
6: Ám végül mindig győz az igazság.
5: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
6: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
8: Kedves gyerekek! Kolozsvári Grampier Emil meséjét Sólyom Ildikó mondja el.

Jó estét, gyerekek! Mesét hallotok ma a két kicsi bocsról, meg a hamis rókáról. Medvepapa és medvemama dolga után járt az erdőben. Volt nekik két kicsi bocsuk. Azok otthon heverésztek. Mikor ráuntak a heverészésre, elindultak sétálni. Ahogy sétáltak, egyszer csak meglátták az országutat. Az országúton emberek jártak, szekerek döcögtek. A két kicsi bocs egy bokor hűséből nézelődött. Az országút göcsörtös volt. Egyik-másik szekér akkorát zökkent, hogy a kocsis majd ledőlt a bakról. A két kicsi bocsnak a könnye is kicsordult, olyan jól mulatott. Egyszer aztán keserves nyikorgást hallottak. Hát egy hosszú szekér közeledett az úton, egy roskadásig megrakott hosszú szekér. A két kicsi bocs csendesen kuksolt a bokorban, s nézte, mi történik. Az történt, hogy az egyik kerék a gödörbe szaladt, a szekér tetejéről pedig földre gurult egy nagy fehér malomkő. Gurult, gurult, aztán elterült az árokban. A két kicsi bocs odaszaladt. Látták, hogy nem malomkő az, hanem egy szép zsíros sajt. Na, ezt megesszük, mondták. Azzal megfogták a sajtot két felől, s bevitték a sűrűbe, hogy megosztozzanak rajta. Csak hát, egyik bot sem bízott a másikban. Veszekedni kezdtek, a sajtot pedig ide-oda rángatták, s kiabáltak, ahogy a torkukon kifért. A róka éppen arra kószált. Gondolta, megnézi, mint torzsalkodik a két bocs. Mikor meglátta, hogy a sajton kaptak össze, ajánlkozott, hogy majd igazságot tesz közöttük, elosztja a sajtot. Elfogadunk bírónak, rókakoma, mondta a két kicsi bocs. Akkor menjetek a bokor mögé, szólott a róka rájuk. Fordítsatok hátat, s addig ide ne nézzetek, amíg hármat nem vakkantok. A két kicsi bocs engedelmesen elbújt egy bokor mögött. A róka megnyalta a szája szélét, s jó ízűen hozzálátott a lakomához. Mikor a sajtot az utolsó harapásig felfalta, megint megnyalta a száját, s neztelenül odább állott. A két kicsi bocs pedig várta, várta, hogy a róka hármat vakkantson. Telt az idő, múlt az idő, de nem vakkantott senki. Erre kukucskálni kezdtek a bokor mögül. S nagyon elcsodálkoztak, mivel a rókának színét sem látták. Mikor pedig kiderült, hogy a rókával együtt a szép kövér sajtnak is nyoma veszett, akkor a két kicsi bocs rettentően elszomorodott. Ha jó testvérek lettünk volna, sajtot is ehettünk volna, mondogatták. Azzal nagy búsan megindultak hazafelé. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

0: Kolozsvári Grandpierre Emil a Két kicsi bocs meg a Róka című meséjét Sólyom Ildikó mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1978-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
1: Rádiószínház.

0: Otthon, a hotelben a lány vacsora után észreveszi, hogy Judit egyszerre csak nincs sehol. Bennyit szinte beront az anyjához, aki már vetkőzik. És látva, hogy ott sincs Judit, előbb meg akarja kérdezni, hogy hol van, de restelli magát, és kissé hamis hangon csak ezt kérdezi.
1: Már lefekszel?
2: Igen. Mérges vagyok, és rosszul vagyok. Mrs. Lineman ma másodszor csapott be Morozini grófnéval. Megint nem sikerült meghívást kapnia. Eljött délután elvitt uzsonnázni egy kis kocsmába, és egy szurok fekete halászlét etetett velem. Valami Szepoline nevű tintahalat, mert ez ősi specialitás itten. Már 3 magnéziumot vettem be. Már kezdem azt hinni, hogy nem is ismeri Morozini grófnét.
1: Mit nekem Morozini? Hol van Judit?
2: Ez a Mrs. kezd az idegeimre menni az ételeivel, amiktől rosszul leszek, és a grófnéival, akik nem fogadják.
1: Judit hol van?
2: Délután 5 fekete halászlét etetni valakivel.
1: Judit hol van?
2: Judit öltözik. Ma este egyedül akar elmenni sétálni, vagy csónakázni, nem tudom. Kimenőt kapott.
1: Most? Este 10?
2: Igen, nappal rémmeleg van.
0: Csöndesen becsukja az ajtót, visszamegy a szobájába.
1: Hát ezért nem megy ma este a fiú sehová. Ezért volt, ha korán hazamegyek.
0: Nem tud egyedül ott maradni a szobájában. Fogja a sapkáját, és lemegy a hallba. A telefonkönyvet keresi, aztán a Corti panziót hívja.
1: Kérem, önöknél meglátogathat egy hölgy, egy urat, aki ott lakik?
0: A válasz egy egyszerű igen. Kijön a fülkéből, és leül.
1: Viszonyuk van. Judit ő hozzá ment. Judit hibának tartja, ha valaki el akarja magát vetetni. Judit tudja, hogy Aurél nem nősül. Judit a szeretője Aurélnak.
0: Úgy tesz, mintha unottan sétálna a halban, és többször elsétál a portás előtt, aki mögött a sok kis levélrekesz sötétlik, kulcssal vagy kulcs nélkül, aszerint, hogy a szobalakója otthon van-e, vagy elment. Judit rekesze a 120-as. Ott függ rajta a kulcs. Judit már elment.
1: Kérem a kulcsomat. 112. És az ápolónő kulcsát is, a 120-ast.
0: Megkapja a 2 kulcsot, és fölmegy a liften. Egyenesen a Judit szobájába, amelyet csak egyszer látott, mikor megérkeztek és kiválogatták a szobákat. A kis udvari szobában meggyújtja a villanylámpát. Rendben tartott cselédszobának hat. Keresni kezd idegesen, fel-fel rezzenve, ha lépéseket hall a folyosón, mint egy tolvaj. Hogy mit keres, azt nem tudja. De behatolni ennek a lánynak az intimitásaiba, valamit találni, ami arra vonatkozzék. Olyan éber és túlforralt a fantáziája, annyira koncentrálva minden idege erre a gyanúra, hogy érzi, a legkisebb jelentéktelen papírszeletnek is rögtön meg fogja érteni a jelentését. Szinte örül, hogy mennyi minden van a kis szobában. Ennyi sok közt biztosan akad valami. Kiráncigálja a fiókokat, levelet, ilyesmit keres. Nem talál semmi ilyet. Semmi titok. Kinyitja a szekrényt. Fehér nemű, nagy rendben, ingek. Nem, nem. Most belemelegszik a kutatásba. Kinyitja a nagy sötét zöld koffert. Nincs bezárva. Ebben nem lesz semmi különös. Nincs is. Rossz néven veszi Judittól, hogy semmit se talál. De vigyázz, hogy mindent pontosan visszategyen a helyére.
1: Hol vannak most? Mit csinálnak most?
0: Ez folyton belevág a mellébe. Ez a kérdés. Ez a fantázia. Tovább. Az éjjeli szekrényen egy bébi fotográfia. A bellini kis kövér zenélő angyala, amint vastag lábacskáját felteszi egy lépcsőre, és pufók arccal fújja a fuvolát. Ez az, amit Aurél mutatott meg Juditnak a Frári templomban. Ez az. ilyen gyereket akar. Tovább, egy egészen kis asztalfiók, amiben a hotelekben a levélpapír szokott lenni. Egymásra rakva képes levelezőlapok, Juditnak címezve sorban, ahogy érkeztek. Salzburg, Innsbruck, Brennero,

0: keresi a kenyerét.
1: Megint lemegy a hallba. Visszaadja a portásnak a két kulcsot. És most már a tiltott kutatástól kipirultan, a sovány eredménytől, amit Judit ravasz óvatosságának tulajdonított, felbosszantva, szinte lázban bújik be megint a telefonfülkébe. Megint kéri a panziószámát.
0: Dottore Aurelio Szabót kérem.
1: Hosszú szünet. Majd a portás közli, hogy nem felel a szobája. Lecsapja a kagylót és kirohan az estébe. Magán kívül van. Szalad, meg-megáll, lassan megy, megint beleizgatja magát a szaladásba. Végre fenn az alacsony üvegkapu fölött a fekete betűk. Pensione Corti. Bemegy. A panzió rendes, de szegényes. Nagyon szegényes. Az első pillanatban fájdalmas meglepetése számára. A jól öltözött fiúnak ez a szegény tanyája. Hát itt lakik. A kapu a végében kis üvegajtó, bűró. És mellette keskeny, meredek falépcső. Fel, oda, ahol...
0: Mi ketten szegények.
1: Várni kell, amíg a portás előjön a konyhából.
0: Kérem, dottore Aurelio Szabót keresem. Itthon van?
1: A portás hátra néz a rekeszére, és türelmetlenül közli, hogy a 19-es szoba kulcsa itt van, tehát a dottore nincs itthon. Még ott van a postája. Reggel ment el, és azóta nem jött haza.
0: Köszönöm.
1: Felnéz a régi módi fali órára a portás feje fölött. 11 óra. Kimegy. A kapu előtt megáll, fellélegzik. Ilyen kis, egészen kis nyomorult ajándékai is vannak az életnek. Áll, áll, és még egyszer szaggatottan felsóhajtva visszanéz az üvegajtón át a csöndes, békés szegénységbe, mint valami boldogabb, számára elérhetetlen világba. Már a minap kezdődött ez, mikor hárman álltak az ékszerész kirakata előtt. Beleszeretett a szegénységbe. Úgy érezte, most már másodszor itt Velencében, hogy nagyon szeretne mindent eldobni és szegénynek lenni. Még Auréltól függetlenül is. A jólétben élő gyermeki szívet még megmegrázza ez a fájó vágy a szegénység után, amiért kiröhögik a gazdagok is, az igazi szegények is. Holott ez a vágy csak intenzitásában kisebb, de lényegében ugyanaz, mint amely épp itt, ezen az olasz földön, egyszer egy gazdag textilkereskedő mulatós, tékozló, italtól, nőktől, sejemtől, bársonytól mámoros 20 éves fiát oly erővel ragadta magával, hogy egyenesen a mennyországba röpítette fel az élő Isten barátai körébe. Ez az ifjú Assisi városában dobta el a legdrágább bársonyt a legpiszkosabb rongyért, és Francesco di Bernardone volt a neve. Irma, mint a hozzá hasonló többi, csak a sóhajtásig jutott el. Felrepült a földről, de csak mint a csirke. Mint a börtönbe, úgy megy vissza, de visszamegy a Palota Hotelbe.

Estére készülnek, öltöznek anya is, lánya is. A német íróhoz vannak meghívva, aki Velence legszebbnek elismert palotájának egy részét béreli, 23 termet, és ott ilyenkor nyári szezonban nagy nemzetközi estéjeket ad.

0: német író feltámasztani igyekezett azt, ami Velencében kihaló félben van, a nagy palazzók nemzetközi társaságos életét. Az elszegényedett nagy velencei családokról mindig azt hallotta az ember, most nincsenek itthon, vagy szűkös anyagi viszonyok közt élnek, vagy hogy bérbeadták nyárra a palazzót amerikaiaknak. A német írónál azonban minden nyáron volt néhány estély. Ilyenkor a régi fényben ragyogtak ki ablakai a Canale Grandéra, és motorosok, gondolák csődülete állt egész éjjel az aranycímeres, színes cölöpök közt. Licenné most már sokkal jobban van. Boldogan fogadta el a meghívást. Pláne mert Mrs. Lynamenben kissé csalódott. Eddig csak egyszer sikerült az ő révén felszállnia a palazzók világába. Igaz, hogy akkor Polignac hercegnő teáján volt, de a vágyva vágyott híres Morozini grófnét Mrs. Lineman még mindig nem tudta szállítani, és ez fájt. Azért még szerette a cvikkeres Mrs-t. A barátságot csak Mrs. Lineman ételspecialitásai kezdték ki. Ma estére a német költőnél adtak egymásnak randevút, és úgyszólván csak egymás kedvéért határozták el, hogy nagyon fenségesen fognak öltözködni. Esti 9-kor megjelenik a hotelben Aurél smokingban. A hölgyekért jött, ő is meg volt hívva. A szalomban beszélget Judittal, ott várja, amíg anya és lánya estéi pompában megjelenik.
1: Irma még mindig öltözik?
2: Igen, most sokáig tart az öltözése, mert nem engedi, hogy segítsek neki.
1: Eddig maga öltöztette?
2: Mindig.
1: És most?
2: Elutasított, mintha egy kegyet vonna meg tőlem. Most már alig beszél velem. Nagy ritkán pár szót. Kezd itt tűrhetetlen lenni a helyzetem. Jobb lett volna, ha elutaztak volna, amikor tervezték. Mert akkor itt maradtam volna.
0: A határozott, elszánt fehér arcból most szerelmes lágyan boldogan néz a török szem a fiú szemébe. Szemben állnak egymással. Aurél feléje mozdul. De Judit felemeli a kezét, és a fiú smoking nyakkendőjét kezdi igazítani. Egészen közelről néz Aurél arcába, mi alatt előbb idegesen babrálja a fekete nyakkendőt, aztán ok nélkül kibontja.
1: Itt maradt volna.
0: Némán int, hogy igen. Kezdi megkötni a fekete csokrot. A fiún végigszalad a férfi győzelem édes, erősítő érzése.
1: Velence szépségei?
2: Nem.
1: Hát, Nino?
0: Judit rámereszti a szemét, aztán elereszti a nyakkendőt, és elmegy pár lépést tőle. Aurél utána indul.
1: Csak nem haragszik.
0: Judit felemeli az ujját, és hirtelen Irma ajtajára néz. Aurél visszalép, és azzal a halk köhentéssel nyúl a nyakkendőjéhez, mely olyan régi, mint maga a titkolt szerelem. Az ajtó nyílik, Irma bejön, és megáll a csillár alatt, óriás hosszú fehér kesztyűt bontogatva. Igazán szép most ebben a bálba induló, gyűretlen, sima, friss, jó illatú felkészültségben, amelyhez nyugalmat és mosolygó biztonság érzést ad az előző fél óra 100 mozdulata a tükör előtt, a sok oldalt hátra-előre fordulás, távolodva visszanézés, lassú szembe menés a tükörrel, majd a szemnek az a szigorú vizsgálata, melynél a nők olyan közel mennek a tükörhöz, hogy orruk hegye az orruk hegyét éri. De most aztán a minden rendben van ütközet előtti nyugalma. Földig érő, sima fénytelen fehér selyemruha van rajta, mesztelen vállán hamvas málna színű bársonygallér. A napszínű arc most halványabb és kifejezőbb, mint azelőtt. De azért e pillanatban múló, de gonosz nagy győzelmet érez, oda se nézve érzi magán Judit vizsgáló tekintetét.
2: Estélyi ruhát én tudok viselni. Milyen szép. Ne protezsáljon.
0: Judit meg sem mozdul a sértésre. Aurél zavartan néz a szőnyegre. Irma úgy tesz, mintha semmi se történt volna, és a szép színésznők színpadi könnyedségével szól, még mindig a tükörbe nézve.
2: Egyedül is fel tudtam öltözni.
3: Miért egyedül?
2: Tudja, kezdem érezni a bőrömön. Ha olyas valaki babrál rajtam, aki ezzel az egésszel szemben tagadó állásponton van.
4: Mi az, hogy tagadó állásponton?
2: Nem tudom. Csak érzem. Ha hozzám nyúl, ha hozzám nyúlnak a bőrömhöz, mint amikor az ember egy rossz villanylámpával babrál, és megüti az áram.
0: Judit kimegy.
3: Miért bántja?
2: Még kérdezi?
3: Fegyelmeznie kellene magát.
2: Nekem nem jó, ha fegyelmezem magamat. Ez csak anya érti meg. Inkább a sok kis rendellenességet szabadjára hagyni, mint fegyelem. És aztán robbanás.
3: De így mindenkihez rossz. Pedig magát mindenki szereti.
2: Apának mondta egyszer egy pincérkánban, mikor apa vágyva nézett az uborka salátára, de nem mert belőle enni. Hogy az uborkát mindenki szereti. De az uborka nem szeret senkit.
0: Lassan masszírozza bele ujjait a hófehér kesztyűbe. Aztán megmozdul a fiú felé, furcsán, oly hevesen, hogy Aurél azt hiszi, meg akarja csókolni.
2: Ez nem megy így tovább. Ma ott az estén. Ott magunk vagyunk. Mindent tisztázni kell. Így nem megy tovább.
0: Aurél mereven állja a tekintetét. Nem felel.
2: Szereti?
1: Miért kínozzuk egymást?
2: Szereti?
1: Miért kérdezi, mikor tudja?
2: El akarja venni?
1: Feltétlenül.
0: Irma elnéz az arcából, a tükörbe, segítségért. Ott meglátja a fehér ruhás, bíborgalléros, büszke, hideg gróf leányt, akinek nem szabad ilyen szavakkal megalázkodnia. Megint a szép ruhája segíti ki. Nyugodtan tudja mondani, szinte könnyedén.
2: Sajnálom. Nagyon sajnálom. Maga nélkül semmi perspektívám nincs az életben.

0: A bálban a vendégek, már akinek ott hely jutott, a Canale Grandéra nyíló ablakok márvány párkányain ülnek egy kis levegőért. Elszánt párok még táncolnak is. Más elszántak nagy kortyokban isszák a tüzelő olasz bort. Ezek a jó olasz borok még szőlőkorukban annyi napfényt szívtak magukba, hogy az ember úgy pirul ki tőlük, mintha belülről sütné a nap. Csak egy-két szakértő vette észre, hogy a gazdag német költő még italban is tiszta velencét ad. Nem étlapról leírt olasz hotelborokat, hanem a történelmi Velence ősi kedvenceit, a szőke proszekkót, amely itt a szomszédban Conegliano körül terem, és a fekete-piros friulárót, amelyről 200 éves dalok szólnak. Egy szikár berlini állami képtárigazgató a könnyekig meghatva részegedett meg tőlük, de a többi vendég hálátlanul törülte meg a száját, és szívtelenül ment hemzsegni a magas csarnokokba, százezredszer is bizonyítva, hogy nem szabad ennyi embert meghívni. Nagy nemzetközi színfolt kavargás. Egy fekete-fehér csoport, smokingok a híres filmuzsorás smokingja körül. Vérvörös sejemdarabok egy csontos mesztelen nőn. Egy ezüst ruha, amely szigorú hosszúsággal a hölgyének még a lábujja hegyét is eltakarja, de felfelé simulva a derekánál hirtelen megszűnik, és átengedi a felső testet a vékony ezüst lószerszámnak, amely barázdákat vág a puha kövér fehér húson, mindent megmutatva. Egy indiai maharadzsa cigánképű vén felesége a homlokbőrébe sebészileg beleoperált rubinkővel. A vastagasszony zöld ruhában, fejére borított aranykendővel, olyan, mint egy nagy pezsgős palack. Egy hollywoodi lelketlen szép filmszínésznő, a szépek közt a legszebb, olyan csodaszép, hogy az ember már utálja. Egy volt angol miniszterelnök, leányosan vékony kis felesége, profilból 16 éves, szemtől szembe 58. Így sikerült az arcoperáció. A hőségben az új parfümök nehéz tömjén illata, a fejfájásig. A házigazda sovány, elegáns, szemüvegen át villogó vörös hajú szalonördög. Az egyik ablakban magyaráz valamit egy életveszélyes kis 16 éves amerikai lánynak, aki a magas ablakpárkányon ülve figyel rá, és a gonosz kis szüzek vakmerőségével nem igazítja helyre a térde fölé siklott könnyű fátyolruhát. A német költő szereti a veszélyt. Ő is, mint bátyja a repülő, érzéketlen veszedelmek, távolságok, csodák iránt. Bátyja az első primitív gépeken kereste a veszélyt, a felhők közt, akkor, amikor még 10 repülő közül 9 leesett. A költő költő volt. Ő ezen a pályán keresi a veszélyt. Színháznak ír, ahol szintén leesik, 10 közül 9. Még ma is. A vendégei nagy része az a folyton vonuló nemzetközi fecsketársaság, amely a háború óta üres melankóliával járja a világot, már úgy szólván mind ismeri egymást, ha másképp nem, névről és látásból. Németek, dánok, angolok, bécsiek, Európa lakó amerikaiak, belgák, lengyelek, régi oroszok, akik folyton-folyton utaznak, mert mindenkinek megvan rá a külön oka, folyton-folyton találkoznak egymással, úgyhogy már a gyűlöletig unják egymást. Öreg asszonyok fiatal barátaikkal, még mindig szép vén énekesnő, aki a lányát neveli erre a pályára, elvált báróné az anyjával, eladó szomorú lánya szüleivel, gazdag és tehetségtelen komponista a fiatal feleségével, nyugalomba vonult fezőr, morfinista lengyel grófné, kikopott angol kriketbajnok, hotellakó, szekrénykofferes, golfozó, bridgelő, hajókázó, autózó, kétségbeesett társaság, amely télen Sankt Moritzban ül délelőtt a Hanselmann cukrászdában, vagy a Luxorban bridgezik a Winter Palace-ban, egymásra ismer Párizsban Van Dongen műterem estéjén, mérgesen látja a másikat is Rómában a pápa várótermében, vagy Salzburgban Reinhardt Márványcsarnokában mesztelenül ismeri egymást a lidói Excelsior homokjáról, Cannes-ban a Gennaro Bourbon család asztala körül tolong az ambaszadőrben, meglátja egymást savanyú pofával forró vizet inni a Carlsbadi Schlossbrunn virágos teraszán. Újabb időben már egyik a másik elől Jeruzsálembe menekül, aminek a vége az, hogy ott megint együtt bridgeznek este a Hotel King Dávidban, amíg a Vulcania el nem indul velük vissza Génuába. Ismerős alig van. Mrs. Lineman, a szép Nino meg egy nászutas pár a szállodából. Mrs. Lineman a cvikker fölött kinézve motorsebesen meséli, hogy most Dolphin Boldu nem fogadhatja őket, mert oroszlán vadászatra ment Afrikába. Ugyanezért ugyanoda ment Franchetti is. De vigyázni kell a rangokra, mert Franchetti csak báró. Viszont Dolphin Boldu több, mint gróf, mert a velencei ősnemesek NH jelét viseli, a nobilis és homo szavak kezdőbetűit. De azért báró ide és nobiluomo oda, oroszlán vadász mind a kettő, az egész világon híresek, és ha majd visszajönnek, akkor garantálom, hogy... Nino pesgőt hoz Irmának, és Irma bemutatja őt Aurélnak. Aurél rávigyorog a tisztre, hidegen, mint az Irmáék hotel direktora szokott, és egész este egy szót se beszél vele. Irma egyszer táncol Aurellal, de nincs öröme benne.
1: Ami örömet a modern tánc azzal szerez, hogy megölel bennünket, akit szeretünk. Azt elrontja azzal, hogy nem lehet egymás szemébe nézni.
0: Csak egyszer szól Aurélhoz néhány szót, mikor egy torlódásban megrekednek, és ott áll, hozzászorulva a karjában. Felnéz rá, a pesgőtől kissé merészen.
1: Hogy mondta az előbb otthon? Hogy elveszi Juditot? Hogy is mondta? Feltétlenül?
2: Feltétlenül, kis Irma.
1: És én? Én?
2: Maga... Maga legyen jó hozzám is, és ő hozzá is.
1: Soha! Soha!
0: Aurél érzi, ahogy kihűl a lány keze a kezében. A következő pillanatban Irma otthagyja, és az anyjához megy, aki az amerikai vénasszonnyal ül. A két öreg dámát Nino szórakoztatja a jól nevelt ifjú türelmességével. Nino idevaló fiú, szívvel lélekkel velencei, és most becsületes keserűséggel magyarázza a két idegen dámának a velenceiek sérelmét. Hogy az amerikai turisták azt hiszik, itt csupa lusta régiség mutogató él Tizianéból és Sansovinóból, holott a mai velencei olaszok, illő tisztelettel a régi csodák iránt, szívükben nem a Márkus térre, hanem a nagyszerű, modern, Margherai kikötőre büszkék, mert azt ők építették. Aurél szótlanul állong körülöttük a homlokát törölgetve. Nino ebben a szerepében szimpatikus volt, éppen ezért nem szerette. És egyébként is nem szerette. Mrs. Lineman anya mellett csöndesen berreg, mint egy álló automotorja. Mrs. Lineman önmaga alatt vágja a fát. A nagyon érzékeny és minden rázkódtatástól hiszterikusan irtózó fehérhajú fejedelemnőnek most megint felidézi a meleg, fekete, tinta halászlé emlékét, de ez nem elég. Kezdi hívni holnapra ebédelni egy kis kocsmába, amelyben még csinálják azt a híres ősvelencei levest, amelynek a nevére még az olaszok is rémülten néztek Mrs. Lineman-ra, a Zuppa di Peucit. Ezt a, legyünk őszinték, tetűlevest, melynek a nevét már nem nagyon szépíti meg az a tény, hogy a Peucsi ezúttal az ízletes és tápláló úgynevezett tengeri tetűt jelenti. Fúj! Mondja anya magában, ezt a levest igen, és Morozini grófnét még mindig nem. Anyában ebben a percben érett meg a szakítás gondolata. Ez a leves túlment minden határon. Nino nevet ezen. Irma Nino előtt ül egy széken, és a székkel együtt merészen hátradőlve, gonosz kacéran néz fel a fölébe hajló legényre. Anya szeme folyton irmán.
3: Nino egy üveg pezsgőt dugott volt el az ablak fülkébe, és onnan táplálja vele a hölgyeket. Ő alig iszik.
0: De aztán ő is ideges lesz. Gyűlölni kezdi ezt az idegen magyar banktisztviselőt, aki itt áll, egy szót se szól hozzá, és akinek emlékezett a szúrós tekintetére, mikor ő a hajón Judittal beszélgetett.
3: Aztán egy percig szörnyű izgalom. Anya felsikolt, elvesztette a nagy meltűjét, amelynek a közepén egy mogyoró nagyságú fekete gyöngy volt, két ugyanakkora brilliáns közt, körülcifrázva 20 darab, egy karátos kékfehér brilliánssal.
0: De a következő percben megtalálják, ott van előttük a mozaik padlón. Megvizsgálják, a csatja nem záródik jól. Anya elteszi a táskájába.
3: Irma érzi a pezsgőt a fejében.
0: Elhatározza, hogy holnaptól kezdve inni fog. Oly kellemesen csöndesíti el az itala tűrhetetlenné vált fájdalmát.
3: Könnyűnek és könnyelműnek érzi magát, és Nino határozottan tetszik neki.
1: Ledér életre fogok áttérni. Majd most én tanítom meg szenvedni a férfiakat.
0: És olyat néz fel a mellette álló tisztre, hogy maga is megijed. Ez egy hajszállal több, mint illene.
4: Akar táncolni?
0: Irma nem is felel. Föl kell, és sietve megy a táncolók közé. Ott megfordul, és elmosolyodva már hozzá is simul Ninóhoz, aki erősen odaszorítja az arcát Irma égő arcához. A büszke, hideg grófleány nem húzza el az arcát, gyűri a szorítást, kissé lehunja a szemét, erre a szóra gondol, izzó szenvedély. És olyan könnyűnek érzi magát, hogy el tudna a tiszttel repülni a felhők közé. A tiszt kitűnően táncol.
1: Hogy hívják magát?
4: Domenico.
1: Tudja, én hogy hívom?
4: Tudom. Nino.
1: Honnan tudja?
4: A barátnője mesélte.
1: Hogy tetszik magának a barátnőm?
4: Nem úgy, mint maga.
1: Nem igaz.
4: Esküszöm.
0: Édesen, vígan, forrón nevet a tisztre, kissé elhúzva tőle a fejét, hogy a szemébe nézhessen.
1: Ledér vagyok. Ledér. Ledér.
0: Mulat a kissé csináltan hangzó, ritkán használt kifejezésen. Aztán kinéz arra, ahol az anyját hagyta. Aurél még mindig ott áll, és őt nézi. Figyelmesen. Táncolnak tovább.
4: Ez nagyon nézi magát.
1: Igen?
4: Úgy látszik féltéken.
1: Ó, nem hiszem.
0: Most már a szomszédteremben is van tánc, de csak egy pár táncol ott. Nino kezdi tánc közben arra felé vezetni Irmát.
1: Hova visz?
4: Ott nincsenek annyian.
0: Viszi át. Az izzó szenvedélynek jól esik, hogy viszik, vezetik, szeretik. A szomszéd teremből a kivilágított termek hosszú sora nyílik. Nino kezdi tovább vezetni folyton táncolva a következő terem felé. Irma nevet egy nagy könnyel a szemében.
1: Tudja, mit szeretnék, Domenico?
4: Mondja csak, Nino.
1: Nino, tudja, mit szeretnék? Nino, meghalni.
0: És megalázott gyerek szerelmével, rettenetesen kínzó szűzi szenvedésével, feldúlt kis életével, kábultan égően, könyörgön néz a szemébe. A teremben nincs más, csak ők. Nino ügyesen táncol vele a nagy nyitott ajtótól a terem sarka felé, ahol senki se láthatja őket. Irma tudja, mit akar. De átadja most magát ennek a pillanatnak. A tiszt megáll vele, átkapja a vállát, és szájon csókolja, hosszan. Kifulladtan, égő arccal hagyja abba. Irma sötéten néz rá. Meg tudná ölni.
1: Még.
0: És oda tartja neki az ajkát. Folynak a könnyei, érzi, az arcán végig a nyakára, a mesztelen vállára. Mikor vége a táncnak, és a párok szétoszlanak, Nino visszatartja.
4: Látom holnap.
1: Igen.
4: Van egy motorcsónakom, versenycsónak. Reggel magáért megyek. Eljön velem ki Odzsába.
1: Igen.
4: Reggel 8-kor, ott állok a hotel előtt.
1: Igen.
0: Liczenné a fejét rázza, amikor visszajönnek kipirultan.
5: Hogyan bírtok ennyit táncolni ebben a melegben?
1: Anya, a Nino olyan kedves, és elvisz reggel a motorcsónakján. Megtanulok tőle vezetni.
5: Na, már találtál valamit az autó helyett, csak hogy én megint aggódhassam. Itt rettenetes hőség van. Gyerünk haza, én megfulladok.
0: Szelíden viszi őket a csónak az éjszakában, végig a nagy kanálison a sötét paloták közt, a vízre kihajló, dúslombú kis rabkertek alatt.
6: Fáradt vagy, szívecském?
1: Nem.
6: Rossz kedved van?
1: Igen.
6: Rossz este volt?
1: Igen.
6: Megállj, ma fessek leszünk. Most még nem fekszünk le, hanem könnyű rongyokat veszünk fel, és a szalomban a nyitott ablaknál beülünk a jó nagy fotelekbe. Kiélvezzük ezt a hűvös éjjeli tengeri levegőt. És akár hiszed, akár nem, megiszunk egy üveg pezsgőt. Aurél is meg van hívva.
0: Ezért volt az egész. Nem bírja nézni, hogy a gyereke szenved. Irma villámgyorsan néz Aurélra, félve, hogy valami ilyet mond. Köszönöm, de én... Fellélegzik, mert a fiú csak ezt mondja.
7: Kezét csókolom, boldogan.
0: Aztán hallgatnak egy kicsit. Egyszerre Liczenné felsikolt.
5: Jézusom!
0: Azt hiszik, megint elvesztett valamit.
5: Elhagytuk, de még láthatod, nézd! Ott!
0: És egy erkélyes házra mutat vissza.
5: Ott laktak. Dúze és Danunció. Egy óra hosszat magyarázta tegnap Mrs. Linemen.
7: Ez pedig a Palazzo Contarini. Ebben lakott Desdemona.
0: Irma nem néz oda. A fehér köpenyeg nagy tollgallériából, amelybe úgy bebújt, hogy csak a szeme csillog ki belőle. Kiszól.
1: Irigylem Desdemonát.
5: Miért? Azért, mert Otello megfojtotta?
1: Azért.

0: Judit ébren várja őket. Kissé meglepi, hogy Aurél is velük jött, de mikor hallja, hogy itt is marad egy órára, csöndes öröm fogja el. Irma kihajol az ablakon, és a távolból a vízen erre szálló szerenáta zenét hallgatja pezsgőtől és boldogtalanságtól mámorosan. Ez az éjszakának az az órája, mikor künn holdfényes vízen lebegve az édes szerenáta zenekar színes ruhában gitárral dalol nápolyi műdalokat az idegeneknek. A művelt ősvelencei benszülötteknek, ha ezeket hallja, csak egy vágya támad. A parttól ágyúval lőni beléjük. Azt érzi velük szemben, amit mi magyarok éreznénk, a külföldi vendégekkel éjjel andalogva a holdvilágos hortobágyon, ott a mező közepén egy emelvényen piros csizmás, huszártrikós női zenekar húzná a legújabb pesti népdalslágereket. Jó, hogy ezt Irmának soha nem mondta senki. Jobb az ilyet nem tudni. A kínlódó szerelemhez oly jó lesőn fájdul hozzá a vizen messze szálló, epedő tenorhang. Liczenné a bálból megjött uraságok szokott túlzásaival mesél Juditnak az estéről.
1: Százezren voltak. Száz meg száz lámpa vakított minden csilláron. Csodaszépek voltak az asszonyok. És 40 fényes teremben folyt a pezsgő.
0: Apropó, mondja, becsöngeti a pincért, és megrendeli az üvegpezsgőt, amit megígért.
1: Mrs. Linemannel végeztem. Nem bírom szegényt. Egy olyan szörnyű leves dicsért. Zuppa di Peucci. Nézze meg a szótárban, maga is rosszul lesz.
0: Undorral rázza meg a fejét. Mrs. Lineman nincs többé.
1: Nino volt a legszebb férfi.
0: Aggódó anyaszív. Segíteni akar szenvedő lányának, helyette most ő akarja Aurélt féltékenyé tenni.
1: Ez a Nino úgy látszik beleszeretett Irmába. Ugye, Aurél?
2: Nem volna csoda.
0: Liczenné meg van elégedve, bemegy a szobájába átöltözni. Irma visszafordul az ablakból.
3: És mégis, nekem Nino Juditról rajongott. Rólam? Úgy látszik, maga nagyon kedves volt hozzá múltkor. Valami hajón jöttek együtt, azt mesélte.
4: Igen, ott próbált egy kicsit udvarolni. De nekem nem lehet.
0: Irma, aki épp ki akar megint hajolni az ablakon, erre az erős megjegyzésre visszafordul.
3: Maga ajánlkozik Judit.
0: És Aurélra néz, mutatva, hogy Judit kinek ajánlkozik.
2: Ugyan, Irma?
3: Lássa, én nem vagyok ilyen hű magához. Engem Nino meghívott holnap reggelre motoros kirándulásra Kiodzsába. Egész napra. És én elmegyek vele. Judit nem menne el vele.
4: Nem, nem mennék el vele.
3: Judit hű.
4: Igenis, Judit hű.
2: Kérem, én ezt nem bírom hallgatni.
0: Ott hagyja őket, kimegy a folyosóra cigarettázni. Irma nem törődik vele.
3: Mert Judit egy kiskövér angyalt akar. Judit gyereket akar kapni. Attól, aki most kiment.
4: És fog is tőle gyereket kapni attól, aki most kiment. És Irma is szeretne, de Irma nem fog tőle gyereket kapni attól, aki most kiment.
0: Irma egy pillanatig csodálkozva néz rá, aztán bemegy a szobájába.
1: Judit! Jövök!
0: A szalon üresen marad. A pincér hozza a pezsgőt, kopogtat az üres szalon ajtaján kétszer-háromszor, és miután senki se felel, benyit, és leteszi a vödröt az asztalra. A csukott ajtón át beszól Liczennének.
5: Contessa, itt van a pezsgő, kibontsam?
1: Igen, és kérünk 1, 2, 3, 4 poharat.
0: A pincér kinyitja a pezsgős palackot, jól belenyomja a jeges vödörbe, és kirakja az asztalra a poharakat. Már ki akar menni, mikor Irma belép a szalomba. Igazán könnyű rongy van rajta, hosszú bő, fátyolosan áttetsző, nagy virágos muszlin háziruha, amit szorosan csavart a dereka köré.
5: Tölthetek?
3: Hogyne. 2 óráig hat az ital. Egyszer, mikor foggyulladásom volt, és aspirint kaptam,
4: Az aszpirin, mintha letörölte volna a fájdalmat, de 2 óra elmúltával a fog megint bizseregni kezdett úgy, hogy új aszpirint kellett venni.
0: És az egész pohár pezsgőt egy hajtásra kiissza.
5: Bráva, kedves egészségére.
0: Ez szokta neki a reggelit behozni az ágya mellé. Kedves, olaszosan görbeorrú jófiú, minden reggel bejelenti a szép időt, amelyet ő hoz be a tejával együtt. Már egyszer elmondta, hogy Mexikóba készül. Ott állást kapott egy nagy, új éjjeli mulató helyen.
4: Mikor lesz a nagy utazás?
5: 2 hét múlva megy a hajóm, Contessina.
4: Örül?
5: Nagyon. Főleg, mert ott van az apám a bárban. Ő szerezte nekem az állást. Nagyon szeretjük egymást, én és az apám.
4: És? Tud már spanyolul?
5: Valamit már tudtam, de most minden éjjel 2-3 órát magolok, hogy tökéletesítsem. Alig alszom valamit. De nekünk olaszoknak nem nehéz a spanyol.
0: Miután Irma nem kérdez többet, kimegy. Irma a szemetáján, a homlokában kezdi érezni az italt. Nincs pozitívabb élvezet, mint mikor valami fájdalom kezd megszűnni. A normális állapotból való élvezetes fellendülés soha nem oly kielégítő, mint a rosszból való érezhető kikecmergés.
4: Judit most bent van anyánál. Most hamar lehetne lopni a szobájából egy altatóport. Utolsó rongy vagyok. Nínóval megcsókoltattam magamat.
0: A konzoltükör asztalkáján ott van anya estéi retikűje, amit mikor hazajöttek, oda ledobott és ott felejtett. Kinyitja.
4: Ilyen könnyelműség.
0: Meglátja benne a melltűt, a mogyorónyi fekete gyöngyel a 2 mamut brilliáns közt.
4: Akárki ellophatja.
0: Elmosolyodik. Magához veszi az ékszert. A táskát becsukja, és visszateszi oda, ahol találta. Az ékszert iszonyú erővel szorítja a csukott tenyerében, úgy, hogy már fáj.
4: Akárki ellophatja.
0: Odahajol anyja ajtajához, és hallja, hogy Liczenné csendesen válogatja Judittal a könnyű rongyot, amit felvegyen.
4: Te loptad el.
0: 2 nagy lépéssel a szalonnak a folyosóra nyíló ajtajánál terem, és a kilincshez nyúl. Az ajtón kopog valaki.
4: Szabad!
2: Bocsásson meg, egy cigarettát szívtam el kint. Nagyon ideges voltam. Jó, hogy 4 szem közt vagyunk. Mondanom kell magának valamit, kis Irma.
4: Tessék!
2: Nézze, én nem szeretem a nagy szavakat, se a feltűnést. Most csak azért nem mentem el, mert nem akartam, hogy a méltóságos asszony valamit megtudjon, vagy bármit is.
4: Szóval?
2: Szóval, maga nem lát engem többet, kis Irma. Ez így nem megy. Nekem ez roppant fáj, higgy el, főleg az édesapja miatt. És maga miatt is. Higgy el.
4: Szóval?
2: Én nem indokolhatom meg a szülei előtt, hogy miért nem jövök többet ide. Ugye ezt nem kell magyarázni. A maga kötelessége ezt valahogy ügyesen elsimítani, engem exkuzálni. Én nem tudok ürügyeket hazudni. Nem tudok.
4: Szóval?
2: Én Juditot szeretem, és el akarom venni feleségül. És magának ez... Maga ezzel szemben...
4: Nos, én ezzel szemben?
2: Hagyjon minket feltűnés nélkül normálisan eltűnni a maguk életéből. Legyen jó hozzánk. Én Judittól követelni fogom, hogy holnap végleg menjen el maguktól. Nem bírom el, hogy maga őt még egy napig is, hogy maga vele... És éppen ezért az édesanyjára való tekintettel ezt a mai kis fél órát még... Még...
4: Végig szenvedi.
2: Végig szenvedem.
4: Kérek egy cigarettát.
0: Aurél cigarettát gyújt neki, és maga is rágyújt. Irma pezsgőt tölt a fiú poharába.
4: Igyon egy pohár pezsgőt.
0: Kocint vele, iszik egy kis kortyot.
4: Megbocsát egy pillanatra.
0: És bemegy a szobájába. Ott meg se áll, hanem egyenesen a folyosóra nyíló ajtó felé megy. Kinéz a folyosóra, és mikor látja, hogy végig üres a hosszú, piros szőnyeges folyosó, halkan becsukja az ajtót, és elmegy Judit szobájáig. Benyit, és és felcsavarja a villanyt. Az ajtót magára csukja.
4: Ha most bejön, akkor altatóporért jöttem ide.
0: Kinyitja Judit nagy zöld kofferjét, félretúrja az egyik sarokból a sok odatömött holmit, és az ékszert, a mogyoró gyöngyöt a mogyoró gyémántokkal jó mélyen beássa a holmi alá. Aztán becsukja a koffert, eloltja a villanyt, és úgy, ahogy jött, visszamegy a szobájába.
4: Ellopták.
0: Hallgatózik. A szalomban csönd. De pár perc múlva hallja, hogy Liczenné bevonul Judittal.
1: Irma hol van?
5: A szobájában.
3: Jövök!
0: És egy kicsit a falnak támaszkodik. Most belökte Juditot a vízbe. Nem úgy, mint a minap éjjel a hídon, hanem most valóban. Egészen üresnek érzi magát belül. Most se a jó, se a rossz iránt nincs érzéke, nem haragszik, nem ideges, nem fáj semmije, nem akar se sírni, se nevetni, se ébren lenni, se aludni, se élni, se meghalni. Pusztán magát a puszta semmit érzi. Ezzel a végtelen nyugalommal lép be a szalomba.
1: Mi az, fiam? Hát iszunk, vagy nem iszunk?
3: Iszunk.
1: Egészségükre.
3: Prosit.
5: Egészségünkre.
1: Prosit.
3: Prosit.
1: Fáradt vagyok, nagyon kimerített ez az estély. Gyerekek, ti csak maradjatok még egy kicsit, ha van kedvetek. Én lefekszem. Jöjjön, Juditkám, kérem a kis injekciómat. Aztán maga is lumpolhat tovább. Irmi, azért ne sokáig maradjatok, mert neked reggel nagyon korán kell felkelned, ha Ninóval el akarsz menni a motorcsónakon.
3: Csak ezt a cigarettát szívom végig, meg ezt a csöppesgőt iszom ki.
1: Jól van, drágám. Jó szakát!
5: Kezdj, Csakala.
3: Jó szakát!
0: Irma egy szót sem szól a fiúhoz, és egy pillanatig se néz rá. Lassan szívja a cigarettáját, és apró kortyokat iszik a fél pohár pezsgőből. Így ülnek némán, amíg Judit vissza nem jön.
4: Én aludni megyek.
0: Aurél feláll, kezét nyújtja Irmának.
5: Én is ajánlani fogom magamat.
4: Isten vele!
0: Fel kell, kezet fog vele, és bemegy a szobájába. Aurél Judittal megy ki a szalomból. Néhány lépéssel a Liczen szobákon túl megállnak a folyosón.
2: Megmondtam neki, hogy többet nem jövök ide.
4: Nem maradhatok itt. Nem maradhatok velük. Ez rettenetes, ebből ki kell szabadulni.
2: Ne sírj, szívem.
4: Ne hagyj el.
0: A szobája felé megy, kinyitja az ajtót. A másik karjával a szemét takarja el. Rázza a sírás.
2: Szívem.
4: Ne hagyj el.
2: Micsoda bolond beszéd.
0: Az ajtó nyitva, Judit benne az asztalra könyökölve zokog. Aurél a küszöbön áll.
4: Most ne hagyj magamra.
2: Megmondtam azt is, hogy holnap te elmégy tőlük, feltétlenül.
4: Feltétlenül holnap reggel.
2: Nem tűröm most már, hogy egy pillanatig is, hogy akár a legcsekélyebbet is, mert te a magad részéről.
0: Hevesen beszél, és beszéd közben két lépéssel beljebb megy a szobába. Az ajtó még mindig nyitva.
4: De hát hogy csináljam ezt?
2: Én azt tanácsolom, hogy minden búcsúzkodás nélkül, ha bármi magyarázkodásba bocsátkozol Liczennével, abból bonyodalom, keserűség lesz, és a lányjal is szemben találod magadat még egyszer. Én a te helyedben egy rövid, komoly levelet hagynék itt az asszonynak, amiben megírod, hogy...
0: Becsukja az ajtót.
2: Amiben megírod, hogy egy napig sem tűröd tovább azt a hangot, amelyet Irma használ veled szemben, és azt a kétségtelen ellenséges érzést, amellyel veled szemben.
4: Várj, szívem, keresek egy ceruzát. Ezt, hogy mondtad, azt a hangot...
2: Amelyet Irma használ velem szemben.
0: Lediktálja a levelet.
4: És hova menjek reggel?
2: Azt én még mai éjjel elintézem a portásunk útján. Te korán reggel értesítést kapsz, hogy melyik panzióban béreltem neked szobát. És holnap aztán nyugodtan és szabadon megbeszéljük a többit.
0: Judit oda megy hozzá, egészen lassan, szinte anyásan átfogja a nyakát, és fehér arcát feltartja feléje.
4: De most boldogoknak kell lennünk, ezentúl mindig.
0: És boldogan csókolják meg egymást. Aurél a nyitott ajtóból súgva szól vissza.
2: Reggel kapsz értesítést.
0: És elmegy. Judit megtörli a szemét, egy kicsit gondolkozik, aztán sóhajt egyet, felkel és kinyitja a szekrénye ajtaját. Szétnéz a ruhákon, a fehér neműn, aztán feltámasztja a nagy kofferje fedelét. És kezdi csomókban kirakni a holmit a kofferből az asztalra. Egy vastag szürke téli sál alatt megcsillan a két nagy brilliáns a fekete gyöngy körül. Mereven nézi, nem nyúl hozzá.
3: Mi ez?
0: Rettenetesen megijed. Visszaül az asztalhoz, a tenyerére támasztja a fejét, és vár, amíg a szívdobogása lecsöndesedik. Aztán megint a kofferhez megy, nézi az ékszert, amelyet jól ismer. Nem mer hozzá nyúlni.
3: Nem értem ezt. Ezt nem értem. Most mit csináljak?
0: Kiveszi az ékszert a kofferből, kimegy a szobából, és nyitva hagyva az ajtót, egyenesen Liczenné ajtajához siet. Nagyon halkan kopogtat.
1: Ki az?
3: Judit!
1: Tessék!
0: Judit kezében az ékszerrel az ágy felé megy, és az olvasó lámpa fényében az asszony elé tartja a melltűt.
1: Szent Isten, honnan hozta ezt?
3: Rettenetes. A kofferemben találtam.
1: Adja ide a retikülömet.
0: Judit odaadja a táskát, és Liczenné izgatottan nyitja ki, mintha még mindig benne lehetne az ékszer, amelyet a másik kezében tart.
1: Az estén kinyílott a csatja, leejtettem, megtaláltuk, és magam tettem bele ebbe a táskába, hogy reggel majd az ékszerészhez adom megjavítani. És mit mond? Hol találta?
3: A kofferemben, egészen lent, egy sarokban, a téli sálam alá dugva.
1: Itthon a szalomban tettem le a retikült a tükörhöz. Onnan hoztam be, amikor bejöttem ide lefeküdni. Valaki közben kivette belőle. De hogy került a maga kofferjébe?
3: Nem tudom.
1: Itt tolvajok jártak.
0: Felül az ágyban, remegve veszi fel a telefonkagylót.
1: Az igazgató urat kérem.
3: 13:30.
1: És ha 20:30, akkor is jöjjön fel azonnal.
0: Vértelen arccal fekve hanyatt a magas párnákon, kezében az ékszert szorongatva várja az igazgatót. Az végre kopogtat.
1: Szabad!
6: Mi baj van, méltóságos asszonyom?
0: Liczenné nyugodtan, halkan és szabatosan, a párnán meg nem mozdulva elmondja neki a tényállást. Az elbeszélés végén, mintegy az egész történet bizonyítékául, kinyitja a tenyerét, odatartja a direktor elé a nagy darab ékszert, és merően néz rá.
6: Csak nyugalom, kérem, semmi izgalom. Kisasszony, most találta a kofferjében?
3: Most, 10 perccel ezelőtt.
6: Mikor ment be a szobájába?
3: 15 órával ezelőtt.
6: A szoba mindig zárva volt?
3: Nem, rajta volt kívül a kulcs.
6: Ja, kérem, ha a hölgyek nem zárják le a szobájukat, mikor elmennek hazúról...
1: Akkor az ékszerek maguktól mennek át az én szalonomból a 120-as szobába?
6: Járt az ön szobájában valaki, mi alatt ön nem volt benn?
3: Tudtam már senki.
6: És attól a pillanattól kezdve, hogy ön bement a szobájába, addig a pillanatig, amíg az ékszert megtalálta, járt önnél bent valaki?
3: Senki.
0: Irma még mindig ruhástul fekszik az ágyán a sötét szobában, és a nyitott ablakon át kibámul az égre. Semmi más nem érez, mint csak azt, hogy a szemei tágabbra vannak nyitva, mint rendesen, és hogy nehezére esik lehunnia a szemhéját. A teli hold az arcába világít. Ez sokáig tart így. Aztán váratlanul hangos zene hallatszik a vízről. Egy szaxofon szóló. A náthás bádog epedése az éjben. Elszakítja a tekintetét az égről, az ablakhoz megy, és kinéz a lagúnára. Hatalmas, fényesen világított, négyszögű tutaj úszik arra lomhalassúsággal ki a tenger felé, magasan kiemelkedve a vízből, teleterített asztallal, kiabálva mulató smokingos báli ruhás közönséggel, amelynek egy része az asztalok körül lármázik, más része táncol a tutaj közepén csillogó parketten. A zene, fény, nevetés rikoltva veri fel az éjszakát. A lidói luxuspalasz mór stílű díszgályája ez, amely most úszik erre, miután végig pesgőzte és táncolta rajta 150 ember a csöndes Canale Grandét. Olyan messze, hogy nem is lehetett látni, hosszú, igen hosszú kötélen vontatja egy kis gőzös, messze-messze, hogy a kévacsorázók ne lássák és ne hallják nyögni azt a piszkos, füstös, szegény, igavonó gőzállatot, amely az éjszakában kínlódva vonszolja őket. Rejtett akkumulátorokból felszikrázó villanyfényében, fehér abroszaival, publikumával, futkosó pincéreivel, olyan innen a magas ablakból Irma szemében ez a sötét, vizenúszó, cifrafényes nagy négyszög, mintha egy tengerparti luxushotel kivilágított étterme egyszerre csak mindenestől kiúszott volna a palotából az éjszakába, és most egyre messzebb úszna tőle, a sötét vízen ragyogva tele csillogó lámpával, zászlóval, ismerősökkel, vele magával, a szüleivel, gazdag barátaikkal, az ő egész élvező világukkal, smokingokkal ugráló félmeztelen színes sejmes nőkkel, szaxofonjajgatással, részcsörgéssel, pesgővel, virággal, valami halálra szánt utolsó vad helyehujával, és úszna a sötétben, hátán a fény és lárma rakománnyal a néma tengeren át lassan, nagyon lassan az alvilág hideg fekete vizei felé, melyeken túl, távol, távol a sötét parton, hideg fekete ördögök néma mozdulatlanságban várnak rá. Aztán elnyomja az álom. Egy fotelben ülve alszik néhány órát. Reggel 7-kor felriad arra, hogy a nap a szemébe süt. Felöltözik és lenéz az ablakból. Nino ott áll a parton, bőrköpenyben, bőrfőkötőben, és magasra emelt karral köszönti. Lábújhegyen lopódzik ki a szobájából. Len Nino őreá is bőrkabátot ad, és főkötőbe szorítja a fejét, besegíti a versenycsónakba, és a kormánykerékhez ül. Irma didereg a bőrkabátban, a meleg reggeli napon. Idegen, hideg hangon mondja Ninónak, élénkséget erőltetve.
3: Nem mintha félnék a tengertől, de ne hozzon vissza estig. Bárhogy kérném is.
5: Csak bízza rám.
0: Mögöttük egyszerre felviharzik a víz, a csónak felkapja az orrát magasra ki a vízből, mintha fel akarna repülni, és panaszos bőgéssel veszettül rohan ki a lagúnára. Gyönyörű, friss nyári reggel. A kék égen sehol semmi felhő. Korán reggel Liczenné áttelefonálja magához Juditot. Judit bemegy hozzá. Most, ezek után, szó sem lehet a hirtelen távozásról. A levelet, amit Aurél diktált, s amelyben indokolva volt a váratlan eltűnés, magával hozza, de aztán gondol egyet, és nem adja át. Most előbb más elintézni való van. Liczenné magasra felrakott párnákon szinte ül a királyi aranyfekete ágyban. Épp hozza a reggeliét egy új, fiatal szőke pincér.
1: A másik pincér, ami rendes szobapincérünk, hol van?
7: Lent van az irodában. Most vallatják.
1: Kicsoda?
7: Egy detektív.
1: Hát ő volt.
7: Ráfogják. A detektív.
1: És milyen bizonyíték van ellene?
7: Semmi. Azt mondják, ellene szól a logika. mert csak ő járt itt a szalomban. Pár percig egyedül volt a táskával, és nekünk pincéreknek kulcsunk van minden szobához.
1: De miért dugta volna oda a mademoiselle ruhái közé a kofferbe?
7: Azt mondja az úr a rendőrségtől, hogy ezt így szokták a hotelekben. Ha valami eltűnik, rögtön kutatnak a szegény alkalmazottnál, még a lakásán is. Aki tényleg lop, az eldugja előbb egy másik vendégnél. Ott nem keresik. Aztán később bemegy és elviszi. Szegény most akart Mexikóba utazni az apjához.
1: Ez ellene szól.
7: Esetleg az egész élete tönkre van téve. Contessa segíthetne rajta pár szóval.
1: Hagyjanak engem békén. Mit tudok én segíteni?
7: Csak azért bátorkodtam, hogy esetleg...
1: Hagyjanak! Én nem tudok semmit. Menjen ki! Hagyjanak! Hagyjanak!
0: Judit, aki eddig szótlanul állt az ablakban, most a pincérhez lép, és csöndes szem és néma játékkal szeliden kiküldi a szőke fiút a szobából.
1: Semmiről se akarok tudni. Öljék meg egymást. De engem hagyjanak. Egy gyenge nő, így egyedül. Ilyen helyzetben egyedül.
4: Talán Mrs. Lineman...
1: Isten ments! Ide férfi kell. Judit, telefonáljon azonnal a bankba. Kéretem Szabó Aurélt, hagyjon ott mindent, rögtön jöjjön ide.
0: Judit átmegy a szalomba telefonálni. Nem szívesen. Ő már régen telefonálhatott volna Aurélnak a lakására, de nem akarta felizgatni, megijeszteni, mint ő hitte, ok nélkül. Aztán visszajön.
4: Azonnal indul, és a hotel direktor vár a szalomban. Bejöhet?
1: Mindjárt. Adja ide a tükröt és a púdert.
0: Felvesz egy rövid fekete selyemkabátot, és felrakja a gyűrűit. Megveregeti a párnát, és hátra dől rá, gyengélkedő Mária Terézia, és int az udvarhölgyének, hogy jöhet a kancellár. A direktor belép, nagyon finom és tiszteletteljes.
6: Kezét csókolom, méltóságos asszonyom.
8: Jó reggelt.
6: Be kell látnia a madámnak, hogy ezt tisztázni kell, a hotel hírneve érdekében. Én nem hagyhatom így egyszerűen meggyanúsítani a személyzetet. Ennek a hotelnek nemzetközi becsülete van. Minden évben itt laknak az összes északi királyok. A lídói teniszversenykor az öreg svéd király, a jachtversenyen a dán király.
1: És a norvég?
6: Tessék? Az még nem volt itt.
1: Csodálom!
6: Nem éltóztassék gúnyolódni, madám. Ez az egész dolog engem nagyon érint. Kénytelen voltam a rendőrséget értesíteni, mert meggyőződtem, hogy nem a személyzet tette. És inkább ezt pontosan megállapítani, mint aztán pletykák terjedjenek el rólunk Stockholmtól New Yorkig. Semmire sem oly érzékenyek a nagy hotelek, mint az ékszerekre. Csak egy szó, egy halk pletyka,

0: Én loptam el a saját ékszeremet.
1: A direktor visszajön.
2: Azonnal feljön. Ennek a hotelnek tisztán kell kikerülnie ebből.
0: Jó.
3: Szóval, direktor úr nem gyanúsítja a pincért?
2: Nem. Én másfelé orientálódom.
1: Neki felel, de közben Litzennére néz, ezzel erősen jelezve, hogy szándékosan nem néz arra, akinek felel. Juditnak elakad a lélegzete. Kopognak. Belép az úr a rendőrségtől, és rögtön a tárgyra tér.
4: Kezdjük egy csókoló. Szabad látom az ékszert, méltóságos asszonyom.
1: Mária Terézia bágyat császárnői gráciával nyúl az éjjeli szekrényre, elveszi onnan a táskát, kinyitja, belenéz. Nagyot sikolt, ezúttal, mint Liczen Istvánné, született Kovács Hermina.
0: Nincs benne. Vagy igaz, a kazettába tettem. Kérem, Judit, adja ide. Jaj, de megijedtem.
1: A detektív szigorúan a szemébe néz az ékszernek, mintha vallatná. A két nagy brilliáns hideg fenséggel utasítja ezt vissza.
4: Értéke?
0: 100 000.
4: Biztosító van?
0: Hogyne.
1: A detektív visszaadja az ékszert. Aztán Judithoz fordul.
4: Mikor találta?
3: Éjfél után 1:30.
4: Rögtön behozta ide?
3: Rögtön.
4: Hol találta? Kérem precízen megjelölni.
3: A kofferem fenekén.
4: Miért kutatott ön éjjel 1:30 a kofferje fenekén?
1: A direktor helyeslőleg bólint. Judit ezt észreveszi. Látszik, hogy a direktor bizonyos irányba már befolyásolta ezt az embert.
3: Csomagoltam.
2: Madame elutazik?
0: Nem.
2: Úgy tudom, még maradnak? Hetekig?
0: Igen.
4: Akkor miért csomagolt ön éjjel 1:30?
3: El akartam innen költözni.
4: Éjjel?
3: Nem, ma korán reggel.
0: Erről nem tudok.
4: Miért akart ön innen ma korán reggel elköltözni? Az úrnője tudta nélkül.
3: Az most nem tartozik ide. Irma. Ezt Irma tette. De nem. De mégis. Kérem, semmi értelme ennek az egésznek. Az ékszer megvan, panaszt nem tettünk. Semmi szükség botrányra. És főleg izgalomra. Madame-ra való tekintettel.
2: Pardon, ez nem úgy van. Nem ön fogja meghatározni, hogy az izgalomnak mely fokáig megyünk el.
0: Mondja, miért akart maga korán reggel megszökni?
3: Megszökni? El akartam menni.
0: Az én tudtom nélkül elmenni, az megszökni.
3: Kérem, itt az indoklás. Ezt akartam itt hagyni. Eddig nem adtam át, de most átadom.
1: Átadja a levelet. A másik kettő, tiszteletteljesen hallgatva a vadidegen nyelvet, vár. És pláne levél is került elő. És egy kis izgalom a két hölgy közt. És várnak, míg a hölgy végigolvassa a levelet, és Juditra néz.
3: Most azonban nem hagyhatom egyedül, de amint Irma visszajön, abban a pillanatban elmegyek.
4: Világos, hogy valaki az ékszer bevitte az ön szobájába, és ott eldugta. Ez az ékszertolvajok közismert klasszikus módszere. Az ékszert nem ellopni, csak elhelyezni. Minden esetre még kell a direktor úrtól egyet-mást hallanom a pincérről, aki Mexikóba készül.
2: Ha 1000-szer kérdezi, akkor is csak ezt fogja megállapítani.
4: Akkor még csak egyet. Vannak szomszédai a szép kisasszonynak?
2: Erre már én is gondoltam. Az egyik szoba mellette üres. A másikban egy spanyol úrnak az inasa lakik. Ezek ott, azon az oldalon cselédszobák.
1: Kimennek mind a ketten megkeresni a spanyol úr inasát. Liczenné sokáig szótlanul fekszik a párnáin, erősen befolyásolva a direktor gondolatától, amelyet ki lehetett találni, mert egyszerű, sőt valószínű volt. A szökni készülő lány előbb ellopta az ékszert, aztán megijedt, megbánta és visszahozta.
0: El akart menni ma reggel?
3: Igen.
0: De miért így egyszerre bejelentés nélkül? Mi van e mögött?
3: Férjhez megyek.
0: Kihez?

0: nem kérdezi tovább. Tudja, kiről van szó. A rendőrségi úr visszajön a direktorral. Ő nem változott, de a direktor arcán a kétségtelen győzelem élénksége látszik.
1: Az inas azt vallja, hogy az ön szobájából élénk beszélgetés, vitatkozás és sírás hallatszott.
2: Éjfél után 1:30-2 közt.
3: A húrért fogják belekeverni? Azt nem. Ha belehalok, akkor sem.
1: Szóval mégiscsak volt önnél valaki. Ön azt mondta, hogy nem volt önnél senki.
3: Nem volt nálam senki.
1: Miért nem mondja meg? Talán az a valaki hozta azt el innen, és dugta el önnél. Az ön tudta nélkül, vagy az ön tudtával. De most azt meg kell mondani, hogy ki volt önnél.
3: Senki, senki.
1: De hallatszott, még sírás is.
3: Én sírtam.
1: Akkor ön lopta el. A direktor úr volt a jó pszichológus. Ön ellopta, megbánta, visszavitte. És nem a pincér volt.
2: Ez az, aminek a hivatalos jegyzőkönyvi megállapítását követelni bátorkodom.
1: Sajnálom, szinyorina, de velem kell jönnie a questurára.
3: Tessék segíteni rajtam. Engem nem vihet el egy rendőr.
4: Irma hol van?
3: Kiránduláson.
4: Nem intézkedem. Én nem tudok semmiről semmit. Rosszul vagyok.
0: Judit fehéren, vízért megy, port keverget egy kanálban. Bal kézzel fölemeli a lehunt szemű őszfejet a párnáról, és a kanalat az ajkához teszi. A két férfi halkan, tiszteletteljesen megy ki a szobából át a szalomba. Ott várnak, amíg Judit teljesítette a kötelességét. Aztán Judit kimegy utánuk, és csendesen be akarja csukni maga mögött az ajtót.
4: Nem, nem becsukni. Mindent akarok hallani.
0: Judit tágra nyitja az ajtót. Abban a pillanatban, amikor a másik ajtón belép a szalomba Aurél. Mialatt bejön, a nyitott ajtón át lehet hallani, hogy a folyosón csöndesen sír egy férfi. A szegény görbeorrú pincér vár künn a másik detektívvel.
5: De megvan a jegyem, Mexikóba.
0: Az ajtó becsukódik. Judit a hálószoba felé mutat a fejével.
3: Rosszul van.
4: Mit csuttognak?
0: A két úr Aurélt informálja.
6: Én vagyok itt, kezét csókolom.
0: És feldúlva, rémült tekintettel fordul vissza az urak felé.
2: A pincér ártatlan. Erről meg vagyok győződve. Az igazságot a kisasszonytól fogjuk megtudni. A questurán majd többet fog mondani. A kisasszony letagad valakit, aki az éjjel nála volt. Ott majd megmondja, hogy ki volt ez a késői vendég, és hogy miért vitatkozott vele, és hogy miért sírt. A szomszédja tisztán hallotta, az ugyancsak inas, de nem süket, és nem hazudik.
0: Azzal kimegy.
1: Kérném, szinyorina, szíveskedjék felöltözni és velem jönni. Most már menjünk innen.
7: Ön detektív?
1: Igen.
7: Én voltam a kisasszony szobájában ma éjjel. Én vagyok az.
0: Kiveszi a tárcából a névjegyét, és átadja neki. A szomszéd szobából sikoltás, aztán kíváncsi csönd. Aurél meg se fordul.
7: Én voltam ott. 15 percig. Egy levelet diktáltam a kisasszonynak.
1: Levelet diktált. Köszönöm. És előtte járt ön itt ebben a szobában, ahol most állunk?
7: Igen. Innen mentem el. És útközben megálltam a kisasszonynál.
1: Köszönöm. Szíveskedjék ön is velünk jönni. Kisasszony, azt hiszem ön egy fél óra múlva már megint itt lesz. Most gyerünk.
0: Aurél megfogja Judit kezét.
1: Nem. Külön. Önök ketten külön.
0: Künn a folyosón vár egy másik detektív. Az megy el Aurellal és a görbeorrú pincérrel. Ő vár egy kicsit, aztán Judittal megy le a lépcsőn. Lassan sétálva kíséri át a lányt a hallon, hogy semmi feltűnés ne legyen.

0: versenycsónak most áll. Körülbelül fél órát hasították a vizet, amíg ideértek. A versenycsónak szerencsére akkora zajt csinált, hogy nem kellett beszélni az úton. Irma maga elé merett, úgy érezte, mintha egy láthatatlan büntető erő vinné kifelé az életből. És előtte és mögötte a mindent túlharsogó géplárma eltakarta még a hangját is annak az életnek, amely mintha utána kiabált volna a messze partról, annyi mondani valója volt a menekülő számára. Aztán nem bírta tovább, kényszerítette Ninót, hogy megálljon. Nino megállította a csónakot.
1: Vigyen vissza.
2: De hisz még fele úton se vagyunk.
1: Vigyen vissza.
2: Dehogy vissza. Megkért, hogy ne vigyen vissza, még ha...
1: Vigyen vissza. Ha nem visz azonnal vissza...
0: Feláll a csónakban.
1: Vigyen vissza, nem érti?
2: Kérem.
0: És elindítja a csónakot, amely lassan, nagy félkörben kanyarodik visszafelé.
1: Az anyám beteg. Nagyon nyugtalan vagyok.
0: A csónak már rohan. Irma látja Nino arcán a komoly bántódottságot.
1: Csak megnézem. Aztán együtt ebédelünk a Lidón.
0: A fiú igent bólint, de mosoly nélkül. A hotel kapu előtt áll meg a csónakkal. Kiugrik, kisegíti a lányt, aki ledobja magáról a bőrkabátot. Most rámosolyog, kétségbe esettül kacérhan.
1: Várjon meg!
2: Kérem!
0: Irma bent rögtön szemben találja magát a direktorral, aki felsugárzó édes mosollyal köszön neki. Irma megáll, ránéz, kérdőleg.
3: Lopás történt, kisasszony, de megvan az ékszer. Az ápolónő lopta el.
1: És?
3: Elvitte a detektív.
0: Irma felmegy. Nem az anyjához, hanem a folyosóról egyenesen be a saját szobájába. Figyel a szalon felé. Mindenütt néma csönd. Egyet lép, elindul az anyjához, de hirtelen megáll. Nem mer átmenni hozzá.
1: Mindjárt, mindjárt. Előbb egy kicsit. Hát, hogy is van ez most? Minden. Hogy is van?
0: Végigvágja magát az ágyon.
1: Lássunk tisztán. Juditot elvitték. Engem agyon kellene lőni, mint egy veszett kutyát. Nem voltam részeg, mikor ezt csináltam. Nem, ez hazugság. Nem. Nem gonoszság volt. Szenvedély. Belökni a vízbe.
0: Aztán egy gondolat, amelyet nem tud tisztán megformulázni, de amelyet világosan átérez. Nem a cél volt neki fontos, mikor ezt tette, hanem a pillanatnyi gesztus, mint amikor a vízbe akarta lökni. Ami azután következett volna, azt nem tudta volna túlélni. De a robbanó kielégülés ellenállhatatlanul kellett abban a pillanatban. Amit más így mond, meg tudtam volna ölni, abban ő vad kényszer alatt egy lépéssel tovább ment. Meg is tudta ölni. Mert érezni akarta ezt. Érezni, de csak ezt. Semmi mást. A többit már nem. Az ilyen vágy ideája valakinek kést szúrni a szívébe és eltéveszteni. Aztán fellélegezni. Az elviselhetetlen vágyat kielégíteni a következmények nélkül. Felül az ágyon. Beszél, igen halkan, de határozottan.
1: Gavallér vagyok, ezért meg kell fizetni.
0: Úgy érti, hogy meg kell halni. Van egy kis gyöngyház agyú revolvere a neszeszerjében.

0: orra felé néz.
1: Mi dolgom van ezen a világon? Semmi. Kinek tartozom?
0: Most felfigyel. A szalonon át az anyja szobájából hangok hallatszanak. Semmi kétség. Judit hangja. Kinyitja az ajtót a szalon felé. Most tisztán hallja, hogy Judit beszél. Valamit hosszasan magyaráz az anyjának.
1: Mi az? Hát itt van.
0: Megnézi magát a tükörben, és nyugodtságot erőltetve átmegy az anyja szobájába. Judit áll ott anya ágya mellett, és hirtelen elhallgat, mikor ő belép.
2: Itt vagy, ha tudnád, mi történt.
0: Erős próba, ezt most majd végighallgatni. De a tény, hogy Judit itt van, segíti abban, hogy a szoknya alatt remegni kezdő térdeit egymásnak szoríthassa, elhallgattassa, és az arcán nem fog meglátszani semmi. Sápadtabb már nem lehet, mint amilyen az előbb a tükörben volt. Ott áll, úgy tesz, mintha figyelne arra, amit az anyja kapkodva elmond. Csak egyes szavak villannak ki az asszonyos, siető elbeszélésből. Már kezd türelmetlen lenni, már ordítani szeretne a kínzó idegességtől, mikor egyszerre abba hagyják a térdei a reszketést. Ezt hallja a szóáradatban.
2: Őt ott tartották.
1: Őt? Őt? Kit?
2: Aurélt.
1: Hogyan? Aurélt?
2: Az az úr, aki itt volt a rendőrségtől, ragaszkodik a feltevéséhez. Az a feltevése, hogy Aurél vitte át innen Judithoz, és Judit bűnbánóan visszahozta.
1: Aurél vitte át?
2: Aurél éjjel bent volt Judit szobájában.
0: Irma szótlanul, nyugodtan megy ki a szobából, a szalonon át, vissza a saját szobájába. Értelmetlenül bámul ki az ablakán, a vízre, a vizen túl, a vörös tornyú templomra. Egészen üresnek érzi a testét. Aurél éjjel benn volt Juditnál, és most ott tartották.
1: Elmenekülni ebből.
0: Meghalni. Kint, lent a parton egy kar emelkedik feléje. Nino integet. Még mindig vár.
1: Mennyi embert kavartam fel?
0: Elmegy az ablaktól. Állni nem tud, megint az ágyra veti magát. Csodálatos, titokzatos életfenntartó játéka a mi lelki életünknek. Nagy, legnagyobb belső viharok pillanatában nem a lényegre koncentrálódni, hanem vagy rongyos kis külsőségekre, vagy nagyon nagy általánosságokra. Vagy mereven nézni egy legyet, vagy arra a kérdésre meredni, mi az ember célja ezen a világon?
1: Nem vagyok mai lány. Kívül maibb vagyok, mint bárki. De belül pontosan a nagyanyám vagyok lánykorában. A múlt század vége. De ennek nem én vagyok az oka, hanem az anyám. Nem, nem ő. Az apám pénze. Drága apa.
0: Aztán a másik Isten áldása, a magától érkező, kábítószer nélküli természetes, tompa érzéketlenség. A tágra nyitott szemmel való, gondolat nélküli levegőbe meredés. Addig fekszik így, amíg fokozatosan lassan ráeszmél arra, hogy valaki beszél hozzá. Kínnal fordítja arra felé a tekintetét. Az apja áll az ágy mellett. Most hirtelen eleven lesz, mintha ebben a pillanatban született volna.
1: Apa!
0: apa beszél. De ő nem hallja, mert ő akar most beszélni rögtön, hangosan, sokat, mint a beteg, aki mindenkivel duzzog, csak akkor válik emberré, mikor végre megjön az orvos.
1: Apa, én voltam. Én vettem ki a táskából, és szaladtam át titokban Judithoz. Én dugtam el a kofferjébe. Apa, én megölöm magamat, ha emiatt.
0: Vadul, mint a hal a szárazon. Feldobja magát, és arcra fordul az ágyon.
1: Aki segíts meg, én voltam, és most már szenved.
3: Bolond vagy.
1: Én tettem a Juditot, nem szereti megölni.
0: Az anyja hangját hallja, felkapja a fejét, felnéz. A lovaknak van csak ilyen ijesztően ilyet pillantásuk, amiben dominál a szemfehérje. Az anyjára mered.
1: Apa, esküszöm, én tettem.
3: Bolond vagy. Szerelmes vagy, fiam. Most fel akarod áldozni magad azért, akit szeretsz. Térj magadhoz. Most nem vagy ezt.
1: Esküszöm, apa, mindenre te rád, anyára.
0: Rettenetes érzés fogja el. Soha nem fogják neki elhinni az igazat. A megváltás onnan jön, ahonnan nem várja.
2: Minden szava igaz. Én esküszöm neked, apa, hogy igazat mond.
3: Szerelmes.
2: Épp ezért. Épp ezért hiszem el neki. És hidd el neki te is.
0: Az apja, aki most idegen lélektani területen érzi magát, elkezd idegesen fel alá járkálni. Rothschild irodájában ezt soha nem tette volna, ott meg tudott állni a lábán. Itt a két nő közt félszeg iskolás gyereknek érzi magát. Később, egyszer, mikor visszaemlékezett erre a napra, azt mondta, úgy éreztem akkor magamat, mint egy jobb láb a bal cipőben. De aztán megtörik. Ránéz az ágyra, amelyen most ismét hanyat fekszik szegény, tágra nyitott szemű gyereke.
3: Jól van, szívem. El fogjuk intézni. Gyere velem a rendőrségre.
0: Irma egy pillanat alatt talpon van. Már a fején a kis sötétkék sapka. És apjára szegzett tekintetében. Nem szeretet, szerelem. A rövidebb úton, vízen, a kanálisokon át mennek a főrendőrházba, a San Lorenzóhoz. A lány éles szemmel behatóan tisztán lát és figyel mindent. Csak türelmetlen, mert a motoros csónak lassan zakatol velük. De mindegy, mennek, úton vannak, pár perc múlva igazság történik. Lehet élni tovább.

0: megint az a furcsa, de kézzelfogható boldogság, kifelé menni a bajból. Felüdülve az égig dobogó szívvel nézi a kis világot, amelyen óvatosan halad át velük a gépcsónak. Milyen más most a magas vörös falak közé szorított kanális útvesztő, mint a múltkor, azon a középkori félelmes éjszakán. Csónakjukkal hupikékre mázolt tehergályák úsznak szembe, egyiken friss, új ládák magasra rakva, a másikon teli lisztes zsákok dagadnak egymásra. Most szembe jön egy millió kék szódavizes üveggel, benzines hordók, saláta hegyek. Mesztelen mellű, vígan, hangosan beszélő munkások állva eveznek rajtuk. A szorgalmas, igazi Velence reggeli élete ez, amely nem törődik a hotelek nemzetközi smokingjainak elragadtatásával. És színek. Len, méregzöld moszatos, faragott fehér márványnak locsan a zavaros kék víz. És fenn, magasan fenn, édes vég pillantással néz be a nap a szűk közbe, egy-egy rücskös, rozsdavörös téglafalat pazarul megaranyozva. És a reggeli hangok. A vízben nyíló öreg ablakokból fűrészelés, ének, csengő kalapálás műhely lármája, és a felső ablakjukakból kifüggő kalitkákban olyan madár csicsergés, de minden kis kanálison végig, hogy erdőben se, csak madárkereskedésben hal ennyit az ember. És egészen fenn, a rozzant téglafalak legmagasabb emeletein, minden fordulónál, a csöpp rácsos erkélyek virágai fölött, mintha fel volna lobogózva egy-egy ház, a ruhaszárítás délvidéki háztartási költészete, gyerekingekkel, rózsaszín párnahuzatokkal, fejjel lefelé lógó vászonnadrágokkal gúnyolódik a délelőtti napfény. És a vízbe átkozott vérszínű palotán egy nevető plakát arc. Chaplin. Egy apró lombos kert egy téglafal mögül borul ki a víz fölé. A sarkon az ezüst szívekkel tele aggatott égő lámpás virágcserepes Mária kép mellett fehér plakáton ez a friss szó Pilsen. És élet, munka, jókedv, hangosság. San Lorenzo, mondja a csónaksofőr. A motor elhallgat. Felmennek a lépcsőn a kőpartra, be a rendőrség címertáblás házába. Az alacsony mennyezetű vörös kőkockás előcsarnokban, a zömök vörös márványoszlopok közt megáll Lidsen, most ő is megkönnyebbülten mosolyogva.
1: A régi Velencében te haszontalan, bedugtak volna most téged egy szűk vaskalitkába, amiben csak guggolni lehetett, és egy kiálló gerendán hosszú kötélen lógattak volna le a campanile tetejéről. Két nap, két éjszaka. Étlen szomjan?
2: És az új Velencében?
1: Mint mindenütt a világon, és mindig, amíg csak élünk, megint kapsz egy csomó pénzt a vén szamár apáttól.
0: Fenn az emeleten becsukódik mögöttük az ajtó. Sokáig nem nyílik ki. Aztán jönnek lassan lefelé a lépcsőn.
1: Most nyugodt vagy?
0: Irma nem felel. A fejével int gyorsan sok-sok kis igent. Az arca lassan színt kap. Lenn a parton, az apja a csónakjuk felé indul.
2: Nem. Várjunk.
1: Mire?
2: Látni is akarom, hogy kiszabadult.
0: Várnak néhány percig. Aztán jön ki Aurél a kapun, sietve. Lidsen elállja az útját.
1: Fiam, egy 60 éves megtört öregember bocsánatot kér tőled.
0: A kezét nyújtja.
1: De, bátyám.
0: Levett kalappal hajol meg Aurél, kezet szorít vele. Apa két kézzel szorongatja Aurél kezét, meleg szendvics készfogással. Irma úgy néz a fiúra, mintha az mentette volna meg az ő életét. Aurél nem néz rá. Liczennek mondja.
3: Bocsánat, de engem várnak.
0: Gyors meghajlás, amiben egy kicsit Irma is benne van, aztán szaladni kezd a széles kőparton be a város felé. Szalad. A szó szoros értelmében. Irma tudja, miért szalad, hova szalad, kihez szalad. De ez most nem fáj neki. Otthon a hotelben apa visszavonul a direktorral az irodába. Mikor kijön, a direktor kikíséri és elköszön tőle. Az égig ragyogó felvigyorgás mutatja, hogy minden rendben van. A hotel becsülete megmentve, diszkréció megígérve, biztosítva. Liczen ilyenekben tökéletes. Ez a véleménye fenn a szobában a feleségének is, mikor erről értesül, és melankolikusan azt kérdezi.
4: Mennyit adtál neki?
0: Apa lesüti a szemét, mint egy rajta kapott gyerek. Judit már nincs ott. Rég elment a kofferjével együtt. Itt hagyta a címét, ha még kellene tőle valami. Pensione Corti.
2: A nyomtatott terítők, a kiskapu bejárat, a portás, a félrehajtott fejű üres gyufatartó. Judit otthon van. Hazament.
1: Sok pénzt akartam neki adni. És most elinnem, de minél előbb.
4: Hova?
1: Svájc?
2: Nem.
1: Szép hajóút. Norvégia, fjordok. Spitzbergen.
2: Nem.
1: Hát hova?
2: Haza. A Dunához.
0: A lecsukott nedvesedő szem most látja a napsütötte nagy vizet Tahin túl. Békés déli csönd, libák úsznak át a szigetre. Egy otromba nagy fekete uszály vonul lassan-lassan lefelé. A végében plékéményes fehér bódé, ahol laknak. A bódé előtt ládákban kis virágos kert, spárgaszálakra felfutó bab, és tótfalunál a stégnél vígat füttyent egy fehér hajó, és indul, szelíden fröcskölve, dohogva távolodik Pest felé. Messziről olyan ez a hang az édes nyári nyugalomban, mintha a Duna szíve dobogna halkan, békésen, rendesen.
1: Még ma rendbe hozatom az autót.
2: Nem, nem. Autóval sokáig tart. Minél hamarabb otthon lenni.
1: Jól van, szívem, jól van. Vonaton megyünk.

0: Másnap ebéd után már megy velük a nagyobbik motorcsónak, megrakva a telecédulázott kofferekkel, végig a Canale Grandén a pályaudvar felé. Az egyik kis oldalpadon anya a piros kalapban, a nagy ékszertáskával, a nagy krokodil retiküllel és a párizsi neszeszerekkel, amelyben az arany toalett készlet van. Szembe vele a másik kis oldalpadon apa, vállán a szép, nagy beteg gyerek, félig alvó, lábadozó, szomorú szőke fejével. A csónak a Piazzetta előtt megy el, ahonnan belátni a Szent Márk templomra.
1: A Szent Márk templom. Nem búcsúzol el tőle?
0: A vállán érzi csak, hogy a szőke fej tagadólag mozdul meg. A csónak most lassít, mert beír a paloták közé, ahol nem szabad sietnie. Nem beszélnek, csak anya sóhajt fel néha, mikor egy-egy nagyon híres palazzó előtt mennek el. Irma lehúny szemmel, fáradtan, megfogyottan, megtörve nyugtatja a fejét az apja vállán. Nem akar már többet látni ebből a márvány álomból. Liczen az óráját kaparásza elő, vigyázva, hogy Irma feje alatt meg ne mozduljon a válla. A lány hallja, amint mondja az anyjának.
1: Rengeteg idő van még. Megint túl korán hetszeltél ki a vonathoz, mint mindig. Mindig. Hányszor tettem már fel magamban, hogy...
0: A szőke fej megszólal a vállán, nem nyitva ki a szemét.
2: Akkor volna egy kérésem, apa.
1: Mi a szívem?
2: Megállni, csak egy percre. Egy templomnál.
1: Nagyon szívesen, fiam.
0: És a piros kalap is bólint. Ezt érthetőnek találja. Az apa előre szól a vezetőhöz.
1: Álljon meg a legközelebbi templomnál.
2: A frárinál. Az útbe esik. A Santa Maria Gloriosa dei Frari.
1: Jó szívem. Amelyiket akarod. Menjen a frári felé, ott álljon meg egy percre.
0: Az óriás vörös tégla templom előtt a tér szélén kiszállnak. Apa karonfogva viszi fel a lányát a pár lépcsőn. Az oldalkapun bemennek.
2: A Bellini Madonnához menjünk. Az a sekrestjében van.
0: Irma sietve indul arra felé. A nagy komor sekrestje üres. Akkora, mint egy egész templom. A végében nyitott kis ajtó napsütötte zöld fűre. Az ajtó mellett fenn a homályban a nagy hármas kép az oltár fölött. Az oltár mellett durva sárga vászon függöny takarja az ablakot.
3: Hogy a nap ki ne szíja a színét a drága képnek.
0: A drága kép szelíden világít az aranyló homályban, pillérvastag dús arany keretében. A Gloriosa térdén az álló bambinóval. Némán állnak előtte. Irma lábújhegyen előrelép, közelebb megy az oltárhoz.
2: Hagyjatok egy kicsit egyedül.
0: Az apja elsétál tőle, kis habozás után az anyja is. Messze hátul a csarnok végében megállnak, és a sötétből szótlanul nézik sokáig. Azt hiszik, imádkozik. Már nincs sok idő, künn vár a motorcsónak a kofferekkel. Irma letérdel, nagyon közel az oltárhoz. Néz, de nem fel a Madonnára. A szeme len kutat, sietve kíváncsian a kép jobb alsó, homályba borult sarkában. Lassan felderül az arca. Ott a kis kövér, muzsikáló gyerekangyal, még a szárnya is kövér, mesztelen vastag kis lábával fellép egy lépcsőre, pufók arccal fújja a flótát. Irmát elönti az édes meleg. Fájdalmas, szegény, félbe maradt mosolyjal nézi. Sokáig.
2: Hát te vagy az.

0: A zenélő angyal. Molnár Ferenc regényének rádióváltozata. A befejező részt hallották. A szereposztás: író Végvári Tamás, Irma Kovács Adél, Aurél Fekete Ernő, Judit Bertalan Ágnes, Licen Avar István, Licenné Timár Éva, Nino Oberfrank Pál, első pincér Dévai Balázs, második pincér Nagy Ervin, igazgató Kömives Sándor, detektív Somodi Kálmán. A felvételt Gera Csilla, Horkai Rózsa, Katona Imre József, Kálmán János és Varga Károly készítette. Rádióra alkalmazta és rendezte Dobai Vilmos.
1: A hangfelvétel 2000-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.

0: Késő esti krónika.
1: A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó estét kívánok, a bemondó Bordi András, a mikrofonnál Besenyei Márk. Főbb híreink először röviden.
3: A kisadózó vállalkozások tételes adójának széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány. A Fidesz szerint adóemelést tervez a kabinet.
2: Terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják azt az öt férfit, akiket az egyik brit légitámaszpont közelében vettek őrizetbe.
3: Itthon folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Brieska Dániel. A kisadózó vállalkozások tételes adójának széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány. A katások táppénz, nyugdíj és anyasági ellátásának rendezéséért megemelnék a kata havi adózási összegét. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt tegnap országjárásának szolnoki állomásán. A Fidesz szerint azonban Magyarországon az adózók adókat nem emelni, hanem csökkenteni kell, ezért nem támogatnak semmilyen adóemelést és új adók bevezetését sem.
3: A Krónikának nyilatkozó szakértő szerint, ha megemeli a kormány az adózási forma havi átalányadóját, azt rövid távon teherként élhetik meg a vállalkozók, hosszú távú megélhetésükhöz azonban segítség lehet. Fajcsák Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban részben a visszaélések visszaszorítása miatt szigorították a katásokra vonatkozó szabályokat. Hozzátette, a jogosultak körének kiszélesítésével ez a kockázat ismét fennállhat.
4: Jogszerűen használták, de mégiscsak nem az eredeti céloknak megfelelően, és nem nagyon volt eszköz ennek a megakadályozására, úgyhogy ez egy komoly kockázat lehet, hogy esetleg megint elszaporodik, és olyan munkavállalói jogviszonyokra is alkalmazni fogják, amiben egyébként most sem hiszem, hogy cél lenne, vagy terv lenne, hogy alkalmazzák. De nem beszéltek még róla, hogy lehet ezt megakadályozni, hogy van-e erre terv.
2: A kampányban tervezetnél szigorúbb feltételekkel vezetheti be a kormány a vagyonadót 2027. január 1-től. Ezt a miniszterelnök jelentette be országának szolnoki állomásán szintén tegnap.
3: Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy egy bizonyos összeghatár 500 milliárd forint felett nem 1%, hanem ennél több lehet az adó mértéke. A részleteket Kármán András pénzügyminiszter ismerteti majd.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. A kórházak adóssága eközben tovább nőtt. Augusztus végére már megközelítette a 67 milliárd forintot. Hegedűs Katalin összefoglalója.
5: A kormányfő szolnoki országjárásán hangsúlyozta, a program célja, hogy jelentősen mérsékelje a várakozási időt azokon a területeken, ahol a helyzet a legkritikusabb.
6: Először azokon a területeken, azoknál a betegségeknél, problémáknál, ahol a leghosszabbak a várólisták, csípő probléma, tért protézis, vagy éppen szürkehályog probléma van, több 10 milliárd forintot allokál pluszban a Tisza kormány erre a területre, hogy új orvosi tímek jöhessenek létre, hogy ne csak 8 órába végezzék el a beavatkozásokat, a műtéteket, hanem akár, ha kell, éjszaka is, és ennek eredménye kell, hogy legyen látható eredménye.
5: A legnagyobb várólisták éppen azokban a beavatkozásokban alakultak ki, amelyeknél protézisre van szükség, mint a csípő, a térd protézis vagy a szürkehályog műtétek, nyilatkozta a Krónikának Lantos Gabriella egészségügyi menedzser. Hozzátette, ezeknél a műtéteknél ugyanis nem elegendő az emberi tudás, maga az eszköz is költséges, és a kórházaknak eddig nem volt elég pénzük ezeknek a protéziseknek a megvásárlására.
7: Egy csípőprotézis, egy nagyon modern csípőprotézis esetében 501 millió forint közötti tételekről beszélünk. Vagy ez a várólista csökkentő program extra pénz arra is jó lesz, hogy frissítik ezeket a várólista listákat, és majd kiderül, hogy ezek valóban validok-e, esetleg nem műtöttek-e valakit, akit elfelejtettek levenni, esetleg nem halálozott el valaki, nem ment el magámba.
5: A szakértőt a kórházak augusztus végén 66,7 milliárd forintra rúgó adósságáról is kérdeztük, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott, az év végére ez az összeg a 100 milliárd forintot is elérheti.
2: Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítaná a betegek ellátását a kormány, közölte az egészségügyi miniszter.
3: Hegedű Zsolt közösségi oldalán jelentette be a várólista csökkentési program indulását. A cél a műtéti kapacitások jobb kihasználása, amihez elsősorban a normál műszak utáni délutáni időszakban és hétvégén végeznének beavatkozásokat. Ehhez a kormány pozitív finanszírozási ösztönzőt vezet be, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg.
2: Garázdaság és rendzavarás miatt állította elő a rendőrség azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása Szolnoki állomásán. Az adonyi férfit meghallgatták, majd szabadon bocsátották. Az utóbbi hetekben több hasonló incidens is történt, ezért felvetődött a kérdés, hogy megfelelő-e a kormányfő személyi védelme. Cinege Levente összeállítása.
0: Nem megfelelő a védelem.
8: Fogalmazott kérdésemre Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a hadtudományok doktora. Hozzátéve viszont a korábbi gyakorlatot sem kellene követni.
0: Nem feltétlenül kellene azt csinálni, mint az Orbán, aki szinte sehova nem ment, és csak zárt területen beszélt, csak féltek.
8: Magyar Pétert júliusban a nyugati pályaudvaron leköpte egy férfi, a múlt héten pedig egy szexádi rendezvényen leöntötték borral. A szakértő úgy látja, ezek az esetek azt mutatják, hogy a nyilvános szerepléseknél különösen fontos a védett személy környezetének folyamatos ellenőrzése és a veszélyek gyors felismerése.
0: Magyar Péter, emlékszünk, hogy hogyan viselkedett és mennyire nyíltan, ami politikai szempontból érthető, amikor a kampány volt, de biztonsági szempontból nem. Most megint ugye van egy kampány körút, ahol ő szeretne nagyon közel kerülni az emberekhez, de hát egy miniszterelnök esetében, különösen akkor, amikor elég sok ellensége van, nyugodtan mondhatjuk ezt is, ez nem megengedhető.
8: Kis Benedek József emlékeztetett, a személyi védelem hatékony működéséhez kompromisszumra van szükség, és a védett személynek célszerű elfogadnia a szakemberek által javasolt biztonsági intézkedéseket. Kiemelten védett személy, tehát például a miniszterelnök esetében nyílt területen is fel kell készülnie a lehetséges veszélyhelyzetekre, ehhez pedig a közeli és a távolabbi védelem megszervezése egyaránt szükséges.
2: A Fidesz megyei választmányaival tart konzultációkat Orbán Viktor, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.
3: Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a választmányi üléseken kötetlen munkamegbeszélést tartanak a pártszervezés aktuális kérdéseiről és a politikai helyzetről. A cél a Fidesz szervezeti újjáépítése. A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott, ez nem országjárás, nem tartunk ott, az majd később jön. Szombaton a Magyar Nemzet online kiadása írt arról, hogy információi szerint újabb országjárásba kezdett Orbán Viktor.
2: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter férje 57 millió forint juttatásban részesült a Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány vagyonellenőreként, írta a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a közösségi oldalán.
3: Ritvári Bence felidézte, hogy Magyar Péter támadja az egyetemi alapítványok rendszerét, és a parlamentben is élesen bírálta azok vezetőit. Szerinte ezért magyarázatra szorul, miként egyeztethető össze ez azzal, hogy Lannert Judit férje vagyonellenőrként dolgozott az egyik ilyen alapítványnál.
9: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Ragaszkodik a Hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abbas Araghchi, a perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek.
3: Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók aluli felmentést kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert a szoros lezárása miatt jelentős bevételek tőlesik el.
2: Oroszország több mint 2200 drónnal támadta Ukrajnát az elmúlt egy héten, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij összesítése szerint az orosz hadsereg siklóbombát és ballisztikus rakétát is bevetett. Csak már a virradóra összesen 5-en vesztették életüket orosz támadásokban, a déli Zaporizsia régióban, Kijevben és Odesszában.
3: Közben az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy olyan kijevi adatközpontokra mértek csapást, amelyek internetet és egyéb szolgáltatásokat biztosítanak az ukrán fegyveres erőknek. Emellett odesszai logisztikai központot és egy katonai felszereléseket szállító hajót is eltaláltak a Fekete-tengeren.
2: 5 embert vettek őrizetbe az egyik brit légitámaszpont közelében. Terrorcselekmény végrehajtásának előkészítésével és robbanóanyagokkal elkövetett visszaéléssel gyanúsítják őket. A környék lakóit kitelepítették. Egyelőre nem találtak robbanószert. Brieska Dániel összeállítása. Mintegy 30 rendőrautó, mentő és tűzoltóautó sorakozott fel a támaszpont közelében fekvő nyugat-angliai Fairfordban. A Reuters egyik szemtanúja szerint fegyveres rendőrök zárták le a támaszpont főkapuját vasárnap a hajnali órákban. A területileg illetékes megyei rendőrség főparancsnok helyettese elmondta, az akció előtt arról kaptak bejelentést, hogy az amerikai légierő által használt brit légitámaszpont felé három gyanús furgon halad. Öt férfit vettek őrizetbe a robbanóanyagokról szóló törvény megsértésének gyanújával, jelenleg is őrizetben vannak. A járművek körül 400 méteres biztonsági övezetet alakítottak ki, ezt a tűzszerészek vizsgálják át. Csaknem 85 háztartás lakóinak javasolták az épületek elhagyását, azoknak, akik nem tudnak családtagjaiknál vagy barátaiknál megszállni, egy közeli szabadidőközpontot nyitottak meg, mondta Richard Okon. Az incidens körülményeit még vizsgálják, ezt a brit terrorelhárítás vezeti. A brit királyi légierő Fairfordi támaszpontját régóta használja az Egyesült Államok előretolt műveleti bázisként. Március 1-én Keir Starmer volt miniszterelnök azt is engedélyezte az amerikaiaknak, hogy a bázisról hajtsanak végre védelmi műveleteket az iráni rakétatelepek ellen. Az iráni forradalmi gárda még júliusban figyelmeztetett arra, hogy a csapásokhoz használt bármely támaszpont legitim célpontnak számít.
10: Lemondott a szerb elnök, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson.
3: Alekszandar Vučić közölte, a továbbiakban is a béke és a stabilitás megőrzése a célja, és hozzátette, Szerbia a jövőben is az európai integráció útján kell, hogy maradjon, de nem szakíthatja meg kapcsolatait keleti partnereivel sem.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
10: Idehaza a parlament elé vonulnak a független benzinkutasok holnap.
3: 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget.
10: Példátlan léptékű ivóvízberuházás kezdődik Debrecenben. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT 2 egyenként 5000 köbméteres ivóvíztároló építésére ért ki tendert. A beruházással Debrecen és a környező települések vízellátásának biztonságát növelnék. Gyarmati Péter összefoglalója.
11: A fejlesztés kiemelkedő jelentőségét, monumentalitását jelzi, hogy Debrecen legnagyobb víztornya, mely a Dobozi lakótelepen van, 3000 köbméteres és a városban található, még működő tornyok teljes kapacitása sem éri el az 5000 köbmétert.
12: A beruházás legfontosabb célja Debrecen és a környező, a rendszerhez kapcsolódó települések ivóvízellátásának hosszú távú biztonsága.
11: Daróczi Dorottya, a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT kommunikációs csoportvezetője a Krónikának elmondta, Debrecen rohamosan fejlődik, és a tervezéskor a jövőbeli vízigényeket is figyelembe vették.
12: A fejlesztés keretében 2 egyenként 5000 köbméteres, vagyis összesen 10000 köbméter ivóvíz befogadására alkalmas tároló épülhet. A tárolók a keleti főcsatorna vízműtelepe és a Debrecen egyes számú vízműtelep közötti vezetékpár magaspontján kapnak helyet.
11: A 2 5000 köbméteres víztároló mellett új vízműtelepet alakítanak ki, a medencékhez kezelő épület klorgázadagoló rendszer is kapcsolódik. Daróczi Dorottya kiemelte, az új létesítményt a meglévő vízhálózathoz illesztik.
12: Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy az építkezés alatt Debrecen és a kapcsolódó települések ivóvízellátása zavartalan maradjon.
11: Az ajánlattevők október 15-ig jelentkezhetnek a felhívásra, a nyertesnek 1 éve lesz a munkára. A beruházás becsült értékét nem hozták nyilvánosságra.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható, de többfelé képződhet köd. Gyenge vagy mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10, holnap napközben 22 és 26 fok között alakul. Budapesten 21 órakor 16 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1026 hektopaszkál, alig emelkedik.
2: Kedves hallgatóink, a késő esti krónikát hallották. A szerkesztő Brieska Dániel, a hírszerkesztő Gál Andrea és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Rozbora Zoltán nevében is köszönjük a figyelmet. Bordi Andrást és Besenyei Márkot hallották. Most következik a Sportvilág Nyágúj Gergellyel. Hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Most 22 óra múlt 15 perccel. Viszont hallásra!
13: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
14: Marco Rossi nehéz meccsre számít Észak-Írországban, de bízik a győzelemben. Kikaptak Romániától, negyedikek az Eurokupában női kéziseink. Vindis Tóth Lili országos csúccsal nyerte a varsói maratont. A hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A magyar labdarúgó válogatott holnap a Nemzetek Ligája B divíziójában az északírek ellen javíthat Dublinban az Ukrajna elleni hazai vereséget követően. Hogy egy nappal a mérkőzés előtt milyenek a kilátások, arról a helyszínről jelenti Cseszregi Balázs.
15: Szokásos mérkőzés előtti sajtótájékozódó természetesen mindenki nagyon bizakodó, természetesen nagyon fontos volt az, hogy jó sikerül jön a regeneráció mindkét csapatnál. Ugye ezt tudjuk, hogy nálunk most már a Sallai Roland, Varga Barnabás mellett már Redzsics Demir sincs ott a magyar válogatottban, hiszen megsérült, úgyhogy rá sem számíthat Marco Rossi. Ennek ellenére azt mondta a kapitány, hogy sokat nem tervez változtatni, bár ilyenkor azért kötelező rotálni, hiszen összességében 4 meccset játszik 11 nap alatt a magyar válogatott zsinórban, meg hát a többiek is, úgyhogy muszáj azért változtatni ezen. Bárány Donát meg azt mondta, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban van, hiszen azért ő hosszú sérülés után tért vissza, úgyhogy ez látszik a hollandiai teljesítményén is, ahol azért a legutóbbi mérkőzésében már gólt rúgott, de azért valószínűleg 90 percet még nem bírnak. Ez a holnapi mérkőzés, ez egy fizikális mérkőzés lesz. Nagy részük az északi játékosoknak a Championship-ből, tehát az angol másodosztályból érkezik, ahol kifejezetten fizikális futballt játszanak. Rengeteg lesz az érintkezés, a kontakt, az ütközés, úgyhogy hát erre készül nagyjából a válogatott, meg arra, hogy győzzön, mert ha nem győz, akkor viszont nagyon nagy bajba kerül, és lehet, hogy akkor már nem csak a feljutás szempontjából, hanem akkor már lehet, hogy hátra is kell nézegetni, nehogy a kieséssel legyen gondja a válogatottnak. Valószínűleg azért teltház lesz, várják nagyon, hiszen az őket is meglepte talán, hogy Georgiában nyerni tudtak. Nem ők voltak az esélyesek, igaz, hogy Karatelije, hogy aki is hagyott egy 11-est. Egyébként az íreknél meg pont ez a kapus Pierce Charles volt itt a sajtótájékozaton, aki megfogta ezt a 11-est, és a 99. percben meg ugye gólt szereztek az északírek és nyertek, így aztán egy kicsit megváltoztak a csoport esélyei. Azt egyébként talán a legérdekesebb ebből a szempontból, hogy a magyar válogatott kapusát Tóth Balázs nagyon jól ismeri, Michael

0: elvárások ellenére, hogy a szövetségi kapitány személye az állandó. Ebből fakadóan egy elég jellegzetes, meghatározható stílusa van az északi válogatottnak, ahol a játékosok nagy része a angol championship-ben játszik, amely nyilván sokak szerint a legerősebb vadászat Európában a top 5 után. Pontosan tudjuk, hogy ennek a bajnokságnak mik az erősségei, hogy komoly fizikai kontaktokra lehet számítani, hogy nagy az intenzitás, és egyébileg is nagyon jó karakterisztikával rendelkeznek az északi válogatott játékosok. Úgyhogy biztos, hogy nehéz lesz ez a holnap esti mérkőzés, de hát ezt eddig is tudtuk, most is tudjuk, hogy ez könnyű feladat előtt állunk egyáltalán, de meg kell próbálnunk elvinni a három pontot Belfastból, ezért dolgoztunk, és mindezek ismeretében, amiket tudunk az északi válogatottról, készülünk a holnap őszi csapás.
1: We are here with our boys, and we will try to take them tomorrow, but it will be not easy, you know this.
2: A szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztató másik magyar szereplője Bárány Dunát volt, őt Péter Ágoston kérdezte.
3: Jó látni, hogy itt vagy és visszatértél. Magad elmondtad, hogy 90 percet azért most még nem biztos, hogy bírnál az ukrajna elleni tapasztalatokból kiindulva. Most hogy érzed, hol tartasz?
4: Szerintem azt a 40 percet most már azért jól bírtam. Lassan tudjuk építeni erőmet felfele, hiszen kint 21 percet játszottam, utána 25-öt, most már van egy fél időm. Lassan tudjuk ezt építgetni. Nyilvánvalóan most 3 nap múlva jön a meccs, tehát ez ilyenkor azért, hogyha megint most hirtelen 60-70 lenne, akkor azért az veszélyesebb még az esetemben szerintem. De szerencsére örülök, hogy 45 perc már lábamban van, és akkor ezt tudjuk egyre feljebb tolni.
3: Ez kizárólag erőnlétről szól, vagy dinamizmusról, párharc erősségről, hogy érzed, mennyire vagy magad ezekben a tekintetben?
4: Nyilvánvalóan mindenről szól, hiszen azért hosszú sérülésből jövök vissza, tehát ilyenkor meg kell szokni újra azokat a dolgokat, amiket szerintem csak meccs szituációkba tudsz visszaépíteni, de inkább a fitnessről. Már azért szerencsére így, hogy játszogattam, így kezdek belejönni, de ezt majd látjuk.
3: A jó hír az, hogy láthatok azt is, hogy akár 20 perc is elég neked. Mennyire volt fontos, hogy hamar meghálád a bizalmat?
4: Nagyon fontos volt, hiszen azért sérülten igazoltak le, és ez egy nagyon nagy belém fektetett bizalom, amiből én nyilvánvalóan próbáltam magamnak erőt kovácsolni, hogy ennyire bíznak bennem, és meghálálni ezt, és egy csapat mivel tudja a gólokkal.
3: A nemzeti sportnak pár napja így fogalmaztál. Érdekes, de Hollandiában a rosszabb kezdés után sem pánikol senki, a nyugalom az úr, még odahaza ilyenkor már mindenki szörnyen érezni magát az öltözőben. Most mi a helyzet ebben az öltözőben?
4: Egy kiki meccsen kaptunk ki szerintem, ahol nem mentek be a helyzetek. Szerintem nincs ok pánikra, hiszen azért az Ukrajna egy jó csapat, viszont javítanunk kell, és most már megszerezni a 3 pontot, és akkor innen tudunk felfelé lépni.
3: Mi jellemzi az északír stílust, és hogyan kezelhető?
4: Van tapasztalatunk ebbe, hiszen az évek is hasonlóan játszottak, ugyanúgy azok nagy bedobások, pontrugások, igazán fizikálisak, ezzel kell nekünk valamit kezdeni, és próbálni saját játékunkra fókuszálni, és minél többet játszani, hogy ezek ne jöjjenek ki ennyire.
3: A kihagyott 11-esen túl Mikaut, ez nagy helyzete is rámutattak, hogy sebezhető, hogy azért ez a védelem. Mennyire tudtátok alapul venni ezeket a felvételeket?
4: Tegnap már volt elemzés, és ott a grúz meccsről sok jelenlentbe volt vágva, tehát alapul tudtuk venni.
3: És a pénteki tapasztalatok mennyire használhatóak itt?
4: Szerintem egy teljesen más meccsre készülünk, mint az ukránok ellen. Az ukránok próbáltak focizni többet, kihozták a labdát. Itt szerintem sokkal több előre ívelt labda lesz, és több párharc.
2: Nos, hogy a mérkőzés mennyiben lesz más holnap, mint az Ukrajna elleni, az holnap este 20 óra 45 perctől kiderül, abban pedig csak reménykedhetünk, hogy az eredmény ezúttal nekünk kedvez. Ha valaki, akkor Gyollai Dániel testközelből ismerheti az északíreket. A 29 éves kapus 13 évet töltött az Egyesült Királyságban, többek között megfordult Angliában, majd az északír Glentoran hálóját őrizte. Gyollai 2024. decemberében a Cliftonville elleni bajnoki mérkőzésen egy egészen elképesztő, saját térfeléről eleresztett góllal hívta fel magára a figyelmet, most pedig Szabó Bencének nyilatkozott, előbb az ukránok elleni mérkőzésről, majd arról is, hogy mire számíthatunk a szigetországiak ellen.
5: Szerintem volt nagyon sok pozitívum, ahogy negatívum is. Mindenek között azzal kezdeném, hogy nem szabad teljesen elkeseredni ettől az 1-0-ás eredménytől, ugyanis úgy érzem, hogy domináltuk a meccset talán 80 percen keresztül. A helyzeteink voltak bőven. Az első fél időben szerintem 2 vagy 3 zicser labda is a lábunkban maradt, szóval én azt gondolom, hogy

0: hogy a sérülések, a barna távolléte ugye látszódott a csapaton, érződött a csapaton, de attól függetlenül az, hogy szép és jó helyzeteket tudtunk kialakítani, jól tudtunk játszani, viszonylag minimális hibákkal hátul, az szerintem tényleg pozitív gondolkodásra sugallhat mindenkit. A hétfői meccs az ugye teljesen más lesz, úgyhogy szerintem nem is szabad túlságosan sok mindenből kiindulni. Itt ugye az ukránok szépen lassították a játékot, okosan csinálták, nem engedtek minket túlságosan kibontakozni. Sokszor ugye a szerencse is melléjük állt, viszont az északírek ellen az egy küzdős, az egy párbajosabb meccs lesz véleményem szerint.
1: Rá is térünk majd akkor hamarosan, de még maradva ennél a mérkőzésnél, a Varga Barninak a hiánya volt a leginkább feltűnő, vagy neked igazából ugye beszéltél róla, hogy ezért hiányoztak játékosok, ugye Salla is sem volt például, de a Barni hiánya volt az egyértelműen a legjelentősebb?
0: Szerintem igen, ugyanis most, ha csak visszagondolok a Bolla helyzetére, ugye ahol ott szerintem 7-8 méterről nem tökéletesen talált el a labdát. Most, ha belegondolok, ott egy Varga Barni van, lehet egy kifinomult, úgymond 9-es, aki ugye arról híres, hogy bármilyen felé az általában a hálóban végzi. Szerintem lehet, hogy 1-2-0-ra fordulunk. A Lukács lövése, ami ugye lecsattant a kapufáról, az egy gyönyörű befejezés volt, ösztönös csatárbefejezés, de azért szerintem hiányoltuk azt a domináns és a levegőben nagyon jól küzdő Barnit elől, a sallai futásait, de úgy érzem, hogy a többiek is teljesen kitettek magukért, akik játszottak, a Jurek nagyon jól állt, de szerintem a Tóth Milán is nagyon jól állt, de úgy érzem, hogy nagyon jó pozitívum volt az, hogy akik beálltak előre, azok tudtak segíteni a játékban. A Bárány Donáton érződött, hogy még nem volt talán 100%-osan rutinban, ugyanis ugye az utóbbi időben kevesebbet játszott, sérült volt, még most tér vissza talán a legjobbjához, úgyhogy tényleg azt érzem, hogy nem kell sok minden miatt szomorkodni, ez egy pozitív csapat teljesítmény volt. Ibetűre nem tudtuk feltenni a pontot, ahogy azt szoktuk mondani, de szerintem sok minden miatt lehetünk pozitívak.
1: És akkor beszéljünk egy kicsit az északírekről, mert ugye talán Magyarországon te vagy az, aki a legtöbbet tud róluk mondani, ugye ott játszottál Észak-Írországban egyetlen magyar légiósként, és ugye ráadásul, mint ahogy beszéltünk róla, a Szövetségi kapitányt is ismered. Milyen volt ez a meccs, amit ők megnyertek, hogyan tudták ezt behúzni Grúziában?
0: Én úgy érzem, hogy ez egy olyan angol, északír, ez a brit stílusú foci, ők nagyon jól tudják azt, hogy nem feltétlenül náluk vannak a világsztárok, de csapategységgel, rendszerezettséggel, fegyelemmel és küzdeni akarattal nagyon sok mindent úgymond felül lehet múlni. Angliában, Észak-Írországban, Skóciában, ugyanígy a brit fociban alappillér az egy csapatbeszédben, hogy lehet szépen játszani, lehet szépen járatni a labdát, szép passzokat adni, de küzdés, futás, harc nélkül nem lehet meccset nyerni. Szóval az első az mindenféleképpen az náluk, hogy ők küzdeni fognak, ők oda fognak ütni, rúgni, ők nem fogják könnyen engedni magukat, bedobásokból, ahogy láttuk, a hosszú bedobásból, a szabadrugásokból, szögletekből veszélyesek, ugyanis fizikálisan nagyon jó játékosaik vannak, és ezért is mondtam azt, hogy rá tudják egyes csapatok erőltetni az ő játékukat egy másik csapatra. És nekünk, magyaroknak, ha meg beülnek ellenünk, akkor az meg egy megint más kihívás, ugyanis nagyon nehéz lett megtörni egy olyan csapatot, aki a 16-os előtt védekezik két sorban.
2: Az Észak-Írország-Magyarország találkozót holnap este 20 óra 45 perctől, tehát élőben követhetik az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban, illetve itt 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is. És néhány mai eredmény: az A divízióban Dánia-Wales 2-0, Szerbia-Hollandia 1-2. Jelenleg is tart két mérkőzés, ezeken Németország-Görögország 82 perc után 0-1, a 80. percben Norvégia-Portugália 1-2. A B divízióban Ausztria-Koszovó 3-1, illetve Izrael-Írország a 85. percben 0-3. Végül két végeredmény a D-ből: Litvánia-Azerbajdzsán 1-1, Gibraltár-Andorra 0-0. A folytatásban kézilabda. A bukaresti női Eurókupa 4-es döntőjében a magyar válogatott a házigazda románok ellen léphetett pályára a bronzmérkőzésen, német Kornél tudósít.
3: Keserédes zárás az Eurókupában, vereség a Sala Polivalentában, Magyarország, Románia 30-33. Jól kezdődött a magyar-román csata ezen a legendás helyszínen, ahol 2000-ben Európa-bajnoki címet szerzett a magyar női kézilabda válogatott, hiszen az összességében az első félidőben 7 gólt szerző Kluiber vezetésével gyorsan elléptünk 2-0-ra. Ezt követően a románok 2-3-nál fordítottak, de a magyar csapat újra magához ragadta a kezdeményezést, kiválóan kézilabdázott az első félidőben. Petrus, aki háromszor is eredményes volt, pont 3-mal vezettünk 10-7-nél. Behozta ekkor a pályára Mihály Ovidiu, a román kapitány Grina Pintát, illetve Krisztina László is elkezdte magabiztosan értékesíteni a hétpéteseket. Pinta a 4 gólt szerzett a szünetig, László 3-szor talált be, 16-16-os döntetlennel vonultak az öltözőbe a csapat. A második félidő rémálomszerűen kezdődött, hiszen kerekes gólja után, ő egyébként a román csapatban játszik, 19-17-re vezetett keleti szomszédunk, és aztán 21-17-es hazai vezetésnél egy 1-5-ös rohanás a mi szempontunkból jelezte, hogy nagy lehet a baj. A második játékrészben Osztáze is megtalálta a gólszerző kezét, összességében a román beálló 5 góllal zárt, Krisztina László egészen pontosan 7-tel. De innen még volt visszatérés, mert a 23-23-nál faluvégi góljával a 44. percben egyenlített a magyar csapat. Ezt követően hiába kerültünk emberelőnybe, a kapusunkat lehozva, üres kapuval próbáltunk az előnyt magunkhoz édesgetni vagy visszaszerezni, de ez nem jött össze, 4 gólt is kaptunk, közte például Bianca Kurment, a román válogatott kapusa is betalált, és ez bizony megpecsételte a magyar csapat sorsát. Még egyszer a végeredmény Bukarestből, Magyarország, Románia 30-33.
2: A magyar válogatott szövetségi kapitánya Golovin Vladimir így értékelte a mérkőzést Erdei Márknak.
4: Az első fél idő vége felé már ott igazából azt, amit elterveztünk, az nem működött. Hát nem működött, nem így játszottunk, ahogy kellett volna. És annak köszönhető visszajött a meccsbe, az román válogatott, akkor már döntetlenül zárt az első fél időbe, és az látszott, hogy amit megbeszéltünk az elején, a komoly védekezés, Zsófi nagyon jó védett mögötte, de amikor már nagyon messze vagyunk egymástól, és ott nagyon szélesen védekeztünk, akkor idéző zicserek alakultak ki, így tényleg nagyon nehéz. Meg a második fél idő, az első 10 perc, ez meghatározta. Hiába helyzeténk is voltak, ott már nem sikerült, egy technikai hiba becsúszott, és abban 10 percben talán 4 gólos előnyt szereztek a románok. Utána jó utalértünk őket, de nagyon sok erőt kivett belőlünk, és az már vége fele, meg egyszer mentek 3-mal, de nem tudtunk már, nem volt ennyi ide, hogy utalérünk őket.
5: Mondhatjuk azt talán, hogy az nem kedvezett nekünk igazán, hogy visszalassultunk a románok szintjére, mert alapvetően, amikor gyorsan játszottunk, akkor sokkal jobban ment az egész.
4: Lassultunk egyértelműen, de így, ahogy más dolga is vannak, azért a töltött idő a pályán, az befolyásolta azért itt tényleg valaki többet játszott, mint a klubban szerintem, és meg másik, hogy két meccs egymás után, az biztos, hogy sokat kivett.
5: Ugye beszéltünk most a negatívumokról, picit a pozitívumokról is beszéljünk, így a két nap tanulsága az mi lehet a válogatottra nézve?
4: Hát ez mindig az, hogy hol tartunk, hogy mit kell javítani. Hát feladatunk van bőven, az egyértelmű. Hát ebbéig van még két összetartásunk, és abban az időben kell ezeket a hibák, amik követődtünk, a tegnap még mól javítani.
2: Golovin Vladimir után halljuk válogatottunk 3 gólig jutó játékosát, Petrus Mirtilt.
5: Nagyon jól játszottál az első fél időben, kezdjük talán ezzel, ne is azzal, hogy most vereség lett a vége. Tegnap ugye kevesebbet játszottál, ma azért talán többet, hogyha a játékperceket nézzük, szereztél 3 gólt, és védekezésben is azért jól ment. Te hogyan értékeled mondjuk most elsőre a saját teljesítményed?
6: Nyilván ilyenkor egyébként nehéz a saját teljesítményemre fókuszálni, mikor nem úgy sikerült a meccs, ahogy szerettük volna. Nyilván mindenki tudott volna többet belerakni, úgy, ahogy én is, szóval igazából így értékelném.
5: A második fél időben mentél gyakorlatilag minden, amikor már nem voltál fönt a pályán. Ez a legrosszabb gyakorlatilag, amikor végig kell nézd azt, hogy olvad le a csapat, és az előny az egyre másra a románoknál van?
6: Igen, de 60 percig tart egy meccs, szóval ugyanúgy azt hiszem 16-16 volt az első félidő, szóval úgymond egy új mérkőzést kellett kezdeni, vissza kell nézni és megnézni a hibákat.
5: Talán védekezésben a beálló elleni védekezés nem volt megfelelő, onnan kaptuk a legtöbb gólt. Azon hogy lehet javítani, mikor azért legyünk őszintén, egy Rina Pinte a típusú beálló, azért őt nehéz megfogni, pláne hogy nálunk nincsenek ilyen nagyobb növésű játékosok.
6: Nyilván ez egy ilyen extrém helyzet, mikor ilyen magas beállósokkal találkozunk. Készültünk, nyilván méretbeli különbségek az úgy nem segítette a mi helyzetünket. Legközelebb ki kell javítanunk ezeket.
5: Ugye most két vereség lett így a két nap mérlege, de alapvetően azért mégiscsak voltak pozitívumok, hogy a tényleg tegnap a norvégok ellen nézzük, akkor jó játszottatok teljesen. Ma is a románok ellen az első fél időben azért több jó periódus volt, ezekből lehet majd tanulni.
6: Igen, ott is kiemeltem az előbb, hogy ugyanúgy a sikerből és kisebb kudarcokból is lehet tanulni, most ezzel leszünk.
2: Végezetül pedig következzen az egykori legendás kapus, a Magyar Kézilabda Szövetség jelenlegi alelnöke Pálinger Katalin, őt Németh Kornél kérdezte.
3: Nem egy hálás feladat egy vesztes mérkőzés után se megszólalni, se kérdezni. Két ellentétes félidő volt itt a románok ellen. Mi az, ami jó volt az első félidőben, és mi romlott el, de nagyon a másodikra?
7: Jó lett volna, ha hagysz még egy kis időt megemésztenem, mert én azért még dühös vagyok, megmondom őszintén. Én nem tudom, egyszerűen olyan periódusokat produkálunk, mint hogyha egy teljesen kezdő ifjú csapat lennénk, és nyilván meg fogom kérdezni. A szövetségkapitány mivel látja ezt, meg a mentál coachot is, hiszen azt az infót kaptam, hogy nagyon-nagyon jó a csapat, és nagyon motiváltak vagyunk, hát mi más kellene, nagyon motiváció, hogy Bukarestben játszunk a románok ellen. De hát ami a jó viszont, hogy van javítási lehetőség az Európa-bajnokságon, ha minden jó megy, úgyhogy remélem, hogy ezt a revansot tudunk venni majd azért a vereségért. Nagyon sok gyermetek hibát követünk el, tehát nem olyan hibákat, amik az ellenfél kényszerít ki az a támadásban, tehát nagyon sok labda elmegy, de én meg azt gondolom, ez is belefér ebben az időszakban. Ami engem sokkal jobban bosszant, az a védekezésünk, az olyan, mintha visszaléptünk volna kettőt, már ahol tartottunk tavaly. És hát nyilván az évek óta érezhető, hogy a beálló körüli védekezésünk az nem megoldott, de hát ebben most még mintha most még gyengébbek lennénk. Úgyhogy van mit javítani, és én abban is bízom, hogy azért mindenki elgondolkodik, hogy a válogatottság az nem automatikus, és nem minden esetben érkezik a válogatott meghívó, hogyha olyan teljesítmény van, mert azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat számít az, hogy ki hogy dolgozik adott esetben, hogy készül arra, hogy a válogatott játékos, gondolok itt minden periódusra, akár a nyári szünetre, akár a szabadidő eltöltésére, és szerintem fontos, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik mindent képesek feláldozni azért, hogy a válogatottban játszhassanak.
2: A magyar női kézilabda válogatott, tehát a negyedik helyen zárta az Eurokupát, az aranyérmet pedig a dánok szerezték meg, miután a döntőben 34-30-ra legyőzték Norvégiát. És még mindig kézilabda, a Veszprém 34-33-ra győzött a német Füchse Berlin ellen az Egyiptomban zajló férfi kupvilágbajnokság csoportkörének második fordulójában. A címvédő bakonyiak ezzel szinte biztosan döntőt játszhatnak majd az idei 19. klubvb-n, akár csak tavaly a spanyol Barcelona ellen. A hazai férfi pontvadászatban egy mérkőzést rendeztek ma, ezen a Győr a Ferencvárost fogadta. Jó András számol be a történtekről.
8: Osztálykülönbség az óra játszott mérkőzésen. Eto Ferencváros 40-23. Konkrétan az első félidő negyedik percében eldőlt a mérkőzés, hiszen akkor már 6-0 vezetett a Győr. Nehezen állt össze a Ferencváros támadójáték. A leginkább Nagy Bence központú volt. Minden támadást ő szeretett volna befejezni, de inkább kevesebb sikerrel. A hetedik percben sikerült először gólt szerezni a vendégeknek, ekkor Bodnár Géza volt eredményes, de korán kialakult a 10 gólos különbség. A 20. percben Füzi Dániel, a Ferencváros korábbi játékosa szerezte meg a Győr 17. gólját. Érkeztek a védések a Fradi kapujában is, amellett, hogy a szintén egykori ferencvárosi Győri Kristóf lehúzta a rólót. Így egyébként Balog védéseivel nagyjából visszajött a vendég együttes, és jöttek a Nagy Bence gólok is. Az első félidő végén 22-10 volt. A másik félidőben az Eto'o felküldte kisúzásra a kezdőcsapatát, tartották a 10 gólos különbséget. Jöttek a védések a ferencvárosi kapuban is, magyar érkezett Balogh helyére, szépen fogta a labdákat, de nem volt elég, hiszen azért rendkívül jól játszott a mai napon a Győr, ahol a legeredményesebb játékosok, Hári Levente 6 góllal, Győri Mátás szintén 6 góllal, és Füzi Dániel is, az egykori ferencvárosi is 6 gólos volt, és emeljük ki azért a Ferencvárosnál Bujdosa Bendegúszt, aki 7-7 lőtt a mai mérkőzésen, ugye a második félidőben szerezett 7 gólt, de nem volt képes többre a mai napon a Ferencváros. A végeredmény tehát Eto'o Ferencváros 40-23.
2: Jó András a mérkőzés után elsőként a hazaiak kapusát, Győri Kristófot kérdezte.
9: Semmit nem vontunk le az első meccsből, hiszen semmit nem ért nekünk ez a 5 gólos vezetés. Úgy gondolom, hogy még keményebben álltunk bele, és kielemeztük azokat a kis apró hibákat, amit 25 perc alatt vétettünk, így szerintem egy kicsit könnyebb dolgunk is volt.
8: Mentek a pacsik, mentek a mosolygások a mérkőzés előtt. Mennyire nehéz ilyenkor komolynak lenni, komoly sportemberek vagytok, de ugye egykori csapatod ellen játszol, egykori csapattársak ellen, azért mennyire nehéz ez ilyenkor?
9: Szerintem egyáltalán nem nehéz az, hogy megvan valakivel a jó kapcsolat, mert 6-7 évig vagy akár többig egy csapat játszatok, és a magánéled a barátok vagytok, attól még a meccsen a saját munkádat muszáj vagy elvégezned, és teljesen elvonatkoztatsz az egésztől. Max, hogyha te nyered meg a párharcot, akkor jön a összemosolygás, hogy miért tudtad, te meg miért nem, de semmi különös nincsen ebben.
8: Tudjuk, hogy a háttereket, hogy mi ment, meg miért is kell, hogy a csapatot váltani. Mennyire volt speciális érzés, hogy egyébként a Ferencváros ellenpályára lépni?
9: Nagyon speciális volt, nagyon fura volt, hogy még a tavalyi szezon végén ugye úgy nézett ki, hogy azt a csapatot erősítem, azonban szinte olyan pályára lépni ellenük, mint hogyha egy edzésre mennék. Mert azért azt a 7 évet, ezt nem tudom letagadni, hogy napi szinten kaptam tőlük a lövéseket. Szerintem most ez nekem kedvezett, ilyenkor szerintem mindig a kapusnak kedvez, hogy ismeri a játékosokat, de jó érzés is egyben látni őket újra.
8: Megvan a 2 pont, szerdán pedig jön a Magyar Kupa mérkőzés, de beszéljünk először erről a 2 pontról. Azt azért nem mondhatjuk, hogy késő jött, de hát mondjuk egy Szeged meg egy West Freeman azért nem annyira egyszerű.
9: Hát nem egyszerű, igen, viszont jó ellenük gyakorolni, hiszen ami a Szeged és West Freeman ellen sikerül, az valószínűleg az összes többi csapat ellen be tud jönni, és azokat kell erősíteni, amiket jól csináltunk ellenük, és ma szerintem lehetett látni is, hogy tudunk ebből építkezni.
8: Milyen lesz ez a csapat idén szerinted? Meg lehet talán a dobogó aja is?
9: Hát nagyon reméljük, bár mi minden meccsből úgy fogunk belemenni, hogy nyerni akarunk, mindenből kiadjuk a maxot, mint ahogy ma is. Szerintem ezt láthatták a nézők. Nem álltunk meg a félidei 11-2 gólos vezetés után, hanem még próbáltunk rátenni egy-két lapáttal.
2: A győriek kapusa után következzen a Ferencváros vezetőedzője, Kis György értékelése.
10: Ennél azért szorosabb eredményt szeretünk volna elérni, de úgy voltam vele már a meccs elején is, hogy bármi lesz, akkor az idősebb játékosokat pihentetni fogom. Hát az első fél időt nem hozták túl jól le ők. Még azt mondom, hogy a fiatalok egész jól szálltak be, mert nem vagyok ennek a híve, hogy egy csapat vezet sokkal, és akkor a másodikban meg azt mondjuk, hogy hú, milyen jó volt, és akkor a második körben ilyen eredményt értünk el, nyilván az ellenfél is máshogy állt hozzá. Egy fontos dolog, hogy nem sérült meg senki, jövünk szerdán, megpróbálunk egy kicsit szorosabb meccset játszani.
8: Mi hangzott egyébként az öltözőben, hogyha azt lehet tudni megtartani egy különbséget, hogy e fölé ez alá nem menjünk, vagy mi lehetett ilyenkor? Mi az elképzelés ilyenkor?
10: Hát születben azt mondom a srácoknak, hogy nem ezt beszéltük meg. Tehát azt mondtuk, hogy nyugodtan játszunk szépen, pufogtattunk, ellövöldöztük a labdákat, technikai hibák elkapkodtuk, mint az, hogy ennyi hibával játszunk. Tehát.
8: Hogyan látja egyébként? Eltett már jó néhány forduló az idei bajnokságból. Mi lehet a Ferencváros erőssége, mert hogy szereztek pontokat is, és eddig mi lehet a csapat erőssége idén?
10: Hát Isten igazából, vegyük azt a riválisoktól, akikkel harcolunk a bennmaradásért, azoktól szereztünk pontokat. Én bízom benne, hogy majd az olyan meccseken nyilván nem egy Győr ellen, akinek nagyon erős a kerete, más csapatok ellen is jobban összejön a játék, és akkor tudunk még pontokat szerezni.
2: Kézilabda után kosárlabda. Egy találkozót rendeztek ma a női NB1-ben, ezen Sziget-Szent Miklós csata 59-81. A folytatásban jégkorong. Az osztrák hokiligában a Fehérvár AB19 3-2-re diadalmaskodott a Vorarlberg otthonában. A Fejér megyeieknek ez volt az első sikerük a bajnokságban. A Ferencváros legutóbb a Milánó ellen gyűjtötte be az első győzelmét, ma pedig az eddig nyeretlen Salzburgot fogadták, a mérkőzésről Virányi Zsolt tudósít.
11: Ferencváros, Salzburg, 3-6 a Tüskecsarnokban úgy, hogy az első harmad 9. percében még 2-1-re a Ferencvárosra vezetett. A zöldfehér csapat Sie passzát követően az első harmad 5. percének a végén szerzett vezetést, a rövid felsőbe helyezte Rasmus Heljanko, jól mattolta a Salzburg kapusát, aztán egy felesleges 2 perces kiállítás, ezt Nisztner értékesíti még hozzá. A 7. percben jobban 4 méterről, a 9. percben 5-3 ellen, 2-es emberelőnyben Szabijé talál be jobb oldalról, majd a 17. percben egy szépen előreívelt korongot Thomas Ráfula, 35 éves osztrák védő, fantasztikus mozdulattal a bal alsóba fonákkal helyezett. 2-2-t követően a második harmadban nagyjából eldőlt a mérkőzés, mert előbb a 7. percben itt Huber a jobb felsőbe helyezett, majd a 19. percben Sammel a 4 perces kiállításánál, Schneider is eredményes bal oldalról, a palánk mellől Nagy Kristóf tehetetlen. A harmadik harmadban aztán a Ferencváros szinte feltámadott. A mérkőzés 29. percében emberelőnyből a Rönni jobbról a jobb alsóba helyezés. 4-3 után Laskavi szólóján akár egyenlíthettünk volna, majd kapus lehozatát követően fennállt ennek a lehetősége ismét, de nem sikerült. Ő viszont már, mint az Salzburgiak, üres kapura előbb Robertson, aztán Hochfolzer jó voltából gól szereztek, és így megnyerték a mérkőzést. Ferencváros, Salzburg 3-6.
2: A vége lehetett volna más is, többek között erről is kérdezte Virányi Zsolt Galajda Zsombort.
11: Ilyen mérkőzésre számítottatok? 6-3 lett úgy, hogy az a 4-4 és hosszabbítás is simán lehetett volna, de hát ugye 2 üres kapus góllal a végén megpecsételődött a sorsotok.
5: Igen, kemény mérkőzés volt, az egyértelmű. Nem vettük figyelembe, hogy hogy kezdték a szezon, mert tudjuk, hogy mire képesek és hogy milyen játékosaik vannak. Szerettük volna fenntartani azt, amit a Milánó ellenába hagytunk. Ugye ez a meccs sikerült is az első harmadban. Nagyon jól játszottunk. Úgy gondolom, hogy ott a második harmadban csúszott el valami, sajnos volt. Nem is emlékszem pontosan, 1 vagy 2 felesleges kiállításunk. Természetesen ezt majd megbeszéljük, az edzők ugye kielemzik, de tudjuk, hogy ezek a csapatok ezeket könyörtelenül kihasználják. Tehát erre kell figyelnünk. Ugye ott sajnos meg is léptek 2 góllal. Nehéz volt, így már visszajönnünk, megtettünk mindent, de sajnos nem sikerült.
11: Egyébként, amikor megvolt a vezetés, aztán ott az első harmad 9. percében már 2-1 volt, ugye mindegyik gól emberelőnyből született, mind a 3. De kiegyenlítettek, ott csak figyelmetlenség volt. Miért nem adott nektek az nagyobb előnyt, hogy vezettek?
5: Most igazából tudjuk, hogy a Salzburg mire képes. Igazából egy mondhatni klasszis megmozdulás volt, levegőből levette a korongot, természetesen jobban figyeltük volna mi is, ez egyértelmű, de azért eléggé klasszis megoldás volt, de figyelhettünk volna tényleg jobban, és akkor talán, hogyha előnnyel fordulunk a második harmadra, akkor jobban alakulhatott volna számunkra a mérkőzés.
11: Fizikailag, vagy inkább fejben fáradtatok el ott a második harmadon, ahogy mondtad, hogy tényleg ott dőlt el az a 2 bekapott gól, az nagyjából azért megpecsételte azt, hogy mi várható a folytatásban.
5: Én azt nem mondanám, hogy elfáradtunk, hiszen ez meg csak ugye a harmadik mérkőzésünk volt, tehát volt időnk pihenni, az igaz, hogy most pénteken játszottunk egy meccset, de a többi csapat már 6-7 mérkőzésnél jár, úgyhogy nem gondolnám, hogy elfáradtunk, még inkább azt kell figyelmünkbe venni, hogy ugye ilyenkor el vannak tolva a padok is, és az egyszerűbb játékot kell válasszuk, hogy ilyen kaliberű csapat ellen ne ragadjunk a védekező harmadba, és tényleg még egyszer mondom, hogy a kiállításokkal még jobban kell figyelni, hiszen tudjuk, hogy mire képesek az emberelőnyös játékosuk, nagyon veszélyesek, és sajnos ebből gólokat is kaptunk.
11: Így van, és hát ahogy szoktad mondani te is, meg a többiek is szakmailag, hogy ez a Salzburg bármikor tud szezon közben is, amikor már mindenki hullafáradt, 5 kanadait akár igazolni, tehát költségvetésileg is egy másik kávéház. Te személy szerint hova helyezed ezt a meccset? A jobb szemöldököt szerintem ott összevarva. Nagyon durva jelenetek is voltak, téged is ütöttek, vágtak.
5: Még az előző mérkőzésen történt, de ez a Salzburg tudjuk, hogy mire képes. Tehát ezt már, ahogy említettem, és most attól, hogy beragadtak, már hányszor volt ilyen, hogy így kezdték a szezont, aztán a végén nagyon csősimán megnyerték a playoffot, akár vereség nélkül is. Úgyhogy ez volt a célunk, ugye, hogy ugye eddig 2-szer játszottunk velük hazai pályán, mióta az Ebelbe vagyunk, ugye eddig mindig megvertük őket, ezt szerettük volna folytatni.
11: 2-1-4.
5: Így van, ez is volt a célunk, hát ez sajnos nem így sikerült, de úgy érzem, hogy ebből a mérkőzésből is tudunk meríteni, mert nagyon nüanszokon csúszott ki a kezünkből a 3 pont, illetve ha visszagondolunk a milánói meccsre, ahol egy remek játékot tett le a csapat a jégre, hogyha ezeket összetesszük és figyelünk a kisebb, úgymond taktikai elemekre, akkor úgy érzem, azt a szerdai mérkőzés egy jó opció lehet, hogy kijavítsuk ezt a mérkőzést, és 3 ponttal távozunk.
11: És az agresszivitásról mi a véleményed? Mert az ezen a meccsen is tényleg kaptál te is.
5: Persze, hát ez egy ilyen liga, egyértelmű. Nagyon jó mérkőzés volt, jó kemény ütközések, igazi playoff hoki akár, úgyhogy igen, hát hozzá kell szokni, tudjuk, hogy már ilyen ez a liga, ez volt egy tanulóévünk, úgymondva, ez már második évünk, úgyhogy fel vagyunk készülve mindenre, a legkeményebb dolgokra is. Ha kell, beleállunk, ahogy láttuk a verekedést is, úgyhogy nem vagyunk megijedve abszolút, csak sajnos most ez az eredmény egy elkeserítő ezek után.
11: Fontos, hogy a 4 vereség után meglett a Salzburgnak, és az első győzelme a Milánon.
12: Milano három győzelem után tőletek kapott ki, most a Fradi ugye három meccsből egy győzelem két vereséggel áll.
13: Ráadásul most hazai pályán játszunk mérkőzéseket, utána megyünk ugye úgy nagyon nagy derbinkre, amire
12: így pénteken ugye Fehérvár.
13: Így van, ami egy nagyon jó alap lehet, ez a linci mérkőzés, és szeretnénk győzni, és így hangolni erre a derbire, meg majd utána ugye mi is kezdjük az utazást, és azok természetesen nehéz meccsek lesznek, úgyhogy a szurkolóink előtt szeretnénk beúszni ezt a mérkőzést.
2: És még mindig jégkorong eredmények az Erste Ligából. Gyergyó Újpest 1-0, Csíkszereda Dunaújváros 3-1, Háromszéki Ágyúsok DVTK 1-3, Debrecen Brassó 2-5. Az újpesti színekben versenyző Pén István 363,1 körös országos csúccsal győzött a férfiak 50 méter puska három testhelyzetű versenyszámában a sportlövők országos bajnokságán. Ez az eredmény egy tizeddel jobb a fennálló világcsúcsnál, ám a sportágban világrekordot csak világversenyen lehet lőni. A második helyen Pekler Zalán végzett, csapatban az UTE diadalmaskodott. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több, mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024 decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. Vindics Tóth Lilit Pál elődérte utol telefonon.
14: Vindics Tóth Lili Anna új országos csúccsal nyerte meg a Varsó maratont 2 óra 24 perc 48 másodperces időeredménnyel. Szívből gratulálunk Lili Annának, aki ott van a vonal túlsó végén. Szervusz! Hatalmas gratuláció! Ez az első, ami ilyenkor elhagyhatja a szánkat. Hogy érzed magad egy ekkora sikert követően?
15: Köszönöm szépen a gratulációt, és köszönöm a kérdésedet. Alapvetően jól vagyok, igazából azt gondolom, hogy nagyjából az sikerült ma futnom, amit kitűztünk célul. Egy ilyesmi eredményt szeretett volna az edzőm látni. A verseny egyébként elég egyenletes volt, tehát volt egy iran futósrác, aki mögé már így az elején be tudtam állni, és volt egy viszonylag nagyobb, ilyen 10-15 fős bolyunk, és ez a baj az egyre kisebb lett, és ilyen 35-36 kilométernél már csak az etióp lány, az iran futósrác, meg én voltam, így hárman, és akkor én ott egy kicsit elkezdtem leszakadni, de aztán jött az emelkedő 38 kilométernél, és akkor utol tudtam érni megint az etióp lányt. És igazából így az edző mondta, hogy ha van ellenfél még ilyen 38-40-nél, akkor megint 40-nél próbáljak meg kicsit gyorsítani. Egy picit egyébként van bennem azért elégedetlenség is, mert annyira nem volt jó szerintem a frissítésem, a gyomrom az nem volt ma annyira toppon, úgyhogy ez sok energiát kivett belőlem, de ennek ellenére a végét meg tudtam szépen csinálni, és nem volt azért olyan nagyon-nagyon extra az utolsó két kilométer, de meg tudtam nyerni a versenyt, és tudtam egy jó időt futni. Úgyhogy ebből csak azt mondanám, hogy azért ebben még nyilván nagyon sok van, mert 11 hónapja volt ugye az első maratonom, és ez volt a negyedik, de nagyon boldog vagyok, hogy itt tartunk már, és lépésre-lépésre haladunk.
2: Legjobb magyarként Dévai Márka 23. helyen zárta a férfiak versenyét a triatlonos világbajnoki sorozat döntőjében a spanyolországi Pontevedrában. Klopko Márton a 24., Kis Gergely a 43. lett, míg Lehmann Csongor a 9 körös kerékpározás 7. körében feladta a viadalt. A magyar junior vegyesváltó ezüstérmet szerzett, a Szalai Fanni, Kovács Gyula, Klopko Márta, Hóborzolán összeállítású kvartett a franciák mögött, a spanyolokat megelőzve léphetett a dobogó második fokára. A szerenkénti döntőkkel befejeződött a tornászok 2026-os mesterfokú bajnoksága a Győri Olimpiai Sportparkban. A férfiaknál az összetettben győztes Mészváros Krisztófer duplázott, míg Tomcsányi Benedek két arany mellé két ezüstöt és egy bronzot is begyűjtött. A nőknél Mayer Gréta kétszeren első, egyszeren pedig a második helyen zárt. A folytatásban parasport. A magyar parabocsa válogatott 5. és 9. helyezésekkel, valamint értékes világranglista pontokkal zárta a Dél-Koreában megrendezett parabocsa világbajnokságot. A Nagy Vivien, Szabó Alexandra és Berkes Gergő alkotta csapat szerepléséről és a paralimpiai kvalifikációs esélyekről Szappanos Zoltán, Szabó és Berkes pécsi edzője, valamint a válogatott BC4-es csapatának vezetője beszélt. Nemrégiben hazaérkezett a magyar paraválogatott a boccsa világbajnokságról, és a három versenyzőből kettő a Peac csapatában játszik, és itt van velem szemben az edzőjük, aki egyébként ott volt a világbajnokságon, a BC4-es csapat vezetőjeként is, Szappanos Zoltán. Hát kezdjük azzal, hogy Rescsik Csaba révén megszületett az első paralimpiai kvótánk, és hát bizony a két pécsi versenyző sincs ettől messze, és ez a világbajnoki szereplés ehhez hozzásegített, de akkor foglaljuk egy picit össze, kérlek, hogy mi is történt pontosan a Távol-Keleten.
16: Szöulban volt a világbajnokság. Egy nagyon hosszú versenyről beszélünk, mivel általában 8-9 nap egy verseny a boccsa sportban, itt viszont 15 napot töltöttünk a Távol-Keleten, ebben ugye a két hosszú utazás is benne volt, tehát nagyon speciálisan kellett készülni. Körülményekre sosem szoktam hivatkozni, de csak azt tudja, hogy milyen az időjárás Ázsiában, aki egyszer ott volt, ez a jó kis monszumos idő, háromszor öltözünk át, ez is egy kihívás volt, maga a szállás is kihívás volt, az étkezés is, de hát mindezekhez próbáltunk igazodni, és ezek után úgy lépni a pályára, hogy az elmúlt években, ahogy készültünk a világbajnokságra. Ha az eredményeket picit megnézzük, akkor lehet hiányérzetünk is, de a végén azt is mondhatjuk, hogy ha rákanyarodok a leltárnak a végére, hogy lehet, hogy mégiscsak kösszel jelmondva félig tele van a pohár. Egy budapesti versenyzőtársunk, Nagy Vivien, a budapesti merekese versenyzője, edzője Szász Zsolt, ők bejutottak a legjobb 8 közé, végül is világbajnoki 5-ek lettek. Szabó Alexandrával VB 13-ak lettünk, az egyenes kiesés szakaszba bekerültünk, csoport elsőként jutottunk tovább, pozitív mérleggel zártunk, 2 győzelem, egy vereséggel, de ebben a nagyon hihetetlen erős mezőnyben ez a 13. helyre volt elég. Gergőnek az egyénie nem sikerült, több ok miatt sem, de ugye őt elsősorban a párosra készítettük, ugye itt az a szabály, aki párosban indul, egyéniben is indulhat. Párosra már a kintlétnek az utolsó harmadában voltunk, itt különböző egészségügyi problémák is akadályoztak minket, de ez is próbáltunk igazodni. Az előzetes gondolataink az voltak, hogy azzal a szerepléssel, amit az elmúlt fél évben ez a páros csinált, 4 világkupán is a legjobb 4 között végeztünk, 1 világkupán elsők lettünk, a csoportban mindig 2 győzelmet szereztünk, ugye ez mindig is elég volt az egyenes szakaszra. Itt az előre tervezett 2 győzelmet megszereztük, Spanyolország és Kanada ellen Kolumbiától kikaptunk, és mi voltunk az egyedüli csapat, akik azért nem jutottak a legjobb 8 közé, mert a pontarányunk rosszabb volt. Egyedüli párosként 2 győzelemmel elvéreztünk, az összes többi kieső csapatnak 1 győzelme volt. Viszont amikor hazajöttünk, és egy kicsit vártunk, és így a szomorkodásból az ember felúcsodott, és azt próbálta nézni, hogyan is szerepelhettünk volna jobban, de vártuk a világranglista pontokat. Ugye a világbajnokság és az olimpia 4-szeres szorzós verseny, nincs ilyen, még az EB, a világkupák is csak 2,5-szeresek. Akkor mutatkozott meg, hogy Szandinak is a csoportbeli 2 győzelme, továbbjutása, a párosnak a 2 győzelme, Viviennek az 5. helye mennyi pontot eredményezett, és azt mondhatjuk, hogyha most ránézünk a világranglistára, Nagy Vivien és Szabó Alexandra is 6. az egyéni ranglistán, ahol 80-90 versenyző van a világból, még Gergő is a 20.-30. hely között van, és hát ami egyik legnagyobb öröm, hogy párosban is sikerült megtartani a 9. helyünket. Természetesen mi sem vagyunk bolondok, tehát az ember szeretne érmet szerezni, de ha mindig egy kicsit az ember hátralép és összességében nézi, és a távlati célokat is, akkor azt mondom, hogy a szereplés lehet jónak mondani, de mindenképpen ez akkor ér valamit, hogyha tudunk tanulni abból, hogy mi történt Szöulban. 5 versenyre vagyunk a paralimpiai kvalifikációnak a kihirdetésétől. Ezen az 5 versenyen ezeket a helyeket, ha meg tudjuk tartani, az itteni tapasztalatokkal felvértezve, akkor azt gondolom, hogy merészeket álmodhatunk.
2: Említetted, hogy most már csak 5 versenyre vagytok a paralimpiától. Sok esetben most kezdik még csak el a felkészülést, vagy akár a kvalifikációt, viszont ti már a célegyenesben vagytok, de nyilván azért tudni kell azt, hogy a jövő évi versenyekre oda is kellene valahogy jutni, és oda kellene utazni. Egy picit beszélgessünk azokról a lehetőségekről, amik most egyébként akár a pécsi, akár pedig az országos boccsát, a parabocsát illetik, hiszen nyilván nálatok is ez a bizonytalanság jelenleg nem a legjobban tervezhető a paralimpiát tekintve.
16: Ugye nekem mindig az ott az elvem, hogy politikával nem foglalkozunk, mindenki megkérdezte, milyen pártnak a szimpatizáns, mindig azt mondtam, hogy fogyatékossággal élő párti vagyok, tehát ezt továbbra is tartjuk. Az biztos, hogy lehet érezni, hogy per pillanat. Azok a biztos források, amik az elmúlt években voltak, azt nem lehet tudni, hogy lesznek vagy nem lesznek. Úgyhogy nagyon kíváncsian várja szerintem, mint a Magyar Paralimpiai Bizottság, mint a PTA PEAC is, és mint szerintem a Pécsi Tudomány Egyetem is, hogy a finanszírozás hogyan fog megoldódni. Én azt gondolom, hogy mind az állami támogatások eddig is és a jövőben is az volt kommunikálva, hogy a fogyatékos sport ugye a kiemelt helyen lesz, remélem erre számíthatunk. Nem hiszem, hogy az elmúlt évek munkái kárba vesznének, úgyhogy bizakodóak vagyunk, várjuk a híreket, és tudjuk, hogy ezer más fontos probléma van, de előbb-utóbb a sport is terítékre kerül.
2: És akkor ha már sportszakmai kérdéssel kezdtük, zárjuk is azzal, hogy ezek a nagyon jó világranglista helyezések és az eddigi szereplés mennyire jelenthet akár garanciát erre a paralimpiai szereplésre, tehát gyakorlatilag mondjuk erről a világranglistáról hányan jutnak oda, és mikor reális esélyeitek?
16: Bocsa, sport nagyon, nagyon bonyolult, tehát szerintem egyetlen olyan sportág nincs, még én tudom, hogy az asztali tenisz mind az épeknél, mint a parasportolóknál van, hogy folyamatosan ott kell lenni éveken keresztül. Mi nekünk azért kell versenyről versenyre ott lenni, mert nálunk vannak a World Bocsa Challenge versenyek, ami olyan világkupák, csak egyszeres szorzósak, de egy két és félszeres szorzós világkupára, Európa bajnokságra, vagy ugye más országnak a saját kontinens bajnokságára, az olimpiára, paralimpiára nekünk kvalifikálni kell magunkat. Tehát nem úgy van, hogy most akkor oké, én befizetek valóvel meg egy versenyre, nem. Olyan helyen kell lennünk a világranglistán is, hogy a jelzéseink alapján meghívást kapjunk ezekre a versenyekre. Garancia szerintem botorság lenne, hogyha azt mondanám. Mi mindig azt mondtuk, hogy dolgozunk, mi akkor lépünk hátra, vagy gurulunk hátra, ugye meg kerekesszékesek vagyunk, amikor egy új lendületet veszünk, és a következő cél felé akkor egy nagyobb lendülettel tudunk odalépni, odagurulni. A munkánk természetesen a támogatók nélkül, a szponzorok nélkül nem tudna ilyen folyamatos lenni, és nem tudnánk azt a szakmai fejlődést megcsinálni. Tehát nagyon szépen köszönjük a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Parabocsa Szövetség, a PTA PEAC és a Pécsi Tudomány Egyetemnek a kiemelt támogatását. Reméljük, hogy együtt meg tudjuk majd azokat a célokat valósítani, amit kitűztünk. Köszönjük a szurkolóink támogatását, és azt mondom, hogy ugye van egy saját szlogenünk, üzenjük a szurkolóknak és a támogatóinknak is, hogy továbbra is maradjanak velünk lendületben.
2: A magyar férfi válogatott döntetlent játszott Indiával az üzbegisztáni sakkolimpia mai utolsó fordulójában, így a 7. helyen végzett. A nők 3-1-re legyőzték az észteket, csapatunk így a 25. lett. Végeredmények a Nemzetek Ligájából labdarúgás, Németország, Görögország 0-1, a görögök először győzték le a németeket, nem sikerült Jürgen Klopp hazai bemutatkozása. Norvégia, Portugália 1-2, itt a hazaiaknál Holland betalált, a portugálok szereztek egy harmadik meg nem adott gólt is. A B-ligában Izrael, Írország 0-3. Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágui Gergely, adásunkat ismét meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Rövidesen jönnek a hírek, én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, viszont hallásra!

0: 23 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Rendkívüli ülést tart holnap az országgyűlés. Lemondott Alekszandár Vučić szerb elnök. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. És most a részletek. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap. A jelenlevők dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A képviselők emellett megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt is, amely alapján Baka András államfő Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Várhatóan holnap jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. Ma léptek hatályba a szervezet büntetőeljárási és nyomozati hatáskörei. Mostantól a hivatal önállóan rendelhet el és folytathat lenyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő, kiemelt, korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Emellett a hivatalnak joga van átvenni folyamatban lévő ügyeket a rendőrségtől, a NAV-tól vagy az ügyészségtől. Lemondott Alekszandár Vučić szerb elnök, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Vučić a következő időszak legfontosabb feladatai közé sorolta a béke és a stabilitás megőrzését is közölte, Szerbia a jövőben is az európai integráció útján kell maradjon, de nem szakíthatja meg kapcsolatait keleti partnereivel. Háborús bűncselekmények gyanújával 9 embert vettek őrizetbe Észak-Koszovóban. Az akció annak a 23 albán civilnek az ügyéhez kapcsolódik, akit 1999-ben hurcoltak el, és akiknek a feltételezett maradványait idén nyáron találták meg. Az őrizetbe vettek szerb nemzetiségűek, és egyikük 90 éves. Terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják azt az 5 férfit, akit az egyik brit légitámaszpont közelében vettek őrizetbe. A gyanúsítottak abban a 3 furgonban utaztak, amelyet az amerikai légierő által is használt Fairford bázis felé mentek, láttak menni. A rendőrök megállították a konvojt, a benne ülőket robbanóanyagokkal elkövetett visszaéléssel gyanúsítják. A furgonokat a tűzszerészek átvizsgálták, azt azonban egyelőre nem közölték, hogy találtak-e valamit a járművekben. Több 10 millió embert érint az Egyesült Államok északkeleti részét sújtó heves vihar. New Yorkban és New Jerseyben rendkívüli állapotot hirdettek. Több tengerparti települést elöntött a víz, és több mint 100 000 háztartás maradt áram nélkül. Brooklynban egy férfi meghalt, amikor rádőlt egy fa. A vihar a légi közlekedést is megbénította. Több mint 2400 járat késett, csak nem 1200-at pedig töröltek. Ami a hazai időjárást illeti, jelenleg 8 és 18 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 15-17 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak a Duna-Tisza közén, a mezőföldön és az Alpok alján vannak helyenként felhősebb tájak. Hajnalra elszórtan pára, illetve kötfoltok képződnek. Ezek feloszlása után mindenütt derült napos idő lesz. A hőmérséklet a hajnali órákban általában 4 és 10, délután pedig 22 és 25 fok között alakul majd. Friss hírekkel éjfélkor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Október 1-je a Zene Világnapja. Muzsikáló délután. Játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
3: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti Vágta október 4-én a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: Egy hazában.

0: Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. A héten a mérleg havába léptünk, és szinte ugyanakkor beköszöntött a csillagászati ősz. De szeptember utolsó adásában még néhány riportban a nyarat idézzük. Ajánlom is műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. A béke királynőjének földi székhelyén imádkoztak, újra Medjugorjéba zarándokoltak a dráva menti horvátok. Fölemelő közösségi élmény és különleges alkotómunka egyszerre, ismét megrendezték a lórévi szerb ikonfestő tábort. Felújított kapcsolatok a romániai Arad és a magyarországi Békés megye között, két egyházi vendégek a termény és hagyományőrző ünnepségen. Egyre több fiatal érkezik, ápolják és továbbadják a hagyományokat a Mecseknádasdi német ifjúsági zenei táborban. Két keréken őseink nyomában, biciklitúra, amely a szlovákok lakta pilisi településeken keresztül vezet. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, hallgassák meg aktuális nemzetiségi híreinket. Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: Paulik Antal, a magyarországi szlovákok parlamenti szószólója az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottságának tagja lett. Ezzel összefüggésben a nemzetiségi közösségekhez és szervezeteikhez fordul, éljenek azzal az új lehetőséggel, hogy bekapcsolódhatnak a társadalmi párbeszédbe és a jogszabályok előkészítésébe. A bizottság nyilvántartást hoz létre azokról a magyarországi civil szervezetekről, amelyek aktívan részt kívánnak venni ebben a munkában. A regisztrált szervezetek megoszthatják véleményüket, valamint felhívhatják a figyelmet a jogalkotói beavatkozást igénylő problémákra.
0: Szeptember 17-e és 20-a között rendezték meg Helsinkiben az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója jubileumi 70. kongresszusát. A rendezvény házigazdája a Folktinget, a finnországi svéd gyűlés volt. A magyarországi román közösségek képviseletében az országos román önkormányzat elnöke Kozma György vett részt a találkozón, ahol az európai kisebbségi közösségek osztották meg tapasztalataikat és keresték a közös válaszokat a jövő kihívásaira.
1: A magyarországi németek országos önkormányzata idén is várja a javaslatokat a magyarországi németségért aranydísztű kitüntetésre. A hazai németség legmagasabb elismerését minden évben azok kaphatják meg, akik tevékenységükkel hozzájárultak a nyelv, az anyagi és szellemi kulturális örökség, a hazai németség történelmi hagyományainak megőrzéséhez, illetve más módon segítették elő a német nemzetiség fennmaradását. A további tudnivalókat a kitüntetéssel kapcsolatban a www.ldu.hu oldalon találnak.
0: A Zora Egyesület és a Lórévi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében idén is Lórév községben lesz a hagyományos magyarországi szerb kispályás labdarúgó torna, amelyet október 3-án szombaton rendeznek meg. A részletekről Kotorcsevi Gyilusánt, a rendezvény főszervezőjét, Mándi Predrák kérdezte.
2: Ami a legfontosabb, hogy szép időnk legyen, tehát ne legyen esős, mert tavaly sajnos elmosta, úgyhogy be kellett költözni a vízfol a tornatermébe, ami nem volt egy igazi, de azért sikerült. Az, hogy mennyi csapat lesz, az mindig az utolsó pillanatig derül ki igazából, mert vagy visszamondják, vagy később jelentkeznek, úgyhogy én most jelenleg egy 5-6-7 csapattal számolok, aztán hogy nyilván majd meglátjuk, amikor ténylegesen mindenki ott lesz. A szokásos 2x8 perc lesz a mérkőzés. Szerintem ez bőven elég, annyi idő alatt kiderül, és az emberek is tudják élvezni a mérkőzéseket. Szokásosan csak a legjobb játékosnak adunk díjat, amit Vidák Goránról neveztünk el. Ő egy lórévi volt, aki nagyon szeretett focizni, és sajnos néhány évvel ezelőtt elhunyt, hogy az ő tiszteletére neveztük el ezt a díjat. Ezt minden évben kiosztjuk valakinek, ugye a bírókkal egyeztetve, hogy ki is volt, akkor szerintük a legjobb játékos, aki a legtöbbet tesz a tornán.
0: Boltidéző Kukorica Fesztivált és szlovák baráti találkozót rendez október 3-án a telekgerendási borókapávakör és a telekgerendási szlovákok nemzetiségi önkormányzata. 3:30-tól a művelődési házban az ünnepélyes megnyitót követően fellép a helyi borókapávakör, a Kemény Gitárklub, a Csabai Rózsácska énekkar, valamint az Újkígyósi Tengelic énekegyüttes. A disznótoros vacsorát élőzenés mulatság követi, ahol Liska János gondoskodik a jó hangulatról.
1: Herceg-Szántón idén is megrendezik a horvát tannyelvű és kétnyelvű iskolák felső tagozatos diákjainak projekt bemutatóját. A horvát országos önkormányzat, valamint a helyi horvát óvoda, általános iskola és kollégium közös szervezésében megvalósuló szakmai napot november 12-én tartják. Az idei találkozó kiemelt témája az iskolám régen és ma. A cél ösztönözni a fiatalokat az önálló kutatómunkára, a csapatmunkára és a szociális készségek fejlesztésére. Jelentkezni október 12-ig lehet a hds@horvatok.hu e-mail címen.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, a hit, a közösség és a belső csend találkozása. Medjugorjéba, a világ egyik legismertebb zarándok helyére utaztak a napokban a Dráva menti horvátok, a Dráva keresztúri horvát önkormányzat szervezésében. Zarándokként kolléganőnk Balatinác Renáta is velük tartott, így személyesen tapasztalhatta meg azt a megfoghatatlan energiát, amiért erre a különleges útra indultak. Hogy mit jelent egy ilyen utazás a mindennapok rohanásában, és milyen belső megélésekkel tértek haza a drávamenti zarándokok. Erről beszélgetett az egyik résztvevővel, Skrajcsics Gabriellával. Az interjú végén Medjugorje himnuszát, az Zdravo Kraljice Mirát hallhatják.

0: dráva-keresztúri horvát nemzetiségi önkormányzat már évek óta szervez zarándoklatot Medjugorjéba. Így volt ez idén is, szeptember közepén dráva-menti horvátok vettek részt ezen a zarándoklaton. Te is már többször voltál. Hányszor pontosan?
1: Én úgy gondolom, talán 9 alkalommal már részt vettem ilyen zarándokutakon. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, illetve a képviselőtestületeknek, mivel ők minden évben próbálnak egy hitéleti utat beleszőni, illetve megszervezni a nemzetiségi önkormányzatok részére. Ezúton dráva-keresztúr horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke Hun Ferencné szervezte meg ezt az utat, illetve a lánya Balatinászné Hun Andrea. Rozsika úgy kezdte az utat, hogy azok, akik részt vesznek ezen az úton, valami módon elősegítik dráva-keresztúrnak a munkáját. Köztünk kolléganők voltak a hivatalból, egészségügyi dolgozók voltak, szociális gondozók, a kántor asszony is velünk tartott, illetve a szomszédos települések horvát ajkú hívei, dráva-menti horvátok, akikkel találkozunk napi szinten, különböző rendezvényeken, ismerjük egymást, név szerint üdvözöljük egymást, úgyhogy nagyon kellemesen töltöttük most is ezt a keresztutat, és együtt imádkoztunk a szűzanyához, imádkoztunk a gyerekeinkért, imádkoztunk a férjeinkért, az elhunyt hívekért, a betegekért, és azokért, akik kérték, hogy imáinkba foglaljuk őket.
0: Mi volt számodra a legmeghatóbb pillanat? Tegnap a Jelenések hegyét másztátok meg, ma pedig a Krizsevácot, ami elég megerőltető volt, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is.
1: Igen, lelkileg is. Spontán úgy kerestem egy keresztutat, ami anyákról szól, és találtam egyet. Én sem olvastam végig, és átadtam a, úgymond a társaimnak, és véletlenszerűen ez a keresztút mindenkinél érzékeny pontot érintett, és mindenki magára talált. Volt, akik elsírták magukat, felemelő volt, és én úgy gondolom hasznos volt az is, hogy együtt voltunk, együtt imádkoztunk, a szűzanyához kértük a segítségét, illetve hálát adtunk az eddigi életünkért, hálát adtunk a családunkért, a hivatásunkért, illetve hálát adtunk azért, hogy békébe tudunk élni, és lehetőségünk van arra, hogy ilyen hitéleti programon vegyünk részt.
0: Mikor voltál először Medjugorjéban? Emlékszel-e, és miért?
1: Hárman vagyunk barátnők, és az első utat együtt tettük meg, hárman. De akkor útközben nem imádkoztunk, csak fölmentünk a hegyre. Kértük a szűzanya segítségét, illetve megköszöntük az eddig életünket. Talán az volt az az első, úgymond, hitéleti utam, ami talán a legnehezebb volt. A legnehezebb volt, de minden alkalommal ajándékot kaptam valamiuknál kifolyólag. Mindig volt valamiért hálát adnom, köszönetet mondanom, és remélem, hogy ez nem volt az utolsó utam, és lesz rá alkalmam, hogy el tudok jönni a következő

Átkozol, és akkor én úgy döntöttem, hogy tényleg nekem Medjugorje az, ahol én a szűzanyát megtalálom, horvát nyelven köszönetet mondhatok nekik, hálát tudok mondani, nekem valahogy Medjugorje az, ami egy igazi Mária ketyei. Gondoltam már arra, hogy esetleg Fatimába elmennék, de hát majd ahogy az élet hozza.

0: Lórévi Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület a közelmúltban 7. alkalommal szervezte meg a hagyományos ikonfestő táborát. A műhely munkájában, amelyet idén is belgrádi ikonfestők vezettek, 20-an vettek részt, közöttük több külföldi is. Mándich Predrag kollégánk látogatta meg a budapesti szerb ortodox egyházközség épületében szorgoskodó ikonfestőket, és ott elsőként Alekszov Ljubomirt, a tábor főszervezőjét, a Lórévi Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnökét szólaltatta meg.
1: Már mondhatom, hogy van egy összeszokott csapat, akik évről évre részt vesznek ebben a tábornak, vagy a műhelynek a munkájában, ami az idén különösen nagy örömöt okozott számomra, hogy körülbelül a résztvevők fele az teljesen új arc, és ezek az új arcok fiatalok. Tehát gyakorlatilag 16-20 éves fiatalok csatlakoztak ehhez a mi műhelyünkhez, ami annyit jelent, és ez az öröm benne, hogy azért a fiatalok között is vannak olyanok szép számmal, akiket egyrészt érdekel a hagyomány, a tradíció, vallás, van, aki vallásos meggyőződéséből van itt, tehát egy nagyon széles spektrum az, amelyik itt megjelenik.
2: Bácsvanén Marina Lipóról érkezett ide Budapestre az ikonfestő táborba, és tulajdonképpen te vagy a legfiatalabb résztvevője ennek a műhelynek.
3: Én már hallottam előtte Ljubomirtól erről, és többször láttam képeket róla, és egyszer megkérdeztük, hogy hát nem eljöhetnék el, és akkor mondta, hogy hát persze, nyugodtan, de én a Vesznát meg a Máját már a Lórévi táborokból is ismertem, és akkor gondoltuk, hogy hát kipróbáljuk, és most meg már második éve vagyok itt, és próbálunk mindent kihozni, amit tudok belőle.
2: Milyen szép az ikonfestészetben, és ha én jól értelmeztem a tanárnő

0: Szavait, akkor te idén a keresztelő Szent János mellett tetted le a voksodat.
1: Igazából nekem az a legszebb benne, hogy egy történetet tudunk meg, és egy történelmet rajzolunk le. Az ikonokat, azokat meg én nem úgy választom, hogy valami történet, vagy mondjuk a családomhoz köthető, hanem ami éppen megteszik abban az évben.
0: És mi tetszik a legjobban a keresztelő Szent Jánosban? Mert biztos vagyok benne egy laikusnak, mint én, azért nem könnyű megfesteni.
1: Azt fogod meg, hogy sötét színekből áll, és egy kicsit nehezebb, illetve van kéz, amit ugyanúgy szépen ki lehet rajzolni, és így inkább a részletek fogtak meg benne.
0: Különben a családnak a védőszentje keresztelő Szent János, vagy pedig más szent, aki védelmezi a családot?
1: Más szent, aki védelmez minket, ő csak tényleg ilyen spontán jött, akit választottam.
2: Ami az idén még novum, újdonság ebben a táborban, hogy először van külföldi résztvevője a táborunknak, egy echte amerikai hölgy hallott a táborunkról, és jelentkezett, hogy részt vehet-e a munkában. Örömmel vettük természetesen, és remélem, hogy jó hírét viszi annak, amit történik.
0: Mennyire épült be, mennyire aktív ez a hölgy?
2: A hölgy nagyon ügyesen dolgozik, nyilván a nyelvi nehézségek itt problémásak. Nem mindenki beszél angolul, ő meg nem igazán beszél magyarul, de azért még kommunikációs beli probléma nem volt. Ahhoz képest, hogy saját bevallása szerint először állt neki egy ilyen munkának, és fog egyáltalán festő ecsetet a kezébe, nagyon ügyes.
0: Ön amellett, hogy tábort, műhelyt szervezett itt Budapesten, szintén nem maradt ki az ikonfestésből, és ezúttal Szent Demeter mellett tette le a voksát.
2: Ha már itt vagyok, akkor nyilván nem csak szervezem és nézem, ahogy a többiek dolgoznak. Én is évről évre megpróbálkozom az alkotó munkával. A Szent Demeter néha édesapám, illetve az apósom mind a ketten erre a névre lettek keresztelve, és az ő emlékükre választottam az idén ezt a szentet, hogy így is egy kicsit rájuk emlékezzünk, és nekik is imódon emléket állítsunk.
0: Vas Éva is részt vesz az ikonfestő tábor munkájában, és második alkalommal tetszik részt venni, ám bár azt is elárulta nekem, hogy régebben a görögökhöz járt szintén ikont festeni. Miért szeret ikont festeni, és egyáltalán mennyire könnyű?
3: Könnyűen nem nevezném, de hát ha az ember egyszer megpróbálta, illetve úgy döntött, hogy belevág ebbe a munkába, akkor úgy érzi, hogy valami olyat alkot, vagy olyat készít, ami a fentiek segítségével egészen más. Másképp fogja működtetni az otthonunkat, mert hogy hát meg lehet venni ezeket az ikonokat a boltba bármikor, bárki, bárhol megveheti, de amikor az ember saját maga készíti, akkor az a folyamat is hozzáad ahhoz, hogy lehet, hogy nem lesz tökéletes, nem lesz olyan, amit egyébként meg tudnánk venni, de tudjuk, hogy mi készítettük, és a mi munkánk van, és a szeretetünk, és az Isten segítsége van benne.
0: Ön most mely ikon mellett döntött, hogy megfesti?
3: Most egy érdekes ikon találtam, Isten szülő ikon. Én még ilyet nem láttam, tehát nem ismerem ezt a fajta ábrázolása módját, ezt a módot. Ez gyakorlatilag egy csomó van a kezébe, és ezt oldja meg, tehát egy gyakorlatilag a megoldások Isten szülője szerintem. Hogyha imádkozni szeretnénk valamilyen problémával, vagy valami megoldásra várunk, akkor szerintem ez az ikon tökéletes erre, mert hogy látszik, hogy a kezébe, az egyik kezébe még csomóval vannak, amit egy angyal ad a kezébe, a másik kezében már gyönyörűen kisimulva a szallag, ami ugye megold ott a csomókat. Nem tudom, honnan származik az ikon, de gondolom, ahogy én megtaláltam, ez nyilván valami nekem erre van szükségem.
0: Az ikonfestés is egy folyamat, mint az előbb mondta. Tulajdonképpen hogyan néz ki egyáltalán ez a folyamat, mert így a hallgatók el nem tudják képzelni, de hát ön lehet, hogy tudja nekünk ezt vázolni.
3: Hát attól függ, hogy honnan kezdjük. Itt most nekünk szerencsénk van, mert mi kész táblát kapunk, de a folyamat ugye ott kezdődik, hogy a táblát előkészítik. Az ikonnak a tábláját, ennek megvan a módja, ezt mi ugyanem vagyunk asztalosok, tehát általában egyszerűbb, hogy a kész ikonokkal kezdünk, de ugye a táblát elő kell készíteni, ennek a táblának az alapját meg kell csinálni. Ez egy gyakorlatilag 9 bólusz réteg, ami felkerül erre a nyers táblára. Ez egy ilyen fehér gipszerű anyag, amit fölhordanak különböző irányokban, meg kell száradni, és föl kell csiszolni, gyakorlatilag nagyon szép tükörfényesre fölcsiszolják. Utána általában az első réteg, ami majd a rajzolás után fölkerül. Ugye az ikont azt nem festjük, hanem írjuk. Tehát van egy minta, ami alapján dolgozunk, és azt átmásoljuk, vagy átírjuk a táblára. És amikor ugye a körvonalakat egy indigóval fölrajzoltuk erre a fehér szűz rétegre, akkor ezt belekarcoljuk egy tűvel, vagy szöggel, vagy nem tudom mivel, valami éles eszközzel, és utána az első réteg, ami fölkerül, majd az az arany lesz. Ugye az aranynak elő kell készíteni az alapot megint, ez az alap készítése sellakkal történik, tehát ahol aranyozva lesz a felület, azt megint 9 réteg, nem tudom miért 9, de 9 réteg sellakot fölviszünk, megint különböző irányokban fölkenjük, és ezt is meg kell várni, hogy megszad, és ezt ugyanúgy föl kell csiszolni tükörfényesre. Amikor ez megvan, akkor erre kerül egy ilyen ragasztó gyakorlatilag, ami az aranyat rögzíti a deszkához, és fölragasztjuk az arany réteget. Amikor ez megvan, akkor utána következik már a kész minta alapján a ruha, az arc, a kéz, tehát gyakorlatilag a töpinek a felvitele, ami egy ilyen alap, az egy ilyen pigmentpor, amiből készítjük a festéket, és egy tojás emúzió. Ez a kettő keverékéből lakjuk össze a festéket, és akkor ezt visszük föl különböző rétegekben, különböző vastagságban a ruhák, meg az arcra, meg ahova kell.
0: Ez az ikon, amelyet most meg fog festeni, hol fog helyet foglalni, mikor véget ér ez a tábor?
3: Hát még nem tudom, majd kiválasztja ő a helyét. Ez úgy szokás, hogy majd, mikor ugye elkészül, akkor ugye pihennie kell a ikonnak, akkor amikor már megvan minden, akkor összedolgozódik az összes réteg, akkor általában lelakozzák, és mi úgy szoktuk, hogy az atya felszenteli az ikont. Amikor ez megtörténik, akkor utána kerül majd, még nem tudom hova, valahova otthonra, de majd kiválasztja ő a helyét.
0: Az elmúlt években is minden alkalommal a tábor munkáját, annak gyümölcseit bemutatták egy külön kiállítás keretén belül. Idén is várható, hogy ez meg fog történni?
2: Nyilván mi szeretnénk, mert ugye, ahogy az ember ecsetet fog a kezébe, mindjárt művésznek képzeli magát, és nyilván szeretné az érdeklődőknek megmutatni, és mi is szeretnénk az idén is megmutatni. Gyakorlatilag maga a kiállítás is egy hagyomány lett, és ennek tulajdonképpen a befejezése az idei alkotó munkának. Ez idáig itt Budapesten a Várespálné utcában található Krug galériában mutattuk be a műhelyben keletkezett képeket. Már tárgyalunk a galéria vezetőségével, és terveink szerint szeptember hónapban sort is kerítünk erre a kiállításra.

0: Két héttel ezelőtt rendezték az Arad megyei Zimándújfalu községhez tartozó Andrei Saguna településen a termény- és hagyományőrző ünnepséget. Az idei rendezvény meghívottjai között magyarországi románok is voltak, két egyházáról. Az Aradtól 15 kilométerre található romániai településre egy évszázada 76 kétegyházi román család költözött. A battonyai és magyar csanádi családokkal együtt ők voltak a település megalapítói. Erről a közös múltról eddig nem nagyon tudtunk, mondja Borbély Erika, a kétegyházi román iskola igazgatója, Bekan Anka riportjában.
1: Én a tavalyi évben tudtam ezt meg, hogy ezt a települést két egyházáról elszármazott románok alapították meg. Én nem tudtam róla, történelmileg is utána olvastunk, és nagyon örülök ennek, hogy a két település között egy ilyen kapcsolat létesült. Ugye ők is voltak már nálunk karácsonykor, a karácsonyi ünnepkörnél hívtuk meg a itteni tánccsoportot, polgármester urat, az iskolába is ellátogattak már korábban itt a település vezetői, az iskolaigazgató, az óvodavezető, tehát egy szakmai megbeszélést is folytattunk, és ma egy kötetlenebb időpontban találkoztunk, ugye ezen a szép fesztiválon, ahova elkísértek minket a kétegyházi Kaláris Alapfokú Művészeti Iskola táncosai, akik román táncokat mutattak be. Tehát nagyon szép délután töltöttünk itt együtt.
2: A vasárnap délutáni program a templom körül kezdődött hálaadó és termény áldó Isten tisztelettel, amelynek keretében megszentelték a föld terméseit és a kenyeret, a munka, a bőség és a hála jelképeit.

0: Binecuvintează, Doamne, acest rod nou al vinței, pe care prin buna întocmirea văzduhului, prin picăturile de ploaie și prin liniștea vremii, ai binevoit al aduce la acest ceas al coacerii. Și celor ce vom gusta din el să ne fie spre veselie, iar celor ce l-au adus ție ca dar spre curățirea păcatelor prin Dumnezeiescul și Sfântul Trup și Sânge al Hristosului tău, cu care binecuvântat ești împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Kétegyházi, botonyai és magyar családi román családok jelentős szerepet vállaltak az Arad megyei Andrészeguna településének megalapításában és fejlődésében. Itt építették fel otthonaikat, valamint templomukat, iskolájukat és művelődési házokat, amelyek ma is állnak. Különleges történet ez, az elvándorlásról és az újrakezdésről, a gyökerekről és a román identitás megőrzéséről.
2: Szeretném egy kicsit kutatni és utána nézni, hogy jobban tudjuk a történelmünket, kik voltak ezek, vannak-e még rokonai Kétegyházán, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy hosszú távú folyamat, és szeretnénk, ha megtudnánk minél többet. Beszéltük is, hogy az iskolában is felvesszük a kapcsolatot, tehát az oktatás területén is, sőt, már közös tábort is terveztünk, akár olyan tábort is, olyan felajánlást is kaptunk, amikor gyerekek itteni családoknál lehetnének egy hétig, és ugye ezzel is jobban megismernék ugye a román nyelvet, még jobban beszélnék ilyen autentikus környezetben.

0: Tekintsünk még vissza a nyárra, azon belül is a nyári együttzenélés örömére. Augusztusban 5. alkalommal rendezte meg a Magyarországi Német Ének, Zene és Tánckarok Országos Tanácsa az ifjúsági zenei táborát Mecseknádasdon. Sultes Gábor kollégánk látogatta meg a zenészeket, és elsőként a tábor szakmai irányítóját, a tanács kiszenekari szekciójának vezetőjét, Kozek Balást kérte mikrofon elé.
1: 35 gyermek jött 11 településről, Észak-Magyarországról és Baranya megyéből Dél-Magyarországról. Ennek nagyon örülünk, mert így már látni, hogy ez tényleg egy országos ifjúsági fúvózzenekari Landesrat tábor, tehát a Jugend Auswahl Orchester tábora egy héten keresztül. Itt többféle módon oktatjuk a gyermekeket. Az egyik az, hogy a magyarországi németek zenéjét tanítjuk nekik egy héten keresztül, és a másik az, ami nagyon fontos, hogy közösséget építünk az országon belül, hogy a mi identitásunknak megfelelően egy következő generáció nőjön föl.
2: A fiatal zenészek közül többen már rendszeres résztvevői a tábornak. Trubacs Luca Tamásiból érkezett, 8 éve klarinétozik.
3: Először vagy itt ebben a táborban?
4: Nem, harmadjára.
3: Milyen élmény mindig összejönni, és gyakorlatilag mindig vannak új arcok, hétfőn találkoztak először, és szombatra összeáll egy teljes koncertprodukció.
4: Igen, ez is nagyon jó érzés, és az is, hogy vannak olyanok, akikkel így az első táborom óta itt találkozunk, és ez mindig nagyon jó, itt újra látni őket, hogy mennyit változtak egy év alatt.
3: Tartjátok a kapcsolatot évközben is?
4: Hát valamennyire igen, de annyira nem.
3: Figyelemmel kíséritek a másik hangszeres fejlődését is? Hogy ezt a tavaly igen. Még nem tudtad eljátszani, de idén már jól megy?
4: Igen.
3: Mi a kedvenc zenét? Te milyen zenét szeretsz játszani?
4: Hát nagyon szeretek Schwabot játszani.
3: Ez családból fakadóan jön?
4: Onnan is, meg a zenekarban is sok Schwabot játszunk.
3: Mi mindent tanultok? Hogy néz ki ez a hét?
4: Sokat próbálunk, délelőtt és délután is, meg még este felé is próbálunk.
3: Nem régóta vagyok itt, a hivatalos programnak már a mai napra vége, de mégis hallani innen-onnan mindig valamilyen hangszeres játékot. Ez azt jelenti, hogy szoktatok azért a hivatalos programon kívül is játszogatni, igen. Gyakorolgatni?
4: Igen, szoktunk.
3: Milyen hangszer, és mióta vagy itt ebben a
5: tábor? Szevényi Balázs vagyok, tenorkürtön játszom, és harsonán. Ez már a harmadik évem ebbe a táborban, nagyon-nagyon élvezem ezt a tábort. Itt teljesen csak magyarországi német fúvójzenét játszunk. Én otthon is szinte minden szabadidőben, amikor nem gyakorlok, mert én zenei pályára készülök harsonával, ha nem gyakorlok, akkor fúvójzenét hallgatok általában.
3: Ezt mi a legjobb ebben a közösségben, vagy ebben a táborban?
5: Ebben a közösségben szerintem az a legjobb, hogy itt más sváb falvakból, más korunkbeli srácokkal, lányokkal is barátságokat tudunk kötni, amik akár életre szólóak is lehetnek.
3: Zeneileg mi a kihívás? Vannak új darabok? Mi az, amit látsz itt az elmúlt 3 év gyakorlatilag tapasztalt?
5: Hát az elmúlt 3 év alatt azért már én is fejlődtem sokat hangszeremen. Ide mindig tenorkürtel jövök ebbe a táborba. Az egy kicsit érdekesebb szólam, mint a harsona a sváb zenében. Minden évben egyre nehezebb szólamot kapok, mert amikor bekerültem először ide, először jöttem, akkor én még a mélyebbik szólamot fújtam, az nem volt annyira megerőltető. Itt most a úgymond szólamvezetőként vagyok már idén, a magasabbik tenor szólamba vagyok szólamvezető. Ma tartottunk szólampróbát, azt is én vezethettem, nagy megtiszteltetés volt.
3: Milyen érzés az, amikor részben ismeretlen emberekkel, egy hétfői találkozás után gyakorlatilag szombatra összeáll egy komplett produkció?
5: Én ezt nagyon szeretem már az első tábor óta. Már én régebben is jártam másfajta táborokba, más stílusú táborokba. Ott is így megvolt ez az összhang, hogy ugye mivel mindenki ugyanazt csinálja abba a táborba, amivel megy, ezért van közös téma, és tök jókat lehet beszélgetni, meg jó kapcsolatokat lehet kialakítani. Ebben a táborban pedig ez még jobban kialakul, mert itt általában olyan emberek vannak, akik nagyon szeretnek magyarországi fúvózenét fújni, és ilyen közösségbe létezni. Jó érzés ez, hogy szombatra, hétfőtől szombatig így összeáll egy csapat, amivel egy tök jól szóló kis fúvózenekart lehet összetenni.
2: Kozek Balázs méltatta a tábor résztvevőit, de emellett a pedagógusok felelősségét is kihangsúlyozta.
1: Nagyon kedvelik a fúvózenét, figyelik a zenét, tanulják, jól is művelik, de sajnos egy kicsit keverik. Tehát a mi felelősségünk az, hogy megtanítsuk nekik, hogy külön tudják választani a osztrák népzenét, a német népzenét, a böhmise, a mérise zenét, a szlovák népzenét, és természetesen a mi zenénket, a magyarországi svábok, a magyarországi németek fúvós zenét, mert vannak itt is még ma élő zeneszerzők is, meg régen is voltak zeneszerzők, vagy csak ránk maradtak polkák, keringők, indulók, hogy ezt mi megtanítsuk nekik, és külön tudják választani.
3: Hogy látod ennek a zenének a jövőjét Magyarországon, a fiatal generációban, illetve egy ilyen rendezvénynek a jövőjét, ahol most is vagyunk?
1: Én azt látom, hogy működik. Most már 5. éve, hogy csinálom ezt a tábort. Egyre több gyermek jön, érdekli őket, barátságok kötődnek. Szerintem ez jól fog működni tovább, és én remélem, hogy ők fogják tovább vinni a következő generációnak. Én ezt el is mondtam nekik. Tehát, hogy a maga az oktatás részében nem csak a zene volt benne, hogy ezt és ezt a polkát, keringőt, mazurkát, lendlert tanuljuk meg, hanem figyeljetek arra is, hogy 25 év múlva ti fogjátok tanítani a következő generációt.

0: Pilisi Szlovákok Egyesülete már 16 éve szervezi májusban a szlovák-magyar baráti túrát a hegytetőre, és a tavaszi túrák után ősszel biciklitúrára is hívják a jelentkezőket. Idén szeptemberben már harmadik alkalommal jöttek össze a kerékpárosok, akiket minden faluban frissítőkkel vártak a helyiek. A Két keréken őseink nyomában nevű túra megállói a környék szlovákok lakta települései voltak. Demjén Mártát, a Pilisi Szlovákok Egyesülete és a Piliszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét Hrubonyava Iveta szólaltatta meg.
1: Amikor először gondolkodtunk azon, hogy megszervezzük ezt a túrát, akkor tulajdonképpen azt a célt tűztük ki, hogy egy ilyen közösségépítő rendezvényt csináljunk, ahol fizikálisan is összekötjük a Pilis környéki szlovák településeket, és szerettük volna, hogyha a fiatalabb generációt is be tudjuk vonni ebbe a rendezvénybe, ezért találtunk egy ilyen sportosabb rendezvényt. És nagyon fontos volt az is, hogy és azóta is így működik, hogy mindig vannak szlovákiai kerékpárosok résztvevőként a rendezvényen. Tehát elindulunk Piliszentkeresztől. Innen a helyszínről nem csak azok a kerékpárosok indulnak, akik végigmennek a közel 100 kilométeres kerékpártúrán, hanem ilyenkor eljön néhány család gyerekekkel, kisbiciklikkel, és elkísérnek egészen a falu névtábláig. Ott lefotózkodunk, és már mennek azok a sportemberek, akik végigcsinálják a túrát. Minden pilisi településen megállunk, ott is általában a helység névtáblánál várnak a helyi kerékpárosok, és idén nagy örömünkre nagyon sokan vártak a helység névtábláknál. Talán most már kicsit megszokták, hogy van is, és jobban érdekli őket, hogy mi is történik, úgyhogy nagyon sokan vártak a tábláknál, bekísérnek a falu központjába, a közösségi házhoz, vagy az iskolához, ahol éppen fogadnak minket. Ott egy kis vendéglátás, viszünk magunkkal mindig harmonikást is, úgyhogy ő is kerékpározik egyébként velünk, és akkor egy kis közös zenélés, éneklés, beszélgetés, és így megyünk végig az összes pilisi településen. Ami nagyon érdekes, és egy hozadéka volt ennek a kerékpártúrának idén, hogy elmesélték a települések utólagosan, hogy így nem csak a pilisi közösséget építettük, hanem ők is, amikor ott összejöttek, hogy vendégül lássanak bennünket, akkor még ott maradtak, még órákig után ott maradtak beszélgetni, énekelni, tehát a helyi közösséget is építették egy kicsit. És az, hogy szlovák résztvevőink is vannak, ez lehetőséget nyújt minden településen arra, hogy kicsit használják a nemzetiségi nyelvet is, hogy beszélgethessenek velük, hogy ne felejtsék el ne csak a dalokat, hanem a beszédet sem. Elindultunk Piliszen keresztül, az első megálló Piliszánton volt, utána elmentünk Piliszcsabára, Piliszcsév, Sárisáp, Dorog, és Szentélek volt az utolsó állomás, és utána visszaérkeztünk Piliszentkeresztre a Pilisi Szlovákok központjába, és itt meghívtuk a résztvevőket egy vacsorára.
2: Akkor tulajdonképpen egész napos túráról van szó.
1: Igen, reggel 8-kor indultunk el, és hát majdnem 6 óra volt, mire visszaérkeztünk. De nagyon jó hangulatban, fáradtan ugyan, de a jól végzett munka örömével mondhatnám, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát. Egyrészt egy kihívás volt mindenkinek, és ez egy nagyon jó első érzéssel tölti az embert, mikor ugye ez az ilyen kihívásokat megcsinálja. Másrészt pedig az a hangulat, ahol vártak minket, mindenkit földobott a közös beszélgetések, a közös éneklés, úgyhogy ez mind hozzátett ahhoz, hogy mindenki ilyen jó első érzéssel helyezte be a napot.
2: Úgy tudom, hogy nem csak a közös éneklés volt, hanem vendégül is látták önöket.
1: Igen, mindenütt volt egy kis vendéglátás. Nagyon figyeltek arra, hogy ugye ez egy sportteljesítmény, ahol megszomjazunk, és nagyon sok gyümölcsöt adtak például, nagyon sok helyen italt adtak, kis kávéval kínáltak, de megjelentek a szlovák ételek is, volt, ahol szapacskával láttak például bennünket.
2: És Sárisápon kiállításnak tekintették.
1: Igen, Sárisápon elmondták a szervezők, hogy kifejezetten miattunk hagyták még ott meg a kiállítást. Volt egy retro kiállítás, ahol a 60-as, 70-es évek használati tárgyai voltak kiállítva, tehát ott a régi telefontól kezdve a régi gyerekjátékon keresztül még 30 éves teljes zacskóval is találkoztunk, hogy nagyon érdekes volt, és hát egy nosztalgikus, ugye, mert azért a legtöbben már éltünk ebben az időszakban, és ilyen nosztalgikus érzés volt látni azokat a használati tárgyakat, amelyeket gyerekkorunkban vagy fiatalkorunkban használtunk. A másik érdekes kiállítás az egy fotókiállítás volt, ami a kifejezetten ugye nemzetiségi témájú volt. A ma élő emberek öltöztek fel népviseletbe, és különféle helyszíneken és szituációkban voltak lefényképezve. Hát azt mutatja gyakorlatilag be, hogy a ma élő emberek hogyan folytatják, vagy hogyan őrzik meg az őseik hagyományait, népviseletét, szokásait.
2: Milyen megszervezni ilyen eseményt, és mi lesz a folytatása?
1: Szeretnénk a hagyományt csinálni abból, hogy minden évben szeptember 2. szombatján rendezzük meg ezt a rendezvényt, mert így akkor már előre tudnak kalkulálni az időponttal. Föltesszük a Facebookra a rendezvényt, minden évben készül egy kis videó, és ez ezután ilyen kedvet csináló azoknak, akik részt szeretnének venni a rendezvényen. Megszólítjuk az összes szlovák önkormányzatot, illetve települést, ahol fogunk menni, hogy ők megszervezzék a vendéglátást, megszervezzék a helyi bicikliseket, akik várnak, mert ennek nem az a lényege, hogy 20 biciklis végig kerekedzen, hanem pontosan az a lényege, hogy hozzuk össze egyrészt a helyi közösségeket, másrészt az összes pilisi közösséget hozzuk egy kicsit össze. És ami nagyon fontos, hogy nagyon sok fiatal is részt vett, és nagyon sok gyerek vett részt a rendezvényen.

Kedves hallgatóink, az Egy Hazában eheti adásának végéhez értünk. Szeptemberben az utolsó nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a drávamenti horvátok medzsugorjei zarándoklatáról, a lórévi szerb ikonfestő táborról, a zimándújfalui termény és hagyományőrző ünnepségről, a mecseknádasdi német ifjúsági zenei táborról, valamint a két keréken őseink nyomában elnevezésű szlovák pilisi kerékpártúráról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

Nemzetiségi Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: 0 óra 2 perc. A hírszerkesztő Besenyei Márk. A híreket Borti Andrástól hallják. Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Várólista csökkentési program indul az egészségügyben. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. És most a részletek. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők ma az államfő legfőbb ügyészjelöltjéről, valamint két korábbi miniszter is Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Bak András azonban fenntartja javaslatát. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, amely konkrét információkat, eljárásrendet és hasznos tippeket tartalmaz. Négynapos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok mától a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett ár, illetve ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Döntött a kormány az M49-es autóút román határig tartó második ütemének folytatásáról. A 45 kilométeres kétszer kétsávos szakasz megépítésével közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat lesz Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési pont is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülpösig tartó szakasz még idén ősszel elkészül, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória harmadik helyezettjeként zárt. A projekt részeként interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, valamint egy telefonos applikációt is kifejlesztettek, amely segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Ami az időjárást illeti, jelenleg 8 és 18 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 15-17 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak a Duna-Tisza közén a mezőföldön és az Alpok alján vannak felhősebb tájak. Hajnalra elszórtan pára, illetve kötfoltok képződnek. A hőmérséklet délután általában 22 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjjel egy órakor várjuk Önöket. Jó éjszakát kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Mohács 500.
2: Emlékműsor.
3: Mohács 1526. augusztus 29-e. Egy csata előzményekkel és következményekkel. Ötrészes sorozatunk 5. műsorában Út Mohácstól, az erdélyi fejedelemség kialakulása, a karlócai béke, valamint elvesztett másfél évszázad. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Elvesztett másfél évszázad. Kiszorulva az 1600-1700-as évek modernizációs lehetőségeiből. A nyugati világ mentalitásbeli és értékrendi modellje fenntartásának kísérlete, valójában kihívása a Magyar Királyság oszmánok által megszállt területein. Ez a magyar társadalom egyik legsúlyosabb és legfontosabb feladata a Mohács utáni bő másfél évszázadban, egészen az 1700-as évek közepéig. Mert hogy hiába szabadította fel az európai hatalmak által küldött sok nemzetiségű keresztény sereg, nagyjából 1680 és 1700 között a Magyar Királyság túlnyomó részét. Az egymást követő generációk gondolkodásából nem törlődhetett nyomtalanul és következmények, például morális torzulások nélkül, az oszmán-török birodalom uralma alatt kialakult sokféle túlélési stratégia, nagyon is sokféle negatív lenyomata. Sudár Balázs, történész, turkológus.
2: A budai világjárt legdélebbi része az a mai Koszovó.
3: Óriási terület.
2: Ez egy óriási terület, de az a lényege, hogy ez nem a Magyar Királyságból kihasított terület, hanem a Fél-Balkán is benne van, vagy szóval a Balkánból egy nagyon nagy darab. A budai világjártet valahonnan el kell látni. Anyagi erővel, pénzzel, katonával, élelemmel. Tehát ez egy nagy egység, aminek van egy stabil belső területe, ez a tulajdonképpen Szerbia, ami ugye Koszovó is Szerbia akkor még. És akkor van egy hatászónája, ez meg a Magyar Királyságból kiszedett, kihasított terület, ami ugye bizonytalan, bizonytalanok a bevételei, minden bizonytalan, de van egy stabil hátországa. Az oszmánok mindig így szervezik, meg a szandzsákokat is így fogják megszervezni, hogy mindig van egy belső régió, ami stabilabb, meg egy határrégió, ami bizonytalanabb. Ez is így néz ki. Tulajdonképpen innen nézve a budai világet, az valójában Szerbia, aminek van egy magyarországi határsávja. És ez a kettő nagyon különbözik is. Tehát a szerb terület onnantól kezdve, hogy Magyarország elesik, és a balkáni népek megértik, hogy ők most belekerültek az oszmán birodalomba, és nincs lépés. Tehát most olyan nagyon nincs mit ezzel kezdeni, erre a helyzetre kell reagálni valamit, mert ez így lesz hosszú távon. Akkor két dolgot tehetnek. Ugye van az elit egy része, az elmenekül, átjön Magyarországra, elmegy Itáliába, valahova elmennek, és beépülnek az ottani elitbe. A másik, és egyébként nem csekély rész, azt mondja, hogy jó, hát itt élünk az oszmán birodalomban, úgy tűnik, hogy most ennek a részei vagyunk, hát akkor boldoguljunk ebben. És innentől kezdve ők gyakorlatilag az oszmán birodalom működtetői lesznek. Ők lesznek a bégek, a katonák, és hát ők lesznek a magyarországi hódítás motorjai. Ezt ki kell mondani, mert egyébként mit tehetnének mást. Na most Magyarországon meg nem ez van. Magyarországon azért nem ez történik, mert Magyarországnak mindig van egy jelentős része, ami megmarad. Magyar Királyság az fennáll. A magyar elit az nem kell, hogy behódoljon az oszmánoknak, hanem egyszerűen hátra húzódik a magyar területekre. A magyar végvári katonasság jelentős része azokból a nemesekből áll, akik kiszorultak a hódoltsági birtokaikról, és egyébként meg végvári katonaként visszajárnak adóztatni gond nélkül ezekre a területekre. Tehát a magyar elit előtt mindvégig nyitva áll egy másik út, ami soha nem volt meg, vagy ami már nem volt meg ebben az időszakban, mondjuk egy szerb elit előtt. És ugyanez vonatkozik mindenre, ami azért lényeges, mert az oszmán állam egyrészt nem egy gondoskodó állam, és a polgáraival olyan nagyon sokat ő nem törődik. Túl nagy elvárás nincs a lakossággal szemben, mint az, hogy nyugton maradjon és fizesse rendesen adót. Megcsinálja, amit meg kell, meg ne balhézzon, de más nem várnak el túlságosan tőlük. Mivel keresztények, a muszlimok nem akarják őket jogilag igazgatni, nem akarnak foglalkozni a csomó szempontból az adózással sem, azt oldják csak meg maguk között, aztán fizessék be, valaki vigye be a pénzt, de nem akarnak a szervezéssel ők túl sokat törődni. Amiből az következik, hogy ez a lakosság meg kell, hogy szervezze valahogy magát, valahogy az életét fenn kell tartania. És akkor ezt egyrészt a saját hagyományai alapján teszi, tehát ami maradt a középkori Magyar Királyságból, amire emlékeznek, meg egyébként a magyarországi kapcsolatai révén teszi meg, és egyébként meg amúgy is időnként megjelennek a magyar végváriak adóztatni, meg jönnek a protestáns prédikátorok például. Tehát a hódoltsági terület sok tekintetben nagyon is az eszmei Magyar Királyság része lesz, mondhatjuk úgy, hogy a magyar közösség része lesz, vagy a keresztény közösség része, akkor is, ha egyébként az oszmán birodalomhoz tartozik. Tehát ők egy ilyen teljesen saját életet élnek, ami a törököket egyáltalán nem érdekli egyébként. Tehát ez teljesen mindegy, csak maradjanak nyugton. Úgyhogy a magyar lakosság ilyen szempontból nem veszik el. Ami nagyon más lesz a magyar lakosság szempontjából, hogy a Magyar Királyságban ők egy hierarchián belül éltek. A falvak fölött ott voltak a birtokosok, akik ugye szervezték a birtok gazdaságát, ott volt a vármegye, ott volt a plébánia, de ott volt a plébánia hálózat, ott voltak a püspökségek, tehát hogy mindennek megvolt a hierarchikus szervezése, ami most eltűnik. Most nincs semmi. Valójában a település fölött ott van a török birtokosa, aki egyébként nem megy oda semmilyen szempontból, egy török birtokos nem fog kimenni a településére, ha nem kell. Az úgy működik, hogy a bíró az a megfelelő időpontokban beviszi az adót a központokba, ahol a birtokos él, és egyszerűen leadja. Nem járnak ki a törökök ezekre a birtokokra, amivel azt következik, hogy a falusiak nem találkoznak a törökökkel olyan gyakran, hanem nincsenek nagyon rossz helyen földrajzilag. Ez a felsőbség, ez egy ilyen távol levő hatalom, de semmi egyéb, ami nem csinál velük semmit, nem szervezi az életüket. Viszont a magyar felsőbség sincs, mert azt meg a törökök leírtották, tehát nem fogják oda engedni az egyház szervezetet, vagy a vármegyét van nagyon. És ebből az következik, hogy a magyar településeknek saját magukat kell megszervezniük. Tehát ebből egy ilyen önigazgató település jön ki, valamiféle önkormányzatiság, egy egymásra utaltság, de semmiképpen sem egy nagyobb szervezetbe beletagolt közösség, hanem egy ilyen sok pici elszigetelt közösség él egymás mellett. Hivatalos szervezeti rendszer nélkül. Én azt gondolom, hogy ez aztán nagyon komoly hatással van a magyar pszichére, vagy a magyar hozzáállásra ezekhez a szervezeti formákhoz képest. Azért 150 évig kiválóan működik.
3: Milyen jellegzetességei vannak ennek a módosulásnak, a gondolkodásbeli változásnak?
2: Hát az, hogy nekem itt helyben kell megoldanom a problémáimat, mert nincs fölöttem senki, aki segítene. Egyszerűen nincs. Tehát, hogy ott a közösség, és majd mi valahogy jól megoldjuk, és hát ne is szóljon bele senki inkább. Én azt hiszem, hogy a hierarchiával szembeni ellenállásnak ez az egyik oka. Lehet, hogy itt egy nagyon komoly történelmi tapasztalat húzódik meg az ügyben, hogy meg kell oldani a problémákat, ki kell egyezni, meg kell kötni a magánalkukat. A magánalkú az lehet személyes, de lehet a közösség, a kis közösség magánalkúja. Nekünk legyen valahogy jó, lefizetjük, akit le kell, és majd valahogy működünk, és megoldjuk a problémáinkat. Ami szerintem teljesen világosan látszik a magyar társadalomban máig is sok szempontból.
3: Tehát gyakorlatilag az 1699-es Karlócai béke, vagy az 1711-ben véget ért Rákóczi szabadságharc után is, ez a fajta mentalitás generációról generációra öröklődik a magyar társadalomban, legalább és nyomelemeiben, hogy lepacsizni, lezsírozni gyakorlatilag a 20. század, 21. századig is?
2: Hát nem csodálkoznék, hogyha ennek a gyökerei idáig vezetnének, őszintén megvalva. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási sok. Ez a társadalom egy sokkal magasabban szervezett nyugati típusú társadalom volt, ami az oszmán korban valójában visszafejlődik. De nem fejlődik vissza oda, ahova a balkáni társadalmak, de nem tud visszafejlődni, mert egy sokkal magasabb színvonalú modellt ismert meg, modellbe volt ő már benne. Ezt a modellt próbálja ő fenntartani valahogy. De ezt a modellt, ezt csak a saját házi megoldásaival tudja, mert nincs másra lehetősége. Semmilyen más módja nincs, mint hogy valahogy barkácsol valamit, amit csak lehet. És keresi a túlélési megoldásokat.
3: Tehát alkuk.
2: Persze, kell is, hogy alkukat kössön, mert az oszmánok az rá is kényszerítik őket erre. Tehát ha akarnak, ha nem, alkukat kell kötniük, és ez veszélyes. Tehát azért ebbe egy falusi bíró az bármikor belehalhat.
3: De hát belehalt Fráter György is.
2: Jó, Fráter György nagyba játszott, és mondjuk én nem nagyon csodálkozom azon, hogy ő belehalt, ugye ő nem az oszmánokba halt bele, hanem a Habsburgokba.
3: Alkumester volt.
2: Igen, de ő két birodalom között játszotta ezt, egy magyar falu pedig birodalmon belül játsza ezt.
3: Más a tét.
2: Nem, más a mező. Más a mező. És én azt gondolom, hogy ezt ők nagyon megtanulják. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy itt rengeteg rutin alakul ki, és ez egy sok. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy ez egy sok. Tehát amikor egy társadalomnak egy gyengébb színvonalra kell visszakerülnie, az sok. Szerintem mondjuk, amikor a Magyarország a szovjet zónába kerül, és a kommunista rendbe kell élni, ez egy ugyanilyen sok, hogy egy rosszabb állapotú, egy alacsonyabb színvonalú társadalmi modellbe kell kerülni, és abba kell valahogy lenni. Az nem csak az, hogy rossz, hanem az egy sok, az egy társadalmi sok. És szerintem ez történik meg a török korban is a magyar lakossággal, és ez a sok viszont bevési azokat a mechanizmusokat, ahogy túl tudunk élni valahogy, és szerintem ennek nagyon komoly lenyomata van, nagyon komoly árnyéka van a török kor után is. Nagyon párhuzamos jelenségek látszanak, úgyhogy nem lett meg, hogyha azért egy csomó mindennek itt lennének a gyökerei.
3: Az 1526. augusztus 29-i Mohácsi csata egyik legfontosabb politikai, katonai, stratégiai következménye volt a Magyar Királyság területének több részre szakadása, hozzávetőlegesen másfél évszázadnyi időre. az akár az iskolai tanulmányokból is jól ismert térképet felidézve, Észak-Dunántúlon, a Felvidéken és Észak-Magyarországon a Magyar Királyság. A Dunántúl déli részén és gyakorlatilag az egész Alföldön az Oszmán Birodalom által uralt, később hódoltságnak nevezett terület. Keleten pedig az erdélyi fejedelemség. A ténylegesen az Oszmán-Török Birodalom vazallus államaként létezett erdélyi fejedelemség valójában hosszú folyamat eredményeként 1570-71-ben jött létre az úgynevezett Speyeri szerződésben. A fontos folyamatról Oborni Teréz történészt hallják.
4: Szapolyai János, aki már 50-es éveiben jár, 52-53. Éves, elveszi a nála 30 évvel fiatalabb lengyel király kisasszonyt, Jagelló Izabella hercegnőt, egy évvel később meg is születik János Zsigmond István herceg, 1540. július 7-én vagy 8-án, ugye ezt követően két héttel meghal a király Szászsebesen, Erdélyben, úgyhogy nem is látta a gyermeket, de hírt kapott róla. János király szóban végrendelkezett. Verancsics Antal, akkoriban királyi titkár, később esztergomi érsek, történetíró, jelen volt ezen az eseményen, és ő maga volt az, aki lejegyezte ezt a szóbeli végrendeletet, amelynek a lényege az volt, hogy legfőbb tanácsosainak, akik körülötte voltak, Verbőci István, Fráter György, Eszéki János, meghagyta, hogy annullálják a váradi békepontokat, és az ő magyar királyságát éppen csak megszületett kisfiának minden áron és bármi áron tartsák meg. Eljutotta a gyermek születésén,

nyugodtan azt jelentette ki, hogy szövetségese kisfiának a megsegítésére érkezik, és az özvegy királyné támogatására Buda alá, hogy felmentse Budát és János király gyermekét az éppen akkor támadó Habsburg hadak ellen. Megérkezik a szultán 41 nyarán. Jól tudjuk az egri csillagokból, ha máshonnan nem, hogy a szultán magához rendelte a kisfiút, a királyné a várban maradt, egy dajka vitte a gyermeket, és őt kísérték a magyar urak, akikkel leült a szultán tárgyalni az ország jövőjéről. A kisfiút visszaküldte, a magyar urakat azonban ott tartotta, és közben az oszmán katonaság harc nélkül elfoglalta a várat. A szultán kijelentette, hogy a királynénak és fiának Erdélybe kell távoznia, és ő berendezkedik itt egy új tartomány, a budai vilájet központját itt teremti meg. 1538. február 24-én írták alá Váradon, a mai Nagyváradon a váradi békét. Mindkét király elismerte a másikat királynak. A status quo, tehát a pillanatnyi hatalmi megosztottság szerint osztották föl az ország területét egymás között, a váradi béke megkötésének pillanatában az ország 70%-a Szapolyai János uralma alatt állt, míg a 30%-ot birtokolta körülbelül első Ferdinánd. És a békepontok kimondták, hogy János király halálát követően, még ha fia születne is, abban az esetben is az általa uralt országrész egészét Ferdinánd örökli. Nem cikkelyezték be, törvény erőre nem emelkedtek a váradi békepontok. 1541-ben Buda elfoglalását követően a szultán úgy döntött, hogy kiűzi Budáról Izabella királynét és az egyéves gyermekét, nekik adta a keleti országrészt, hogy ott éljenek és uralkodjanak. Ide száműzi tehát Izabella királynét, vele Fráter Györgyöt, mint első tanácsosát. Megvan a terület, amelyen a királynénak és a vele Budáról távozó tanácsosoknak egy új állami entitást, egy új országot kell teremteni, amit ők még nem tudnak, csak azt tudják, hogy a királyné uralkodik a szapolyai örökösök, én így mondanám, mert hiszen ne feledjük el, hogy a királyné, mint régens anyakirályné uralkodhatott a kisfia nevében, akit még 1540. szeptemberében alig két hónaposan a magyar rendek a Rákos mezején királlyá választották. Létrejön itt egy olyan formálódóban lévő országrész, amelyet egyelőre nem nevezhetünk másnak, mint a keleti magyar királyságnak, olyan értelemben, hogy keletit most itt jelzőként és nem tulajdonnévként értem. Tehát a keleten lévő magyar királyság. Miközben ugye most már Ferdinánd az egyedüli, aki a Szent Koronával megkoronázott magyar király, tehát mondhatjuk azt, hogy jóval erősebb az ő rangja és pozíciója. A gyermek mégiscsak egy választott magyar király, ha nincs is megkoronázva. Szapolyai család, Izabella régens királyné és fia nevében a keleti ország részben a legnagyobb hatalmat gyakorló főúr, Fráter György, pálos szerzetes, a királyné helytartója, mahinációinak köszönhető, hogy nem koronázták meg János Zsigmondot. Ő volt az, aki az 1541-es években, noha Izabelláikkal Erdélybe élt, mégis az volt a titkos, vagy olykor hangoztatott véleménye is, hogy a királyné és a kisfiú képtelen arra, hogy egyesítse a kettészakított magyar királyságot. Erre egyedül Habsburg segítséggel lehet számítani. 1544-ben a tiszántúli vármegyék is csatlakoznak Izabella és János Zsigmond országrészéhez, elismerik uralkodójuknak a szapolyai örökösöket, és így alakul egy olyan területi egység, amely még mindig a keleti magyar királyság, de azt láthatjuk, hogy egy olyan belső politikai rendszer kialakítása, kormányzati, törvényhozási rend kialakítása történik, amely elkülönül a nyugati országrésztől, Ferdinánd királyságától, és elkülönül az ország közepébe ékelődő oszmán-török vilájettől, a hódoltságtól. Van egy kis intermezzo a két ország

0: országrész elkülönülésének történetében, méghozzá 1551 és 56 között, amikor is Fráter György mesterkedéseinek köszönhetően lemondatja Izabellát a magyar királyságról, és vele természetesen János Zsigmondot is Ferdinánd javára, és a szapolyai örökösök Lengyelországba távoznak, ott töltenek több mint 5 esztendőt, és 1556. októberében térnek vissza a keleti királyságba. Sokan reménykedtek abban mindkét országrész politikai vezetői közül, hogy végleges lesz az országrészek egyesülése, de közbeszólt a másik nagyhatalom, az Oszmán Birodalom, 1550 üzenetet küld Ferdinándnak, hogy a következő évben ismét a Rumélia, azaz az európai hadszíntér felé fordul, és ezeknek az üzeneteknek és fenyegetéseknek a következtében Ferdinánd 1556 nyarán lemond a szapolyaiak javára a keleti országrészről. Visszatér Izabella és János Zsigmond, és valóban kezdődik egy új korszak, amely már a majdani erdélyi fejedelemség felé vezet. Folytatódnak a tárgyalások a Habsburg és a szapolyai fél között. 1564-ben ugyanis meghal Ferdinánd, és magyar királyként első Miksa veszi át a magyar királyi pozíciót, illetve hát a szapolyai részről ugye 1559-ben meghal Izabella királyné, és János Zsigmond, mint választott magyar király, veszi át a keleti országrész fölötti uralmat, és a két fiú tovább folytatja ugyanazt a küzdelmet, amit a két apa megkezdett Mohács után. És ebbe játszik bele időnként, és hozza meg a döntést a harmadik fél, az Oszmán Birodalom. A 60-as évek végére érkezünk ahhoz a helyzethez, amikor már mindkét fél véget akar vetni ennek az áldatlan állapotnak. 70-71-ben a tárgyalások utolsó periódusa, 1570 augusztusában már készen áll az a szöveg, amelyet Speyeri szerződésnek nevezünk, és amely ebből a keleti királyságnak nevezett államalakulatból létrehozza az erdélyi fejedelemséget. 1570. december 1-én Gyulafehérváron János Zsigmond aláírja ezt az egyezményt Habsburg első Miksa magyar királlyal. 1571. március 10-én kerül sor Habsburg részről a Speyeri egyezmény aláírására. 4 nap múlva, március 14-én Gyulafehérváron nem egész 31 évesen János Zsigmond meghal, még hírét sem vehette annak, hogy Habsburg részről is aláírták ezt a nagyon nagy horderejű szerződést, amelynek a lényegi pontja a következők. Tehát János Zsigmond lemond a választott király címről, és helyette fölveszi Erdélynek és Magyarország hozzákapcsolt részeinek fejedelme címet. Innentől beszélünk arról, hogy létrejött az erdélyi fejedelemségnek nevezett magyar állam, miközben ez az erdélyi fejedelemség az Oszmán Birodalom vazallus állama. Aközben a Speyeri szerződés kimondja, hogy az erdélyi fejedelem elismeri magánál nagyobbnak és főbbnek a mindenkori magyar királyt. Ez azt jelenti, hogy miközben az erdélyi fejedelemség az Oszmán Birodalom vazallus állama, a közben ebben a titkos szerződésben, mert titokban volt tartva hosszú ideig a szerződés, elismeri magát a magyar Szent Korona tagjának és a magyar király alattvalójának.
1: Az egykor egységes, majd Mohács után részekre hullott magyar királyság területének nagyobb részén, beleértve az erdélyi fejedelemséget is, hozzávetőlegesen másfél évszázadig volt befolyásos az oszmán-török birodalom. Kiszorításában a nemzetközi hadak nagy sikere volt az 1697-es zentai csata, amely az 1699-ben a Habsburg birodalom és az oszmán-török birodalom által megkötött karlócai békéhez vezetett. Kossuth Rádió 2024. Egyszer volt. Részletek. Tudomásul szolgáljon mindenkinek. Miután eddig 16 esztendőn át oly kegyetlen vészt hozó sok ember vérkiontásával és sok tartomány elpusztításával járó háború folyt, egyfelől a felséges és hatalmas Habsburg Lipót, választott római császár, Németország, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, stb. Királya, másfelől a felséges és hatalmas fejedelem Mustafa Kán szultán, a törökök Ázsia és Görögország császára és dicsőséges elődeik között, végül is szánalomra indulva az alattvalók szerencsétlen sorsán, a két hatalmas császár eltökélte lelkében, hogy az emberi nem veszedelmére napról napra növekvő nagy bajoknak véget vett. Hivatalos tárgyalást tűztek ki és folytattak le Karlócán, a két birodalom határához közel, az 1699. év január hó 26. napján. A karlócai béke szövegéből hallottak részletet. A dokumentum jelentőségéről 2009-ben a Magyar Történelmi Archívumban megjelent tanulmányában Orosz András levéltáros történész egyebek mellett ezt írja. Minden bizonnyal ismert a rólunk, de nélkülünk mondás, amely éppen a karlócai béke megkötése kapcsán terjedt el a magyar történeti köztudatban. Az 1699. január 26-án egyrészről az Oszmán Birodalom, másrészről a Habsburg Monarchia és több európai hatalom képviselői által aláírt béke korszakos jelentőségű a Magyar Királyság történetében. Véget vetett a Magyarország területén a két birodalom között másfél évszázada zajló küzdelemnek. A béke egyúttal lezárta az 1683 óta a Magyar Királyság területén zajlott osztrák-oszmán háborút, amely az oszmánok vereségével végződött.
2: Az Oszmán Birodalom, Habsburg Birodalom két nagyhatalom, világbirodalom közötti konfliktus, és ebből egy markáns 150 év, 5-6 generációnyi idő, a magyarországi hadszíntérnek az időszaka, ez az, amit mi úgy nevezzünk, hogy a török hódoltság nagyjából az 1520-as, 30-as, 40-es évektől az 1690-es, 1710-es éveket öleli fel.
1: Orosz András, levéltáros történész.
2: Ezt a konfliktust, ezt valójában ezt a karlócai béke zárja le. Azt a hadi állapotot, ami nemcsak, hogy fönnáll 150 éven keresztül, de az utolsó 17 éve, 1683 óta egy nyílt hadi konfliktus a két világbirodalom között. Bécset ostromolja az Oszmán Birodalom hadserege sikertelenül, majd a visszavonulást kihasználja a Habsburg Monarchia hadereje. 1683, Esztergomot visszafoglalják, 1686-ban visszafoglalja a keresztény hadsereg Magyarország egykori és leendő fővárosát, Budát. A magyarországi hadszíntéren Szentliga szövetségébe tömörült államok, Velence, Lengyelország, Oroszország, Habsburg Monarchia veszi fel a harcot Bécs felmentése után, 1683 után.
1: Ez egy valóban, ahogy ön mondta, folyamat. Gyakorlatilag az Oszmán Birodalom seregének kiszorítása történik a Magyar Királyság területének nagy részéről.
2: A keresztény hadseregben egy nemzetközi európai hadsereg vesz részt. Ott vannak a lengyelek, Szobieszki János vezetésével, tehát egy nemzetközi haderő segített Bécs felmentésében, és ugyanígy egy nemzetközi európai hadsereg vitte tovább minden évben a hadjáratokat Magyarország területén, 1685-ben Érsekújvár felszabadításánál, 1686-ban Budánál, és ez így is volt egészen 1690-ig. Minden évben sikerült valamilyen magyarországi területet, várat visszafoglalni.
1: Levonták a következtetést a különböző nációk hadvezérei, hogy itt lehet egy stratégiai előrelépés, visszaszorítás az Oszmán-Török Birodalomnak, vagy ez majd csak később alakul így?
2: Érezték, hogy minden évben van lehetőség ide egy olyan hadjáratot indítani, ami sikerrel végződhet. Nagyon jelentős, később nagy karriert befutott hadvezérek álltak ekkor a keresztény csapatoknál. Savoyai Eugént már nagyon fiatalként részt vett, de akár Guido Starenberget is lehet említeni, vagy a szintén Győr főkapitányaként is szerepet játszott Ludwig von Badent, vagy Magyar Bádeni Lajost Ők minden évben olyan hadjárati célokat tűztek ki, amik bebizonyosodtak, hogy megvalósíthatóak. Nyílt csatára többször is sort került, mondjuk a II. Mohácsi csatának is nevezett nagy harsányi csatát érdemes kiemelni. Nagyjából 1889-90-91-ig volt ez a perspektíva reális, ugyanis erre az időszakra tehető, hogy a Habsburg monarchia nyugati részén, a mai francia-német határ környékén 14. Lajos francia király bizonyos észak-itáliai területekért háborút indított a Habsburg monarchia és a német-római császárság ellen.
1: Itt tehát beleszól a Habsburg birodalom területén zajló csatározásokba az európai nagypolitika.
2: Ez mindig is jelen volt. Ugyanez volt az 1520-as években, majd későbbi századokban is. Teljes mértékben elvonta az erőket a magyarországi hadszíntérről. Észak-Itáliába helyezte át a Habsburg monarchia hadakozásainak a súlypontját. 1680-as évek utolsó éveitől 1696-97 fordulójáig így is volt. Akkor tudott visszajönni a Habsburg fősereg Magyarországra. Ekkor került Savoyai Eugén a magyarországi hadszíntér főparancsnoki székébe, majd ez az az év, 1697, amikor a szultáni fősereg újra támad Magyarország ellen. Zentánál Savoyai Eugén által vezetett haderő a szultáni hadsereget legyőzte.
3: Kossuth Rádió 2012. Téridő. Vargai János történésszel beszélgettem.
4: Savoyai Jenő a zentai csata után írt jelentésében csodálattal adózik a saját katonáinak.
5: Alig foghatom föl, hogy a gyalogság miként mászhatta meg olyan könnyen a sáncokat, mert azok roppant magasak és erősek voltak. A lovasság azt művelte, amit még soha életemben nem láttam. Még a sánc árkában is kísérte és támogatta a gyalogságot. Ott az ellenség tüzét hasonlóképpen állta és viszonozta, mint a gyaloghadak.
1: A zentai csata tehát 1697. szeptember 11-én a kora esti órákban a sötétedés beálltával befejeződik. A győzelem Habsburg részről teljes, rendkívüliek a török veszteségek. Mi történik a hadszíntéren, mi történik a Magyar Királyságban, a Habsburg Birodalomban, Európában?
4: A zentai csata katonai szempontból a kegyelem döfés volt az Oszmán Birodalomnak, már ami a magyarországi eseményeket és a felszabadító háborút illeti. Ez volt az 1683 óta tartó nagy felszabadító háborúnak az utolsó akkordja, utolsó mozzanata. Egyértelműen megmutatkozott, hogy ekkorra már a hadügyi forradalom révén a Habsburg haderő Európa a francia után második legerősebb hadserege volt, taktikailag is fegyelmezett és fegyverzet szempontjából is. Innentől kezdve puhatolódzó tárgyalásokat lehet figyelemmel kísérni. A tárgyalások 1698 októberére odajutnak, hogy fegyverszünetet rendelnek el, megkezdődnek Karlócán a nagyon komoly tárgyalások, nem csak a Habsburgok és az oszmánok között, hanem megjelenik a Szent Liga alapokmányának megfelelően a Liga valamennyi tagja. Ott van a Velencei Dózse, a lengyel király, az orosz cár és Lipót képviselője, és 1699. január 26-án aláírják a békeokmányt, pontosabban a fegyverszüneti megállapodást, mert ez 25 évre szólt.
2: Gyakorlatilag ez volt az a pont, amikor azt a, akkor már ugye Bécs ostroma óta fennálló hadi állapotban elbillent véglegesen a Habsburgok felé a mérlegnyelven.
3: Orosz András, levéltáros történész.
2: Van egy mondás, Bécset Zentánál mentették meg. Mérhetetlenül fontos haditett volt, hiszen ez nyitotta meg ténylegesen az utat a béketárgyalásokhoz. Az 1698-as év már gyakorlatilag a béke előkészítésének a jegyében zajlik. A karlócai béketárgyalásoknál két európai nagyhatalom is jelen van közvetítőként. Ez Anglia és Hollandia.
3: Orosz András tanulmányából. A karlócai béke kinyilvánította a kereskedelem szabadságát, a közösen birtokolt folyók hajózhatóságát, a szabadvallás gyakorlatot, a lázadónak bélyegzett magyarok, konkrétabban Tököli Imre és környezete áttelepítését az Oszmán Birodalom belsejébe, távolabb a határoktól, és a foglyok kicserélésének visszaváltásának lehetőségét.
2: 1716-ban sikerült Temesvárt visszafoglalni, 1717-ben Belgrádot is elfoglalja Savoyai Eugén, és újra béketárgyalásokra kényszeríti az oszmánokat, és 1718-ban Pozsarevácnál újra békét köt a két nagyhatalom. A Habsburgok nem csak a Temes közt nyerik vissza, hanem az akkori Észak-Szerbiát, a Szávától, Dunától délre lévő területeket, illetőleg a mai Olténiát, Havasalföldet, ami a Duna és az Olt folyó közötti részt jelenti. Óriási területi nyereség ez a Habsburgoknak, ekkor éri el legnagyobb kiterjedését a Habsburg monarchia, annak ellenére nyugaton viszont veszteségek érik, hiszen nem ők lesznek a spanyol örökség birtokosai. Keleten ugyanakkor nagy területi nyereségeket kap a Habsburg monarchia, de hogy a történetnek ne legyen vége.
1: Mert hogy a történelemnek sincsen vége.
2: Így van, a pozsarezáci békében szavatolt területi nyerességeknek újabb 20 év múlva vége szakad. Az oszmánok 1737-ben, 38-ban újra hadjáratot indítanak a Habsburg monarchia ellen. Ekkor már csak, idézőjelben csak Belgrádig jutnak, Belgrádot vissza is foglalják, és a Pozsarevácnál nyert területeket a Habsburgok újra elveszítik, tehát a havasalföldi és a szerbiai területeket újra az oszmánok nyerik meg, és meg is tartják gyakorlatilag a 19. századig. És majd Andrássy Gyula alatt a berlini kongresszussal 1878-ban rendeződik, úgy, ahogy a Balkán helyzete, persze nem rendeződik, hiszen az első világháborút is a balkáni konfliktus generálja.
3: Három felvétel részlet következik a Mohácsi csata 500. évfordulós esztendejében 2026. júniusában Budapesten rendezett Mohács mérlege című tudományos emlékülésről. Az eseményt a Budapesti Történettudományi Kutatóintézet és a Magyar Tudományos Akadémia szervezte. Kinek a Mohácsa című előadás részletében Varga Szabolcs történész arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mohácsi csata nem csak a magyar királyság tragédiája volt, hanem szintén súlyos veszteségeket okozott a Balkán államainak népeinek is.
6: Azért az elmúlt pár év az már tényleg a Mohács 500. évfordulójára való felkészüléssel zajlott, amiben igen, kerültek elő új források, kerültek elő jelentős források. De azt gondolom, hogy mégis a pillanatnyilag úgy látszik, hogy a legmaradandóbb novum ezekkel kapcsolatban nem az új forrásoknak a megtalálása, hanem a régiek újragondolása, vagy így együtt valami új nézőpontnak a kialakítása. És az, ami egy hosszú távú historiográfiai hagyomány Magyarországon, mióta a modern történettudomány létezik, ez a belső nézőpont. Azt gondolom, ez az, ami leginkább megbénítja Mohácsnak a valamilyen szempontú reálisabb értékelését, hiszen minden esetben valahogy magunkból próbáltuk megérteni azt, hogy mi történt velünk, és magunkban is kerestük azt a felelőst, azt a hibát, ami miatt oda jutott az ország, az egykori aranykorból, hogy aztán jött a hányattatás ideje, meg az ellent valójában a saját ellentörténelmünk ideje egészen a Habsburgok idején a 20. századig, sőt, hát ugye az követően sem ért véget. A külső nézőpontok, azt gondolom, hogy ez a része már azért nagy vonalakban ismert, ez szerepel a történelem tankönyvekben is, de hogy számomra az volt izgalmas, hogy a korszakkal foglalkozó szerb, horvát és bosnyák szakirodalom az ugyanerről, de mennyire máshogy beszélt. Mert hogy mindenkinek van egy saját nemzeti perspektívája, és mindenkinek van egy saját állami perspektívája ebben, és ebben mégiscsak vannak kapcsolatok, amiket össze lehetne szálazni. Tehát, hogy volt eddig egy egy meglehetősen belső szemlélet, és azt gondolom, hogy a birodalmi szemlélet is tudja félrevinni ezeket a kutatásokat vagy a tisztánlátást, tehát ha csak kizárólag az oszmánokat és a Habsburgokat látnánk ebben a közép-európai térségben, akkor már föl kell tenni a kérdést, hogy mi van a magyarokkal, tehát akik se nem Habsburgok, se nem oszmánok, tehát hogy nem a birodalomnak a részei. Föl kell tenni azt a kérdést, hogy akkor mi van azokkal, akik mondjuk ebbe a háromba nem tartoznak bele, mondjuk jelezzük a havasalföldieket, a bosnyákokat, a szerbeket, akinek azért egy léteznek, tehát hogy vannak, akár államtól függetlenül, gondolnak magukról valamit, és hogy az ő helyzetüket, az ő életüket is azért alapvetően megváltoztatta a Mohácsi csata, vagy nem. Tehát hogy a kérdés azért, hogy kinek a Mohácsa, hogy vajon csak a magyar királyságban élőknek a sorsát határozta meg, vagy a velünk államközösségben levő horvátok, akiket azért könnyen teszünk ide, vagy a velünk államközösségben levő ekkor Jagelló dinasztia révén csehek, morvák, sziléziaiak, akár az osztrákok, vagy tudunk egy kicsit másfelé is nézni, és én most ezt a másfelé nézést szeretném. Alapvetően a tőlünk délre fekvő területek azok, amik érdekelnének, hiszen mi valahogy nem veszünk tudomást arról a 15. századi, mi török-magyar harcok színterének nevezzük azt, ami Várna, az, ami Rigómező, de egyik az bulgár terület, a másik pedig egy szerb terület, ahol szerbek, bolgárok és mindenféle egyéb nép él, akinek van valamiféle tudata is arról, hogy ő se nem török, se nem magyar. Tehát, hogy mi felvonulási területként kezeljük azt a Balkán félszigetet, ami valójában, ha máshonnan nézzük, akkor az meg a középkori Szerbia, a középkori Boszniának a területe különböző időpontokban. Tehát, hogy ha úgy tetszik, ők már egyszer ülő és kalapás közé szorultak, ahogy a magyar történelmi tudat is meghatározza sok esetben a török kort. Hát ezt a két tűz közé szorulást, ezt azért a Balkán félsziget népei jól értik a 15. században. Sokszor visszatérő kérdés, ez az 1526 ott kezdődik-e, vagy 1521 hol kezdődik valójában a utolsó felvonása a késő középkori magyar történelemnek. Azért Nándorfehérvár minden szempontból, gondolom, hogy ide értető. De hát az, ahogy az elmúlt időszakban Sudár Balázs elkezdett beszélni a magyarországi hódoltságról, az, ahogy elkezdett beszélni a budai vilajetről, amelyik azt mondta, nagyon szép, hogy ez budai vilajet, és ha megnézzük, hogy melyik a legjelentősebb városa, az Belgrád, akkor mégiscsak elgondolkodható, hogy, és a déli része pedig valahol Koszovó környékén van, hogy akkor valójában a hódoltság az nem-e az északra csúszó Szerbia oszmán mázzal leöntve. Nézhetjük az egészet máshonnan. És hát a 20. századi balkáni geopolitikai gondolkodásnak az egyik központi eleme az volt, azért, hogy aki a Belgrád, azért a szárazföldi Balkán, nem véletlen a nagy szerb álmok azért folyamatosan ebből a felismerésből táplálkoztak. Aztán lett belőle, ami lett, de tény és való, hogy Belgrádnak a jelentősége a tekintetben, hogy a Balkán félszigetet addig nem lehet tartósan megszállni délről, tehát az oszmán birodalomnak, amíg ez a Belgrád, ez a Nándorfehérvár nincs a kezükben. És hát akkor érezhetik biztosan a kezükben, amikor a mögötte levő terület is már az övék, azaz nem kell attól félni, hogy 5 kilométerrel arrébb pedig már magyar seregek fognak gyülekezni valamelyik télen, és próbálják azt visszahódítani. Mert azt a kérdést ritkán tesszük fel, hogy jó, de mit keresnek itt a törökök? Tehát, hogy mintha nekik kötelező lett volna jönni, a reggeli kakaó mellé ki volt készítve egy Magyarország térkép, vagy egy itiner, hogy erre fele kell mennünk, de hogy miért? Hát valójában, ha csak a régi római birodalomnak a területének a megszerzése és megtartása volt valamiféle stratégiai cél, hát addig azt nem érezhették biztonságban, amíg ennek az egésznek a sarokpontjának számító Nándorfehérvár nem volt tartósan az ő fennhatóságuk alatt, és ez már bele is kódolta az, hogy a török-magyar összecsapások nem állhatnak meg a száva vonalán, és nem lehet ebből valamiféle modus vivendit kialakítani, hiszen annyira azért a bizalom nem volt élő a két hatalom között, de hogy valójában a 15. századi török-magyar harcokat azt azért a balkáni szupremácia fölötti küzdelemként is lehetne értelmezni. Könnyű belátni, hogy ez nem volt a magyar királyság része, ahova akár luxemburgi Zsigmond, akár azt követően Habsburgok vagy a Hunyadiak évről évre hadjáratokat vezettek, és hát nevezhetjük ezeket mi, mint ilyen megelőző preventív hadviselésnek a részeként, de valószínűleg az ott élők azért mégiscsak másképp élték meg, akár csak ugye talán 1408, amikor a boszniai előkelő vezérkarjuk jelentős része hát hirtelen elvesztette a fejét ennek a magyar preventív háborúnak köszönhetően, a zsigmondi uralkodásban. Tehát, hogy ez a Nándorfehérvár 1521 után valójában lehetett tudni, hogy tényleg önmagában nem tud megállni a háborúnak a menete, és lesz egy következménye ennek. És hát ennek a magyar királyságnak van hatása a határai kívül, de hát ettől a magyar királyságtól, ennek a magyar királyságnak a magatartásától, azért függenek a Kárpátoktól délre, a Kárpátoktól keletre, a Száva vonalától délre levő különböző politikai entitások, legyen az bár királyság, despotaság. Tehát, hogy az, hogy mi történik a magyar királyságban, mi történik Budán, és az, hogy mondjuk ez a budai kormányzat, vagy a magyar királyság katonailag összeomlik, ez igenis hatással van, már azokra a területekre is, ahol azt gondoljuk mi, hogy ott már egyöntetűen zöld jelzi a térkép, az már az Oszmán Birodalom része, de hát nem az Oszmán Birodalom része, de hát a Szávától délre, ami sosem volt ugye integer módon a Magyar Királyságnak a része, még ott vannak a Magyar Királyságnak területei, és bizony bele kell kalkulálnunk ebbe a történetbe azt is, hogy mi az, hogy a remény, tehát az, hogy valaki elvesztette az 1460-as években az országát, vagy a függetlenségének egy részét, azért sokáig reménykedhetett abban, hogy ennek a visszaszerzése az nem illúzió, majd magyar segítséggel. De hát 1526-ban azért alapvetően ezek az illúziók el fognak szállni. Azokon a területeken is van hatása, hogy mi történik 1526-ban Magyarországon, ahol mi csak katonai és politikai viszonyrendszereket látunk, de a mindennapi életre is van kihatása ennek, és hát ugyanez akár Szilézia felé, és hát van két ország, ezeken tudunk talán hamar túlesni, pedig sokkal több szót is érdemelnének, ahol elveszett a remény arra, hogy az a középkori államiság visszatérjen valamiféle magyar katonai támogatással, az egyik az ilyen Szerbia, és hát azt látjuk, hogy ez a szerb világ, ez a középkori szerb világ, amire kevés figyelmet fordítunk, hát ez egy virágzó szerb állam a 14. században mindenképp, és a 15. században ebből mi az északi maradéknak a viszfényeit látjuk, de hát ezt nem tagadhatjuk el, még a Brankovicsoktól sem, bármennyire is szeretnénk, de hogy azért ezek a legkomolyabb dinasztia nem véletlenül királyképes az 1440-es évek magyar királyi udvarában, de hát valójában a Mohácsi csata után ugye van még egy éves próbálkozás, a szerb elit szerémség területén berendezik az új Szerbiát a maguk kolostorhálózatával. De hát mennek utánuk az oszmánok, úgyhogy 1526 után gyorsan az a kérdés, hogy ennél északabbra is van-e valami biztonságos hely, és hát 1527-re eldől, hogy nincsen. És hol fogjuk látni azokat az embereket, megkockáztatom nagy számban, akik 1526. augusztusában még a magyar királyi táborban voltak, hát eldől számukra, hogy nekik a továbbélés egyetlen lehetőség az az Oszmán Birodalomba való betagozódás. Visszatérnek, bevállalják, aztán különböző szandzságok területek élén fognak karriert építeni, az oszmán állam közigazgatásában fognak kiteljesedni, és aki pedig marad a magyar királyság területén belül, hát a Temesköz leszámítva azért a magyar királyság arisztokráciájába el fognak tűnni. Úgyhogy hát Szerbiának az egyik legnagyobb különlegessége a felszabadulás után a 19. században, hogy nincsen nemesi elitje akkor, amikor újjászületik az Oszmán Birodalomból felszabaduló Szerbia, mert nincs honnan tovább vinni ezt. Akik voltak, azok északon maradtak és eltűntek, akik meg maradtak, azok meg az Oszmán Birodalommal együtt fognak elenyészni. Tehát az a szerb, nevezhetjük virtuális pufferzónának még az állam eltűnése után, de létező erő, katonai erőt is jelentettek, ők 1526-ban tényleg végleg elvesztették azt a lehetőséget, azt az esélyt, hogy a közeljövőben nekik saját államuk legyen, akármilyen oszmánoktól való félfüggésben. És hát a másik a Bosznia, amelyiknek szintén hasonló sorsjut, szintén a 15. század közepén, és hát ha valakitől kérhetnék lottószámokat a történelem folyamán, akkor valószínűleg Tomasevics István lenne az utolsó bosnyák király, aki mielőtt lefejezték azért mondott egy vészjósló jóslatot, az, hogy a vihar erőször rám fog lecsapni, és utána a magyarok és Verence is megkóstolják a sorsukat, és még Itália sem tud majd nyugodni, ez az ellenség terve. aztán utána a tőkére hajtotta a fejét Jajca várában 1463-ban. Na most Boszniának már ennyi ereje sem volt, tehát az a fajta nemesi migráció, amit a szerbek esetében látunk, ez Bosznia esetében nem. A boszniai királyság, az ő sorsuk ennél jóval prózaibb, ők is ott vannak a Mohácsi csatában, csak már eleve alapból a másik oldalon.
3: A Mohácsi csata 500. évfordulójára több tudományág is az ismeretek frissítésével és újabb kutatásokkal készült. Molnár Antal történész.
7: Én azt gondolom, hogy a Mohács évfordulóval kapcsolatban már hosszú évekkel ezelőtt megkezdődtek olyan kutatások, amik erre az évfordulóra készültek, és amelyek a innen-onnan csurgó, cseppenő, hol bőségesebben, hol szűkebben folydogáló forrásokat próbálták ebbe az irányba kanalizálni, hogy valóban hasznos kutatások folyjanak, olyanok, amelyek konvergálnak egyébként is a tudomány belső önmozgásából fakadó tudományos kérdésfeltevésekkel, és ne csak a semmit vizualizálják az interneten. Tehát ez volt a fő cél. Egy rendkívül sokoldalú képet kaptunk az elmúlt évek, vagy tulajdonképpen most már majdnem mondhatjuk, majdnem évtized Mohács kutatásairól. Az Oszmán Birodalom és Európa kapcsolata, és abban Mohács, a Mohács kutatásoknak talán az egyik legnagyobb hozadéka az a Jagelló kor újraírása. Ugyanez vonatkozik magára a csatára, a csata történetére, a csata proszopográfiájára. Egy nagyon komoly adatbázis készül ezzel kapcsolatban. A csatatér kutatásokra, illetve hát a következményekre, amelyek végül is igazából fontossá teszik, hiszen csata volt bőven a történelemben, és azoknak a nagy része azért lényegében a hadtörténészek érdeklődési területét fedi le leginkább. De ugye Mohács az a magyar történelem, a magyar sors, a magyar nemzet egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb kérdésének valahol az origója. Igazából véve én azt hiszem, hogy ez az 500 éves évforduló volt az, ami abszolút kibontotta Mohácsot egy birodalmi és egy közép-európai, sőt európai látókörrel vizsgált történelmi eseményé. Én azt hiszem, hogy ez talán az egyik legnagyobb novuma ennek, hogy egészen más súllyal beszélünk most az Oszmán Birodalomról, mint beszéltünk mondjuk akár 1976-ban. Egészen más dimenziókban látjuk a német-római birodalmat, a Habsburg monarchiáról nem is beszélve, vagy Spanyolországot, egészen másképp látjuk, mint akkor láttuk. Egészen másképp látjuk a Balkánt, és egészen másképp látjuk a közép-európai részvételt, gondoljunk csak a résztvevőkkel kapcsolatos kutatásokra. Tehát én azt gondolom, ez egy olyan évfordulónak lehet a minta példánya, amikor a magyar történettudomány ezt nagyon okosan, időben és jól használta ki, plasztikus képet adott, mindenki vigye haza magával azokat a tanulságokat, amelyeket meghallott.
3: Mohács és a 21. századi közemlékezet. Benkő Elek régész, történész, akadémikus.
8: Egyike vagyok annak a sok millió magyarnak, akinek a torka ettől a nemzeti tragédiától ugyanúgy, mint Trianontól elszorul. Tudjuk, hogy évszázadok teltek el, együtt kell élnünk az egymásra halmozódó súlyos következményekkel, de belenyugodni nem nagyon sikerül, és a tanúságok ma is fájnak. Mohács Magyarország egyik legfontosabb történeti helyszíne, közép-európai, sőt világtörténeti jelentőséggel bír. Tudjuk, hogy a balkáni népekre is tragédiát hozott, de nekünk a magyar király és seregei pusztulása, az ország pusztulása mindenkinél jobban fáj. Az 500 éves évfordulóra hosszú évek óta, legalább 2018 óta nagyon tudatosan és szisztematikusan készül a történész társadalom. Bevontak számos tudományágat, itt a teljesség igénye nélkül említem a geográfiát, a környezettörténetet, a régészetet, az antropológiát és az archeogenetikát, ami vadonatúj eredményeket hozott, művészettörténetet, irodalomtudományt, és a sor még folytatható az alkalmazott természettudományokkal és a különböző irányokból csatlakozó csatatérkutatókkal, egy új tudománya, csatatér régészete, a csatatér kutatása is Mohács körül született meg, és elmondható, hogy Mohács környéke már a Kárpát-medence egyik legjobban dokumentált, vagy talán legjobban dokumentált kistérségével vált. Elfogultság nélkül megállapíthatjuk, hogy ebben a munkában, kezdeményezésben az akkor még az MTA keretében működő és remélhetőleg nem sokára oda visszatérő Történettudományi Intézet oroszlán részt kezdeményező szerepet vállalt. Az utóbbi 3-4 évben több más kutatócsoport is. Számomra a legmegrendítőbb mozzanatot a régészeti antropológiai kutatás hozta, amikor hosszas elemzés eredményeként kiderült, hogy a megvizsgált tömegsírokba nem a harcokban eltemetett személyeket temették, hanem a csata után módszeresen szabjával kivégzett sok száz, a valóságban esetleg több ezer keresztény holttestét sikerült azonosítani, és akik holtukban is máigható érvénnyel arra figyelmeztetnek, hogy ezzel a keleti típusú kegyetlenséggel nem lehet, nem szabad kiegyezni.
3: Ötrészes sorozatunk 5. műsorát hallották. Út Mohácstól. Az erdélyi fejedelemség kialakulása, a karlócai béke, valamint elvesztett másfél évszázad.
9: Mohács 500.
10: Emlékműsor.
3: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő Kis Péter Ernő. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 1 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A legfontosabbak először röviden. Lemondott Alekszandr Vucic szerb elnök. Magyar jelöltje is van a Václav Havel emberi jogi díjnak. Országszerte sok lesz a napsütés, következnek a részletek. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők ma az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, Baka András azonban fenntartja javaslatát. Lemondott Alekszandr Vucic szerb elnök, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Vucic a következő időszak legfontosabb feladatai közé sorolta a béke és a stabilitás megőrzését, és közölte, Szerbia a jövőben is az európai integráció útján kell maradjon, de nem szakíthatja meg kapcsolatait keleti partnereivel. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak humanitárius célokra, egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdes-ban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket és hangsúlyozta, továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa 4 napos franciaországi látogatásának 3. napján 7 áldozattal is találkozott. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban. Ma adják át az egykori cseh elnökről elnevezett Václav Havel emberi jogi díjat Strasbourgban. 3 várományos között van Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is. A szakember régóta figyelemmel kíséri a bűnöldöző szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi munkáját. Rajta kívül 2 iránit, egy újságírót és civil jogvédőt jelöltek az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a Csekarta 77 alapítvány közös díjára. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 7 és 17 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-16 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak a Duna-Tisza közén, a Mezőföldön és az Alpok alján vannak helyenként felhősebb tájak. Hajnalra elszórtan pára, illetve kötfoltok képződnek. Ezek feloszlása után mindenütt derült napos idő lesz. Eső nem várható. Északnyugaton, valamint az Alföldön időnként megélénkül a szél. Hajnalban általában 4-10, délután pedig 22-25 fok valószínű. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Most 1 óra múlt, 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
2: Kisurrant az ajtón. A fejében ezúttal nagyobb volt az űrzavar, mint legutóbb. Még leért a földszintre, senki nem állította meg a 10 éves fiút. Mélyet lélegzett. Szabad volt. Sietni kezdett, és csak foszlányonként érzékelte a környezetét. Ez valamelyik híd, ez egy villamos. Bevillant a kép, amikor szülei kezét fogva felszállt a villamosra. Felugrott. És innentől a jelen. Megállók, utasok, akik őt bámulják, utasok, akik nevetnek vagy elhúzódnak, fotózzák, nem érzi a tekinteteket. Mered valahová, ahová húzza az örvény. A gondolatai, vagy még inkább az, ami a helyükön van. Viszket a karja, csak ezt érzi. a kanül miatt. Egy nő szól hozzá. Nem érti, nem tudja, mit kellene mondania. A nevét, a címét? Mit akar ez a nő? Inkább leszáll. Ismeretlen környék. A nő követi, és közben telefonál, egy másik ember segítségét is kéri. Nem baj, ő megy tovább. Valahová, ahol könnyebb, ahol jobb, ahol... Az a nő megint. Megállítja, kedvesen megfogja a karját. Mit akar? Valamit mond arról, hogy neki is van gyereke, és hogy egy órája rohannak már itt, látja, bajban van. Hová megy, honnan jött? De mit vett észre a nő? A kanül, hogy az kórházi kanülös raktapasz, meg hogy nincs rajta ruha. A nő betakarja a kabátjával, azt mondja, nem jó ruha nélkül mászkálni, és hogy mindjárt itt a mentő. A fiú nagyon menni akar, összehúzza a kabátot, neki indul szó nélkül. A nő és most már egy férfi is utána. A mentő azt sem tudja, hol álljon meg, három ember szaladgál egy több utcányi területen. Végre összetalálkoznak. A nő megsimogatja a fiú arcát, amin nem látszódik semmi érzés. Azt kéri, ne bántsa magát soha többé. A mentősök picit várnak, megérkezik-e a mondat. Nehéz eldönteni. Aztán elviszik, vissza a kórházba. Zajos a másfélmilliós város. Másfél millió. Egy fiú, aki bajban volt, és más volt, mint a többi. Egy nő, egyetlen ember, aki észrevette. Történik a 21. században, valahol Európában. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. A mai műsorban olyan történeteket hallanak majd, amelyek mások, mint a többi. Mai hőseink is mások, mint a többiek. Mégis annyira hasonlók hozzánk. A csend világában élnek. Itthon 70 ezer siket, 150 ezer hallássérült társunk él. Hogy értsük, érezzük az ő életüket is, mai világnapjukon jelnyelvi programokkal segítenek nekünk.
3: Nagy mimikával is, hatalmas mozgással adom elő a jelnyelvi mesét. Itt nem csak a jelnyelvet használom, hanem a testbeszéd is 100%-osan. Ezt nagyon élvezik a gyerekek.
2: Orsolya azt mondja, kifejezetten érdekes kerekesszékkel közlekedni. Tőle el kell fogadnunk, mert pontosan tudja, miről beszél, és íme az akadálymentes étterem.
4: Telefonáltunk egy étterembe, hogy hello, akadálymentes hely, és azt mondták, hogy nagyon nem, biztos. Hajtott a kíváncsiság, hajtott a vágy, hogy én ebbe az étterembe akkor is szeretnék eljutni, és azért, hogy mindig minden megoldódik.
2: Kék, avagy az autizmus színe. Azt beszéltük meg, hogy boldog leszel. Élet másképp, avagy egy család az Auti galaxison.
5: Elkezdtem először mindig ilyen kis jegyzett papírokra leírogatni esténként. Egyre több olyan helyzet jött szembe, meg történt meg velünk, amit muszáj volt leírnom, hogy hogyan reagál a társadalom a másságra.
2: Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Valami nincs rendben. Nagydoboson Lakatos Sándor és felesége ezt érezte, amikor két egészséges gyermekük után megérkezett gyönyörű kislányuk, és nem fejlődött olyan ütemben, mint a többiek. Az ötfős család azóta is összetart, és a testvérek még a kommunikációt is megoldják maguk között. Persze kicsit másképp, hisz a testvérük sikettséggel él. Zsoldos Barnabás látogatta meg őket.
6: Nagydoboson Fazekas Sándorékhoz vezetett az utam. A családban három gyermek van, a harmadik gyermek hallászavarral született. Az anyukához fordulok, mert feltételezem, hogy ön vette észre először, hogy valami másképp van, mint az előző két gyermeknél, ugye, mert egy legényke, másodiknak egy kislány született, velük nem volt semmi baj, tehát így az ellentét, a kontraszt az észrevehető volt, jól gondolom?
7: Igen, észrevehető volt, és a beszéde nem úgy indult meg, mint a két nagyobb tesónak. Észrevettük, fordultunk a házi orvosunkhoz, mondták, hogy még egy kicsit várjunk, mert még azért időben vagyunk teljes mértékben, de utána észrevehető volt, hogy háttal, hogyha volt az embernek, nem észlelte úgy a dolgokat, hogyha szóltunk hozzá.
6: Érzelmősre váltva, anyai szíve más diktált.
7: Legbelül érezte az ember, hogy valami csak nincs rendjén.
6: Apa, hogyan élte meg ezt a helyzetet? Egy családban, amely gyönyörű, szép gyermekekkel, rendezett házzal, portával, elég nehéz lehet feldolgozni, hogy várjuk a harmadikat, derültékből villámcsapásként jelentkezik a betegség.
8: Először azért sokkal
6: sokkolja az embert a hír, mert teljesen új dologgal áll szembe, hogy süketként született a gyermeke. Ezt születésnél nem állapították meg sajnos. Már lassan 5. éve, így azért már kialakulunk, mert beszélni nem úgy tud egy normális gyermek, de már azért szépen meghal minden. Úgyhogy az eleinte persze nehéz, de meg kell vele birkózni.
8: A családban van hasonló, vagy mit mondtak? Öröklődő betegség ez, vagy mitől alakult ez ki?
7: A családban nincs hallássérült. Hát Szegeden azt állapították meg, hogy születésén belül a belső fülnél ott hiányoznak valami kis, nem is tudom, hogy mondták.
8: Csillámok vagy valami?
7: Hát igen, valami ilyesmik, neki hiányoztak, nem alakultak ki.
8: Te hogy vagy ezzel a betegséggel? Hogy kérdezzem, hogy egyszerű legyen? Szoktak kérdezni, hogy mi ez a fejeden, ami itt ugye látszik? Mi ez a készülék? Osztálytársak megkérdezték már?
9: Igen.
8: Hanyadikos vagy most?
9: Három.
8: Melyik tantárgy a kedvenced?
9: Minden.
8: És közben még mutatja is a kezével. Ezt megmondták, hogy idő kell, hogy kifejlődjön minden?
6: Persze, igen. Megkapta a kokleáris implantátumot, utána 1 évnek el kell telni, mire úgymond elkezd hallani. Úgyhogy hiába kapta meg a készüléket, úgymond 1 év várakozási idő, meg beállítások folyamata, folyamatosan kellett állítani.
8: A rádió hallgatóknak azért tegyük kézzelfoghatóvá, mi ez, amit beültettek, és hova?
6: Ez egy koponyába ültetett, úgymond implantátum, egy hallókészülék, amit beágyaznak a koponyába, és elektródák csatlakoznak az ép fülcsigához, mert a csigája az ép volt, így hozzá lehetett csatolni az elektródákat. Ezeket kellett eleinte nagyon sűrűen hangolni, most már jól hall, úgymond olyan 97%-osan, de évente elég egyszer újra hangolni a készüléket.
8: Tesók, ti hol vagytok? Kánat.
9: Mi a kis tó? Gyere már!
8: Te vagy a középső leányzó, hogy segítesz hugocskádnak? Hangosabban beszélsz, vagy tagoltabban?
9: Nem, inkább a mutogatás jeleit használom először, ha nem érti a mondatszót.
8: Megtanultál mutogatni, vagy kialakult köztetek a mutogatásnak a formája?
9: Kialakult, mindig jelezte, ha valami van, és még nem értette a szónak a jelentését.
8: Emlékszel arra, amikor anyáik mondták, hogy baj van, hogy nem hall úgy, ahogy te? Mit gondoltál? Valami megmaradt az emlékezetedben?
9: Annyi maradt meg, amikor mamáiknál voltunk, és ők voltak koráznál Szegeden, telefonáltunk, annyi maradt meg.
8: Te hanyadikos vagy most?
9: 7.
8: Visszafordulok apáikhoz. Most milyen időközönként kell menni felülvizsgálatra, vagy ehhez hasonló, hogy hol tart a folyamat?
7: Eljutottunk már odáig, hogy már csak évente egyszer kell lemennünk Szegedre egy ilyen beállításra. Most legközelebb például már a külső egységét cserélni fogják.
8: Ez a külső egység, ha cserélésre kerül, nagy lány lesz. Változtatható, eltüntethető, hát ugye azért hiúság is lesz a végén.
7: Igen, ennek most jelenleg 2 formája van, ami a fül mögé helyezhető, és van egy olyan, ami már csak a mágnessel csatlakozik, ami elrejthető. Csak ugye bár Zoé még kicsi ahhoz, hogy csak a sima mágnessel legyen rögzítve, azt hamarabb el lehet hagyni. Színekbe is lehet választani, hogy milyen színű legyen a haj színéhez.
8: Ez most már míg él, mindig be lesz szültetve, tehát ezen változtatni nem lehet. Nem növi ki, ahogy szokták mondani.
6: Nem, mivel beültették az implantátumot, megszüntették ugyebár a hallását, úgyhogy enélkül ő már nem is fog tudni hallani. Már csak az elektródák segítségével.
8: A kezeléseknek a forintosított változata, az a családot sújtotta, vagy volt valami segítség, támogatás, mit lehet elmondani?
6: Ez végül is államilag finanszírozott, nyilván nem sok darabot, mivel nagyon drága készülékekről van szó, úgyhogy ezekre azért várni kellett, mire oda kerültünk, hogy ő is műthető állapotban legyen, hogy meg legyen a készüléke.
8: Közelebb nem volt műtéti lehetőség, csak Szegeden.
6: Nyíregyházán voltunk hallásvizsgálaton, ők Szegeddel voltak kapcsolatban, így egyből oda irányítottak minket, amit nem bántunk meg, mert nagyon jól sikerült, úgyhogy az orvosok is, a beállító ember is nagyon aranyos, úgyhogy eljátszhat közben, míg állítják a készülékét, úgyhogy nincs gond.
8: Ugye ez a beszélgetés pozitív, egy kicsengésű is lehet, és kell is, hogy legyen, mert ez
6: ezzel együtt kell élni.
7: Igen, nem mondanám azt, hogy negatív, mert szerintem a környezetünkben mindenki nagyon jól fogadta a dolgot. Zoét egyáltalán nem zavarja, hogy készüléke van, sőt, ő neki sokat tetszett, mert megkérdezték, hogy hajcsat van a hajába, ami villog. Az óvodában nagyon sokan kérdezték, mondták neki, ők is szeretnének ilyen hajcsatot. Meg hát pozitívan kell hozzáállni a dolgokhoz.
6: Ez a hajcsat tetszik neked is? Kütyű, tetszik?
9: Igen.

0: 70 ezer siket, 150 ezer hallássérült ember él ma Magyarországon. A Siketek Nemzetközi Szövetségének határozata alapján 1958 óta minden év szeptember utolsó vasárnapján idén ma tartják a hallássérültek világnapját. Az esemény felhívja a figyelmet arra, hogy a hallássérülteknek sajátos kommunikációs nehézséget kell leküzdeniük, így óhatatlan, hogy kisebbségbe szorulnak. A szövetség Heves megyei szervezetének tagjai jelnyelven meséltek az egri óvodákban és általános iskolákban. Így mutatják meg, hogy ők sem mások, mint hallótársaik. A riporter Pilisi Csenge.
1: Tudjátok, mi hallássérültek vagyunk. Nem hallunk semmit. Azért jöttünk ide ma hozzátok, hogy megmutassuk, hogy egy picit más világban élünk ugyan. A csend hangjában élünk, a csend világában, mi nem hallunk semmit. Ti hallók vagytok, ugye?
2: Igen.
1: És Pilisi bácsi van itt jelenünk. Nem biztos, hogy ti mindent pontosan értenitek. Ezért itt van egy jelnyelvi tolmács, aki nektek hangra fordít. Persze, majd figyeljétek, hogy Misi bácsi hogy jelen, és majd most a tolmács adja hozzá a hangjuk, jó? Rendben? Figyeljünk! Akkor el is kezdjük a mesét.
3: Szőke Mihály fog mesélni, és mellettem Kévi Zsuzsa jeltolmács segíti a megértést. Mit fognak mesélni?
4: Mátyás király aranyszőrű bárányát fogjuk elmesélni a gyerekeknek.
3: És miért pont ezt választottam mai napra?
4: Ez a mese nagyon-nagyon szép, és nagyon-nagyon tanulságos, és mert nagy Mátyás nagyon igazságos, a gyerekeknek meg kell tanulnia, hogy mi az, hogy igazság. Hogyha a kisebb gyerekek vagy óvodásokról van szó, akkor állatos meséket adok elő, és ott a gyerekek nagyon-nagyon élvezik azt, hogy nagy mimikával és hatalmas mozgással adom elő a jelnyelvi mesét. Itt nem csak a jelnyelvet használom, hanem a testbeszéd is 100%-osan, és ezt nagyon élvezik a gyerekek.
1: Mátyás király aranyszőrű bárány, ismeritek a mesét? Király, Mátyás király, és ő mellette a szomszéd király, a Burgos király. Ők mindig egymáshoz jártak, nagyon jó barátok voltak. Amikor csak úgy gondolták, és ideje engedte, átmentek egymáshoz.
4: Siketek világnapja alkalmából kezdtük el a gyerekeknek általános iskolákba és óvodákba ezeket a meséket mondani.
3: És hogy fogadják?
4: A legelső eladásoknál meglepődtem, hogy a gyerekek mindig azt mondták, hogy még egy mesét mondj, még egy mesét mondj. Nem is gondoltam, hogy ennyire tetszik nekik a jelnyelvi mese. Nagyon szeretek gyerekeknek mesélni. Nagyon sokat nevetnek, utánozzák az én kezemet, és a végén oda jönnek hozzám, megölelnek, és mindenféle kapcsolatot próbálnak teremteni, pedig siket vagyok.
1: Azt láttátok, hogy mi olyan tapsoltunk, hiszen ti így tapsoltatok. Itt a sorok? Képzeljétek el, hogy fölöltjük a kezünket. Próbáljuk meg megtapsolni, Misi bácsi. Jaj, de szép taps, hát ez gyönyörű taps. Nézzétek csak, Misi bácsi, milyen boldog. Tudjátok, miért kell a kezünket föltenni? Képzeld el, hogyha valaki hátul ül, és ott tapsol, én nem is látom a kezét.
5: Láttatok már jelnyelvi mesét?
3: Milyen volt?
6: Koppány Balázs. Nekem tetszett, minden ugyanúgy tetszett.
3: A mese is, meg ahogy előadta a bácsi?
6: Igen, minden.
3: Megtanultál néhány jelet?
6: Igen.
3: Mit például?
6: A lepkét, meg a köszönést, meg a tapsot.
3: És fogod használni, hogyha találkozol majd sikettel?
6: Szerintem nem nagyon fogok.

0: Nem kaptam meg ezeket a meséket, de most úgy érzem, hogy ezekkel a mesékkel, ahol én nagyon-nagyon jól tudom a mimikát és a gesztusokat mutatni jelnyelven keresztül a mesét, és úgy érzem, hogy mint halássérült, az esélyegyenlőséget tudom megmutatni a gyerekeknek, és a gyerekek már pici korban meglátják azt, hogy attól, hogy én siket vagyok, én nem vagyok buta, tehát természetesen segít abban, hogy a halássérültek és a hallók találkozzanak. Ismerkedjünk meg egymással, milyenek a siketek, milyenek a halássérültek, hogyan élnek, hogyan kommunikálnak, mi a jelnyelv, és most úgy érzem, hogy ez az esélyegyenlőség. Én itt hallássérült meg tudom mutatni, hogy ugyanolyan egyenértékű ember vagyok a világban.
1: Tudod, ő hangokat nem ad, a kezével beszél. Nézem figyelmesen, hogy értsem, mit beszél. Nézem figyelmesen a táncos ujjait, a szívem is fülem, hogy értsek valamit. És most tanulom én az újjak nyelvtanát, hogy mondhassam neki, hogy értsen is, ha lát. Közel lakik nagyon, jó ez így nekünk, ma 8-kor találkozunk, ma 8-kor.

0: hallgatom, amit elmondanál.
1: Tulajdonképpen érdekes, kihívás. Ezt ő mondja a kerekesszékéről, mert Tóth Lencsés Orsolya elképesztő energiával él, pedig az élete fokozatosan megváltozott a diplomaosztó után. A szklerózis multiplexel élő nő annak ellenére nem mondott le álmairól és aktív életéről, hogy a betegség miatt kerekesszékkel tud csak közlekedni. Nyáron sokat úszik és nagyon szereti az iskolát, ahol énekzenét tanít hallássérült gyerekeknek. Tóth Lencsés Orsolyával Nagy Bálint készített interjút.
2: Kerekesszékkel az ember mennyire tud spontán tervezni, spontán dolgokba belevágni, hiszen azért egy utazás például meg kell jobban gondolni az embernek.
3: A gyakorlat az nagyon-nagyon sok mindent előhoz az emberből. Én imádom azt, hogy egyre inkább a spontaneitásomnak köszönhetően sokkal jobb ezeknek a kalandoknak a megélése is valahogy, sokkal tartalmasabbra is sikerülnek meg a megélése is valahogy, egy teljesen más dimenziót eredményez az én lelkemben, és mindent végig gondolni. Na, hát azt én nem annyira szoktam. Természetesen vannak velejárói, olyanok, amiket az ember akár még kockázatként is ugye elkönyvelhet magát, de én ettől érzem azt, hogy hát ez így van jól. De hát nyilván ez ízlés dolga. Nyilván valakinek a biztonságot jelent. Vannak dolgok, amik fontos alapját képezik annak, hogy az ember jól érezhesse magát. Ilyen például az, hogy elmész egy helyre és oda telefonálsz, hogy amúgy akadálymentes-e a hely, vagy sem. Mert az ember nem szeret azért ráfutni, de hozzáteszem, csak mert erre is van egy jó sztori, amikor ott telefonáltunk egy étterembe, hogy hello, akadálymentes-e, és azt mondták, hogy nagyon nem. És akkor én ilyenkor egy kicsit még így elkezdem rábeszélni a másik, tehát a vonal túlsó végén, hogy biztos, tehát annyira sem, hogy csak egy 3%-ban. Jó, erre fogtuk magunkat, ott kötöttünk ki természetesen, hajtott a kíváncsiság, hajtott a vágy, hogy én ebbe az étterembe akkor is szeretnénk eljutni, és azért, hogy mindig minden megold. Na, ebben viszont én erre tényleg nagyon tudok hagyatkozni, hogy mindig minden valahogy megoldik, csak el kell találni a pillanatot, meg a jó környezet, az fontos.
2: Gondolom, ezek szerint akkor nem esik nehezedre segítséget kérni, hogy ha úgy van. Ez mindig is így volt, vagy ez azért szépen lassan kialakult az évek során?
3: Az egész automatikusan működik, olyan nagyon nagy feneket nem kerítek ennek. Egyszerűen zajlik az élet, az embernek bármikor, bármiben szüksége lehet segítségre a másiktól. És az a lényeg, hogy kifejezetten szeretem ezt a fajta kapcsolódást, amikor látom egyébként az embereknek, ez egy tök jó érzés, hogy amikor úgy segíthetnek, hogy jól segíthetnek, mert tudják, hogyha én mondom, hogy hogyan, akkor úgy jól tudnak segíteni. Úgyhogy szerintem ez egy jó érzés kölcsönösen, és ez egy picit összeköti az embereket.
2: Ez a fajta segítségnyújtás valahogy megjelenik a munkádban is.
3: Erre születtem. Én gyógypedagógus vagyok, nagyot halló gyerekekkel foglalkozom, és az a lényeg, hogy igazából a gyerekeknek így a teljes spektrumával már volt szerencsém, hála Istennek így összekapcsolódni, és én csak azt teszem értük, amire nekik ugye szükségük van. Tehát én úgy szoktam mondani,

0: exkluzív oktatást tudok, mert azáltal, hogy egyébként kistétszámú osztályok vannak ugye létrehozva, én úgy érzem, hogy egymásra vagyunk nagyon jó hatással, és egymást tudjuk így nagyon-nagyon klasszul éltetni, és érzem, ahogy ők is belőlem nagyon sok mindent kihoznak, és fejlődést élek meg mellettük, ez ilyen kölcsönös. Egyébként emellett énekzenét oktatok a nagyot halló gyerekeknek, és én ettől hót boldog vagyok, hogy ilyen lehetőségem van, és bennük a szándékot próbálom beágyazni, tehát azt a fajta hozzáállást, hogy higgyék el magukról, hogy énekelni. Én azt gondolom, hogy az mindenkinek jár, és azt mindenki tud. Egy a kérdés, hogy mer-e. És csak a bátorságot próbálom beléjük plantálni, és szerintem ez sikeres.
1: Hallássérült gyerekekről van szó, akik biztos hoznak ezzel kapcsolatosan gátlásos berögződéseket. Látsz ebben átalakulásokat?
0: Hát brutál átalakulások vannak, mert olyanokról számolnak be szülők, hogy amikor azt mondják, hogy jaj, hogy még beszélni is nehezen beszélt a gyerek egy-két évvel ezelőtt, most meg már dúdol, énekelget, tehát hogy így rákapott ennek az ízére, és többen erről számolnak be, hogy a gyerek otthon spontán belekezd egy olyan dalba, amit esetleg vettünk az órán, többen a közlekedési eszközökön is rákapnak erre, és hogy viszik magukkal haza, és szerintem a zene az ilyen, hogy a lelkükre hat, és engem ez éltet, hogy én ezt tudjam nekik valahogy megteremteni azt a pillanatot, amikor ők erre befogadóvá válnak. Többször erről számoltak be. Vagy olyanról, amikor azt mondja az anyuka, hogy neki a kislánya elénekelte az orgona ágát anyák napja alkalmából, és hogy hát ez egy eszméletlen nagy érzés volt számára, mert ez akkor történt meg így először. És a vége az, hogy aztán kikötünk egy művészeti fesztiválon, ahol aranyminősítést hozunk el. Szóval, hogy honnan, hova jutsz el, innen ide. És ehhez csak az kell, hogy egymást tudjuk ösztönözni.
1: A gyógypedagógusi pálya a szklerózisnak az eredménye volt, vagy ez egymástól függetlenül született meg?
0: Teljesen függetlenül, mert hogy az SM csak a diploma után jött ki rajtam. 24 éves voltam, úgyhogy nagyon kegyes volt itt minden, mert hogy semmiből nem maradtam ki. Hozzáteszem, azóta se, csak nyilván egy picit át kell szervezni dolgokat, de nyilván amikor az ember fiatalabb, akkor egy picit az megint máshogy érint, mint akkor, mikor 24-25 és mondjuk 30 évesen történik meg az, hogy akkor már járássegítő eszköz, 35 vagy mikor kerekesszék, és nyilván tudta az ember, hogy kb. Majd mi merre, hány méter. Az erősödött fel bennem, hogy ugye a kompenzálása annak, hogy mit veszítesz, de cserébe viszont nyilvánvaló, hogy van valami, amit ezzel nyerni fogsz. És valahogy ez így dúlt bennem, és minden napom ennek az igazolása, hogy ez tényleg így történik.
1: A barátaidra és a kapcsolataidra hogyan hatott ez?
0: Tulajdonképpen, mint egy szuperképességként tálaltam, tehát, hogy én nem a drámai részét. Természetesen az látszik, ami látszik. Inkább a kalandos részébe merített őket is. Természetesen nagyon sok úgy vagy így sikerült pillanat is adódott, amik nyilván nehéz, tehát volt sok nehéz pillanat is természetesen. Nehéz volt mondjuk megélni a férjemnek, az egy nehéz dolog volt, és valószínűleg, hogy azt a részét én nem biztos, hogy tudtam úgy kezelni, hogy a számára mondjuk megnyugtató lett volna, mert hogy ugye, hát van egy megküzdési stratégiám, és az olyan, amilyen. Igen, az egy kicsit úgy nehezebb volt, de adott egy tök jó bajtársiságot is, de az kezdetektől megvolt, hogy mennyire jó ez az összekapcsolódás a férjemmel. Ez a jóban, rosszban, ez egyértelmű volt, és ő nagyon szépen helytállt, és én azt gondolom, hogy kalandokat nagyon-nagyon klasszul tudtunk úgy megélni, hogy az nagyon szép maradandó emlékeket hagyott. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon áldásos. Hogyha ennek így kellett lennie, ez nem történhetett volna tényleg szerencsésebben, mint ahogy történt.

0: Ragyog kéken. Valami miatt a kék lett az autizmusnak, ennek a furcsa, nehezen megfogható állapotnak, hivatalos nevén spektrumzavarnak a színe. A miskolci család a saját életét már átalakította úgy, hogy kék legyen, azaz egy autizmussal élő gyermek jelenléte természetesnek számítson. Ahogy az édesapa mondja, mások pillantásaiból látszik csak időnként, hogy a társadalom még nem igazán tud mit kezdeni ezzel a zavarral, az autista viselkedéssel. Csongor minden esetre szerető családban él, és mindenki azt reméli, boldog, önálló élete lesz majd felnőttként. A riporter Bétót Erika.
1: Miskolci szép családi ház, rendezett otthon, gyermekképek a falon. A háziak kedvesen fogadnak. Olyan érzésem van, mintha nem először járnék itt. Azt mondják, minden lakásnak lelke van, ami az ott élőkből árad. És ezt most már én hiszem is. Arra kértem az édesanyát, hogy meséljen a fiáról.
2: Kisfiunkat, illetve most már nagyfiú Csongénak hívják, és 31 éves múlt. Amikor megszületett, minden rendben volt, legalábbis úgy látszott, hogy minden rendben van. Körülbelül egy éves korára kiderült, hogy sok mindenben el van maradva. Főleg a mozgásfejlődésben volt elmaradva, akkor kezdtük el hordani fejlesztésekre, majd elkerültünk egy gyermekpszichiáter hölgyhöz, aki elmondta nekünk, hogy neki az a gyanúja, hogy Csongor autista. Ez olyan 2 éves kora körül derült ki. Természetesen nagyon megijedtünk, nagyon összeszakadtunk, én is és a férjem is, nem is olyan tudtunk erről az egészről beszélni egymással.
3: Miben nyilvánult meg a kiskorában, ugye 2 éves múlt az autista?
2: Talán az volt a legszembetűnőbb, hogy nem nézett a szemünkbe, sok mindent elutasított, egészen más volt a kommunikációja, sok mindenre más volt az érzékenysége, olyan dolgoktól félt, amitől a többiek nem, vagy olyan dolgoktól tartott vizet, ő sokkal melegebbnek érezte, tehát sokkal érzékenyebb volt, hangokra sokkal érzékenyebb volt, kutyaugatásra. Akkor igazából az volt a fő célunk, hogy eljárjunk a fejlesztésekre, és azt hiszem, hogy nem vagyunk egyedül ezzel, hogy az első reakciónk az a tiltakozás volt, hogy nem, ez biztos, hogy változni fog, meg fog gyógyulni, minden rendben lesz, és aztán szépen lassan rá kellett jönnünk, hogy ez nem így van. Nagyon sokféle érzelmi hullámon mentünk keresztül, mire elfogadtuk azt, hogy nem minden úgy van, ahogy mi eltervezzük.
3: Csongor nevű kisfiúk 3. gyermekként érkezett a családba. A gyerekek, a testvérek hogy fogadták őt?
2: Hát ők nagyon nagy szeretettel foglalkoztak vele. Ezeket a furcsaságait ők is nagyon rosszul vették. Szégyelték sokszor, hogyha elmentünk olyan társaságba, közösségbe, főleg ugye idegenek közé, ahol ő mondjuk visított, vagy másképpen viselkedett, ugye az arcán, a külső nem látszott ez a mássága, inkább a viselkedésében. Ez biztos, hogy okozott náluk problémákat, de én azt gondolom, hogy ők ezt felnőtt korukra nagyon szépen a helyére tették, és mint felnőttek is sokkal érzékenyebbek.
3: Nagyon sok családban felbomlik a házasság, ha egy sérült gyerek érkezik. Itt önöknél szerencsére nem ez történt. Itt ül a körünkben az édesapa is. Mi változott a család életében, miután a Csongor megszületett?
4: A legnagyobb változás az volt, hogy körülötte kezdett el forogni a világ, mert mindenfajta vizsgálatokra kezdtük el, ugye amikor kiderült, hogy vele probléma van. Talán emiatt a másik, a két testvér egy kicsit kevesebb figyelmet kapott ebbe az időbe, és ebben ők ezt nem tették sosem szóvá. Próbáltunk együtt valami megoldásokat találni, mindig kerestük a legjobb lehetőségeket, hogy mi Ölcsének, mindig családom Ölcsének hívjuk Csongit. Mai napig is így vagyunk vele, hát most már azért más, ugye, mert felnőttek a gyerekeink, a két nagyobb elköltöztek itthonról, úgyhogy Öcsi van a középpont ma sokszor most is. Veled talán többet kitüttetetten is többet foglalkoztunk.
3: Hogyan látják, hogy a társadalom mennyire fogadja el a sérült gyereket, másként viselkedett, mint az egészséges gyerek, hogy akkor milyen reakciók voltak?
4: Alapvetően a mi ismeretségi körünkben, vagy ahol mozogtunk, ott teljesen elfogadta mindenki, tehát a baráti körbe és ismeretségi körbe, rokonságba, vagy ahol esetleg láttunk, ha nem is szóvá tett, de pillantásokon lehet látni, az egy étterembe vagy egy üdülőbe, ahol sokszor nem tudták kezelni, nem is az, hogy szóvá tette volna valaki, tehát valami csúnyát mondott volna, de honnan aztán, hanem a pillantásokon lehetett látni, hogy nem tudják kezelni, vagy hova tenni, hogy most hogy viselkedik, hogy van egy hangosabb dükitörése, mert olyan történt valamit, hogy nem tud feldolgozni, és ezt nem tudták, mert tényleg a külső fizikai jegyein annyira nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy ő most sérült, és ezért inkább egy rosszul nevelt gyereknek fogták fel sokan, aki nem rendesen viselkedik.
2: Én sem érzékeltem soha rossz indulatot, inkább ezt, amiről a férjem beszélt, hogy igazából nem tudták hova tenni az ő viselkedését. Ez nagyon fontos, én azt gondolom, egy sérült gyereket nevelő szülőnek, többi embernek a hozzáállása és a többi embernek az együttérzés. Nem sajnálatra vágyunk, hanem együttérzésre és segítségre.
3: Hogy döntötték azt el, hogy egy intézménybe jobb helye lesz a hétköznapokon?
2: Számunkra ez rögtön az első pillanattól egyértelmű volt, hogy ha van erre lehetőség, és akkor mi ezt fogjuk választani, amint lehet, mert mindenki támogatott minket a környezetünkbe, a szüleink, a gyerekeink, a barátaink, mindenki.
3: És a Csongi mit szólt hozzá?
2: Szépen rá lett vezetve, mert a különböző foglalkozások, délutáni foglalkozások, ahova én fölhordtam. Tehát ilyen szépen fokozatosan szoktattam be, és már bizony ott volt a szobája, már beköltözhetett volna, amikor még mindig csak behordtam, egy ilyen szelíd erőszak kellett ahhoz.
3: Hogy ott maradja?
2: Hogy nekem kellett az erőszak az anyukának. Akkor emlékszem rá, hogy egy hét leforgás alatt berendeztük a szobáját, és beköltözött, és ő tulajdonképpen nekünk ez akkor azért volt nagyon jó pillanatban történt a költözése. Nővérei is abban az időszakban kerültek el itthonról, mert tovább tanultak. És tulajdonképpen ő valahol érezte, hogy most akkor ő is megy. Hétfőn délután vittük föl, pénteken lehoztuk, hétvégén itthon volt, nála nem volt semmi fennakadás, én egy kicsit pityeregtem, így elgondolkoztam, hogy tulajdonképpen miért is pityergek én, tehát hogy igazából nincs sokom sírni.
3: Mi az a másság, ami beköltözik egy család életébe, ha egy sérült gyerek születik?
2: Fiunknál az volt a legnagyobb nehézség, hogy a kommunikációban ő nagyon el van maradva, tehát nagyon sokszor nem tudtuk, hogy mit szeretne, nagyon sokszor csitítottuk, de nem tudtuk, hogy mit akar, ki kellett találni, tehát nagyon oda kellett figyelni az ő minden rezgésére.
4: Repülővogár, egy légy rettenetesen. Zavarták különböző hangok, például rádióból, bizonyos gitárhangok, akkor azonnal ki kellett kapcsolni, akkor zavarta, ha autóba ültünk és igen, dugóba kerültünk, akkor teljesen kikelt magából.
3: Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy szülő elfogadja, beletörődjön, elfogadja, nem tudom melyik a jobb szó, azt, hogy a gyermeke nem olyan, mint a többi.
4: Elfogadni elfogadtuk egyből, amikor kiderült is, fel sem merült, hogy ne itt nőjön fel velünk. Életünk végéig persze bennünk van az a vágy, hogy jó lett volna, ha esetleg ő mégse ezt az életutat járja be, hogy nagy családban élünk, ez nagyon-nagyon sokat segít.

0: Azt beszéltük meg, hogy boldog leszel, avagy élet az autizmus galaxison. Egy történet azokról, a küzdelmekről, válságról és mindenről, ami velük történt, de talán meg sem történt volna az autizmus kódja nélkül. Mert Pápai Ildikót az elmúlt 25 évben fia Gergő megtanította az ő szűrőjén keresztül látni a világot, ahol minden okoskodás ellenére egy megoldás van, a szeretet. Ha emlékeznek még a műsor kezdetére, igen. A megoldás talán az, hogy nem bámuljuk, nem fotózzuk, nem nevetjük, elfogadjuk, hogy nem vagyunk egyformák, és mégis mind ugyanazok vagyunk. Az édesanyával Pilisi Csenge beszélgetett.
1: Gergő első gyermek, akit nagyon vártunk, és nagyon boldogok voltunk, amikor megszületett. Könyv szerint fejlődött, ahogyan a védőnőktől, illetve a gyerekorvostól megkaptuk mindig a visszajelzéseket az aktuális vizsgálatoknál. Amikor nekem feltűnt először, hogy ő egy picit másképp viselkedik, az a játszótéri alkalmak során derült ki. Nagyon szeretett kis autókkal, vonatokkal játszani, és ő a homokozóban nagy szeretettel elásta mindig a kis autókat és a vonatokat, amiket aztán nagyon boldogan újra kiásott, és ő ezzel el tudott tölteni fél órákat, egy órákat is, hogyha nem vettem volna rá arra, hogy csináljunk valami mást, hintázzunk, vagy sétáljunk, vagy gyűjtsünk fel leveleket. Az első jelek lehettek ezek, amik nekem egy picit feltűntek összehasonlítva a játszótéren más gyerekek viselkedésével.
2: Ez még nem olyan jel, amire az ember úgy aggódva tekint, hogy hát máshogy játszik, mint a többiek.
1: Azért ő nem kezdett el beszélni 2,5-3 éves kora körül, illetve voltak szavai, ana, gyele, igen, és ezek a szavak egyszer csak így eltűntek.
2: Akkoriban mit lehetett tudni, vagy önök mit tudtak az autizmusról?
1: Nem sokat tudtam az autizmusról, azt hiszem, hogy általánosságban pont annyit, mint az emberek többsége, akinek a családjába vagy az ismeretség körébe nem volt még ilyen gyermek. És persze nagyot fordult velünk akkor a világ. Természetesen a hárítás gondolatától, aztán a megismerésen át az elfogadásig azért sok évnek kellett eltelnie. És akkor úgy döntöttünk, hogy mindent beletesszünk a kisiskolás korig, és minden olyan helyre elvittük Gergőt, amit a szakemberek javasoltak. Tehát úgy nézett ki az életünk, hogy hétfőtől péntekig folyamatosan fejlesztésekre jártunk. Délelőtt egy családi napköziben volt Gergő, mert sajnos a kerületben az önkormányzati óvodák nem vették fel, mert nem volt akkor még erre kapacitás. Ezt is a könyvemben leírtam egyébként, hogy hogy néz ki egy ilyen feladat üzemmód, hogy néz ki a napi rendje egy olyan családnak, ahol van egy autizmussal élő gyermek, aki nem kommunikál, aki nem csak, hogy autizmus spektrum zavarral él, hanem plusz még egy kicsit ADHD-s is, hiperaktív is. Szóval nem volt egyszerű. És miután nagyon sok szakirodalmat elolvastam ezzel kapcsolatban, sok pozitívummal is találkoztam, hogy azért az autista embereknek olyan csodálatos képesség szigetei vannak, amikre érdemes odafigyelni, és azokat érdemes erősíteni. Tehát ne azt hangsúlyozzuk, amit nem tudnak, vagy amik nekik nem megy, hanem próbáljuk meg azokat a képességeiket tovább erősíteni, amikben ők nagyon jók.
2: És Gergő miben jó?
1: Gergő rendkívül vizuális, fantasztikus memóriája van, de már egészen pici korától kezdve. Nagyon szeret rejtvényt fejteni. Szóval nagyon sok olyan tulajdonsága van Gergőnek a mai napig, amit érdemes lenne kiaknázni egy munkáltatónak is, mert most már ebben a periódusban vagyunk, hogy neki majd lassacskán azért munkahelyet kell találni, ahol képes lenne az ő monotónia tűrését, a precizitását, azt, hogy rendkívül rendszerető, udvarias, csendes, szociálisan is nagyon ügyesen tud már kapcsolódni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle munkára ő megtanítható.
2: Ő most befejezte a tanulmányait. Mit tud kezdeni a társadalom az ilyen fiatalokkal?
1: A társadalom nem tud kezdeni semmit azokkal az autista fiatalokkal, akik kikerültek a közoktatásból. Van jó néhány olyan alapítvány Budapesten, és elképzelhető, hogy vidéken is, de arra nincsen rálátásom, akik azzal foglalkoznak, hogy a sajátos nevelési igényű diákokból megváltozott munkaképességű fiatalok válnak, és ezeket a fiatalokat megpróbálják álláskeresési támogatással összehozni védett munkahelyekkel, illetve nyílt munkaerőpiacon működő cégekkel. Na most ennek az az érdekessége, hogy a védett munkahelyeken kifejezetten a megváltozott munkaképességű fiatalokat keresik. De még ezek a munkahelyek sem igazán autizmusbarátak. Nincsenek felkészülve arra, hogy egy autizmussal élő fiatalt hogyan kéne betanítani, és hogyan kéne később mentorálni, hogy azon a munkahelyen megállja a helyét. A nyílt munkaerőpiacon pedig még nehezebb. És miért jó az a társadalomnak, miért jó az államnak az, hogyha az autisták is dolgoznak? Egyrészt azért, mert olyan munkaterületeket tudnak esetleg ellátni, amit mások nem. A precizitásukkal, a monotónia tűrésükkel megvan az ő egzisztenciális biztonságuk is, mert sajnos ne szépítsük, tehát ezek a fiatalok a szüleikkel élnek. A szülők pedig nem élnek örökké, tehát addig vannak ezek a fiatalok biztonságban, amíg a szüleik élnek, amíg a szüleikkel egy fedél alatt élnek. A támogatott lakhatásban is azt lehet elhelyezni, aki képes valamilyen módon az önellátásra.
2: A könyve hogyan tud hidat teremteni a többségi társadalom és ezek között, a családok között, hogy egyáltalán hogyan tudja bemutatni ez a könyv, hogy milyen autizmussal együtt élni?
1: Egy játszótéri szituáció döntötte el a sorsunkat, amikor a nem beszélő kisfiamat megpróbálta néhányszor megszólítani egy anyuka, és miután a fiam nem válaszolt, akkor azt mondta, hogy ez egy földön kívüli, tehát akkor úgy döntött, hogy ezt a könyvet nekem kell akkor megírnom.
2: Dacból.
1: Dacból. Amikor történt velünk valami nagyon érdekes, vicces, vagy éppen elég elszomorító, kiábrándító eset egy kórházlátogatás során, vagy csak egy bevásárlás alkalmával, vagy amikor tömegközlekedtünk, mert Gergő nagyon szeretett tömegközlekedni. Futkározott, szaladgált a járműveken is, és azért mindig megkaptam a környezetemtől, hogy én nem neveltem még meg a gyerekemet eléggé. És akkor ezeket a szituációkat elkezdtem először mindig ilyen kis jegyzett papírokra leírogatni esténként. Egyre több olyan helyzet jött szembe, meg történt meg velünk, amit muszáj volt leírnom, hogy hogyan reagál a társadalom a másságra. Hogyan ítélkezünk úgy emberekről, gyerekekről, hogy nem tudjuk, hogy milyen életük van, hogy ők miért viselkednek úgy, ahogy. Talán azt hiszem, hogy tudok egy hidat képezni, vagy tudott ez a könyv egy hidat képezni azokkal is, akiknek nincsen autista gyereke, vagy nincs a családjában autizmussal élő, és olyan visszajelzést is kaptam már, akinek nincs, és ráadásul férfi, és elolvasta ezt a könyvet, és azt mondta, hogy ezt mindenkinek el kéne olvasni ahhoz, hogy képesek legyünk elfogadni egymás sokféleségét, és hogy attól ilyen szép a világ, hogy ilyen sokfélék vagyunk. Két

0: 116 gyerek. 116 különböző fogyaték és élet, amelyek ugyanazért jöttek össze. És nem mondok monológot arról, hogy a ló miért terápiás állat, csak higgyük el. Lovasterápiás és paralovas versenyt rendezett Fóton a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány. A Fóti Lovasterápiás Központban megtartott eseményen Nagy Bálint járt.
1: Üdvözlünk, Hanna!
2: Rülünk, hogy jöttél!
1: Gyere, ismerkedj meg a lovacskáról!
3: Ez a kedvencem, Mukika. Egyik kedvencem, nagy kedvencem.
4: Jó.
3: Gyere, fogd meg a kapaszkodót.
4: Hagyd is be a lábad, húzod magad, hasalsz föl. Az, az nagyon ügyes vagy, szépen finoman.
3: Megsimogatod a Mukit.
5: Tesszük ki.
3: Igen.
6: Itt vagyunk a pálya szélén, már megkezdődött a verseny. Edvi Péter van itt mellettem, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Hanyadik alkalommal rendezik meg ezt a versenyt, és mi ennek a célja?
7: 22. alkalommal szervezzük meg. Az az igazság, hogy a gyerekeket mindig szeretjük nem csak gyógyítani, nem csak fejleszteni, hanem szórakoztatni is. Hát ez egy ilyen verseny.
3: Majd a jobb kéz felé fog esni a hullahopp karika, amiben ha megálltunk, bele fogod egyesével dobni. Ugye itt az idő is számít, úgyhogy minél pontosabban, minél gyorsabban.
1: Rendben. Jó? Készen állsz?
5: Igen.
1: Akkor figyelem, felkészülni, vigyázz, és indulás! Hajrá, sok siker!
8: Mi lovasterápiás versenyen vagyunk, és a fiam lovagol. Ő Danos, és most vagyunk itt utoljára, mert sorba állnak az emberek, 50 fő van máról isten, és ezért most miért kikerülünk innét, de majd keresünk más. Imád ide járni.
6: Látszik, hogy nagyon szépen ül a lovon, nagyon gyakorlatnak tűnik.
8: Hát 4 év.
6: Mennyi mindenben segített a fiúknak?
8: Egyensúlyérzékben, beszédben.
9: Kommunikáció terén, ugye a társas kapcsolatok, tehát ezek mind nagyon jó hatással vannak rá.
6: Most éppen mit láthatunk, mi van a kezében, mit csinál?
9: Éppen egy rúd van a kezében, és ilyen kis hengereket kellett felfűzni a rúdra, és azt tovább vinni, és majd a következőre újra felfűzni. Tehát ez ilyen ügyesség feladatok igazából.
8: Törökülés lesz, és szerintem le fog hasalni, hogyha jól látom. Tehát ahhoz képest, hogy mit tudott, és most hova került, az sok.
6: Milyen volt az első találkozás a lóval?
8: Meglátta, és megijedt szerintem tőle. 6-szor próbálkoztunk, amire ráült a lóra, de megérte.
6: Honnan érkeztek? Látom, hogy itt egyenpólóban jöttek többen.
10: Igen, Hódmezővásárhelyről érkeztünk, Kisné Lászlay Andrea vagyok. Járunk a fiammal lovagolni, ott van ez a kabala lovasudva. Onnan jöttünk, és hát körülbelül 2 éve járunk a gyermekemmel. Idén januárban derült ki, hogy autista, és ugye így mentünk el az állatasszisztált feladatok fele, hogy azt ő imádja, és ezzel próbáljuk őt fejleszteni.
6: Milyen fejlődés lát, tapasztal rajta?
10: Ég és a föld a gyerek, ha az állattal van, otthon is van rengeteg. Tesóm is lovagol, ugye nekünk nem idegen a ló, van is lovunk, és ugye mi próbáljuk neki ezt biztosítani, hogy kutya, macska, bármilyen állat, amit ő szeretne. Ugye imádja a bogarakat, gyűjtögetjük a bogarakat, szóval ebbe támogatjuk, és ugye ez is nekünk segítség, hogy ő állat asszisztált dolgokban tud részt venni.
6: Miben segített ez neki? Miben fejlődött?
10: A türelmét fejlesztette, a figyelmét, az állatokkal való kommunikációja, hogy nem úgy szaladunk oda a lóhoz, hogy odaugrunk, hanem ugye tudja azt, hogy őt tisztelettel kell megközelíteni, és ugye ő ebben is nagyon sokat fejlődött.
6: Hogyan alakította át egyébként a családi életüket, azt, hogy megkapták ezt a diagnózist?
10: Semennyire, én nem tartom magam betegség tudatosnak. Mi ezt otthon nem emlegetjük, mi nem éltük bele magunkat, hogy ő beteg. Mi ugyanúgy állunk hozzá, ugyanúgy csak annyi, hogy több fejlesztés, figyelünk rá, hogy hagyjuk őt úszni, lovagolni. Az iskolában most kézilabdát kezdett, mert most lett elsős, meg már egy éve focizni is jár, ugye, hogy ezt próbáljuk neki tartani.
6: Honnan érkeztek?
11: Mi a Vakdiákok Sportegyesületével jöttünk, a vakok iskolájába járnak a gyerekek.
6: Látom, hogy itt nagyon szurkoltak egymásnak. Igen. Az előbb talán pont Ádám volt, aki nagyon hangosan szurkolt, és most Ádámnak szurkolnak.
11: Igen, nagyon összetartó kis csapat, és évek óta szurkolnak.
6: Hogy érezted magad?
5: Jó volt, voltam lovastáborban is a nyáron, nagyon jók voltak, meg a hüvegen szoktuk lovagitollán járni, és van a király, királynő, királyfi, meg lovak szerepelnek, meg íjászok.
6: Akkor teljesen benne vagy ebben a lovas sportban.
5: Igen.
6: Milyen eredményt fogsz itt szerinted elérni? Hanyadik éve vesznek részt ezen a rendezvényen?
12: Szabó László, Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke vagyok. Hogyha most nagyon össze kéne adnom, akkor azt mondanám, hogy 8 vagy 10. Edvi Pétert és a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálatot én régóta ismerem és nagyra tartom a tevékenységüket, és amikor a Paralimpiai Bizottság elnöke lettem, akkor megismertetett ő ezzel a lovas rendezvényükkel, amit évről évre megrendeznek. Itt ez részben egy verseny, tehát parasportolók, nyilván döntően fiatal parasportolók lovas verseny. versenye, másrészt pedig egy közösségi élmény, mindenféle játékokkal, közösségi programokkal, amiben bevonják a fogyatékos diákokat, fiatalokat, és ezt mind a kettőt én nagy tisztelettel nézem és támogatom.
13: Próbálnak itt már talán az utánpótlásnak is nevelni fiatalokat?
12: Magyar paralovas a paralimpiákon 1992-ben Barcelonában volt, majd pedig 20-sok év után végre 2024-ben Párizsban ismét volt egy. Dr. Fonyód Ildikó révén újra volt paralovasunk, és Ildikónak nagyon szép reményei vannak arra, hogy Los Angelesbe is 28-ra kikerüljön. A Magyar Lovas Szövetséggel együtt, meg a Péterékkel együtt, meg Ildikóval együtt ezen dolgozunk, hogy legyenek fiatalok, és az Ildikó is volt már itt ezen a versenyen, és keresi azokat a fiatalokat, akikkel számolhatunk a jövőben. Itt is sok kategória van, különböző fogyatékossági kategóriák elválnak egymástól, mozgásukban korlátozott, látásukban korlátozott, értelmi képességeikben korlátozott sportolókról egyaránt beszélünk, úgyhogy bízunk benne, hogy lesz utánpótlás, Ildikó ehhez szépen töri az utat.
13: Most érkeztek két lányal, két versenyzővel ráadásul. Honnan érkeztek és milyen céllal?
14: Mi itt lakunk Dunakeszin, nagyon régóta ide járunk a lovasterápiás központba lovagolni. Kezdtük a Bozari Gabi nénivel, amikor kicsi volt az Izabella fejlesztési jellege. Most már Gabi nénit kinőtte, úgyhogy most már Fanninál a díjlovas kategóriában fog indulni életével először a kisasszony.
13: Izgultok már? Itt látom, hogy fogtad a fejed.
15: Nagyon, tehát nagyon, nem. Csak nem akarom így ugrálni, mert nagyon izgulom.
13: Miért szerettek egyébként lovagolni?
15: Hát mert jó a lovak társaságában lenni, könnyed velük lenni, és egyszerűen megnyugtat engem.
16: Én nagyon szeretem a lovakat, meg az állatokat, és nagyon szabadnak érzem magamat, ha lovakkal vagyok.
17: Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány ügyvezető alelnöke. Nagyon sokféle versenyszámot és kategóriát írtunk ki pont azért, hogy mindenki a képességeinek, életkorának, lovastudásának megfelelő szinten tudjon versenyezni. Most épp itt a délelőtt folyamán a látássérült gyerekek mutatják meg a tudásukat több kategóriában, de ezzel párhuzamosan egy időben zajlik azoknak a versenyszám, akik már önállóan lovagolnak, díjlovaglás, ügetésben és lépésben versenyszám, illetve az óvodások foglalják el a pálya középső részét, ahol a kisebbeknek és a nagyobbaknak a csoportja vezetett lovon mutat be ügyességi feladatokat. De délután is még nagyon sokféle versenyszám lesz, úgyhogy reméljük, hogy mindenki talál olyat, amiben igazán ügyes, és meg tudja mutatni, hogy mennyit fejlődött tavaly óta.
13: Idén hány nevező volt?
17: Összesen 116 kisebb és nagyobb gyerek nevezett be erre a versenyre. Az az igazság, hogy többen szerettek volna, de az egy napba egyszerűen több lovast nem nagyon tudunk beletenni. Annál is inkább, hogy sokan vannak a gyerekek között, akik nem egy, hanem mondjuk két versenyszámban is indulnak.
13: Mennyi mindenre jó a lovasterápia?
17: Én azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek ebbe a környezetben nagyon motiváltak, tehát sokkal nyitottabbak a tanulásra, a fejlődésre, hiszen egy olyan közegben vannak, ami számukra erőt ad, pozitív megerősítéseket kapnak, és hát egy olyan élőlénnyel dolgozhatnak együtt, ami azért nem egy hétköznapi, tehát egy ló egészen más, mint egy kutya vagy egy cica, úgyhogy a ló megjelenésénél, méreténél fogva is tekintélyt parancsoló, de ezzel együtt meg nagyon kedvesek, nyugodtak, együttműködőek, jó képzettek ezek a lovak, úgyhogy így a gyerekek meg tudnak bennük bízni, és tényleg nagyon komolyan ragaszkodnak ezekhez a terápiás partnerekhez.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is köszönöm figyelmüket, további szép vasárnapot kívánok, Bicsák Esztert hallották.